0: Legfontosabb jövőre az lesz, hogy visszajussunk az A csoportba, és olyan minőségi mérkőzéseket tudjunk játszani, mint ott például a svédek elleni, Németország, Japán és társai. Mert ez egy olyan fejlődési lehetőség számunkra, ami tényleg ezt a 2030-at, mint főcélt a célkeresztbe vesszük ezáltal. És tényleg, ami a másik fontos, hogy ezek a fiatal játékosok, akik még 15-16-18 évesek, minél több tétmeccset játszanak a felnőtt válogatottba, mert tényleg meg kell szokni azt, hogy milyen teljesítményt kell ott lerakni, illetve mondom, a nyomást azért hozzá kell szoktatni magunkat ahhoz, hogy azt el tudjuk viselni. Úgyhogy ezek lennének ezek a pontok, amikbe fejlődnünk kell.
1: Egyértelműen ott van a helyünk a világ elitben?
0: Szerintem ez a világbajnokság megmutatta azt, hogy ott lenne a helyünk. Ugye elvertünk most két olimpiai résztvevőt, a franciákat, illetve az olaszokat, ami szerintem ezt megmutatja, hogy ott van a top 10-ben a helyünk. Hát a Mumuson sajnos elcsúsztunk.
1: Ez a Szlovákia.
0: Igen, így van. Ezt ki kell küszöbölnünk jövőre, hogy amikor bedobják a zsugát ellenük, akkor ne azon gondolkozzunk, hogy ők a mumusaink, hanem daráljuk be őket, és nyerjünk meg egy tétmérkőzést ellenük. Mert amíg őket nem tudjuk megverni, addig az A csoportba is elég nehéz lenne a helyzetünk.
1: Hát abban most nem megyünk bele, hogy milyen szakmai taktikával lehet a szlovákokat legyőzni. Egy biztos, hogy gólokat kell szerezni ellenük, az sokat segít. Még egy kicsit a gyerekkorodról. Milyen kapcsolatod volt még a tenisszel és a focival, amit érdekes történetet olvashattam, hogy miért is lettél te jégkorongozó? Nem szerettél a melegben mondjuk teniszpályán üldögélni?
0: Hát úgy indult, hogy focisztunk, és közben meg minden hétvégén jártunk a műjégpályára korcsolyázni, és ott egyszer édesapánknak a volt csapattársával összetalálkoztunk, akinek volt akkor egy egyesülete, ugye a Dragós Korpiók, abból lett most már a KMH vagy HKB Budapest, és akkor megkérdezte tőlünk, hogy nincs-e kedvünk lemenni egy edzésre, és az még ott volt a kis stadionba, és lementünk. És annyira elragadott minket, illetve megfogott az edzés, hogy mondtuk apának, hogy szeretnénk kipróbálni ezt a sportot, és utána akkor a focit azt ott hagytuk, és elmentünk teniszezni, mert hogy az kiegészítő sportnak nagyon jó a hoki mellett. És ugye jártunk heti kétszer teniszezni, meg hokizni, és akkor nem tudom hány évesek lehettünk, eljött az idő, amikor választani kellett. És mondták, hogy a teniszben is nagyon tehetségesek vagyunk, mondtam, hogy jó, rendben, de mondom, én nem szeretném a 40 fokba ütögetni a labdát a tűzőnapon, szóval maradt a hoki. Nyilván ott is voltak azért utána nehezebb napok, amikor mondtuk, hogy jaj, hát szeretnénk abba hagyni, de aztán ezt mondtuk édesanyánknak, és akkor mondta, hogy menjünk oda édesapánkhoz, hogy elmondjuk neki ezt az örömhírt, és azt már nem nagyon mertük. Szóval örülök, hogy akkor nem hagytam abba, mert akkor most lehet, hogy ma nem itt ülnék, vagy előző héten nem egy felnőtt világbajnokságon játszottam volna, de ilyen a sors, örülök, hogy így alakult, és végül a hoki maradt a szerelem.
1: Mit üzensz fiatal tehetségeknek? Egyáltalán hány kislányt látsz, akik egyre szívesebben mennek jégkorongozni, mert hogy még mondok három nevet, Faragó Luca 17 éves, és Konz Boglárka pedig 18 évesek, mind védők, mint ahogy te. Tehát ott is vannak. Van utánpótlás? Ez egy másik kérdés, hogy mit javasolsz, mit üzensz azoknak, akik szeretnének így jégkorongozni?
0: Na, például a mostani meccsek után az nagy öröm volt számomra, hogy amikor felmentünk, ugye találkozni a szülőkkel, barátokkal, társai, akkor rengeteg kislány állt ott sorba a lépcső tetején, hogy szeretnének aláírást, illetve fotót velünk, és én azt vettem észre, hogy úristen, mennyien vannak, és akiket megkérdeztem, azt mind mondták, hogy igen, U8-ba, U10-be hokizunk, és hogy egyszer szeretnénk majd veletek játszani, úgyhogy ez ilyen szívmelengető volt számomra, és pont a szlovák mérkőzés után volt ilyen szurkolói találkozó, ahol jöttek a kislányok, kisfiúk, és akkor aláírásokat gyűjtöttek, és az például nagyon jól esett így a szívemnek egy egy ilyen borzasztó mérkőzés után, hogy ők ott voltak, és általuk feltöltöttünk. Úgyhogy remélem, hogy akikkel például most fölmentünk a jégre, azokkal majd lehet, hogy egyszer még együtt fogunk játszani, mert például az odnogalotti Pázmándi Zsófinak van egy ilyen nagyon jó kis sztoria, hogy a Pázmi kísérte föl a Lottit a...
1: Fordítva, nem? A Lotti kísérte fel a Zsófit.
0: Ja, igen, igen, igen. Tehát a Pázmi volt a picike, a Lotti
1: 2014-ben Káposztás Megyeren, U18-as AVD-n.
0: Így van, és most újra forgatták ezt a videót, és tök jó volt látni azt, hogy a Pázmi elég későn kezdett el hokizni.
1: Több mint 10 éves volt, 11 állítóra.
0: Így van, de nagyon fiatalon bekerült a válogatottba, mert tényleg olyan tehetséges, hogy még egy ilyen kezű játékos kevés van Magyarországon. Úgyhogy remélem, hogy lesznek még ehhez hasonló sztorik itt a jövőbe.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Maier Fruzsina volt a vendégünk a felnőtt női jégkorong válogatott kapcsán. Köszönjük a figyelmet, viszont hallásra.
2: Ez volt a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Megszületett a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy 6

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Köszöntöm Önöket, Nyágúj Gergelyt hallják. A Sporthely mai adásában a Hűség városába, Sopronba látogatunk, méghozzá a magyar női kosárlabdázás legutóbbi 30 évének legsikeresebb klubjának otthonába, a Novomatic Arénába. A Sportcentrum 1987-ben nyitotta meg kapuit. Kezdetben a Soproni és a férfi és a Soproni Postás női kosárlabda csapata játszott a csarnokban, 93 őszétől pedig már a Gyesev is. A friss bajnok Soproni VS-e azóta több néven is szerepelt, az állandóságot a sikerek jelentették. 17 bajnoki cím, immár 14 magyar kupa elsőség, a nemzetközi porondon egy Ronchetti kupa és 5 Euróliga Final Four mellett. 2022-ben a csúcsa is felért a gárda, első és eddig egyetlen magyar csapatként megnyerte az Euróligát. A sikerek pedig egybefortak az 1995-ben marketingesként a klubhoz érkező, később szakosztályvezetőként, majd hosszú ideig a klub ügyvezetőjeként dolgozó Török Zoltán nevével, aki 2025-ben adta át a stafétát Fegyverneki Zsófiának. A mára 2000 férőhelyes aréna üzemeltetési joga 2005-ben átkerült a kosárlabda klubot üzemeltető gazdasági társaság jogkörébe, és 2015 óta viseli a Novomatic Aréna nevet. Tartsanak velem, pillancsunk be a kulisszák mögé! Nem vagyunk a Novomatic Aréna alaksorában, egészen pontosan az irodákban, és velem szemben Serese Éva. Azt hiszem, Serese Évát a kosárlabda rajongóknak nem kell bemutatni, de azért csak a tisztség kedvéért 130-szoros magyar válogatott kosárlabdázó, magyar bajnok voltál az MTK-val, a Ferencvárossal és a Sopronnal is, és amióta visszavonultál, azóta Sopronhoz köt az élet, létesítményvezetőként az arénában, illetve a soproni darazsaknál is utánpótlás edzőként dolgozol, de a kosárlabda mondhatni, hogy az életed.
1: Igen, 2005-ben fejeztem be az aktív pályafutásomat. Akkor kaptunk meg az üzemeltetésre ugye a mostani Novomatic Arénát, és az akkori ügyvezető igazgató Török Zoltán rám gondolt, hogy megmutathatnám magam ebben a szerepkörben is, de ezzel párhuzamosan azért az edzősködést nem vetettem el, és szépen végigjártam a ranglétrát. Jelenleg az U16-os Darazsak Sportakadémia csapatánál vagyok vezetőedző.
0: Rögtön az elején már is adott egy olyan életpálya modell, és tényleg nagyon sok az olyan példa, és itt egy megint csak követendő és örömteli példa, egy nagyon-nagyon sikeres sportolóból utána egy sikeres sportvezető lesz, tehát ergo neked is gyanítom, hogy a játék és a kosárlabda mellett a tanulás és a jövő építése az ugyanolyan fontos volt, és hát azóta is a kosárlabdában talad meg a helyed.
1: Igen, nagyon furcsa szerepkör volt ez, hogy én létesítményvezető lettem. Ugye belecsöppentünk egy színházi olyan életbe, kicsit távol voltam ettől a szereptől, bele kellett tanulnom, ugye az, hogy az arénában nagyon sok a kosárlabda program, amellett ugye nyitottunk színház és koncertek felé itt az üzemeltetés terén, és ugye azért ebbe nekem bele kellett tanulnom, és azt gondolom, hogy most már szereztem elég tapasztalatot, hogy azt merjem, hogy igazából ebben is otthon érzem magam most már.
0: És egyébként sikeres kosárlabdázóként így utólag visszagondolom, mi a nehezebb akkor a tekrodban tényleg EB-n, VB-n részt venni és a helytállni címeket szerezni a csapattal is a pályán teljesíteni, vagy mondjuk megtölteni ezt az arénát?
1: Szerintem egyébként mindkettő. Tehát mindkettőben vannak pozitív-negatív dolgok, mindkettő számomra rettenetesen fontos. Nyilván maga az, hogy én játékos voltam és edző lettem, én nagyon szerettem volna ezt, tehát hogy nekem ez volt az utam. Engem edzőim ebben nagyon-nagyon támogattak, mert én tényleg ebben láttam a jövőmet, és ugye mellé jött ez a lehetőség, hogy én a létesítményvezető legyek. Engem arra tanítottak, amikor belekerültem ebbe a szerepkörbe, hogy ezt a létesítményt úgy lehet jól vezetni, hogyha teljesen magunkénak érezzük, tehát, hogy a mindennapokban, mintha tényleg a sajátunk lenne, és szerintem azért vagyunk már évek óta egy ilyen jól működő csapat, mert szerintem a kollégáimmal is ugyanúgy érzünk, és ugyanolyan fontos, hogy tényleg mindent megtegyünk annak érdekében, hogy ez tényleg jól működjön, mindenki jól érezze magát, aki ide bejön, mert ugye beszoktak jönni, és mondják, hogy gyönyörű ez a létesítmény. Igen, nagyon sok munkánk van benne, úgyhogy remélem még sok ilyenben lesz részem.
0: És ugye, ha már a létesítményről beszéltünk, hát ugye most aktuálisan éppen így zajlik a Magyar Kupa 4-es döntője a soproni csarnokban, és ahogy bejártuk az egész csarnokot most már, azért itt elmentünk az akadémiai központ, a képzőközpont mellett is, tehát az akadémia, soproni darazsak és a felnőtt kosárlabda, és gyanítom, hogy akkor a színház és koncertek mellett lett itt a szabadidős sport, tehát gyakorlatilag egy tető alatt mindenre is sor kerül.
1: Igen, ez nem egy egyszerű dolog, tehát hogyha például rendezünk egy koncertet vagy egy előadást, ugye akkor a másik oldal nem tud működni, hiszen a nagy teremben vannak ezek a rendezvények, de próbáljuk úgy időzíteni, hogy tényleg minden oldal

0: és ugyebár az anyagiakról nyilván nem beszélünk, és nem is ez a cél, de ettől függetlenül gyanítom, hogy a mai világban az élsport, a közösségi sport, és éppen ez az önfenntarthatósági rendszer, ez ugye nélkülözhetetlen, hogy együtt éljen.
1: Igen, bár azt bevallom őszintén, hogy most már itt az arénában azért leginkább a sport az, ami jelen van, ugye a kosárlabda, tehát itt beszélhetünk ugye egy sikeres női csapatról, egy férfi csapatról, és utánpótlás szinten pedig fiú-lány vonal. Tehát, hogy ez annyira rengeteg csapat és rengeteg esemény, hogy azért elég nehezen fér bele más, tehát nagyon jól kell tudni időzíteni, inkább így fogalmazni.
0: És ugye feltételezhetjük, hogy teljes joggal a kosárlabda vezető, hiszen ha arról beszélünk, hogy Sopron és hogy a női soproni kosárlabda, akkor mondjuk a 90-es évektől, tehát az elmúlt 3 bő évtizedben mindenféleképpen Magyarország legsikeresebb klubja az a Sopron volt.
1: Köszönjük szépen, igen. Igen, ez valóban így van, nagyon sokan dolgoznak a háttérben azért, hogy ez így legyen. Én azt gondolom, egészen a pici gyerekek képzésére nyúlnék vissza, tehát onnan indul az egész, és gyakorlatilag nagyon büszkék vagyunk akár az NB1-es csapatunkra, és akár a Sopron Basket elért teljesítményei. Szerintem ez óriási dolog, hogy ezek a gyerekek, akik itt nőnek föl ebben a csarnokban, itt sportolnak, gyakorlatilag bármerre mennek, találkoznak itt a legnagyobb sztárokkal a folyosón, és tényleg olyan családias a hangulat, és mindenki olyan kedves, mindig van egy jó szavuk, és szerintem ezek a gyerekeknek ezek óriási dolgok.
0: És ugye, ha már a gyerekekről beszéltünk, nyilván az eredmények önmagukért beszélnek, és az sem lehet véletlen, hogy a Soproni Akadémia, ugye a Darazsak Sportakadémia, azon kevés államilag elismert kosárlabda akadémiák egyike, amely sikeresen működik, és a jövőre épít.
1: Igen, igen, ez 2020 óta kaptuk meg ezt az elismerést, és tényleg minden kollégámmal, vezetőkkel azon vagyunk, hogy minél több gyereket eljutassunk a legmagasabb szintre, illetve tegyük fel azt, hogy ha valaki nem is oda, akkor is megtaláljuk a helyét, mert ugye a legjobb edzők, akár asztalszemélyzet, akár játékvezető, tehát hogy mindenre gondolunk, de ha már szurkolóként itt tartottuk a rendszerben, szerintem az is óriási dolog.
0: Az elmúlt 30 év nagyon sikeres, ha nem is az, hogy mi a következő 30 év célja, de mik a közeljövő céljai?
1: Ugye most, hogyha én nagyon közeljövőt nézek, ugye most kezdődnek majd az utánpótlásban az országos döntők. Erre minden kolléga a legjobb tudása szerint készíti fel a csapatokat, hogy tényleg a maximumot tudják nyújtani a játékosok. Ugye a nyár az mindig arról szól, hogy a válogatottakba mennek játékosaink, és reméljük, hogy minél többen részt tudnak venni az Európa-bajnokságokon, Sopron hírnevét ezzel is erősítve, ugye. Nekem még van egy KKP lezárás, ugyanis a 2011-es képzőkiválasztó programban edző vagyok. Most nyáron fogjuk lezárni, ugye ott aranyérmet szereztünk az augusztusi Szlovéniából versenyen, ami ennek a korosztálynak ugye a legnagyobb versenye. Úgyhogy ez a közeljövő, de nyilván, hogyha egy kicsit távolabb nézek, tényleg azt szeretnénk, hogy minél több gyerek a kezeink alatt tudjon fejlődni, és a magyar kosárlabdának minél jobb játékosokat tudjunk

0: Ez itt még mindig a sporthely, még mindig a Novomatic arénában vagyunk Sopronban. Most egészen pontosan a főcsarnok melletti edzőpályán állunk, és velem szemben most már Fegyverneki Zsófia. Ugye te jelenleg most már az arénát és a soproni kosztabda csapatot is működtető gazdasági társaság vezetőjeként tevékenykedett meg annyi éven keresztül, ugye sikeres játékosként. Az elcsépelt kérdés a mai napig, amikor kifut a csapat, mennyire érzed még ott a lábodban, hogy te is kifutnál a játékosokkal a pályára, vagy most már teljesen sportvezető vagy?
1: Ez egy nagyon nehéz kérdés mindig, mert én tényleg nagyon boldog vagyok, hogy ennyi időt tudtam ilyen szinten sportolni és kosárlabdázni, mert tényleg az utolsó pillanatig én ezt nagyon szerettem, és hogyha lehetett volna, vagy lehetne, és nem lenne ennek az ilyen szintű profi sportnak azért egy életkori limitje, akkor biztos, hogy játszottam volna még. Én azt mindig elmondom mindenkinek, a mostani játékosoknak is, hogy szerintem nincsen jobb annál, mint profi sportolónak lenni, és ezt tartom is, hogy az én szememben az szerintem a világon az egyik, ha nem a legjobb munka. Úgyhogy ennek megfelelően talán, amit meg most csinálok, arra meg azért tudom azt mondani, hogy a második legjobb talán, mert tényleg nagyon hálás vagyok, hogy a sportban tudok dolgozni, mert ez az a terület, amit én nagyon szeretek, kiskorom óta ebben nőttem fel, ebben nevelkedtem, ez tett azzá olyan emberi, aki vagyok, a sport. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy tudtam a sport és női kosárlabda mellett maradni és ebben dolgozni.
0: És ugye a stafétát az idény előtt Török Zoltántól vetted át, és ha már Török Zoltánt említjük, Seres Évával beszélgettünk, azt mondta, hogy mindent neki köszönhet, és gyanítom, hogy te is, illetve az egész női soproni kosárlabda, azt mondjuk, hogy Török Zoltán, akkor gyakorlatilag a neve egybefort a soproni női kosárlabdázással, neked, illetve Sopronnak mit jelent ő pontosan?
1: Igen, abszolút egyetértek. Én azt hiszem, hogy az Oli 30 év alatt, amit itt felépített, azoknak, akik tisztában vannak a soproni kosárlabda eredményeivel, és azokkal a mindennapokban is látható dolgokkal, ahol tart ez a sportág ebben a városban. Tényleg azt hiszem, hogy az Olinak rengeteget köszönhet mindenki, és ez a klub tényleg nem tartana itt, hogyha az Oli nem rak bele ennyi munkát ennyi éven keresztül folyamatosan. Az én részemről ugye, én ugye már egy kész játékosként érkeztem az akkori Pécsből, ami aztán ugye kevéssel utána, amikor eljöttem, meg is szűnt az a csapat. És tényleg én azt mindig elmondom, hogy nagyon köszönöm az Zolinak, hogy én itt otthonra találtam, mind a pályán, mind a pályán kívül, és nagyon hamar magaménak éreztem utána már ezt a csapatot, és tudtam azt, hogy Magyarországon én tényleg itt kapom meg azt, amiért én kosarazok, ahogy én szeretnék profi sportolóként lenni, amilyen címekért szeretnék harcolni, úgyhogy én is abszolút játékosként köszönettel tartozok ezért az Olinak, hogy ez lehetővé tette, hogy ebben, amit itt töltöttem 14 évben, ilyen szinten játszhattam. Hát az meg, hogy magyar csapatkapitányaként emelhettem fel az Euroliga trófeát, az meg tényleg a karrierem tetejére volt az így. Úgyhogy egyet tudok ebben érteni Serivel, hogy nem állnánk most itt ezen a pályámmal, hogyha az Oli nem építi ezt a csapatot ilyen sokáig.
0: Ahogy említetted azt az Euroliga győzelmet, a pálya fölött ott lógnak a színes zászlók minden egyes siker megünneplésre, és szép lassan elfogy, vagy hát gyakorlatilag elfogyott a hely. Felsorolni is nehéz lenne azt a meg annyi bajnoki címet, Magyar Kupa győzelmet, Ronketti és Euroliga győzelmet, ami a Sopron elmúlt 31 néhány plusz évéből visszaköszön. Gyanítom, hogy hosszú távon továbbra is ez a cél.
1: Nyilván a hosszú távú célokat azért mindig annak megfelelően kell meghatározni, hogy éppen mik a lehetőségeink, de egy biztos, hogy az, ami ezt a klubot idáig vitte ebben a 30 évben, és ahogy az előző kérdésedre

0: Ez itt még mindig a Sporthely, és velem szemben most már Károly Andrea, jelenleg a Nemzeti Sportrádió szakértőjeként a négyes döntőben vagy velünk. Viszont Soproni aréna neked egyáltalán nem idegen, hiszen játszottál itt minden minőségben, hazai játékosként is, három évet vendégként is. Hogyan emlékszel vissza?
1: Itt általában nagy rangadókat játszottunk, még a Ferencváros színeiben is játszottam. Itt volt egy olyan mérkőzés, ami háromszori hosszabbításos volt. Azt a Soproni Postás ellen játszottuk. De alapvetően szerettem itt játszani, már mindig nagyon jó hangulatú meccsek voltak, tényleg teltház volt, sokszor paprikás hangulatú meccsek is voltak. Ha már csak az első pécsi évemben volt a Magyar Kupa döntő itt, és 64-63-ra nyertünk a Pécssel. Na, az aztán tényleg paprikás hangulatú volt, de alapvetően az összes, mert ugye abban az időszakban, amikor én hol Pécsen, hol Sopronban játszottam, 5, illetve 3 évet, akkor az a két csapat határozta meg alapjaiban a magyar női kosárlabdázást, úgyhogy jó volt itt játszani. De én nagyon szerettem itt játszani, mint aki itt él, és a Sopron színeiért küzd.
0: Említetted még az annó első mérkőzés a Soproni Postás ellen, aztán volt azóta Gyesev, volt azóta Euroleasing, volt azóta sok minden neve a Sopronnak, de a Sopron a Sopron, akárcsak, ahogy mondtad is, a Pécs az Pécs, és legyen az más klub más néven, de ez a két város és ez a két aréna, ugye az elmúlt 30 évet, tehát az újkori magyar női kosárlabdázás mindenféleképpen egy olyan rivalizációra vitte, ami feltétlenül jó a magyar kosárlabdának.
1: És szükséges is a magyar kosárlabdának, és igazából a válogatottunk akkor volt nagyon magas szinten, amikor ez a két csapat adta a válogatott gerincét, úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy a magyar játékosok, a magyar válogatott játékosok úgy legyenek jelen egy-egy klubban, hogy tényleg rajtuk múlik sok minden.
0: A válogatottunk, ha már ezt említetted, kijutott a világbajnokságra hosszú-hosszú évek után, akkor most a magyar kosárlabda megint egy picit jó irányba megy?
1: Szerintem nagyon fontos azt venni alapul, hogy az, hogy most kijutottunk a világbajnokságra, egy óriási dolog, tényleg 28 év után. Ugye még mi voltunk, ugyanígy Berlinben volt világbajnokság, és akkor a fiatal, megfiatalított csapat Seres Évával, és még sorolhatnám Iványi Dalmával, aki ugye most edzőként van a Pécs színeiben jelen. Akkor voltunk utoljára, és azóta most szintén Berlinben lesz a világbajnokság. Ez egy óriási dolog, de ettől még nem szabad azt hinni, hogy rendben van minden. Mert szerintem, aki követi a bajnokságot, az pontosan látja, hogy nagyjából 3-4 csapat az, aki minőségi erőt képvisel, és ez nem jó. Úgyhogy ezen az úton kell szerintem tovább menni, hogy kihasználni azt, hogy most léptünk egy nagyot előre, de még nem elég nagyot ahhoz, hogy az egész rendszer egyben és jó helyen legyen.
0: Viszont akkor ugorjunk még vissza ide a Novomatic arénába, hiszen ugye most per pillanat zajlik a négyes döntő, a Magyar Női Kupa négyes döntője. Milyen házigazda Sopron?
1: Sopron mindig jó házigazda, mindig kitesz magáért. Egyszerűen az, hogy bevállalták ugye ezt a négyes döntőt, mert hát Diósgyőr belett volna, de ugye Diósgyőr nem jutott négy közé. Ez nagyon fontos volt. Egyrészt a hazai közönség megtelíti az arénát, sok vendégszurkoló elutazik, akár Pécsről, akár Szekszedről, de a beacos szektor is majdnem, hogy tele volt. Ugye sokan mondták azt, hogy lehet, hogy jobb lett volna Budapesten, mindenkinek közelebb van, de nem biztos, hogy egy szimacsarnok mondjuk megtelt volna. És egy négyes döntő meg szerintem megérdemli azt, hogy teltház előtt játsszak.

0: Reált is, de amikor az örök rivális méltatja az embert, az mindennél többet mond. Következzen a pécsiek sportszakmai igazgatója, Éles Péter.
1: Nem először vagytok itt a Novomatic Arénában, és elmondható, hogy a legutóbbi 30 év két legsikeresebb magyar női kosabda klubja az a Sopron és a Pécs, legyen az bármi is a két csapat neve. Ellenfélként milyen érzés nektek, akár most, akár mindig idejönni, hiszen tényleg az egyik legnemesebb csata a Sopron-Pécs.
2: Hát a Novomatic Aréna az, mint a Laubernek is szoktuk mondani, ennek a csarnoknak is lelke van. Ez egy olyan csarnok, ahol amikor belépsz, akkor egy szentélynek látod, ezt is érzed, hogy itt a kosárlabda miatt van minden, és egy kultúra lett építve a csarnokban. Bárhogy is hívták tényleg a csapatot, és bármilyen erőt is képviselt, általában egy nagyon erős csapata volt a Sopronnak. Nagyon nehéz itt játszani, egy hangulatos, hazai pálya előnyét adó csarnok. De még egyszer mondom, kevés ilyen csarnok van Európában, Magyarországon még kevésbé, de a Lauber meg a Novomatic Arena szerintem ez két ikonikus csarnok, akiknek még egyszer mondom, lelke van.
1: És egyébként, ha már a csarnok és a csapat, azért néhány éve a Sopron olyan haditettet hajtott végre, amire az egész magyar kosabda büszke lehet, és azért a legtöbb magyar csapatsportágban is büszke lenne bárki arra, hogy megnyeri az Euroligát.
2: Abszolút, és nem csak az, hogy megnyerték az Euroligát, de ne felejtsük el, hogy két Euroliga Final Four-t itt egymás után évben is rendeztek Sopronban, ami ennek az arénának egy nagyon nagy erénye, hogy itt meg lehetett ezt rendezni. Nyilván Sopron város is kellett hozzá, meg egy nagyon jó csapat is kellett hozzá. A sok nemzetközi verseny, ami itt volt, tehát a FIBA is azért el kell érni egy olyan szintet, hogy neked adják a rendezést egy ilyen eseményen. Tehát nagyon jól dolgoznak Sopronban. Örülök, hogy a magyar kosárlabdának van egy Sopronja, mert kell a magyar kosárlabdának egy erős Sopron, és egy ilyen csarnok is.
1: És ugye azt se felejtsük, hogy akárcsak a pécsieknek itt is az egésznek lelke, a képzés az az utánpótlás alapul, hiszen ugye akárcsak Pécsen itt is akkreditált akadémia van. Tehát tényleg a képzés és a jelen és a jövő az egybefügg az utánpótlás neveléssel és a sikerekkel.
2: Abszolút, abszolút így van, ugye itt három csarnokot lehet a csarnokon belül használni edzésekre, ez is nagyon fontos, ugye nálunk is három pályát tudunk használni az akadémián. Ez nagyon fontos, és igen, igyekeznek Sopronban is nevelni tehetségeket, de nyilván ez egy ilyen szintű felnőtt csapat felett azért nem.

0: Nos, a szóban forgó hazai rendezésű Magyar Kupa 4-es döntőjét 2026. április 5-én megnyerte a Sopron, és az újabb siker letéteményese a 2019 óta a csapatot irányító Gáspár Dávid volt, aki a hűségvárosában mindent megnyert, amit meg lehetett.
1: Velem szemben a klasszikus csapatsportágak legsikeresebb, legeredményesebb magyar edzője, gratulálok. Ez már eddig is így volt, hiszen ugye klubszinten Euroligát nyertetek, magyar bajnokságot, ugye ez most már tavaly 4 volt, és megvan az 5. Magyar Kupa hazai közönség előtte egy fantasztikusan játszó és visszavonuló Jecával a sorokban. Lehet most bármit nem szuperlatívuszokban mondani?
2: Nagyon szépen köszönöm, és azt szeretném hozzátenni, hogy ugyanezen jelzők, amelyek elhangoztak, tehát ezen csapatnak a tagja vagyok és a vezetőedzője. Tehát, hogy ez mindenkire vonatkozik, mert itt egyedül, itt senki sem lehet sikeres. És ezt halálosan komolyan gondolom és érzem is. Tehát le a kalappal az összes játékosom előtt, az összes táptag előtt, csak mi tudjuk, hogy mi mentünk keresztül, mi az a munka, amit mi ebbe a sikerbe beleraktunk. Most viszont nagyon jó érzés ezt átélni. Köszönöm a jelzőket, és tényleg jól esik, de most egy kicsiket talán egy ilyen feloldódás momentumában vagyok, mert nagyon kemény mérkőzés volt ez a döntő. Az elmúlt bajnok időszakban nagyon sok sérülést és random helyzetet kellett lereagálni, és nagyon örülök, hogy azért lett az idei évben is egy aranyérem, és még egy zászló a csarnokban.
1: Egy picit menjünk vissza az időben, 2019-et írunk, és Zalaegerszegről egy bizonyos Török Zoltán ide csábít egy fiatal edzőt a stábba, aztán Robert Iniguez úgy dönt, hogy elmegy, elhagyja Sopront, és onnantól kezdve kezdődik a Gáspár Dávid siker sztori.
2: Igen, jó ilyenkor visszagondolni, én mindig is otthon azt mondtam, hogy tud, hogy honnan érkezel, és mindig reálisan lásd magad, úgyhogy mai napon is így gondolok erre a momentumra, akkor is dolgoztunk, emlékszem az Zalaegerszeg csapatával nagyon-nagyon sokat, hogy a harmadik helyet elérjük, azt megelőző évben 4-be kerüljünk, és egyetlen egy feltett szándékkal jöjjek, hogy azért pár zászló legyen az én nevemhez is köthető ebben a csarnokban, és hogy a lehető legtöbb és a legjobb tudásom mentén tudjam segíteni a klubot és a játékosokat. Egyelőre itt tartunk most.
1: Engedd meg, hogy egy lépést arrébb lépjek, mert idézni szeretnék. Azért vagy itt, amit a múltban elértél, de csak az számít, amit ugye a mában teszel, és akkor hogyan tovább, mit hoz a jövő, vagy mit hozhat a jövő, hiszen ugye korábban azt mondtad, hogy tudsz még akkor is égni, mikor már a csúcson vagy, de a csúcsok csúcsait ostromolja a Sopron. Hogyan tovább, mik lehetnek még a célok?
2: Minden szezonban más-más ellenfelekkel, más-más kerettel fut neki a Sopron, és mindegyik csapatnak megvan a varázsa, hogy tudjuk belőlük kihozni a maximumot, és ez egy ilyen fantasztikus játszma, és ezt a játszmát én nagyon-nagyon szeretem, hogy tudjuk ugyanazon sikert, vagy megközelíteni ugyanazon sikert, ami a korábbi időkben jellemzett. Hogy lehet egy fiatal játékos, vagy egy új alakuló csapatból bajnok csapatot, vagy összes csapatot teremteni. Valahogy ez így nem szűnik meg az én esetemben, egy olyan klubért dolgozni, mint a Sopron, az meg felemelő. Tehát a mai napig egy nagyon nagy alázattal vagyok ezért a klubért, és pont azért, amit a korábbi kérdésedben is feltettél, mert tudom, hogy honnan jöttem, és tudom, hogy milyen klub hívott. Az egészen biztos, amíg itt leszek, amíg az erőm bírja, addig fogom én ezt itt tolni ezerrel, és igyekszem elérni azt, ami talán az egyik legfőbb motto, hogy minden nap a maximumot tegyünk ki az asztalra. Minden nap a legmagasabb szinten próbáljunk teljesíteni. Legyen szó edzésről, mérkőzésről, és úgy gondolom, hogy ha eddig ennek sikerült megfelelnem, ezen mottohoz fogok nagyon-nagyon szigorú lenni magammal szemben, hogy ezt sose felejtsem el.
0: És a végén egy klublegenda, Jelena Brooks. A 2023 óta magyar állampolgársággal is rendelkező szerb magasbedobó 12 Sopronban töltött szezon után hagy fel a kosárlabdával.
1: Kupával szerettél volna visszavonulni, ez megvan. Gratulálok!
3: Köszi! Ez nagyon fontos volt, hogy elejétől, amikor tudtunk, hogy itt lesz a kupa, akartunk arra készülni, hogy meg tudjunk nyerni. És mind a két meccsek ez volt, de ez volt a cél, hogy megnyerünk is. A csapatnál, a Sopron csapatnál mindig ez van, ha legfontosabb, akkor menni fog.
1: Nyilván eldöntötted már, hogy visszavonulsz, és úgy vonulsz majd innen vissza, hogy Euroligát nyertél, kupákat, bajnokságokat, nem lesznek olimpiai bronzérem. Ez az otthonod, azt mondtad korábban, ez egy fantasztikus csarnok, ez egy fantasztikus szurkolótábor, ez egy fantasztikus város. Ez az otthonod.
3: Igen, mondtam többször is, hogy ez az otthonom, és mindent csinálok, hogy itt mindenki jól érzi magát, és én is jól érzem magam, és mindegy, ott szemette meg egy szezon keresztül, arra koncentrálom, hogy ezen a héten, vagy ezen a hétvégen a lábom legyen jó, és hála Istennek lett jó, szóval remélem végig lesz jó.
0: Jelen a Brooks tehát trófeával vonul vissza, és egy biztos, bár játékosok jönnek, vezetők mennek, Sopronban egy dolog állandó, a siker. Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Novomatic arénába látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is. Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra.

0: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Ez a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. Sporthelyünk mai adásában a kajakkenu és az evezés világába látogatunk. Irány a Sugovica és a Mogyi Bajai Vízi Sportklub. Tartsanak velem! Bent is vagyunk már a klubtelepen, de megálltunk rögtön a bejárat után, hiszen akkor egy picit nézzünk körül, és aki ebben segít majd nekem és nekünk, az nem más, mint Hoffmann Mónika, a klub elnöke. Hát nagyon-nagyon sok minden köszönhető neked, de majd erről is beszélünk és beszélgetünk. De egy picit akkor álljunk itt most meg, hiszen rögtön mellettünk van egy épület, amiről majd nyilván mesélsz nekünk, de itt van rajta egy térkép, és a kajakkenu pont. Ugye a Petőfi szigeten vagyunk, és ez itt a kajakkenu pont, ahol gyakorlatilag a telep létezik. A Dunáról van egy kis sziget, amit ugye Sugovica vesz körül. Hát itt állunk most. De akkor egy picit hozzuk ide a hallgatókat. Mit is látunk pontosan, vagy hogy is néz ki ez a telep? Hogyan kell elképzelni egyáltalán egy kajakkenu telepet manapság Magyarországon?
2: Szeretettel köszöntök mindenkit. Én azt gondolom, hogy a bajai kajakkenu pont egy kicsit más, mint egy átlagos kajakkenu vízitelep, mert itt az élsport és a szabadidősport, élménysport egybe van. Úgyhogy mi nem csak az élsporttal foglalkozunk, hanem azzal is, hogy mások is jól érezzék magukat, akik nem minden nap szeretnének edzeni, hanem csak egyszerűen jól érezni magukat. Lent vagyunk a Petőfi-szigetnek a legcsücskébe, a legvégébe, gyakorlatilag egy kis elszigetelt rész. Én azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy kis ékszerdoboz ez a vízitelep, tele növénnyel. Biztos közre játszik az is ebben, hogy nőként vezetem ezt a vízitelepet, de a kollégáimmal nagyon-nagyon szeretjük a természetet, nagyon szeretjük a növényeket, és hát ez kellően sok munkát is hoz nekünk, vagy okoz nekünk, de ez az életünk gyakorlatilag.
1: És akkor menjünk vissza egészen a kezdetekig, hiszen ugye azért itt mellettünk vannak olyan kis épületek, amit ugye a kezdetekkor kaptatok, és amiből az egész elindult, de azért azt se felejtsük, hogy most már nagyon-nagyon szép épületekkel bővült, és ezt mind-mind önerőből a saját magatoknak köszönhetitek. Hogyan kezdődött egyáltalán ez a sportklub, hiszen azért volt itt korábban egy sárkányhajó szakosztály, de akkor menjünk vissza a kezdetekig.
2: Hát a kezdetekre, hogyha teljesen visszamegyünk, akkor 2009-re kell visszamenni, amikor is egy páran barátok úgy gondoltuk, hogy létrehozzuk a bajai sárkányhajó klubot, vásároltunk két sárkányhajót, és úgy gondoltuk elsősorban, hogy csapatépítésekkel fogunk foglalkozni, valamint az iskolákat, hátrányos helyzetűeket teljesen ingyen evesztettük, és próbáltunk nekik egy lehetőséget adni arra, hogy más sportágat is ki tudjanak próbálni. Ez volt 2009, 2013-ig ment ez folyamatosan, addig mindig más helyszíneken voltunk. Költöztünk jobbra-balra, az ifjúsági szállóra, ki a kagylóhoz, de mindenhol valahol csak megtűrtek voltunk, mert ugye nem a sajátunk volt. És 2015-ben kaptuk ezt a helyszínt meg a várostól, úgyhogy ide hordták a városnak a zöld hulladékát, itt egy kis erdő volt, ami szabadon nőtt, úgyhogy rengeteg fát kellett sajnos kivágnunk, de még többet próbáltunk, meg ültettünk is ugye a helyére. És gyakorlatilag 2016-ban kezdődött meg ennek a vízitelepnek a létrehozása. Amit itt mondtad, legelőször 4 darab konténer volt, amit kaptunk a Kajakkenu Szövetségtől. Abba egy picit helyesbítenék, hogy nem teljesen önerőből csináltuk, hanem rengeteg állami támogatásból. A helyszínt az önkormányzattól kaptuk, és a felépítményeket meg gyakorlatilag a Kajakkenu Szövetségen keresztül, plusz szponzorokon keresztül tudtuk ezt az egészet megvalósítani.
1: És úgy említett, hogy igazából ilyen formában 2016-ban indult az építkezés, és mondhatom azt, hogy a sikersztori, hiszen abból a 2 darab sárkányhajóból egészen hihetetlen hajóparkotok, és egészen hihetetlen telepen állunk most itt tényleg. Egy picit azért közben akkor sétáljunk és járjunk be mindent is, de hogyha már itt éppen elsétálunk 2 sárkányhajó mellett, akkor szerintem egészen biztos, hogy nagyon sokan nem tudják, hogy mi az a sárkányhajó. Segítsünk egy picit nekik.
2: Hát a sárkányhajó egy 12,5 méter hosszú hajó, amiben egyszerre attól függően független, hogy ez most, amit én mondtam, ez egy 20 személyes hajó, az, hogy 20-an tudnak evezni, plusz egy dobos van, és egy kormányos. Itt ugye van valaki, aki segít abba, hogy egyenesen tudjunk haladni, és ez a kormányos, én azt gondolom, hogy magát a sárkányhajózás nem rekordra, súlyra való tekintette, bárki egy fél óra alatt meg tudja tanulni, persze nem versenyszinten, de olyan szinten igen, hogy jól érezze magát, és egy kellemes testmozgása vagy élménye legyen a sárkányhajózásból.
1: És hogyha már a sárkányhajókról beszéltünk, akkor itt van mellettünk a hajótároló konténeretek. Hát első ránézésre nem akarok hazudni, de szerintem 50 plusz hajóparkkal rendelkeztek, és ahogy még mondtad is, mielőtt bekapcsoltuk a felvevőt, hogy bizony egy ilyen kis egyesülethez képes, mint ti, hát biztos, hogy nagyon-nagyon szép és nagyon-nagyon jó hajóparknak minősül ez.
2: Igen, 2013 óta, mióta a kajakenúval foglalkozunk, folyamatosan vesszük a hajókat. Arra mindig nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, hogy jó minőségű hajókat vegyünk. Az azt jelenti, hogy két hazai gyártótól, a Hóditól és a Kapétól vannak a hajóinknak a nagy része, de ezen kívül Néló és Plastex hajókkal is rendelkezünk. Például a kenusaink szinte csak Plastex hajókkal mennek, és azt gondolom, hogy ez azért elég különleges, vagy ritkaság azért egy ekkora egyesülettől, mint mi vagyunk, de mondom, mindent ennek rendeltünk alá, hogy a gyerekek alatt jó technika legyen.
1: Beszéltünk most már akkor a sárkányhajókról, a kajakról és a kenuról is, hiszen ugye itt gyakorlatilag az evezés minden lehetséges módja megvan, és közben szép lassan mindjárt odaérünk a Sugovicához. Itt is eveztek egyébként, vagy itt zajlanak az edzések, tehát hogyan képzeljük el ezt egészen pontosan?
2: Igen, 2019-ben épült meg a szabadidő központunk, aminek egy 118 négyzetméteres konditerme is van, ahol gyakorlatilag a téli edzéseket és a kiegészítő edzéseket tudjuk tartani. A környezetünk tökéletesen alkalmas a kinti futásokra, és ahogy itt sétálunk lefelé, ugye itt rögtön egy 15 méterre itt van a Sugovica is, ahol ugye saját lejárunk van, saját stégünk van, ahol a gyerekek vízre tudnak szállni.
1: Itt állunk a Sugovica partján, szép lassan beköszöntött a tavasz, és hát mondhatjuk azt is, hogy most a telep ébredezik a téli álmából. Hogyan tovább? Mik most a következő tervek az előttetek álló hónapokban?
2: Hát először is a vízitelep az ki fog nyílni, és gyönyörű zöld lesz, és már a madárcsicsergést gondolom hallják a hallgatók is. Gyakorlatilag jövő héten kedden a nagyokkal elindulunk Montenegróba, egy melegvízi edzőtáborba 9 napra. Közben festés lesz itt, felújítások, úgyhogy nem áll meg az élet. És amikor visszajöttünk, akkor folytatódnak itt a kicsikkel, nagyokkal közösen a vízi edzések, sőt nem sokára már versenyek is kezdődnek.
1: Hiszen ugye említettük a versenysportot és az élménysportot, amely bizony a kettő együtt él, és nem tud létezni az egyik a másik nélkül. Ha már most a versenyzőkről beszélünk, ha kajakkenu, akkor mindenki az olimpiai sikerekre gondol, de ugye tegyük hozzá, hogy itt nagyon-nagyon sok fiatal edz, nagyon-nagyon sok fiatal versenyez és sportol. Hányan vannak most nálatok a klubban, és hát egyáltalán hogyan kell elképzelni a szakosztálynak, illetve a klubnak a versenysport részét?
2: Hát jelen pillanatban olyan 40 fiatal sportolónk van, akik edzenek napi szinten, és ez föl szokott duzzadni a 60 főre körülbelül a nyáron. Ugye vannak, akik jönnek és mennek, ugye ez sajnos mindenhol így van. A lemorzsolódása, vannak, akik csak a nyári időszakban jönnek, de én azt gondolom, hogy ezzel sincs semmi probléma. Szeretnénk azt, hogy akik hozzánk járnak, és ez azért általában így is van, ők jól érezzék magukat. Elsősorban versenysport van, mert sajnos, hogyha azt mondjuk nekik, hogy ők szabadidősportolók, akkor elviszik az élsportolókat is, de azért próbáljuk azokat is kiszolgálni, és azoknak is élményt nyújtani, akik nem szeretnének versenyezni. De szerencsére csak egy-két ilyen gyerekünk van.
1: És akkor egy picit nézzünk vissza a múltba is, és hogyha már említettük a társadalmi szerepvállalást, egy nagyon-nagyon fontos szempont, hogy éppen a paraszakákban egy nagyon-nagyon komoly siker is kapcsolódik a klubhoz, nem is kell olyan messzire visszamenni az időben.
2: Igen, a 2016-os olimpián Suba Robert második helyezett lett parakenuban. Gyakorlatilag őt a férjem készítette föl a versenyre, az utolsó egy évet a Szegedi Vízisport klubnál töltötte, de vajai színekben indult az olimpián.
1: És ugye aki tényleg csak az eredményeket nézi, az mindenféleképpen büszkelt erre, viszont ez itt a Mogyi Bajai Vízisport Klub, azért a Mogyi, mint a főszponzorotok, és aki ugye odaállt mögétek, azért büszke lett, de ahogy említetted nekem, őket legkevésbé sem az eredmények érdeklik.
2: Igen, nagyon nagy szerencsénk van, akár a Mogyival is, vagy pedig a Siber pincészettel, de ugyanígy a Magdi Konyha Stúdióval, vagy az MLKFT-vel, ugye őket is említhetném, mert mindenki már évek óta támogatja, hogy a legelső a Siber pincészet volt, hogy nem az a legfontosabb, hogy milyen eredményeket érünk el. Mindenki örül az eredményeknek, de a legfontosabb az, hogy hány gyereknek, hány fiatalnak, hány felnőttnek tudunk élményt adni, hány gyerek fordul meg a vízitelepen az évek során, vagy éppen az adott évben, amiről beszélünk majd most 26-ban, és ebben minden beletartozik. Nem csak azok a gyerekek, akik ide járnak és sportolnak, hanem azok is, akik több százan, akik mondjuk egy vízivándoron lejönnek, vagy családosan megjelennek egy vízitúrán, vagy csak kibérelnek egy hajót és elmennek maguk itt evezni. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, mert több lábon is tudunk így állni, meg nincs az a kényszer, hogy csak a versenysport után kapunk támogatást, ami azért lássuk be, elég nagy gond lenne akkor.
1: Előző válaszodban említetted a nyarat, és bizony akkor jöhetnek majd azok az élménykajak, azok élménykenúzók és azok a túrák is, amik tényleg nagyon-nagyon sok embert, nagyon-nagyon sok osztályt, nagyon-nagyon sok gyereket vonzanak, és hát hála Istennek azért itt nagyon-nagyon komoly állami programok vannak a háttérben, aminek köszönhetően tényleg a fiatalok mozognak, a fiatalok egészséges és boldog életet élnek itt Baján is. Mik is ezek pontosan?
2: Hát az Aktív Magyarország támogatásával két forrásból is kapunk programokat, vagy lehetőséget, kvótákat, aminek nevezzük. A Magyar Kajakkenu Szövetségen keresztül például a vízi vándortábort, ahol 5-600 gyerek is megfordul egy szezonban nálunk. Ugye mi vagyunk a felelősek, konkrétan én az Alsó-Dunai szakasznak, ami Dunaföldvár, Paks, Fajsz, Pörbölyi Ökocentrum, és úgy jönnek le Bajára. És ugye itt azért a bajai víziturizmus mellett az egyéb városi turizmus is nagyon szerepet játszik, mert ugye itt költik a pénzüket, itt mennek el boltba, megnézik a látványosságainkat. És ez mellett, ugye, ami még a Kajakkenu Szövetségen keresztül jön, ez a vízitesi, ami testnevelés órák keretén belül általában egy ilyen másfél órás program az osztályoknak, jelentkezhetnek, és ők általában sárkányhajóznak, kivéve akik nagyon gányak, mert ők azért túrakenukkal is vízre mehetnek, de általában sárkányhajóval szoktunk nekik vízitesi órákat tartani. A másik lábunk viszont a Magyar Vízitúra Szövetségen keresztül érkezik. Ott van egy olyan programunk, ahol a fiatalok és családok vízhez szoktatása. Gyakorlatilag itt is vagy iskolások jönnek, vagy családosok jönnek egy-egy délelőtti, kora délutáni vizitúrára. És amit mondjuk én nagyon-nagyon fontosnak tartok, az a pedagógusok, vagy pontosabban oktatásban dolgozók vizitúrája, amiben nem csak a pedagógusok tartoznak bele, hanem a technikai dolgozók, akár még tényleg a takarítóktól kezdve a műszaki dolgozókig mindenki. Ők eljönnek egy vizitúrára, és utána kapnak egy ebédet. Ami ebbe szerintem zseniális, hogy közelebb hozzuk őket a vízhez, a természethez, és utána, amikor vízitesire ki kell hozni a gyerekeket, akkor nem félnek. Szóval egy kicsit érzékenyítjük a pedagógusokat arra, hogy ez nem egy ördögtől való a vízitúra, nem egy annyira veszélyes, szerintem különben nem veszélyesebb, mint egy kerékpáros túra. Ezen kívül foglalkozunk még a sajátos nevelésű igényű gyerekekkel is, hogy például az egymiből az idén is 250 gyereknek van lehetőségük kijönni, vizitúrázni, itt lenni, egy kis programon van, olyat adunk nekik, amit gyakorlatilag máshogy nem kapnak meg. A Mogyi is támogatja ezt a programot, úgyhogy mindenki kap egy kis szatyorba egy pár Mogyis terméket, és tényleg boldog, mosolygó arcok mennek el tőlünk.
1: Bejöttünk a szabadidő központba, de rögtön álljunk is meg itt az ajtó után, hiszen nekem nagyon-nagyon megtetszett ez a tábla, ami itt rögtön fogadja az érkezőket, amin az a felirat áll, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Azt hiszem, hogy itt, ha valaki a sport mellett dönt, legyen az főleg fiatal, akkor ad neki egyfajta életszemléletet.
2: Igen, én is azt gondolom, hogy a kajakkenu nem egy könnyű sport. Egy nagyon sokféle sportágat ölel magába. Kettő pedig, ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, ahhoz nagyon-nagyon sokat kell dolgozni. Én sokszor szoktam azt mondani a gyerekeknek, hogy akkor hagyd abban, vagy akkor add föl, ha én föladom, és soha nem adom föl. Szóval én tényleg mindig addig megyek mindenbe, amíg el nem érem azt, amit szeretnék. Lehet, hogy ez nem azonnal történik meg, lehet, hogy egy-két évet valamire várnom kell, de ugyanezt próbáljuk a gyerekekbe is elültetni, hogy elkezdesz valamit, akkor csináld addig, ameddig úgy gondolod, hogy megéri neked. És ez később, és látszik, hogyha megnézzük egy kicsit a kajakkenu világát, akkor egy nagyon összetartó társadalom. és felnőttként, akik már felnőttek, azok is, hogyha bármi probléma van, akkor segítik egymást. És ez most az elmúlt időszakban többször jött velünk szembe.
1: Menjünk mi is egy kicsit tovább, és elsétálunk itt a, hát mondhatjuk azt, hogy a dicsőség táblák és a falon lévő fényképek mellett, Bonyai Reginától Suba Róberten át, és ugye a fiad is itt van, majd róla is beszélgetünk, meg talán lehet, hogy vele is, de egy picit sétáljunk beljebb, és ahogy elmegyünk az öltözők, illetve a főnökasszony feliratú szoba mellett, akkor itt a következő állomásunk, hiszen meg annyi trófea és különböző elismerés, és van itt egyébként kettő, ami neked szólt név szerint, és ugye amikor beszélgettünk, azt mondtad, hogy sok mindenre nagyon büszke vagy, de van itt két dolog, amire különösen.
2: 2024-ben egymás után két díjat is sikerült kapnom. Az egyik Révész Máriuszéktől az Aktív Magyarország díjat, és még ugyanakkor a Bajaváros sportjáért díjat. Én azt gondolom, hogy mindkettőre borzasztó büszke vagyok, viszont egyik se csak az én érdemem. Szóval én úgy gondolom, hogy ez, ami itt kint van, ez egy csapat érdeme. Az, hogy személy szerint ugye valakinek meg kellett kapnia, és az én voltam, de csapat nélkül ez nem ment volna. Szóval ez a kollégáimmal, akikkel együtt dolgoztunk az elmúlt években, ez egy közös elismerés.
1: És akkor még két lépéssel beljebb, és itt is vagyunk, ugye, hát mondhatjuk azt, hogy itt van nagyjából egyszerre minden, megint csak egy olyan idézet, ami szerintem minden dolgozó és sportoló fiatalnak kell, hogy inspirációt adjon. Egy álom, csak egy álom egészen addig, amíg úgy nem döntesz, hogy igazzá teszed. No hát itt van bordásfaltól kezdve kondigépek, egy fitnessterem, de itt mellettünk a sarokban már egy kis közösségi terület, persze díszítések a falon, itt is fényképek, és minden, amire büszkék lehettek, de azt hiszem, hogy van mire büszkének lenni.
2: Igen, és az idézet azt gondolom, hogy talán tényleg legjobban jellemez minket, mert volt egy álmunk 2016-ban, sőt 15-ben, mert 2015-ben készültek el a tervek erre a vízitelepre, akkor szinte mindenki azt mondta, hogy ez lehetetlen. Viszont én nem ismerek lehetetlent, és a kollégáim se szerencsére. Gyakorlatilag már a készen van a vízitelep, most már gondolkoznunk kell, hogy mi az, amit fejleszünk, de minden évben van valami, amivel még pluszba ki tudjuk egészíteni, amivel plusz tudunk adni azoknak, akik hozzánk járnak. Nagyon büszke vagyok mindenkire, és nagy köszönet, aki ebbe bármilyen legkisebb kapavágással is részt vett, a kollégáimtól, a szülőkön keresztül, a szponzorokon keresztül mindenki, mert egy igazi paradicsomot hoztunk létre, aminek én azt a nevet adtam, hogy ez a test és a lélek műhelye. És gyakorlatilag így éljük a mindennapjainkat is.

0: mellettem most már Hoffmann Antal, a kajakosok edzője. Említettük már Suba Robertet, aki a paralimpián ezüstérmet ért el. A te vezetéseddel készült fel és kvalifikálta magát, de ugye Suba Robert nem feltétlenül volt mindig kajakos. Hogy is volt ez pontosan?
1: Először kenus volt, és akkor utána kiderült, hogy parakenu nincsen az olimpián, hanem csak kajak van, és akkor így átváltott kajakra, és akkor kezdtük mi a közös felkészülést, és akkor volt rá egy évünk, és akkor a következő szezonban már úgy sikerült, hogy a VB-n elért egy harmadik helyezést, EB-n meg egy második helyezést, és akkor ebből kvalifikálta magát az olimpiára.
0: Ugye a többi már történelem paralimpiai ezüstérmes, viszont ha már kajakról és kenuról is beszélünk, és ugye azt is tudom, hogy beszélgettünk korábban, ti eveztetek Mónikával. Mennyiben más mondjuk egy kajakos, és mennyiben más egy kenus felkészítése, ugye hiszen jelenleg te most a kajakosokat edzed?
1: Hát nagy különbség nincsen egyébként. Ami kívülről látszik, az, hogy a kajakosok azok mind a két oldalon eveznek, tehát ugyanúgy használják mind a két oldalt. A kenusok pedig vagy jobbosra, vagy balosra készítik föl magukat, és akkor ők már abba is maradnak. Tehát ők már nem is váltanak ott oldalt. Nagyjából ennyi, ami látszik, az egyik az térdel, a másik ül a hajóban, de a kajakos is ugyanúgy használja a lábát, mert gyenyebb bicikliző mozgást végez, ami külső szemlélő számára annyira nem feltétlen látszik, de egyébként az egész testét használja, hogy hajtsa a hajót.
0: És ugye, ha már mondjuk Suba Robert ezüstéméről, a paralimpiáról beszélgettünk, akkor magasra tette a lécet, viszont most is nagyon-nagyon tehetséges fiatalokkal dolgozhatsz. Ki az, akire különösen büszke lehet most a klub?
1: Hát fiatalokkal dolgozom egyébként. Így van egy válogatottunk, a Kallós Szofi, aki most elérte, de ő most U14-es, tehát ő még igazán fiatal, feltörekvő korosztály, aztán ez hová növi ki magát, azt majd látjuk, de itt még látunk egyébként több fiatalt, aki, hogyha oda teszi magát, akkor még elég messzire elérhet, de ez igazából csak rajtuk múlik.
0: És akkor ki mástól kérdezhetnénk ezt meg, mint egy edzőtől, ha egy fiatal éppen sportolni szeretne, akkor miért tegye ezt éppen itt, és miért mondjuk a kajakkenut és az evezés sportágat választ?
1: Én ezt azért szeretem, ezt a sportágat, mert ez kint van a szabad levegőn. Tehát nem egy tornateremben van, nincsen bezárva. A négy fal közé kimegy a levegőbe, jól érzi magát. Igaz, kicsit oda kell figyelni, hogy jó idő legyen, mert akkor lehet igazán élvezni, de kint a szabad levegőn én szerintem sokkal többet ér a mozgás, mint egy tornatermi hangulatban.

0: főnökasszony irodájában ücsörgünk, a mosolyok már megvannak, és ez a lényeg, és a sportszakmai koordinátor ül velem szemben, Kékesi Gabriella, aki édesanyából és szülőből avanzsált ugye ide, hát mondhatjuk így, hogy mindenessé, hiszen ugye a gyermekeid ide járnak sportolni, aztán valahogy idehozott az élet téged is.
1: Igen, üdvözlök mindenkit. Három gyermekem van itt igazából aktívan, abból kettő napi rendszerességgel jár edzésre, egy kicsit kijár, de a szabadidősportban segít és támogatja nagyon az egyesületet. Ő is versenyző volt, egy sérülés miatt abba kellett hagyni a versenysportot, viszont elszakadni nem tud. Annyira szeret itt, hogy nem tud elszakadni.
0: És akkor mi hozott ki téged úgy, mint nem édesanya?
1: Mint nem édesanya? Igazából még a gyerekek a vízen voltak és edzettek, megláttam a feladatokat, a problémákat, és úgy jól esett itt lenni és csinálni.
0: És akkor mivel foglalkozik egy mindenes, ugye mondhatjuk ezt, hogy mindenes?
1: Ától Z-ig mindennel, ha kell fát metsz, füvet nyír, sebet lát el, éhező gyereket etet, ruhát keres, ruhát var, vagy csak egy lelket ápol.
0: Tehát gyakorlatilag egy pótmama.
1: Igen, igen, maci mama.
0: És ugye, hát nem csak édesanyja, és nem csak sportszakmai koordinátor, de illetve nem mondom, hogy nem csak édesanyja, egy nagyon büszke édesanyja is vagy egyben, hiszen azért a klubnak voltak korábban nagyon nagy sikere is, ha már mindenféleképpen sportsikerben mérünk, és most úgy tűnik, hogy a méltó utódokhoz most van egy olyan kis utód itt, aki válogatottsági szintig vitte, már pedig ő az lányod.
1: Igen, ő most már harmadik éve a kajakenu válogatott erős tagja. Neki szerelem. Az élete a víz, az élete a kenuzás. Nem is gondol másra, csak erre.
0: Valaki azt mondja, hogy vízre küldi a gyermekét, akkor lehet, hogy a mai világban nagyon sokan megijednek vagy félnek, mert az veszélyes. Ezeket a teóriákat hessegessük el, és akkor mint édesanyja, miért jöjjön valaki mondjuk éppen ide, és miért kajakozni, vagy miért választja ezt a sportágat, mert gyanítom, hogy akkor ez itt abszolút teljesen biztonságos, jó helyen van, jó környezetben van, és ahogy ugye korábban már hallottuk, itt nem csak a testet, de a lelket is ápoljátok.
1: Igen, alapjába véve a Kamarás Duna, ez egy nagyon védett, csendes, nem folyóvíz, egy állóvíz. Folyamatos edzői felügyelet mellett vannak a gyerekek a vízen, mentő mellénybe, stabil hajókba, felügyeletek alatt, nagyon jó kis csapatba, tehát mindenki a korosztályának megfelelően van beosztva, és úgy edzenek, nagyjából a fejlettségi szintekkel együtt. Rendkívül jó fejleszti a koordinációt, a testet, és mivel, hogy oda kell figyeljen a gyerek, nem bohóckodhat, ezért nagyon-nagyon szépen fejlődnek. Nagyon komoly összetartó közösség alakul ki, a nagyobbak között annyira, hogy szabad időben is összejárnak, ha kell misére mennek minisztrálni, vagy éppen kitalálták, hogy ők most futóversenyre készülnek, és együtt elmennek még szombaton hosszú távot futni. De a születésnapokat is együtt ünneplik meg. Ugyanezt próbáljuk a kicsiknél is, hogy ők is érezzék, hogy jó egy közösségbe tartozni, ahol biztonságban vannak, odafigyelünk rájuk, nem kallódnak el. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos a mai világban.
0: És talán ami a legfontosabb az az üzenet, hogy igenis a gyermekek és a fiatalok sportoljanak, éljenek teljes, egészséges és boldog életet.
1: Így van. Épp testben, épp lélek.
0: Kint ülünk most a kajakkenu ponton. Az idő nem túl kegyes hozzánk, meglehetősen hűvös van, úgyhogy nem leszünk hosszúak. Három fiatal ember, két fiatal hölgy és egy fiatal úr ül velem szemben, illetve mellettem. Itt a kajakkenu klubnál azt mondták, hogy az övék a jövő. Kérek szépen gyorsan egy-egy bemutatkozást.
2: Én Kallós Szofia vagyok, kajaknői válogatott kerettag.
0: Pro és kontra majd, mert kérdezzük a kenusokat is, miért kajak?
2: Azt tetszett meg nekem, még régebben.
0: És mióta kajakozol?
2: Olyan 2 éve.
0: Mondjuk további 2 év múlva, vagy esetleg 10 év múlva, hol látod magad, mennyire fontos neked a kajak, mennyire fontos neked maga a sport, és mit szeretnél elérni?
2: Nagyon fontosnak tartom, hát inkább ilyen karrierszerűnek, a sporttal szeretnék majd tovább tanulni, és szeretnék világbajnok, Európa-bajnok lenni későbbiekben.
0: És akkor jöjjön most egy kenus.
3: Kékesi Brigitta vagyok.
0: Miért kenu?
3: Számomra a kajak az annyira nem fogott meg, a kenu sokkal inkább érdekesebb volt a mozgás formája is, és sokkal jobban tetszett.
0: És egyébként neked milyen érzés személy szerint, hogy ugye édesanyád is itt dolgozik a klubnál, egyfajta példaképő neked, vagy igazából te vagy példakép a fiatalabbaknak, hiszen ugye te is válogatott kerettag vagy.
3: Igen, szerintem jó, mert bármi van, hozzá tudok fordulni, és sokkal egyszerűbb minden.
0: Viszont nincs egyfajta elvárás, és ugye ezért is kell jól teljesíts, vagy inkább magadnak akar akarsz elvárásokat teljesíteni. Neked mik a céljaid hosszú távon?
3: Mindenféleképpen szeretnék több nemzetközi eredményt is, meg továbbra is egészségesen ott maradni az élem.
0: És ugye a fiatalember velem szemben.
4: Engem Siber Dávidnak hívnak, én kenus vagyok, ifjúsági maraton világbajnok 5. és Európa bajnok 5.
0: Viszont te ugye nem vagy még válogatott kerettag, ez hogy működik egyébként, hogy mehettél, vagy hogy mész úgy világbajnokság, hogy nem vagy a válogatott kerettagja?
4: Volt egy maraton válogató Győrben, ott az első meg a második helyzet mehetett ki nemzetközi versenyre, én a második helyzettel mentem ki párosban, de viszont válogatott tag úgy lehettem volna csak, hogyha az Európa bajnokságon első helyzet, vagy a világbajnokságon első, második és harmadik helyzet lettem volna.
0: Viszont azt hiszem, hogy ez is egy hatalmas nagy motiváció neked, hogy akkor a közében elérd ezeket az eredményeket.
4: Természetesen a jövőben is szeretnék kimenni nemzetközi versenyre, ott is jobb, akár még dobogós helyzeteket is elérni, és hát nekem az nagy motivációm, hogy még kimenjek nemzetközi versenyre.
0: Miért éppen maraton?
4: Hát így nem azt mondanám, hogy pont a maraton, de akkor az sikerült csak, de szeretnék a jövőben azért sprintre is menni, mert nekem azért az jobban szívemhez áll.
0: Ez itt még mindig a sporthely, és még mindig Baján vagyunk, egészen pontosan a Sugovica partjához lesétáltunk ismét, itt a Stég alattunk, és velem szemben most már Bonyai Regina. Azért beszélgetünk veled elsősorban, mert egy olyan életpálya modellt szeretnénk bemutatni, ami igazából mindenkinek adott lehet bármilyen sportban, de ugyan itt neked ez a Bajai Mogyi vízisportklubnál megadatott, hiszen nagyon-nagyon sikeres versenyzőből lettél, ugye most már édesanya, és hát most itt dolgozol nagyon sokféle minőségben. Picit beszélgessünk a sportkarrieredről, hiszen van miről.
5: 13-ban kezdtem, akkor 14 éves voltam, viszonylag úgymond még későinek számítottam. Napi négy edzéssel végigvittem a nyarat, és akkor sikerült a serdülő válogatott kerettagként bekerülni. Rákövetkező évben már kint voltunk az IFI VB-n is, EB-n is, és akkor így szépen sorban minden egyes évben kint voltam síkvizen is, és nagy részben maratonon is a nemzetközi versenyeken. Van IFI VB második helyezése, van felnőtt EB harmadik helyem, és ugye az U23-ban is van egy síkvízi párosban, egy EB harmadik helyem.
0: Ugye amikor bementünk a székházba, vagy hát a központba, akkor ott volt egy olyan felirat, hogy ha könnyű lenne, akkor mindenki ezt csinálná. Ha a kajakkenu sportág önmagában nem egyszerű, akkor a maratoni szakága szerintem különösen nehéznek tűnik. Egy ifjú hölgy, mi visz rá téged, vagy mi vitt rá téged, hogy ezt válaszd?
5: Igazából első körön nem tudom megmondani, azt tudom elmondani, amit éreztem legelőször, amikor ezt a hosszú távot kellett csinálnom, hogy saját magammal küzdök, nem is a versenytársaimmal, hanem a magam démonjait küzdöm le, és olyan jó érzés volt mindig kiszállni, hogy na, akkor megint meg tudtam csinálni, és még jó helyezést is értem el, viszont utána másra mindig azt mondtam, hogy soha többet. Viszont valamiért mindig visszahúzott oda a szívem. Azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultam magamról, meg az egész sportágról. Szerintem sokkal élvezetesebb, mint egy másfél-két perc, vagy egy 30 másodpercről beszélünk.
0: És ugye azt mondtad, amikor sétáltunk le ide a Sugovica partra is, hogy hál' Istennek azért most már, mikor megkérdeztem, ugye itt róttad te is a köröket és a kilométereket, hogy hál' Istennek most már a motorcsónakban teszed, de azért gyanítom, hogy még mindig hiányzik néha maga az evezés és a kajakkenu.
5: Az elején annyira még nem tudom, amikor még leülepszik a dolog, de egyre inkább jó nézni őket, és azt gondolom, elképzelem, hogy én is ott tevezek, de viszont a kicsik, akik most kezdenek, azokat általában én viszem ki PC2-ben, hogy meglegyen az a biztonságérzet, és akkor jól esik, úgy szállok le, hogy jó volt. Tavaly ősszel is, amikor már a kisfiam nagyobb volt, akkor a nagyokkal többször mentem el hosszú távot tevezni, és jól esett.
0: Hiszen ugye élsportolóban most már edzőként, és ugye, ahogy mondtuk, boldog édesanyaként is tevékenykedsz. Mennyiben más az volt, hogy megvan a saját picurkád a gyerekekkel foglalkozni?
5: Türelmesebb lettem, sok mindent tanultam, azért az én kisfiam ezzel egy igazi örök mozgó, nem is vártam más, ugye sportoló szülőknek a gyereke. Azt érzem, hogy amit az anyukák, ahogy féltik a gyerekeiket, és azt hiszem, hogy egy kicsit lenyugodtam, és próbálom őket úgy terelgetni, mint ahogy a fiamat is terelgetem most, úgyhogy tényleg teljesen más, hogy látom már ezt az egészet, attól függetlenül, hogy még csak 2 éves lesz. Igazság szerint azt gondolom, hogyha bárki attól tart, hogy ez a vízisportág, ez veszélyes és félelmetes, és azért nem merik hozni a gyerekeiket. Óva intem őket attól, hogy ne, mert igazság szerint a természetben van egész nyáron a vízen, a levegő, az élmény, amit kaphat, és a társaság is jó, úgyhogy szívesen várunk mindenkit, úgyhogy ne féljenek a szülők.
0: Kedves hallgatóink, ez volt már a Sporthely, melyben a Mogyi Bajai Vízisportklubba látogattunk. Nyágúi Gergét hallották, köszönöm, hogy velem tartottak, várom önöket legközelebb is, viszont hallásra!
6: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: dance, we can dance all night.
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Budapesten az FM 105.9, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Vendégünk érkezett, nagy szeretettel köszöntöm Özbás Szofit, aki a hétvégi Georgiában rendezett judó Európa bajnokságon megvédte címét, és a női 70 kg-os kategóriában ismét EB címet nyert. Nagy-nagy gratuláció, Szofi, és köszönjük szépen, hogy eljöttél.
3: Én köszönöm a meghívást, köszönöm.
2: Elárulunk egy kulisszatitkot. A szombati döntőddel majdnem egy időben kezdődött a Veszprém-Szeged férfi kézilabda magyar kupa elődöntő. Cseszregi Balázs kollégánk volt ott Győrben, és várta, hogy megkapja a szót, és egy picit aggódott, hogy vajon mennyi ideig tart majd a döntőd, mennyi idő telik majd el a meccsből úgy, hogy nem az övé a szó, de hát 51 másodperc kellett ahhoz, hogy megszerezd ezt a címet, úgyhogy köszönjük szépen a hallgatók nevében is, mert a döntőd is lement itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, és a kézilabda is. Mennyire volt váratlan számodra, hogy ilyen pikpak és ilyen gyorsan? Ugye volt egy budapesti Grand Prix verseny, ahol emlékszünk, közel 8 perces hosszabbításos mérkőzése, tehát van ilyen is a judóban, de ez most rendkívül váratlanul és egy nagyon bravúros, rövid győzelem volt.
3: Igen. Abszolút nem számítottam rá, de azért azt hozzá kell tenni, hogy én nagyon sok mindenen szoktam agyalni, és nagyon sok mindenen szoktam gondolkozni, de azt már megtanultam, hogy előre ezekben a téthelyzetekben nem szabad elképzelni, hogy most hogy konkrétan ez hogyan is fog alakulni. Én nagyon boldog voltam, hogy az 51 másodperc alatt lement, de meg kellett adnom saját magamnak és a lehetőségnek is ezt a tiszta lapot, hogy leválasszam azt, ami történt, mert előzetesen én már ettől a lánytól egyszer kikaptam egy tavalyi GP-n Kínában, és kicsivel kicsin múlt az a mérkőzés is, de nagy hatással volt rám, és ugyanúgy, ahogy egyébként egy pozitív történés, mondjuk akár gondolok arra, hogy tavaly ezt a versenyt megnyertem, azt is magam mögött kellett hagynom, de ugyanúgy ezt a vereséget is magam mögött kellett hagynom, és talán ez az egyik legnehezebb része a sikernek szerintem, meg mondjuk ennek a versenynek is, hogy leválasszam azt, ami történt velem, meg leválasszam azt, ami esetlegesen történni fog velem, és csak arra a pillanatra koncentráljak, meg ott legyek, úgyhogy igazából ezt mondanám így ennek a döntőnek a sikerének is, meg úgy a versenynek a sikerének.
2: Ugye a francia Oskorn ellen játszottál, amit említettél, hogy egyszer már kikaptál tőle, ilyenkor van időd videózni, vagy a fejedben ezt már lejátszottad, hogy mik azok a hibák, amit nem szabad elkövetni, amit korábban ellene elkövettél?
3: Igen, azért ezekkel a lányokkal már ugye így a top 10, top 20-as versenyzői körben már tényleg olyan szinten ismerjük egymást, hogy nem csak versenyeken találkozunk, hanem a köztök lévő edzőtáborokban is, tehát azért már nagyon sokszor mentünk együtt, és ő is ismer engem, én is ismerem őt. Tényleg nem volt ez benne a pakliban, hogy én most földön fogok nyerni, de tényleg hihetetlen, hogy milyen gyorsan lehet ott változtatni egy mérkőzés kimenetelén, akár hogy lekerülünk földharc helyzetbe, és én hogy ezt ki tudtam használni. Azért egy pillanatra megijedtem, mert ugye visszanézték ezt az átfordítást, és amiatt nézték vissza, mert a gerincét

0: hogyha feszítettem volna, akkor ez egy, ugye egy veszélyes technika lett volna, és ugye akkor szabálytalan lett volna, és akkor másképp alakul ez a mérkőzés, viszont mivel én az átfordítást szabályosan csináltam, és utána ő maga vette ki ugye kiszabadulásképpen a kezét, és már csak ugye a nyakánál tudtam rögzíteni, tehát tulajdonképpen ezt a helyzetet ő maga csinálta, ezért maga a technika, amit én kezdeményeztem, szabályos volt, és ezt ugye lekopogta, és ugye így kaptam én ipont, és így tudtam győzni.
1: De ezt úgy magadban érezted, hogy ez szabályos volt, vagy azért volt feszült pillanat benned is, hogy na vajon ezt megadják-e, vagy ha visszanézik, elveszik?
0: Én magát a technikát szabályosan csináltam, emiatt nem izgultam, de ott azért, amikor ugye mutatja a bíró, hogy akkor visszanézik, és visszajátszák ott a bírók között ezt a pillanatot, és akkor felül tudják bírálni, ott azért kicsit bennem volt az, hogy hú, most akkor mi is történt, de ugye a pillanat hevébe, tehát ott tényleg nagyon gyorsan történtek, nagyon nagy dolgok, úgyhogy én szabályosnak éreztem a technikát.
1: Ahogy említettem, élőben közvetítettük itt ezt a döntőt, úgyhogy hallgassuk meg most Regős László Pál kollégánk kommentálását.
2: Kékben van Özvaj Szofi, fehérben pedig a francia ellenfele, Melchia Oskorn, egy 21 esztendős versenyző, kétszeres junior világbajnok, úgyhogy a jövő embere lehet ez a francia versenyző. Borbarna szövetségi kapitány ott van a szőnyeg mellett, természetesen onnan segíti Özvaj Szofit folyamatos utasításokkal. Oskorn is ejtett egyébként nagy skalpot, például legyőzte Cunodát, az Európa-bajnoki bronzérmes spanyol versenyzőt, illetve az orosz Tajmazovát is, a tokiói olimpia bronzérmesét, úgyhogy fiatal kora ellenére már egy remek judokáról van szó. A földre kerül a két versenyző, Özbas próbálja őt folytással lentartani Oskont, és hiába próbál kijönni a szorításból. A francia, mert hogy itt a vége, le is kopogja a francia. Szűk egy perccel a mérkőzés kezdete után Özbas Szofi ipponnal győz, leszorítja Oskont a tatamira, a francia pedig feladta. Özbas Szofi Európa-bajnok 2025 után, 2006-ban Tbilisiben is a női 70 kg-osok mezőnyében. Megvan az első érem, és rögtön egy aranyérem a magyar judó válogatottnak a 2026-os Európa-bajnokságon. Fantasztikus siker Özbas Szofitól.
1: Mondtad, Szofi, hogy nem szoktál előre tervezgetni, de magadban érezted az erőt, hiszen úgy jutottál el a döntőbe, hogy értékelhető akciót ugye nem csináltak ellened, pontot nem szereztek a korábbi ellenfeleid.
0: Igen, azért azt éreztem, hogy erős vagyok, és magabiztos vagyok, és egyébként érdekes, mert van, amikor az én megélésem, hogy hogyan érzem magamat fent a szőnyegen, teljesen más, mint amilyen visszajelzéseket kapok, és ez tényleg egyébként összeférhetetlen, hogy látnak az emberek engem kívülről, teljesen másnak, mint amit én belülről megélek, és vajon melyik az igaz, vagy akkor hol van tényleg így a ráció ebben. De azt gondolom, hogy valahol mind a kettő számít, és most ebben az esetben ez jól is jött ki, hogy én is belülről nagyon stabilnak és magabiztosnak éreztem magamat, illetve hát a külső visszacsatolás is ezt mutatta, hogy nem tudnak rajtam akciót csinálni.
1: De az, hogy azt mondod, hogy mást láttál, mint ami később a szőnyegen megvalósult, az azt jelenti, hogy mondjuk nem bíztál magadban annyira, mint amit később tudtál produkálni?
0: Igen, én azért egy elég érzelmes lány vagyok, és azért a pillanatnyi érzelmeim néha nagyon, nem mondom, hogy földre tudnak teperni, de azért nagyon erősek bennem, és igen, ezeket már tudom uralni, vagy tudom kicsit kontrollálni, legalábbis azt, hogy mit engedek, hogy mit lássanak belőle, de én ettől még ugyanúgy érzem ezeket, és mondjuk például ezen a legutóbbi párizsi Grand Slamen, ami ugyan csak egy erős verseny volt, amilyen visszacsatolásokat kaptam kívülről, hogy nagyon stabil és nagyon erős vagyok. Na, én ezzel szemben az belső megélésem az volt, hogy tényleg minden meccs egy saját, egy olyan küzdelem volt, úgy meg kellett érte küzdenem tényleg, hogy tényleg hihetetlen, hogy mekkora különbségek lehetnek, úgyhogy erre gondoltam. Egyébként én bízok magamban mindig, de bármilyen érzelmet nagyon erősen érzek, szóval ez azért rám így nagyon jellemző, hogy akár nagy amplitúdókkal is, de hogy úgy nagyon szélsőségesen tudok küzdeni, küzdeni magamért.
1: Csak ez akkor mindig olyan irányú, hogy kisítő vagy? Tehát soha nem olyan, hogy túlzottan elbízod magad, ugye?
0: Nem, azt nem mondanám. Tehát valahogy nem, alapból belőlem én úgy gondolom, hogy nem is ez jön, de egyébként volt már olyan, hogy úgy saját magamhoz képest azt éreztem, hogy, vagy voltak olyan gondolataim, hogy hát persze ez a következő meccs, ez könnyű, vagy ez a következő meccs, ez annyira nem nagy dolog nekem, de abban a pillanatban már már az első, nem is tudom, összefogásban éreztem azt, hogy húha, hát most itt tényleg vissza kell venni, mert ez azért vissza tud ütni, úgyhogy azért addig nem mentem el szerintem, hogy ez tényleg mondjuk egy vereség formájában ebből tanuljak, de nem valahogy belőlem, hál' Istennek nem ez jön.
1: Csernovicki Évi volt itt, egy hétig társ műsorvezető a Nemzeti Sportrádióban, ugye ő is megvédte címét már, két EB címe volt egymás után. Melyik nehezebb, hogyha ezt így összehasonlítod, az első, amikor még esetleg váratlanul jön egy ilyen EB győzelem, és nem készülnek rád, vagy most, amikor téged tartanak ugye címvédőként esélyesnek, és esetleg fokozottan figyelnek rád az ellenfelek?
0: Én nekem nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, szóval mind a kettőnek megvannak a hatalmas nagy küzdelmei és az árai minden egyes versenynek, minden egyes meccsnek. Ott emlékszem, hogy más dolgokkal küzdöttem, más nehézségeim voltak, itt is más dolgok vettek körül, de azért úgy mindig feladom magamnak a leckét, tehát úgy nincsen két ugyanolyan verseny, minden verseny nagyon-nagyon más, tényleg nincsen rá recept, és hogyha én nem alkalmazkodok, hogyha valamit erőltetni szeretnék, ami már bevált, egy következő versenykor is, akkor az nem biztos, hogy sikerülni fog, úgyhogy ez az alkalmazkodás, ez a legnehezebb benne. De tényleg nem tudnám ezt megmondani, hogy melyik volt így a nehezebb, az biztos, hogy először Európa bajnoknak lenni egy hatalmas nagy eufória volt, és azt a mai napig őrzöm magamban.
1: De akkor mondjuk ez egy szint, amit elértél, és akkor benned van az, hogy hát jó lenne ezt megismételni, vagy hogyha mondjuk nem sikerült volna, akkor lett volna benned egy nagy csalódás.
0: Nem, abszolút nem akartam ezt megismételni, mert akkor megint csak akartam volna, hogy hasonlítson a már meglévő élményemre azt, amit még nem tudom, hogy milyen lesz, és ez egy nagy hiba, hogyha én ezt így tettem volna szerintem, mert minden versenynek meg kell adni így a lehetőséget és a szabadságot, hogy olyan legyen, amilyen, és azt gondolom, hogy tényleg a siker kulcsa nekem is az, hogy én magammal szemben megadom ezt a tiszta lapot, tényleg leválasztva azt a negatív, meg azt a pozitív történetek, vagy történteknek a sorozatát, ami előzetesen történt. Szerintem nem csak a negatívat kell leválasztani, hanem a pozitívat is, úgyhogy nem, én nem akartam még egyszer Európa-bajnok lenni, legalábbis nem azokban a pillanatokban, amikor ott álltam a szőnyegen, mert akkor ezek a gondolatok nekem nem segítettek volna. Én csak nagyon-nagyon akartam küzdeni, és nagyon-nagyon szerettem volna jó érzéssel ott állni.
1: De amikor reggel felébredtél, akkor úgy jó érzések voltak benned, jó formában érezted magad? És akkor, ahogy mondod, azt feltételezem, hogy csak a következő meccsre koncentráltál, tehát lépésről lépésre haladtál egész nap?
0: Igen, igen. Jó érzésem volt, de mindig ezt nevetjük mondjuk az edzőmmel is, hogy a judóban ez abszolút nem jelent semmit, szóval már volt arra is példa, hogy egy nagyon jó bemelegítés után sajnos egy verseny nagyon rosszul sikerült, de hogy egy tényleg egy katasztrofális mozgás után jól alakult egy verseny, szóval ez a jó, meg a nehéz is ebben, hogy tényleg nincsen rá recept, és nem lehet tudni, és szerintem ez egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy ott az a pillanat számít, és hogy én ott azzal a pillanattal mit kezdek, és ennyi a lehetőség, hogy éljek ezzel a pillanattal.
1: Tehát amikor reggel bemész a csarnokba, akkor nem érzed még magadban az erőt, nem érzed magadon azt, hogy na vajon mi lesz a nap végén?
0: Azt meg tudnám mondani, hogy éreztem magamat, egyébként jól éreztem magamat, de azt is tudtam, hogy ez önmagában mit sem jelent. Tehát oda kell koncentrálnom a bemelegítésre, a játékosságára, a fókuszra, aztán arra például, hogy meccsek előtt vagy meccsek közben tényleg ilyen légüres térben legyek, és szóval ezeknek megvan így, ahogy felépül egy-egy verseny, és szerintem nem is baj az, hogyha az ember nem egész nap érzi azt, hogy hú, én kirobbanó formában vagyok, mert azért ez nagyon sok energiát is tud elvenni, hogyha folyamatosan gondolkodok. De azt éreztem, hogy jól mozgok, igen.
1: Milyen körülmények voltak, mennyi néző volt például, és mennyire számított ez? Például az első mérkőzéseden ugye a hazaiak versenyzőivel kezdtél, egy georgiai versenyzővel.
0: Igen, nagyon szeretem ennek a versenynek a hangulatát, mert már itt voltam tavaly, ugye akkor ez egy Grand Slam verseny volt, de egyébként ugyanabban a csarnokban, ugyanabban a megrendezésben volt, és hát ezért ezekről ugye a grúzokról tudni kell, hogy ők tudnak szurkolni, tehát ott telecsarnokkal, hihetetlen nagy nézőközönséggel, ott rengeteg gyerekkel, nagyon jó, hogy nekik van utánpótlásuk, vagy legalábbis szurkolótáboruk, ők tényleg teljes torkuk szakadtából, ha ismernek, ha nem szurkolnak, és ezért ennek van egy hangulata, és ők ez nagyon hozzátettek, hogy az a döntő pillanat is egy ilyen eufória legyen. És egyébként ezek is teszik olyan különlegessé, mert hogyha az ember szerintem nem tudná megosztani ezeket a győztes pillanatokat, vagy bármilyen pillanatokat, akkor szerintem én nem is tudnám ezeket ennyire megélni, mert kicsit azt érzem, hogy ahány ember van ott, vagy ahány ember gondol rám, vagy nézi itthonról, ez az élmény, meg ez a boldogság, ez annyiszorosára emelkedik nekem, és annyiszor tudom még erősebben átélni. És ugyanígy mondjuk egy vesztes mérkőzésen, vagy egy szomorú pillanatban, hogyha én ezt meg tudom osztani valakivel, akkor így le tudom osztani a bánatomat és a szomorúságomat, úgyhogy a környezet az nagyon fontos, és ez Grúziában megvolt.
1: Tehát akkor az is mondjuk téged feldobott, ha még nem is neked, de szurkoltak, és megvolt az a felspanolt állapot, ami ezt az egész versenyt körítette?
0: Igen, abszolút, és annyira jó egyébként, hogy nem is kell olyan előzetes személyes ismerettség, mert ott valahogy nem tudom, elég az embereknek, hogy nem tudom, elég ott, hogy ott vannak a pillanatban velem, és nekik ez elég, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ők adnak ezáltal magukból, míg hogy ők ezt így nem is tudják, mert azért egy verseny nagyon sok pillanatból áll, nagyon sok belőle számomra nagyon nehéz pillanat, nagyon ijesztő pillanat, nagyon izgulok, és azért ezek az emberek úgy közvetetten is, de hogy ott vannak velem, és úgy fogják a kezemet, és még azok is, akik főleg azok, akik itthonról vannak, és néznek engem, úgyhogy nem hagynak engem egyedül, és ez szerintem ez nagyon fontos.
1: Csapatsportákban eltelik azért mondjuk legalább egy nap két mérkőzés között, nálatok sokkal gyorsabban pörögnek az események. Megnyerted az első fordulót, ilyenkor mi a rutin, mennyire szabad, mennyire tudsz még ezzel foglalkozni, vagy ahogy vége van az első mérkőzésnek, már rögtön foglalkoznod kell a következővel, esetleg már a következő ellenfelet nézni, és hogyan telik el mondjuk a két meccs közötti időszak?
0: Ez az én esetemben elég viccesen, mert én nem szeretem tudni azt, hogy kivel mérkőzök, nem is nézem meg a sorsolásomat, és ez nekem abban segít, hogy tényleg le tudjam választani azt, hogy csak egy mérkőzés létezik, és ez hozzá tesz az, hogy fogalmam sincs, hogy ki lesz a következő, vagy a következő, vagy a következő, mert az utat pillanatban nem is létezik a következő, és így is mentem fel egyébként meccsekre, hogy Szofi, tényleg nem is kell többet küzdened, tehát kicsit át is kellett vágnom magamat, hogy nem is kell többet küzdened, nem is lesz több mérkőzés, hanem csak ez az egy van. Szóval én nem nézem meg a sorsolásomat, és ezáltal nem is gondolkodok azon két meccs között, hogy fog telni a következő mérkőzésem, mert ott nekem csak az a feladatom szerintem, hogy pihenjek. Pihenjen az idegrendszerem, pihenjen az agyam, a testem, és ez a gyakorlatban igazából úgy néz ki, hogy próbálok levezetni, ott van egy bemelegítő részünk, ott sokat nyújtottam, meg sétáltam, meg ott azért meccsek között még egy kicsikét ugye egy a keringésemet próbáltam fenntartani és melegíteni, úgyhogy akkor tudtam meg mindig, mikor kivel megyek, amikor már sétáltam be, ott mindig van ilyen judóruha ellenőrzésünk a meccsek előtt, és ott az edzőmmel, Toncs Péterrel odafelé úton mindig megbeszéltük, hogy akkor most ki is fog jönni, és milyen taktikát csinálok.
1: Tehát akkor abszolút nem az adott ellenfélhez igazítjátok a taktikát, hanem a saját stílusodat kell felvinned, és megmutatnod, hogy mire vagy képes?
0: Igen, ez van többnyire túlnyomó részben, de nyilvánvalóan az is fontos, hogy kivel fogok menni, és ő ellenfelem mit csinál, viszont ez már csak igen az utolsó pillanatban.
1: De érdekes. grúz-azeri versenyzőt legyőztél, majd érkezett a görög dzsúdós, akit ipponnal gyűrtél le. Vele mérkőztél-e már korábban, ismerted-e őt, vagy ez már megint egy olyan bravúros győzelem volt, ami már előrevetítette, hogy esetleg ez a nap, ez a tiéd lehet?
0: Igen, mérkőztem vele, sőt a tavalyi Európa-bajnokságon vele döntőztem, és az is egy nagyon nagy meccs volt. Ő már egy nagyon régóta ebben a súlycsoportban versenyző, nagyon tapasztalt lány, és nagyon erős. Szóval neki ez az erőssége, hogy tényleg iszonyú erő van benne, és tulajdonképpen, hogyha az ember szerintem túléli a meccsnek az első két percét, vagy másfél percét, akkor onnan már ő nagyon gyorsan elfárad, és ezt nagyon ki lehet használni. Amit dobtam rajta egyébként, még soha nem dobtam versenyen, nagyon sokat gyakoroltam otthon, de még nem dobtam versenyen, és hát ugye őt is meglepte, de igazából egy kicsikét engem is meglepett, mert ott mutogatott ki a bíróknak, hogy nézzék vissza, mert ez csak vezeri volt, de szerencsére így pont húztak be, úgyhogy nagyon-nagyon örültem.
1: Akkor azt feltételezem, hogy a rémálmaiban jössz elő, hogyha azt mondod, hogy a tavalyi ebben is kikapott tőled, most sem sikerült legyőzni. Ezen még mindig csodálkozom, hogy kvázi nem videóztok a következő ellenfélből, és nem nézitek meg, hogy ő mire képes, hanem tényleg, ahogy mondott, percekkel a szőnyeglépés előtt tudod meg, hogy ki vár rád.
0: Én az én részemről nem, uh-huh. Tehát én nem videózok, viszont az edzőm igen. Uh-huh. Tehát ő számtalan videót megnéz mindig, és ő elemez, és szerintem ez nagyon fontos, mert amennyire én nekem a saját részemre kell koncentrálni, azért kell legyen szerintem valaki, aki segít nekem abban, hogy levegye ezt a terhet a vállamból, és ő megtegye ezt helyettem, mert tudja ő is, hogy én így működök, és így sikeres a mi egységünk, úgyhogy ő ezt megteszi, és akkor így beszéljük meg a meccsek előtt, hogy mi a taktika.
1: A lelkedben mi zajlik le? Jönnek a meccsek, ugye túl vagy mondjuk az adott esetben, amiről most beszélünk, három győztes meccsen, utána már lekerül egy kicsit rólad a teher, hogy oké, ennél már nem lesz, vagy ezen a versenyen már nem lesz olyan rossz eredmény, vagy éppen akkor jön meg az étvágy, és azt mondod, hát ha már idáig eljutottam, akkor most már meg sem állok a döntőig.
0: Hú, hát rengeteg érzelem van bennem egyébként mindig, minden meccs után. Ezt szoktam azt mondani tényleg, hogy az első meccs a legnehezebb, mert utána már lekerül egy teher az emberről, vagy egy stressz az emberről, hogy túl van rajta, benn van a versenyben, játékban van. De azért egy Európa-bajnokságon ugye mindig többet akar az ember, és minél tovább bent akar maradni. Nekem minden átfutott az agyamon, tényleg az is, hogy ezt a napot, ezt ugye, hál' Istennek nekem hosszú ideig fog tartani, ami így is tartott, hogy ott voltam ugye egész nap, de az is átfutott, hogy pont a grúz otthoni egyik lányjal kezdtem, és hogy nekem addig tart a napom, tehát azt gondolom, és ezt is mondtam magamnak, hogy a gondolataim azok nem teljesen én vagyok, hanem én sokkal több vagyok annál, és attól még, hogy ezt gondolom, attól még alakulhat ez teljesen másképpen, és nem szabad egy gondolatnak vagy egy érzésnek hatalmas nagy erőt adni, mert néha egyébként az van, hogy érzek valamit, vagy gondolok valamit, ami csak egy gondolat, ami jön és megy, és én nem engedem, hogy csak úgy jöjjön és menjen, hanem néha belekapaszkodok, és nem akarom elengedni, és tényleg próbálok ezekre úgy nézni, mint egy ilyen felhőre, ami uh-huh. tényleg csak elmegy, mert ez tényleg így van, mert a következő pillanatban már teljesen más dolgok vesznek körül, és hogyha engedem, akkor más dolgokat is fogok érezni, és más dolgok is fognak velem történni. Úgyhogy igen, egyébként ezt is mondtam magamnak, hogy most akkor én rendben, hogy ezt gondolom egy pillanatra, de most én akkor is be fogom bizonyítani, hogy ez csak egy gondolat, és én tudok ez ellen tenni.
1: Bele tudtál kapaszkodni. Innen folytatjuk a hírek után, egy rövid szünetet tartunk. Özbás Szofi a vendégünk. Folytatjuk a hazafutást, vendégünk továbbra is Özbás Szofi, cselgáncsozó, immár kétszeres Európa-bajnok versenyző, és a hétvégi egészen friss Georgiában rendezett kontinens tornával foglalkozunk, és ott fejeztük be a hírek előtt, hogy szépen meneteltél előre. Mit sem foglalkozol, hogy ki jön a következő körben, te magadra koncentráltál elsősorban. Az elődöntőben egy olyan svájci versenyző érkezett, akit februárban a párizsi Grand Slam versenydöntőjében legyőztél. Ilyenkor a fejetekben van-e olyan, hogy bennetek van az, hogy a legutóbbi mérkőzés, ami nem is volt ugye olyan régen, ott mi történt, és szerinted például az ellenfeledben van-e olyan tartás, hogy kicsit fél attól, hogy megismétlődhet az az eredmény, vagy pont ellenkezőleg egy olyan dacot szül benne, hogy na most akkor megpróbálok visszavágni?
0: Hát erről őt kell megkérdezni, ezt nem tudom. Minden esetre vele is nagyon sokszor küzdöttem, ő vele is nagyon sokat találkoztam már. Egyébként a verseny után ő volt az az ember, aki úgy tényleg azt éreztem, hogy kifejezetten gratulálni szeretné, és úgy örül a sikeremnek, nyilván annak ellenére, hogy riválisak vagyunk, szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hogy valaki ezt le tudja választani, és úgy őszintén oda tud jönni, és örülni a másiknak. De azt gondolom, hogy ő is van olyan összeszedett, egyébként ő fiatalabb, mint én egy jó pár évvel, szóval így a fiatal kora ellenére, hogy úgy le tudja választani azt, hogy mi történt, akár Párizsban is, de az biztos, hogy én is neki egy nagyon kellemetlen ellenfél vagyok, és a verseny után egyébként az én edzőm Toncs Péter mesélte nekem, hogy oda ment a bemelegítő teremben az ő edzőjéhez, a svájci edzőhöz, és ugye gratuláltak egymásnak, és a svájci edző mondta, hogy rendben, de most már azért elég unalmas ez a felállás, hogy tudok nyerni ellene. Nyilván nekem az a célom, hogy ezt fenntartsam, de egyébként egy nagyon-nagyon kellemetlen, és egy kifejezetten aktív, jó dobóképességekkel rendelkező ellenfél.
1: Az egyébként, az előbb említetted, hogy az egyik meccseden egy új dobással nyertél. Ez fontos, hogy mindig megújulj, és akkor ne ismerjenek ki téged. Tehát van még lehetőséged, nincs az, hogy ebben a sportában te már mindent tudsz, te már mindenre képes vagy, hanem igenis néha új dolgokkal kell kísérletezni és behozni a repertoárodba?
0: Abszolút. Szerintem, hogyha valaki ezt gondolja, hogy ő neki már nem lehet újat tanítani, hogyha én lennék ez a valaki, szerintem engem a következő versenyen, az első mérkőzésen valószínűleg kidobnának a teremből. Szerintem mindig lehet újat tanulni. Az biztos, hogy ha az ember egy csikúan dzsúdózik, és egy csikú dolgokat csinál, akkor ki tudják ismerni, viszont rengeteg kombináció és egymásra fűzhető technika van, és azért ezeknek a alkalmazása, hogyha én ezt tényleg jó sorrendben vagy jó összeállításban használom, akkor bizony még annak ellenére is, hogy ismerik ezeket a technikákat, nem tudják olyan gyorsan lereagálni. Úgyhogy én ezt amit említettem, hogy a görög ellenfelem ellen is dobtam technikát, ezt egyébként kombinációban már csináltam, csak utána erre a technikára ráfűztem még egyet, és előzetesen nem ebből volt egy nyereségem, de nagyon örülök, hogy most ezt az új dobásokat is meg tudtam mutatni.
1: Én a kézilabda sportot ismerem, de ott is a játékosok azt mondják, hogyha az edzésen gyakorolnak valamit, és azt a meccsen meg tudják csinálni, hogy az mekkora öröm és mekkora fegyvertény, akkor te jó versenyző típus vagy, hogy tanulsz valamit, oké, sokat gyakorlod az edzésen, de mégis kulcs szituációban, mondjuk döntő helyzetben azt előveszed, ahhoz egy hihetetlen magabiztosság kell, vagy nem tudom, mi kell ahhoz?
0: Hát izommemória. Izommemória szerintem. Tényleg rengeteg gyakorlás, és az egy dolog, hogy mondjuk tét helyzetben a testem néha nem... Tényleg olyan pillanatok töredéke alatt kell a testemnek lereagálnia egy-egy helyzetet, amit szerintem még az agyam fel se fog abban a pillanatban, és nagyon sokat segít nekem a testem, és ehhez kell az, hogy egy-egy mozgás, vagy mozulatsort, vagy mozgássorozatot tényleg ezerszer és ezerszer beidegződjön nekem, és segítsek ebben neki, és abban a pillanatban szerintem én ezt nem is tudtam észre olyan gyorsan lereagálni, hogy a testem vagy a lábam ezt lereagálta, úgyhogy ehhez kell az, hogy először technikaként gyakoroljam nagyon sokat egy-egy otthoni technikás edzésen, de aztán pedig a edzőtáborokban vagy a otthoni küzdelmi edzéseken nagyon-nagyon sokat próbáljam meg küzdelmekben gyakorolni, még akkor is, hogyha nem sikerül, még akkor is, hogyha eldobnak belőle, mert ilyenkor meg előjön, és ilyenkor meg ott van, igen.
1: Szofi, neked milyen edzőpartnereid vannak? Lányok, fiúk, nagyobb súlycsoport, vagy hogy kell ezt elképzelni? Tehát ki ellen tudod gyakorolni ezt a szituációt, ahogy mondod, több ezerszer, amivel később a mérkőzéseken találkozol?
0: A Budapesti Honvéd Egyesület, ez egy nagyon nagy klub, és nagyon sok lány és nagyon sok fiú van, de én kifejezetten fiúkkal szeretek küzdeni, és egyébként technikában is együtt lenni. Nagyon jó párok egyébként, de nagyon néhány fiúra egyébként rá kell szólni, hogy bennük van az óvatosság mégiscsak, hogy ugye lányok küzdenek, de én nekem mégiscsak az a segítség, hogyha ezt amennyire lehet próbálják félretenni. És én most nem is arról beszélek, hogy nem vigyázunk a másikra, mert szerintem ez bennünk van attól függetlenül, hogy fiú vagy lány a párunk, de kell az a segítség az ő részükről is, hogy ne fogják vissza magukat, és küzdeni pedig kifejezetten egyébként 80%-ba fiúkkal küzdök. Ugye a fiúknál más súlycsoportok vannak, náluk az én esetemben, amíg ugye közel van hozzám ez a 66-73 kg-os súlycsoport a fiúknál, én próbálok minél több 66-os és 73-as fiúval menni, úgyhogy keretedzésen igen, túlnyomó rész már fiúkkal küzdök.
1: Ugye kétszeres Európa bajnoknak mondhatod magad 70 kg-ban, és arról már sokat lehetett olvasni, hogy a Párizsi olimpián még 63 kg-ban indultál, akkor abszolút mondhatjuk, hogy bevált ez a súlycsoportváltás, és hogyha a laikus hallgatóknak el tudod mondani, hogy a 63 kg-ban gondolom, hogy mindig bele kellett fogynod, a 70 kg-ba pedig fel kellett erősödnöd, így kell ezt elképzelni, és ezért ez a 63-70 kg közötti súlycsoportváltás, ez számunkra nagyon nagynak tűnik, vagy egy átlagembernek.
0: Igen, azért azt tudni kell, hogy ameddig ez a súlycsoportnak a neve, és a kategória neve, amiben versenyzünk, azért körülbelül 5 percig ennyi kilók az emberek, tehát addig ennyi kilók, amíg ugye rá nem állnak a mérlegre túlnyomó részt, azért nagyon-nagyon kevesen vannak, akik nem fogynak, vagy keveset fogynak, azért inkább az a jellemző ezekre a súlycsoportos sportágakra, hogy meg azt is mondják, hogy az a, ugye az erős és az a jó, aki ugye minél több kilók vagyunk, annál stabilabb, de azért ugye ez tud visszajára is fordulni, és én nekem pont ez állt így a váltásomnak a hátterében, hogy ez már nem még egy áldozatról szólt, amit meghoztam a sportért, hanem ez egy olyan visszaélés volt így a saját testemmel és az egészségemmel kapcsolatban, hogy ez tényleg nagyon-nagyon nehéz volt ez a döntés, és mindenki, aki ezelőtt áll le a kalappal, mert egy bizonytalant vállalni azért cserébe, ami idézőjelben, és tényleg nagyon idézőjelben biztosan működött, az egy nagyon nehéz lépés, de én nekem már az egészségügyi állapotom úgy állt, hogy ez már nem a sportról szólt, és már nem a judó szeretetéről szólt, hanem ez már a vívódásról és a küzdelemről szólt, ugye a súlyommal, úgyhogy igen, azért ezek a 63-70 kilók, ők lányok, ők addig annyi kilók, amíg ott állnak a mérlegen, de én nagyon örülök, igen, mert nagyon erősnek érzem magamat ebben a súlycsoportban. Nem nagyon kell fogyasztanom, és nem nagyon kell súlyt leadnom, míg mondjuk volt jó pár ellenfelem ezen a versenyen is, akikről tudom, hogy kellett nekik, és azért ezt érzi az ellenfél, és érzi az ember, hogy nem olyanok az erőviszonyok, mint mondjuk egy-egy edzőtáborban, ahol ugye mindenki annyi kiló, amennyi akar lenni, vagy amennyi ott ténylegesen, úgyhogy ez ebben a súlycsoportban az én oldalamon van, hogy erősnek érzem magam.
1: Igen, valahol úgy fogalmaztál, hogy amíg 63 kilóban indultál, a cselgáncs már csak egy levezetés volt, mert előtte az a küzdelem, és hogy a súlyodat tartsd, az már majd, hogy nem nagyobb feladat volt, mint maga egy verseny. Amikor súlycsoportot váltotok, akkor van egy olyan átmeneti időszak, hogy mondjuk az elején nem jönnek az eredmények, és akkor nyilván, ahogy mondtuk, bele kell erősödnöd a magasabb kategóriába, vagy a te esetedben rögtön jöttek a sikerek, és rögtön volt egy jó visszaigazolás felét, hogy oké, jól döntöttél.
0: Igen, ezt nem tudhattam, tehát én ennek úgy vágtam neki, hogy abszolút nem tudtam. Egyébként emlékszem, hogy tele voltam kételyel és félelemmel, és ott nagyon kellett azokra az emberekre támaszkodnom, akiknek a bizalmamat már előzetesen odaadtam, és vigyáztak erre, és meg kellett bíznom az ő szavukban, hogy már pedig jó lesz, és meg kell próbáljam tényleg saját magamért, mert ez már tovább nem fog működni. De nem tudhattam, és hát nagyon nagy boldogság volt, hogy hogy igen, kettő Grand Slam után megnyertem tavaly az Európa-bajnokságot, bár igen, amekkora jó érzés és eufória, azért egy idő után akkora teher is volt, és ez pont a tavalyi budapesti VB-re jött ki, hogy valaki mondta, hogy nem tudom hány meccse vagyok veretlen, és pont az én nem elemzésem és ezekkel a nem foglalkozás segített nekem abban, hogy ilyen könnyed legyek, és amikor valaki szembesített ezekkel az adatokkal, akkor úgy kicsit úgy arcon csapott, hogy egyébként én nem vagyok más szinten, és nem vagyok magasabban, mint senki más, tehát akkor miért mondják itt az emberek, hogy én ilyen meg olyan vagyok, amikor nem, én csak ott vagyok a pillanatban, és megteszem, amit tudok, és nagyon boldog vagyok, hogy így sikerült, de tényleg nekem pont ezért is kell most ezeken a versenyeken is a tiszta lap, hogy elfelejtsem azt, hogy mi történt velem, mert ez egy nagyon nagy erő, de egy nagyon nagy teher is tud lenni.
1: Így az elvárás. Említetted, hogy sokan javasolták, vagy melletted voltak a súlycsoportváltásnál. Kikről beszélünk? Erőléti edző, dietetikus, edző, kik segítenek neked? És azért, akik most hallgatnak téged, azért lejön mindenkinek, hogy ez a mentális rész, ez a tudatosság, az, hogy tudod, hogy mit miért csinál, ez nagyon erősen jellemző rád. Ebben például ki segít?
0: Hát elsősorban az edzőm, tehát ő úgy egy személyben egy pszichológus, tanácsadó, nem is tudom, tényleg a szakmai része mellett egy hihetetlen, azt mondani, hogy a barátom, és nagyon kellett ehhez az, hogy vigyázzunk egymás bizalmára, és tudjuk a másik szerepét, és ezt ne keverjük össze azzal, mondjuk, amikor edzések vannak, vagy mikor verseny van, szóval ne éljünk vissza ezzel, és igen, ez egyébként pont egy jó történet, mert a mi kapcsolatunk pont egy ilyen visszás helyzetből indult, tehát amennyire nagyon szoros a mostani bizalmam benne, és remélem, hogy az ő részéről is, ez az elején annyira nehéz volt, és pont lehet, hogy ez az ilyen rögös út kellett ahhoz, hogy ez ilyen stabilan és ennyi idő mellett ilyen stabilan kiépüljön. Úgyhogy első számban az edzőm, de nyilvánvalóan a családom is, mert ők is látták, hogy mennyire szenvedek, illetve a Párizsi olimpián ismerkedtem meg a barátommal, Vicsák Bencével, és azért ő is nagyon a súlycsoportváltás óta, ugye pont akkor találkoztunk, vagy pont utána történt ez az egész új fejezet velem. Ő ebben nagyon-nagyon megerősített, és tényleg ő úgy szeretett engem, ahogy voltam, még akkor is, amikor nekem nagyon nehéz volt ezt az új Szofit elfogadni, és én ezt szerencsére fel tudtam vinni a szőnyegre, és ez nagyon sokat segített.
1: Ugye Bence triatlon versenyző, tehát nyilván ismeri a sport közegét. Az, hogy új Szofi lettél, az mit jelent? Fejben kellett valami sok mindenen változtatni, vagy mik azok az összetevők, ami szerinted ott módosult benned?
0: Hát tulajdonképpen én nagyon hajlamos voltam arra, hogy egy-egy ilyen eseményhez vagy történéshez kössem magamat, és úgy lássam magamat, hogy én nem is tudom, az vagyok, amit elérek, és ezeken a versenyeken keresztül láttam magamat. Azért nagyon nehéz ebbe a világba beleragadni, mert mégiscsak ez vesz minket körül, és azt érzem, hogy ezért is vagyunk nagyon felelősek a környezetünkért, mert azért nagyon-nagyon meghatároz minket az, akikkel körül vagyunk véve, meg amikkel körül vagyunk véve, és nagyon nagy hatással van az is rám, amit én csinálok, visszahatás is, és én ebbe a spirálba belekerültem, és ő ebben nekem nagyon sokat segített, hogy ebből kiemeljen, és tényleg ne csak a sporton keresztüli Szofit érezzem és lássam, hanem ő nagyon sokszor tényleg emlékeztetett arra, hogy a kapcsolatomon keresztül is mennyire meg tudok újulni, a barátaimon keresztül is, a hobbiaimon keresztül is, és egy ilyen sokkal szélesebb spektrumban tudtam én is kapcsolódni saját magamhoz, illetve tényleg az a rengeteg szeretet, amit ő adott, és nem úgy adta, hogy valamit el kellett érjek, vagy valamit kellett csináljak, hanem csak odaadta, és szeretett engem. Ez amikor mondtam a verseny utáni interjúmban, hogy a megbocsájtás és ez a rengeteg szeretet nagyon kellett ehhez a sikerhez, akkor itt erre is gondoltam, hogy, azért egy sportoló nagyon kritikus tud lenni magával, sőt nem is kell az sportolónak lennie, hanem egy mondjuk egy maximalista ember nagyon, és szerintem a valóság az, hogy az ember nem lehet minden pillanatban nagyon éles és nagyon precíz és 100%-on pörgő, hanem ez a normális, hogyha vannak gyengébb pillanatok is, és amikor valaki abban a pillanatban is tudja a másikat szeretni, az nagyon sokat ér.
1: Igen, ezt nagyon sok interjúban elmondott, hogy ne csak a sportra kelljen koncentrálnod, hiszen van annyi minden más az életben, és téged se úgy ítéljen meg bárki, hogy mondjuk vesztettél, akkor te most egy vesztes sportoló vagy, nyertél, akkor. Tehát, hogy annyi minden más van. Igen. Ez az évek múlásával és a körülötted lévő emberek segítségével azért évről évre javul és fejlődsz ebben. Tehát arra is gondolok, hogy azt is említetted, hogy az első tokiói olimpiádon még ilyen felszabadult voltál, nem is érezted át ennek a súlyát. Jött a párizsi olimpia, ott már azért sokan esélyesnek kiáltottak ki, az nem sikerült annyira, és akkor tekintsünk már előre Los Angelesben, tehát egy sokkal tudatosabb, sokkal kevésbé a gyalós Özbás Szofi vehet részt majd azon a harmadik olimpián, szerinted?
0: Hát nagyon remélem, hogy igen. Megint ott lesz a lehetőség az én kezemben, hogy hogyan élek ezzel a pillanattal. Nagyon remélem, hogy más lesz az ottani Szofi, hogy megújul az ottani Szofi, hogy nem lesz ugyanolyan, mint Párizsban, mert tényleg ez a változás, ez kell folyton szerintem az embernek, ez a megújulás, és hát nagyon remélem, hogy ő majd azt fogja tudni mondani, hogy igen, még kevesebbet agyal. Szerintem biztos vagyok benne, hogy fejlődtem ebben, de azért még lehet hova fejlődni, tehát azért még nagyon sok gondolat bemászik az agyamba, és úgy én vagyok saját magammal 24 órában, tehát én érzem ezeket. De igen, már csak az is, hogy valaki a közvetlen környezetemben leveszi ezeket a terheknek minimum a felét a vállamról, az segít nekem is, és visszaad rám.
1: Amikor elérsz mondjuk egy célt, Európa-bajnok vagy, mi a következő? Azért viszonylag gyorsan következnek a versenyek, tehát nincs idő arra, hogy akár elszállj magadtól, akár megelégedj, akár elveszítsd a motivációdat, tehát így kell a soron következő feladatokra koncentrálnod, hogy jó, akkor nézzük a következő tornát, és akkor ez mindig fenntartsa a sport éhségedet és a bizonyítási vágyadat?
0: Nincs nekem sport éhségem, se bizonyítási vágyam, szóval ezektől egyébként kifejezetten kiráz a hideg, mert én nem szeretem azt, amikor valaki elér egy nagy sikert, vagy bármilyen eredményt, és már nem is tudja megélni, hanem már a következőre gondol, mert igazából tényleg azt, a judo erre egyébként mindig lehetőséget ad, és aztán nagyon sokszor elrontja szerintem ezt az ember, hogy tényleg csak az a pillanat létezik, és az a pillanat az az egyetlen valóság, amiben benne vagy. Nem az, hogy mi fog következni, nem az, hogy mi történt, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert nagyon fel tud téged oldozni, de ha nem használod ki, akkor meg nagyon el tud vinni. Úgyhogy én nem gondolok a következő versenyre, mert tényleg ez az adott pillanat, ez az egyetlen valóságom jelenleg, és ez az otthonom, és én ebbe szeretnék megnyugodni. Úgyhogy jelenleg most kaptam egy bő hetet pihenni, és egyébként a következő versenyem meg júniusban lesz Mongóliában egy Grand Slam.
1: De akkor azzal nem foglalkozunk. Szofi, én szívből gratulálok neked, öröm volt beszélgetni veled, és akkor azt kívánom, hogy minél több napig, minél hosszabb ideig ezt most éld meg, élvezd ki minden pillanatát, és élvezd ki azt, hogy már kétszeres Európa-bajnok vagy, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és ezeket elmondtad. Özbás Szofi Cselgáncs versenyző, immár kétszeres Európa-bajnok versenyző volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
0: Köszönöm!
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntés a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kétszeres olimpiai bajnok, világ és háromszoros Európa bajnok vízilabdázó, ötszörös magyar, egyszeres olasz bajnok. Aki játszott a KSI, a Ferencváros, a Szeged, a Posillipo Napoli, a Vasas és a Honvéd színeiben is. A bajnokok mai vendége dr. Steinmetz Barnabás. Szia Barna, örülünk, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervusz, köszönöm szépen.
1: Ugorjunk vissza akkor a pályafutásod kezdetére. Ugye a KSI-ben kezdtél el vízilabdázni. Édesanyád Varga Mária többszörös bajnok kosárlabdázó, Steinmetz János édesapád válogatott vízilabdázó volt. Adta-e magát az, hogy sportolsz, és adta-e magát az, hogy vízilabdázó legyél?
2: Az, hogy vízilabdázó legyek, az nem adta magát. Én 5 évesen tanultam meg úszni, illetve akkor kezdtem el úszni tanulni, és 6 éves koromtól egészen 10 éves koromig úsztam, futottam napi szinten, tehát akkor is a KSI, emlékszem, az Istvánmezői útra mentem mindig, és akkor ott az úszodában úsztunk, majd vagy előtte, vagy utána a régi stadion, népstadion körül futottuk a köröket, hóban, esőben, sárban, tehát ott azért én már úgy megedződtem elég rendesen mindenféle szempontból, és akkor édesapám 10 évesen vitt le a KSI-nek a vízilabda csapatához a régi csasziba. Ott pedig én úgy emlékszem, hogy napokon belül eldőlt, hogy nekem ez tetszik, én ezt szeretem, és van hozzá tehetségem is, amit még elég rendesen csiszolni kell majd, de hogy én ezt szeretném csinálni, és akkor onnantól következett az 32 év, amit a vízilabdában töltöttem.
1: Mert ugye 41-42 éves voltál, amikor abbahagytad a pályafutásodat viszonylag későn.
2: 41 már elmúltam, igen, 42-t még nem töltöttem, valamikor ilyen május környékén, akkor lett vége a bajnoki szezonnak, akkor fejeztem be végleg.
1: Mik voltak azok a képességek, amivel kitűntél a többiek közül, és mi volt az, ami miatt téged védőnek, beknek tekintettek, vagy azt mondták, hogy belőled jó védekező játékos lesz?
2: Alapvetően ugye a kiemelkedő lábtempó, ugye az nagyon fontos a sportban, de ez ugye nem csak a védőknél, hanem a minden más poszton játszó játékosoknál, kapusoknál, csatároknál, de tényleg az, amikor mondjuk a gatya alá ki tud valaki emelkedni, és úgymond az eresz alól lelopja a labdát, az mindenképpen előny. Én ugye főleg akkor, amikor tehetségem miatt már korán szembe kerültem nálam rutinosabb, erősebb játékosokkal, akkor én ugye testest ellen nem nagyon tudtam velük felvenni a harcot, tehát nekem egy ilyen körbeúszkálós, körbetáncolós, megelőző szereléses taktikával kellett

0: kellett ellenük
1: ésszel?
0: Küzdenem. Hát ésszel, és főleg intuícióval, tehát nekem az volt a nagy erényem, hogy figyeltem az ellenfél játékosait, nyilván ugye a center úgymond az ölemben ült, viszont néztem azt, hogy mikor lesz be az ellenfélnek valamelyik csatára a center pozícióba, és látja úgy, hogy na akkor én most már jól be tudom adni a labdát, és én így már előre tudtam, még amikor az az ember meg se kapta a labdát, hogy ő utána egyből passzolni fog, és így akkor sikerült megelőznem a centert és szerelni. Nekem ez volt a legnagyobb erényem.
1: Sok jelzőt mondtak rád, sallangmentes a védekezésed, precíz vagy, mint egy lézervágógép, és legtisztábban szerelőbek, ilyeneket találtam az interneten, szóval ez is alátámasztja azt, hogy te soha nem voltál alattomos, te nem emberre mentél, hanem mindig azt nézted, hogy hogy akadályozd meg a labda elkapását, mindig labdára mentél, tehát hogy ez volt benned, és talán ettől váltál nagy sportolóvá és szimpatikus sportolóvá, akit még az ellenfelek is tisztelnek ezzel így. Egyet értesz-e?
0: Abszolút egyet tudok érteni. Nekem így habitusomból is eredően soha nem volt a stílusom, hogy úgymond mészároljak a center pozícióban. Ha volt is olyan, hogy már vert helyzetben tudtam, hogy nincs más megoldás, akkor is legfeljebb átfogtam a centert, és akkor mentem ugye a kiállítás sorsára. De nem volt az, hogy még ráütöttem kettőt, és rátérdeltem hármat víz alatt, hogy nehogy jól érezze magát. Mások ezt rendszeresen megcsinálták, nekem ez nem volt kenyerem. Valószínűleg ezért is voltam, illetve tudtam megmaradni szimpatikusnak az ellenfeleknek a szemében, illetve ezzel tudtam, valamint a szereléseimmel elismerést kivívni. És ez nagyon jól esik.
1: KSE után ugye jött Ferencváros, Szeged Ferencváros, majd Kásás Tamás közbenjárására, talán mondhatjuk így, a Posillipo Napolihoz igazoltál, és ott töltöttél 4 idényt, bajnokok is lettetek. Ott az az olasz közeg, az hogyan hatott rád akkor?
0: Pozitívan hatott rám, ugye én 99 nyarán igazoltam oda, tehát a 99-2000-es szezont pont a Sydney olimpia évében, azt én nápolyi játékosként töltöttem. És úgy éreztem, hogy bár itthon tényleg nagyon jó csapatokban játszottam, hogyha akarok még egy kis extra fejlődést, akkor azt ott el tudom érni. Tehát Kása révén nyilván értesültem arról, hogy mennyire profi a csapat, mennyire erős jó ott a bajnokság. Nyilvánvalóan ugye több csapat anyagi lehetőségei megengedték, hogy a világnak az elit játékosait tudják a soraikba igazolni. És volt egy olyan cél is egyébként, hogy egy kicsit azért nézegessük meg az ellenfeleket, tehát ilyen kis nemzetközi kitekintő, mert ahogy említettem, ugye nagyon sokan ott játszottak más bajnokságokból, több válogatott játékos, és így testközelből többször tudtunk velük közel kerülni, és így kicsit felkészülni már az előttünk lévő olimpiai játékokra. Ott, ami a nehézség volt az elején, és amiről előbb beszéltünk, az az, hogy a játékvezetők szemében ugye ki kellett nekem vívnom ugyanazt, ami mondjuk már így a hazai játékvezetők szemében, meg fejében megvolt, illetve ami mondjuk egy-egy nemzetközi világversenyen megvolt a nemzetközi játékvezetők részéről. Azt az olasz sporiknál is ki kellett érdemelni, vívni, akik jóval kevésbé ismertek engem. A másik pedig az, hogy ott rengeteg gólt lőttem. Tehát ott nem voltam kvázi csak egy védő szerepkörbe, nem mondom, hogy skatujázva, mert én ezt szerettem csinálni, hanem ott igenis az volt, hogy sokszor bele kellett állni, és átlőni hátulról, mert ugye mi volt az ellenfél taktikája? Hát nyilván azért védő a védő, mert hogy ő kevésbé
1: gólerős
0: játékos, húzódjunk be róla, nézzük meg, mit tud. És akkor hát nekem elég jól sikerült, és rendszeresen 2-3 gólokat lőttem ott mérkőzésenként, amivel egy újabb elismerést sikerült kivívnom így általában az olasz vízilabda életben, mert hogy mondták, hogy hát védő is, hogy ennyi gólt lő, azt a mindenit. Úgyhogy ez is egy óriási élmény volt számomra.
1: Neked akkor fiatalon egyfajta kilépés volt ez a komfortzónádból? Tehát új közeg, új kultúra, új nyelv megismerése, vagy teljesen egyszerűen ment ez az átmenet és a beilleszkedés?
0: Nem volt egyszerű az átmenet, mert én említettem korábban, hogy kicsit ilyen kocka vagyok, és hát mondjuk Nápolyt ismerve, tehát az az ős káosz. Tehát amikor leszállt a repülő Capodi kínón, és ugye belekerültem abba a nyüzsgésbe, ami azt a várost jellemzi, hát fel sem most úttam elég sokáig, aztán utána sikerült ugye hozzá idomulnom, alkalmazkodtam, sőt már kifejezetten jól éreztem magam. Az első szezont megelőző nyáronkás már felkészített arra, hogy mi is az olasz vízilabdás szaknyelv, azokat én mind megtanultam nyáron, tehát így edzéseken, meccseken nem volt probléma. Úgy próbáltam rá felkészülni, de erre nem lehetett. Nyilván először, amikor jöttek robogóval a fiatalok és hátba vágtak az utcán, úgy napközben, sétálás közben azt én igazán nem tudtam hova tenni, vagy jöttek szemből és akkor karon csaptak. Akkor úgy először nyilván az volt, hogy na én akkor utána szaladok és leszedem a motorról és ellátom a baját, aztán utána, amikor ez megtörtént 5-6-szor, akkor már arcizmom se rezdült, tehát...
1: Annak mi az oka szerinted, hogy a magyar vízilabdázókat imádják Olaszországban, és akár Madaras Norbertre, Benedek Tiborra gondolunk, a mai napig olyan szeretettel és tisztelettel beszélnek rólatok, tehát valamilyen szinten azt a szenvedélyt, amit ti belevisztek ebbe a játékba, azt ők átérzik? Vagy pontosan ezt, amit említettél, hogy az, hogy a medencén kívül is milyen ember vagy, ezt ők becsülik?
0: Pontosan erről van szó, tehát az a magyar vízilabda nagy érdeme, hogy egy olyan vízilabda nemzet, mint az olasz, amely szintén óriási tradíciókkal rendelkezik, előszeretettel választ légiósként igazolható magyar játékosokat, és teszik ezt nem csak a játék tudás miatt, hanem tudják azt, hogy ránk általában mi jellemző, tehát hogy milyen emberek vagyunk mi a medencén kívül is, és én azt gondolom, hogy ezért esik ránk sokszor a választás a magyar vízilabdázókra.
1: 2000-ben tehát a Napoli játékosaként mentél Sydneybe, ahol a Kemény Dénes által vezetett válogatott először lett olimpiai bajnok. A közvélemény akkor éremesélyesként tekintett rátok, hiszen magasra tettétek a mércét.
0: Igen, aranyért mentünk, és ez az azt megelőző 3 év eredményei alapján teljesen reális is volt, illetve hát magunkkal szemben. Tettük igen magasra a mércét, de másoknak az elvárása is volt, tehát azért volt egy elég... nehéz teher a csapaton, hogy itt, hogyha nem aranyérem van, akkor minden más kudarc. És ezt éreztük, de nem nyomasztott minket, hanem inkább feldobott, tehát élveztük a játékot, annak ellenére, hogy a csoportmérkőzések nem sikerültek úgy, ahogy azt szerettük volna, tehát kétszer is vereséget szenvedtünk, illetve még az amerikaiak ellen is elég rezgett a léc, tehát ott is a végén sikerült csak azt a győzelmet behúzni, amivel végül is bebiztosítottuk a helyünket utána ugye a legjobb 8 közötti mérkőzésekre. Úgyhogy nagy volt az elvárás, de ez még inspirált is minket.
1: Ahogy kovácsági döntőjén rengeteg magyar volt, ugye a vízilabda döntő lelátóján is nagyon sokan szurkoltak, ezt a szeretetet éreztétek ott?
0: Ugye a csoportmeccseknek a mérkőzéseit azt egy kisebb uszodában játszottuk. Ott eleve kisebb volt a befogadóképesség, ráadásul egészen érdekes időpontban, tehát kora reggel, még délelőttinek sem lehetett mondani. Emlékszem, volt, hogy reggel 6-kor vagy 6:30-kor keltünk fel, hogy meglegyen az a 3-3.5 óra a mérkőzés előtt, ami alatt a játékos magához tér, tud valamit reggelizni, ráhangolódni a mérkőzésre. Tehát ott nyilván kisebb volt a nézőszám, de ott is volt biztatás, de aztán utána az elődöntőben, illetve a döntőben, amikor ugye már a nagy Aquatic Centernek az uszodájában játszottunk, ott fantasztikus volt. Egyrészt megdöbbentő, mert akkor a lelátót életemben nem láttam még előtte vízilabda mérkőzésen, tehát ugye az uszodának az egyik fala az ki volt bontva, és föl volt mobil lelátózva egészen a végtelenségig, tehát a tetejére már azt lehetett látni, hogy ott emberek vannak és lengenek a magyar zászlók, de azt nem lehetett látni, hogy kik vannak ott pontosan, viszont ott voltak. Tehát a döntőben ugye rengetegen voltak, és volt 2000 magyar szurkoló, akik így egy maroknyi magyar szurkolónak tűntek, de ők voltak szerencsére a leghangosabbak, és kiszurkolták mind az elődöntőben, mind a döntőben a győzelmet.
1: Szécsi Zoli mondta, hogy ott állt a dobogó tetején, jó, tudta, hogy aranyérmes, de igazából nem fogta fel, nem tudta, hogy ti mit vittetek véghez. Ő a legfiatalabb volt a keretben, te viszont már egy picit rutinosabb játékos voltál. Neked mik jártak a fejedben?
0: Annyiban voltam rutinosabb, hogy én már 1992. novemberétől a Horkai Györgyféle válogatottba is kaptam meghívást.
1: Még nem voltál 18 éves, ugye?
0: Nem, még nem töltöttem be a 18-at, és már úgy 1993-ban egy EB ezüstérmes csapatnak a tagja lehettem, sőt, még hozzá is tudtam járulni egy-egy alkalommal a játékommal a sikerhez. Utána pedig Kemény Dénes válogatottjában váltam én alapemberré, tehát ennyiben már megvolt több éves válogatott rutin, viszont olimpián nem szerepeltem, mert Atlantában nem voltam ott. Úgyhogy olimpiát, hogyha tekintjük ezen a szinten, nekem is egy debütálás volt. Én is újonc voltam, ugyanúgy, mint Szecska, de én azt éreztem a dobogón, hogy ez az eredmény, amivel mi is és mindenki más elégedett lehet, bármilyen más, akár érem, vagy ne egy Isten, attól rosszabb helyezés, az egy súlyos kudarc lett volna. Így viszont beteljesedett az, amire készültünk, amire vágytunk, és amiért nagyon sokat dolgoztunk.
1: Mi volt a te szereped? Tehát Dénes például számított-e ilyen tekintetben rád, hogy esetleg a fiatalokra tudsz hatni? Ugye jól tudom, Kásás Tamással voltál szobatárs, tehát például neki tudtál-e akár lelki, akár más segítséget nyújtani? Szóval, hogy a te feladatod, szereped mi volt ebben a keretben?
0: Hát nekem Kásának a kicsit pesztrálása volt a feladatom, ha nem is annyira a lelki támogatás, hanem hogyha mondjuk éjszaka elkóvágott a alvajárás közben, akkor vissza kellett őt igazgatni az ágyába. Nem viccelek. Egyébként ugye, akik igazán a csapatnak a rutinosabb és vezéregyéniség tagjai voltak, azok Kóz Zoli, ugye csapatkapitány, illetve Benedek Tibor és Varga Zsolt voltak. Ők voltak tényleg a szellemi vezéreink, illetve minden más tekintetben a csapatnak a vezérei. Én úgymond a középkategóriába tartoztam, tehát aki már rutinos, de azért még nem ragadta magához sohasem a kezdeményezést, legyen szó bármiről is. Én alapvetően a megbízhatóságommal tudtam hozzájárulni a csapatnak a sikeréhez, és egy nagyon stabil, határozott védekezéssel, amit Sydneyben sikerült bemutatni, Vári Attila bektársammal együtt, mert sajnos a korábbi mérkőzéseken az olimpiai felkészülés során ott hát volt olyan, hogy számos akció volt sikerült az ellenfél centereinek rólunk szerezni, de Sydneyben mind a ketten 100%-osak voltunk, azaz nem volt egyetlen akcióból sem.
1: De ez Athénban is így volt, nem?
0: Van, hát
1: Vári,
0: olimpia...
1: Varga, Steinmetz védő trió mellett nagyon nem lőttek.
0: Igen, az olimpiai játékokra hegyeztük ki mindig a formaidőzítést, és ez sült mind a két alkalommal.
1: A nápolyi évek után te visszatértél Magyarországra a Vasashoz. Gondolom, hogy több oka volt ennek a váltásnak. Egyrészt testvéred személyes, Steinmetz Ádámé, aki évek óta már a Vasasban játszott és hívott, és az is, hogy egy nagyon jó újjálakított, vagy formálódó csapat vár téged itt.
0: Egy nagy csapatot szeretett volna a Vasas építeni, és nyilván testvérem motivált arra, hogy jöjjek haza, annak ellenére, hogy Nápolyban marasztalni szerettek volna még további, legalább egy, de inkább két szezonra. Ugye amikor körvonalazódott, hogy kik is alkotják majd a csapatot, akkor úgy gondoltuk, hogy hát maximálisan fel tudjuk majd venni a versenyt az akkor regnáló Dominó Honvéddal. Ez tulajdonképpen így is történt, csak a végkimenetel az számunkra kevésbé volt kedvező, tehát annak ellenére, hogy egy roppant jó csapatunk volt világbajnokokkal, olimpiai bajnokokkal, ennek ellenére nem sikerült abban az évben sem hazai, sem nemzetközi szinten aranyérmet nyerni.
1: Az, hogy itthon voltál, magyar játékosokkal játszottál, szem előtt voltál, ez jelentette bármilyen változást a válogatottban nyújtott teljesítményed kapcsán, és említetted azt, hogy Olaszországban hagyta a gólt lőni, nem tudom, a Vasasban mi volt a helyzet?
0: Nem volt semmilyen éles váltás, azért, mert a válogatott az mindig is egy külön kategória volt. Tehát ott tudtuk azt, hogy aki ott védő feladatokat csinál, annak nem feladata az, hogy elől gólokat lőjön. Mi elfogadtuk ezt a szerepet, mert tudtuk, hogy válogatott szinten ez járul hozzá ahhoz, hogy mérkőzéseket tudjunk nyerni, és sikereket tudjunk elérni, a többiek pedig majd csinálják az ő feladatukat, tehát akinek varázsolni kellett, akinek gólt kellett lőni, a centereink, a vajkezű szélsőink, ők majd azt megoldják, és mi pedig ezzel tudunk hozzájárulni, és ezt maximálisan elfogadtuk.
1: Ugye korábban az is előfordult, hogy testvéred Ádám ellen kellett játszanod, itt a Vasasban viszont együtt kézilabdáztatok. Ez adott-e számodra egy pluszt? Mit jelent az, amikor az ember mellett ott van a testvére, és együtt értek el sikereket?
0: Mindig egy óriási pluszt ad. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy kevés alkalommal kellett egymás ellen játszanunk. Tehát a legelső alkalom még egy KSI Fradi volt, amikor én Fradis voltam, Ádám még tejföl összeájú KSI is, de akkor megmajmolt. Tehát neki sikerült rólam gólt lőnie, talán nem véletlenül, mert
1: és ugye... És ez benned maradt?
0: Nem jött el az a pillanat, amit előbb meséltem, hogy... Ha már látom, hogy vesztett a helyzet, akkor hát átkarolom, aztán megyek kiállításra, hanem ott még azt sem akartam, ő ezt ki is használta. Aztán utána a Fradi elleni KEK döntőn kerültünk egymással szembe, amikor én Nápolyban játszottam, és utána pedig egyszer egy Vasas Kotor Bajnokok Ligája mérkőzésen kellett ugye ellene játszani, annak ugye még az volt a külön pikantériája, hogy akkor ő sérüléssel küzdött, és hát én tudtam, hogy vigyázni kell rá, mint a hímes tojásra, és ő azzal nem élt vissza, hogy én ezt tudtam. Vele játszani viszont nagyon jó volt, egyrészt azért, mert egy nagyon jó kvalitású centerjátékos volt, aki tényleg nem ismerte elveszett labdát. Másrészt egy vezéregyéniség is volt, tehát az ő játéka az abszolút magával tudta ragadni a többieket, így engem is. Uh-huh. Annak ellenére, hogy a Vasasban ugye én voltam sokáig a csapatkapitány, így én kellett a vezéregyéniség legyek, de ő mindig egy olyan meghatározó karakter volt, aki abszolút föl tudta spanolni, hergelni, tüzet tudott adni a többi játékosnak is.
1: Biztos sokszor megkérdezik tőled, hogy mi a különbség a Sydney olimpiai aranyérem és az athéni között, de most, ahogy ilyen szenvedéllyel beszélsz, gondolom, hogy az is egy sokkal több pluszt adott hozzá az athéni sikerhez, hogy ott Ádámmal együtt állhatatok a dobogon.
0: Igen, tehát a Sydney olimpiai arany az egy új dolog volt, az volt az első. Az athéni az egy óriási fegyvertény volt, mert azért volt olyan szituáció a döntőben, amikor sokan nem gondolták volna, hogy azt az aranyérmet meg lehet szerezni, de végül ugye sikerült, és az eleve, hogy oda mi együtt utazhattunk ki, az már egy óriási dolog volt. Tehát amikor megvolt az olimpia előtt a csapathirdetés, és ugye elhangzott kétszer is a Steinmetz név, akkor hát az már egy óriási boldogság volt. Ugye tudtuk azt, hogy azon az olimpián mi jól fogunk szerepelni. Tehát annyira stabil, erős, magabiztos volt a csapat minden poszton, világklasszis játékosokkal, hogy olyan nem fordulhatott elő, hogy ott bal siker lesz. Viszont emiatt nagyon nagy volt a nyomás is a csapaton, nagyok voltak az elvárások ebben az esetben is, már címvédőként, olimpiai címvédőként, de Ádám maximálisan megállta a helyét, és az, hát ennél többet szerintem nem kívánhat egy testvérpár, hogy együtt tudjanak egy adott sportágban olyan eredményt elérni, ami az elérhető legtöbb.
1: Az is sokszor elhangzott Kemény Dénes jóvoltából, hogy voltak olyan játékosok, akiknek még nem volt olimpiai aranya, és ti Sydney bajnokok valamilyen szinten egy kicsit ezt feladatotoknak éreztétek, vagy küldetésnek, hogy őket is megajándékozzátok egy éremmel azzal az érzéssel, hogy olimpiai bajnokok lehetnek, akkor gondolom, hogy benned is volt egy ilyen, a testvéred felé pedig egy kettőzött szándék.
0: Igen, Biros Peti meg Molnár Papesz szoktak ezzel vicceskedni, hogy na, belőled is olimpiai bajnokot csináltam, szokták mondani pontosan azoknak, akik ugye első alkalommal szerepeltek olimpián, és egyből olimpiai bajnokok lettek.
1: A szüleiteknek, amikor két fiúk is együtt egymásért küzd, akár a klubcsapatban, akár a válogatottban, és olimpiai bajnokok lesznek. Ennél nagyobb büszkeség szerintem a világon nincs.
0: Igen, mondjuk kezdem nagymamával, ő ugye rendszeresen kijárt mérkőzésekre, fönnült a lelátón, és akkor, amikor Ádámot ott éppen aprították center pozícióban, akkor üvöltött a játékvezetővel, hogy nem látja, hogy megölik az unokámat? Úgyhogy nyilván a szülőknek ez egy örök féltés, hogyha kontaktsportot vagy ilyen jellegű sportot választanak a gyermekek, akiket ugye mindig óvnak, vigyáznak, egyengetik az útjukat az életben. Azt tudom, hogy édesapám egyik olimpiai döntőt sem tudta nézni, mert nem bírta, tehát elment sétálni, és nem is akarta tudni, hogy mi történik inkább. Hát édesanyám megnézte, és akkor ő tudósított, hogy éppen hogy állunk. Mondjuk nyilván Sydneyben hamar elkövetkezett az a pillanat, amikor jó hírt lehetett adni, mert ott ugye a sikerült viszonylag hamar felőrölni őket. Bár mondhatnám azt is, hogy Vári Attila, hogy az elején egy olyan gól tudott csavarni, én úgy látom, hogy ott az orosz csapatnak vége volt, és összetörtek. Tehát az, hogy egy olimpiai döntőben egy védőjátékos egy ilyen gól csavarjon, de akkor mit fognak csinálni itt a többiek? Ott az oroszoknak vége volt. Na most Athénban ugye máshogy festett a helyzet, tehát ott azért nem nekünk állt a zászlót, többször sem. És ha jól emlékszem, akkor ott a Farkasréti temetőnél fönt ott volt egy kocsma, és akkor onnan jött a óriási üvöltés ki az utcára, és hát édesapám onnan tudta meg, hogy akkor megnyertük, és mind a két fiú olimpiai bajnok lett.
1: Ne haragudj, hogy ebben az érzelmes pillanatban, de előhozom 2007. május 9-ét is, amikor édesapátok elhunyt, és aznap mérkőzést játszottatok a Vasassal a Jug ellen. Nem volt kérdés, ahogy olvasom, hogy ti vízbe szálltok, gólokat lőttetek, győzött a csapat, ott azt gondolom, hogy ti is, a csapat is, a játékos társak is édesapádért játszottatok.
0: Számunkra nem volt kérdés az, hogy játszani fogunk. Viszont én úgy érzem, hogy mások számára abszolút. Tehát, hogyha így a edző, Földi Laci, vagy a csapattársak fejével gondolkodok, akkor nyilván az volt az első gondolatok, amikor megtudták, hogy akkor minket most egy jó ideig nem láthatnak, de ezt mi nem tehettük meg egy csapattal. Tehát annyira a csapat életének a részei voltunk, annyira a vezéregyéniségei voltunk, ugye Ádám is, én csapatkapitányként, hogy fel sem merült az, hogy nem megyünk le már egyébként a mérkőzés előtt időleti edzésre. Tehát megérkeztünk az úszodába, láttuk azt, hogy a csapatot ül a lelátón, ugye döbbenten, sokkolva, mondjuk így, és nem hitték el, hogy mi ott vagyunk. És hát az meg látszott, hogy az, hogy megjelentünk ott, az önbizalmat adott nekik, hogy az aznapi mérkőzést azt igenis jól le fogjuk játszani. Hát emlékszem, hogy azon a meccsen egyébként, hogyha az egyik játékvezető nem csal arcátlan módon, akkor lemostuk volna a Jug Dubrovnikot. Tehát ha jól emlékszem, a 30 netben vezettünk 5 góllal. És akkor volt az, hogy a Dubrovniknak a csapatvezetője az lerohant a zsűrihez, ott van a VIP-páholyból, hogy hát emberek, kapjatok észhez, mert mi ugye BL Final Four-t szeretnénk rendezni, ami persze egy teljesen irreleváns dolog volt, de ott megcsinálta ezt a közjátékot, és hát ez nyilván úgy szöget ütött a játékvezetők fejébe, és a vége egy gól lett, de behúztuk a mérkőzést, Ádám a mind a ketten szerintem életünk egy legjobb teljesítményét nyújtottuk, de a csapat az, hát az tényleg hozzásegített minket ahhoz, hogy ilyen teljesítményt nyújtsunk annak ellenére, ami történt.
1: 2007-ben a Vasassal megszereztétek az első bajnoki címet, majd utána játszottál a Ferencvárosban is, a Honvédban is. Az, hogy 41-42 évesen hagytad abba, az egyfajta szerencse, hogy a szervezeted bírta, a tested bírta, az, hogy számítottak rád, vagy minek köszönhető ez, hogy ilyen szép pályafutás áll mögötted játékosként?
0: Így minden együtt, tehát igyekeztem a fizikai állapotomat magas szinten tartani, nyilván azért már 40 fölött ez nem volt egyszerű, és úgy emlékszem, hogy a pályafutásom befejezése mellett akkor döntöttem igazán. Eleve már ugye be akartam fejezni a Honvédban, már nem akartam abban a 16-17 évi szezonban játszani, amikor ugye az utolsó mérkőzésémet játszottam, csak a bajnokság kezdetét megelőzően derült ki, hogy az egyik védőjátékosunknak meg kell műteni a térdét, és így akkor beugróként mégis vállaltam a dolgot. Igen. És emlékszem, tavasszal volt, azt hiszem, egy Kaposvár elleni bajnoki mérkőzés a Kőér utcai úszodában, ahol régi szép időket visszaidézve pörögtem, forogtam ott a nálam jóval testesebb és 120 kilós centeren, majd sikerült őt gyönyörűen leszerelni, akkor nagy lendülettel megindultam fölfelé, hogy le is fordulok, és ugye félpálya környékén éreztem egy ilyen melkasi szorítást, ami megállásra késztetett. Szerencsére rajtam kívül más is megúszott, góllal befejeztük az akciót, és akkor így szóltam az edzőnek, hogy akkor én most cserét kérek, utána nem is mentem vissza a medencébe, és az volt az utolsó mérkőzésem, tehát úgy voltam vele, hogy azért az egészség mindenek előtt, tehát azért nem szeretnék semmit a vízilabda oltárán feláldozni, főleg magamat nem. Úgyhogy ez így ott egy ilyen jó befejezés volt.
1: Sokat beszélünk arról, hogy a vízilabdázók különleges sportolók, intelligensek, és te is elvégezted a jogi egyetemet, igaz, mindig hozzáteszed, hogy 10 év alatt, de válogatott teljesítmény mellett, olimpia mellett, világbajnokságok mellett. Ennek mennyire veszed hasznát most? Mennyire tudod ezt a munkádat végezni a Honvédnál végzett tevékenységed mellett?
0: Ezzel a majdnem 10 évvel én szerintem rekorder vagyok, mert annál hosszabb ideig szerintem senki nem tudta elhúzni az egyetemi tanulmányokat. Nyilván ennek van érthető oka, volt benne évhalasztás például a Sydney olimpia előtt, hogy teljes mellszélességgel a sportfeladatokra tudja koncentrálni. Túl vagyunk rajta, végül is sikerült lediplomázni, illetve gyakorolni is a szakmát, mert még aktív pályafutásom mellett én elkezdtem a jogi gyakorlatot egy multinacionális cégnek a jogi osztályán. 2010-től pedig ügyvédként dolgozom, tehát így a civil szakmám az az ügyvédi szakma, és így ezen a fronton is egyébként együttműködünk a Budapesti Honvéd Sport Egyesülettel, tehát a jogi ügyeit az egyesületnek azt én egyengetem, amellett, hogy egyébként vízilabda szakosztályigazgató is vagyok, és én erre tudatosan törekedtem szüleimnek az iránymutatása alapján, mert ugye édesapám mindig, meg édesanyám is abszolút egyetértett vele abban, hogy nagyon jó a sport, de első az iskola, mellette nagyon jó, hogy sportolsz, de ne cserélődjön fel a sorrend.
1: Nálad akkor ez ilyen teljesen problémamentes időszak volt?
0: Abszolút nincs hiányérzetem, mert ugyan két eredményt nem sikerült elérni pályafutásom során. Az egyik a Bajnokok Ligája győzelem, mert több alkalommal voltam bronzérmes, de döntőt nem sikerült játszani, illetve hát ifi Európa bajnok nem voltam, mert akkor, amikor mentünk volna, akkor volt ugye a délszláv háború, de egyébként valóban minden mást sikerült.
1: Nyugtass meg, hogy megnézed a két olimpiai bajnoki cím, világbajnoki cím, Európa bajnoki aranyérmek, tehát hogy
0: igen, azért tehát azért mondom, hogy semmi hiányérzet nincsen bennem. Most egyébként sokaknak furcsa dolog, hogy úszni nem nagyon szoktam, tehát a régi csapattársak közül sokan lejárnak az uszodába, én merencében nem nagyon szoktam menni, bevallom őszintén, és nem azért, mert hogy csömöröm van, hanem úgy érzem, hogy eleget töltöttem én a medencében, az a 37 év vízben ázás az bőven elég volt, én most más sporttevékenységgel tartom
1: más
0: magam
1: vizekre karban. Evezel,
0: más vizekre eveztem, igen.
1: Steinmetz Barnabásnak nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk egy picit visszaemlékezni erre a remek pályafutásra.
0: Nagyon szépen köszönöm.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.
3: Szoboszlai kaplabdát. Szoboszlai előtte Nikolic ment középüt, könyves. Szoboszlai, könyves széthelyet csinált neki. Szoboszlai lő. Gól!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá!

0: élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kantválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Don't tell the gods.

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: bátorság.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: 6 óra 3 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban, ahogy hallhatták, Kovács Erika, Gyurta Gergely, Erdei Márk és Szabó Szilvia. Sziasztok, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt!
4: Jó reggelt!
2: Hát Gege, kezdjük Forma 1-jel, hiszen bár lehet, hogy visszautalhatnánk a múlt heti
3: Világkupa?
2: Milán-Juventus meccsre, ja, ami miatt nem voltál.
3: Gólgazdag 0-0?
2: Na, akkor menjünk időrendben, jó? Mert azért nem voltál velünk vasárnap reggel, csak mert kicsit, hogy útnak indultál, tessék?
4: Mondom, csak kicsit volt velünk.
2: Kicsit mert voltál lélekben.
3: Tényleg.
4: Hát felhívtuk.
2: Igen. Szóval úgy engedtünk utadra, hogy jaj, csak nehogy egy 0-0-as meccset láss, és annyi lett az eredmény, de azt mondtad, hogy egy kiváló meccset láttál.
3: Igen, egyébként nagyon jó volt, végül volt gól, csak Les miatt ezt a VAR visszavonta. Ugye kicsit kettős érzéseim vannak, mert az olasz foci mindig más. Tehát azért a védekezés dominált végig a mérkőzésen, de igaziból tudjátok, a hangulat miatt mentünk, és amikor megérkeztünk a San Siro stadionhoz, és az a 80 ezres stadion, ott monumentális épület ott egyszer csak fogadott minket, hát ráadásul hömpölygött a tömeg, már ott beszippantott minket az egész atmoszféra.
2: De voltál
3: atmoszféra.
2: Már Milán meccse? Meg voltál nem. Már ebben a stadionban?
3: Nem, soha. Nem. Soha, soha. Ugye előtte Kozár Michelinnél kezdtem, utána jött egy párizsi BL elődöntő, vagy nyolcad döntő, és utána a Milán Juventus. Nyilván a párizsi stadion is kicsit más, mert azt hiszem, hogy 48 ezeres stadion, tehát sokkal kisebb, mint a San Siroi stadion.
4: És ezen a izén mentetek?
3: Igen, fel? Ezen a...
4: Az nagyon jó.
3: Ilyen csigalép, csiga följáron. De hát nyilván érződött, hogy azért ez nem egy mai stadion, tehát azért egy-két helyen azért úgy hú, meg az olaszos szervezés is azért ott volt, tehát hogy nem tudtunk egy pohár üdítőt venni, akkora sor volt, tényleg a párizsi stadion egy kicsit más volt, de itt pedig a hangulat hát az elképesztő volt, ráadásul, hogy nagyon jó helyen ültünk. Kicsit kényelmetlenek voltak egyébként az ülések, szóval, hogy azért...
4: Sok jó ember kis helyen is elfér, de nagy helyen is elfér.
3: Igen, úgyhogy összességében elképesztő jó érzés volt, meg hát ez a hangulat, meg az, hogy egymást szitták a két szurkolótával. Hú, mondom, ez kemény lesz.
2: Viszonylag korán, ugye délelőtt megérkeztetek.
3: Igen.
2: Milánóba, és ugye az olaszokra igaz az, bár jó, szerintem sok nemzetre, hogy délelőtt ugye elmennek a templomba, a misére, van egy közös családi ebéd, és utána felkerekedik a család, és együtt megy a meccsre, szóval ezt a hangulatot már úgy déltől éreztétek, vagy ugye az egész város úgy rezget éreztet, hogy milyen meccs lesz?
3: Ugye 10-10-kor szállt le a gép, kb. 11-re beértünk a centrumba, és már ott rengeteg emberen volt Juventus mez, rengetegen, még több emberen volt Milán mez, és képzeljétek el, hogy egyébként rengeteg magyar család jött ki ugyanúgy mérkőzésen, ugyanúgy hétfő jöttek haza, tehát nagyjából ugyanazokkal az emberekkel találkoztunk, sok Milán mezbe, és ugye a Domnál ettünk egy kicsit, megittunk egy pasztát, megittunk egy jó olasz kávét, és tényleg, ahogy a Dómi térre rá tudtunk nézni, az emberek, valahogy érződött az egész hangulaton, hogy itt most valamilyen jó kis mérkőzés lesz, és hát villamossal mentünk be a San Siro stadionhoz. Hát eleve nagyon sokat kellett várni, eleve heringparti volt, tehát az a tömeg, ami ott a villamoson volt, de már a villamoson elkezdték énekelni.
2: Szárá peketéjem.
3: És közben, ami még megdöbbentőbb volt, hogy az Inter játszott valamilyen csapatra, és közben nézték az Inter meccset. Hogy tényleg az egész város foci lázban égett, és érződik rajtuk, hogy a foci a mindenük. Úgyhogy elképesztő jó érzések kavarodnak bennem, és hát így most már sajnálom, hogy a szezon végére jött meg ez az ihlet, hogy akkor foci meccsekre járok, úgyhogy reméljük, hogy majd szeptembertől is egy Madrid meccsre mindenképpen szeretnénk menni, a Bernabeu-val egy Real Madrid mérkőzést megnézni. Egyébként El Clasico van, azt hiszem, hogy jövő héten, de hát sajnos
2: biztos nehéz.
3: Megkettelt ház van, úgyhogy már meg is néztem, hogy Barcelonába.
4: Megnézted?
3: Persze.
2: Ez annyira jó, nem, hogy most már bárhonnan ezt meg tudod oldani, és nem is olyan nagy szervezés. Tehát mesélted, Geg, hogy amikor Párizsban voltatok, ott is gondoltatok egyet, nézzük meg, be tudunk-e jutni, és hogy simán tudtatok jegyet venni, tehát ugye most már ez nem olyan elérhetetlen.
3: Igen, amúgy, tehát hogy most a mérkőzés is azt gondoltam volna, hogy a rangadó, vagy akár a BL8-at döntő, hogy persze kevés jegy volt, tehát félre ne értés ne essék, de azért megoldható. Uh-huh. És persze, hogyha az embernek fontos, és szeretné megtapasztalni, mindig az úgy éltem az életemet, hogy élményeket kell gyűjteni, és erre is próbálok törekedni most is, és ráadásul a feleségem is ugyanilyen habitusú.
2: Úgyhogy mentek a Kozár Misleny Kecskemét meccsre, fogadjunk. Nem, vagy nem, Csákvár lesz,
3: nem,
2: azt hiszem.
3: Nem.
2: Csákvár, nem?
3: Nem, Kecskemét. De nem, most elég volt ez a hét, most ez egy húzós hét volt nekem.
4: Az már a múlt hét volt.
3: Hát de most ez
4: tudom,
3: ezzel
4: hogy jó, nyilván, mert más feladataid voltak.
2: Erre neked milyen meccs lenne az, amire, hogyha most kívánhatnál valamit, és egy jegyet kaphatnál.
4: Én elmondtam nektek a múlt héten, hogy mi voltunk Róma-Láció meccsen, és szerintem az olasz volt, mármint, hogy nyilván...
2: Te szurkolsz valamelyik csapatnak, vagy csak így a hangulat
4: hát,
2: miatt?
4: Nem tudnék választani, egyébként mind a kettőhöz valami fűz, de hogy ugye a Róma-Láció az ott Rómán belül, szóval, hogy én még nem voltam olyan meccsen, mint az, hogy ez, amit mondtam, hogy az első perctől az utolsóig egy deka csend nem volt a stadionban, tehát folyamatosan éltették őket. Szóval, hogy az egy hatalmas élmény volt. Nem tudom, milyen meccse mennék. Én nem annyira szeretem az olasz focit, viszont a helyszínen nézni meg nagyon szeretem. Tehát mi, nem tudom, 2009-ben Milán Leccsén voltunk, az biztos, az 2-2 lett, tehát arra emlékszem, hogy az gólgazdag volt, de voltam én Roma-Torino 0-0-ás meccsen is, az volt az első olasz meccsem. De hogy, sőt, egyszer ezt a múlt héten ezt nem mertem elmondani, de nem tudom, 2006-7, nem tudom, Párizsban voltunk, és mi is gondoltuk, hogy akkor, mert ugye mi minden utazást összekötünk egy mérkőzéssel, ha lehet, és hogy akkor menjünk Paris Saint-Germain meccsre, és...
2: De akkor még nem volt a Paris Saint-Germain, gondolom, ennyire sztárcsapat, ennyire kedvelt csapat.
4: Nem, de képzeljétek, elnéztük a dátumot, és kiszálltunk a metróból, és csak azt vettük észre, hogy
3: hogy
4: csönd van, és azt hiszem ez egy szombat volt, és akkor hát így konstatáltuk, hogy vasárnap lesz a meccs. Csak annyira lejártuk a lábunkat, hogy már még egyszer nem mentünk ki vasárnap, és akkor azt megnéztük a szállodai szoba tévéjéből, de ez volt az egyik ilyen nagy idézőjelben lyukra futásunk, viszont egyébként én szívesen megnézek egy német rangadót is, csak a helyszínen kíváncsiságból, hogy az mélyem. Azt mondjuk az a Dortmundot, igen. De hogy valamiért nekem az olasz foci az olyan nagyon bejön, de mi voltunk már, sőt másodosztályban, amikor vagy első osztály volt, amikor a Király Gábor és a Torgála is járt. Crystal Palace? Crystal Palace-ba játszott szerintem, nem? Nem?
3: Lehet.
4: Ott is voltunk, meg nemrég voltunk Premier League meccsen, Manchester meccsen, meg voltunk másodosztályú angol bajnoki meccsen is, de hát ott is tehát egy másodosztályú angol bajnoki meccsen annyi ember van, mint hát nem tudom. Uh-huh. Tehát, hogy a metró
2: tele... De ha a hangulatot összehasonlítod,
4: melyik
2: jobb?
4: Az olasz, az a, uh-huh, az a Róma-Láció, az mindent vitt, de ugyanígy a Milán, tehát a San Siro is. Nekem az, tehát, hogy az olasz emberek, a szurkolás, aztán nekem az mindent visz, teljesen más, mint a Premier League szurkolók, teljesen más, mint a spanyol szurkolók. Szóval, hogy nekem, és még egyszer mondom, az olasz bajnoki meccseket így tévén keresztül annyira nem szoktam követni. Mm. Tehát, hogy tök más.
2: Én 1000 éve voltam Firenzében egy Fiorentina-Juventus meccsre. Alessandro Del Piro volt a kedvencem, barátnőmmel felkerekedtünk, hogy akkor elmegyünk, valami kisbuszos szervezés volt, hát Del Piro nem játszott, úgyhogy én is ezt a szót használtam volna, hogy lyukra futottunk, úgyhogy jó meccset láttunk, de hát akiért mentünk, az éppen nem volt a pályán.
4: De most lenne olyan?
2: Tessék?
4: Most van olyan futballista, mert most ezt kérdezett tőlem, akkor se tudtam.
2: Futballista?
4: Igen, hát, hogy akit lát, mert nekem
2: nem,
4: nincs most
2: ilyen. Nem, én is a hangulat
4: ilyen
2: miatt mennék.
4: Neked van, Gege?
3: Hát én most például egy
2: hát Liverpool... a Modric mezt láttuk a kisfiadon, úgyhogy igen, gondolom, hogy ő a kedvenc.
3: Nem, hát most úgy
2: de
3: voltunk.
2: De ő megsérült, nem?
3: Nem. Hát a mérkőzésen végigjátszott, De mi úgy döntöttünk, hogy minden helyszínen, ahol foci meccset vagyunk, ott hozunk egy meszt.
4: Ajajajajaj,
2: akkor jó kis Pozár Michelin, Paris Saint-Germain és Milan.
4: Akkor azért a meccség mellett még bele kell nyúlni a zsebedbe, mert azért azért nem két filére sem.
3: Hát de a kicsi nem
4: jó, hogy neki, hát jó, de majd nő.
3: Hát jó, hát azt nem mondtam, hogy akkora méretet veszünk mindig.
4: Ja.
3: Egyébként most próbálom gyorsan megnézni, hogy van-e például még jegy a Bayern München PSG szerdai mérkőzésre, mert hát ugye Münchenbe igaziból kocsival is ki lehet ugrani.
2: Abszolút.
4: Figyelj, látod a szemét, hogy milyen lelkes?
3: Nem, kizárt, hogy meg tudom oldani, de csak kíváncsiságból.
4: És ugye... miért nem az Arsenal Atletikot nézed?
2: Az messze van.
3: Hát de ki kell utazni.
4: Jó, és de nem is lesz olyan meccs valószínűleg.
3: Anglia már nem EU-s ország, úgyhogy ez egy kicsit már bonyolultabb.
2: Tényleg voltam a Bayern Arénában, és az is egy nagyon szép stadion.
3: Ilyen bejáráson vagy?
2: Nem, meccsen. Meccs volt.
3: És ott milyen hangulat van például?
2: Nagyon jó volt. Jó, nagyon szép.
4: Na én erre lennék kíváncsi, mert én még Németországban meccsen nem voltam, tehát hogy arra úgy tényleg kíváncsi lennék, hogy milyen. Most ezen jár az agyam, de nem fogom megtudni, hogy milyen meccsen voltunk másodosztályon Londonnál. Uh-huh. Igen, hogy engem az lepett meg, hogy bérletesek, tömve a metró, tömve a villamos, ami oda megy, és relatíve nagy stadion, telt ház, és lehetett látni, tudjátok, azt a dinasztiát, hogy ott a nagypapa ül a sétabotjával, ott a fia, és már ott a kisgyereke, aki ott a korláton áthajolva kiabál be a pályára, szóval hogy így lehetett látni, hogy ez ilyen tradíció.
3: Ez szerintem amúgy annyira jó.
4: Amúgy
3: ez
4: tényleg jó dolog, és, hogy... és most ez hülyén hangzik, de hogy mindenki tudta a stadionba, hogy az a család. Tehát, hogy így lehetett látni ismeretlenül, hogy ez egy nagy család, vagy nem. Mm-hmm. Ez a jó érzés volt.
2: Crystal Palace-ben játszott Király Gábor. Igen. 2004 és 2007 között.
4: Az ember, mi 2006-ban voltunk Londonban, és ott volt Torgelle is. Uh-huh. És ezt mindegy, hát ebben semmi nincsen, de ez nagyon vicces szituáció volt, mert egy ismerősön keresztül jutottunk jegyekhez úgy, hogy Király Gábortól kaptuk meg a jegyeket, és nagyon vicces szituáció volt, mert Király Gábor megérkezett a stadionhoz, az nem tudom milyen autójával, mi ott vártuk, és a kívülállók csak annyit láttak, hogy lehúzta a sötétített ablakot, kinyújtott egy borítékot, mi meg benyújtottuk a pénzt, hogy kívülről ez nagyon mókás lehetett, úgyhogy nem,
2: azt hittem, azt mondott, hogy kinyújtotta a jegyeket, és akkor másnap sor állt, mert azt gondolták, hogy ez mindennapos nem, jelenet, de, hogy valakinek így ad ajándékba.
4: Igen, így utólag, mert 8-an voltunk egy baráti társasággal, és így tehát hogy így kívülről nagyon mókás volt egyébként. A...
2: Na Gege, kapható még ilyet?
3: Kérdjétek el, igen. Jegyek,
4: nem
3: és,
4: mondod.
3: De, és az a jegyek, ami ahonnan indulnak, az kérlek szépen 480 000 forinttól indulnak. Tehát van még egy-két jegy, de hát
4: elképesztő.
2: Plusz benzin.
3: Plusz ugye az idő, amíg...
4: Plusz a mez.
3: Plusz igen, a mez, igen. Hát, úgyhogy ajánlom nektek szíves figyelmetekbe, vagy a kedves hallgatóknak, hogy még van elérhető München PSG.
4: Ez majd a reggeli műsorunk későbbi témája lesz, de én a héten már megyek egy rangadóra. Úgyhogy én nem megyek.
2: Ma
4: 4 órakor.
3: Esetleg Beneferének is tudjuk ajánlani ezt a jegyet.
4: Csak na, ugye, mert ott meg már nem lehet jegyeket venni.
3: Telt ház?
4: Aha, de már egy hete. Uh-huh. Csak hogy összehasonlítva látod, tehát a Gyújpestről már nincs egy a...
2: De a tegnapi Győrbi Józsi őrmeccsen viszont azt mondták, hogy abszolút nem volt tehát.
4: Tényleg?
3: Meg a tévé közvetítésben is látszódott, hogy rengeteg üres hely volt. Igen. Egyébként egy nagyon jó kis mérkőzés volt, de...
4: Nem lehet, hogy a győr szurkolók egy része elment a Tatabányára?
2: De onnan pont át lehetett érni. Lehet... Cseszregi Balázs kollégánk is leközvetítette a Győr Fradi női kézlabda Magyar Kupa elődöntött, és onnan ment át Győrbe, úgyhogy átért.
4: Hát igen, csak hogyha mondjuk kóláztak a meccsen, akkor lehet, hogy sokat ittak belőle, és akkor nem ültek autóba, hogy vissza.
2: Az mondjuk igaz, hogy
4: mert ugye ma már...
2: a második elődöntő volt a Debrecen Moson-Magyaróvár, és a győri szurkolók majdnem mindannyian ott maradtak, és a fradisták tűntek el a lelátókról, úgyhogy valakit...
4: Hát meg ugye ott ma van a folytatás, aztán ki tudja. De lehet, hogy ez... De egyébként én már erre is gondoltam, hogy oké, hogy Győr, meg hogy bajnok lehet, de azért a hosszú hétvége a sok mindenkinek a programját átírja, tehát hogy az egy szombatina, és még ugye nem is ez az utolsó forduló, tehát hogy a fanatikusok sem biztos, hogy ehhez időzíti, hogy a háromnapos hétvégéből a középső napon kvázi otthon maradni.
2: De én például örülök, pont beszélgettük ezt, hogy 4 órakor rendezik az Újpest-Fradi futballderbit, hogy nem este, és amikor erről beszélünk, hogy családi program, ezt annyira jól csinálják az olaszok is, a németek is, hogy ilyen ebéd utáni időpontra teszik a meccseket, tényleg, ami tök ideális, nem? Igen. Tehát megebédel a család, utána felkerekedik, elmegy családi szektorban, bérlet van, és akkor gyerek, szülő, és mikor a kisgyerek egy ilyen hangulattal, hát nézd meg, Gege szeme is csillog, hát még egy kisgyerek, aki hétről hétre megy, a saját csapatának szurkol, esetleg nyer is az a csapat, hát kizárt, hogy egyrészt ez a kisgyerek ne futballista akarjon lenni, másrészt, hogy ne fertőződjön meg ezzel, nem?
4: Ez így van. Hm. Meg tényleg, de most gondolod, hogy 6-kor kezdődik egy vasárnapi meccs, most nem vagyok ennyire szőrös szívű, vagy 7:30, mire hazaérsz, másnap megy iskolába a kicsi gyerek, mondjuk igen, az alsós, akinek tényleg kell aludnia, hogy fel van ajzva a nagy élménytől, szóval, hogy ez a 4 órás kezdés.
2: Hát ez a problémám a BL meccsekkel is, hogy este 9-re bizony rakják.
4: Igen. Hát ezt te már mondtad, hogy
2: mindkét fiú ugye szeretné megnézni, azt meg nem csinálhatom meg, hogy csak az első fél időt engedem, mert hát nyilván a másodikban van a lényeg. És amikor még hosszabbítás van, meg 11-es, tehát az nem embernek való.
4: Hát meg ti voltatok Fradi meccsen is, nem bérlettel is, tehát hogy ugye vidékről feljönni másnap, hogy szóval, hogy ez nyilván nehéz amúgy.
2: Igen, igen.
4: Tehát, hogy értek én sok mindent, meg közvetítési jogok, meg nem tudom mi, de azért az úgy...
2: Hogyha az a cél, hogy a fiatalokat és a gyerekeket bevonzuk, akkor nem biztos,
4: már
2: hogy
4: pedig jó lenne.
3: Már vasárnap, ne. Mert igen, még szombaton azt mondom, hogy lehetséges. De,
4: igen.
2: De hát de a BM-et csak meg ráadásul hétközben, tehát tényleg
3: hát az suli van másnap. Hát meg munka. Uh-huh. Tehát, hogy én nekem is azért a fennmaradás...
2: Elhiszem. Na, hát Eránnak is fenn kellett maradni éjjel, ugye? Vagy még most is, hiszen Dél-Koreában vívnak a legjobbak. Mesélj egy kicsit, mi történt ott.
4: Nem. Pont ezen gondolkoztam, hogy azért csak elfejtett, hogy másról beszéltünk, milyen lélektana lehet abba, hogy annak, hogy a 2 hete Batta és Sugár megnyerte az aténi világkupa versenyt, Szűcs utca 3. lett, majd ugye kiemelt már régóta, az azt jelenti, hogy az első 16, az nem vív selejtezőt, tehát csak a 64 között kapcsolódik be a versenybe, elutazott Dél-Koreába, tehát múlt hét hétfőn hazajött, egy hetet itthon volt, hétfőn elutaztak Dél-Koreába, hogy ma Pástra lépjen, és az első osztójába kikapott.
2: És mondd el, hogy ezt sorsolták.
4: Spisz Annával vívott, igen, aki a selejtezőbe jutott fel, hogy milyen, tudom, hogy más is jár, de milyen lélektana lehet annak, hogy megnyersz egy versenyt, aztán hazajössz, elutaz a világ másik végére egy 15-ös asztóért, amelyiket elveszítesz.
2: Szerintem azt szokták mondani, nem, hogy vagy nyersz, vagy tanulsz.
4: Igen, tehát... csak hogy tehát hogy azért utazol, ott ülsz a gépen nagyon sokat. Nyilván
3: időeltolódás.
4: Igen, nyilván kapott élményeket, mert már hétfőn elmentek, találkozott ott sok mindenkivel. Ugye Szűcs utcával láttam is róluk képeket, nyilván ilyenkor azért azt nem mondom, hogy szétnéznek a városba, de valamennyi kapcsolódás, vagy kikapcsolódás adódik. Spisz Anna jutott tovább, és Szűcs utca az első kanyarból, visszatérve a kérdésedre, Pusztai Liza is kikapott, meg a Sugár is, és Rapp Krisztián meg a 16 közé jutásért kapott ki egy kínai olimpiai világbajnok, csapatban olimpiai világbajnok Gubong Giltől. Az egy nagyon szoros asztó volt.
2: Rapkikin kívül vannak még magyar fiúk?
4: Igen, Szatmári András és Horváth Gerger utazott, de mindketten elvéreztek a selejtezőben. Oh, uh-huh. Ráadásul szerintem nem szabad egy meccsből levonni sok minden, de szerintem figyelmeztető, hogy a Szatmári András a csoportkörből sem jutott tovább. Uh-huh. Tehát a 6 meccséből 6-5-ös asztójában 2 nyert.
3: De ezt már múltkor is beszéltük, hogy azért nincs most jelenleg olyan jó paszban, nem?
4: Nincs. És azért ő már nem annyira, mondjuk kardvívásban ez még nem kor, mert 93-as. Nem olyan egyszerű.
2: Uh-huh. És igen, a főtáblán egyébként van még magyar versenyző?
4: Nincs. Kiki volt egyedül, összesen hárman utaztak el.
3: De ugye beszéltünk arról, hogy most ez egy pont egy átmeneti időszak ilyenkor. Tehát, hogy ha az olimpiát nézzük, ugye jövőre kezdődik igazán a nagy tétje annak, hogy ki hol és milyen formában fog versenyezni. De hogy nem, Betlem Dávidnál is sokszor felvetődik a kérdés részedről, hogy nem fog elfáradni, vagy végig tudja ezt a formát csinálni még 2 évig, és akkor ugyanezt kérdezem, hogy ezt akkor ő végig tudja csinálni, mert lehet, hogy akkor ebben az esetben ő most egy kicsit ezt az évet háttérbe szorítja, és majd a jövő évtől egy jó másfél évet ráfókuszál 100%-osan, és akkor aztán lehet, hogy kijön a végén a forma.
4: Én szeretném, ha így lenne. Én azt gondolom, hogy a Andris meg a vívók esetében jobb lenne már, ha most lennének sikerélmények, mert neki most túl sok minden nem sikerült, és ez meg vissza tud annyira vetni. Ez azért mindegyik, de a vívás különösen mentális sport. Tehát nagyon
2: és
4: kell.
2: Az a baj, hogy a fiatalok meg nem dübörögnek az ajtón, igaz? Tehát, hogy egy kicsit úgy...
4: Most olyan kapukat nyitogatsz, amiben tehát a férfi kardvívás...
2: Meg az motiválná őt, ha ott lennének férfi a trónkövetelők.
4: Nagyon, én nagyon elkeseredett vagyok, de már évek óta.
3: De erről muszáj beszélni, mert tényleg ezek
4: kirakat van, problémák. Én ezt már régóta mondom, kirakat van, és mögötte nagyon nehéz a...
2: Na, akkor folytatjuk még, most elmegyünk ugye hírekre, és jövünk vissza 7 órától. Anyák napja van, úgyhogy ne felejtsük el, Isten éltesse valamennyi édesanyát, sportolókét is, sportoló édesanyákat is, és a mai műsorban hívjuk majd Rosta Istvánt, a női kézilabda magyar kupa kapcsán, Gellért Gáborta, nyíltvizes magyar szereplés, úszók kapcsán, és Bene Ferencet futball ügyben, úgyhogy bőven lesznek érdekes pillanatok ebben a műsorban, hallgassatok bennünket.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország Sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Egy hét múlva tartják az országgyűlés alakuló ülését. Reformokat sürgetnek a kulturális szakemberek. Marad a napos, meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választásokon három párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormánynév sora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak, melynek keretében a zászló felvonás után Magyar Péter szól a megjelentekhez. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István a Facebook oldalán közzétett videóban közölte, kiemelten foglalkoznak a korrupció kérdésével és a hazai kis- és középvállalkozásokat segítő új gazdaságfejlesztési eszközöket alakítanak ki. Hangsúlyozta, hamarosan érezhető lesz az új irány, ami egy modern, fejlődőképes és válságálló gazdasághoz vezet. A magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét. Ez áll a még hivatalban lévő miniszterelnök Súlyog Tamás államfőnek írt levelében. Orbán Viktor a döntést politikai, jogi és alkotmányos agályokkal indokolta. Az uniós bíróság ítélete szerint a pedofil bűnelkövetőkkel szembeni szigorúbb fellépésről, valamint a gyermekek védelméről szóló törvény sérti Magyarország uniós tagságából eredő kötelezettségeit. A filmvilág után a múzeum és a színházi szakma is reformokat sürget az új kormánynál. A múzeumi dolgozók javaslatcsomagot fogalmaztak meg, amelyben intézményi önállóságot és kiszámítható bérrendezést sürgetnek. A Független Előadó Művészeti Szövetség pedig a színházi szakma átalakítását kezdeményezi. Mesterséges intelligencia segítségével írt darabot mutatnak be kedden és szerdán a Versailles-i Kastély Királyi Operaházában. A Csillagjós, avagy a Hamis Jövendőlések című mű Molière stílusában íródott. Megalkotásához egy olyan generatív eszközt használtak, amelyet a francia drámaíró műveivel tanítottak. Alkotás közben legalább 20 000 párbeszéd zajlott le az algoritmusok és az alkotócsoport között, majd a jelmezeket szintén a roboteszköz segítségével tervezték meg. A rendező szerint ez az első mesterséges intelligenciával létrehozott színdarab. Anyák napja van, ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
0: Közlekedés.
2: Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől a derbin. Bánáti Kevin, a győriek középpályása, Maroséti Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
4: Az elején jól állt a sarat a Diósgyőr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
5: Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 állt az eredményjelzőn?
4: Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az 3 pont.
3: A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A nyírségiek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt. És szintén a labdarúgó NB1-ben megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a már biztos kieső sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma 2 mérkőzést rendeznek a Fizligában, 13:30-tól a Paksa Debrecent fogadja, az utolsó előtti 32. forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben, míg a másik ágon a Debrecen a Moson-Magyaróvárt győzte le 28-23-ra. Szemerei Zsófia győriek kapusa Szabó Szilviának értékelt a döntőbe jutás után.
6: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts.
7: Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam. Tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet és hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a második fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
3: Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK Pécs a női kosárlabda bajnokságban, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A 3 győzelemig tartó párharc állása így 2-0 pécsiek javára. A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falkó is magabiztos hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferencia kupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináléba jutott be. A Honvéd a 3. számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Szmirnisz ellen nyert 16-12-re és készülhet a Bologna elleni fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen, és 2 forduló után 1 győzelemmel és 1 vereséggel áll a selejtező tornán. A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a 2 hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok mérkőzésén. Betlen Dávid aranyérmes lett a 3 kilométeres kieséses számban a nyíltvízi úszók olaszországi világkupa versenyén, ugyanebben a számban a nőknél Fábián Bettina a 7. lett. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt továbbra is a Sportreggel a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Adásunkat labdarúgással folytatjuk. Lehallgatott telefonhívások, hangfelvételek, a semmiből felbukkanó szereplők. A hét elején robbant ki a futballbotrány Olaszországban, mely során számos gyanú merült fel az Olasz Játékvezetők Szövetsége ellen. Az első részletekről egyszer már beszámoltunk, azóta viszont számos új hír jelent meg a botrányról. Ezeket egy összeállítás formájában gyűjtötte össze Cserés Bendegúz.
2: Egészen érdekes téma egy dalnak, de hát 2006-ban ezt is megírták. Ekkor volt ugyanis a teljes futballvilágot megrázó olasz futballbotrány, a Calciopoli, amelyről Calciopoli Blues címmel írt zenét Andrea Minyardi. Nagy népszerűségnek örvend, a legnépszerűbb videó megosztó oldalon már 211 megtekintésnél jár. A devicet félretéve valószínűleg magáról a botrányról ennél jóval többen hallottak. Főleg úgy, hogy mostanában ismét előkerült a téma, hiszen Olaszországban csalással vádolták meg a bírókat. A részletekről a Player Online magazin újságíróját, Csáki Csabát kérdeztem, aki jól ismeri az olasz labdarúgást.
3: A gyanú szerint a Varszobában ülő játékvezetők nem csak a meccset figyelték, hanem kódolt üzeneteket és jelzéseket kaptak a játékvezetői bizottság vezetőjétől, Gianluca Rocchitól a kétes esetekkel kapcsolatban, és ezek ugye befolyásolták elvileg a mérkőzések kimenetelét. Ami a legfontosabb tudnivaló szerintem az az, hogy sem klubok, sem játékosok, sem klubvezetők nem érintett jelenleg. Csupán a Gianluca Rocchi, a játékvezetői bizottság vezetője az, akivel kapcsolatban felvetődött ez a gyanú, és ő a vizsgálat idejéig, ami majd április 30-án lesz, akkor hallgatják meg, addig ő felfüggesztette a működését. És még, ha minden igaz, nagyon sok információ és nagyon sok legyka cirkulál az interneten, 5 mérkőzést vizsgálnak jelenleg, ami gyanús lehet, és mind az 5 az elmúlt szezonból való, szóval nem a mostaniból.
2: További részlet, hogy a főgyanúsított Gianluca Rocchi a játékvezető küldéséért felelős vezető, aki a gyanú szerint több mérkőzésre szánt szándékkal küldött új játékvezetőket, hogy egyik másik csapat jobban járjon. Rocchit azzal vádolják, hogy leginkább az Internek kedvezően döntött, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy arról még nincs szó, hogy az Inter vagy bármely másik klubcsapat érintett lenne az ügyben. De van egyáltalán ügy? Úgy tűnik, igen, 3 fontos részlet. Először is Gianluca Rocchi ideiglenesen felfüggesztette magát a posztjáról, hogy ne sérüljön az olasz szövetség híre. Persze ez lehet annak a jele is, hogy valóban van vagy a füle mögött.
3: Nem vagyok jogász, de gyanítom inkább az áll közelebb, hogy addig sem történjen semmiféle kétes dolog. Úgyhogy szerintem ezt így úgymond jól csinálta, ha lehet egyáltalán mondani ilyet, de mondom, április 30-án biztos, hogy okosabbak leszünk.
2: Mert hogy pár nappal ezelőtt még úgy tudtuk, hogy április 30-án, azaz tegnap meghallgatják Rocchit, csak hogy kedden este újabb hír jelent meg. A népszerű olasz sportnapi lap a La Gazzetta dello Sport hozta nyilvánosságra Rocchi ügyvédjének diáviró szavait.
4: Ez az én döntésem, meg akart jelenni, de az ügy iratai nélkül nem tudom hatékonyan megvédeni.
2: Az ügy komolyságát jelzi, hogy az olasz sportminiszter Andrea Abodi is megszólalt, aki azt mondta, hogy a következmények nem maradhatnak el. Erről is elmondta véleményét Csáki Csaba.
3: Abszolút nagyon komolyan veszik, bár igazából egyetlen egy tanú van elvileg. Ha minden igaz, tényleg nem tudok én sem biztosat mondani, akkor a tavalyi bajnokság vége felé lejátszott Inter-Róma mérkőzés kapcsán van egy tanú. Ott a vége felé döntetlen állásnál az Internek nem ítéltek meg egy 11-est, és állítólag ott jelezték a VAR-nak, hogy 11-es kellene fújni. Pontosabban a VAR jelezte a játékvezetőnek, hogy 11-es kellene fújni egy eset miatt, de bekopogtattak, vagy valahogy jelezték a VAR bírónak, hogy tegye a dolgát. Na most, hogy ez pontosan mit jelent, azt jelenleg nem tudom megmondani.
2: Ez az eset az Udinese Parma mérkőzésen történt, és magyar szál is kötődik hozzá. A VAR ugyanis éppen azt az esetet vizsgálta, hogy a Parma hátvédje balokbotont talán kézzel ért a labdába. Ezt kezdte elnézni a videóbíró, és arra jutott, hogy nem 11-es, amikor valaki kopogtatott a szoba ablakán jelezve, hogy hívják ki a játékvezetőt megnézni az esetet. Ő kijött, megnézte, és 11-est ítélt, amelyet Toven gólra váltott. Az ügyben Antonio Cappi is belekeveredett,

0: aki az Olaszországi Játékvezetők Szövetségének elnöke. A neve a napokban előkerült, miután részt vett az Olasz Olimpiai Szervezet versenybizottságának meghallgatásán. Ezután ezt nyilatkozta.
1: Hogy megmaradt-e a bizalom és a remény? Teljes mértékben igen, és természetesen kitartok az álláspontom mellett. Hallottam egy vitát is, egy érdekes ellentmondásos érvelést. Nyilvánvaló, hogy a perben mindenki elvégzi a maga részét. Aki a rendes ítéletben az ellenállást támogatja, az egyiket mondja, aki védi, az a másikat. Ebben az egész ügyben az bántott és keserített meg leginkább, hogy egy olyan embert, mint én, a saját tisztségével visszaélőnek és tisztességtelennek ábrázolták. Ez számomra sértés, hiszen én mély értékekkel rendelkező ember vagyok, és azt érzem, hogy vádolnak és elítélnek, ráadásul 13 hónapra. Úgy gondolom, hogy ez a büntetés aránytalanságának kérdése is. Bízom a sportjogi bíróságban, és akkor majd megfontoljuk, ha szükséges, de remélem nem lesz rá szükség, további lépések megtételét is, mert úgy gondolom, hogy a szövetség 115 éves történelme megérdemli ezt. Szerintem a szövetség elnökeként kötelességem, hogy teljes mértékben betöltsem a szerepemet a technikai autonómia és az általam gyakorolt tevékenység tekintetében. Majd van az a pont, amely elégtételt kell hozzon számunkra a sport területén. És ha szükséges, értékelni fogjuk az ítélet indokait, hogy megpróbáljuk elképzelni és ellenőrizni, hogyan lehet további fellebbezési lehetőség, és esetleg eljuthatunk-e akár kártérítési szintre is.
0: Szepi pár hónappal ezelőtt is botrányba keveredett, amikor az Olasz Szövetségi Bíróság 13 hónapra eltiltott őt a tisztségétől. A vád az volt, hogy a Széria C és Széria D játékvezetői bizottságának vezetőit idő előtt lemondásra bírta. Szóval már így is felfokozott hangulatban voltak a játékvezetőkkel kapcsolatban az olaszok az utóbbi időben, aztán jött az olaj a tűzre. Az eddig elhangzottak mind olyan információk és hírek, amelyek keddig már nyilvánosságra kerültek, azóta a botrány csak egyre nagyobbra nőtt és egyre több részlet jelent meg. Például egy új szereplő, Eugenio Abatista fellépése, aki 2024-ben még tagja volt az Olasz Játékvezetők Szövetségének, ahonnan kilépett, ezzel tiltakozva a szövetség vezetősége ellen. Ekkoriban elárulta, hogy elege lett abból az undorító érzésből, ami őt körülvette. Jelenleg a szövetség ellen dolgozik, és fontos szerepe lehet a nyomozásban. Őt kedd délután hallgatta ki a milánói ügyészség, és az ügy perifériájáról hirtelen az egyik központi alakjává vált. Bár az aktuális helyzethez elvileg nincs köze, saját történetével tudja bizonyítani, hogy az Olasz Játékvezetői Szövetségben korán sincs minden rendben. Így nyilatkozott egy 2020-as esetről, mely során felmentették a játékvezetés alól, 2024-ben pedig önként kérte, hogy a szövetségi ügyészség meghallgassa, de ezt az Olasz Játékvezetői Szövetség valamiért megtiltotta neki. Abatista ezután hagyta ott a szervezetet.
2: Amikor megkaptam a mentességet, örültem, mert a pályán maradás örömet okozott nekem. De amikor a menesztett kollégáim fellebezéseket nyújtottak be, kezdtem rájönni, hogy valami nem stimmel. Kétszer is önként kértem, hogy a szövetségi ügyészség hallgasson meg a tisztázás érdekében. Megerősítettem, hogy Morganti már közölte velem, hogy abba hagyom a játékvezetést. És annak megerősítésére, hogy a játékvezetők legfőbb testületének jegyzőkönyve hamis, van egy eddig nem publikált dokumentum, amelyet át tudok nektek adni, és amelyben szerepel a szezon személyi állománya.
0: Ahogy arról már volt szó, csütörtökön nagyszabású kihallgatást tartott a milánói ügyészség. Most ezzel kapcsolatos pár új hír következik. Let's get down to business. Give you one more night to get this. A kihallgatás 4 órán keresztül tartott, és több bizonyíték került elő, mint elsőre gondoltuk volna. Videófelvételek, hanganyagok, lehallgatások. Persze ezeknek csak egy töredékét ismerjük egyelőre. A továbbiakban egy olyan résztvevőről lesz szó, akire eddig nem tértem ki. Andrea Gervasoni, a korábbi VAR felügyelő, nagyon sokáig volt bent az ügyészség zárt ajtói mögött. Amit tudunk, hogy vele kapcsolatban egy Salernitana Modena mérkőzés miatt folyt vizsgálat, amelyen elvileg manipulálta a VAR döntését. Erről elvileg hangfelvétel is készült. Ügyvédje kijelentette, hogy Gervasoni nem avatkozott bele a VAR döntésébe, sőt, ott se volt. Volt egy másik incidens is. Az Inter-Róma mérkőzésen a római Indica szabálytalansága 11-est ért volna, ha befújják, ám ezt nem tette meg a videóbíró. Gervasoni és ügyvédje álláspontja szerint itt sem történt manipuláció, csupán súlyosan hibás játékvezetői döntés, amelynek meg is volt a következménye. Erre most nem térnék ki külön, de az említett eseteknél hangfelvételek bonyolítják az ügyészség döntését.

business. Többször kiemeltük, hogy egyik klub sem érintett közvetlen az ügyben, a legutóbbi információk szerint viszont lehet, hogy mégiscsak van érintettség. A legutóbbi hírek egy bizonyos Interembert emlegetnek. Ő nem más, mint Giorgio Scannone, korábbi játékvezető, jelenleg az Inter játékvezető menedzsere, aki a csapaton belül a játékvezetők bemutatásáért és a játékvezetőkkel való kapcsolattartásért felel. Ellene nem folyik nyomozás, viszont egy telefonhívásban megemlített őt Rocky. Ebben elvileg Rocky arról beszél, hogy vajon milyen játékvezetői döntések tetszenének és nem tetszenének az Interembernek. Ez azért is fontos, mert így fény derül arra, hogy miért számít az Inter szemében Colombo üdvözölt, Doveri pedig nem szívesen látott játékvezetőnek. Ebből következik, hogy az Inter, azaz Scannone véleménye befolyásolhatta a Bologna Inter és Inter Milán mérkőzés kinevezéseit. Ezzel kapcsolatban a La Gazzetta dello Sport felkereste Marco Gabrielét, a Lazio korábbi mérkőzés igazgatóját, hogy pontosan mi a dolga a játékvezető menedzsereknek. Ebben az interjúban Gabriele elárulta, hogy a menedzserre nem utasíthatja a kijelölőt a mérkőzések előtt. Ez súlyos szabálysértés.

0: Repül a nehéz kő, de ki tudja, hol áll meg. Ez állt a Népsport egyik ikonikus címlapján 1988-ban a magyar bundabotrány idején. Na hát ez a főcím egészen találó lehet Olaszországban is. Egészen érdekes követni, hogy miként jelennek meg napról napra, sőt, óráról órára az újabb hírek. Természetesen az ügynek nagy lendületet adott a csütörtöki ügyészségi kihallgatás. A következő napokban valószínűleg ez alapján jelennek meg az újabb információk és vélemények. Az biztos, hogy ami a hét elején még egy kicsit légből kapott, piszlicsáré dolognak tűnt, már most tovább gyűrőzött, mint sokan gondoltuk volna. Pedig az olaszok valószínűleg a hátuk közepére sem kívánnak még egy ilyen botrányt. Éppen elég volt nekik a 2006-os Calciopoli. Erről beszélgettem egy kicsit Csáki Csabával.
1: Nem biztos, hogy itt össze tudnám röviden foglalni, de röviden annyi, hogy a egyes klubok a játékvezetői küldést próbálták befolyásolni, olyan játékvezetőket intézni, úgymond, ami nekik kedvez. Ha nagyon röviden összefoglalnám, de ez nagyon szerteágazó, szóval meg ő minden szurkoló másképp látja.
0: Szerinted még az olasz focit a mai napig beárnyékolja ez az eset? Mert a mai napig azért gyakran előkerül.
1: Beárnyékolja, bár annyit pontosítanék, hogy ez nem bundabotrány volt, szóval az kicsit összetettebb. Tehát nem arról volt szó, hogy két csapat megegyezett, hogy milyen végeredmény legyen majd, vagy egyes játékosok mindent megtettek, hogy a csapatuk csikecen legyen, hanem az is inkább a játékvezető küldéssel volt kapcsolatos, és a nyomásgyakorlással. Beárnyékolja, mert akármilyen ügy van, mindig előszedik, úgyhogy valószínűleg ez is elvezethet addig, hogyha bebizonyosodik, hogy nem csak a játékvezetők vannak mögötte.
0: Na, hogyha össze akarjuk hasonlítani mondjuk a kettő esetet, bár még elég nehéz, ha jól értem, akkor a Calciopoli esetén ott a klubok és a bírók között volt először egy megegyezés, itt most klubok ugye nem érintettek, ahogy mondtad is.
1: Most nem érintettek, igen, úgyhogy ezért még semmilyen szinten nem hasonlítanám ahhoz.
0: Amennyiben újabb érdekes és fontos hírek derülnek ki a botrányról, a Nemzeti Sportrádióban továbbra is foglalkozunk vele. Viszont azt nem lehet tudni, mikor jöhet a következő fordulópont, szóval összegzésképp, amit eddig tudunk. A játékvezető küldésért felelős Gianluca Rocchi felfüggesztette magát pozíciójából, amíg az ügy tart. Ő nem jelent meg a csütörtöki ügyészségi kihallgatáson. Ellenben megjelent a korábbi olasz játékvezetői szövetség tag, mára a szövetség ellen dolgozó aktivista Eugenio Abbatista, akinek már 2024-ben is volt ügye a szervezet gyanús működésével kapcsolatban. Meg kell még említeni a szövetség elnökét, Antonio Zappit, aki ellen már egy éve büntetést vetettek ki. A képben van még az Inter játékvezető menedzsere Giorgio Scenone is, aki bár nincs ott a vádlottak között, fontos résztvevője lehet az ügynek. Klubok és játékosok úgy tűnik nem érintettek. Nem egyedi eset ez egyébként, idén már két hasonlóról is lehet tudni. Először 2025. októberében robbant ki a hír Törökországban, hogy több mint 100 futballistát tiltottak el ideiglenesen az első és másodosztálytól, illetve 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a török szövetség, akik 8-tól 12 hónapig terjedő eltiltást szabtak ki. Erre azért volt szükség, mert ők mind rendelkeztek fogadási számlával, többségük aktívan fogadott is a mérkőzésekre, amelyet szigorúan tilt a szabályzat. Az eredmények manipulálása pedig emiatt a gyakorlatban is megjelent. A botrány miatt elfogató parancsok is megjelentek 21 résztvevő ellen, köztük az élvonalbeli Eyüpspor elnök ellen is. A botrányról idén februárban írtak legutóbb a lapok, ezekből kiderül 32 korábbi és jelenlegi klubtisztviselőt tartóztattak le, és olyan csapatok is részt vettek a fogadási csalásban, mint a Demirspor, az Antalyaspor és az Alanyaspor. Az ügy a mai napig nem zárult le. A török szervek a helyi hatóságokkal, az Európai Labdarúgó Szövetséggel és az Interpollal együttműködésben vizsgálódnak. Idén márciusban pedig Csehország körül gyülekeztek a felhők, olyannyira, hogy ez az eddigi legnagyobb futballbotrány náluk. Az eljárást a Cseh Labdarúgó Szövetség kezdeményezte, hogy elinduljon a cseh futballreform. Erre azért volt szükség, mert a sportba alaposan behálózott a korrupció. Belső vizsgálatok tömkelege kezdődött, erre azért volt szükség, mert a szövetség számos gyanús mérkőzést vett észre, és szeretett volna átláthatóbb és tisztább lenni. Ennek keretein belül nagyszabású nyomozások és hajnali razziák kezdődtek. A központban leginkább bundázások és fogadási csalások voltak. Jelenleg 47 fegyelmi eljárás fut, több tucat embert vettek őrizetbe, köztük polgármestereket is. A csalás nem csak profi szinten jelent meg, hanem amatőr és ifi osztályokban is. Most viszont, ami lázba tartja a futball nyilvánosságot, az egyértelműen az olasz bundabotrány, amelyről természetesen a továbbiakban is beszámolunk.
2: A Serie A, vagyis az olasz foci bundabotrányáról készült összeállítást Cserés Bendegúz készítette.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A női kézilabda hazai népszerűsége töretlen. A bajnokság színvonala európai szinten is kiemelkedő. A Győr és a Ferencváros párharca mellett az élvonal erejét a középcsapatok folyamatos fejlődése adja. Így nincs előre lefutott mérkőzés. Kövesse ön is a női kézilabda bajnokság küzdelmeit a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A mosoly, ami végigkísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük, az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján, ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
3: 7 óra 4 perc a pontos idő, nagy nap ez a mai. Nem csak azért, mert anyák napja van, úgyhogy nagy szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat. Nem csak azért, mert velünk ébredhetnek a hallgatók, hanem azért, mert van egy születésnaposunk itt a stúdióban. Antal Ricsi, a hangtechnikusunk. Wow! Születésnapját.
4: És milyen boldog.
3: Boldog születésnapot. Ricsikém, hányadik? 26. Atya úr, és nem szégyelled magad? A mindenit.
4: Nem, most mit mondjak?
3: Csak irigykedünk egy picit, mert mi egy kicsit idősebbek vagyunk. Na de vannak még születésnaposaink.
4: Kicsit.
3: Hát mi az a
5: nekem
3: 10 év?
5: Nekem is rég volt, sajnos.
6: És holnap a Gyurtok családban lesz nagy ünneplés?
5: Nem tudom, mire gondolsz. Miért?
6: 1989. május 4-én született a bátyád.
3: Most új infó, Gege.
5: May the force, az erő legyen vele.
3: Igen.
5: Igen, igen. Testvéremnek holnap van a születésnapja, Gyurta Dánielnek, de hát ami még fontosabb, hogy ma ünnepli születésnapját a háromszoros olimpiai bajnok hosszú Katinka.
3: Éljen, éljen, 37 éves, nem tudom, ki szabad-e mondani,
5: én
3: de
5: versenyzők
3: meg jó, bocsánat, de Katinkát Isten éltesse.
5: És van még két. Édesanyja is, úgyhogy duplán.
3: Vagy triplán, mert ugye kétszeres anyuka. Ugye,
5: most már
6: 89-es nagy korosztály. Az imént emlegettem, hogy ezt nagyon sokat kellett írnom.
3: Úgyhogy Katinkának nagyon boldog születésnapot, ahogy Hári Jánosnak is, válogatott jégkorongozónknak, aki 34 éves, és Brockhauser István, 10-szeres válogatott, korábban Újpesten is védő, kiváló kapus,
6: ő
3: ma
6: még
3: 62 éves.
6: Ő még kaphatna szép ajándékot.
3: Uh-huh. 16 órától Újpest, Ferencváros meccs lesz. Hát sokszor még, mert Beneferit is hívjuk majd ezzel kapcsolatban, és hát ugye a bajnokavatás szempontjából is sorsdöntő meccs lesz. Plusz motiváció ezen a...
6: Szerintem mindenképpen.
3: Egyébként. Újpesten.
6: De
3: értjük,
6: én annyira szeretném azt hinni, hogy nem kell plusz motiváció a derbi résztvevőinek, de az elmúlt 10 év más mutatott, vagy nem tudom. Nem tudom, kíváncsi vagyok. Én ezt szeretem, mert ilyenkor Újpesten már 3 nappal a derbi előtt kim vannak a megállni tilos táblák, alatt a kis figyelmeztet, hogy mikortól meddig nem lehet azon a sávon parkolni, tehát hogy készen létben áll. Hát nyilván nem lesz milánói dóm hangulat, de egyébként
5: de
6: biztos, hogy
5: le...
6: tehát, most ez furcsán hangzik, de hullámozni biztos, hogy fog a Megyeri úton a tömeg, tehát már abból a szempontból, hogy amennyien oda beférnek, tehát hogy nyilván telt ház lesz. Jó hangulat szokott lenni az újpesti stadionban. Én nem vagyok újpest szurkoló, de elég sok stadionban jártam a 90-es évektől, és nekem az újpesti stadion, az újpesti szurkolók által teremtett hangulat, az ott van a top 3-ban.
3: És az elmúlt 10 évben azért volt olyan derbi, ahol szerintem úgy mentek az újpesti szurkolók, hogy semmi esélyünk, csak éljük túl. A mai talán nem ilyen lesz, nem?
6: Hát a mai talán nem ilyen lesz. Arra emlékszem, hogy egyszer ilyen nagy társasággal néhány éve kivonultunk, és elkezdte rúgdosni a Fradi a gólokat. És azt mondta lányom, hogy ha 0-4 lesz a szünetben, akkor hazamegyünk. És 0-4 volt a szünetben, és ő a barátnője, és én elindultunk gyalog haza a stadionba, és útközben bementünk egy ilyen kis boltba, hogy akkor otthon majd folytatjuk a meccsnézést, meg stb. És hát mez volt a lányomon, és egy férfi nekünk esett. Így kezdődött, hogy hogy gondoljuk mi, hogy Újpest mezben jövünk haza, hát egy szurkoló ott áll a csapata mellett, és így néztünk nagyot, majd elnevette magát, és azt mondta, én 0-2-nél eljöttem. Úgyhogy ez ilyen mókás volt, de akkor nagyon kikapott az Újpest, nem is tudom, mi lett annak a vége, de 4-0 volt a szünetben, az biztos.
5: Hát már az eleve egy olyan különbség, ami hát nem minden csapattal szeretne megélni.
3: Na de Beneferit is hívjuk majd ezzel kapcsolatban, és kikérdezzük, hogy ő milyen hangulatban várja a meccset, de ő azt szokta mondani, hogyha ő nincs másfél órával a meccs előtt kint a stadionban, nem ér ki, akkor ő ki sem megy. Egyszer azt hiszem itt közvetített, vagy szakértett a Nemzeti Sportrádióban, és akkor kérdeztem, hogy na Feri, akkor most indulsz ki? Á, nem, hát már nincs idő. Mondom, mire? Hát még kiért? Nem. Ha nincs ő, nincs kint másfél óra. Hát ő szereti, gondolom, a hangulatot megérni.
6: Teljesen igaza van, mert nálunk ez például örök konfliktus forrás, a sok barát, meg mindennel való megállás. Tehát, hogy ugye Újpesten elhangzik a meccs előtt a himnusz, hát mi már azt is rendszeresen lekéssük, és ezért a gyerekek azért állandóan vitatkoznak az apjuk, hogy menjünk már, csak mindenki megállít minket, vagy hát őt, és akkor emiatt így.
3: Gege, sokat emlegetett Milán Juventus meccsen, te mennyi idővel értél ki a meccs előtt?
5: Ugye 20:45-kor kezdődött a meccs, és a 18:30-as villamossal mentünk, tehát hogy azért mi is majdnem, hát mire odaértünk, tehát majdnem másfél órával előtte kín voltunk, sőt, egy kicsivel több is, de kellett, mert eleve ugye embertelen nagy tömeg volt, és nekem is, én is szeretek ott lenni a stadionban, egy kicsit átvenni a hangulatot, jó, megnézni, hol ülünk, hol van a legközelebbi mosdó, hol van a legközelebbi büfé, tehát, hogy szerintem ezek, meg ritkán jut el az ember van, jobb esetben, vagy rosszabb esetben, és emiatt szerintem jó, hogyha egy kicsit így tényleg az utolsó percet is, minden percet már átél.
6: De ugye a büfé nem játszott most, mert akkora volt a sor.
5: Sajnos. De tényleg ez, hogy egy pohár vizet nem tudtunk inni, hát ez...
6: Viszont, bocsáss meg, csak annyit szeretnék mondani, most már csak egyetlen egy magyar kardozó áll. De korábban mindenki kiesett, most már Szűcsruca is búcsúzott, úgyhogy Spiszanna van a legjobb 16-ban. És amúgy jó esélye van akár 8-ba jutni, ami egy nagyon szép eredmény lenne, úgyhogy most ráfigyelünk.
3: Ugye a vívók Dél-Koreában vitézkednek, vagy vitézkedtek, Kós Huberték viszont az Egyesült Államokban teljesítenek, és nagyon jó hírek érkeznek. Mi számotokra a legjobb hír? Gege? Akár Kós Hubi, akár...
5: Hát ugye Fort Lauderdale Open elnevezésű úszó verseny zajlik.
6: Oda hazajárt Fort Lauderdale-be. Ők oda járt a kezdőtáborzében.
5: Florida államban egy kis széles város.
6: És ott van a ugye a Hall of Fame is ott van.
5: A Hall of Fame is ott van, ahol egyébként sok magyar
6: közte
5: úszó.
6: Dani.
5: Közte a bátyám is, illetve Dani
6: most,
5: Tamás.
6: Most Egerszegi fogják Krisztina. Beiktatni Cselacit májusban.
5: Cselászló is, igen. Bele beszéltünk is ezzel kapcsolatban. Szóval, hogy egy nyitott medencét képzeljünk el, ami manapság már ritka, mármint, hogy nagyobb versenyt nyitott medencébe rendeznek meg. 2009 volt az utolsó világverseny, amit nyitott medencébe a római segíts.
6: Forró Italicanóban. De én például 2024-ben Belgrádban, tehát EB-t lehet rendezni, az is nyitott meden. Na, ott volt egyébként a villám. Ott volt az, hogy halasztani kellett, mert villámlott Belgrádban.
3: Na majd villámról még beszélgetünk.
6: Igen, bocsánat, kapcsán. Csak hogy ne haragudj, hogy itt csapongok, de az nyitott volt, mert EB-kre nem vonatkozik a korlátozás, tehát EB-t lehet rendezni.
5: Igen, és hát ugye a hazarendezésük 2010-es Budapesti Európa Bajnokság is nyitott medencében került megrendezésre, szóval Miami,
6: jó ez?
5: Miami és Florida most eléggé a fókuszban van, hiszen a Forma 1 is ott van, de ami számunkra még fontosabb, hogy ez a Fort Lauderdale Open hozott szép eredményeket, ráadásul egy 100 méteres női pillangúszásban Gretchen Walsh továbbjutotta a saját világcsúcsát, ami nagyon meglepő, illetve az első napon is két illetve ki egy 15 perc 25-ös időeredményt úszott, 5 másodperccel maradt el az olimpiai világcsúcsától. Úgyhogy azért ugye, az amerikaiak jó formában vannak. Ugye nekik különösen annyira nem fontos az év, hiszen nincsen világbajnokság, csak úgynevezett Pan Pacific verseny van, ahol Japánnal, Ausztráliával, tehát azért vannak rangos esemény, de mégsem egy világbajnoki színvonal lesz, hiszen csak néhány nemzet lesz ott. nekik ez most a fő verseny, ugye nekünk európaiaknak az Európa bajnokság Párizsban, és hát Kós Hubert is szépen úszik, nyilván nem annyira kimagasló időeredményeket úszott, de azért megnyerte a 100-200 hátat is.
6: Meg az 50-et is.
5: És 200 versen ezüstérmes lett, azt hiszem.
6: Volt versenyben Carson Fosterrel. Annyit szeretnék még Gretchen Walsh-ról mondani, hogy 54-33 az új világcsúcs. Nem, a most már a világcsúcs, nem szeretem ezt mondani, hogy új világcsúcs, mennyiben. És megnéztem az örök világranglistát. Az örök világranglistán az első 13 idő Gretchen Walsh-é 100 pillangon, és vagy 12, és a 13. idő Szaraszti Ösztromé. Szóval, hogy ez úgy nagyon Walsh-nak a távja. És amit még szeretnék kiemelni, most nem fogom tudni pontosan a 50 végét úszott Ilija Karun 100 pillangón, azzal nyerte a 100 pillangót, de ugye ez nem a világ idei legjobbja, mert a nem tudni hogyan, vagy mennyit készülő Milák Kristóf 50-22-vel nyerte az OB-t Sopronba, szóval pont ezt néztem, hogy jelenleg még Kristóf van a 26-os világranglista élén. Amúgy ez olyan fura, a idei világranglistát mondunk, de ugye például tavaly decemberben volt Texasban egy 50-es verseny, amit egyébként Kós Hubert 200 vegyesen jobb idővel nyert, mint amivel most nyert mai éjjel.
5: Leon
6: Marsan, és teljesen fura, mert ugye idei világranglistáról beszélünk, de például az egyik szakportál a szezon ranglistáját nézi, amelyiket egyébként a Hubi vezet 200 vegyesen, tehát hogy, mert ugye hogy az év félbevágja a szezont, vagy nem tudom, tehát hogy, de azért általában éves szinten szoktuk nézni, nem?
5: Igen, de
6: szakmailag lehet, hogy nem úgy jó, nem?
5: Igen, de nyilván ugye a szakportálok a 2026-os évet veszik figyelembe, például a Swimswam-en is a 2026-os év van.
6: De például ott van kiemelve a Hubi a Swimswam-en, ha legörgetsz a éjszakai döntők aljára, pont ott van kiemelve, hogy a szezonban ő úszott legjobban kettővegyesen.
5: Hát igen, nyilván, de tényleg ha az idei évet vesszük, akkor ez egy holt szezon, úgynevezett holt szezon, nyilván fontos az EB meg a Pan Pacific, de talán most ez a 4 éves ciklusban, a 4 éves olimpiai felkészülésben ez az az év, ahol egy picit lehet újításokat betenni, egy kicsit másképp kell a felkészülést, más dolgokat lehet kipróbálni, és hát a jövő év lesz a kulcsfontosságú, hiszen akkor márciusban nyílik meg az olimpiai kvalifikációs időszak, úgyhogy most ez tényleg ez most egy átmeneti időszak.
6: Viszont pont ezt mondta Sós Csaba szövetségi kapitány, hogy 2018-as glasgowi multi EB, talán emlékszel rá, azon ott voltál, nem?
5: Glasgow-on? Igen.
6: Az volt az út, tehát ugye utána jött a Covid, és mindenfajta halaszgatások, meg rakosgatása az EB-nek, hogy 8 év után ez az első teljes EB, ezért is vannak ilyen erős szintek, mert hogy ugye most már elmondta a kapitány, hogy olyan úszókat szeretnének kivinni, akiknek reális esély van a döntőbejutásra, és egyébként Páder Nikolett 400 gyorsan és 200 gyorsan is megúszta az EB szintet. Amúgy ez egy nagyon mókás történet, ezt gondolom olvastátok, hogy elírták az időeredményét 400 gyorson.
4: Ez mit jelent?
6: Azt, hogy 3.49 valamennyit írtak, és 3.48 valamennyi, bocsánat, nem tudom a végét, na de az EB szint az 3.49 telibe. Tehát a Niki EB szintet úszott, de az első híradások alapján nem úszott EB szintet, és talán nem sértődik meg, ha elárulom, hogy ő maga jelentkezett a úszószövetség sajtósánál elküldve a rendes jegyzőkönyvet, és úgy javítottunk mi is, és a magyar sajtó is a korábbi eredményét, és így lett EB, hát nem lett, hanem így most már tudjuk, hogy EB szintes. 349-89 helyett 348-90, tehát hogy az összes szám jó volt, csak össze volt keveredve.
4: Az összes szám jó volt, csak össze volt keveredve.
6: Várjál, most hát nem jó időt hogy mondtam, mert most férfi időt mondtam. Mondom,
5: de most akartam szólni a 3.48-al, mert az most egy kicsit erős.
6: Igen, bocs, most látod, én is ugyanígy mindjárt megnézem, jó?
5: Nekem volt 3.49-es időeredményem.
6: Én teljesen igazad van, tehát hogy bocsáss meg, teljesen igazad van, mindjárt mondom.
5: Szóval, de nagyon kellett a magyar csapatnak ez a ez az időeredmény, hiszen azért
6: 4-0-8-49-et úszott, és 4-0-9-0-0 a
5: az EB szintidő.
6: Az EB szintidő, és 4-0-9-48-at írtak, tehát hogy a számok ugyanazok, csak össze, tehát hogy na mindegy, meg lettek kavarodva.
5: Mindegy, szóval tényleg az Európa-bajnoki csapat szempontjából és a magyar csapatot, ha nézzük, kellett, mert egyelőre nem duskálunk az EB szintidős versenyzőkben.
6: Hát van egy Kós Hubertünk, egy Milák Kristófunk, most számoltam össze egy Német Nándorunk, egy Sárkány Zalánunk, egy Ugrai Pannánk és egy Pádár Nikolettünk.
5: Fangli Henriette nem úsztam?
6: Nem. Aztán mennyien vagyunk.
5: Jakrovívi,
6: bocs, mert azon gondolkoztam, hogy a fiúknál van-e egy plusz, vagy nem, de hogy, és azt néztem, hogy a kettő, női kettő gyors az első olyan szám, ahol két nő van. Illetve most már ugye a 400 gyorson is akkor, hogyha ott a Niki megúszta, mert 400 gyorson megúszta. Ja nem, ott nem úszta meg a Niki.
5: Négy vegyes, kettő pille, négy és kettő vegyes. Úgyhogy én azt gondolom, hogy még van esély, de sajnos azért a szintidők és a Magyar Úszószövetség olyan időeredményeket állított össze, ami hát nem lesz egy nagy csapat, én azt gondolom most erre az EB-re. A nyílt vízi úszóink már teljesítették az EB kvalifikációt, tehát ott már tudjuk, hogy hány fővel lesznek, de erről majd a Gergely Gábor szövetségi kapitánnyal fogunk
6: beszélni.
5: Bár
6: ugye ott még a 10 kilométeren a lányok harmadikja, mert ugye az, amit beszéltünk, a korosztályos versenyeken indulók.
5: Igen, nagy
6: meg ott VB is van.
5: Az majd szeptemberben.
6: Hát
5: de...
6: igen, csak az a kérdés, hogy közben megéri-e betenni egy felnőtt.
5: Ez egy jó kérdés. Szerintem
6: gondolom, ezt
5: majd
6: szakemberek eldöntik.
4: Én azt értem, amit mondtok, hogy Sós Csaba ugye úgy gondolkozik, hogy csak olyan versenyző menjen, aki döntő esélyes egy EB-n.
6: Viszont plusz néhány fiatal majd bizalmat kap, ezt mondta.
4: Ja, tehát úgy pont ez a kérdésem, hogyha az olimpiai ciklus közepén vagyunk, nem ez-e az a verseny, ahol lehetne lehetőséget adni és kísérletezni, és mert később, ahogy közeledünk az olimpiára, már értem azt, hogy tényleg csak olyan versenyző menjen, aki meg tudja magát mutatni.
6: Ez is egy új verzi, vagy ez is egy újítás, meg az is, hogy a tavalyi VB eredmény, mert ugye régen ez volt, hogy igen, egy év végig lehetett megúszni a kvalifikációs időt, vagy hát a meghatározott szinteket, és ugye egy VB-n általában, vagy egy EB-n csúcsformában vagy, tehát idézőjelben könnyebb. Értem azt a szakmai magyarázatot, hogy így volt olyan idősebb versenyző, aki év során annyira nem szaggatta az istrángot, mert hogy volt neki egy szintideje, tehát igazából évről évre élt, közben hol eltűnt, hol nem tűnt el, hol edzett, hol nem edzett.
4: Ez
6: most mindenkire...
4: nem gyakori, nem? Ez egyedi eset? Vagy?
6: Hát nem, csak úgy gondolom, hogy tehát mit tudom, egy OB-t nem feltétlen vett annyira komolyan, bár nyilván a klub miatt kellett komolyan vennie, és ezért hozták ezt a viszonylag szigorú szabályt, hogy eltörölték azt, hogy az VB eredmény számít. Ez azért nehéz, nem, Gege?
5: Hát nyilván, amit Szilvi is mondott, hogy ez korábban így volt, hogy bizony az EB csapattag, illetve az EB indulás adott lehetőséget nagyon sok versenyzőnek, hogy egy nemzetközi rangos eseményre kvalifikáljon. Ez most az idei évben nem valószínű, hogy meg fog történni. És ugye jövőre már világbajnokság van, ott már a World Aquatics állítja össze a világbajnoki szintidőket.
6: Lehet,
5: tehát ott
6: hogy
5: már...
6: nem lesznek ilyen erősek, mint ezek.
5: Lehetséges, de nyilván...
6: Nem lesz könnyű nyilván.
5: Alapvetően én értem a szövetségi kapitánynak a döntését, hogy rákényszeríti az úszókat arra, és látva a világnak az alakulását és azt a tendenciát, amit most tényleg láthatunk az úszásban, hogy már a délelőtti előfutamokat is komolyan kell, hogy vegyék ahhoz, hogy sikerüljenek ezek a szintidők, hogy rákényszerítse a versenyzőket arra, hogy igenis az országos bajnokságra formába kell hozni, és ezzel is egy kicsit rangosabbá próbálják tenni az országos bajnokságokat, hiszen régebben, ahogy te is mondtad, Erika, nem voltunk mi sem rákényszerítve, tehát én is úgy készültem, hogy főverseny nyáron, és akkor abból építkeztünk föl az egész jövő évre, mert megvolt a szintidő.
6: És ettől még egyébként tudtál pontot hozni a kluboddal, mert mivel mindenki ezt csinálta, ezért
5: másrészt meg ugye én azt gondolom, hogyha valaki készül és beleteszi a munkát, akkor az automatikusan hozza magával a jó eredményt. Uh-huh. Tehát én úgy érzem, hogyha valaki tényleg jól akar szerepelni, akkor évközben is kell hoznia neki a jó eredményeket, és ez általában, hogyha megnézzük a jó úszóinkat, ezek teljesülnek. Tehát,
4: és ha mondjuk Kossuthit megnézzük, ugye hétről hétre az egyetemi bajnokságban iszonyú feltétele, körülmények mellett, vetélytársak mellett bizonyít neki. Az EB az egy ilyen kötelező dolog, vagy ő nagyon jó szívvel jön és Magyarországot képviseli? Még hogyha talán torony magas esélyesnek is tekinthető?
5: Abszolút, mondjuk ki, hogy Hubi szerintem...
4: Csak hogy ő hogyan gondolkozik?
6: Hát kivéve, ha bevállalja a kettő vegyest, ami rendszeresen gondolkozik, mert ugye akkor Marsannal csap össze.
5: Én nagyon bízom benne, mert...
6: És a Hubi szereti ezeket a kihívásokat, és ugye a bukéja dolognak az, hogy Marsan még nem Európa bajnok, mert pont ebben a 8 évben könnyebb EB-k voltak, vagy ütötték a VB-ket, és akkor ő ugye nem indult
4: egyáltalán? El. Egyáltalán?
6: Nem, még nem Európa bajnok. És a Hubi az előző kettő EB-n nyerte a 200 vegyest. Tehát, hogy ő most a harmadikat nyerhetné, Marsan meg az elsőt. Én úgy ismerem Hubit, hogy ő nem ugrik el az ilyen kihívások elől.
5: Nem is szabad. Másrészt meg, hogyha tényleg a jövő céljait nézzük, a 2028-as olimpián össze is csaphatnak akár kettővegyesen.
6: Sóscsaba azt mondja, hogy a kis piszok készül sutyomba a kettővegyesre. Azért úszik száz mellett, mert most például száz mellett egyéni csúcsot úszott.
5: Bizony, és nyilván azért Leo Marchand is azért 2.09-es 200 mellett úszott, tehát hogy azért ő is komolyan veszi ezt a vegyes számot, de én azt gondolom, hogy Hubi esetében, hogyha behúzza a 100 hátat, a 200 hátat, és esetleg ne adj Isten, vagy adja Isten, ezüstérmes kettővegyesen, akkor sem leszünk elégedetlenek.
6: De ő sem szerintem.
4: Vízilabdában van ez, hogy a Kemény Fecsó bácsi mondta, hogy a riválisodat a saját fatornyos falujában legyőzni annál szebb nincs. Tehát, hogyha párizsi EB-n esetleg Kossuthi legyőzné Marchandt, az mekkora...
6: Már ha belegondoltok, megnyert már mindent a Hubi. Oké, hogy csak rövid pályán, de világcsúcstartó is. Tehát, hogy igazából neki ilyeneket kell maga elé tűznie, nem? Meg a több számban nyerek egy versenyen, nyilván ez is.
5: És hát
6: de ez jó kihívás.
5: Ami a legeslegfontosabb ebbe, hogy ugye a sportnak tudjuk, hogy van egy lélektana. És hogyha hazai környezetben, ugye Párizsban kerül megrendezésre, hazai környezetben, a saját versenyszámában, esetleg most idén, a holt szezonban, idézőjelben mondom, sikerülne legyőzni a Leo Marchandot Kós Hubertnek 200 vegyesen, akkor egy olyan lélektani előnnyel várhatja majd ezt a következő másfél évet, ami a legfontosabb lesz az olimpiai felkészülés szempontjából, hogy én ebbe bízom, hogy nem beszélik meg Bobó Mennel, hogy leosszák és szétosszák egymás között a versenyszámokat, hogy én nagyon bízom benne, hogy ez...
4: Igen, mert Bobó Menn ügyel arra, nem, hogy ne eresse össze a két klasszis, de egy EB akkor
6: más
4: lesz.
6: Ügyel.
5: Hát biztos, hogy benne van.
4: Hát elkerülik egymást mindig, nem?
5: Nagyon fontos, hogy meglegyen az edzésen is a jó hangulat.
6: Hát a gyerekek tavaly a kettő vegyesen a három Bowman tanítvány állt a dobogón.
4: Hol?
6: Szingapúrba.
4: Jó, én most az olimpiát mondtam, tehát az olimpián
6: nem,
4: volt
6: akkor
4: az, hogy...
6: Shane Cassas volt, nem? Mert most a Foster az beteg lett, vagy megsérült. Hát olimpián értem, de azért egy VB is fontos, nem?
5: VB is fontos, de ugye az olimpián azért nem tudta Hubi idén bevállalni, vagy hát két éve bevállalni, mert ugye ütközött a 200
6: hát. Az a baj, hogy most is azt hiszem a 100 hát azért beszélte, hogy nem tudja, hogy a kettő vegyest vállalja. Egyébként Szívi, még mindjárt el kell köszönünk, tudom, de a kérdésedre. Én picit csak azért nem értem ezeket az erős szinteket, értem, hogy ez a tendencia, de egy EB-n ugye országonként egy számban ráadásul négy ember indulhatna a VB-vel ellentétben, hogy csak kettő. Én nem azt mondtam, hogy most akkor 60 úszón, akik nincs is annyi ilyen szintű. Csak hogy azt szoktuk meg az elmúlt 15 évben, hogy egy EB csapat az mindig masszívabb volt, nem? Tehát, hogy több főből állt.
4: Igen, most... én is ezt kérdezem, hogyha az a cél, hogy mondjuk a fiatalok szokják a versenykörülményeket, akkor az olimpiai ciklus közepén egy EB-nél jobb lehetősége
6: nincs. És ráadásul azért Párizs, tudom, hogy Európa bajnokság, tehát relatíve semmi nincs messze, de most Párizs, értem, hogy még ha csak egy-egy előfutamot úszik egy fiatal, mert azért nem biztos, hogy középdöntőbe jutásra is van bárkinek
4: esélye.
6: De nincs
4: benne az, amit mondtunk a műsor elején, hogy elutazó Dél-Koreába, egy meccset levívsz, és jössz haza.
6: Lehetne esetleg próbálgatni, de aztán majd nem tudom, milyen döntés születik, mert ugye így még váltunk se nagyon lehet, tehát hogy mármint, hogy a meglévő emberekből, mert...
4: De addig még van idő, és ahogy említetted, Sós Csaba szövetségi kapitány is úgy fogalmazott, hogy lehet, hogy bővül még ez a csapat, úgyhogy meglátjuk. Így van, hogy mondtátok, hírek után folytatjuk a mai sportreggelt.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Válmos Petra! Egyegyezés, még tovább beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Szlovákia támogatja Ukrajna EU csatlakozását. Marad a napos, meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Az éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt. A labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől a derbin. A rangadó 16 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizligában megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvédbe jutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az aténi elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A versenyrajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: A szlovák kormányfő azt ígérte az ukrán elnöknek, hogy támogatni fogja Ukrajna EU csatlakozását. Ezt Volodymyr Zelenszky közölte azután, hogy telefonon beszélt Robert Ficóval. A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy az ukránok jóváhagyása nélkül semmiféle béke megállapodás nem lehet kötni Oroszországgal. A két vezető kölcsönös látogatásra invitálta egymást Kijevbe, illetve Pozsonyba. Levélben értesítette a kongresszust az Irán elleni harcok beszüntetéséről az amerikai elnök. Donald Trump pénteki bejelentését azután tette, hogy lejárt a katonai műveletekre törvényben meghatározott 60 napos időszak, amely után további akciókhoz már kongresszusi jóváhagyás szükséges. Az elnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Teherán továbbra is veszélyt jelent, és éberen kell őrizni a békét. Újabb kereskedelmi háború küszöbén áll az Egyesült Államok és az Európai Unió. Donald Trump bejelentette, jövő héttől 25%-os büntető vámot vet ki minden Európából érkező személy és teherautóra, mert szerinte az EU nem tartotta be a korábban kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az amerikai elnök kiemelte, a vámok elkerülésének egyetlen módja, ha az európai cégek az Egyesült Államokban építenek gyárakat. Az Európai Parlament Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságának elnöke szerint a lépés egyértelműen bizonyítja, hogy az Egyesült Államok megbízhatatlan kereskedelmi partner. Egy egykori illegális bevándorlót nevezett ki püspöknek 14. Leó pápa az Egyesült Államokban, Nyugat-Virginiában. A szálvadori származású férfi eddig segédpüspök volt Washingtonban. 1990-ben, 20 éves korában illegálisan érkezett az Egyesült Államokba. A katolikus egyházfő korábban bírálta Donald Trumpot a bevándorlókhoz való hozzáállása miatt, és arra szólította fel, hogy bánjon velük emberségesen.
0: Közlekedés.
4: félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
4: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: 7 óra 39 perc a pontos idő, folytatjuk a sportreggelt. Erika, mit szólsz ahhoz, hogy fölveszed a fülest? És Forma 1-ről beszélünk, úgyhogy Gege percei következnek.
2: Nem
3: láttam, de amikor megláttam a szalag címet, hogy a McLaren 2 sikert aratott, és rá ennyit kattintottam, úgy kezdődött el így, hogy Lando Norris vezet, és mondom, ezt Gegével meg kell beszélnem.
1: Na de kezdjük a lényeggel, ugye, ami a legfontosabb, hogy magyar idő, hát azért csak információ, gyanánt ugye a hallgatók, szerintem a többség tudja, bár aki elaludt az időmérő, illetve igen, az időmérő után este 10 órától rendezik. Szóval azután derült ki, hogy az eredetileg magyar idő szerint 22 órákor kezdődött futam. Jó, igen. Előre jön 3
3: órával. Nem
1: tudsz
3: egy kicsit gyorsabban beszélni, nem lassan?
1: Már is. Szóval, Gege, ugye, vihar várható Miami-ban, az a lényeg.
2: Így van, és 19 órára előre hozták a futam rajtot, úgyhogy este 7 órakor magyar idő szerint kerül megrendezésre.
3: Akkor azt még te is látod?
2: Hát amúgy is néztem volna.
3: Úgyhogy aki esetleg hallotta az adást, bocsánat a csapongásért, de ezért beszéltem neked a villámról a úszóverseny kapcsán, mert ez már felvetődött, hogy te mondtad, ugye, hogy egy villám után...
1: Így van, tehát ugye amikor már a nyáron a klub VB-n, a labdarúgó klub VB-n láthattuk ezt, nagyon szigorú szabályok vannak az Egyesült Államokban, mert villám vagy vihar esetén szabadtéri rendezvény, tehát koncert, sportesemény, az nem kerülhet megrendezésre. És állítólag van egy olyan szabály, hogy az első villámcsapás utáni fél órában nem is kezdheted el.
2: Utolsó villám. Tehát, hogy saját példa volt, mi is Miami-ban Fort Lauderdale-ben...
1: Én elsőt olvastam.
2: Lehet, hogy első. Hogy Fort Lauderdale-ben készültünk, és ott is semmi eső, csak gomoly felhők voltak, és nekik van ilyen villámérzékelő berendezésük, és az látja, hogy volt villám. És képzeljétek, hogy kirángattak minket a vízből, és azt mondták, hogy jó, innentől kezdve az utolsó villám, amikor megtörténik, és a rendszer nem jelez, onnantól kezdve fél óra. És 27. percnél mondtuk, hogy hát most már lehet, most már menni. Uh-huh. Nem, még uh-huh. 3 perc. Uh-huh. Tehát nagyon szigorúan veszik, nyilván sajnos azért Magyarországon is volt úszodába, ahol villámlott, és benn maradtak az emberek, és hát sajnos bele is csapott, nyilván olyan ritka, mint a fehér holló. De sajnos megtörtént.
1: De most ezt el tudjátok képzelni? Mondjuk a világbajnokság nyári közvetítésekor hajnali 4 órakor megy egy meccs, mondjuk az M4 Sport ugye közvetíti, és mondjuk villámlás miatt félbeszakad a meccs, és be kell tartani ezt a kötelező félelőt. Addig mi lesz?
3: Hát de te mondtad, hogy a klub VB-n is

0: kellett ennyit várni, de tényleg veszélyes, nem?
1: Nagyon. Én azt gondolom, hogy ez egy jó döntés volt. Nyilván beszéltünk arról, hogy abban az esetben mi van, aki pont a repülő érkezése, meg a repülőjárata úgy érkezik meg, hogy pont ki volt centízve, hogy akkor ő este 22, mármint hogy akkor az ő idő zónájuk szerint megérkezik a helyszíre egy órával előtte, és akkor szépen elfoglalja a helyét, és akkor meg tudja nézni. Ebben az esetben mi van? És egyébként képzeljétek el, hogy néztem egy statisztikát, hogy a Forma 1 2026-os közvetítésének 46%-kal bezuhant a nézettsége. Olyan 2026-ban az első három futamot követően.
2: A szabályváltozások miatt? Miatt?
0: Igen, pont ezt akartam.
1: Valószínű, hogy nyilván...
0: Tehát Olasz... nem jött be.
1: Nem jött be, viszont Olaszországban meg majdnem 50%-kal nőtt, tehát hogy nyilván Kimi Antonelli vezeti a világbajnoki állást jelenleg. Tehát, hogy valahol népszerűsödött, de viszont a világ szinten meg óriási zuhant
0: a nézettség. De azt gondolom, hogy tényleg ott is inkább csak személy specifikusan népszerűsödött.
2: De tehát, hogyha magamból indulok ki, akkor én az első idei nagydíjat nagyon vártam, hogy hú, milyenek lesznek.
0: Hát beszéltünk is róla jó
2: és
0: sokat.
2: És akkor az első futam után valóban én is úgy voltam, hogy ja, hát ez, igen. Hát ez.
1: De képzeljétek, hogy én aztán nagyon nagy formai rajongó vagyok, és most például a tegnapi nap folyamán a sprint futam, hát épp szusszantam egy kicsit, így azért erős volt az utóbbi napok, és hallom, hogy már megy a forma, és mondtam, hú, ja, tényleg, most pénz. Tehát, hogy már
2: nem
1: bennem
2: sem
1: annyira,
2: lázba.
1: Tehát nyilván megnéznem, meg bekapcsolom, meg ott voltam, meg követtem, meg hallgatom az M4 sporton, mert nagyon jól közvetítenek a Gáborék, és hihetetlen érdekességet mondanak, de hogy már nem az van, mint régen, most jelenleg. És nem tudom, hogy ez hová fog kicsapódni, meg mi lesz ennek a hozadéka, de már az FIA is gondolkozik, és rengeteg új szabálymódosítást próbál beiktatni, hogy egy picit ez nézhetőbb
0: de
1: legyen.
0: De ki lehet jönni abból az utcából, amiben benavigálták magukat, szerinted?
1: Hát hosszú út vár el rájuk, és szerintem sok szabálymódosítás kell ahhoz, hogy ez olyan legyen, mint régen. Tudom, hogy nagyon nehéz megtalálni azt a középutat, hogy a környezethatékonyság, a környezetvédelem és ugyanakkor nyilván a motorsport, mert már nem tehetnek bele V8-as benzin, csak benzinmotoros hajtású autókat, viszont az lenne az igazi, és az, amiért megszerette mindenki a Forma 1-et, hogy a hangjuk miatt, nem az, hogy már lassan ez a Forma E-be való át navigálás, hogy most már fele benzinmotor fele.
2: Hát meg az, hogy
1: fele.
2: Az nyert, aki a leggyorsabb volt. Tehát ez így most van. Már eltűnt.
1: Most már,
2: a lényegét vették így, el az tehát, egésznek.
1: Konkrétan eltűnt az a kulcsfontosságú szerep, hogy pilóták. Tehát a pilóta faktor jelenleg
2: lecsökken.
1: Aha. Tehát itt most már egy úgynevezett akkumulátor játékról
2: szól. Energia visszanyerési verseny van,
1: és
2: nem
1: tudod, hogy most az előzés az mennyire volt reális, hogy kinek éppen üres az akkumulátor, kinek a másik versenyzőnek meg teli van, a következő körben meg azt látjuk, hogy 3 másodperccel jobb, mint a másik.
2: Ugye az sokszor elhangzik, hogy itt most már nem előzések vannak, hanem kikerülések.
1: Igen.
2: Aki éppen az akkumulátorral úgy játszik, hogy megelőzi a másikat.
0: De ezt nem lehetett tudni.
1: Hát tudod, szokták mondani, hogy a puding próbálja az
0: azt
1: evés.
0: Azt értem, csak hogy tehát itt ezt okos emberek fejlesztik ki, ezt az akkumulátor töltés-visszatöltés.
1: Sokkal okosabb emberek vannak a csapatoknál, akik kijátszanak úgynevezett kiskapukat, megtalálnak olyan módszereket, amikre nem is gondoltak volna szabálymódosítók, aha. És emiatt olyan új szituációkat generálnak, amik...
2: Tényleg... Na de Gege, amit Erika felvet. Az FIA leült, változtassunk a szabályokon. Miért nem kérték ki a csapatok véleményét? Mert valószínűleg ők azt mondták volna, vagy a pilótákért.
1: Az egyéni érdekek miatt. Tehát, hogy ezt mindenki a saját egyéni érdekét és a csapat érdekét szolgálta volna, és tudja minden csapat, hogy ő miben erős, melyik részében erős, és mindenki feljelentkezett volna, hogy szerintem inkább ezt úgy módosítsuk. A másik csapat meg azt mondja, hogy nem, inkább úgy módosítsuk.
2: Tehát, de ez hogy... az energia visszanyerési nem projekt, lehet... ez senkinek nem tetszik,
0: ezt akartam
2: nem?
0: mondani, hogy nem lehet, hogy itt minden csapat istáló képviselő feltette volna a kezét, hogy ez nem jó.
1: Lehetséges, mert 2014-ben a nagy szabálymódosításnál, aha. A hibrid éra kezdeténél is ugyanezek a negatív vízhangok voltak, ami utána egy 8 év hibrid éra kezdődött, és igaziból ott volt az a pont, amikor már nem csak benzinmotoros hajtás volt a Forma 1-ben, hanem már betették az úgynevezett visszatöltős pici akkumulátorral kezdődött, és hát most eljutottunk odáig, hogy 50-50 százalékban van benzinmotor és akkumulátor, és valóban nagyon sok, szinte az összes pilóta azt mondta, hogy ez nem tesz

0: út a Forma 1-nek, ez nem egy jó irány, ezen változtatni kell. Nem tudom, hogy a háttérben a Liberty jogánál és az FIA-nak a részéről honnan fúj a szél, hogy nekik van-e, meg van kötve a kezük, hogy nekik ezt kell csinálni, vagy ez az ő saját döntésük. Minden esetre az biztos, hogy amere most tart a Forma 1, az nem semmiképpen sem egy emberközpontú és egy nézhetőségközpontú valami.
1: Hát meg ahogy fogalmaztál, bocsánat, hogy belekormányozták magukat valamibe, tehát innen visszajönni már egy ilyen presztízsveszteség, nem?
2: Vagy? De gondolom, mivel ez egy nagy üzleti vállalkozás, nézettségi meg népszerűségi adatokat ők is néznek.
0: Csak tehát az számít.
2: Kénytelenek magukat visszakormányozni, nem? Hogyha ez így lefelé ívelő
1: tendenci. Ha ez a nézettségcsökkenés, amit mondtál, azért eszemmel látható vagy.
0: Ugye van az a nagyon, nagyon jó mondás, ami Forma 1-ben van, hogy cash is king, és ez nagyon-nagyon befolyásol, és az egész Forma 1-et valamilyen irányba elmozgatja, és mivel hát mindenkinek csak a pénz a lényeg, ezt mondjuk
2: ki.
0: Előbb-utóbb fognak, és már most elkezdődött, tehát tényleg most már az energiaviszonyelős kilovattra bontva, nem akarok számokkal dobálozni, tehát 100 kilovatt órával nagyobb lesz
2: erre
0: az
2: erő. Számokat, igen.
0: Tehát, hogy próbálnak ők is meg most már visszafulladás gátló is benne van, rásegít az akkumulátor, tehát próbálnak egy kicsit kiegyenlíteni azokat az erőviszonyokat, amik csapatok között vannak, de hát ha nem tudom, hogyha a sprintfutamot láttátok, hát nem hozott olyan izgalmokat, amikre hát korábban az FIA is számolt, hogy itt aztán előzés hátán lesz. Ez valóban megtörténik, csak milyen áron.
1: Mondjuk a tegnapi időmérő az kifejezetten izgalmas volt. 5 hét eltelt. Ugye ez jó idő volt arra, hogy a csapatok próbálgassanak, fejleszgessenek dolgokat. Az FIA is változtatott néhány dolgot, ha nem is megyünk bele mindegyikbe, mert ahogy elolvastam, én a felét nem értettem, de a lényeg, hogy az a dominancia, amit a Mercedes mutatott az első 3 futamon, az most minthogyha egy picit eltűnt volna, nem? Tehát mondhatjuk, hogy amennyire konkrétan lehet jó irányba megyünk? Vagy mennek?
0: Igen, egyfelől ez egy jó dolog, hiszen ez az 5 hetes kényszerszünet rákényszerítette a versenyzőket, illetve a csapatokat, hogy fejlesztenek, és ez nagyon sok csapatnál ez nagyon jó irányba fordult, például a McLarennél és a Red Bullnál, hiszen láthatjuk, hogy Max Verstappen hát ha nem is újra önmagát mutatta, de azért egy második helyet szerzett most a tenapi időmérő edzésen, és hát ha már Ferrari, ugye nekik a híres Macarena szárnyát lemásolva, egy kicsit átalakítva a Red Bull is egy olyan nyitott hátsó szárnyat alkalmaz, ami még jobban vezeti a levegőt, vagy elvezeti a levegőt, úgyhogy ők ezt még jobban továbbfejlesztették. A McLarennél viszont tényleg az látszódik, hogy nekik is az 5 hetes időszak, pihenő időszak, ez fejlesztés szempontjából jól alakult, és hogyha ezt a mai verseny után egy 3 hetes időszak jön megint pihenő szempontjából, tehát május 24-én
2: ez eleve
0: folytatódik.
2: Itt lett volna?
0: Ez eleve itt lett volna. Aha. Tehát most az elmúlt 8 hétből mindösszesen csak 2 verseny
2: hétvégén. De furcsa nekik biztos, nem?
0: Hát meg nekünk is.
2: De én tényleg nem látok rajtad akkora lelkesedést, mint mondjuk egy éve ilyenkor.
0: Átalakult. Látva tényleg az, hogy a kedvenc pilótáim sem annyira jól mozsikálnak, meg tényleg ez, hogy nem tudom követni, egyszerűen hiába a 4. verseny hétvége van, és egyszerűen nem tudom, hogy most ez az előzés, ez tényleg úgy történt-e, ez most a pilótának az eredménye, vagy pedig a csapatnak.
2: De nyugtass meg, legalább a pilóta, amelyik előz, vagy aki előz, az tudja.
0: Hát nyilván ő is csak abból gazdálkodik, amiből
2: de azt tudja, hogy ezt most én csináltam, vagy most ezt a
1: azt rendszer... tudja, hogy szerintem, hogy megelőztem a rivális, de nem tudhatja, hogy a következő körben nem előzze vissza.
0: Persze.
1: Tehát, hogy
0: nyilván azt tudja, meg látja azt, hogy az ő akkumulátora épp milyen hány százalékon áll, és hogy ő most akkor hogyan tud előzni, viszont azt nem tudja, hogy az előtte lévő pilóta éppen hogyan taktikázik.
2: Úristen.
0: Nagyon összetett, roppant bonyolult rendszer, és én úgy érzem, hogy az FIA egy kicsit saját lábon lőtte magát.
2: Ez, amit szoktak mondani, tudod, hogy változtatunk, és akkor átesünk a ló túloldalára.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy,
1: igen.
2: Hogy amikor majd vissza kell ülni a lóra, hogy hát ha megtalálják. Mert
1: de ugye olvasni olyat, hogy ehhez csak az idősebb pilóták nem tudnak hozzászokni. Azok az fiatal pilóták, akiknek ez az első idényük, azoknak ez a természetes, és nagyon tetszik nekik. Tehát, hogy te is látsz ilyen különbséget, hogy kicsit megnő a
2: szakadék?
0: Van benne, ez is benne van, de mivel abból a másik részét meg, ha megnézzük, hogy egy tapasztalt idősebb pilóta sokkal jobban tudja az autónak a mozgását, meg az egészbe belelendülni. Én úgy érzem, hogy mivel a tapasztalat az előny a csapat szempontjából. De azt láthatjuk, hogy se Fernando Alonso, se Lewis Hamilton, ugye a két idősebb pilótánk, vagy akár Sergio Perez és Valtteri Bottas, nyilván náluk a csapat nulláról indul, de hogy nem igazán találják meg azt a közös nevezőt az autóval és a csapattal összhangban, míg a másik oldalról Lando Norris, Kimi Antonelli, vagy az újoncok meg tényleg egyszerűen sziporkáznak ebben az új fajta rendszerben. Én azt gondolom, hogy minden kezdett nehéz, ez a Forma 1-nél is abszolút látszódik, és reméljük, hogy egy kisebb-nagyobb szabálymódosításokkal elérjük azt a pontot, amikor visszatér a Forma 1 önmagához, és újra szerethetővé válik, mert tényleg nekünk is, nézőknek, szurkolóknak az a fontos, hogy úgy tudjunk leülni és megnézni a Forma 1-et, és olyan nagy ikonokat találnunk, meg példaképeket, amik korábban voltak.
1: Gegét beajánljuk Tóth Anitának. Esküszöm, úgy promózod a sportágat, hogy te kell lesz ahhoz, a te arcod szerintem.
2: Igen, még annyit tegyünk hozzá, hogy és Gyurta Gege is mosolyogva menjen a tévé felé, és ne azt mondja, hogy már megint kezdődik.
1: De egyébként kíváncsi leszek a futamra, ugye az időmérő szerintem szuper izgalmas volt, ráadásul négy különböző csapat versenyzője végzett az első négy helyen, Antonelli, Max Verstappen, Charles Leclerc és Lando Norris az első négy sorrendje. Te mire számítasz? Azt mondják, nem is figyeltem annyira, hogy Antonellinél az, hogy pole pozíció, az nem sokat jelent, mert mindig elrontja.
0: Ez sajnos statisztika.
2: Ez a Norrisnál is így
0: volt. Igen. Ugye Kimi Antonelli vezeti a világbajnoki pontállást jelenleg 7 ponttal, úgyhogy nyilván most még nem érzi ezt ennek a súlyát, de hogyha így folytatja, és nyilván ez egy picit befolyásolja George Russellnek is a teljesítményét, én úgy érzem, hogy még azért a Mercedesnek megvan az a pici előnye, ami a verseny kezdete szezon előtt volt, viszont nem lennék a helyében, amikor egy Max Verstappen van mögöttem, akiről köztudott, hogy oda is beteszi, ahova nem feltétlenül mindenki.
1: Mit? A lábát.
0: És kiteszi a könyökét is. Úgyhogy ezt láthattuk tegnap is Lewis Hamilton ellen. A 2021-es régi nagy csatározásukat láthattam, vagy idézte fel.
1: És ugye a tavalyi idényben mindig a McLarenen belüli pilóta rivalizálásról beszéltünk Piastri és Norris kapcsán, idén pedig ez az Antonelli-Russell rivalizálás lesz szerintem fókuszban, és azért George Russell sem irigylem, mert azért elmondtuk sokszor, hogy miután elment Hamilton végre, ő lett az első számú versenyző, erre most itt van Antonelli, aki hát az oroszlán körmeit már nem is csak próbálgatja, hanem bizony berúgta az ajtót, így van, beteszi. Ahova kell, 7 óra 57 perc van, úgyhogy Ricsire nézünk, születésnapos hangmérnökünkre, nemzeti sportjegyzet, nemzeti sportkrónika, és utána folytatódik a sportreggel.
3: Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
4: Lassan evezem, hogy kélek ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Tanulmányokra várva Malonyai Péter jegyzete. A hagyományokra illik figyelni. Esetünkben arra, hogy a Győr a 80-as években bajnoki címei előtt hazai pályán igyekezett fölényes kiütéses győzelmekkel szolgálni. Többnyire sikerrel. Igen, ez a legendás verebes korszak, amikor például 1983-ban zárásként az újpesti Dózsát ütötték ki 6-1-re. A balszélső Hajszán Gyula volt a főszereplő, mesterhármas, meg Győri László játékvezető, aki amennyire tudta, védte az Újpestet. A győriek nem kaphattak 11-est, a lilák igen, ajándékba. Ebből szépített Kardos József, aki elárulta, szégyelte magát, hogy így lett gólszerző. De ez a fényes múlt, a jelen más. Még akkor is, ha szombaton az első helyről várta az Eto a már kieső DVTK elleni meccset. A mostani divat szerint a futballisták óvatosabbak voltak, szakmailag ezt úgy fogalmazzák a modernek, hogy a játékosok keresték a passz lehetőségét, azt figyelték, hogy hol lehet megbontani a védelmet, remélem szakszerű voltam. Persze így is a győriek jártak az élen mindenben. Állandóan övék volt a labda, nem csak leltárilag, nyugodtan játszadoztak, tudták, érezték, hitték, hogy ők a jobbak. Minden esetre Sön Szabolcs fejes gólját, tempó, helyezés, a régiek is megirigyelték volna. Aztán egy felperdülő után a szünetben 2-0, Nadir Bembouali, épp úgy, mint annak idején a Dózsa ellen. Szünet után gyorsan eldőlt minden, hamar bizonyossá vált, hogy a diósgyőriek nem bírják a gyűrődést, esélyük sincs arra, hogy akár csak megszorítsák a bajnok esélyest. Ezt persze nem is várta tőlük senki, ám ha valaki a bajnokság tavaly nyári rajtja előtt azt jósolja, hogy a DVTK ezer sebből vérzik majd májusra, a háttér és a játékos állomány, meg a duma alapján csak rá legyintenek. Igaz, a Győrről sem hitte senki, hogy az első osztályba visszajutása után 2 évvel a bajnoki címre hajt majd. Mindkét eset tanulmányba illő, mitagadás, én szívesen olvasnék róluk, inkább, mint arról, hogy mindig a következő meccs a fontos. Az is elemzést érdemel, hogy ellentétben a felidézett 1983-as Győr meccsel az aranyremény most nem szült teltházat. Félház, teljes bajnoki esély, azért ez sem kevés.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó reggelt kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az Élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Bánáti Kevin, a győriek középpályása, Marosi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
2: Az elején jól állt a sarat a Diós Győr, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, több szempontból is, de sikerült behúznunk a 3 pontot, úgyhogy ez volt a célunk, ez a legfontosabb.
3: Addig volt egyfajta görcs és egyfajta nyomás rajtatok, amíg 0-0 lett az eredményjelzőn?
2: Úgy gondolom, hogy minimálisan talán látszódott, igen, ez, hogy kicsit talán görcsösebb volt a csapat, ahogy említetted. Örülök, hogy az első gól meghozta a lazaságot, és tudtuk még rárugni 3-at, úgyhogy nagyon fontos volt az a 3 pont.
3: Mentálisan nehéz ezeket a napokat elviselni, vagy feldobott állapotban vártátok ezt a mérkőzést, várjátok az utolsó fordulót, mert nyilvánvalóan egy sporttörténelmitet előtt állhattok.
2: Én úgy gondolom, hogy inkább a csapatra ez egy ilyen édes nyomásként hat, és feldobottan várjuk az utolsó meccset és az utolsó 2 hetet is, úgyhogy nyilván szeretnénk nyerni Kisvárdán is, és akkor elértük a célunkat.
1: Szintén a labdarúgó NB1-ben megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A Nyírségek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt, a 37 éves támadót Demjén Balázs szólaltatta meg.
4: Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminélkül tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is összességében egy fair 1-1 lett.
5: 2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK Mezven Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccseden Németh Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andrej is, előtted az utódaid?
4: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárása volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
1: Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paksa Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Szlován Bratislava Dunaszerdahely 1-0, a szlován ezzel behozhatatlan előnyetet szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben. És bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap 2 riválisa is döntetlent játszott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben, míg a másik ágon Debrecen-Moson-Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemerei Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
6: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntötte. Mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts?
7: Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam. Tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet és hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípszó a másik fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
6: Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
7: Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték és nagyon jól menedzselték.
1: A női kézilabda Magyar Kupában a Győr-Debrecen döntőt 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Egy győzelemre került a bajnoki címtől az NK Pécs a női kosárlabda NB1-ben, miután 66-60-ra legyőzte a DVTK-t idegenben a döntő második meccsén. A három győzelemig tartó párharc állása így 2-0 pécsiek javára. Török Ágnes 19 ponttal járult hozzá a baranyaiak sikeréhez, majd a találkozót követően Kósós Kristófnak összegzett.
8: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVTK ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nyanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
9: Ugye az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
8: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtuk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
1: A férfi kosárlabda NB1-ben a címédő Szolnok és a Falkó is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a szombathelyiek játékosa, 12 pontig jutott a Kaposvár ellen az elődöntő első meccsén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
10: Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van egy-két extra tripla. Nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sávmárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferenciakupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináliába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Szmirnisz ellen nyert. 16-12-re és készület a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a mérkőzést.
11: Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszódott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni, de amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal, tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadik negyed közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapatot, amikor három negyed alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell, és hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
1: A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében. A 2 hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén Magyaros Gergely szövetségi kapitányt a találkozót követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
12: Én nem szeretek amögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunk, az talán az itt játszott 6-ból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kis elvesztettük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek kezdett a vége.
1: Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Form 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilóta indulat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival, a negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sport élőben közvetíti majd. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
13: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Műsorajánló.
1: Férfi vízilabda.
0: Egy bajnokság, ahol olimpiai világ és Európa bajnokok ugranak medencébe minden fordulóban. A tradicionális budapesti klubok és a vidéki bázisok összecsapásai mindig tartogatnak izgalmas fordulatokat. A színvonal pedig a nemzetközi elit szintjét idézi. Élő közvetítések a férfi vízilabda OB1 küzdelmeiből a Nemzeti Sportrádióban.
2: Én is író szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
3: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
2: Életre kelnek.
3: Ha elég sokat tud róluk az író.
2: De én semmit sem tudok anyáról.
3: Akkor kutatnak kell.
2: Szóval, hogyha többet meg tudok anyáról, akkor életre kell.
4: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Anyák napja van, marad a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben. Így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől a derbin. A rangadót 16 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizligában megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Parcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az Atini elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprint futam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inn-síkszikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét Magyar Péter. A leendő kormányfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a súlyos aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz alacsony szintje miatt a természetvédelem és az agrárium területén is azonnali cselekvésre van szükség. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket, a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési tender után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Anyák napja van. Ilyenkor a legtöbben virággal, ajándékkal vagy közös programmal köszöntik fel édesanyjukat. Az anyák ünneplésének hagyománya az ókori Görögországig nyúlik vissza, de a modern anyák napját amerikai és európai mozgalmak honosították meg. Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet. 1928-ban pedig már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az anyák napját.
0: Közlekedés.
5: Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
5: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: verandán, az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: Így van, 8 óra 38 perc a pontos idő, folytatódik a Sportreggel, méghozzá kézilabdázunk egy kicsit, hiszen jelenleg, vagy ezekben a napokban, órákban is zajlik a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntő Tatabányán. Lezajlottak az elődöntők, ez alapján eldőlt, hogy Győr Debrecen döntőt rendeznek ma, a bronzér remért pedig a Ferencváros és a Moson-Magyaróvár csap össze egymással, de a részletekről kiváló szakértőnkkel, Rosta Istvánnal fogunk beszélgetni. Szia, Pilu! Jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
2: Jó reggelt. Hát ahogy várható volt, ugye tegnap egy előrehozott döntőt láthattunk, hiszen a Győr-Ferencváros összecsapások mindig nagyon pikánsak és mindig nagyon kiélezettek. Ott voltam a helyszínen, interjúztam is a többiekkel, és azt állapítottuk meg, nem tudom, egyetértesz-e azzal, hogy az első fél időben nagyszerűen tartotta a Ferencváros a lépést a Győrrel, a második fél időben viszont szerencsére jött Szemerei Zsófi, és az ő védése megadtak egy olyan alaphangot, amellyel elhúzott a Győr. Egyetértesz-e ezzel, vagy valami más faktor döntött tegnap?
3: Abszolút egyetértek vele, hiszen egyértelműen a Győr volt az esélyes ennek a mérkőzésnek. Ahogyan néztük az elmúlt hetek eseményeit, a Győr egy fantasztikus formába került, visszatértek a sérültek, komplett csapattal tud Per Johansson számolni, még úgy is, hogy a lelátón ott ültek a kismamák, akik szintén lehetnek világválogatottat kiállítani, de...
2: Anyák napján, de jó, hogy ezt behoztad egyébként, úgyhogy őket is Isten éltesse.
3: És Isten éltesse minden édesanyátnak, nem mamát, úgy van, és a Győr az egész elképesztő, amit most játszik. Ellenben pedig a Ferencváros ezer sebből vérzik, nagyon-nagyon szűk játékos kerettel, és egyszerűen várható volt, törvényszerű volt, hogy egyszer majd a Ferencváros el fog fáradni. Én is azt gondolom, hogy az első fél idő volt inkább a meglepetés faktor, hogy a Fradi így tudott tapadni a Győrre, és a második körül, hogy említetted, és ez megint egy nagyon jó dolog, egy magyar játékossal, Szemerei Zsófival a kapuban, a Győr aztán érvésült a papírformát.
2: Testközelből látni ezt a Győrt, ez valami elképesztő volt. Tehát az, hogy ilyen erős a kerete, és akárki bejött, az úgy szállt be, hogy nem lehetett megérezni, hogy most éppen a kezdősor van a pályán, vagy a cserék lépnek pályára, tehát ezt ott élőben látni, én azt gondolom, hogy ez a Győr igazi ereje, és tényleg igaz lehet az, azt hiszem a közvetítésben hangzott el az, hogy a Final Four sorsolás, akkor gyakorlatilag mindenki azt nézi, hogy jaj, csak a Győrt kerüljük el.
3: Hát ez most az egész világ női kézlabdázására igaz, mert hogy egyetlen ilyen csapat van a világon, ahol ennyi jó játékos játszik egy csapatban, tehát két azonos szintű sort tudnak kiállítani, ez csak a Győr, és ezt láttuk egész évben, hogy bárkit bedarálnak, itt igazából csak a különbség a kérdés mindig, hogy éppenséggel 10 vagy akár 20 góllal nyer a Győr, egészen elképesztő, ahogyan összerakták ezt a csapatot, és ami nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy mindenki rettentő motivált. Tehát virágsztárok, azért hányszor láttuk azt, hogy a virágsztár picit durci, picit nem érzi jól magát, mert nem kapja meg azt a játékpercet, amit ő gondol magának. És Per Johansson ebbe szerintem zseniális, hogy mindenkit tűzbe tud tartani, és mindenkivel megérteti, hogy neki mi a feladata adott nap, adott mérkőzésen, és tényleg ilyen gőzhengerként működik ez a Győr, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy közben meg nagyon látványosan is tud kézlabdázni.
4: Kedden a Németh Kornél vendége voltál Kovács Péterrel, és akkor, ha jól tudom, jelzőket keresgéltetek a Győr játékára, csak ezt abból is tudom, hogy Kornél azt mondta, hogy valójában a legmagasztosabb jelzőkkel sem tudtátok leírni a Győr játékát, mostani játékát. Azóta jutottak eszedbe újabb jelzőt, netán a tegnapi meccs után?
3: Hát a legyőzhetetlen, meg a rettenthetetlen, ilyen filmekből kéne hasonlókat venni. Igen, tehát hogy most ez a Győr, ez egyszerűen tökéletes.

0: négy új világsztár van a pályán, és akkor mindig ott van, hogy hát de még nem is jött Szemerei Zsófi. Tehát, hogy még így vagyunk, csak mínusz egy-kettő, egy versztán talán a Fradi részéről, hogy még Szemerei Zsófi nem volt a pályán, és hát jött Zsófi, látott és győzött.
1: A Fradinál említetted, hogy több sebből vérzik, ugye a magyar bajnokság elment, a kupából kiestek, és hát a BL-ből is a Metszelen sajnos búcsút kellett inteni, hogy idén a Fradi nem nyer semmit. Miből tudnak most táplálkozni, mi az, ami kiút lehet számukra?
0: Hú, nagyon-nagyon nehéz kérdés, mert ugye a Ferencváros az Ferencváros, és az eddigi években mindig valami trófeát tudtak nyerni, még úgy is, hogy nagyon sokszor a Győr árnyékában, és azért legtöbbször a Magyar Kupa trófea volt, és hát azt is tudjuk azért jó pár éve, és Jesper Jensen érkezése, és ennek a útnak az egyik állomása volt, hogy kimondták, hogy BL Final Four, sőt, kimondták azt is, hogy BL győzelem, és azt is, hogy a Győrt letaszítják a trónról, ehhez képest idén semmi. Nagyon nagy átalakulás lesz a Ferencvárosnál, nyilvánvaló játékos keretbe, és talán én egy picit ebbe látom az idei sikertelenséget, hogy azok a játékosok, akik elmennek, azok most persze nyilván sérültek, de talán egy picit ilyen motivációk is vesztették.
1: De ilyenkor egy új csapat kialakítása az több időt vesz igénybe, tehát lehet, hogy a jövő év sem lesz annyira kedvező számukra, ha ebből indulunk ki.
0: Így van, egy új csapat, ahol 6-7 játékos fog érkezni, az minimum fél év, de inkább azt szoktuk mondani, hogy egy év arra, hogy ez kialakuljon. Azok a kémiák egymás között, meg az egész csapat dinamika pozitív legyen. Hát nagyon-nagyon érdekes lesz a Ferencváros jövője. Nyilvánvalóan itt a külső dolgokat is, ha nézzük, meglátjuk majd, hogy lesz ez. Az biztos, hogy nagyon-nagyon nagy munka vár a Fradi lányoknak ahhoz, hogy azokat a célokat elérjék, amiket pár éve kitűztek maguk elé.
2: Azt értem, hogy a Győr a világ egyik, vagy ha nem a legjobb női csapata jelenleg. Azt is értem, hogy azért a tegnapi nap folyamán leginkább mindenki a Győrről beszélt, de azért beszéljünk már a másik döntőbeli csapatról, a Debrecenről is, amelyik ugye arról nem tehet, hogy így hozta a sorsolást, tehát hogy még csak legyőzte Moson Magyaróvárt, tehát nem kellett erősebb csapattal játszania. A férfi Magyar Kupa döntő kapcsán hasonlókról mondtad, hogy a Veszprém Tatabánya, ha nem is előre lefutott, de azért nagyjából tudjuk a végkifejletet. Most ugyanezt elmondhatjuk, de néhány szóba jellemeznéd nekünk, vagy értékelnéd, vagy hogy látod a debreceni csapatot, a játékát, nem csak a tegnapot, hanem a szezont?
0: Mindenképpen pozitívan, mert hogy a Loki azt gondolom, hogy azzal, hogy a BL-be szabadkártyát kapott, és ott szerepelhetett, és ott nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, hiszen tovább jutott a csoportból, nagyon sok szép győzelmet aratott, és mindenképpen fejlődött. Fejlődött csapat szinten, és én amit látok, hogy egyénileg is nagyon-nagyon sokat fejlődtek a játékosok, és Szilágyi Zoli egy nagyon tudatos építkezésbe, egy nagyon-nagyon jó kis csapatot rakott össze. Én azt gondolom, hogy a Debrecen sokkal előrébb tart, mint mondjuk tartott tavaly augusztusban, és ez mindig nagyon jó, azt szoktuk mondani, egy ilyen 20-30%-os fejlődésnek kell lenni egy csapatnak évközben is, hát ezt a Debrecen abszolút abszolválta. Mindamellett valóban nagyon messze van a Győrtől, még úgy is, hogy ne felejtsük el, hogy a Győrnek az idei év egyik emlő meglepetése volt, hazai pályán egy góllal kikapott a Debrecentől a BL csoportmérkőzéseken.
3: Így van, és nem mint hogyha a Győrnél ez számítana, de a Debrecen szempontjából lehet, hogy nem jó hír, hogy ugye a Győr játszotta tegnap az első meccset, tehát kicsit több idejük van pihenni. A másik rossz hír a debreceniek számára, hogy Jovovich sérülése azért elég komolynak tűnik, ugye felkötött kézzel ülte végig a mérkőzés nagyobb részét, szóval mekkora hátrány lehet az, hogy ő nem lép pályára?
0: Hát ezzel nagyobb hátrány. A játékosok azok fel vannak készülve egyébként, hogy 24 alatt két meccset játszanak, nyilván nem egyszerű, és nem is ideális, de azért ezek a játékosok napi kettőt edzenek, tehát akár 24 óra alatt.
3: Tehát erre például, bocsáss meg, a BL szereplés jó lehet a Lokinak, ugye? Tehát az is egy olyan terhelés volt, hogy...
0: hogy erre fel vannak készülve, arra a sebességre, amit a Győr játszik, mert hogy mindig ez a kérdés, hogy milyen inger éri a játékosokat és a csapatot, a BL-be egészen más, mint a magyar NB1-be. Tehát ezt tényleg csak ott lehet megérezni, amikor az, hogy a pályán is akkor valaki, nem tudom én, 32-vel fut, vagy csak 22-vel, vagy 100-zal lő,

0: szinten, vagy csak 90-nel, vagy 85-tel. Tehát ez a BLS pontosan erre jó. A nagy probléma Debrecennek az Jovovics sérülése, mert hogy volt neki egy sajnos egy hasfalizom sérülése a válogatott hét után, és azért akkor láttuk, hogy az a Debrecen nem ugyanaz a Debrecen Jovovicsal, meg Jovovics nélkül.
1: Uh-huh. Na most érdekes lesz a bronzmeccs, ugye azt szoktuk mondani, hogy a két csalódott csapat közül az fogja megnyerni a bronzérmet, amelyik előbb össze tudja magát szedni. Tegnap azt lehetett látni, hogy a Fradi játékosok rendkívül csalódottak voltak, a mosonmagyaróváriak viszont már annak is örültek, hogy itt lehetnek a négyes döntőben, annak is, hogy a Debrecen meg tudták szorongatni, ugye a bajnokságban volt egy nagyon nagy arányú debreceni siker, szóval a két, hát akkor mondjuk így csalódott, vagy az egyik csalódott a másik lelkes csapat csatájából mi sülhet ki szerinted?
0: Hát ha már a fiúkat említetted itt pár perc ezelőtt, akkor ott is egy nagyon érdekes volt, mert a Szeged és a NEKA játszott a bronzmeccset, és ott is én is nagyon, nagyon kíváncsi voltam, hogy a Szeged hogy áll bele a meccsbe is, és le a kalappal a tiszaparti fiúk előtt, mert hogy teljes 100%-os és egy nagyon sima győzelmet arattak. Itt szerintem picit más a helyzet, hogy a Ferencváros annyira kevesen vannak, hogy nem is tudom majd, hogy Jesper Jensen hogy tudja forgatni a csapatát, de az biztos, hogy ez a meccs az azon fog múlni, hogy a ferencvárosi lányokba mennyi tűz maradt még, nem energia, mennyi tűz maradt még, és hát mondjuk Simon Petrát ismerve, vagy Emily Fogelt ismerve, biztos vagyok benne, hogy ők nagyon-nagyon bele fognak állni a meccsbe. Nyilván a szurkolóiknak is szeretnének megbizonyítani, mert azért nyilván a Ferencváros egy nagyon-nagyon népszerű csapat, és én biztos vagyok benne, hogy ez Ferencváros győzelem lesz, inkább csak a nagysága lesz a kérdés, és én mindig ilyen az a kérdés, hogy az első 10 percben fog eldőlni a mérkőzés, tehát ott lesz egy nagyobb különbség, vagy majd esetleg csak a második féldőben.
1: Uh-huh. Mosonmagyaróvár 13 játékost nevezett, és nekem egy picit fájó volt azt látni, hogy Háfra Noémi még ebbe a csapatba sem tudott kezdőként beférni, és az ő teljesítménye szerintem elmaradt attól, amit ugye a szurkolók várnak, vagy amit a régi Háfra Noémitől láttunk, és ezzel már átkötök a következő témánkra, és a gratulációra, hiszen a Magyar Kézilabda Szövetség utánpótlás fejlesztési igazgatósága május 1-től megkezdte a munkáját, Pitz András vezetésével, a férfi utánpótlás vonalért pedig te, Rosta István, fogsz felelni. És akkor most tudom, hogy te a fiúkat viszed, de Háfra Noémire, hogyha rákötünk, mi az szerinted, ami a legfontosabb feladat az utánpótlás képzésben, az, hogy az utánpótlás korból a felnőtt korba való átmenetet segítse akár szövetségi szinten szakembergárda, vagy Háfra Noémi példáján keresztül, hogyha te ezt tudnád szemléltetni.
0: Hát köszönöm szépen a gratulációt, és hát nagyon nagy lelkesedéssel fogunk belevágni a munkába, mert hogy van munka, úgy látjuk azért, és az utánpótlás és egészen a szivacs korosztálytól valóban a junior korosztályig tart, és ez egy hatalmas széles piramis. Ha végén kezdem a legmagasabb és Háfra Noémit, akkor biztos, hogy meg kell vizsgálni, hogy a szövetségnek milyen lehetőségei vannak arra, hogy az utolsó lépcsőfok, és ez nagyon fontos szó, hogy a lépcsőfok, ezt nem lehet kihagyni. Tehát az nagyon-nagyon ritka, és ez valami egészen nagy talentumnak kell lenni. Jamalnak mondjuk Barcelonában, hogy 17 évesen, 18 évesen már BL szinten játszott, de ez ezerből egy. A másik 999-nek segíteni kell abba, hogy azokat a lépcsőket, hogy ő beérjen egy top csapatba, az meg tudja mászni, meg tudja lépni, mert utána jönnek a nagy csalódások, és utána jönnek azok a kis zsákutcák, vagy félremenő vágányok, hogy aztán a tehetségből tehetség elkallódik, jönnek a sérülések, jönnek a motivációvesztések, és akkor sajnos Háfra Noémi, azt gondolom, ez egy jó eset erre, és hogy akkor menj, nem megbántva a Mosonmagyaróvárba sem kezdő, de a mi munkánkat most a legalul kezdjük a piramisnak, meg az építkezésnek, az alapozásnál, tehát hogy a szivacs korosztályban már hogy tudnánk segíteni abban, hogy olyan játékosokat szerepeltessük, akik egyrészt megszeretik a sportot. Ez nagyon fontos, hogy a sportot szeressék meg a mai generáció, alfa generációnak. A szülőket megszólítani, hogy vigyék el a gyerkőcöket sportolni. Aztán megszeressük a kézilabdát, megismerik a kézilabdának az alapjait. ne sétálgassunk a mérkőzéseken, hanem már fussunk a mérkőzéseken, alapdolgok. Mert hogy azt látjuk, hogy ezek a skandinávok, ha már héten volt és láttuk Gidzelt élőbe, vagy éppen nem olyan régen Rejsztádot láttuk élőbe, hogy ők az alapokat annyira megtanulják, hogy aztán a felnőtt szinten nincsen bokára dobás, meg nincsen labda kiejtés, tehát minimális technikával játsszák le. És akkor utána szépen sorba kell majd a versenykiírásokat átnéznünk. Tömegesíteni kell, de mellette meg a minőséget is kell fejleszteni. Meg kell néznünk a kiválasztórendszert, hogy hogy lehet bekerülni, kik kerülnek be a korosztályos válogatottakba. Mondjuk a páros év, meg a páratlan évet, ott 24 hónap különbség lehet egy páros év januári, meg egy páratlan év decemberi között. Hogy ez biztos, hogy az egészséges az a riválás, amikor egy 24 hónap különbségű gyerekeket mérünk össze, vagy akarunk az almát a körtvel összehasonlítani. És akkor az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb, amíg nem lesznek top csapatokba magyar játékosok és fiatal játékosok, beszéltem itt a BL-nek a különbségéről, addig bizony nagyon nehéz dolga ezt a felnőtt magyar szövetségkapitányának kapitányának és mindenkorinak. Rengeteg sok munka van.
1: Hát igen, egy ilyen 20 éves tervet most így felvázoltál, úgyhogy szerintem nem fogtok unatkozni. Mi az a legfontosabb, vagy a leggyorsabb terület, ahol szerinted hát látványos előrelépést lehet elérni?
0: A kommunikáció, és hogy üljünk le és beszélgessünk. Rengeteg jó szakember van Magyarországon, és már ezt el is kezdtük, ezt a munkát, ezt már tudom mondani, hogy meghallgatunk olyan emberek, akik évtizedek óta benn vannak a magyar utánpótlásba. És meghallgatjuk a javaslataikat, meghallgatjuk a kritikákat is, mert hogy enélkül nem fog menni. Ez egy közös munka lesz, ezt koordinálni kell, és azt gondolom, hogy akkor lesz majd előrelépés.
1: És akkor, ha jól értem, ez terepmunka, tehát nem íróasztal mögül végzitek, hanem azért, hogyha akkor kapcsolatot tartotok a klubokkal, akkor gondolom, hogy járod majd te is az országot.
0: Így van, mert el is kezdtük, és azt inkább több eszem mondom, hogy ez egy bizottság lesz, és többen fogunk dolgozni. Igen, valóban már voltunk sok helyen, és mindenhol nagyon pozitív volt a fogadtatásunk, és mindenhol nagyon örültek annak, hogy meghallgatjuk őket, és kérjük a tanácsokat. De úgy is terepmunka, hogy tegnap 200 gyereknek volt itt Szivacs Fesztivál Gyöngyösön, és részt vettem rajta természetesen, tehát hogy nem csak az íróasztal mellett, vagy a kocsiba, hanem még síppal a számba is tudom segíteni a magyar kézlabdázást.
1: Akkor el sok sikert kívánunk, azt még elmondom, hogy ifjabb Kiszilárd viszi majd a női vonalat, vélhetően ugye ebben az igazgatóságban, és Pitz András egyébként holnap 15 órától a Nemzeti Sportrádió vendége lesz, úgyhogy őt is kifaggatjuk majd az ő terveiről. Rosta Istvánnak nagyon szépen köszönjük.
2: Aki szép napot a Mátra ajánl neked.
1: Így van. És aki teheti... Jó, szia. Aki teheti, nézem a Győr Debrecen.
2: Mikor van?
1: Most megnéz, nem.
2: Mert hogy lehet, hogy ez kerüli a, tudod, beszéltük, hogy hamar lesznek az NB1-es meccsek.
3: 15 órakor kezdődik mind a két mérkőzés.
2: Akkor pont belevág.
1: Akkor
3: nem. Kell.
2: Mert hogy ezt beszéltük Szilvivel, de már elköszönünk, hogy viszonylag hamar véget ér már az NB1.
1: De mire mondtad a 15 órát?
3: Mind a két mérkőzés. Magyar Kupa, Debrecen Győr, és most a Magyar Fradi. 15-15.
1: Az biztos, hogy nem. Egymás után lesznek. Na megnézzük, akkor még a kiírás nem volt meg. Megnézzük, hiszen valószínűleg közvetítjük is, most ezt nem tudom pontosan. Hamarosan jövünk vissza.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
2: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
3: Hát igen.
1: Kinek a nagypapája volt pilóta?
4: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
5: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: 9 óra 5 perc a pontos idő, folytatjuk a sportreggelt, és annyi mindenről beszélgettünk már, annyi sportág szóba került a mai sportreggelen, de még mindig tudjuk bővíteni a listát. Ugye volt már medencésúszás, vívás, forma 1, kézilabda, labdarúgás, és most akkor a nyílt vízzel foglalkozunk, hiszen ismét örülhettünk magyar sikereknek, de mindenről Gellért Gábor szövetségi kapitányt kérdezzük. Jó reggelt, Gábor!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm minden hallgatót.
1: Jó reggelt. Köszönjük szépen, hogy beszélhetünk. Ugye Golfarrangiban, Szardínia szigetén rendezték meg a nyíltvízi világkupa sorozat legutóbbi állomását, ahol Betlehem Dávid révén a 3 kilométeren magyar aranyérem született, de ezen kívül 7. helynek, 8. helynek is örülhettünk. Milyen volt ez a verseny? Annyit lehet tudni, hogy Betlehem Dávid ugye betegséggel küszködött, ez talán a 10 kilométeren látszott rajta, de a többi versenyzőről, illetve Dávidról is mit lehet mondani, hogyan lehet értékelni?
2: Hát összességében nem egész két hét, tehát 10 nap leforgása alatt 4-szer versenyeztek. Nem is 4-szer, 5-szer, ugye, mert az előző állomáson ugye ott még 5 kilométert is úszott mindenki, mert az válogató volt. Nyilván az volt a fő versenye ennek a két hétvégének, mert az volt ugye a magyar Európa-bajnoki válogató, tehát ott dőlt el, hogy kiindulhat az augusztusi párizsi Európa-bajnokságon. Tehát ezért Dávidnak is az nagyon fontos volt, mert ugye ő 10 kilométerre nem kvalifikálta magát, mert Rasó ugye minden számba kvalifikálta magát a tavalyi Európa-bajnoki eredményével. Dávidnak viszont a 10 kilométer az nem volt még meg, úgyhogy neki az volt az első számú. Hát sajnos ez a sok utazás, sok ember között több szállodában, összesen ugye hét elején Rómában voltak, ugye múlt héten Ibizán voltunk, aztán megint repülő. Ilyenkor azért ez benne van a pakliba, hogy az ember összeszed valami betegséget, hát így alakult sajnos. De hát innentől kezdve a fő cél nyilván a Setúbali világkupa, mivel hogy nagyon jó helyen áll, Dávid ugye negyedik helyen áll, Rasó is jó áll, igazából minden négyen jó állnak, úgyhogy nyilván az lesz, a Setúbali világkupa lesz az, ami még nagyon fontos lesz nekik, hogy az összetettben jól szerepeljenek, és akkor utána pedig a edzőtáborba vonul az egész csapat, és készülnek az Európa-bajnokságra.
3: Rasoszki Kristóf nagyon sokáig vezette ezt a világkupa sorozatot, végül aztán az utolsó körben egy rugást kapott, úgyhogy meg kellett állnia, viszont kifejezetten jól mozgott. Neked hogy tetszik Kristófnak a javulása, illetve az a fajta tendencia, amit ő mutat, hiszen Szoma B-en 18. lett, utána 8. és most megint 8., viszont sokkal jobban mozgott a vízben, és szerintem nagyon pozitív, amit láthatunk tőle.
2: Hát én azt gondolom, hogy Kristófnak ez az év nyilván majd, ahogy közeledik az Európa-bajnokság, egyre többet tud az úszással foglalkozni, de hát én az edzőjétől tudom, illetve őtől is, hogy összvisz. Ugye megszületett kis az első gyermekük, Katával, és összvisz 4 napot hiányzott emiatt az edzésekről, tehát nagyon rendesen edzett. Ami meglátszik abszolút a teljesítményén, hogy nyilván az idén nem tudott edzőtáborba menni. Hozzáteszem Kutasi Gergőnek is a Rasóék után 2 héttel megszületett a második kislánya, úgyhogy azért mind a kettőjüknek itt a tavaszi 2-3 hónapban azért család volt az első számú az életükbe, úgyhogy de ahogy közeledik az EB, azt gondolom, hogy egyre jobb formát fog mutatni. Ő nem aprózta el, ő nem maradt kint, hanem nyilván hazajött a család miatt is, illetve a 2 10 kilométeres versenyszámra koncentrált csak, nem aprózta el, hogy még további versenyszámokban is induljon, és hát nem is kellett neki, mivel ugye ő neki megvolt a védettsége 5 kilométeren is, meg a knockout versenyszámba is. Én azt gondolom, Rasót ismerve, ő nagyon jól tud koncentrálni, és minden versenyből a legtöbb tanulságot leszűrni, és ő teljesen egyértelműen az Európa-bajnokságra koncentrál. az EB előtt el fognak menni 5 héttel magaslati edzőtáborba, Olaszországba, Livignóba, és ott lesz a fő verseny az idén, és hát ismerve az ő hozzáállását, és ahogy ő koncentrál a versenyekre, és összpontosítani tud a versenyekre, illetve az utolsó néhány hónapban, azt gondolom, hogy az idén sem fogunk csalódni az ő teljesítményébe.
1: Hát Kristófot ámulattal figyeljük mindig. Amikor ő azt mondja, hogy csak a 10 kilométeren indulna, és ezáltal akkor a csapatversenyen nem tud indulni a magyar együttes, akkor ilyenkor abszolút tiszteletben tartod a döntését? Tehát kapitányként azt mondod, hogy oké, legyen úgy, ahogy ő szeretné?
2: Hát ez nem is kérdés, ez teljesen egyértelmű. Teljesen egyértelmű. Még egyszer mondom, tehát ő neki az, hogy az idén megszületett az első gyerekük, azt gondolom, hogy ez az idén ez nem elsősorban sportról szól, illetve az úszásról szól, de hanem itt nyilván ezekben a hónapokban ez volt a fő cél, úgyhogy az egy gyakorlásnak jó ez a váltó, de hát nyilván amikor látjuk egy világversenyen ott van 16-17-25 váltó, az egy megint egy más történet. Ez, 4 világklasszisról beszélünk, számtalanszor úsznak már együtt, úgyhogy ebből semmiféle hátrány nem származik a csapatnak az, hogy egy váltóversenyben nem indulnak el.
4: Az elmúlt években beszéltünk is róla, meg hozzá is szokhattál, hogy klasszisok tömkelege van a csapatodban, lehetett itt generációváltás is, nagyon szép volt az átmenet. Egy kapitány hogyan kezeli azt, hogy gyakorlatilag 4 világklasszisa van a csapatában, és ahhoz jön ugye most az EB-n még fiatalok, a fiúknál ugye egy fiú, a lányoknál még nem dőlt el, hogy ki lesz az EB-tag, szóval hogy egy kapitánynak hogy kell ehhez hozzáállnia, hogy ugye klasszisokat kell kezelni, érdekek is egymásnak feszülhetnek, de ugyanakkor ugyanazok, szóval hogy mit kell ilyenkor tenned, csinálnod, hallgatnod, vagy nem tudom, szóval hogy néz ki a kapitányi munka e tekintetben?
2: Hát én nagyon szerencsés vagyok, szerencsére nincs ilyen. Voltak olyan idők kapitányi életem során, amikor voltak azért feszültségek a versenyzők között.
4: Gyurta Gege nehéz ember volt, ugye?
3: Nem tudom, nem átgondoltál, nem egy bizt, nyugtass meg Gege.
4: Én sem, igen, tudom.
2: Ő pont nem, de előfordultak mindig feszültségek. Hát nyilván egyéni érdekek itt előtérbe kerülnek, bármennyire úsznak egy csapatba, nyilván mindenki a saját egyéni eredményességét mindenkinek a saját egyéni eredményessége a legfontosabb, és hát nem mindig dolgoznak úgy össze. Vannak olyan nemzetek, akik összedolgoznak, de ennek azért vannak más okai, teljesen más okai, mert különböző rendszerek vannak. Tehát ugye Olaszországban, ahol a haditengerészetnél meg a csendőrségnél vannak sportállásban a versenyzők, ott nem az eredmény, ott egyszerűen csak az elég, hogy válogatott legyen valaki, és onnantól kezdve maradhat ugyanúgy a csendőrség állományában, nem kell neki bejárni a dolgozni, hanem sportállásban van. Tehát nyilván más. Nálunk ugye teljesen más. Itt az egyéni eredményesség, az, hogy milyen eredményt érsz el, amit kapsz utána, jutalmakat egyesülettől, állami jutalmat, ezek nyilván az egyéni érdekeket a csapat elé helyezik. De én azt gondolom, hogy mivel Rasó és Dávid évek óta együtt úsznak, egymás segítve jutottak fel a csúcsra, ahogy Mihályvári Farkas Viktória Fábián Bettivel 5-6 éve együtt úsztak. Nagyon jó csapattársak voltak, nagyon jó barátnők, tehát nyilvánvalóan itt nincs ilyen probléma, tehát annyira jó ez a csapat együtt, ráadásul minden 4-en egy klubnak a színeibe versenyeznek, a Fradi színeibe, úgyhogy ilyen probléma szerencsére egyáltalán nem volt. Én nem mondom, hogy most az ifi ott volt az egész ifi csapat, meg volt válogató, voltak nézeteltérések, előfordulnak ilyen nézeteltérések, volt, aki kijött és mondta, hogy az egyik csapattársa ezt tette, a másik azt mondta, a másik csapattársa összeütköztek. Ilyen, ez meg nyílt víz, tehát erre mindig annyit tudok mondani, hogy került ki, úsz gyorsabban, látjuk hogy tehát ez nem medence, hogy el vagyunk választva kötéllel egymástól, hanem itt ahol harc van, ott vér is folyik, hát ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez egy ilyen sportág, ez olyan, mint a vízilabdában valaki megsértődne azon, hogy megütik. Hát megütik.
1: Na de pont ezt akartam mondani, hogy bocsáss meg, hogy csapat sportágban egy edzőnek persze feladat, hogy a csapattársakat ugye koordinálja, vagy jó hangulatot teremtsen az öltözőbe. Hát nem gondoltam, hogy egy nyílt vízi szövetségkapitánynak ugyanilyen gondokkal kell megküzdenie.
2: Igen, külön-külön meghallgatom mindegyiket, mindegyiknek elmondom a véleményemet, edzőkkel oda megyünk, meghallgatjuk, elmondjuk. Nézd, ez a pakliba benne van, régen is benne volt, most is benne van. Egy EB szereplés, egy VB-re kijutás, egy IFI EB, IFI VB-re kijutás során nyilván előfordulhatnak ilyen történetek, de aki ezt a szakágat választotta, annak ezzel számolni kell.
1: Ilyen ez
2: aztán
1: a fokszakma.
2: Van, aki lassabban, van, aki gyorsabban beletanul ebbe, hogy ilyen előfordul. Ezért mondom, hogy ez mind elkerülhető, hogyha valaki gyorsabban úszik, vagy látjuk, hogy Dávid rendszeresen
4: másik
2: csinálja
4: éven.
2: Azt, kiúszik.
4: Igen.
2: Így van, kiúszik 5-6-8-10 méterre arrébb, és akkor már elgondolkoznak az ellenfelek azon, hogy menjünk-e vele, lehet, hogy ő rossz híven úszik, lehet, hogy ő másfele úszik, meg mire kiváltok rá 10-15 métert, kisprintelek, hogy odaérjek a lábvizére, miközben tudom, hogy mennyire gyors. Nem biztos, hogy bemerik vállalni. Szóval a Dávid részéről ez egy jó taktika, mert Dávid az nem szeret ilyen közeli kontaktba úszni, amikor test kontakt van, tehát nem tudja úgy az úszó tudását érvényesíteni, de ugyanígy Rasó sem szereti ezt, és Rasó is ezért találta ki sok évvel ezelőtt Szökai László azt a taktikát, hogy olyan iramot tud diktálni 10 kilométeren keresztül, hogy látjátok, beúrik a vízbe, kidelfinesz 25 métert, elérreáll, és gyakorlatilag rendszeresen 8-9 ezer métert vezet a 10 kilométerből, és elő van, és nem hagyja azt, hogy őt befolyásolja másnak a nem föltétlen tiszta úszása, tiszta versenyzése.
3: A harmadik magyar fiú versenyző Kovács Seres Hunor lett, aki kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra, illetve, ahogy Erika is mondta, a hölgyeknél még kérdéses, hogy ki lesz a harmadik versenyző, hiszen július közepén Sukron a junior Európa-bajnokság, utána felnőtt Európa-bajnokság, majd pedig junior világbajnokság is megrendezésre kerül ebben az évben, tehát elég sűrű a program.
4: Ráadásul az Argentínában, szóval jó messze.
3: Hogy a válogató szempontjából hogyan értékeled a fiatalok teljesítményét, illetve Kovács Seres Hunornak a szárny bontogatása hogyan zajlik, hiszen tavaly a Sztaligrádi Európa-bajnokságon 5 kilométeren 6. lett, tehát azért ő is úgy tűnik, hogy szép lassan ebbe a mezőnybe, illetve a fiúk mellé, az olimpiai bajnok és az olimpiai bronzérmes mellé szépen lassacskán, de felfelúszik.
2: Igen, hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon örülök Hunornak, mert Hunor egyből tudott csatlakozni, sőt utolsó éves juniorként, tavaly már ugye, ahogy említetted, a felnőtt EB-n 6. lett, úgyhogy közben érettségizett is. Tehát azért voltak neki egyéb kötelezettségei is. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szépen teljesít. Nagyon sokat járnak edzőtáborban, illetve hát mi az egész csapat most is ott voltunk 22-en Törökországban. Tehát nálunk ez egy abszolút bejött mind nyári időszakokban, mint meleg, égővi, koratavaszi edzőtáborokban, téli edzőtáborokban, hogy együtt megyünk. Ebben a szezonban már 5 hetet töltött együtt a válogatott, 2 hetet Magyarországon és 3 hetet Törökországban, és még mennek majd még magaslati edzőtáborban is, akik indulnak az EB-n. Szóval, hogy minél többet együtt edzünk, és minél jobban segítsék egymást, és óriási meccsek, óriási küzdelmek vannak élete halára az edzéseken. Úgyhogy ez nagyon sokat segített az ifiken, a junioroknak is nagyon sokat segített, és hát azért az nem akármi, hogy látni nap mint nap egy olimpiai aranyérmest, olimpiai bronzérmest, illetve egy olimpiai 5.-6. helyezett versenyzőt, hogy csinálják, hogy készülnek minden edzésre, mikor érnek le, mikor mennek el, mi a napi rutinjuk. Ez nagyon sokat segít abban, hogy ők is érett versenyzővé váljanak. És Hunornak ebben óriási szerencséje volt, mert Szabó Gergővel, edzőjével, én amikor erre kértem őket, hogy jöjjenek velünk és tanuljanak, 5-6 évvel ezelőtt, amikor ő először IFI Európa bajnok lett, ő azóta velünk jár szigorúan, és Gergő, mint edző, rengeteget tanult tőlünk, Szokitól, Csutaktól, és tőlem rengeteg mindent látott, és Hunor pedig a rengeteget Tudod, hát én nagyon emlékszem az első edzőtáborokban, hát Huno rettentően le volt még maradva, de nem adta föl, és elképesztő szorgalommal ment Dávid és Rassó után, és itt lett az eredménye, hogy rögtön első éves felnőttként már 5 és 10 kilométerre és knockoutba is kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra. Nem ez könnyű dolga, mert nyilván két világsztárról van szó, tehát azt el tudom képzelni, hogy a következő években is egy EB-re, VB-re kijut. Az olimpiára való kijutása az nagyon nem lesz egyszerű egyik juniornak se, de hát ezek a tanuló évek lesznek, és akkor majd a jön majd 32, és akkor addigra majd a legkitartóbbak, legjobbak odaérhetnek a mezőnyhöz. A juniorok szempontjából egyébként, válogató szempontjából nem volt akkora tétje ennek a versenynek, mert mi az első számú főverseny nekünk nyilván a magyarországi junior Európa-bajnokság, majd a szeptember elején a junior világbajnokság, tehát most folyik az egyeztetés az edzőkkel, de egyáltalán nem biztos, hogy jönni fog harmadik lány, mivel jelenleg csak junior lányunk van, aki tudna jönni, illetve aki kvalifikálta magát, egyáltalán nem biztos, hogy jönni fog junior lány a felnőtt Európa-bajnokságra, mert ez a két junior verseny, ez őnekik fontosabb, pontosabb, és nyilván sokkal jobb eredményeket tudnának elérni. Ráadásul az Európa-bajnokság ketté is vágja a közös balatoni edzőtábort, amivel készülünk a junior világbajnokságra. Úgyhogy ez még egyáltalán nem biztos, hogy lesz harmadik lánya a felnőtt Európa-bajnokságra, de ezt még az edzőkkel folyamatos egyeztetések során el fogjuk dönteni.
4: Csak aki nem ismerné a közeget, a Szoki, Csutak és Gege trió, ez úgy tűnik, hogy egy ilyen vicces triót mutat, ugye Szokolai László, Kutasi Gergely és te magad, Gellért Gábor, de ez azt is mutatja, hogy igazi család vagytok, mindenkinek van beceneve. Ez csak egy mellékvágány volt. Most itt mondogattad nekünk a versenyek ütközését, és már az előbb a Szilvi kérdésére válaszoltad, hogy a Setúbali világverseny, vagy világkupa verseny fontos lesz a negyedik állomás, hiszen mindenki jól áll az összetett versenyben, az viszont a magyar bajnokságot, a nyílt vízi magyar bajnokságot üti, akkor feltételezem, hogy a fiataloknak lehetőséget adtok az aranyérem megszerzésére az OB-n, és a nagyjaink pedig a Setúbali VK-t választják, vagy rossz úton járok?
2: Nem, teljesen jól látod. Hát sajnos az a helyzet, hogy ugye a Junior Európa bajnokság időpontja előtt legalább egy 4-5 héttel kellett megrendeznünk a magyar bajnokságot, a magyar bajnokságot, ami egyben válogató a junior EB-re. De ugyanakkor nem tudjuk túl hamar se megrendezni, mert nyilván van egy ilyen verseny, 100-110 induló, nem tudunk 100-110 embernek méregdrága 6-700 eurós neoprénruhát biztosítani. Ezt nem is várhatjuk el mindenkitől, hogy megvegye. Tehát meg kell várnunk azt az időpontot egy magyar bajnokság szervezésével, amikor a magyar vizek olyan állapotban vannak, hogy tudjanak indulni a 14-15 évesek, tehát a fiatalokat is nyugodt szívvel el tudjuk indítani, ne fagyjanak ki a vízből. Ezért ugye két lehetőségünk volt, hogy mikor rendezzük meg ezeket a versenyeket, de ahol meg tudjuk rendezni, ahol minden rendelkezésre áll, nem kerül sok 10 millió forintba fölépíteni egy pályát, mondjuk a Balatonon például, ahol sátraktól kezdve WC-k, tévéközvetítés, öltözők, mindent kialakítani, ez óriási költség. Ezért nyilván olyan helyen próbáljuk rendezni mindig a versenyeket, ahol a legolcsóbban meg tudjuk rendezni, és biztonságos körülmények között meg tudjuk rendezni a versenyt. Ez nyilván egy ilyen kajakkenus evezős pálya jöhet szóba. Szóba jöhet a Sukoró, szóba jöhet ugye a Matyiér Szegeden, de ugyanakkor meg azok elsősorban kajakkenus evezős pályák. Tehát nekünk azokhoz a versenyekhez, az ottani országos bajnokságokhoz, világkupákhoz, Európa kupákhoz kell igazodnunk, hogy hol kapunk szabad helyet. Kettő szabad helyünk volt, ezt választottuk, és nekünk ugye ezt időbe le kellett foglalni. Sajnos a Nemzetközi Szövetség meg későn jön ki a világkupa helyszínekkel, egyre több gondot jelent nekik, hogy hol rendezzenek világkupát. Gege tudja is, hogy nagyon jól, amikor ő még nyílt vízi úszó volt, évente volt 8 világkupa. Most jelenleg 4 van, és a negyedik állomás pont akkorra olyan későn hozták ki, amikorra már nekünk le volt fixálva, és sehol nem tudtuk másik időpontban megrendezni a magyar bajnokságot. Úgyhogy amióta vannak ezek a nyílt vízi magyar bajnokságok, ilyen még nem fordult elő, sajnos az idén előfordul, de a felnőtteknek nyilván az a legfontosabb, hogy a világkupában jól szerepeljenek, ahol ugye pénzdíjak vannak, meg olyan erős mezőnybe tudnak gyakorolni, ami az ő fejlődésüket segíti. A fiataloknak viszont a magyar bajnokságon meg kell küzdeni a junior EB-re, a csapatba kerülésé, ami nálunk meg ugye most az idén a prioritást élvezi, nyilván a magyar rendezés miatt. Úgyhogy így alakult ez a dolog, reméljük többet nem fordul elő, de nem tudtunk mit csinálni, ez a helyzet.
1: Hát akkor rengeteg verseny vár a magyar nyílt vízi úszókra, felnőtt és junior mezőnyben is. Gellért Gábornak akkor jó munkát kívánunk mindehhez, és az egók, az egyéniségek kordában tartásához vagy kezeléséhez, úgyhogy gondolom, hogy nem unatkoztak Gellért Gábornak. Nagyon szépen köszönjük hogy szépen. Beszélhettünk.
4: Köszönjük.
1: Mi pedig...
2: Köszönöm szépen, hogy kereskedek. Köszönöm szépen, további szép napot mindenkinek. Köszönöm.
1: Köszönjük szépen. A hírek után folytatjuk a sportreggelt. Bene Ferencet hívjuk nyilván a mai Újpest-Ferencváros derbi kapcsán, és hogyha a hallgatók kérdéseket tennének fel Ferének, akkor azt a 0630 55 55 605-ös számra várjuk.
0: Ez a sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsíró maga. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A mosoly, ami végig kísér egy életen át. A szív, ami feltétel nélkül szeret. Most őket köszöntjük. Az édesanyákat és nagymamákat. Tematikus műsorok anyák napján. Ma egész nap a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Szombaton alakul meg az új országgyűlés. Marad a napos meleg idő. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diósgyőrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől, a derbin. A rangadó 16 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizligában megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazinc Parcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az aténi elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Jövő szombaton tartja alakuló ülését az országgyűlés. A választáson 3 párt szerzett mandátumot. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz az új országgyűlésben. A héten véglegessé vált a leendő Tisza kormány névsora is. A miniszterelnöki eskütétel után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol délután rendszerváltó ünnepet tartanak. A gazdasági növekedés beindítása a működő Magyarország felépítésének egyik legfontosabb pillére, jelentette ki a Tisza kormány leendő gazdasági és energetikai minisztere. Kapitány István közölte, azonnal leállítják és felülvizsgálják az indokolatlanul túlárazott kifizetéseket, és kialakítják a gazdaságfejlesztés új eszközeit, ami a hazai kis- és középvállalkozások fejlődését segíti. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak emelt és középszinten. Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat Ausztriában, a patkányméreggel szennyezett HIP bébi ételek ügyében. A 39 éves férfi kihallgatása folyamatban van. Április közepén került elő az első mérgezett bébi ételes üveg. A gyártó később bejelentette, hogy a cég zsarolási kísérlet áldozata lett. Az érintett sárgarépás burgonyás bébi ételt levették az áruházak polcairól. A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dinnye szezon. Szakemberek szerint a fólia sátorban termesztett gyümölcsöket várhatóan június közepétől lehet majd kapni az üzletekben. Magyarországon jelenleg csaknem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnye termesztéssel.
0: Közlekedés.
3: Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 9 óra 39 perc, a pontos idő, a hajrájához érkezett a mai Sportreggel, és futballozni fogunk egy kicsit, hiszen minden szem Újpestre tapad 16 órától, hiszen nem kevesebb a tét, mint a bajnoki cím sorsa, hiszen amennyiben, hát így van, amennyiben a Ferencváros kikapna az Újpesttől, akkor a Győr már bajnoknak mondhatná magát egy fordulóval a NB1 vége előtt. Mindenről azonban állandó szakértőnkkel, Bene Ferenccel fogunk beszélgetni. Szia Feri, jó reggelt, és hát gondolom, hogy 16 órától, vagy már jóval korábban te ott leszel ma a Szusza Ferenc stadionban.
2: Másfél óra.
3: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat és titeket is.
4: Szia Feri.
3: Súlyos tévedés, kérlek, nem másfél órával előbb leszek ott, hanem 2,5 órával.
1: Akkor rosszat mondtam, oké. Én azt mondtam, hogy te másfél...
3: Turkolói zóna is, általában azon szokott röhögni a családom rajtam, hogy előbb érek oda, mint maguk a játékosok.
1: Persze, mert neked már több bemelegítés kell ennyi idősen, ugye?
2: Látod?
3: Igen, mert már
2: leüregeztek, Feri.
3: Tűzöm be a cipőt is, igen.
1: Ja. Na szóval, hogyan várod ezt a ma esti, ma délutáni találkozót?
3: Igen, hát először is, ahogy támogattam, hogy már 7 éves korom óta járok Újpest-Fradikra, úgyhogy ha jól számolom, ez a 40. éve. Nagyon-nagyon sok élménnyel, mind pozitív, mind negatív értelemben zártam már. Tényleg érdekes volt, amikor a 90-es években több ezer fradista is jöhetett Újpestre, hát most a korlátok miatt csak pár száz lesz, úgyhogy elég komoly fölényben lesznek az Újpest szurkolók, tehát biztos ebben egy hatalmas hangulat várható. Ugyanakkor, hogyha szakmailag nézzük a mérkőzést, nyilván a hangulatot nem lehet zárójelbe tenni, mert ez a magyar futball ünnepe, akárhogy is alakul ez a mérkőzés, de szakmai szempontból azért, valljuk meg őszintén, az Újpestnek igazából a következő szezon számít. Erre az évre teljesítették a minimum elvárást, ráadásul azért kezd körvonalazódni egy, hát úgymond kimagyarosított és jócskán felgyorsított jövőbeli Újpestnek a látványa. Tehát Dárdai Pál és Szélesi Zoltán vezetésével azért jóval dinamikusabb futballt játszik az Újpest, jóval több a mélységindulás, több gyors játékos van a pályán, és hát legutóbb is 7 magyar játékossal álltak fel, és körülbelül hasonló szállítás várható ma is. Ugyanakkor a Fradi szempontjából meg egyértelmű, hogy a Ferencvárosnak olyan minőségi kerete van, hogy akár 2 ütőképes kezdőcsapatot is ki tudnának állítani, viszont azt ne felejtsük el, hogy elég komoly hiányzói vannak a Fradinak, tehát Akolatte, Jusuf azért mindkettő komoly támadójátékos, aki hiányzik.
1: És Korbó, aki magyarnak számít, ugye?
3: Aki eltiltott, akartam is mondani, hogy a magyar szabálynak is megfelel, tehát Robi Kín, biztos vagyok benne, hogy Robi Kinnek a mozgástere jócskán szűkült ezzel, hiszen lehet, hogy akár Nagybornát is, Osváltot is, és Glubert is egyszer a pályán kell tartania, és ebben az esetben azért több minőségi idegen légiós kimaradhat a kezdőből. Ráadásul az egész mérkőzésnek az alapvető igazsága az, hogy csak és kizárólag a Fradinak van vesztenivalója. Ráadásul én úgy gondolom, hogyha reálisan nézzük, a döntetlen is ezüstérmet jelenten a Fradinak, még ha matematikailag nem is. De hát ezáltal az egész mérkőzésnek a koreográfia és mérkőzésterve a köré fog alapulni, hogy a Ferencvárosnak jönnie kell, azt pedig az Újpest nagyon

0: történt meg, és az Újpest Fradi vendégként, tehát a Fradi stadionban 2015. december 12-én nyerte meg legutoljára a mérkőzés, ez egészen pontosan 3795 napja volt.
1: Létezik, ezt most kiszámoltad?
0: Hogy megtörhet-e ez a nagyon hosszú nyeretlen széria.
2: Különösen jól esik ez a felvezetés az Újpest legendás egykori sportolójától.
1: Helyes, üssed!
2: Kapcsolatunk.
0: Muszáj voltam sajnos a statisztikára rámenni.
2: Ja, hogy igen, hát a szerkesztő hibája, tudom, belekényszerítettek.
3: Fiatal kell neki a pénz.
2: Igen. A tény az ettől még tény maradt, tehát azt nem lehet elvenni, hogy a 2020-as évek és egy picit a 10-es is ezáltal egyértelműen a Ferencvárosé, tehát ezt nem szabad elvenni tőlük. De talán, ha egy pici személyes kontakt is legyen ezen a mérkőzéssel kapcsolatban, én úgy tudom, hogy a Ferencváros zsinórban 7 bajnoki címet nyert, és annak idején a legendás újpesti aranycsapat édesapám vezetésével szintén 7-et. Úgyhogy talán ezért is szurkolok most, hogy a győrietől legyen a bajnok, hogy ne döntsék meg ezt a rekordot.
1: Igen, ez tényleg egy ilyen rekord, én is megnéztem. Nálunk az egyik ajtón kint függ egy nemzeti sport címlap, Újpest Fradi 6-0. Én azt már szívesen lecserélném. Az a kérdésem, azt mondtad, hogy a Fradinak van veszíteni valója, annyit mondta, hogy ugye te mondtad ki újpestiként, hogy majd jövőre, hogy akkor kell, hogy
2: össze... Én ilyet nem mondtam.
1: Hát, hogy akkor kell összeállnia. Így van. Nem érzed azt, vagy nem gondolod azt, hogy az Újpesten is van nyomás, hiszen azért a szurkolók itt mindig várnak valami nagyon szépet, a Fradi ellen tényleg, és egyre többen mennek ki most is a stadionba, bár ennek kapcsán szerintem nem volt panasz sosem az újpesti táborra, de most fokozottan érződik a nyomás, mióta Dárdai Pál és Szélesi Zoltán átvette a csapat irányítását, ha én jól érzékelem.
2: Igen, nyilvánvalóan egy Újpest-Ferencváros mérkőzés az mindkét oldalról nagyobb elvárásokat támaszt a játékosok irányába, fogalmazhatunk úgy is, hogy egyre nagyobb a nyomás. Viszont ha nem is Újpest-Fradira, de azért én is készültem már edzőként pár nyomással rendelkező mérkőzésre, és ilyenkor azért általában a szakmai stáboknak az a feladata, hogy inkább levegyék a nyomást a játékosokról, és próbálják a pozitív oldalát megragadni. Most gondoljunk bele, hogy ha ez effektíve az bajnoki címet dönteni el, és az Újpest is lehetne bajnok, na akkor beszélhetnénk nyomásról. De valójában most ez az Újpest, őszintén megmondom, azért tett le már annyit az asztalra tavasszal, hogy a szurkolók a következő szezont rendkívül optimistán várhatják, főleg ha még nyáron jönnek új igazolások. Tehát gyakorlatilag, hogy ez az Újpest most 8. lesz a bajnokságban, vagy 9., esetleg 10., akkor sem történik semmi. Az Újpest Fradinak van egy semmivel össze nem hasonlítható légköre, és talán ezt kell inkább az Újpestnek meglovagolnia, hogy egy igazi futballélményként éljék meg, és a közönség pozitív energiáját vegyék magukhoz. Így lehet szerintem az Újpest esélyes ezen a mérkőzésen. Ha rágörcsölnek, hogy úristen, nyerni kell, mert mit tudom én hány éve, ezt a Gege jobban tudja, nem nyert az Újpest, akkor szerintem irreális nyomást helyeznek saját magukra. Én úgy gondolom, hogy félnivalója legyen a Ferencvárosnak, nyilván ők az esélyesek, ők a jobb csapat jelenleg, de az Újpest hazai pályán ilyen közönség előtt szerintem tudja kompenzálni ezt a minőségi különbséget, és jelenleg azt ne felejtsük el, hogy ezt az Újpestet ilyen csapategységgel, ilyen közönséggel azért nehéz hazai pályán megverni, szóval azért ez a Ferencvárosnak is egy nagyon-nagyon nehéz feladat lenni.
3: Feri, jött egy SMS, újpesti érzelmű állandó hallgatónk Erika, egyrészt neked millió ölelés, másrészt ő azt jósolja, hogy döntetlen lesz.
1: Nem én írtam, esküszöm.
3: Egy másik újpesti érzelmű Erika
1: és írta. Én nem vagyok újpesti érzelmű.
3: Nem. Azt mondtad, hogy a Ferencvárosnak nem szabad, hogy megremegjen a lába, és azt láttuk tegnap, hogy a Győrnek sem remegett meg, így a bajnoki cím kapujában, hiszen nagyon-nagyon magabiztosan 4-0-ra nyertek a Diósgyőr ellen. Mennyire volt számodra meggyőző, akár ez a tegnapi meccs, akár az egész idény, amit Borbély Balázs együttese mutat?
2: Igen, ez a tegnapi mérkőzés azért, valljuk meg őszintén, a DVTK szempontjából egy kicsit edzőmérkőzés jellegű volt, tehát a kezdőcsapatban 5 fiatal kapott szerepet, később a tartalékjátékosok közül is jó pár fiatal saját nevelési játékost mutatkozott be, tehát szerintem a DVTK is a következő szezonra készül, és így azért nem beszélhetünk egy különösen ütőképes csapatról, főleg a támadó játékot tekintve.

0: tekintve. Viszont a Győri Etóra visszatérve, függetlenül a tegnapi mérkőzéstől rendkívül jól működő egységet mutat a Győr, tehát nagyon tudatos támadójátékuk van, nagyon jó a védekezésük, tehát magában a csapatjáték nagyon jól működik, általában ezt a négy fázist figyeljük, a támadás, védekezés és a kétfajta átmenet, tehát amikor elveszítjük a labdát, hogy megszerezzük, de mind a négy faktorban nagyon erős a Győri Etó, és ami Borbély Balázs dicséri, hogy kialakított egy olyan 10-12 fős magot, hiszen nincs 20-22 azonos képességű játékosa, viszont az a 10-12 fős mag az rendkívül jól működik. Kialakultak az automatizmusok, a játékkapcsolatok. Szóval én úgy gondolom, hogy most a egyéni minőségre jobb is a Ferencváros, a legjobb csapat jelenleg a bajnokságban az a Győri Etó, és véleményem szerint teljesen megérdemelt el lesz bajnok.
1: Én egy rövid választ szeretnék kérni tőled, egyetlen csapat néve, melyik csapat nyeri a bronzérmet?
0: Hát gondolom, hogy a Debrecen szeretnéd.
1: Nem, én a te véleményedre vagyok kíváncsi.
0: Akkor el kell, hogy keserítselek. Én erősnek érzem, megfelelő képességűnek a Paksot, hogy a mai mérkőzésen, amennyiben nyernek az olyan, akkor a Paks lesz a bronzérmes. Viszont a Debrecen szereplés előtt le a kalappal, gyakorlatilag apró hullámvölgyekkel, tehát nagy hullámvölgy nélkül lehozták ezt a teljes szezont. Úgyhogy számomra az év egyik pozitív meglepetése az Etó mellett a Debrecen, főleg a tavalyi szereplés után. De én most debreceni szempontból egy kicsit féltem őket, mert a Paks most nagyon jó formába került a szezon végére, annak ellenére, hogy sok a hiányzó. Ha ma a Paks tud nyerni, akkor nem a Debrecen.
1: Jó, akkor majd este felhívlak.
2: Most megleptél egyébként, mert ugye a Debrecennek 50 pontja van, az Etének 48, a Paksnak 47, de igazad van, hogyha ma a Paks legyőzi a Debrecent, akkor ott borul minden.
1: De ott a ha.
2: Aha. Persze, hát az nem egyértelmű, meglátjuk.
0: De hogy vigasztalan titeket, nem szoktam eltalálni a tippeket, úgyhogy...
2: Aha.
0: Ezáltalán. Most növeltem a Debrecen esélyeim.
1: Hát igen, de azt is kimondtad, hogy a Győr megérdemeltem bajnok.
2: Igen, kiállítom módban.
1: Akkor ne kérje a tippet mára tőle az Újpestre, jó?
0: Azt vállalom. Azt semmiképpen se. Az egy biztos dolgot mondhatok, hogy a futball ünnepe lesz, és nem tudom elképzelni, hogy rossz mérkőzés legyen, hiszen a kezdetektől kezdve a Ferencvárosnak jönnie kell, dominálnia kell, és gyakorlatilag a homokóra pereg 0-0-tól az ő oldalukon. Ez azt mondatja velem, hogy egy rendkívül izgalmas, jó iramú és látványos mérkőzés lesz, mert ez nem tud lenni unalmas 0-0, hiszen az egyik csapaton egyértelmű nyomás van, és a kezdeményező kényszer az rajta van a Ferencvároson. Úgyhogy mindenki hallgassa a Nemzeti Sportrádiót, vagy nézd az M4 Sporton, vagy jöjjön ki a helyszínre.
2: És a homokóra csak pereg-pereg, Zárai Vámosit idéztek. Újabb SMS jött.
0: Nem tudom, akkor még nem értem.
2: Jó, köszi. Ferike, most nektek szurkolok, teljesen megérdemelten nyeri meg az Eto a bajnokságot, JF monogrammal üzentek neked, úgyhogy lesz még valaki, aki a Lilafehér csapatnak drukkol.
0: És hajrá Körmend, mert tudom, nagy Körmend.
2: Jó, Bene Ferencnek nagyon szépen köszönjük, hát akkor jó szurkolás nektek ma délután 2:30 a mérkőzés előtt.
1: Én nem
2: akkor
1: leszek olyan hamar kint.
2: Aki teheti. Legyen kint, mert akkor Ferivel találkozott. Köszi szépen, Feri, további szép napot.
3: Szia,
0: minden jót a hallgatóknak és nektek is.
2: És akkor mondjuk el, hogy a Paks Debrecen találkozó 13 óra 30 perckor kezdődik. Ezt is élőben hallhatják itt a Nemzeti Sportrádióban, csak úgy, mint az Újpest-Ferencváros derbi 16 órától. 18 óra 30 perctől Győr Debrecen női kézilabda bajnoki döntő. Ugyancsak itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, és már most elmondjuk, hogy műsorváltozás történt az M4 Sporton, hiszen az eredetileg 22 órára tervezett Formula 1-es Miami nagydíj 22 óráról 3 órával korábban, tehát 19 órától rajtól azt közvetíti az M4 Sport. Az m4sport.plus-on lehet követni a Győr-Debrecen női kézilabda mérkőzést, ellenben, ahogy mondtam, itt a Nemzeti Sportrádióban élőben közvetítjük. Ez volt már a Sportreggel, szerintem nagyon sok mindent érintettünk, sok-sok telefonos vendég. Volt. Antal Ricsi kollégánknak még egyszer nagyon boldog születésnapot kívánunk. Gege, Era, Szilvi, Márk, köszönjük szépen. Szép vasárnapot mindenkinek.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Szabó Szilviával, Erdei Márkkal, Kovács Erikával és Gyurta Gergellyel. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Magyar Film Hete. A közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a Sport délelőtt hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. Egy igazi világvándor gólvágóval beszélgetünk a következő egy órában, Kenesei Krisztián, aki az MTK együttesében játszott, majd ezt követően több magyar csapatnál is megfordult, de kipróbálta magát például Kínában is. Játszott a magyar válogatottban is, de ő az, aki egyszerűen nem tudja abbahagyni a labdarúgást, mert a pályán érzi a legjobban magát. Hallgassák meg Kenesei Krisztiánnal készült beszélgetésünket.
3: 93. júliusában játszottam az első meccset, úgyhogy 16 éves voltam még csak.
2: Ki ellen? Hol? MTK?
3: Pécs, igen, MTK, és a Pécs ellen otthon volt, játszottam egy negyed órát kb.
2: Gólt rúgtál akkor?
3: Akkor nem, viszont megsérültem, úgyhogy egy olyan kicsit eltitkoltam ezt az egészet, de volt egy repedés a lábfejemen, így meccs közben ugye nagy lelkesedés vitt előre, és rám letalpaltak, pont el akartam rúgni egy labdát, és egy 6 hétig borzalmasan fájt a lábam, úgy le volt ragasztva, meg tettek rá szivacsot. Nem is baj, hogy nem játszottam, akkor úgy jegeltek egy kicsit, tehát az első meccsen nem hoztam szerencsét a csapatnak, mert egy-egy lett, és akkor azt hiszem egy 5-6 meccsig jegeltek, csak padon ültem, a tartalékba játszottam.
2: Általában azért már gyerekkorban is megbecsülik azokat a játékosokat, akik tudnak gólt rúgni. Ez neked a kezdetektől fogva mindig így volt?
3: Hát én úgy érzem, hogy igen, ugye valahogy az jött le, hogy én vagy csatár leszek. Először jobb szélről indultam, még gyerekként, még a budapesti Volánban, akkor ugye még így játszott jobb szélső, bal szélső, és én voltam a jobb szélső, és ez így valahogy megragadt ez az egész, és úgy zsigerből jöttek így a dolgok, és aztán elkezdtem rúgdalni a gólokat, lett egy taktikai változás, ugye ahogy ment előre a futball is, fejlődött, fölállt két csatára, és akkor utána már két csatárnál én voltam az egyik csatár, és akkor szépen lassan átkerültem az MTK-ba, ugye serdülőként, és akkor ott már nem tudom, hogy jött magától.
2: Az MTK már akkor is azt a focit játszotta, amit utána az akadémián végig, hogy sok passzos játék.
3: Amikor én oda kerültem, akkor még ez nem volt annyira jellemző, még azok a nagy régiek, ugye a Vereves Józsi bácsi volt az edzője, aztán utána a Gelei Imre bácsi lett az edző, akkor még ugye a felnőttben más volt, ugye nálunk is a gyerekeknél, természetesen a technikás focit szerette az MTK, de viszont amikor Garam Józsi bácsi lett az edzőnk 96-ban, akkor valahogy így olyan játékosok játszottak nálunk, mint egy Illés Béla, egy Halmai Gabi, egy Orosz Feri, aki kicsiben nagyon jól játszott előre fel a támadó játékot, nagyon jól tudtuk kombinálni így együtt, és valahogy már akkor is ez a kis játékos foci volt, rúgtunk is rengeteg olyan gólt, amilyen pici játék, kis kényszerítők, ezeket nagyon szerettük mi, és ez valahogy szerintem ráragadt így a következő generációra is ez a kis játék, és az akadémián pedig ezt erőltetik már, igen.
2: A te generációdból sokan jutottak el ilyen szintre, mint te?
3: Én szerintem is. Tehát vannak olyan játékosok, akikkel én együtt fociztam gyerekként. Abból nem sok, tehát akikkel egy csapatban játszottam, például az MTK-ban, onnan szinte alig vannak olyanok, akik eljutottak egy ilyen komolyabb szintre. De egyébként pedig ugye Serdülő C válogatott volt, még akkor nem így voltak a beosztások a válogatottnál. Abból az égen elég sokan. Kinek mi a jó szint? Szóval NB1-et megjárt játékosok, ilyen volt, aki külföldön játszott, válogatottba eljutottunk, úgyhogy igen. Szóval azért...
2: Kik voltak a kortársaid ott?
3: Hát az én generációm a Tóth Norbiék voltak, a Torma Gabi, ugye ő Belgiumba pallérozódott.
2: Hollandiában is.
3: Igen, és aztán visszajött rá. Az érdekes, mert ő nem játszott NB1-es meccset, addig, amíg a Reazba nem jött vissza, úgyhogy hát a Kabát Peték azok egyre fiatalabbak, mint én, de rengeteg olyan játékos van, aki az én korosztályom azért, és mondom, ilyen NB szintig azért eljutottak.
2: És te milyen gyerek voltál? Szerettél edzeni?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, amúgy nem voltam oda az edzésen, nem. Szóval inkább azt mondom, hogy vannak edzések, vagy voltak edzések, amit az ember nagyon élvezett, és vannak, amiket annyira nem. Tehát nyilván a szárazfutások, régen nagyon sok szárazfutás volt. Kimentünk az erdőbe, és akkor úgy fussunk 10 kilométert, nem tudom. Na hát ezt sokszor én kihagytam. És Szabó Gyuri bácsi a...
2: Hogy tudtad kihagyni?
3: Hát Szabó Gyuri bácsi az edzőnk, az egy ilyen burokba tartott, hogy én nagy tehetség vagyok, hogy nem kell engem megerőltetni azért. És akkor volt, hogy vagy lassabban kellett futnom, vagy nem kell. nagyon jó volt, de utólag azt mondom, hogy nem ártott volna azért egy picit, lehet, hogy többet így a fizikai dolgokra erőltetni, a fizikai dolgokat, mert azért tudja mindenki, hát legfőképpen én, hogy azért nem voltam soha az a nagy futó a meccseken.
2: De akkor nem követelték meg még azt tőletek, mint amit most már, hogy ugye a védekezés az a támadóknál kezdődik, ott le kell támadni a védőket?
3: Hát nyilván akkor is voltak letámadások, fogjuk rá, hogy én megcsináltam, amit tőlem telt, de azért nem voltam az a legjobban letámadó játékos. A mai napig szoktunk ezen jókat nevetni, hogy azért én nem erőltettem meg ma. Nyilván nem is voltak ezek a mérések, úgy, ami most már van, ezek kötelező.
2: Hát itt már nem lehet csalni.
3: Itt nem, szoktam is mondani a srácoknak, pekhetek van, mert ezt most már nem lehet elcsalni. Szóval azért látja mindenki az adatokból, hogy mennyit futsz, mennyi a gyors mozgásod, a dinamikus munkaszó, ezeket látod. Akkor még nem látták. Egyszer volt is egy ilyen sztorink Garami Józsi bácsánál, hogy Zalaegerszegen játszottunk, és akkor még úgy vették a játékost, hogy egy kamerával, és próbálták belőle, és pont engem nézett jó, vagy engem néztek az MTK-nál, és nyertünk, 1-0-ra írtam a gólt, és mondta a hétfőn Józsi bácsi, hogy tudod mennyit futottál? 1000 métert futottam, mondom, igen, de kirúgta a gólt Józsi bá. És mondta, na menj a pont, és akkor elment nevetve. Szóval akkor még lehetett ilyeneket csinálni, most már.
2: Akkor azért már említetted, hogy ifista korban is kaptál kedvezményt, kaptál később is, tehát azt mondták, hogy jó, hát a Kenő az majd rúgja a gólt.
3: Igen, volt rá precedens, kaptam például Zalaegerszegen, a Bozsik Peti mondta egyszer a csapat előtt, hogy Kenőnek nem kell annyit azért edzenie, mert a Del Piero-nak sem kell a Juventusban annyit edzenie, mert ő eldönti a meccset, és nálunk is a Kenő eldönti a meccset. És így azért voltak handicapjaim, de ez inkább már később, ugye mondom, Zalaegerszegen volt a Győrben, amikor játszottam Józsi bánál, akkor volt egy sérülésem, és nagyon érdekes volt, a bokám elszakadt a bokaszalagon, visszatértem, és szerdáig nem kellett edzenem. Rúgdostam magukat, és mondta, hogy a pihenjél, majd szerdán bekapcsolsz az edzésbe, és akkor jó, ez nem tartott sokáig, szóval ez egy ilyen hónapos sztori, de igen, azért volt, amikor kaptam egy engedményt.
2: Hát igen, azért lehetett hallani legendás időkből, hogy hétfőn, kedden, szerdán még sérült volt a játékos, csütörtökön már tudott mozogni, pénteken tudott edzeni, és a hétvégén játszani.
3: Igen, hát ilyenkor jött a péntek doktor,
2: így van.
3: És akkor meggyógyította a játékost.
2: De hát a legtöbb időt azért, említette itt már több csapatot, az MTK-nál töltötted el.
3: Igen, hát ugye gyerekként is igazából én ott nevelkedtem, volt ugye előtte azért a budapesti volánban, azt nem szeretem kiadni, hiszen azért én ott...
2: Csabán Samutéren?
3: Igen, én ott kezdtem el focizni a bátyámmal, de aztán ugye úgy hozta az élet, hogy engem az MTK itt Szabó Gyuri bácsikon keresztül átvittek, leigazoltak, megvásároltak, nem tudom, hogy ezt hogy lehet szebben mondani. És összességében én ott töltöttem, ugye játszottam 7 évet az első csapatban, és 3 vagy 4 évet játszottam ifistaként, ugye a korosztályokat végigmenve az MTK, tehát én 10-11 évet eltöltöttem az MTK-ban.
2: Milyen volt akkor az MTK?
3: Nagyon-nagyon szerettem, ez picit az új stadion fura nekem, hogy máshol rúgtuk a gólt, ahogy most meg van csinálva, egyébként nagyon-nagyon jó volt. Én elmondom őszintén, hogy nem tudtam volna elképzelni annak idején, hogy én elkerülök az MTK-tól, tehát én annyira beleívódtam oda. Aztán az élet azt hozta, hogy el kellett mennem, de összességében nagyon szép emlékek vannak, és ugye bajnok voltam 2-szer velük, úgyhogy én nagyon szerettem, és a mai napig természetesen ez megmarad.
2: Ebbe belefért 2 bajnoki cím is, ezekre hogy emlékszel vissza?
3: Igen, hát az első, az 96-ban volt Józsi bácsival, elkezdtük a szezont, és 15-ből 15-öt nyertünk, tehát egy elég szép kis sorozaton voltunk túl, én sajnos megsérültem a 9. forduló, 10., 7., nem tudom, valahogy megsérült, volt egy súlyos karsérülésem, és nekem kellemes volt egyébként addig, mert vezettem a góllövő listát 18 évesen, és a Csanki Anibán már meg is hívott a világbajnoki selejtezőre, Norvégiában volt a meccs, meghívott volna, de hát ugye kórházba kötöttem ki.
2: De mi végül, történt?
3: Egy teljesen ártatlan szituáció, 91. percben még vitt a lelkesedés akkor, és egy előrevágott labdát így meg akartam csúsztatni magamnak, és alám feküdt az egyik védő, rosszul estem, és egy 2-ös nyílt szilánkos törésem lett ugye az alkaromba, úgyhogy kuka lett az a pár hónap, sajnos a válogatott is így elment, de viszont nagyon jó szerepelt a csapat, és simán megnyertük a bajnokságot. Hát a másik pedig Sanyi Bánál volt, Egervári Sanyi Bánál, az meg 2 évre rá, azt is nagyon simán megnyertük. Isten igazán hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon jó csapatunk volt, nagyon-nagyon jó játékosokkal, szóval teli válogatotta. És így azért ezt össze tudtuk alapozni, ezt a két bajnoki címet.
2: De ilyen jól ment az MTK-ban, ott volt már a válogatottság, két bajnoki cím, akkor miért mentél el?
3: Hát azért mentem el, mert nem voltam azért egy egyszerű gyerek, nem voltam az a mindig jó fiú, és csináltam én is hülyeségeket azért. És
2: nem létezik.
3: Igen, nem is úgy nézek ki. És hát valahogy úgy alakult. Ugye nekem volt több külföldi lehetőségem is akkor. Volt az ominózus Fenerbahce meccs, ahol érugtam két gólt, ugye azzal jutottunk tovább, és ott leszerettek volna igazon, hogy nem sikerült, és jött utána a nyár, és hozzátéve, hogy rúgtam 15 gólt a bajnokságban, és elég jó volt, de valahogy már én ott kiúztam egy picit, szerintem adjuk fát, így a kicsit a viselkedésemmel is talán, nem a játékommal volt probléma, hanem így azért szókimondó gyerek voltam már akkor is. Valahogy így a nyár az nem úgy sült el, elkezdtük a felkészülést, volt a Madar Csabinak az esküvő, ott beszéltem még a Fülöp Ferivel, egy jó beszélgetés, ha hallom, el akarnak adni, mondta, hogy igen, benne van, de ha nem kell, nem. Tehát nem minden áron, mert hát azért szükség van rám, de akkor volt ilyen Belgium, meg török lehetőség. Tehát én úgy voltam vele, hogy maradok. Aztán rá egy hétre leigazoltuk a Ferenci Pistit, és ahol mindig én végig kezdő voltam a felkészülés alatt, hirtelen jött, és akkor a kispadon találtam a felkészülés meccsen. És hát nem tetszett, aminek hangot is adtam, és nem viselkedtem annyira szimpatikusan, ez be kell valani, az edzőmet sem kimentem félmeztelenül a meza vállamon, és akkor, de beálltam fél időben, rúgtam egy gólt, adtam gólpaszt, és akkor már a volt nejemnek mondtam, hogy hát szerintem innen. Szóval magyarosan engem mindenki rúgnak szerintem, és akkor mondta, hogy hát tök jó játszottál, én átmondom, ez most itt nem, és hétfőn behívattak, hogy akkor elengednének. De egyik csapat sem felelt meg az MTK-nak, ahova hívtak az összes NB1-es klub, hívott a Fradi, Újpest, Vasas, de sehova, és akkor Józsi bácsi Győrbe volt szakmai igazgató, meg edző, és akkor ott voltak problémák, és oda kerültem Győrbe.
2: Külföld akkor már nem játszott?
3: Én szerettem volna, de az az igazság, hogy annyi pénzt kért értem az MTK, hogy igazából magyar játékos nem nagyon akartak annyit kifizetni, és most várni nem akartam, mert már egy hét volt csak bajnokságig, és úgy döntöttünk, hogy úgy döntöttem én is, Józsi bácsi nagyon erőltette, hogy akkor lemegyek Győrbe egy évre, és kölcsönbe elmentem.
2: És hogy sikerült a győri kaland itt, ha azt nézzük, akkor itt is termelted a gólokat.
3: Igen, 18 gólt rúgtam abban a szezonban, és 18 gólpasszal, én lettem az év legjobb játékosa. Érdekes volt, mert fél évkor a Feri szólt, hogy visszamenjek vissza az MTK-ba, hogy miért jöttem el, és akkor mondtam, hát mondom, én úgy emlékszem, hogy ti kitettetek a keretből, és nem is akartam visszamenni, meg volt bennem egy ilyen sértődöttség is, de a szezon nagyon-nagyon jó sikerült, szóval tényleg negyedikek lettünk az Etóval, úgyhogy kiesőnek tituláltak minket, gyenge ahhoz képest negyedikek lettünk, megelőztük az MTK-t is, és nem akartam már visszamenni, és így kellett egy csapat. A Győr az nem tehát meg akart vásárolni, de nem sikerült nekik, és így eligazoltam az Zalaegerszegre.
2: Garami Józseffel többször dolgoztál együtt, ő egy pedagógus ember, egy igazi nyugodt edző volt. Ő volt rádióhatással? Tehát ő megtalálta veled a hangot?
3: Szerintem igen. Egyébként Józsi bácsi érdekes, hogy amikor odajött hozzánk az MTK-ba, válogatott csatárok voltak. Jó, én is az voltam, utánpótlás előtt. De egy percig nem gondolkozott azon, hogy ki játszon. Tehát letett a voksát mellettem, meg az Orosz Feri mellett, és mi játszottunk. És érdekes módon elkezdtem akkor is rúgdosni a gólokat, és amikor lekerültem Győrbe, nekem egy ilyen megnyugvás volt, hogy tehát éreztem, hogy szeret az edző, nem mint hogyha az Egervári Sanyibá is szerintem nagyon jó kijöttünk, nagyon jó kapcsolatunk, utána a Henk volt az MTK-val, Henk Tenkát, hát ővele olyan sebelesenékület kapcsolat volt, és utána jött ez a Győr, Józsi bácsi újra, és nekem mondom, ilyen megnyugvás volt, és nem csesztetett, soha hagyta, hogy kibontakozzak, és akkor így azért tényleg elértem azt, hogy rengeteg volt tudtam rúgni.
2: De hát akkor érdemes volt váltanod, mert következett a, lehet, hogy az egyik legsikeresebb év a pályafutásodban, az Zalaegerszeg?
3: Igen, lehet mondani, mert az egy ilyen kacifántó sztori volt, mert nagyon szerettek volna engem leigazolni, és tárgyaltak az MTK-ba, végülis az MTK eladott nem kevés pénzért akkor magyar szinten, bár eladhatott van külföldre jóval többért, de az valahogy nem sikerült. És tényleg nagyon-nagyon jó szezont futottam, akkor a legjobbat, ugye 21 gólt rúgtam abban a szezonban, és rengeteg gólpaszt is adtam, nagyon jó csatára, nagyon-nagyon jó csapatunk volt. Tehát azt kell mondanom, hogy mint régen az MTK KB, ahogy össze lett vásárolni, itt egy Urbán Flórián, Szamosi, egy Molnár Balázs, Egresi, Waltner, én ha csak azokat a neveket mondom, és 21 góllal második lettem gólövistem, azt hiszem talán a Töki vagy a Béla megelőzött, viszont bajnokok lettünk, és azért ez egy nagy elégtétel volt.
2: Bajnokok lettetek, aztán amire mindenki emlékszik, ugye, hogy volt egy Manchester United elleni mérkőzés.
3: Igen.
2: A bajnokságnak köszönhetően, arra hogy emlékszel vissza?
3: Hát ugye előtte azért játszottunk egy selejtezőt az NK Zágrában, a hazai pályán nyertünk egy nullára, egy kinkeserves meccsen, tehát azt hittük, hogy ez úgymond sétagalop lesz, hát nem az volt, mert szerintem szerencsével, de nyertünk egy nullára, és kint a visszavágón meg már 2-0-ra vezetett az NK Zágráb, szóval kieséssel küzdöttünk, amikor 80-valanyadikban egy szabadrugást fölíveltem, meglöktek valakit 11-es, a Flóri berúgta, és így tovább jutottunk, és vártuk a sorsolást, és hát ugye belenyúltunk szépen a Manchesterbe. Hát ugye megmozdult az egész ország szerintem, meg Egerszeg, meg minden, szóval egy fantasztikus élmény volt, hát meccs előtt ültünk a buszon, vagy edzésre mentünk a Népstadionba, akkor még Népstadion volt, és az emberek integettek, tényleg mondjuk jó föl is volt ez az egész marketing dobva, hogy azért jön egy Manchester, és ide jöttek. És ugye a mérkőzés is, hát szerencsénk volt, azt mindig nyertünk, igen, nyertünk 1-0, de azért nagyon nagy szerencsénk volt. A Manchester rúgott 2 gólt, azt hiszem Les volt, kapufa, védett a kapusunk, csak 88-90-ben.
2: A Manchester nem nagyon szeret Magyarországra járni, ugye annak idején a videóton is kiejtette. Mondjuk ti ki nem ejtettétek, de megvertétek. Én emlékszem rá, még egy másik rádióban dolgoztam, és át kellett menni a stúdióba, amire átértem, gól volt, Koplárovics Béla szerezte. Ugye
3: köszönöm, hogy megemlítetted, mert még azóta is kapom mindenkitől, hogy de téged cseréltek le a Koplárovics Bélára.
2: Igen?
3: Mondom, igen, engem. Köszönöm, hogy a feleségem az a mai napig ezzel húz, hogy de téged lecseréltek a Koplárovics Bélára. Igen, de ha nem cseréltek, vagy én rúgtam volna gólt. De igen, szóval nagyon-nagyon jó volt, szuper élmény volt.
2: A visszavágó az viszont nem úgy sikerült.
3: Az kegyetlen lett sajnos, de nagyon érdekes, hogy a vezetők annyira hittek ebben az egészben, hogy tovább tudunk jutni, hogy mondták, majd ennyi pénz föl lesz dobva, annyi, hogy tovább. És akkor mondtam, hogy azt tudjátok, hogy 2 éve a Manchester talán nem kapott, nem, hogy nem kapott ki, gólt sem nagyon kapott hazai pályán. De hogy nem, mert azért mi, hát mi az Alegerszek. Igen, de amikor kiállsz egy magyar csapatként, egy ilyen úgymond vidéki kis csapatként, oké, hogy bajnok voltál, és játékos kiálló, és látod ezeket a játékosokat, erősek, magasak, akkor ott azért úgy vagy vele, hogy oké, de hát ki tudja, hogy mi lesz. És hát sajnos az első 10 percben lerendezték ezt a meccset, és utána még mi buták is voltunk, mert a kapusunk kiállították a második fél időben is még. Pedig komolyan mondom, hogy 3-0-nál én éreztem ott belül, hogy ők már nem, tehát így elég volt. Tehát nem akartak szerintem annyira kitömni, de hát megcsinálta a kapusunk azt a hibát, hogy az egész csapat is, akkor mi kaptunk 2-t. És 5-0, de nem ez, nekem nem ez volt a legfájóbb, szóval az, hogy a Manchestertől kikapunk, ott 5-0 volt, aki 7-et kapott, az Olimpiákhoz azt hiszem 7-et kapott. Hanem a következő meccs, ugye az UEFA kupában a Dinamo Zágrábtól, szóval az egy fájó vereség volt.
2: Zalaegerszegen nagy volt a futball élet, megmaradt az után is, hogy kiestetek? Vagy egy kicsit elpártoltak a csapattól.
3: Így, hogy amely kiestünk a Manchesterre?
2: Igen.
3: Nem, megmaradt. Mondom, utána volt ez a Dinamo Zágráb meccs, ott mindenki. Tehát úgy ment neki, hogy na majd akkor UEFA kupába tovább jutunk. És kaptunk egy nagyon nagy pofont kint. Tehát azon a 6-0-ra kikaptunk. Tehát súlyosabb vereséget kaptunk, mint a Manchestert. És akkor ott volt egy ilyen törés. És igazság szerint a következő szezon ez ennek köszönhető. Tehát kiestünk, akkor volt felsőház, alsóház, kiestünk, 7-ek lettünk. Így kiestünk ugye az alsóházba. Ott végigvertünk mindenkit. Nyilván minden odavalók voltunk ezzel a kerettel. De hát mivel nem játszottunk jól az ősszel, ezért ezt kaptuk. De végigvertünk mindenkit, gólkirály lettem abba a szezonban. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy nekem sikeres volt. Nekem igazából sikeres volt, mondhatnám, hogy nagyon jó volt. Azért ez rányomta a bélyegét, szóval itt volt azért ilyen vereség, nem tudtuk ugyanazt hozni, amit előtte való évben.
2: Említetted ezt a vidéki életet, te azért egy ilyen pesti vagány típus vagy, te hogy viselted a vidéket?
3: Én nagyon érdekes, én nagyon szerettem mindenhol lenni. Szóval én pont olyan vagyok egy picit, hogy én beilleszkedek mindenhol. Tehát tényleg sokat beszélgetünk, hogy mindenki aki akarja, azon megtám a hangot is. Nekem az első ilyen kalandom, ugye ez 2000-ben volt, az Győr. Tehát ahogy említettem az elején is, hogy nem tudtam elképzelni, hogy innen Pestről elkerülök. Mit csinálok én? De és úgy beleszoktam, így 1-2 hónap, hogy már ritkábban jöttem haza. Aztán lekerültem Zalaegerszegre, ott is nagyon jó el voltam, és bármelyik vidéki városba, ahol voltam, én megtaláltam úgymond ott ugye számításomat.
2: Kedves hallgatóink, a hírek után folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Kenesei Krisztiánnal.
1: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
2: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi mást nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
1: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában. Súlyos csapadék hiány sújtja az országot. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt. A labdarúgó NB1 utolsó előtti, 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben. Így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől, a derbin. A rangadó 16 órától a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizligában megszakította 5 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a sereghajtó Kazincz Barcika, miután 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr Debrecen döntő lesz a női kézilabda magyar kupában, miután Tatabányán az első elődöntőben a győriek 32-28-ra legyőzték a címvédő Ferencvárost. A másik ágon DVSC Moson-Magyaróvár 28-23. A Honvéd bejutott a férfi vízilabda konferencia kupa fináléjába, ahol ma az olasz Bologna lesz majd az ellenfele. Szívós Márton együttese az aténi elődöntőben 16-12-re verte a görög Apollon Smirniszt. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a Forma 1-es Miami nagydíj időmérő edzésén, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A verseny rajtját viharveszély miatt 3 órával előre hozták, így a mezőny magyar idő szerint várhatóan 19 órakor rajtol majd. A futamot az M4 Sporton élőben láthatják.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Súlyos csapadék hiány sújtja az országot, a mezőgazdasági termelők már most aszálykárokkal számolnak. Közben a természetes vizek vízszintje is egyre alacsonyabb. Budapesten az Inség-szikla is előbukkant a Dunából, de a Velencei tó és a Balaton vízszintje is elmarad az átlagostól. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szakemberei duzzasztással próbálják meg orvosolni a helyzetet. Holnap kezdődik az érettségi időszak. Az elmúlt csaknem 3 évtizedben nem volt olyan magas az érettségizők száma, mint idén. Több mint 148 ezeren adnak számot tudásukról. Hétfőn a magyar írásbelivel kezdenek a diákok, majd kedden matematikából, szerdán történelemből, a hétvégén pedig angol és német nyelvből vizsgáznak, emelt és középszinten. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frany Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár. Kedden délután köszöntik Krasznahorkai László Nobel-díjas írót, aki felolvasást tart a közgyűlési tagoknak. A programot koncert és kerekasztal beszélgetés zárja. Több mint 60 körözött szemét fogott el a budapesti rendőrfőkapitányság célkörözési osztálya a héten. Egy összehangolt akcióban csaknem 2000 ügyet vizsgáltak át, majd 62 embert fogtak el, vagy állapították meg a tartózkodási helyüket. Több embert azért kerestek, mert nem vonultak be a börtönbe a büntetésük letöltésére. De voltak, akik ellen bűncselekmény, vagy be nem fizetett pénzbírság miatt adtak ki elfogató parancsot.
0: Közlekedés.
3: Sávlezárás lassítja a forgalmat Budapesten a Terész körúton, a nyugati pályaudvari kereszteződésnél. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Félpályás lezárásra kell számítani Budapesten a Ferihegyi repülőtérre vezető úton is, az Üllői út és a Felső Csatári út között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez a Sagatok a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Folytatjuk megkezdett beszélgetésünket Kenesei Krisztián labdarúgóval.
3: Nos hát ugye külföldre vágytál, aztán Zalaegerszeg után megadatott, hogy elmess külföldre. Azt hogy élted meg, az milyen kaland volt?
4: Hát az elsősorban ez úgy indult, hogy kérdezték már tőlem, hogy a Vladan Filipovics, hogy lenne kedvem Ázsiába elmenni játszani, mert úgy látja, hogy itt be van szűkülve ez az egész európai történet. És akkor én rávágtam, hogy természetesen elmennék, mert ki szeretném próbálni magam. És hirtelen hívott, hogy akkor mehetünk ugye a Beijing Guoan csapatához. Most nem állnak túl jól a Premier League-be, ugye az is Premier League volt, és szeretnének, és nem tudom, ugye a Jupko Petrovics volt az edzőmként, ugye ő B-ját nyert az Zvezdával annak idején, és mondta, hogy egy 3 hónapos sztoriról lenne szó, nekem pont terhes volt a volt nejem a nagyobbik fiam. És először húzakodtam, mondta, hogy most már ne csináld, mert már megvan minden beszélve. És jó, kiutaztunk, de tényleg úgy vártak ott, mint egy világsztár, szóval tévék, kamera, tévések kint. Kiérkeztünk, még egy-két napig nem is kellett ott edzenem, mert ugye az átállás 7 óra volt, vagy 6 óra volt akkor még, de ugye 7 óra, össze már 7 óra lett az eltolódás. Az elején nagyon nehéz volt, ugye meg kell találnom a ritmust is, kellett vennem azokat a szokásokat azért, de aztán a bajnokság közepétől hát elég jó ment a játék, szóval rúgdostam a gólokat kettesével, egyesével, közben válogatott voltam, ugye én utaztam haza a válogatottba, és még volt is egy jó sztorink, mert a volt nejem az nem szeretett volna, annyira nem szeretett kint lenni, és ő hazajött, mert már nem utazhatott, és akkor fölhívott, hogy na, hogy vagy, milyen volt a meccs, mondom, hát jó volt, na és miért, mondom, rúgtam 2 gólt. Te hülye vagy? Kinek akarsz maradni? Hát mondom, nem, de hát ez így. És akkor én minden héten megkérdezte, és mindig jó sikerült az. És akkor hazajöttem télen, és akkor megkerestek, hogy szeretnének 3 éves szerződést kötni velem, mert hát, hogy... És akkor hezitáltam, mintanyagilag nagyon jó volt, bajnokság is jó volt egyébként, pedig sokan húzták a szájukat, egy jó bajnokságba kerültem, rengeteg nézőt, és azon aláírtam 3 évre Kínába.
3: Hát akkor még nem ismertük nagyon, hogy ott milyen a foci.
4: Igen, akkor még nem, de én úgy hamar kiismertem ott magam, meg nyilván európai volt az edzőm, egy híres edző, szeretett is, jó volt, aztán utána ő eljött, szerintem megunta a légkört, mert már kint volt nem tudom mennyit. Nem lett egy kínai edzőm, de ő is nagyon-nagyon jó kapcsolatban voltunk.

0: Ilyen hamar elmondani, így van a felkészülés nálunk. De egyébként igen, ő utána a következő éve nem is tudtam hazajönni, azt hiszem egy év alatt kétszer voltam itthon.
1: És ott hogy ment a csapatnak?
0: Hát ugye megnyertük a kupát, első évben szuperkupát nyertünk, és harmadikok lettünk a bajnokságban, és én lettem az év legjobb idegenligásaként. Szóval úgy, az is úgy azt mondom, hogy pedig sokan úgy voltak vele, hogy persze, én egy jó... Tehát az első évem az egy nagyon jó sikerült év volt, szóval, vagy így az első másfél évem az nagyon jó volt. Aztán utána sajnos nem fogom senkit, nekem sem ment úgy már a játék, de egyébként nagyon szerették volna, hogy maradjak, de valahogy úgy már nem találtam. Tehát nehéz úgy kint lenni, hogyha valaki nyüstöl azzal, hogy haza kéne menni. És akkor így már nem éreztem annyira az egészet, de mindig elmondom, hogy szerintem a legnagyobb hibát követtem, ahogy eljöttem onnan. Tehát visszajöttem Magyarországra.
1: Visszajöttél, még pedig nem is akárhova, hanem a Győrbe.
0: Igen, mert megsérültem a válogatottban, és én kértem a kinti klubomat, hogyha lehet, kölcsönadnának-e valahova Európába, hogy regenerálódjak, helyre jöjjek, rendesen játszak, mert kint azért komoly terhelés volt Kínában, és beleegyeztek, igen, és bérmentve hazaengedtek, és egyébként először úgy volt, hogy Görögországba igazolok, a Filip az Ajax Athénnal tárgyalt, nem sikerült, és a Tarsó Csabi, ugye akkor ő volt a Győrnek a tulajdonosa, elhívott, és hogy igazoljak Győrbe, és oda igazoltam.
1: De az is egy jó Győr volt.
0: A nevekre nagyon jó volt. Nevekre? Játékanyja nem, úgy is hívtak minket, hogy a magyar galaktikusok. De ugye teli volt Mácsus Jani, Vince Otto, Lendvai Miki, Bajzát Peti, Priskin Tomi, szóval azért elég jó, de a csapatnak annyira nem valahogy nem voltunk összekovácsolódva, szerintem.
1: És utána?
0: Utána még vissza kellett mennem ugye egy évre Kínába, akkor játszottam még egyet kint még egy szezont, és lejárt a szerződésem, de ők szerették volna, mert volt egy opciós évem azért, mert visszajöttem ide, és ők úgy számolták, hogy akkor az év az kimaradt, hogy töltsem, de én nem akartam, és visszajöttem, és a Vasasba igazoltam.
1: Kínaiul beszélsz egyébként?
0: Hát káromkodni tudok.
1: És miért pont a Vasasba? Ha már Budapest nem MTK, azt mondtad, hogy oda...
0: Nem, mert úgy jöttem haza, hogy igazából nem titokban, hanem úgy nem erőltettem magam, hogy jártam focizni, edzem, mondtam, hogy is lesz valami, azért még az csak 2007 volt, 2006, azért még úgy majdnem a csúcsom voltam korban is, meg fizikailag is, és nem erőltettem, és a Vasaston megkerestek a Gézáék, meg a Tóth András, aki ott a kapitány volt, hogy gyere hozzánk, akkor volt szó az Újpestről is, hogy lehetne, és én megmondom ezt, én nyugodtságot akartam, hogy a kínai sztori után, hogy egy olyan csapatban, hogy jól érzem magam, feltöltődök, újra megtalálom a ritmust, és így leigazoltam a Vasasba. És nagyon-nagyon jó éreztem magam, pedig nem dúskált akkor a Vasas annyira semmiben, de egész jó volt, mentünk, azt hiszem, 5.-6. lettünk talán, rugdostam a gólokat, úgyhogy egy nagyon családias hangulatba kerültem akkor ide a Vasasba, és én tényleg szerettem ott lenni.
1: Akkor te rengeteg csapatban játszottál itt a nagy rangadók közül, mondjuk az Újpest, vagy a Fradi, MTK, Vasas, ezeket akkor mindig más oldalról élted meg, hogy...
0: Igen. Játszottam Vasas Újpestet, Vasas Fradit kupameccsen, MTK, Fradit örökrangadó, szóval tényleg olyan meccsek vannak a hátam mögött, amik... Én azt gondolom, hogy nem minden embernek adatik meg. Mindig az a csapat szurkoltában annyira nem szeretett, de hát ez ilyen.
1: De aztán a Vasas után még jött egy jó olasz lehetőség.
0: Igen, hát az, hogy jó, azt azért megkérdőjelezem, de igen, az az igazság, hogy még ki akartam menni még egyszer külföldre, és volt egy portugál lehetőségem, a Setúbal, ott hívott is az edző, beszéltünk, hogy nagyon szeretnék, hogy menjek, és akkor mondtam a Filipovicsnak, hogy nekem van egy ilyen lehetőségem, de hogy várjak, mert lesz, és akkor hozta ezt az olasz lehetőséget, az Avellinót, egyébként egy tradicionális csapat.
1: Hát hogy nem emlékszem rá gyerekkorom, és a Totóban mindig hallottuk az Avellinót.
0: Igen, lehet, hogy nem nyertek. És kiigazoltam oda. Én nagyon jónak tartottam, imádom az olasz focit, Olaszországot, de sajnos nem úgy sült ez az egész. Tehát anyagi problémák voltak a klubnál, mert a mai napig tartoznak nekem 2 vagy 3 fizeti, ami már ablak, mert az
1: valószínűleg már nem kapod meg.
0: Az már nem, szóval

0: Nem, amúgy maga az élet bomba volt kint. Jó meccseket tudtam játszani, azért játszunk Ascolival, Chievo, Bologna, szóval azért jó Albiol, tehát olyanokkal is, Frosinone, ugye szériás volt, tehát olyan csapatokkal tudtam játszani, amik azért nagy, szerintem nagy dolog.
1: De hát azért ott is rúgták ott.
0: Igen, hát ott is úgy, az nehézkes volt az ott kint, mert egyébként a Sarri volt az edzőm, a Maurizio Sarri nagyon szeretett, mert mondta, hogy melyik mezbe játszám el. Aztán ő föladta.
1: Akkor is rágta már a cigi?
0: Hát ő nagyon. Kínált folyamatosan cigi, de föladta, mert tényleg olyan probléma volt a klubnál, nem is azokat igazolták, meg ugye pénzügyi probléma, és ő föladta, elment. És akkor jött egy másik edző, akivel nagyon jó megtártam, ott ő nagyon szeretett, játszatot. Csak hát ugye ott is így van, hogy cserélődnek ám az edzők szépen. Tehát azt hiszem 3 edzőm volt egy év alatt. Azért nem kevés. És így eljöttem nyáron.
1: Azért ebben a legjobb időszakodban, a válogatottban is szerepeltél. Azt az időszakot, azt hogy tekinted, mert ugye 29 meccsen játszottál, rúgtál 9 gólt. Volt benne több?
0: Szerintem volt. Igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy el kellett volna érnem egy 50 meccset, biztos 50-60 meccset. Kellett volna, a hozzátartozik a végén már én mondtam azt, hogy nem. Tehát, és nem azért, mert nem éreztem magamban, hanem volt konfliktusunk egy pici a Lotárral, meg kijött megnézni meccset, pont azt hiszem Győrbe voltam.
1: Lotár Mateuszról beszélsz?
0: Igen, Győrbe voltam, és akkor rúgtam 2 gólt a Vidinek, mert emlékszem konkrétan a Sitku Illés rúgott 2 gólt, és akkor megkérdezték, na a Sitku nagyon jó volt, egyszer, hát ő meg, ja, tette a dolgát. Szóval, de ez a végén, az elején nagyon-nagyon jóban voltunk, nagyon érdekes, mert tényleg csapatkapitány helyettes voltam, mert a Gerazolit neveztek, én voltam a helyettes, tehát nagyon, és valami ott megtört. Ugye ő sok Filipovics játékos volt akkor a keretben, és ők összevesztek, és úgy én is szerintem így ennek egy picit az áldozata lettem, és akkor ez nem tetszett, és akkor mentünk ki Amerikába, volt az a Haknis túra, nem tudom mennyire emlékszel, Miami, mit tudom én, meg a Lakatlan szigetekkel volt meccs, és én nem mentem ki arra a túrára, mert én mentem vissza Kínába, és mondtam, hogy nem akarok, és mondom, ne is hívjatok akkor többet. De ez nem azt jelentette, hogy én nem szerettem volna már válogatott lenni, abban a szekcióban nem. De aztán ugye lettek a Petiék, Bozsik Petiék, és valahogy már nem kerültem oda. De ezért mondom, amit kérdezte, igen, hogy hát ebben azért több volt szerintem.
1: De hát azért még volt a pályafutásodból bőven, mert azért voltál te Szombathelyen, a Lombard pápánál, megint a Vasasnál.
0: Igen, hát ugye ott a haladás az egy nagyon-nagyon jó sztori, közel olyan, tehát ott voltam a második legtöbbet a Halinál 5 évet, abból 4 év nagyon-nagyon jó volt, 4,5 majdnem, hát a másik, az utolsó fél az nem, mert az egyik edző jelöltel, vagy edzővel nem volt jó a kapcsolatom. Én szerintem erről ő azért benne hozzátett bőven, és nyilván én is, tehát ez 2 emberem múlik, de nem így indult egyébként. Tehát az a 4,5 év az nagyon-nagyon jó volt a Haliban, legsikeresebb évet, a 3. lettünk ugye. Az első évben, hogy feljutott a Hali, rúgtam 14 gólt az első szezonban, és mindig úgy rúgtam gólt, hogy ilyen következő szezonban elszakadt a keresztszalagom, játszottam 10 meccset, rúgtam 5 gólt. Szóval mindig megvolt azon majdnem az a fele gól. Úgyhogy én nagyon szeretem a Szombathelyet, de is szoktam, én nekem a fiam, a nagyfiam az ott lakik, én leszoktam menni, találkozok a barátaimmal, és vacsorázunk egyet. Tehát nekem azért ott megmaradt Szombathely. Tehát így a szívem csücskével benne van. Hát a Pápa az egy kis város oda.
1: Még Szombathelyre nem menjünk azért, ott játszottatok, tényleg emlékszem, akkor az Arzenállal egy ilyen
0: igen
1: hírverő meccset, és te ott gólt rúgtál.
0: Igen. Akkor igazoltam én a Halihoz, az volt a nyári felkészülési meccs, a bajnokság előtt, azt hiszem egy héttel, egy kettő, és az Arzenált edzőtáborozott Ausztriába, és
1: akkor Wenger volt ugye
0: igen,
1: az edző.
0: Igen, egész jó, 9 kezdőjük játszott, 8 kezdőjük, telt ház, de a Wenger az, nekem mondták a meccs után, hogy ki volt, mert ő azt hitte, hogy ez csak egy ilyen szimpla edzőmeccs lesz, mint mondjuk Ausztriában kínálnak ott a falusi emberek, vagy, és akkor és ide kijöttek a stadionba, jó, régi stadion volt még, 15 ezer ember volt, meg még a háztetőn is álltak.
1: Igen, Hevesi Tamás énekelt a mérkőzésen.
0: Igen, egy ilyen nagy hakni volt ott az egész, és egy, és én rúgtam a gólt, így megbögtem a kapust, és akkor szerintem ott beloptam magam a szombathelyi nézők szívében már, mert ugye azért az a Legerszeg Szombathely az nem a legjobb kapcsolat, és aztán így ezt így elfelejtették, hogy játszottam az a Legerszegen, és tényleg nagyon jó volt, szóval bomba, játszottunk ugye Európa Liga meccset, ott is érugtam a gólt, az Irtis Pávodára játszottunk, tovább jutottunk, az Elsborg ejtett ki minket, de akkor az Elsborg az egy nagyon jó kis svéd csapat volt, most is jó, csak akkor azért úgy hírportálokon benne volt. Tehát azért mondom, hogy ez a Szombathely azért jó volt. Azt a fél évet leszem, azt kitörölném, de a többit nem.
1: De azért Szombathelyen valószínűleg nem te vagy a leghíresebb futballista, mert hát azért ott van egy Király Gábor.
0: Igen. igen, a Gabi, igen. Közel olyan vagyok. Mint a Kirú, de nem, hát ő tényleg, tehát a város szülöttje, meg azért ő rengeteget letett a futballban, nem véletlen, hogy ilyen neve van, szóval megcsináltuk, hogy a Király Sport Akadémiát tök nagyon szépen néz ki, voltam megnézni, a fiam az focizott is ott, úgyhogy igen, hát ő lehet, hogy híresebb valamivel.
1: De hát akkor neked még volt két jó időszakod, akár ugye már említettük a Pápát, vagy a harmadik kerület.
0: Igen, a kerület az nagyon jó volt. A Pápa az első évem az nagyon jó volt. Ezért mondtam, hogy én itt vidék, mindegy, én jó el vagyok. Ez egy tényleg kisváros volt. Nekem nagyon fontos volt, mert én akkor elváltam, és a nagyfiam az Szombathelyen maradt. És a Pápa Szombathelyen, ez nem egy olyan nagy távolság, 70 kilométer, azt hiszem, és akkor máshova is hívtak, de én így letettem a voksom, akkor NB1 Pápa, és akkor tudok átjárkálni a fiamhoz, el tudom én is suliba vissza, és akkor az első év jó volt, mert egész jól szerepeltünk, azért a Pápa nem arról volt híres, hogy ők annyira jó csapat, így a tabellán, amit lehetett látni, de úgy mi egész jól össze tartottunk így az a csapat, a második év az már nem volt annyira jó, és akkor utána a Vancsa Miki megkeresett, hogy szeretné, ha még egyszer visszamennék a Vasasba. És akkor a Pápára visszatértem még ide a Fáj utcába.
1: Utána meg a kerületbe.
0: És utána a kerületbe. Egyébként még volt egy fél évem a Vasasban, NB1-be, de ott az új edző, a német szakember, az állítólag azt mondta, hogy én már öreg vagyok. Amin ez az életrendje, hogy nem fiatalodom sajnos, hanem öregszem. Na de igen, de a Ferenci Pista játszott még annyi idősen. De mindegy, és akkor állt a kerület.
1: Volt olyan kapus, akitől egyébként féltél? Még ezt muszáj megkérdeznem itt az adás végén, hogy akivel ellen nem szerette játszani, neki nagyon tudtál gólt rúgni?
0: Amúgy nem volt ilyen, de nagyon érdekes, hogy a rengeteg kapusi barát, vagy ahogy velük úgy jó kijöttem mindig, és a Bíró Szabolcs volt, aki az egyébként MTK-ban védett, nagyon jó barátok lettünk, és a Vidibe védett, és hogy mindig rávittem a labdát, és hogy mindig kiszúrta, hogy jó, és mindig tudtam, hogy oda fogod rúgni, de nem féltem soha egy kapustól sem, mert én tudtam, hogy ha én jó döntést hozok nyilván, akkor azt úgyse tudják megfogni. Ez olyan, mint a 11-es, ha meg nem, akkor ha elrontom, akkor tehetek bármit. Úgyhogy igazából nem. Szóval én így meccsen nem tartottam se kapustól, se védőtől, senkitől, mert úgyis rajtam múlik, hogy jól döntök, vagy rosszul döntök, vagy jól játszom, vagy rosszul játszom, ez rajtam múlik, nem a védőn.
1: Kedves hallgatók, a Sport délelőtt vendége volt Kenesei Krisztián, korábbi magyar válogatott labdarúgó. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
2: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
2: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
3: Hát igen.
1: Kinek a nagypapája volt pilóta?
4: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
5: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Majd meghajolunk a szobánkban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Ez a Profil, a Nemzeti Sport Rádió magazin műsora Csisztus Zsuzsával.
3: Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztus Zsuzsa, és ez itt a Profil, egy olyan magazinműsor, amelyben az élsport világának főszereplőit igyekszem olyan közel hozni Önökhöz, amilyen közel csak lehet, hogy az eredmények, a statisztikák és a számok mögött érezzük, amint felsejlik a személyiség, a karakter, a profil. Sokszor bántották a lányomat, ezért nem adtam interjút, a mostani kivétel. Joga hihetnénk, hogy egy kudarcos pályaévet leíró sportolónő édesanyja kezdte így azt a beszélgetést, amely most következik. De nem. Koránt sem. Épp ellenkezőleg egy roppant érzelmes, kitűnő humorú olimpiai bajnoknő édesanyja, egészen pontosan Risztov Éva anyukája, és persze lánya a nyíltvízi világklassz és a kitűnő rádiós és egyben uszoda igazgató Risztov Éva adott nekem interjút így együtt, ahogy korábban nem szokták. A Gyarmati Dezső uszodában, ahol Éva, ahogy ő fogalmazom, olyan mindenesként dolgozik, nos, ott kezdjük a beszélgetést, mert a vizet addig felülről ismerő úszóról kiderül, hogy a gépházat is alaposan bebiflázta. De megszólal ott majd a ma már munkatársként vele dolgozó, szintén Európa-bajnok Gyurta Gerge is. Az interjú gerincét persze az Évával és édesanyjával, Tar Molnár Ágnessel készült beszélgetés adja. Érdemes lesz zsebkendőket készíteni, mert most mélységében hallhatjuk a sikerek mellett egyben azt a stresszt és azt a pokoljárást is, amelyet egy szülő átél lánya negyedszázados pályafutása alatt. Ez a profil Csisztus Zsuzsával.
4: Nem tudom, valaha gondoltad volna-e, hogy a víz közelségéből egyszer csak több közöd lesz a medencék alatti világhoz, meg egyáltalán a gépházhoz, mint magához.
5: Hát soha nem gondoltam volna, és ha tudtam volna úszóként, hogy ennyi minden kell ahhoz, hogy én a világ legjobbja legyek, hogy egy úszoda mi kell ahhoz, hogy kinyisson, olyan vízhőfokod legyen, mert te csak odamentél és beleugrottál. És azért innen nézve nagyon sok embernek köszönöm, hogy teljesítették azt, hogy minden nap tudjunk edzeni, mert elképesztő nehéz
4: való. Megmutatod, hogy én mindenki?
5: Megmutatom.
4: Ez egy város a város alatt. Én egyszer le vagyok döbbenve, hogy mi minden kell ahhoz, hogy három medence gyakorlatilag normálisan működjön?
5: Hát olyan szinten, hogy gyakorlatilag innen ellátunk, körülbelül 4 millió liter vizet forgatunk az úszodában. Egy 50 méteres medencének, tehát amit látnak az emberek a tévében, az
4: hát
5: olimpián,
4: a rendes versenymedence, igen.
5: Az 2,6 millió liter vizet tartalmaz. Ez mindenki otthon számolja ki, hogy körülbelül mennyit fogyaszt. Nekünk van még ehhez mellé két medencénk, egy 33-as medencénk, meg egy TAM medencénk. És például ezek a homokszűrőink, ez úgy néz ki, hogy 4 homokszűrő van az 50-es
4: medencén. Ebben homok van, nem víz?
5: Ebben homok van, és akkor bejön a víz, megszűri a homokkal, és utána visszanyomja a tiszta vizet. És gyakorlatilag így néz ki, ezt minden este csinálják is a kollégák, tehát nyilván itt gépek vannak, de gépeket irányítják a
4: tehát
5: kollégák.
4: Tehát azért, hogy amikor az ember beteszi a vacsa-vacsa testét a vízbe, és nem mondja ezt, hogy jaj, ez minden áldott nap ezeknek a folyamatoknak, gyakorlatilag folyamatosan menniük kell, annak érdekében, hogy az a vízminőség garantált legyen, amit gondolom nem csak te vársz el, hanem a hatóságok, nem?
5: Abszolút hatósági, tehát havi vízminta van, ANTS vizsgálataink vannak, ha leengedjük, engedélyköteles, a bejövő vizet mérjük, a kimenő vizet mérjük, de gyakorlatilag itt minden mérve van. Tehát amikor bejön valaki, és csak annyit mond, hogy a hőmérséklet nem jó, akkor szólunk neki, hogy sajnáljuk, de az is jó. Tehát, hy annyi összetevője van, például az, hogy a benti levegő hőmérséklet és a medence vízfoka között ugye pára keletkezik. Oda kell figyelnünk, hogy ne párásodjon az úszoda. Azt tudni kell, hogy itt nem én csinálom ezt. Tehát nekem vannak kollégáim. Mm-hmm. Ők tudják, nekem csak elmondják adottan, hogy például, ha ezzel valami gond van, akkor mindig megkérdezem, mennyi, mikor és milyen sürgős. Mm-hmm. Aztán persze el szokták magyarázni.
4: De te ide lejössz? Tehát te ide rendszeresen lejössz? Felbukkansz? Felnézed, hogy rendben van? Rajta tartod a...
5: Lejövök, de nem nyúlok semmihez.
4: És akkor még a vegyszerekről nem is beszéltünk, ugye? Mert hát az ott van valahol.
5: A vegyszerek azok ott vannak, nyilván oda nem tudlak bevinni titeket, mert hogy oda is van írva, védőfelszerelés, meg minden kell hozzá. Ez egy külön csőrendszeren jön be. Nyilván az a lényeg, hogy ezen az ajtón soha ne jöjjön ki, mert ez önmagában kijön,
4: csak menjen be, de
5: akkor menjen
4: ki.
5: Be. És nyilván ezek ugye olyanok, amiket otthon az ember nem használ, mert ugye itt azért nagy üzemben megy minden.
4: De és amikor emlékszel, amikor kivetted a fejedet a vízből és prüszkölt, áj, te klóros vagy, nem tudom még, hogy emögött sejtetted valahol, hogy ez nem. van?
5: Nem, és nem, tehát én annyira szégyellem magam, és amióta Gyurta Gergely kollégám, most már mondhatom kollégám, de régi úszatársam itt dolgozik, és arról beszélünk, hogy mi mennyire nem voltunk tisztában azzal, hogy mi kell ahhoz, hogy egy medence úgy legyen kész, hogy te csak beleugorjál, és amikor egy ilyen hisztit csapsz, hogy ez a fél fok min múlik, hogy nálunk is, ha éjszaka leáll a kazán,
4: és nem
5: leállhat, van, nálunk is van áramszünet, hogy reggel ki tudunk-e nyitni, hogy hány ember éjszak azon dolgozik, hogy a lakos, vagy akár a versenyúszók, vagy a vízilabdások be tudjanak jönni, embertelen munka, úgyhogy én innen szeretném mindenkinek megköszönni, aki tett azért, hogy én olimpiai bajnok lehessek.
4: Hogy egy csak egy fürdőruhára szóljon
5: az egész. Na, tehát, hogy ha innen nézné mindenki, akkor teljesen más lenne.
4: És akkor ez az a helység, ahol a kollégák egyrészt a reggeli rádióműsort hallgatva próbálják eldönteni, hogy vajon Éva milyen hangulatban érkezik. Sziasztok!
6: Sziasztok!
7: Sziasztok!
4: És az arcodat is gondolom, hogy azért így kémlelik, hogy vajon feszült.
5: Nem, ők már nem. Tehát, hogy ők nem. Tehát szerintem egy olyan őszinte közeket építettünk ki egymás között, hogy ők egyébként a szemem is, a szívem is, meg a lelkem is.
4: Gége? Elég régóta ismerjétek egymás Évával, ugye? Úgy egy pár üzemórát lehúztatok így.
7: Igen, azért közlekben. Őszinte leszek, hogy nekem az Évával egy kicsit mélyebb a kapcsolatom, és hát azért 2012 óta elég hosszú a mi kapcsolatunk, amióta visszanyúlik, és hát elég fura nekem így, hogy most már nem az uszodában, hanem itt irodában találkozunk, de azt gondolom, hogy megtaláltuk a közös nevezőt és a közös hangot, úgyhogy szerintem jól tudunk együttműködni.
4: És mi a... Úristen, nem is nézze. Nem mutatjuk meg, hogy mennyi e-mail van, nem csak a GDPR miatt. Szóval, hogy így pörögnek a napi megoldandó feladatok? Tehát, hogy mennyire kellett ebben neked beleszokni?
7: Azt gondolom, hogy így egy év, több mint egy év távlatában már azért elég jól hozzászoktam ehhez a munkamorálhoz. Azért...
4: Évának van egy munkaórája.
7: Van. Fel kell kötni a nadrágot, hiszen azért tudjuk, hogy 1000 fokon ég, nem csak a medencében, hanem a rádióban, és most már itt is, ezt megtanultam, és hát ez kellett egy kis idő, hogy én is fel tudjak nőni, de azt gondolom, hogy most már így kezdek, kész szép lassan, de nagyon sok feladat van, és szerencsére segít mindenben.
5: Igen, nagyon szerint. Ugye a Gegéhez tartozik az üzemeltetés, tehát minden olyat, amit láttatok a vegyszer, a gépházban, meg minden, ami eszköztárgy, az mind hozzátartozik. Biankához tartozik az úszóiskola.
4: Azt a mindenit. Bianca, a 2500 gyerek a te kezeden megy keresztül?
8: Persze.
4: Akkor neked egyszerű dolgod van.
5: Igen.
4: Nagy idézőjelek közepette.
5: De az a szerencsém, hogy mindkettőik egyébként hasonló habitusú, mint én. Tehát a Gege is egyébként nagyon szerénynek mutatja magát. De
4: kemény, mint a vidia.
5: Figyelj, kiadok egy feladatot, és egy 10 perc múlva mondja, hogy kész. És nem 10 perc alatt kész. És akkor végig gondoltam az életemet, hogy hányszor kértünk valakitől valamit, és az hány órába került, és kiderült, hogy ezt egyébként egy olimpikon 10 perc alatt megcsinálja. Tehát én azt tudom mondani mindenkinek, aki embert alkalmaz, hogy minimum sportolók, ilyen sportolók legyenek, Bianca is egyébként ilyen sportoló volt, tehát hogy az nagyon fontos, hogy ez a habitus munkahelyen nagyon kifizetődő.
4: Következő helyszínünk édesanyáddal és a marcipánnal közösen, ha jól tudom, akkor a kis pesti rezidencia.
5: Így van.
4: Mehetünk?
5: Mehetünk.
4: Tényleg mehetünk?
5: Mehetünk.
4: Hozzátok? Komoly? De jó fej vagy. Na, hajrá.
7: Most már hagyjatok dolgozni.
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, hogy így együtt beszélgethetünk veletek, és köszönöm a tegeződés lehetőséget, kedves Ági, mert azt mondtad, hogy ez így könnyenebb lesz. Ugye mégiscsak anyák egymás között, nem?
5: Hát valahol, igen.
4: Valahol ez is egy fontos dolog. És különösen köszönöm azt, hogy erre vállalkoztál, mert azt tudom, hogy azért Évának egy kicsit győzködnie kellett téged. Igaz ez?
9: Igen.
4: De mert hogy nem szívesen adsz interjút?
9: Nem, mert olyan sokszor bántották az Évát annak idején, meg amikor csak lehetett, és negatív kritikák jelentek meg róla, úgyhogy nem nagyon kedveltem a riportereket és a felvételeket. Nagyon meg kellett gondolni, hogy mit mondjon az ember, és Ez nem az én világom.
6: Értem.
9: Én amikor elkezdett úszni, nekem fogalmam sem volt, hogy van 4 úszás, nem? Tehát a sporttól én olyan messze voltam, hogy rettenetesen. És akkor mellette tanultam meg, amikor készített egy rajzot, és a 4-es pályán volt egy gyerek, és akkor mondom, hát miért 4-es? Hát az első hely az első. És akkor mondta, hogy hát azért, mert a legjobb úszik a 4-es pályán. Tehát innen indult az én szakmai tudásom.
6: Értem, akkor viszonylag és, hát volt mit csatírozni rajta.
9: Igen, Hódmezővásárhelyen nyitott uszodában voltak, és esőhó minden esett mindenhova, és annyira szerette, ha ott állunk, vagy az apja, vagy én, és tulajdonképpen mi a mindennapját is végigkövettük.
6: Az edzéseken?
9: Az edzéseknek. Mert úgy érezte, hogy az erőt ad neki. Na most egy anya mit fog csinálni, odaáll.
3: És tehát... kinéztél rájuk, és neked az kellett, az a látvány, hogy ott...
10: Hát már abban a korban is szembesültünk azzal a dologgal, amivel a mai generáció is, csak ma már ezt bulinnak, meg nem tudom, miknek hívják. Tudod, amikor ne úsz gyorsan, csaljál, lógjunk, és akkor nyilván én olimpiai bajnok akartam lenni, és én úgy gondoltam 8 évesen is, hogy egy olimpiai bajnok nem csal, mert akkor nem lesz olimpiai bajnok, és engem is kiközösítettek. És nekem az adott erőt, hogy tudtam, hogy ha kiszállok a vízből, akkor az anyukám megfújja a kezem, eljön velem öltözni, és megyünk haza. Mert az olimpiai bajnok van, hogy magányos. Én nem akartam egy ilyen portfóliót, hogy olimpiai világ Európa bajnok. Én csak ezt az egyet akartam. A többi az csak egy állomás volt. És ez nagyon érdekes, hogy pedig talán voltam valamilyen Európa bajnok, talán rövid pályás.
6: Voltál de... bizony, még mindenféle
10: valami voltam,
6: csúcsokat de... tartott talán, igen, nem is keveset, sokáig, igen. Hosszú csúcsaid voltak.
10: Igen, de az ember, tehát nem tudnék neked visszaidézni, de tudom, hogy háromszoros világbajnok ezüstérmes vagyok, és igen, abszolút nem degradálva. De ez az egy. Ez az egy, és nincs több.
3: És ez abban a pillanatban dőlt el, amikor az Egerszegi Krisztinával találkoztál?
10: Abban a pillanatban. És ez nem változott.
3: Ez hihetetlen, hogy ezek a, nem is tudom, tényleg ilyen üstökösszerű beütések, ezek milyen mély nyomot tudnak hagyni egy ilyen lelkületű emberben, mint amilyen a lányad.
9: És hogy mindent megtesz érte. Tehát, hogy nekem is voltak álmaim, és nem léptem felé.
6: Hát nagyon sokunknak nagyon sok, vannak.
9: Így van, persze. Így van. De ő kicsi korától, és csak ez az egy. És őrült jó esze van. A matematika tanárnő mondta, hogy de jó lenne, mert mehetne versenyre matematikából. Úgyhogy néztem rá, hogy hát ez semmilyen verseny nem fog menni az úszó versenyen kívül. Tehát ez egészen biztos. Tehát én sokat hiányzott, első órákban volt a matematika, soha nem ért be, külön foglalkoztak vele, hálás vagyok mindenkinek, aki segítette, és végtelenül sajnáltam, amikor mondták, hogy az agyával kellene keresni a pénzt, hát nem úgy lett.
6: Na jó, nem hát azért ma már ott tartunk.
9: Nagyon sokat vár. Amikor abba hagyta az úszást, amikor elérte azt, amit egy teljes fordulatot tett, és szinte, mint akinek megváltozott még a személyisége is. És nem az, hogy elbizakodott, és hú, de örül neki, hanem megvan, megcsináltam, ugye anya láttad, a videón lehetett az olimpián, hogy anya...
10: Amikor becsaptam, igen, akkor hogy... ugye mindig megkérdezik, hogy amikor becsaptam, mi volt az első mondatod, és azt, hogy
9: ugye anya láttad.
6: Hát akkor mégis neki volt a legfontosabb, hogy ezt bebizonyítsd, ugye? Tehát, hogy ha van egy személy, akit meg lehet nevezni?
10: Anyukám. Na, anyukám. Azért gondoljunk bele, hogy... Szóval ő ezt nem választotta. És 25 évig végig szenvedte ezt az egész történetet, csak azért, hogy egyszer eljátszák neked a himnuszt. És nagy dolog, de hogy mit áldozott egy, hogy ő feláldozta, és én tudom, hogy feláldozta, értem az életét. És ő ezt nem akarta. Vagyis hát, hogy belement.
3: És tudod, hogy hány olyan fordított képlet van, amikor a szülő akarja? És ugyanígy feláldozza az életét, hát és a végén ott van két csalódott ember, mert hogy lehet, hogy nem jön össze.
9: Meg a gyerek is, de meg a család is tönkre megy ebbe.
10: Ebben az a szerencse, hogy nekem van egy bátyám, és ő soha nem akart olimpiai bajnok lenni. És az hogy ki, tehát ugyanaz az anya, ugyanaz az apa, ugyanúgy próbáltak mindent. Tehát
6: egy helyre származott.
10: Egy alomból, ahogy szoktuk mondani, és ő egyáltalán nem akart ilyen lenni. És hogy ők tudták azt is, hogy ha ő nem akar, akkor őt nem erőltették. Tehát, hogy a tesóm soha nem tudná azt elmondani, hogy a szüleim kényszerítették arra, hogy ő neki sportolnia kell. Majd velem szemben ugyanazt nem tudom elmondani, hogy kényszerítettek volna arra, hogy olimpia bajnok légy. Tehát, hogy... És tudom, hogy vannak olyanok. Van itt egy példa, akinél nem... Tehát, hogy lehet, hogy ez egy kicsit egyszerű, mert mi nem haragszunk egymásra. Mármint érzi, jó, persze azért azt hiszitek, mert siker van, de nem, hanem, hogy ő nem haragszik rám, amiért ezt az életet kaptuk. És azt hiszitek, vagy azt hiszi mindenki, hogy azért, mert olimpiai bajnok vagy nem. Gondolj be, 25 évet elvettem a fránya életéből. Hát milyen kegyetlen dolog ez.
6: Bár hogy veled kellett foglalkozni tulajdonképpen.
10: Igen, egy és saját életében keresztül. Nem foglalkozhatott. És amikor én ezt így 38-40 évesen rájövök, amikor már én is az, hogy ha végig gondolom, hogy mi mindenről mondott le miattam.
9: Ezt akkor a szülő nem így éli meg. Tehát látod a gyereked akaratát. Meg is nézzük, hogy honnan szed ennyi akaratot össze. Hogy halad ez így előre? Tehát megtanították úszni, akkor azt továbbadta az edzőnek, és akkor mondja az edző, hogy te figyelj, ez olyan kis szorgalmas kislány, hogy nem vinnéd, de hogy visszük se hova, tanítsd meg minden négy úszást, de azt vegyünk haza, jó lesz az. És akkor megyünk egyszer, csak edzése nincs ott az edzőnél a gyerek. Hát tudom, hol van Éva. És mondja, hogy a nagyoknál úszik. Tehát nem mi vittük, hanem azt látták, hogy tényleg ez szorgalmas. Vége volt az edzésnek, és a drágám azt mondja nekem, anya, mutasd már meg a bukófordulót. Hát azt sértöttem, hogy mit kérdez. Csak úgy elképzeltem magam, ha nekünk most itt a víz alatt kéne bukni. Így a kacsákat láttam, de így, na, szóval így, innen indultak a dolgok.
6: Jó, és akkor ebbe a képletbe, hogyha az embernek egy ilyen belső hajtóereje van, akkor hogy passzol bele az a 3 év, amíg te kiszálltál az úszásból?
10: Szerintem életem legjobb döntése volt.
6: De akkor hova lettek a terveid, meg az álmaid? Akkor, hogy tudtad őket félretenni?
10: Akkor abban a korban az embernek nem volt. Tehát a máskort éltünk. Ma már lehetőségek tárházával élhetsz. Akkor nem lehetett. Vagy csinálod, vagy nem. Tehát nem volt B alternatíva.
9: De az és nem magad miatt.
10: És nem magam miatt. Tehát, hogy mindegy, annak a rendszernek te dönthettél, hogy maradsz itt és csinálod így, vagy abba hagyod. Ma dönthetsz, hogy elmész, eligazolsz, elutazol, azt csinálsz, amit akarsz.
6: Tehát tulajdonképpen ma olyan sokféle alternatívát tudnál választani, és közben maradnál az úszásban, kipihennéd magad,
10: így
6: mondjuk,
10: van.
6: Stb.
10: Így van.
6: Akkor ez nem volt. Vagy A, vagy B.
10: Így van. De hálás vagyok. Én hálás vagyok annak a rendszernek, hogy nem volt B. Én abban a 3 évben megtanultam azt, hogy életképtelen vagy. Lehetsz te a világ legjobb úszója is. Azt se tudod, hogy hogy kell élni. Ha nincs az a 3 év, és nem tudom azzal a fejemmel újra kezdeni az úszást, amikor azt tudod mondani az úszásnak, hogy hálás vagyok, hogy csinálhatom, nem pedig kényszer vagy, én mindenkinek azt javasolnám, és tudom, hogy ezért elítél a magyar sport, én mindenkinek azt javaslom, hogy menjen el, és nézze meg, hogy mit érsz ebben az életben, mert nagyon-nagyon fájni fog. 2009-ben kezdtem újra, és 12-ben, 3 év múlva olimpiai bajnok lettem. Minden, tehát ez egy óriási lehetőség volt az életemben, tehát elmenni egy olyan városba, ahol nem volt még akkor olyan mértékű úszósport, egy új úszodát adtak át, tehát, hogy a szerencse faktor megint óriási volt, de persze egy sors, meg döntés kérdései kellett, tehát el kellett menni oda először, tehát a döntés meg kellett hoznod, el kellett kezdened úszni, amiben le kellett fogynod 30 kilót, tehát sok-sok olyan dolog volt benne. De nem tudom, az ember azt mondja, hogy akkor oké. És kipróbáltam egyszer ezt a nyílt vizet, és azt mondtam, és akkor emlékszem, felhívtam anyut, és mondtam, hogy figyelj, ez lehet, hogy jó lesz. És egy évvel London előtt, ott kizártak egy világbajnokságon, és akkor mondtam, hogy na, akkor legyek gyorsabb mindenkinél. És egy hónappal London előtt, mikor kvalifikáltam magunkat, vagy magamat, akkor fölhívtam anyut, ott is második lettem, de teljesen tudatosan, tehát ott szándékosan nem nyertem, tényleg visszafogtam magamat, és fölhívtam, és mondtam, hogy ülj le. És mondtam, hogy tudom, hogy sosem hazudtál a párodnak, Zolinak, de most ígérd meg, hogy ezt csak ketten tudjuk. De csak azért mondom el, mert hogy muszáj túlélned. De egy hónap múlva olimpiai bajnok leszek.
6: Azt tudom, hogy meglepetés volt a te londoni felbukkanásod.
9: Jöttem haza nyári táborból, hívtak. Megálltam, és mondja, hogy hát Kósa Lajos vagyok, tudja ki? Mondtam, hogy igen. És hogy hát szeretne mondani, hogy engem szeretnének kivinni Londonba. Igen, hát mondom, nekem se útlevelem, semmi nincs, úgyhogy ez most nem tudom, hogy ez így sikerülne-e. és akkor mondta, hogy majd segítenek ebbe. Egyet kért, hogy ha Éva hív, vagy beszélgetök, hogy el ne áruljam, mert élő szok a meglepetés. Fölhív, még amikor nem mentünk, hogy anya, képzeld el, hogy jön meglepetés vendég. Te leszel? Mondtam, én? Hát hogy kinek jutna eszébe, hogy majd anyádat itt kivonszolják, érted magukkal? Mondom, biztos valamelyik edződ, vagy... És akkor, amikor meglátott,
10: hát az gyönyörű volt.
9: Igen.
10: Szaladtam, és első mondatom az volt, hogy egy métert se úsztam, és kint vagyok az olimpián.
6: Hogy éli túl az ember azt a 2 óra valamelyik?
9: Nagyon nehezen.
6: Micsoda pokol lehet
10: pedig
6: az?
10: Tudta. Tehát felkészítettem, hogy rajtszétgyőzelem lesz, és hogy...
9: És mondtam, hogy jól meggondoltad, mert ilyen kérdéseket fel tudtam tenni, vagy hogy nem kellene a lábvizé, mert ezt is hallottam, hogy ilyen is van. És akkor azt mondta, hogy még egyszer nem megy bele, hogy megbüntessék olyan ér, amit esetleg nem is úgy volt egészen.
6: Tehát ez volt az előző évi tanulságnak a taktikája.
9: Igen, és akkor azt mondta, hogy ő megcsinálja. Hát úgy, hát az, hogy...
6: Mikor hitted el? Mikor volt az az utolsó momentum?
9: Amikor találkoztunk, és láttam, hogy valami olyan földön túli erő jön belőle, tehát ő volt az egyetlen ember az életemben, aki az összes energiámat képes volt elszívni, de azt láttam, hogy olyan magabiztos, és hogy ez most mindenre képes lesz. És úgy fog kijönni, mert kiskorában is voltak ilyen, hogy mondtam, hogy úgy gyere ki, mindig kijön verseny után, és mondja, hogy még van benne erő. Hát akkor mondom, ez itt valami nem stimmel. Úgy gyere ki, hogy azt mondta, hogy mindent beletöttél, ugye 20., de hogy nincs ilyen, hogy még van erőd. Akkor miért nem tötted bele? De ezt nem mondod akkor, persze. Mert...
10: De most mondtad. Most mondtad. Az utolsó telefonhívás reggel ő amikor volt, és akkor azt mondta, hogy figyelj, adj bele minden, mert 4 év múlva ki tudja, mi lesz. Hajj meg 8000-nél is szállj ki, de ne gyere ki úgy, hogy 10 kilométeren 6. vagy. És marad benned. És azt mondta, hogy mutasd meg, hogy mire vagy képes.
6: Az első szemkontaktusra emlékszel azután, hogy becsapott a célba, amikor láttátok először egymást?
9: Amikor az éremhez mentél.
10: Igen. És akkor
9: és fegyelmezetten odajöttél.
10: Igen. Mert megmondták, hogy nem lehet kimenni. Hát valakinek lehet, hogy nem lehetett, de...
6: Nem
10: és ugye ez az ikonikus kép, ez biztos, hogy sokan láttátok, amikor anyuka a lelátóról megpuszíja a homlokot. És szerintem az a kép mond el mindent arról, hogy... Igen.
6: Ott miben sűrűsödött a pillanat?
9: Hogy az a kislány, aki akkor azt mondta, hogy olimpiai bajnok akarok lenni, és életünkben csak egyet láttunk közelről. Az egyszer megcsinálta. Tehát, hogy megtanította Éva nekem azt, hogy kitartás anya. Hogy mindent el lehet érni. De nagyon
6: hát
9: sokat költöm.
6: A szülő szokott a gyerekének
9: hát
6: tanítani.
9: Ez az, valami szerepcsere történt. Nagyon bölcs volt. Nem ismerik ezt az Évát nagyon sokan, mert annyira zárkózott volt. De ő ilyen, mindig ezt mondtam, hogy ő az ENSZ megfigyelő. Elmentünk egy családi, vagy valami ismerősökhöz, és ő leült, és így nézte az embereket. Szóltak hozzá, akkor megint mondta, hogy igen, nem, ennyi. És akkor kiválasztotta, aki azt az egyet, akivel ő szóba áll.
10: Igen.
9: Úgy érezte, hogy ő csak vele tud beszélni.
6: Nem pazarolt az energiáit fölösleges dolgokra?
9: Nem, nem. Ezt nem tőlem örökölte.
6: Ez most így, ha ezt most így kézbe vehetem, vagy kézbe veszed talán te. Ez neked? Neked mit jelent?
9: Nagyon hosszú utat. Nagyon magányos utat. Nagyon öntudatos, szomorú kisgyereket, aki el akarja érni, mindent megtesz, és nem mindig sikerül. Egy családot, aki nagyon szeret egymást. És a gyerekeket is.
6: Ez nagyon-nagyon nagyon nehéz, és nagyon örülök, hogy látjuk a siker ezen arcát is. Mert erről nem szoktunk beszélni, hogy a siker mögött egyébként hány anyanyi könycsepp van, hogy hány átbőgött éjszaka, hogy hány visszafogott mondat, hogy hány elharapott szóvék, hogy hány elcsípett káromkodás.
9: Hát én azt sajnos mondtam jó hangosan is. Én nem vitatkoztam edzőkkel. Én nem értek az úszáshoz. Én csak a gyerek lelkét tudtam. Ismertem a gyereket. Legnagyobb hiba az a szülőkben, hogy nem ismerik a gyereküket. Látnak valakit, imádják, rosszul. De én mindig kíváncsi voltam. Egyszer egy előadáson mondtam a szülőknek, hogy ismerjék már meg a gyereküket. És kérdezzék már meg tőle, hogy mi az a három kívánság, vagy csoda, vagy amire nagyon vágysz. És mondtam, hogy mivel Éva is ott volt, és nem tudom.
10: És nem, akkor már nagyon külön éltünk, tehát ez már teljesen, most pár évvel ezelőtt.
9: Pár évvel ezelőtt, és én most megmerem itt mindenki előtt kérdezni, de úgy, hogy én közben leírom, hogy mit fog válaszolni. Tehát, hogy tegyék meg ezt otthon, hogy tudják-e, hogy a gyerekük.
10: Igen.
3: Mire vágyik?
9: Hogy mi az, ami, hogy ki is az én kisgyerekem, mert látsz valakit, de ez nem biztos, hogy az. És a tanításban láttam a 44 év alatt, hogy hány félreismert gyerek az, így van, aki ott van, és a szülő nem ismeri, sportosztályokat vittem. És akkor...
10: Leírtad?
9: Leírtam a hármat, és tudtam, hogy az első, hogy édesanyám, hogy még egyszer, hogy látni szeretné. És vagy beszélni vele, vagy valahogy. A másik itt nyugszik, és a harmadik, hogy ki a városból, el a városból, és egy tanya, vagy egy olyan, ahol ott a csöndbe a szép zöld, a természet lágyülén.
3: Hát ebből én kettőt tudok, hogy megvalósult.
9: Igen, de... igen. Mami nem de jött, a... pedig mondtam neki, de nem tudott.
10: De a mami látja, és szerintem ez...
9: Bízunk benne.
3: Köszönöm szépen.
10: Köszönjük.
3: Köszönöm.
9: És köszönjük.
3: Nagyon-nagyon köszönöm ezt a mostani.
10: Köszönöm, hogy
9: utolsó nem jövök többet.
10: Értettük.
3: Kedves hallgatók, az előbbiekben a Risztov Évával és édesanyjával Tarmolnár Ágnessel készült exkluzív portrébeszélgetésünket hallhatták itt a Profilban. Búcsúzik a műsorvezető Csisztu Zsuzsa.
2: Ez a Profil a Nemzeti Sportrádióban Budapesten az FM 105.9-en.

0: don't mind.
1: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Vitorlázással folytatjuk, hiszen hamarosan indulnak a Veszprém vármegyei csopakon a Prokelero vagy Proszelero Sportegyesület vitorlás táborai. Egyes terminusokban a bentlakásra is van lehetőség. Az olimpiai ezüstérmes Berez Zsombor által létrehozott egyesület együttműködik a helyi iskolával is tanórák keretében. Felszegi Csaba riportja a helyszínről.
3: Különböző táboraink vannak, de kezdjük a kezdőtábornál. Ugye ide olyan gyerekeket várunk a kezdőtáborba, akiknek még nem volt tapasztalásuk a vitorlázással.
4: Berez Zsombor, olimpiai ezüstérmes világ- és Európa-bajnok vitorlázó.
3: Ez egy ötnapos tábor, és itt az öt nap alatt szakmailag felépített lépésenként megpróbálunk eljutni odáig, ami sikerül is, hogy az ötödik napra eljussanak egy olyan szintre, hogy magabiztosan tudnak közlekedni a hajóval. Ez még nem versenyzés, ugye? De ki tudnak menni a kikötőből, arra mennek, amerre szeretnének, és tudják irányítani a hajót. Azokat a gyerekek, akik jobban csinálják, ők jönnek, ugye, tovább az egyesületbe, illetve a lehetőség van. Vannak haladó táboraink, ugye, ide azokat a gyerekeket várjuk, akik ugye nem tudnak, vagy nem szeretnének élni esetlegesen a versenyzéssel, viszont nagyon-nagyon szeretnek itt lenni, és szeretik ezt a közeget. Ugye ezek ilyen visszajáró gyerekek, hál' Istennek nagyon sok van, és igazából ez egy kikapcsolódás nekik. Nyilván ez már meg van spékelve, nem csak vitorlázással, tehát nagyon sok lehetőségünk van itt, ugye vannak szörfjeink, vannak szápjaink, vannak vízibiciklijeink, tehát itt igazán úgy tud elmenni az ember, hogy ide visszavágyik, és ez a célunk, hogy egy kicsit csúnya szóval megfertőzzük őket egy kicsit a vízzel, és a víznek a szeretetével, és ezáltal a vitorlázásra. Ezek a táboraink, amik igazán mennek, és ezek működnek.
4: Itt, ahogy ülünk a kikötőben, látok kis vitorlás, nagy vitorlás, versenyhajót, csónakot, száppot, rengetegféle vízi alkalmatosságot, akkor így mondom. Melyik a legnépszerűbb ezek közül?
3: Nyilván a vitorlás. Nyilván a vitorlázás, úgyhogy igen, nagyon nagy hajóflottánk van, jó állapotban vannak, úgyhogy igazából a száp az egy kiegészítő sport, tehát az is nagyon sokat tud adni a gyereknek az egészséges fejlődéséhez, ugye egyensúlyérzet és nagyon sok más. Igazából a vitorlázás mellett ez egy nagy játszótér, egy balatoni játszótér.
4: Száp jóga is van, még azt is láttam.
3: Így van, nyáron szeretnek ide járni. Ugye igyekszünk arra, és ez a szabálya is a klubnak, hogy csak akkor vannak másfajta foglalkozások, amikor nem foglalkozunk a gyerekekkel, úgyhogy nekik limitált az idejük. Reggel 6-tól 9-ig van idejük arra, hogy jógázzanak egyet a Balatonon, a Száppon, de utána ismét a gyerekeké és a vitorlázási a főszerep.
4: És ez nagyon jó hír, hogy úgy látom, hogy minden betelt, már szinte tavasszal minden betelt.
3: Nagyon jól állnak a táboraink, vannak mindig helyek természetesen, tehát igyekszünk azért, van egy biztonságos, talán azt mondhatom, hogy mi vagyunk az egyetlen olyan, akik betartják ezt hogy egy edző hány hajóval tud foglalkozni, illetve hány gyerekkel, mert azért alapvetően ez egy nagyon romantikus és szép sport, de azért maximalizálva van az, hogy mit tudunk biztonsággal kezelni hány gyereket, és erre nagyon odafigyelünk, hát nem véletlen, és lekopogom, hogy eddig még nem történt semmi ilyen atrocitás, de alapvetően azért tisztelettel állunk a vízzelé, és ezért betartjuk azokat a számokat, amivel mi tudunk foglalkozni.
4: Felnőtteket is fogadnak azért, nem csak gyerekeket, ugye a táborokban, illetve nyáron?
3: Így van, van külön felnőtt oktatásunk is, az is nagyon népszerű. Alapvetően itt mi az alapokról szeretnénk ugyanúgy elkezdeni a felnőttekkel való foglalkozást. Ugye nagyon sok olyan felnőtt oktatás van, ahol egy nagyobb hajóra, egy tőkesúlyos hajóra lehet megszerezni a jogosítványt, de attól nem fog olyan tudást kapni, mint amit nálunk. Tehát itt olyan hajókkal oktatjuk nyáron a felnőtteket, amivel fel lehet borulni, úszni fognak, minden egyes kis hiba azt azonnal bünteti a hajó, és úgy gondolom, hogy ezek az alapok nélkülözhetetlen ahhoz, hogy később egy nagyobb vitorlással magabiztosan tudjon bánni az ember. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon jó bevezető. Ugyanúgy mondhatjuk, ugyanúgy, mint a gyerekeknél, de a felnőtteknél is igyekszünk erre a fokozatosságra.
4: De azt tudom, hogy együttműködnek például a csopaki iskolával is.
3: Igen, így van. Testnevelés óra kereteiben, amikortól vitorlázható az idő, a harmadik, illetve a negyedik osztályosok lejárnak hozzánk vitorlázni 2 órába. Úgyhogy ezt úgy gondolom, hogy ez egy különlegesség, ami már régóta működik.
4: Milyen szerencsések a csopaki gyerekek.
3: Így van, de vitorlázni járnak és teniszezni, úgyhogy valóban én is szeretnék csopaki általános iskolás lenni.
1: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: Egy remek teniszezővel folytatjuk itt a Sport délelőtt adásában, még mindig Virányi Zsoltot hallják, mert hogy Bondár Anna, aki a világranglista 63. helyezettjeként a madridi salakpályás tenisztornán három fantasztikus győzelmet követően a 16 között kapott ki Andrejevától. Erről is kérdeztem Bondár Annát, aki azt is elmondta, hogy a jövő héten már merre lehet őt megtalálni egy újabb komoly salakpályás nemzetközi teniszversenyen. Vajon

0: már a holdponton, úgyhogy ott nem volt probléma. Igaz, hogy az előtte lévő harmadik fordulós meccsemen egy nagyon minimális apró sérülést összeszedtem, de nem hátráltatott az Andrával elleni meccsem.
1: Akkor beszéljünk is erről a majdnem 3 órás ütközetről. Ugye az első játszmát a rövidítésben 7-6-ra megnyerted, aztán 6-3, 7-6 oda, 7-5 a rövidítésben is. Meg lehet fogalmazni, hogy itt a szerencsén kívül mi az a pici dolog, ami a másik javára billenti a mérleg nyelvét?
0: Hát nehéz megmondani. Egy nagyon hosszú, fizikális, mentális mérkőzés volt. Az első szett is több mint 1 óráig tartott. Éreztem, hogy a másik szett közepénél jön egy kis hullámvölgy. Ő is változtatott egy kicsit a taktikáján, elkezdett agresszívabban játszani. Jól szervált is abban az időszakban, és én nem igazán tudtam változtatni a játékomon, de küzdöttem tovább ugyanúgy, és hát tényleg az öntőszerben 1-5-ről sikerült fordítanom. 6-5-re vezettem. Azt gondolnánk, hogy akkor a lélektani előny teljesen már nálam volt, viszont 6-5-nél egy nagyon parádés gémet játszott. Hiszem 1 pontot sikerült nyernem abban a gémben. Tiebreak elején jött sajnos 1-2 könnyebb hiba tőlem, de ott is vissza tudtam még zárkózni, és hát tényleg egy nagyon pici nüanszon múlott ez az egész meccs is, meg a tiebreak is.
1: Hogy raktároztad el a madridi 3 győzelmet, mert azért ne felejtsük el, hogy a 128-ból indulva jutottál a legjobb 16 közé, Andrejeva elleni meccsig.
0: Igen, hát ez mindenképpen az egyik legjobb tornám volt a karrierem során. A második körben sikerült Svitolinát legyőznöm újból, ez volt igazából az első top 10-es elleni győzelem, mert amikor US Open-en játszottunk tavaly, akkor 10-en kívül volt még, de az egy nagyon fontos győzelem volt, és tényleg nagyon, nagyon jól játszottam azon a meccsen is, és először voltam ezres tornán 16 között, és ilyen közel voltam a 8, ez mindenképpen nagyon pozitív és előremutató eredmény.
1: Most így figyelve azt, amit mondasz, meg a hangulatodat, lendületedet, abból nem derül neki, hogy milyen nehéz 10 héten vagy túl, de a folytatásban a római ezres verseny az szintén egy ember próbáló, és hát oda a főtáblára eljutni is már egy nagyon fontos lépcsőfok. Mit vársz attól a versenytől?
0: Szerencsére főtáblásként indulok azon a tornán is. Most volt egy-két nap feltöltődésem itthon, holnap már újra edzésbe állok, és készülök a következő tornára. Remélem, hogy át tudom menteni azt a formát, amit itt most a Madrid és igazából a salak pályás szezon óta tart nekem, úgyhogy remélem, hogy ott is sikerül szép eredményt elérnem, és tényleg kitartani a formát. Nem csak ezen a római tornán, hanem majd a Roland Garroson is.
1: Hiszen akkor az a fő cél, azt jelölted a legfontosabb Grand Slamnek ebben az évben?
0: Igazából nem jelöltem ki egy legfontosabb Grand Slamet, nyilván a salak a kedvenc borításom. Tavaly nyertem a Roland Garroson először főtáblán, kedvelem is nagyon azt a tornát. Párosban voltam 2-szer negyed döntős, úgyhogy eljutottam a 2. hétre egy Grand Slam tornán, ami nagyon jó érzés volt. Igen, ahogy említettem, remélem, hogy jó formában leszek, és kijön ott is egy jó eredmény.
1: Világranglista, most ugye a 63. hely. Meddig lehet még előre menetelni?
0: Igen, hát most egy kicsit előrébb fogok majd lépni, hogy jövő héttől. Igaz, hogy tavaly ilyenkor nyertem egy ITF 100-as tornát, úgyhogy nem lesz akkora a feltűnő különbség, de azt gondolom, hogy ez a torna sokszor többet ért, mint az a torna győzelem. Úgyhogy hát szépen lépkedek fölfele, azért próbálok nem csak hogy a ranglistára fókuszálni, hanem tényleg a játékra, a folyamatra, fejlődni napról napra, meccsről meccsre, és azt gondolom, hogy ha jól játszom, akkor az eredmények majd úgy is jönnek, és az a ranglistán is meg fog látszódni. Nyilván szeretném a valaha volt legjobb ranglistás helyezésemet elérni, megdönteni, úgyhogy megvannak a célok.
1: Az mi is volt pontosan?
0: Az kereken 50.
1: Kereken 50 volt ugye a legjobb helyezése, tehát magyarán top 50-be úgy kellene bekerülni, hogy mondjuk akár a 40. helyet is elérd, vagy még előbbre. Kicsit a hallgatóknak meg nekem is meséld el, hogy ezek a előrelépések milyen nehezek, mert mindig el szoktátok mondani, hogy a top 100-ba azért könnyebb bekerülni, mint ott lépegetnél mondjuk 10-esével előre.
0: Igen, ugye minden ranglista pont 1 évig számít bele a ranglistába, úgyhogy amit tavaly ebben az időszakban szereztem, azt meg kell védeni, vagy bizony nem feltétlenül ugyanazon a héten, de abban az időszakban olyan eredményeket kell elérni, hogy ne essen vissza a ranglistám, hogyha a jobb eredményt érek el, az nyilván plusz, és hát a legjobb 16 versenyem számít bele a ranglistába, ezt próbálom javítgatni szépen fokozatosan.
1: Ahogy így haladsz előre, lassacskán most már az is a kérdés lehet, hogy ez lesz a pályafutásod legjobb szezonja, akár itt a 2026-os, nyilván most kell még rátenni egy-két lapáttal. nyilván nem ezzel kelsz és fekszel, például mivel tudod még egy kicsit elterelni a gondolataidat, hogy ne csak az a örökös tenisz, az a nagy körforgás, a sok utazás járjon a fejedben, ami egy kicsit akár mentálisan is felfrissíthet. Van-e ilyen?
0: Igen, ezzel így különféleképpen nem is

0: szeretnék, vagy nem is szoktam foglalkozni, hogy hú, most ez a szezon így vagy úgy, ilyen jól indult, tényleg minden verseny fontos számomra, és próbálom kihozni belőle a legtöbbet, nyilván vannak fontosabb versenyek, de próbálom élvezni is ezt az egészet, mert tényleg azt csinálhatom, amit szeretek, úgyhogy engem ez is segített szerintem sokszor a rengeteg utazáson, távolléten keresztül, vagy egyébként tényleg azt csináltam, amiről kisgyerekként álmodtam. Nyilván a versenyek között, ha van idő, lehetőség rá, akkor próbálok kikapcsolódni, mert az is nagyon fontos, ugyanúgy regeneráció, feltöltődés.
1: Itt van valami hobbi esetleg? Különleges, vagy marad a zene, olvasás, tévézés?
0: Konkrét hobbi nincs, szeretek többféle dolgot csinálni, filmézés, igen, olvasás, néha, hogyha van idő, városba körülnézni, barátokkal lenni, tényleg változó, és ami spontán ötleteket is nagyon szeretem, úgyhogy bármi, ami kikapcsol, úgy érzem, az segít.
1: Valami nőies, csajos babonád van esetleg, ha már ilyen spontán ötletekre terelted a szót? Tehát akár babona lehet, hogy milyen ruhában, melyik szoknyában, vagy melyik felsőben legyen, vagy mindegyikből van 10 darab, aztán felveszed az éppen aktuális kimosottat.
0: Hát babonám az van, nem is feltétlen így ruha szinten, de hogyha egy versenyen elindulok, és megnyerem az első meccset, akkor az aznapi rutint szeretem követni, például hajlamos vagyok addig, amíg a verseny tart, ugyanazt reggelizni, ugyanabban a zuhanyzóban zuhanyozni az öltözőben, ugyanoda ülni.
1: Ha van valaki ott, akkor kimész és visz, megvárod, amíg szabad.
0: Nyilván attól függ, hogy mennyi időm van, akkor változtatok, de ha tehetem, akkor ugyanott. A versenyen belül nem igazán szoktam így váltogatni így az outfiteket. Olyan szempontból, hogyha egyfajtában kezdem el, akkor mindig ugyanabban folytatom, de szerencsére van belőle elég, és nem kell ugyanazt hordani. Úgyhogy ilyen apróságok vannak szerintem, nem csak én, de minden tenyésző életében.
1: Zárásul azt árulnál, hogy mi az, ami nagyon motivál, vagy egyáltalán a motivációs szintedet még mindig előre viszi, azért 2014 óta vagy te a profik között, ami több mint 10 éve volt már, amikor elkezdted ezt a hatalmas verklit, mert ugye különböző kategóriájú versenyeken elkezdél teniszezni, és aztán ha minden jól megy, akkor lépeget előre.
0: Igen, hát az egyik dolog az tényleg az, hogy szeretem, amit csinálok, és hát a limiteimet feszegetni, hogy tényleg, hogy mi az a szint, amire képes vagyok, hova tudok eljutni. Most azért bizonyítottam már, hogy a topjátékosok ellen is fel tudom venni a harcot, úgyhogy ezt a fajta játékot, ezt szeretném továbbvinni, és tényleg érzem, hogy van még bennem.
2: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Sport délelőtt második órájában az anyák napján hallhatták Risto Vévát és édesanyját Csisztus Zsuzsa műsorában, valamint a teniszező Bondár Anna is mesélt a madridi 3 győzelmét követően, a 16 között ugyan Andrejeva megállította a jövét kettől, Rómában folytathatja remek szereplését a magyar kiválóság. Köszönöm a figyelmüket, Virányi Zsoltot hallották.
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádió.

0: nem kopik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
4: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
3: Életre kelnek.
4: Ha elég sokat tud róluk az író.
3: De én semmit sem tudok a nyáról.
4: Akkor kutatnak kell.
3: Szóval, hogyha többet nem tudok a nyáról, akkor életre kell.
5: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A sporthely mai házigazdája a Tatai edzőtábor, amely a Cseketó partján fekszik egy 220 éves angol park területén. Az 1948-as olimpiára már itt készültek fel a magyar sportolók. Igaz, akkor még csak szabadtéren készülhettek, és valójában nem is a táborban laktak. Manapság azonban a létesítmény szinte minden igényt kielégít. Körbenézünk, talán még titkokat is megtudunk. Tartsanak velünk, én Berő Emese vagyok.

0: Martin Gábor a Női Birkózók Szövetségi Kapitánya lesz a legnagyobb segítségemre abban, hogy bemutassuk itt a tatai edzőtábort. A beszélgetést pedig itt az uszodában kezdjük, hogyha itt az edzőtáborban nem lenne uszoda, akkor is egy edzőtábornak az alapja lenne az uszodában való gyakorlás, illetve az úszás?
1: Én úgy gondolom, hogy tökéletes kiegészítője az úszás minden sportnak, de a birkózásnak is. Kifejezetten szeretjük is, hogy Tatán van nem csak alapozó időszakban, hanem versenyidőszakban is egyszer-egyszer be szoktam rakni úszóedzést, mert szeretjük, jó, hogy van, hasznos, szükség van rá. Szerintem egy nemzeti edzőtáborban kell úszoda, anélkül nem lehet dolgozni a mai sportban már.
0: Az egyszer-egyszer az mit jelent? Heti egy?
1: Nem, változó időszaktól függő, attól függ, hogy mikor vagyunk. Hogyha regenerációs heteken vagyunk, és akkor jövünk ide, akkor akár kétszer is. Alapozó időszakban és utóalapozó időszakban ott 4-7 heti egyszer azért van úszás. És a néha-néha úgy alakul, hogy azt látom, hogy változtatni kell a programon, mert egy kicsi fáradás van, vagy megrogyás van, akkor is szívesen használom az úszodát erre a célra. Segít.
0: De az úszás egyébként... Csak az edzésben segít abból a szempontból, hogy azért van ennek valamiféle kikapcsolódás jellege is? Mert egy úszodát és az összes, nem csak az úszómedencét gondolom itt, hanem akár egy jacuzzit, akár egy szaunát, nem tudom, hogy milyen felszereltség van itt egyébként a tatai edzőtáborban, de ezek a kiegészítések akár feltöltődésre is alkalmasak?
1: Abszolút, hát pihenőidőben ugye itt Tatán van jacuzzit, az úszodán belül, illetve van szauna, az pihenőidőben mindig kis túlzásra kötelező jelleggel kell használni. Az úszodát vagy a medencét én regenerációs célzattal is, illetve ugye mi test-test elleni sportágot űzünk. Itt a víz a közeg, az egy egészen más közeg, nem is vagyunk hozzászokva, egész máshogy reagálnak rá a fejek, úgyhogy én abszolút pozitívan állok a úszáshoz. Sokan vitatják ezt, hogy sokakkal szoktam erről vitatkozni, hogy jó, nem jó, kell, nem kell. Én hiszek benne, azt látom a versenyzőkön, hogy működik is, úgyhogy előszeretettel. A szaunát, meg a meleg vizet, meg itt ugye Tatán van hideg-meleg kád is, azt pedig regenerációs célzattal használjuk.
0: Szaunában egy picit tovább maradnak azért egy-egy kimerítő úszóedzés után a versenyzők?
1: Az igazság az, hogy nem, annyira a lányoknak talán azt mondhatom, hogy úgy ilyen fele-fele arányba szeretik, vagy kedvelik a szaunát. Van, aki úgy írtózik tőle, de azért a minimált megteszi, van, aki egy kicsit jobban szereti. Néha azt is érzem, hogy kötelező jelleggel mondom, hogy akkor kell szauna, akkor húzzák a szájukat, de megcsinálják, mert tudják, hogy biológiailag jó, csak a meleget nem biztos, hogy kedvelik.
0: Hát most ettől nem kell tartani sajnos így novemberben, és akkor induljunk el, és nézzük meg, hogy mi az, amit a birkózók használnak itt a tatai edzőtáborban. Kijövünk most az uszodából, és itt vagyunk egy futópálya, vagy a futópálya mellett. Azt gondolom, hogy a futás az minden sportágnak az alapja, tehát ez nem sportág specifikus a birkózóknál. Ez az egyik legtöbbet használt helyszín itt a tatai edzőtáborban?
1: Nem, hála az égnek. A legtöbbet használjuk helyszínünk mindig a birkózóterem vagy a tornaterem, ahol le vannak rakva a szőnyegek. Ugye itt az atlétika pálya mellett vagyunk, ezt alapozásnál és egyébként versenyidőszakban szoktuk használni rövidebb, illetve hosszabb futásokra, illetve ott hátul látsz egy ilyen rekordtános kosárlabda pályát. Azt jó időben kifejezetten szeretem kijönni és egy kicsit nem a teremben játszani, akár regenerációs héten, vagy normál héten is egy kicsit más jellegűt futás előtt bemelegítésnek szoktuk használni. Ugye itt, ha tovább megyünk lefele, itt van a kis tó, itt az edzőtábor mögött, azt is szeretjük futásra használni, ugye 1-2-3-4-5 körrel. Ugye a futás az állóképesség alapja, szükség van rá, muszáj csinálnunk, viszonylag egyszerű mozgásforma, viszonylag nem bonyolult, sokat tud segíteni, hozzátenni. A mi sportágunkhoz, ami egy komplex sportág, tehát mindenben, erőben, állóképességben, taktikában, mindenhogy bírni kell. Úgyhogy igen, ez a futópálya itt jó helyen van, szép fel van újítva. A lányok nem annyira kedvelik, főleg ha esik az eső, de hát ez van, csinálni kell.
0: A tóra és a környezetre mindjárt visszatérünk, csak azért erre a kosárlabda pályára, illetve a kosárlabdázásra egy picit visszatérnék abból a szempontból, hogy azért egy sportolónak, hogyha kilép abból a komfortzónából, amit ő megszokott, és az ő sajátos mozdulatait felváltja, vagy felváltják másféle mozdulatok, az nem veszélyes?
1: Hát mondhatnám, hogy minden játék veszélyes, igen, a birkózóknál, de jellemzően azért benn szoktunk a teremben játszogatni. Ha valami játék kell, a foci az inkább a fiúk csinálják meg, az néha mi is szoktunk, de az eléggé veszélyes, ugye bokára, ízületre könnyebben lehet benne megsérülni. A kosárlabda az viszonylag biztonságos, meg hát nem a klasszikus kosárlabdát játsszuk, hanem ezt a röbbi kosárlabdát, hogy pattogtatás nem sok van benne. Pattogtatás nem sok van benne, csak szaladunk, dobjuk. A szőnyegen, ha játsszuk, ott azért nem veszélyes. Itt kint egy kicsit azért óvatosabban játsszuk, de kiegészítőnek inkább bemelegítés helyett egy játék az jó szokott lenni, jól tud esni a versenyzőknek, hogy frissüljenek a fejek, vagy nagyobb kedvel menjenek neki a küzdőedzéseknek akár.
0: A frissüljenek a fejek, azt hiszem, hogy akár már a látvány is olyan lehet, hogy felfrissítő. Most érkezünk ide a tópartjára, amit már említettél, hogy futásra szoktatok használni, de az, hogy ez az edzőtábor fák között van, tóparton van, szép környezetben van, az sokat jelent, nem?
1: Abszolút, abszolút. Tehát ez azért egy ilyen kis sziget itt Tatán, vagy úgy a felkészülésben, tehát hogy télen is, de nyáron itt azért jó idő van, jól esik kijönni, sétálni a tó mellett, ki is szoktak jönni a versenyzők, ugye itt van szembe, ha sétálunk egy 5-8 percet, akkor a nagy tó mellé le lehet menni, ott is lehet sétálni, le lehet ülni, lehet enni egy fagyit. Ilyen szempontból ez nagyon jó kis nyugodt kis oázis, ugye nem csak itt a futópályákat, vagy a kis tavat és a nagy tavat tudjuk használni, hanem van itt egy, bár nem tudom, hogy ezt most lehet-e mondani, vagy nem, de szívesen elmondom, egy idős ferencvárosi birkózó edzőnek van itt egy exkluzív cukrászdája, oda szoktunk átjárni mindig. Nagyon szeretjük, nagyon finom édességek vannak, Tóni bácsi be is szokott jönni sokszor az edzésre megnézni a lányokat. Érdekeltsége is van, mert az ő klubjából is van itt versenyző egy-kettő általában. Úgyhogy oda még pluszban ki szoktunk menni sokszor.
0: Ugye most beszéltünk arról, hogy ugyan napsütés van, de nem a legmelegebb. Most éppen alapozó időszakban vagytok. Ez az az időszak, mármint az alapozó időszak, amikor a tatai edzőtábort választjátok?
1: Nem, hála az égnek, a női birkozók sokat vannak itt Tatán. Sőt, igazából a birkozás sporták sokat van itt Tatán. Mert ugye kényelmes és könnyű az, hogy egybe van a szállás. Itt van az étkeztetés, ugye balkézre itt az étterem, és itt van a terem. Szoktunk jönni úgyis, amikor főleg világversenyek előtti utolsó két hét, azt mindig a szabadfogással és a kötöttfogással közösen töltjük el. Ott egyszerre élesítünk, vagy együtt vagyunk a hangulat kedvéért is, illetve egy évben kétszer szoktunk nagy nemzetközi táborokat rendezni, amikor 10-12 nemzet jön, 100-120 birkózóval, nyáron 200-zal. Nagy edzőtáborokat csinálunk, akkor is szoktunk idejönni, és ugye a felkészülés nagy részét, ha hazai edzőtábor van, annak én azt mondom, hogy 80%-át azt itt töltjük Tatán, mert minden adott, minden tökéletes arra, hogy tökéletes felkészülést tudjunk csinálni.
0: Hogyha már a hangulat szót említetted, akkor egy-egy ilyen edzőtáborban a hangulat, ami nem konkrétan az edzésekhez kapcsolódik, hanem a pihenőidőhöz, a kikapcsolódáshoz, az nagyon fontos, hogy az jó legyen? Tehát az a teljesítmény szempontjából is nagyon fontos?
1: Én úgy gondolom, hogy igen, meg női szakággal dolgozom, tehát itt nagyon fontos a hangulat, mert ha rossz a hangulat, vagy valakit nem kedvelünk, aki jellemzően én szoktam lenni, de hát ez ezzel jár, akkor úgy azért nehezebb dolgozni, de kell a jó hangulat, tehát rossz hangulatban nem lehet edzeni. Kedv nélkül lehet, de rossz hangulatban az nem optimális.
0: És nálatok mik a praktikák, vagy nálad mik a praktikák, hogy jó legyen a hangulat? Mert nyilván az, hogy ne legyenek fáradtak a lányok, az nem biztos, hogy kivitelezhető egy-egy edzőtáborban, de vannak mondjuk ilyen csapatépítő, nem tudom, hogy az minden egyes edzőtáborban kell-e, hogy legyen, hogy legyenek csapatépítő programok, de ha vannak, akkor azok milyenek?
1: Hát van csapatépítő program, nem nagyon szokott lenni, vagy ritkán. Ezzel talán egy kicsit többet kéne foglalkoznom nekem is, hogy néha-néha kell olyan dolgot is szervezni, rendezni többször, ami jót tesz a mentális egészségnek és vagy a felfrissülésnek. Itt a táborban ugye jó helyünk van, mert mi mindig a B épület első emeletén vagyunk, és ott van egy klubhelység, és azt jellemzően így beszoktuk berendezni, hát ott szoktunk lenni, ott szoktak a lányok esténként beszélgetni, és vagy ugye nagyon nagy divatja van, hogy ha hosszabb, több időt vagyunk itt, akkor veszünk egy puzzle-t, és azt rakosgatjuk ki egy ilyen 500 ezer darabost, így mindannyian, vagy kártyázás esténként szokott lenni. Más jellegű ilyen külsős programok, igen, azért most már jön rá az igény, tehát vagy van rá igény, szoktunk erről beszélgetni, de talán kicsit több időt és energiát kellene nekem erre fordítanom, hogy még több ilyen kiegészítő legyen, hogy még frissebbek legyenek a versenyzők, vagy még jobban érezzék magukat.
0: közben bejöttünk egy, talán vívócsarnok volt kiírva ennek az épületnek az ajtajára, ahol szintén van egy rekordtámpája, egy fedett. Ezt is szoktátok használni?
1: Ezt mi nem nagyon szoktuk, ezt a belső rekordtámpát használni. Ugye itt elsétáltunk a négyes terem mellett, ami egy klasszikus kézilabda terem, oda szokták a birkózó szőnyeget lerakni, 6 szőnyeget, vagy ha esetleg az foglal, mint jelen esetben most ebben a két hétben is, és a vívók nincsenek itt, akkor ide a vívóterembe. Régen egyébként a régi időkben ez volt a birkózó terem. A vívóterembe szokták lerakni a szőnyegeket, és akkor ott szoktunk edzeni, ez a két nagy csarnok, amit mi itt szoktunk használni. A nyári edzőtáborok alkalmával, amikor a két szakág van itt, akkor mind a két terembe le van rakva 6-6 szőnyeg, és akkor úgy zajlanak az edzések.
0: A te karriered a Tatai edzőtáborban az kapitányként kezdődött?
1: Nem, hát ugye mindenkinek úgy kezdődik, még évekkel ezelőtt, ugye sok évvel ezelőtt más volt itt a helyzet, akkor jöhettünk edzőtáborba egyszer-egyszer, ugye a birkózás is más volt, az egész magyar sport, akkor voltam itt először, aztán utána pedig ugye én végigmentem a ranglétrán, tehát voltam ifi edző, voltam junior edző, 23, és majd felnőtt, és majd utána szövetségi kapitány, tehát hogy nem is tudom, hogy edzőként már az ifikkel is voltunk egy-egy heteket, aztán jellemzően azért a felnőttekkel és az 23-osokkal kezdtünk el itt többet járni és rendszeresíteni azt, hogy Tatán legyünk.
0: De hogy versenyzőként te jártál ide?
1: Versenyzőként igen, de akkor még azért máshogy volt, mert a utánpótlás korosztályban nem sűrűn volt Tatai edzőtábor. Később, amikor egyszer-egyszer meghívtak a felnőttekhez segíteni, akkor lehetett jönni. Velük lehetett, ők azért készültek itt többet, velük lehetett jönni, de mondom, az egy más rendszer volt. Sokkal több volt a budapesti edzőtábor, mint sem a tatai vagy a vidéki táborok.
0: Azért nagyon sokat hallhattunk a hangulatról, mi is beszéltünk bizonyos szempontból a hangulatról, de körbelengi valami misztikum a tatai edzőtábort, nem tudom, hogy erről tudsz-e mesélni, itt akár barátságok, mély barátságok, életre szóló barátságok köttettek, akár szerelmek, de hogy tényleg van ennek valami olyan különleges hangulata ennek a tatai edzőtábornak, ami, nem is azt mondom, hogy világhírű, de országhírű mindenképp.
1: Abszolút így gondolom én is, tehát hogy csak alapjáraton itt ezen a kis részen, itt ugye a rehabilitációs részleg elé érkeztünk. Ugye kint vannak az olimpiai bajnokok, már annak is egy jó hangulata van, de összességében az, hogy akik hosszabb időket készültek itt, ugye rengeteg történetük van. Rengeteg olyan történetük, ami jó és vicces, és nem elmesélhető, és vagy elmesélhető. Tehát, hogy abszolút érződik ez a misztikuma, ugye már vagy 60-70 éve itt áll a Tatai edzőtábor, rengeteg mindenki készült fel, ugye majd elsétálunk a szökőkút mellett, ott pont látjuk, hogy hány sportoló készült fel itt az olimpiára, és lett aranyérmes. Abszolút érződik ez, hogy ez egy ilyen, nem is tudom, klasszikus hely, vagy egy régi barlang-szerű valami. Ez lehet, hogy aztán rossz példa a barlang, de hogy tényleg van egy ilyen misztériuma ennek az edzőtábornak. Így ugye a falak, látod, hogy itt azért ilyen régi kőfalak vannak kialakítva. Ugye az egész úgy van megcsinálva, hogy nem is nagyon változott. Tehát én azt hiszem, ott 2000 környékén lehettem itt először, és már nem akarom ezt mondani, mert hogy szó írja a ház elejét, de hogy a váza struktúrája az akkor is ugyanez volt. És ugye hát én még nem is vagyok nagyon öreg, de hogy az öregek is azt mesélik, hogy ez régen is mindig ugyanilyen volt, és ugyanilyen jó hangulat volt, és szeretett itt lenni mindenki.
0: Lehet, hogy a falakba beivódott ez a hangulat. Nektek egyébként mennyire fontos az, vagy mennyire dob fel benneteket, hogy itt azért különböző sportágak képviselői vannak egy-egy edzőtáborban? Most jelen pillanatban nem tudom, hogy van-e rajtatok kívül más, de nyilván vannak olyan időszakok, amikor igen.
1: Nem jellemzően szoktunk egyedül lenni, mindig van valaki. Ugye a múlt héten a judosokkal voltunk itt együtt, most az ökölvívók, fiatal ökölvívók vannak itt. Én úgy gondolom, hogy el vagyunk egymás mellett, az edzők ismerik, egymást beszélgetünk egymással. A sportolók is, nem nagyon szoktunk követni, mekkora kapcsolat van köztük, de azért nem az van, hogy nem néznek oda és nem köszönnek. Tehát így alakulnak ismerettségek, barátságok, ezt a versenyzőktől kell megkérdezni, de nem az van, hogy életidegenként elsétálunk egymás mellett, és akkor annyira sem vagyunk képesek, hogy köszönjünk, hanem de szoktunk beszélgetni. Tavaly például az olimpia előtt, amikor készültünk, sokat voltak itt a fiú tékvándósok. Velük kifejezetten jól éreztük magunkat, sokat beszélgettünk, ugye az is úgy csoportos sportág jöttek be mérlegelni hozzánk, akkor kicsit nézték az edzést. Ővelük itt alakult ki, Tatának köszönhetően egy tök jó kapcsolat, és mondanám, hogy mind a mai napig tart, csak ritkán találkozunk.
0: Azt említetted, hogy nagy részt azért ide jártok Tatára. Amikor ide visszatértek, akkor mindig úgy jöttök, hogy hogy na, ez a megszokott itt otthonos a hangulat, vagy a versenyzők egy picit lehet, hogy úgy érzik, hogy mindig idejövünk, akkor kéne már egy picit más is, és ez egyáltalán... Sziasztok, jó napot!
1: Hát ez ilyen vegyes, tehát van, amikor... Én úgy gondolom, hogy alapjáraton szeretünk idejárni, ez egy fix, jó hely, meg van szokva, mindent tudunk, mindent szeretjük. Szeretjük a közeget, de azért néha-néha előfordul az, hogy amikor már sokat vagyunk, sokat jövünk, akkor úgy van egy kis budjanás, hogy hú, már megint Tata. Aztán amikor hosszú ideig nem jövünk, akkor meg mindenki úgy áll hozzá, ú, de jó, már megint Tata. Tehát, hogy ez mindig változó, de jellemzően ez egy fix, stabil pont így a magyar birkózás életébe. Tényleg szeretünk ide járni. Nem tudok rá rosszat mondani, ugye itt tényleg minden van Tatán, tehát hogy a rehabilitációs részleget, amit most az utóbbi években újítottak, raktak össze, azt kifejezetten szeretjük, használjuk napi szinten, terem jó, a szobák jók, nem tudok, az étel javul folyamatosan, tehát hogy itt is már azért utolérte a tudomány, tehát hogy dietetikus által összerakott menüsor van, hasonlít a sporttáplálkozásra, úgyhogy ezek fontos tényezők, ezt nehezebb Budapesten megteremteni, úgyhogy ilyen szempontból is kifejezetten szeretjük ezt az edzőtábort. Ugye itt egy újabb helység, ez a konditerem, amit szintén előszeretettel használunk.
0: Jó, nagy, itt azért sok sportoló elfér egymás mellett, úgy látom.
1: A súlyemelőterem, a súlyemelőkkel kifejezetten jó a viszony, mert itt ugye találkozunk mindig, nagyon sokszor megengedik, hogy akár használjuk az ő termüket is. Hát ugye a birkózóterem mellett azért viszonylag sok kitűt is, hogy heti kétszer, alapozó időszakban háromszor is megfordulunk itt a konditeremben, különböző erőfejlesztő gyakorlatokat csinálunk, illetve hogyha valakinek valami sérülése van, és vagy valami véget nem tud edzeni, akkor ugye tátul ott vannak a kardiógépek, vagy a biciklik, azokat, illetve sérülés utáni visszajövetelből ezeket a levegős gépeket is kifejezetten jól tudjuk használni, úgyhogy a konditermet én személy szerint kifejezetten szeretem, itt nagyjából fel van szerelve, vagy hát ez csúnyán hangzik, hogy nagyjából nem egy jól felszerelt konditerem, egy-egy dologban lenne még szükség bizonyos javításokra, de a vezetőség azért Tatán jó fej, mert minden évben megkérdezi, hogy mire van szükségünk, mit szeretnénk, és akkor azt megpróbálják beszerezni, megoldani, és abszolút partnerek minden kérésben itt, hogyha valamit kérünk, legyen az tényleg szobák, szállások, étkeztetés, konditerem, rekreációs helység használata, azt én nagyon szeretem itt Tatába, és azt nem csak a magam nevében, hanem a birkózó sportág nevében, hogyha kérésünk van, azt a lehető leggyorsabban és mindig tökéletesen próbálják itt teljesíteni. Tehát ilyen szempontból ez nagy segítség, hogy ilyen rugalmasak és ilyen jól állnak a birkózó sporthoz, de én úgy gondolom, hogy az összes többi sportághoz is így állnak itt Tatán.
0: A lányok egyébként mennyire szeretik a kondi edzéseket?
1: Most embere válogatja, hogy ki van, aki jobban szeret kondizni, vagy hát nem, azért birkózni mindenki szeret, és akkor ez mellett az, hogy a konditerem edzést tudják, hogy kell. Inkább azt mondom, hogy szerintem nincs vele baja senkinek se, van az egy-egy gyakorlat, amit nem mindig biztos, hogy mindenki szeret, abban elég van válogatás, mint sem, hogy kondi vagy birkózó edzés. Tehát amikor már nagyon sok a birkózás, akkor jól esik egy kondi edzés, amikor nagyon sok a kondi edzés, akkor meg jól tud esni egy birkózó edzés, úgyhogy szerintem nincs ilyen, vagy én nem tudom, hogy van erről szó, hogy melyiket szeretik jobban. Mivel birkózás sportágat végzik, így úgy gondolom, hogy azért a birkózást csak jobban szeretik, mint a kondit.
0: Hogyha már a sérülés az előbb szóba került, itt egyébként orvosi stáb is van? Tehát, hogyha bárkinek bármi baja van, akkor itt helyben hozzájuk fordulhat?
1: Igen, itt a másik épületben van itt egy állandó sportorvos, azt hiszem, és ebben is tudunk segítséget kérni, meg hát ugye be is vannak kötve a sportkórházba, tehát oda is tudunk menni azonnal, ugye a keretorvosunk is itt mondhatnám, hogy napi kapcsolatban. Inkább úgy gondolom, hogy szükség esetén kapcsolatban van a helyi egészségügyi szakemberekkel.

0: Szent Tamási Róza és Elekes Enikő, akik itt ülnek mellettem, és együtt beszélgetünk, mert azt hiszem, hogy talán ennek a műsornak a legfontosabb feladata, nem biztos, hogy a legfontosabb, az egyik feladata, hogy a tatai edzőtábornak egy picit a hangulatát is bemutassuk, mert hogy azért sportszerető körökben ennek van valami misztikuma, ezt a szót már korábban használtam. Ti mit éreztek ebből? A tatai edzőtábor a számotokra a munkán kívül jelent valami mást is, Enikő?
1: Hát ez a hely, szerintem a Rúzi nevében is beszéltek, szinte már az otthonunk. Szerintem a fél évet már itt töltjük. Szerintem ez a legrendszeresebb hely, ahova ellátogatunk, hogyha táborozunk.
0: De akkor ez sport szempontból fontos, egyéb szempontból fontos? Tehát itt jobban összeszoktok, és itt nem csak birkózásra gondolok, hanem emberileg, tehát hogy itt tényleg van valami olyan hangulat, ami olyan picit megmagyarázhatatlan, hogy a tatai edzőtáborban ez történik. Itt mondjuk esténként vannak olyan bulik, amikről nem is biztos, hogy szabad lehet beszélni, és vannak olyan sztorik, amit majd az unokáitoknak is meséltek. Róza?
2: Hát itt lényegében azért folynak egyéb, hát partinak azért nem mondanám, viszont délután esténként azért szokásunká vált összeülni, akár társas játékozni, kártyázni, egyéb ilyen kis dolgokat ezekkel színesítjük mostanában így a pihenőket, amiből most azért kevesebb van, sajnos, de igen, ezzel így sokkal jobban egymáshoz tudunk szokni, és sokkal jobb a hangulat is. Viszont úgy gondolom, hogy ez minden táborban így megy nálunk, szóval, hogy ezt nem feltétlenül kötöm ide, de itt tök jó, hogy van egy ilyen társalgó rész, és itt meg tudjuk oldani.
0: De ez csak a birkózókra jellemző, vagy azért ugye legtöbbször itt vannak más válogatottak is, különböző sportágak képviselői, amikor itt vagytok, és ők is itt vannak, akkor azért vannak közös bulik is?
1: Így mi, más sportolók, én nem nagyon. Hát itt találkozunk, így köszönünk egymásnak, így napi szinten, hogyha például a boxolók elég gyakran itt vannak, múlt héten voltak a dzsúdósok, így látjuk egymást, jobban vagyunk mindenkivel, de így nincs nagyon így közös program. Ők is ezt a közösségi szobát használják, ahogy mi is, és így igazából találkozunk mindenkivel.
0: Akkor egy picit szakadjunk most el attól, hogy egy edzőtáborban vagytok, és beszéljünk egy picit a birkózásról. Azt hiszem, hogy Magyarországon még mindig picit ritkaság számba megy, hogyha egy lány a birkózást választja. Nálatok hogy jött ez, Enikő, nálad?
1: Hát nálam az egész család birkózott, szóval úgymond nem volt más választásom, de nyilván ez nagyon rossz.
0: Küzdöttél ellene?
1: Jaj, nem, de hogy is, én imádtam. Már nagyon kicsi korban nekem édesapukám volt az edző, általa jött.
0: Az mennyire nehéz egyébként, amikor az apukád az edződ?
1: Hát mindenhol, mindig is a birkózás volt a téma, de így amikor így feljöttem Pestre, már ez azért egy kicsit változott.
0: Róza, nálad?
2: Nálam is szintén a családból jött az egész, édesapukám birkózott, és mi négyen vagyunk testvérek, az összes testvérem birkózott, viszont már csak én maradtam benne, és szintén nekem is édesapukám azért rengeteget segít a mai napig, minden versenyemben kijön, támogat, ugye mivel ő rendelkezik birkózó múlttal, ezért nagyon sok segítséget is tud nekem adni. Szóval így egyáltalán nem életidegen családon belül. Azon kívül azért meglepődnek az emberek, hogyha megtudják, hogy ó, te birkózol, akkor utasd a fület. De ez mindennapos.
0: Most nézem a fületeket, a karfiol fül az, hát azért félig jellemző, mondjuk azt, igen, a jobb fületek mind a kettőtöknek. Miért? Miért a jobb?
1: Hát jobbkezesek vagyunk mind a ketten, azért birkózásban is előjön akár bármilyen más sportágban a domináns oldal, és általában a jobbkezeseknek a jobb oldal törik el.
0: Érdekes, erre sosem gondoltam, mert azért a legtöbb férfi birkózónál szerintem mind a két fülük, ugye?
1: Hát nem tudom, mi így, milyen az ilyen.
0: Igen, egy picit talán a bal...
1: Minimálisan.
0: Igen, a bal fülön is felfedezhető, hogy birkózók vagytok. Hogyha egy picit előre tekintünk, és az eredményességet nézzük, akkor mi a közeljövő célja? Ahogy itt Martin Gábor szövetségi kapitánnyal beszélgettem, azért ti most ugye 21-22 évesek vagytok, tehát a legjobb korban vagytok? Vagy a legjobb kor kezdetén vagytok?
1: Hát én úgy gondolom, hogy a legjobb kor kezdetén. én bízom benne, hogy még nagyon szép eredményeket fogunk tudni ebből kivenni. Most is nagyon szép eredményünk van mind a kettőnknek, de ebből még szeretnénk kivenni. Én junior Európa és világbajnok vagyok, és felnőtt EB-n voltam 5. idén.
0: És akkor a célok?
1: Célok? Hát az U23-as korosztályba is Európa és világbajnoknak lenni, és felnőtt EB-ről érmet hozni.
0: Csak EB-re?
1: Hát egyelőre eddig tekintek.
2: Én az idei évben az U23-as korcsoportban bronzérmet szereztem Európa-bajnokságon, illetve felnőtt Európa-bajnokságon, és az U23-as világbajnokságon 5. lettem. Ezen kívül junior meg utánpótlás érmeim vannak még, tehát a felnőtt 5. vagyok így is a legbüszkébb. És hát nekem az idei évre, és hát a jövőre a célom az, hogy én most léptem fel 57 kg-ba. Ugye ez olimpiai súlycsoport, ez volt a vágyam, hogy olimpiai súlycsoportba tudjak birkózni, hiszen mint mindenki másnak nekem is majd az olimpia lesz a cél, hogy oda kijuthassak. Az idei évben viszont szeretnék nagyon sokat erősödni, és majd a felnőtt Európa-bajnokságra reményeim szerint, hogyha én megyek, akkor ott nagyon szeretnék érmes lenni.
0: Ugye nagyon érdekes nálatok ez a súlycsoport történet, hogy vagy beleerősödsz, vagy lefogysz egy súlycsoportba, akkor az étkezés az nálatok központi kérdés?
1: Abszolút, nálunk mindegyikünk dietetikussal dolgozik. Mindenki szerintem kivétel nélkül nagyon figyel a kajára. Ez egy szerintem az egyik legfontosabb dolog a birkózásban, hogy vagy, ahogy mondtad, vagy beleerősödni, vagy lefogyni.
0: Akkor beszélgetésünk végén kanyarodjunk vissza a tatai edzőtáborba, de maradjunk még egy picit az étkezésnél. Itt minden lehetőség adott, hogy egy birkózó a dietetikai tanácsokat betartva ugyanakkor mondjuk jókat is egyen, tehát itt alkalmas minden arra, hogy minden szempontnak megfeleljen az étkezés?
1: Nagyon szeretem itt az étkeztetés. Szerintem nagyon többfajta köret van, többfajta hús, mindig van egyéb dolog, amiből választani lehet. Szóval én abszolút meg vagyok vele elégedve.
0: A dietetikus tanácsadás az nyilván azt is jelenti, hogy ne egyél ezt, ne egyél azt, de mondjuk egy-egy süti bármi belefér, vagy itt annyira figyelnek rá, hogy mondjuk sok egészségtelen dolgot nem is ehettek, és most összenéztetek és kuncogtok, mert hogy Róza, te olyan vagy, hogy azért néha megtalálod a kiskapukat?
2: Hát én úgy gondolom, hogy azért így mindenki néha megtalálja a kiskapukat, de természetesen igyekszünk figyelni, illetve én úgy gondolom, hogy tényleg már sokadik éve járunk itt ide edzőtáborozni, és tényleg nagyon sokat fejlődött az ételnek a minősége is, meg tökéletesen megfelel egy sporttáplálkozásnak egyébként. Talán én úgy gondolom, hogy lehetne egy kicsit változatosabb, de mindenki megtalálja, és mindenki jól tud lakni, szóval ezzel nincsen probléma.
3: A Sporthely mai házigazdája a tatai edzőtábor volt. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera Emesét hallották.

0: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: A Magyar Film Hete a közmédia csatornáin.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Győzött és már ma bajnok lehet a Győr a labdarúgó NB1-ben. Kiderült a rendszerváltó ünnepség menetrendje. Marad a napos, meleg idő. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Az Éllovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt. A labdarúgó NB1 utolsó előtti, 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont, a második helyen álló Ferencvárossal szemben. Így akár már ma bajnok lehet, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől, a derbin. A rangadót 16 órától a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK otthonában. Szintén a Fizzligában 5 bajnoki után nyert ismét a sereghajtó Kazinc Barcika, amely 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Győr-Debrecen döntőt rendeznek ma a női kézilabda magyar kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben. A másik ágon Debrecen Moson-Magyaróvár 28-23. A finálét fél héttől az M4 Sport Pluszon láthatják élőben, és természetesen a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel kísérhetik. Kós Hubert 100 méter háton első, 200 méter vegyesen pedig második lett a Fort Lauderdale-i Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 másodperccel nyert. 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holt versenyben csapott a célba másodikként. Női 50 gyorsan Pádár Nikolett 8. lett, 100 pillangón pedig született egy hatalmas világcsúcs. Az amerikai Gretchen Walsh ugyanis majdnem 0,3-et faragott saját korábbi rekordjából, és 54,33 másodperc alatt ért célba. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagydíj. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a tegnapi időmérő edzésen, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprint futam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik, és végig követhető lesz kivetítőkön, a Kossuth téren. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor. 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a rendszerváltó népünnepély. Radnai Márk, a Tisza párt alelnöke az emberséges és működő Magyarországért felelős kormánybiztos lesz. A Tisza kormány létrehozza a Működő és Emberséges Magyarország intézetet. Rost Andrea Kossuth díjas operaénekes pedig zenekultúráért felelős kormánybiztosként azért dolgozik majd, hogy a magyar zene múltja, jelene és jövője méltó figyelmet, támogatást és megbecsülést kapjon. Jelentős 280 milliárd forintos uniós forrásvesztéssel járhat több vasútfejlesztési tender visszavonása, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban uniós forrásokat elnyert beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, de egy visszavont építési teher után nulláról kellene kezdeni a megvalósítást. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Freund Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Tatabánya térségében 2 autó összeütközött. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Zavartalanul napos száraz időre számíthatunk. A délkeleti szelet a nyugati tájakon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyrészt 20 és 25 fok között alakul. A nyugati ország részben lesz melegebb. Késő estére 10 és 17 fok közé hűl le a levegő.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu-on.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újabb fontos lépést tett a bajnoki cím felé a Győr a labdarúgó NB1-ben. Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Antonelli indulhat az első helyről Miami-ban. Jó napot kívánok, Mújdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Az élovas Győr hazai pályán 4-0-ra legyőzte a már biztos kieső Diós Győrt a labdarúgó NB1 utolsó előtti 32. fordulójának tegnap esti mérkőzésén. Az Eto előnye ezzel 4 pont a második helyen álló Ferencvárossal szemben, így akár már ma bajnok lett, amennyiben az FTC délután kikap az Újpesttől. Borbé Balázs, a győriek vezetőedzője, Marositi Ervinnek nyilatkozott a tegnapi magabiztos győzelem után.
2: Milyen szempontból volt nehéz ez a találkozó?
3: Hát azért nagy tétje van a mérkőzésre, hogy volt a mérkőzésnek, azért az elején érezhető volt, hogy idegesek a srácok, egy kicsit látszott a mérkőzés terhe, hogy nem annyira tudjuk kezelni, túlságosan akartak a játékosok, de ahogy telt múlt az idő, az szerencsére ezt az idegességet levetkőzték, és főleg az első rúgott gólt után már tudtuk a saját játékunkat játszani.
2: Innentől vált felszabadult-e a csapat?
3: Inkább a másik félidőre mondom a teljes felszabadultságot. Ugye a szünet előtti rúgott gól az nagyot dobott az önbizalmon is, és nyugodtan játszottunk a másik fél időben, helyzeteket, gólokat rúgtunk.
2: A holnapi nap folyamán akár véget is érhet ez a történet, mármint a bajnoki versenyfutás. Hogy alakul a program? Együtt nézi a csapat az Újpest-Ferencvárost, vagy esetleg szabad napot kapott mindenki?
3: Nem szeretnék a Ferencvárosra foglalkozni, mert én semmilyen ráhatásom nincs arra, hogy ők ott teljesítenek. Nincsen semmilyen közös meccsnézés, mint két nap szabadot adtunk. Hétfőn találkozunk újra, és felkészülünk az utolsó mérkőzésre.
1: Szintén a labdarúgó NB1-ben 5 bajnoki után nyert ismét a sereghajtó Kazincz Barcika, amely 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát, a Nyíregyháza pedig 1-1-es döntetlent játszott az MTK vendégeként. A nyírségiek így maradtak a tabellán a 9., míg a fővárosiak a 10. helyen. Az MTK a tegnapi találkozón búcsúztatta el az idény végén visszavonuló klublegendát, Németh Krisztiánt, a 37 éves támadót Demjén Balázs szólaltatta meg.
4: Igazából azt beszéltük a meccs előtt, hogy tegyük bele a kis szenvedélyt, aminek tényleg nincsen foci, és akkor bármi lesz az eredmény, a szurkolók ott lesznek, és meg fogom minket tapsolni a végén. Szerintem ezt látták a mai nézők, voltak helyzetek itt is, ott is, úgyhogy végül is az összességében egy fair 1-1 lett.
5: 2005. novemberében a Győr ellen, a nevelő egyesületed ellen léptél először pályára az NB1-ben MTK mezben Cvitkovics Péter cseréjeként, most pedig Jakub Plüsek váltott téged, azt hiszem ez is egy mindennél árulkodóbb karrierív, de ne felejtsük el, hogy gólpasztattál az utolsó meccseden Németh Hunornak, de beállt ezen a találkozón Vasiljevics Andrej is, előtted az utódaid?
4: Így van, hát az MTK-ról tudjuk, hogy nagyon tehetséges gyerekek vannak, örülök, hogy meg tudják magukat mutatni hétről hétre, ezért érdemes kijönni a meccseinkre, mert tényleg nem tudhatod, hogy éppen hova jutnak ezek a srácok. Így van, ez egy hosszú út volt. Szerencsére Győrből indulva, azért mégis van egy kötődésem oda, de végülis 14 éves korom óta itt vagyok az MTK-nál, úgyhogy ez egy szép lezárása volt a pályafutásomnak, hogy itt tudtam befejezni.
1: Ma 2 mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 13:30-tól a Paksa Debrecent fogadja, az utolsó előtti forduló pedig az Újpest-Ferencváros rangadóval zárul majd. Amennyiben az FTC kikap a derbin, akkor a Győr tehát már ma bajnok lehet. A szlovák labdarúgó bajnokság felsőházi rájátszásának 8. fordulójában Slovan Bratislava Dunaszerdahely 1-0. A szlován ezzel behozhatatlan előnyre tett szert a tabella élén a Dunaszerdahellyel szemben, és bent maradt a Csíkszereda a román első osztályú bajnokságban, miután tegnap 2 riválisa is döntetlent játszott.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Győr-Debrecen döntőt rendeznek a női kézilabda Magyar Kupában. Az Eto a Ferencváros ellen nyert 32-28-ra az előrehozott finálénak is beillő elődöntőben. A másik ágon Debrecen-Moson-Magyaróvár 28-23. A győriek sikeréből Szemere Zsófi 9 védéssel vette ki a részét. Az Eto kapusát Szabó Szilvia szólaltatta meg.
6: Ez a meccs úgy fog bevonulni a történelem könyvekbe, hogy volt egy első félidő, majd a második félidő elején bejött Szemerei Zsófi, védett 4-4-et, ha jól emlékszem, és azzal gyakorlatilag olyan különbséget tettetek a két csapat közé, ami el is döntött. Te mennyire nehéz ilyenkor, mennyire fontos, hogy te úgy állj be, amikor szólítanak, hogy mostantól te jössz, hogy ott legyél és 100%-ot nyújts?
7: Igazából a fél időben, amikor melegítettem, egy kicsit próbáltam lenyugtatni magam. Tudtam, hogy szükség lesz rám, viszont amint éreztem a társaktól a löketet is, hogy bíznak bennem, onnantól kezdve tényleg, ahogy elhangzott az első sípsz a második fél idő elején, onnantól kezdve én is megnyugodtam, és tudtam, hogy csak tennem kell a dolgomat. Mindemellett azért tényleg meg szeretném jegyezni, hogy a védekezés óriásit működött ma előttem, megint óriásit küzdöttek, úgyhogy nagyon büszke vagyok a lányokra.
6: Mindig az a kérdés, hogy a BL sorozat menetelés mennyit vesz ki belőletek, de ezt a mai Győrt látva fizikálisan, mentálisan, fegyelmezettségben abszolút a toppon vagytok.
7: Igen, szerintem a perék nagyon jól érzik azt, hogy mikor kell egy kicsit rárakni, mikor kell egy kicsit több pihenőidőt adni. Ezt a héten is nagyon jól érezték és nagyon jól menedzselték.
1: A női kézilabda Magyar Kupában a Győr Debrecen döntőt 18:30-tól a Nemzet

0: összegzett.
1: Én úgy gondolom, hogy az első meccsen sikerült ráérezni, hogy hogyan kell a DVT-k ellen játszani, és igyekeztük átmenteni az első meccsről azt az agresszivitást és azt az intenzív játékot, ami az első meccsen is segített nekünk a győzelemre. Ez is egy nagyon nehéz meccs volt, tehát nyanszokon múlott megint minden. Nagyon büszke vagyok a lányokra, hogy mi voltunk egy kicsit erősebbek fejben, és tényleg az utolsó percekben is koncentrálni tudtunk, és nem adtuk fel még, amikor regális volt itt pár perccel a vége előtt. Úgyhogy ez egy elképesztően nagy siker, de még mindig csak egy lépésre vagyunk közelebb a bajnoki címhez.
2: De az agresszív védekezés mellett ezúttal jött egy jobb dobóforma, főleg távolról. Ez talán annak is betudható, hogy most nyugodtabb volt a csapat, mint sokan az első döntő meccsük előtt voltak a hétközben.
1: Abszolút, igen, itt nagyon sokan átestek a tűzkerességen az első meccsen, ott érződött egy kicsi görcsösség. Ezt szerintem most teljesen le tudtunk dobni, ami különösen nagy szó itt a DVTK arénában, úgyhogy nagyon-nagyon büszke vagyok erre a kis csikó csapatra. Elképesztő élmény velük játszani, úgyhogy nagyon remélem, hogy a harmadik meccs is ilyen jó lesz.
0: A férfi kosárlabda NB1-ben a címvédő Szolnok és a Falkó is hazai győzelemmel kezdte az elődöntőt. Szolnok Paks 88-74 és Falkó Kaposvár 97-79. Bognár Kristóf a szombathelyiek játékosa 12 pont kijutotta Kaposvár ellen az elődöntő első mérkőzésén. Most őt hallják, Szekeres Péter a riporter.
3: Azt kaptuk igazából, amire számítottunk. Ez egy nagyon fizikális, futós csapat ez a Kaposvár. Folyamatosan benne van egy-két extra tripla, nem lehet nyugodt egyáltalán az ember, hogyha kialakít egy kisebb előnyt. És tényleg ez volt, hogy elmentünk 8-10 pontra, visszajöttek. Örülök, hogy a végére azért tudtunk egy nagyobb különbséget kialakítani, és azzal tudtunk jól sápmárkodni a legvégéig. Nagyon fontos volt, hogy a hazai pálya előnyét ugye megtartsuk, meg legyen az első mérkőzés.
4: Erre a meccsre lehet mondani, hogy lépésről lépésre haladtatok a siker felé?
3: Szerintem igen, igen, igen. Folyamatosan próbáltunk fokuszálni. Szerintem többé-kevésbé sikerült. Talán a harmadik helyetben volt 6 bedobott hármasuk. Ott azért is volt szenvedős, és vissza is jöttek többször. Aztán utána szépen lehet, hogy a Kaposvár is elfáradt, azért ezt 5 meccsből jönnek azért, tehát folyamatosan ezt 40 percen csinálni azért nagyon nehéz, de bennük van.
5: Nemzeti Sport Krónika.
0: A folytatásban vízilabda. A Honvéd a konferencia kupa döntőjébe, míg a Ferencváros a férfi OB1 fináléjába jutott be. A Honvéd a harmadik számú kupasorozat elődöntőjében a görög Apollon Smirnis ellen nyert 16-12-re és készület a Bologna elleni mai fináléra. A magyar bajnokságban a címvédő Ferencváros pedig 23-13-ra legyőzte a Szolnokot hazai medencében. Az alapszakaszból további eredményeknek köszönhetően így már döntős, és a BVSC Honvéd párharc győztesével csap majd össze a bajnoki címért. Megvan az első győzelme a magyar női vízilabda válogatottnak a rotterdami világkupa selejtezőn. A nemzeti együttes 16-12-re nyert Japán ellen a második fordulóban. Cseh Sándor szövetségi kapitány így látta a találkozót.
6: Ez egy ilyen nap volt, kihagytunk egy csomó ötőzítszereket, viszont ugyanakkor meg a felétől ez látszott, hogy ez már egy ilyen meccs lesz, és se kell kezdeni játszani, és ez nekem is sokkal több információt adott, sokkal több játékosról tudtam meg tulajdonságokat, úgyhogy nekem ez például így nagyon jól jött, és nagyon jó érzés volt egyébként a második fél időt végigállni, de amellett nyilván nem lehet elmenni szó nélkül, hogy nem azt mondom, hogy most jelen pillanatban itt tartunk, mert a görögök ellen a kinti felkészülési meccsen is nagyon küzdöttünk, de kikaptunk egy góllal, tegnap is nagyon küzdöttünk, harmadik negyed közepéig szoros volt a meccs. Jó, nyilván felülről az egy csapatot, amikor 3 negyed alatt egy darab kiállítást kap, de ezen meg majd dolgozni kell, és hát ma is látszódott. Tehát azért látszik, hogy mi most nem vagyunk azon a szinten, mint egy top csapat.
0: A magyar férfi jégkorong válogatott 7-4-re kikapott a házigazda Dániától Odenzében a 2 hét múlva kezdődő elitvilágbajnokságra készülő csapatok tegnapi mérkőzésén. Majoros Gergely szövetségi kapitányt a találkozót követően Virányi Zsolt hívta fel telefonon.
7: Én nem szeretek a mögé bújni, hogy ilyenkor az eredmény nem fontos, természetesen fontos, mert az azt jelenti, hogy mi valamit nem jól kezelünk ebben az egészben, hogyha az eredmény nem úgy alakul, ahogy szeretnénk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtük az első harmadunkat, talán az itt játszott 6-ból a legjobb volt, és uralni tudtuk a mezőnyt egy nyilván nagyon erős válogatott ellen, ami egy jó kiinduló pont. Viszont utána megjött egy szélsőségesen bejátszott második harmad, ahol már sokkal többet hibáztunk, sokkal többet adtunk nekik, ezáltal kis elvesztettünk.

0: kezdtük ezt a kezdeményező fellépésünket, és lett belőle egy olyan mérkőzés, ahol pedig rohanni kellett az eredmény után, aminek kezdett a vége.
1: Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagydíj. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a tegnapi időmérőedzésen, így a Mercedes olasz pilótán indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, még a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A negyedik helyről pedig a tegnapi sprintfutam győztese a címvédő Lando Norris indulhat majd. A futam tehát várhatóan 19 órakor rajtol majd, a versenyt az M4 Sporton élőben láthatják. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Derbi és bronz csata labdarúgásban, női magyar kupa döntő kézilabdában. Mindkét együttes számára a bajnoki dobogó a cél. A Paks kezdi összeszedni magát hazai pályán, míg a DVSC csak két vereséget számlál idegenben. A harmadik helyezett az Európai Konferencia Liga selejtezőjében indulhat a következő idényben. Paks Debrecen labdarúgó fizliga mérkőzés 13 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Újpest Ferencváros labdarúgó fizliga mérkőzés 16 órakor. Több mint 10 éve már, hogy az Újpest derbit nyert volna. Ha most csak pontot szerez hazai környezetben a címvédő ellen, akkor beleszól a bajnoki véghajrába. A csapongó lilák az idegenben meggyőző Fradi ellen meg lehet sok jóra nem számíthatnak. És az is kiderül, hogy érvényesül-e vagy borul a papírforma a női kézilabda magyar kupában. A döntő közvetítése élőben ma 18 óra 30 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Sport Történelem, a Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja.
3: 70 évvel ezelőtt, 32 évesen, 1956. április 27-én jelentette be visszavonulását a legendás boxoló Rocky Marciano. Nyugdíjba vonulásakor Rocky azt is bejelentette, nem tervezi, hogy valaha is visszatér a ringbe. A nehézsúlyú bunyós be is tartotta ígéretét, ugyanis veretlenként hagyta abba, 49 mérkőzéseből mind a 49-et megnyerte. A Sporttörténelem mai adásában Turi Gáborral beszélgetek, Virányi Zsolt vagyok, méghozzá Turi Gáborral, a Nemzeti Sport főmunkatársával, erről a csodálatos pályafutásról. Kezdhetjük azzal, hogy ő is, mint annyi más honfitársa, azért költözött az Egyesült Államokba vagy Amerikába, hogy megcsinálja a szerencséjét, ez igaz?
4: Köszöntöm én is a tisztelt hallgatók, hogy tulajdonképpen igaz, ugye már a család, ugye ez egy szegény olasz bevándorló házaspár, 6 gyereke közül ő volt a legkisebb. Eredeti neve Rocco Marchegiano volt, más kérdés, hogy egyáltalán nem akart boxoló lenni.
3: Milyen sportágakat űzött?
4: Tipikusan amerikai sportágakat, iskolásként amerikai futball és baseball jobban lekötötte, aztán az iskolai csapatban nem tudott beilleszkedni, egyébként az iskolában se nagyon, mondhatjuk azt, hogy az utca nevelte. Ott pedig már senki sem kérdezte, akar-e verekedni vagy sem. Végül katonaként került a sportág vonzásába, tulajdonképpen ez adta a lökést, hogy amatőr bunyós legyen. Bizonyos Harry Lester ellen az mentette meg a kiütéstől, hogy térdel hasba rúgta ellenfelét, ezért leléptették. Az amatőrök bajnokságán 1946-ban döntős volt, de a fináléban könyöksérülése miatt vereséget szenvedett. Ismét a baseballt helyezte előtérbe, de amikor kimaradt a Chicago Cubs farmcsapatából, ismét a bunyó felé fordult, és ugyan kijuthatott volna az 1948-as londoni olimpiára, kiújult a sérülése, tehát nem került be a csapatba. Amatőrként 8 győzelem, 4 vereség volt a mérlege, amikor 24 évesen átállt a profik táborába. Nem jósoltak neki fényes jövőt, az érdekes, 180 centi magas volt körülbelül, nem is annyi, 178 egészen pontosan, kurta végtagokkal, széles csapkódó ütésekkel.
3: Azért amatőrként van vele kapcsolatban egy érdekes történet.
4: Igen, a második világháború vége felé az amerikai hadsereg Angliában állomásozó alakulatánál teljesített szolgálatot ekkor figyeltek fel box tudására. Hazatérve kijárta, hogy meghívják a Madison Square Gardenbe egy próbamérkőzésre, ám a híres menedzser Al Weill alacsonynak tartotta, más kérdés, hogy aztán már a profik között ő lett Rocky menedzsere.
3: Hogy alakult a hivatásos pályafutása?
4: Első 35 meccsén csupán 146 menetet boxolt, ekkor az elismert egyvereséggel, két döntetlennel álló Rex Lane ellen lépett ringbe, a hatodik menetben kivégezte honfitársát, és az imént említett Al Weill már jónak látta pártfogásába venni. Mégis lehet azt mondani, nem várt módon robbant be a legjobbak közé. Már 37 győztes mérkőzés, ebből 32 KO, vagy technikai KO volt mögött, amikor Joe Louis-szal hozta össze a sors. Valóban ez a legjobb kifejezés, mert Rocky remek mérleg ellenére a szakemberek nem vették észre. Az összecsapást 1951. október 26-án a Madison Square Gardenben rendezték.
3: Kacskaringos út végén került Joe Louis és Marciano egy szorítóba.
4: Igen, ugyanis Ezzar Charles a VB címért 1950. szeptember 27-én legyőzte az adó tartozása miatt anyagi gondokkal küszködő, ezért újra szorítóba lépő Louis, ez volt a barna bombázó egyetlen pontozásos veresége, ám a közvélemény úgy ítélte meg, Charles nem az ereje teljében lévő Louis-szal találkozott, s ez igaz is volt. Ám a barna bombázó nem hagyta annyiban a vereségét, úgy vélte, felvezető meccsekkel a háta mögött szó szerint felveheti a kesztyűt Charles-szal szemben, és visszaveheti a világbajnoki övet.
3: Tiszteletre méltó volt Louis szándéka, hogy felvállalta a mérkőzés sorozatot.
4: Ez igaz, de tegyük hozzá, nagy szüksége volt a pénzre. A 8 mérkőzéses széria 7 összecsapásán volt túl, amikor 1951. októberében a nála 10 kilóval könnyebb és 10 centivel alacsonyabb Marciano következett.
3: Páratlan, szinte egyedülálló csatára volt kilátása, manapság már sporták történeti tény az, hogy Rocky a 8. menetben kiütötte a ringből a barna bombázót. Hogy is?
4: Egyébként szó szerint kiütötte a ringből. Egyébként, egész karrierjét tekintve, Marciano-nak is voltak nehezebb pillanatai a ringben. 29 évesen boxolt először világbajnoki címért, az időközben Charles 1951. július 18-án legyőző Jazz Joe Walcott-tal szemben, aki egy évvel később pontozással ismét legyőzte a Cincinnati Cobrát, az 1952. szeptember 23-án Philadelphiában megrendezett mérkőzés nem indult jól a 39 éves Volkotnál, tízesztendővel fiatalabb Marciano számára, mert az első menetben életében először a padlóra került. Volkot érvényesítette technikai tudását, kis túlzással, macskaegér harc folyt a kötelek között, Rocky szeme alól folyt a vér, ramatya állapotban volt, mégis a 13. menetben kiütötte az öreget.
3: Mi történt a visszavágón?
4: 1953. májusában rendezték, sima ügy volt, Rocky az első menetben intézte el Volkottot. A sorban Roland La Starza következett, akit korábban pontozással már legyőzött, kiütötte, majd Ezzard Charles, aki végigállta ellene a 15 menetet, de a visszavágón már a 8. kiszámolták.
3: Érdekes momentum előzte meg a kiütést.
4: Rocky az Ezzard Charles elleni visszavágón került a legközelebb a vereséghez. Ellenfele könyöke felhasította az orrát, a sebből ömlött a vér, mire a 7. menet után a mérkőzés vezető így szólt Marciano sarkában: még egy meneted van, Rocky, ha tudod, üst ki, ha nem, elvesztetted a bajnokságot. A következő szünetben leállítom a mérkőzést. És ezek után egy elsöprő erejű Rocky támadást követően Charles ki kellett számolni.
3: Archie Moore különleges módon adta Marciano tudtára, hogy kiállna ellene.
4: A ravasz bunyójáról ismert Archie Moore, akinek öreg mongúz volt a beceneve, 1955-ben hívta ki Marcianót. Körözéshez hasonló szöveget tett közé az újságban, idézem: 100 000 dollár jutalom annak, aki ellenem Rocky Marcianót a szorítóba hozza. Archie Moore, sheriff.
3: Mi történt a kötelek között?
4: Ez volt Marciano utolsó mérkőzése, bár ezt akkor még senki sem tudta, és bizony nagyon megszenvedett. A korábbi félnehézsúlyú világbajnok 1955. szeptember 21-én a Yankee stadionban a második menetben a padlóra küldte a 32 éves Rockyt, aki a 9. etapban végzett a 39 esztendős veteránnal. Ez volt Marciano 49. győzelme, és csupán 6 meccsén volt szükség pontozókra. Akkoriban már nem gombokért bunyóztak egyébként, ezt érdemes megemlíteni. Rocky 482 374, Archie Moore 241 187 dollárt kapott. Csupán egy érdekesség, Joe Louis 1934-ben első profi mérkőzésén mindössze 52 dollárt keresett. 1952-ben Floyd Patterson, aki később szintén nehézsúlyú világbajnok lett, 75-öt. Marciano egyébként cirka 4 millió dollárt boxolt össze, ami sok bunyóssal ellentétben nem vert el.
3: Alig telt el fél év a Moore elleni sikert diadalt követően, és Marciano a New Yorki Lexington Hotelben egy különleges bejelentést tett. De mit pontosan?
4: 1956. április 27-ét írtuk, ezen a napon bejelentette visszavonulását, amelyet ezekkel a szavakkal kísért, idézem: nem akarom, hogy úgy emlékezzenek rám, mint egy megvert bajnokra. Ám állítólag egy kevésbé patetikus verzió szerint úgy vélte, Ezt is idézem, csak annyit mondhatok, hogy elég volt, itt az ideje, az ember ezt megérzi.
3: Miért volt Marciano a szurkolók kedvence?
4: Rocky Marciano 29 évesen boxolt először VB címét 6 alkalommal védte meg. Egyrészt azzal nyerte el az emberek elismerését, tetszését, hogy nyers testi ereje megalkuvás nem tűrő mentalitással párosult, s ami a bunyóban a legfontosabb, nem csak adta a pofonokat, hanem jól állta a verést is. Igaz, emellett alkalmazott egy nem éppen szabályos ütésfajtát, nem csupán az üklével vette célba ellenfelét, hanem az alkarjával, a könyökével is tovább vitte az ütést.
3: Ne tekintsünk el attól a ténytől se, hogy az adott korszakban a király kategóriában rendre színes bőrű boxolók ültek a trónon. Az 1950-es években az Egyesült Államokban járunk, ott, ahol a fajgyűlölet bizony-bizony rendre felütötte a fejét.
4: Rocky idejében a faji megkülönböztetés még a páratlan sportteljesítményeket is képes volt ezen a sajátságos optikán keresztül láttatni. Olyan bajnokok uralták a király kategóriát, azaz a nehéz süt, mint Joe Louis, Jersey Joe Walcott, Ezzel Charles. Rocky volt tulajdonképpen a fehér reménység. Ezzel önmagában nem lett volna baj, hiszen a profi boxban rendre felvetődött, hogy van-e olyan fehér bőrű boxoló, aki beékelődhet a színesek közé, a színes klasszisok közé, ugyanakkor az 50-es évek amerikai hétköznapjai, ahogy említetted az előbb, korántsem voltak mentesek a faji megkülönböztetéstől. Ám lehet azt mondani, hogy Rocky minden rasszista felhang nélkül megfelelt a fehér reménység kritériumának. Más kérdés, hogy Russell Sullivan róla írt könyvében a Joe Louis elleni 1951-es országszerte tévéadásban sugárzott összecsapásával kapcsolatban megjegyezte, idézem, ennyi év elteltével bizonyosan tempóváltást jelentene, ha egy fehér fiú jutna el a csúcsra. Hát, ki is mondhatjuk, eljutott.
3: Hogyan halt meg a boxlegenda?
4: Marciano 1969. augusztus 31-én egy magánrepülőgéppel 46. születésnapjára utazott Demoenba, de a gép Newton városa közelében egy nappal a nevezetes dátum előtt lezuhant, a boxlegenda életét vesztette.
3: A Sylvester Stallone által megálmodott és megformált filmhőst, Rockyt, Rocky Marcianóról mintázta? Ezt azért is kérdezem itt a sporttörténelemben Turi Gábortól, a Nemzeti Sport főmunkatársától, mert hogy a bevezetőben, amikor mondtam, hogy Rocky Marciano, akkor rögtön a Rocky című film ugrott be.
4: Igen, de tisztázzuk gyorsan, ez a Rocky nem az a Rocky. Stallone a népszerű történetéhez az alapötletet bizonyos Chuck Wepner élete adta, aki Muhammad Alival vívott egy 15 menetes drámai mérkőzést, amely után pontozással kapott ki. Tehát ez a Rocky nem Rocky Marcianóról mintázódott.
3: Kik voltak, akik Marciano rekordja közelébe kerültek?
4: Amikor Floyd Mayweather 2015-ben André Berto ellen elérte 49. győzelmét, ifjabb Rocky Marciano kijelentette, jobban örült volna, ha a király kategóriában állítják be apja rekordját. Idézem a fiút, azt hiszem, apám csúcsát nehéz súlyban nehéz lesz megdönteni. Mayweather aztán 50. meccsén is veretlen maradt, ám néhányan belebuktak a csúcs beállításba. A szalmasúlyú Ricardo López 47 győzelem után döntetlen boxolt Rosento Álvarez ellen, veretlenül vonult vissza 51 győzelemmel, de ugye megszakadt a sikersorozata.
3: Volt, aki túl is szárnyalta Rockyt?
4: A mexikói Julio César Chávez 1993-ban 87 győztes meccs után döntetlenül végzett Pernell Whitaker ellen. Veretlenségét 89 győzelem után vesztette el, Frankie Randall 1994-ben legyőzte. Chávez 107 győzelem, 6 vereség, 2 döntetlen mérleggel a 107 győzelemből 86 kiütéssel vagy technikai KO-val ért véget, tehát ezzel a mérleggel, rekorddal akasztotta szögre a kesztyűt.
3: A klasszikus súlycsoportban, nehéz súlyban kik azok, akik Marciano mellett még megemlíthetők?
4: A király kategóriában nemes egyszerűséggel csak az isztoni gyilkos néven emlegetett Larry Holmes 48 sikerrel megvívott csata után 1985-ben a szintén veretlen Michael Spinks-től kikapott. Tehát magyarán 48, tehát egy győzelemre volt tulajdonképpen a rekordtól. Brian Nielsen beállította a rekordot, de 50. meccsén Dickie Ryan 1999-ben technikai KO-val megverte Nielsent.
3: Közvetve Erdei Zsolt karrierjét, pályafutását is befolyásolta ez a veretlenség rekord, ugye?
4: Ha úgy veszük, igen. Az univerzum boxolója Darius Mihalcevski egy győzelemre volt Marciano veretlenség rekordjától, tehát 48 sikeres csata állt a neve mellett, amikor 2003-ban elvesztette a boxvilágszervezet, a WBO félnehézsúlyú világbajnoki címét a mexikói Julio César González-zel szemben. Ha győz, klubtársát Erdély Zsolt, hogy nyilván egy másik világszervezet VB trónjáért kellett volna harcba küldeni, így viszont a lehetőség adta magát. A hamburgi klub minél előbb vissza akarta szerezni mondjuk úgy Darius kincsét, mondjuk azt erre a VB-ről, hogy Darius kincse. Ehhez kapura jött, hogy González szerződésében volt egy záradék, ha legyőzi Mihalcevskit, első címvédő meccsének rendezési joga az univerzumé. Azért ezt valljuk be, ez zseniális ötlet volt, mert ugye ha a mexikói kikap, az kit érdekel, ha nyer, ugyan elviszi az övet, de azt rögtön vissza lehet szerezni, mert Erdély már megérett egy VB címmeccsre, és nem csak megérett rá, hanem 2004. januárjában meg is nyerte González ellen. Föltehetjük a kérdést, ki tudja, Madár hogyan folytatja, ha Darius Mihalcevski megtartja a kincsét.
3: Turi Gábornak, a Nemzeti Sport főmunkatársának köszönöm szépen. A sporttörténelem adásában arról a Rocky Marcianóról beszéltünk, aki 70 évvel ezelőtt, 32 évesen, 1956. április 27-én jelentette be visszavonulását, és azt is megtudtuk róla, hogy Gábor tisztázta itt a hallgatók előtt, hogy ez a Rocky nem az a Rocky, Stallone a népszerű történetéhez a filmben az alapötletet bizonyos Chuck Wepner-től lopta el, vagy hát őt mintázta meg a filmben, aki Muhammad Alival vívott 15 menetes mérkőzést. Rocky Marciano pedig a nehézsúlyú legenda 49 mérkőzéséből mind a 49-ét megnyerte. Köszönöm szépen a figyelmüket, Virányi Zsolt búcsúzik.
0: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, 13 óra 21 perc van, a mikrofonnál Balogh Balázs. A mai nap szerkesztője Szabó Bence, a hangmérnök Gombár Bendegúz. Nézzük, hogy mit is kínálunk a mai napra. Hamarosan 13 óra 30 perckor kezdődik a Paks-Debrecen mérkőzés, amely a bronzérem szempontjából természetesen nagyon fontos összecsapás. Majd 16 órakor kezdődik a derbi, az Újpest-Ferencváros mérkőzés, ahol az Újpest tulajdonképpen a Győr nyakába akaszthatja az aranyérmet, amennyiben legyőzi a Ferencváros, bár az utóbbi időben ez nem volt jellemző, míg a Ferencvárosnak győzelmi kényszere van, ha még szeretné megszerezni a bajnokságban az első helyet, persze ehhez több mindennek is össze kell jönnie. Aztán, ugye ahogy tegnap is közvetítésünkből hallhatták, a Győr, valamint a Debrecen csapata jutott be a Török Bódog női kézilabda Magyar Kupa fináléjába, amelyet Tatabányán rendeznek, és természetesen ezt is közvetítjük, de beszámolunk majd a bronzmérkőzésről is, amelyet a Ferencváros játszik majd a Moson-Magyaróvár gárdájával. Ezek a mai nap fő eseményei, de figyeljük azt is, hogy Szegeden például a Budapest Honvéd megszerzi-e azt a pontot, amely szükséges ahhoz, hogy NB1-esnek mondhassa magát a Vasassal egyetemben, és majd külföldre is kitekintünk különböző mérkőzésekre, meg hát lehet, hogy éppenséggel a Körkapcsolásban bajnokot is avatunk, majd erre is készülünk. Köszöntöm a stúdióban Vukovics Lászlót, aki itt lesz ma velünk mind a két mérkőzésen. Hát kezdjük ezzel a Paks-Debrecen összecsapással. Ugye a Puskás Akadémia a két csapatnak nagy szívességet tett, miután legyőzte péntek este az Zalaegerszeg együttesét 3-1-re idegenben, és így most a Paks, valamint a Debrecen lépéselőnybe kerülhet, de hát ez a meccs ez most arról szól, hogy kié lehet a bronzérem?
3: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Igen, ugye 3 pont előnye van a Debrecennek a Pakssal szembe, viszont ha a Paks ma legyőzi, pont egyenlőségnél a Paksnak több győzelme lesz, tehát elé tud kerülni. Az utolsó meccsen a Paks Diósgyőrbe megy, a Debrecen pedig az Újpestet fogadja. Tehát ott dőlhet el a bronzérem, mert a Zalaegerszeg igaz, hogy kétszer legyőzte idén a Ferencváros, de a Grupa Marinába látogat, aminek külön pikantériája lesz annak a mérkőzésnek, hogy ugye május 9-én a következő hétvégén nincsen B1-es forduló, hanem Magyar Kupa döntő lesz a Puskás Arénába, és ott nagyon érdekes, hogy mi lesz az eredmény, mert befolyásolja az utolsó fordulóbeli Fradi Zalaegerszeget, mert a Zalaegerszeg negyedikként akkor indulhatna a kupába, ha ugyanaz lenne a bajnok, mint a kupa győztes. De ha nem szerez kellő pontot, már pedig a Debrecennek több pontja van most, mint a Zalaegerszegnek már most. Tehát ott nem játszhat arra, hogy a Fradi nyerjen és úgy legyen negyedik, tehát meg kell vernie a Ferencváros, de lehet, hogy az sem lesz elég a még talán a negyedik helyre sem.
2: Néztem itt az összeállítást, most nem tudom, hogy valós lehet-e az. Ugye azt látjuk, hogy a Paks csapatában vannak hiányzók, többek között Szabó János, ugye, akit eltiltottak 4 mérkőzésre legutóbbi találkozót követően, és hát Böde Dániel a kezdőben van, elképzelhető, hogy hátul játszik? Volt már ilyenre példa?
3: Volt már, de most nem fog hátul játszani, valóban előfordult, most elő fog játszani Hán Jánossal. Engem egy picit meglep, de soha nem bírálnám felül Bognár Györgyöt, mert fantasztikus ráérzései, megérzései vannak, az eredmények őt bizonyítják, az elmúlt 2 év kupagyőzteséről beszélünk, sorozatban ott vannak a dobogón. Azt gondoltam, hogy az utolsó 30-35 percre fogja behozni Bödét és Szendreivel kezd, de most ezt megcserélte, mert ahogy a Pakson fogalmaztak, ez nekik az év mérkőzése, mert volt egy olyan 7-es sorozatuk, hogy talán 5-ször is kikaptak zsinórba, vagy lehet, hogy 6-szor, de még most is adott nekik a lehetőség, ha ma tudnak nyerni, és Diósgyőrből is 3 ponttal távoznak, akkor saját kezükbe a sorsuk, tehát 3. helyen végezhetnek a bajnokságba, még ilyen sorozatok után is.
2: Persze, hát a Debrecen, amelyik csapatról elmondtuk, hogy kicsit túl teljesített a bajnokságban, nyilván ugyanilyen célokkal érkezett, mert ha nyerni tud Pakson, akkor bronzérmes lehet.
3: Sőt, akkor már meg is van a bronzérem, mert ugye 47 pontja van a Paksnak, 48 az Etének, 50 a Debrecennek, és ha nyer a Debrecen, már 53 pontja, ezt senki nem tudná utolérni. Tehát ma a Debrecen tulajdonképpen a bronzéremért játszik. Óriási a tét, hát évelején nem gondoltak erre, még a legoptimistább debreceni szurkolók sem. Arra gondoltak, hogy legyen meg a biztos bennmaradás, legyünk minél erősebb középcsapat, de ugye a dobogó, ott azt gondolták igazán évelején, hogy a Puskás és az Újpest lesz az, aki a dobogóért igazán küzdeni fog, meg a Győrre gondoltak. Hát most mindenkire nincs idő, hogy végigmenjünk, de ha Debrecent kérdezted, nagyon erőfelüli teljesítés, remek edzői munka, jól összerakta a csapatot. Itt most a nagy hiányzó talán Cibla Flórián lehet, aki ma nem játszik, ugye nagyon gólerős volt az elmúlt időben, helyette egy fiatal játékos, Patai Dávid kerül be, aki egy debreceni saját nevelés, egy támadó középpályás. Hát ha a kezdőbe jelölte...
2: Ugye a fiatal szabály miatt szükség van rá.
3: Igen, de biztos, hogy ügyes játékos, mert Debreceni Akadémiáról jönnek ki, azért látjuk, sok ügyes játékos van. Hát csak Szűcs Tamásból indulok ki, akit ugye megjósoltunk már egy évvel ezelőtt is, hogy válogatott lesz, de nagyon komoly karrier van szerintem előtte. Hát Bárány Donát a nagy hiányzó, de tudjuk, hogy őt megműtötték a válogatott meccs után.
2: Ugye a Paks általában nyílt meccseket szokott játszani. Most is erre számítasz, vagy azért most óvatosabb játékot vársz Bognár György csapatától?
3: A kettő között várom, tehát a Bognár György nem fogja feladni a stílusát, tehát le fogják támadni a Debrecent, de az egyensúlyt nem fog fölborulni, tehát hátul ugyanúgy egy az egybe fognak védekezni, az elején megpróbálnak bepréselni egy gólt, ezért is kezd Böde. Nagyon sokat gondolkoztam, amikor kijött összeállítás, hogy egy órával meccs előtt jön ki, hogy miért döntött így Bognár György. Azért, mert az elején szeretné lezárni a mérkőzést, megszerezni az előnyt, ha lehet, akkor két gólost. Ezért szerintem nagy nyomás fog nehezedni az elején a Debrecenre. De a Debrecennek pont a legnagyobb erénye a kontrajáték. Igaz, hogy igazi csatára most nincs a Debrecennek Bárány Donát hiányában. Szuhadovszki játszik ilyen, nem szeretem ezt a kifejezést, hogy árnyékéket, de hát előre tol csatárt, ami nem az
2: hamis
3: igazi
2: posztja.
3: Igen, hát lehet sokféleképpen mondani, de ő egy támadó középpályás, aki tudja, hogy mik ott a mozgások, de nem befejező csatár. Őnek ugyanaz a posztja, mint Zsuzsák Balázsnak. Én Debrecenben a veszélyt Kocsis Dominikban látom leginkább, hogy egy az egyben nagyon erős, mondjuk erre szerintem fog készülni a Paks. Ha föllazulnak és tényleg egy az egyben tud maradni, akkor őt nem nagyon tudják megfogni. És Zsuzsák Balázsra mindig ki kell térni, mert nem lehet megkerülni az ő rugó technikáját, mind a szögletek, mind a pontrugásoknál óriási veszélyt rejt.
2: Ugye azt már megszoktuk, hogy a paksiaknál jönnek olykor a tornyok, Böde már ott van, Tóth a padon, de hát azért, ha megnézzük azt, hogy Lang Ádám meg Mehias is elég jól fejelnek, tud érvényesülni, hogyha szükség lesz rá megint a két torony?
3: Szerintem oda-vissza tud érvényesülni, mert az előbb említettem, Zsuzsák Balázs az odarúgja, Pakson pedig, ahogy te is most fölvezetted, hát úgy érkeznek a játékosok, és olyan minőségi labdákat tudnak adni, hát vannak jó rugótechnikai játékosok, és igaz, hogy Gyurk is most a padon van, akinek remek a rugótechnikája, de azért Windecker is oda tud érni, Papp Kristóf is oda tud érni a torony csatárokon kívül. És a Paksnak ez is nagyon nagy erénye a pontrugások. És hát Böde Dánielt akkor tudják igazán használni, ha tényleg oda tudják nyomni az ellenfelet, és ott tudnak lenni, nem kell sokat futnia, nem kell labda nélkül védekeznie, mert abba fölörlődne Böde. Nem is nagyon vesz már ebben részt, de nem is kéri Bognár György, maradjon ott, legyen, kerüljön helyzetbe, 3-2-t rúgjon be, és megvagyunk, mondja Bognár György.
2: Vukovics László természetesen végig itt lesz velünk ezen a mérkőzésen is, most pedig kapcsolunk a Nemzeti Sportrádió labdarúgó csapatának két oszlopos tagja közvetíti ma a mérkőzést, Olasz Gergő és Szalai Kristóf, sziasztok!
4: Szia Balázs, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat innen a Fejérvári úti stadionról, ahol tehát a bronzcsatát rendezik a mai alkalommal a labdarúgó NB1 32. fordulójában a Paks, ugyanis a DVSC csapatát, tehát a Debrecent fogadja majd itt Pakson. Bevonultak már a csapatok, és egy nagyon remek kezdeményezéssel tették meg mindezt, hiszen azért a mai napon anyák napja van, erről is emlékezzünk meg. Köszönöm anya, valamint boldog anyák napját felirat a gyepen. Ezeket az üzeneteket, tehát a paksi, valamint a debreceni játékosok küldik saját szeretteiknek, hozzátartozóiknak, és természetesen ott vannak a játékosok mellett most, mint bekísérők, édesanyjuk például, családtagok, barátnők, feleségek és hasonló hozzátartozók, úgyhogy ez egy remek kezdeményezés, láttunk már ilyet nőnap alkalmából is a labdarúgó NB1-ben, de most ezt anyák napja alkalmából is itt Pakson megtartották, és természetesen az édesanyákat is megtapsolták a paksi szurkolók, most vonulnak el ők éppen a pályáról. A játékosok viszont maradnak, és akkor elkezdődik hamarosan a bronzcsata. A paksi együttesben Bognár György nem sok mindent változtatott, gyakorlatilag a várható kezdőcsapatát föl Kovácsikkal a kapuban, Szekszárdi, Vas és Vécsei a három belsővédő, Szabó János ugye még mindig eltiltását tölti, amelyet piros tap után szerzett, Bévárdi a jobb szélén, Sia a bal oldalon, a három középpályás a centrálban, Windecker, Papp, valamint Horváth, és Hán, valamint Böde ostromolja majd a DVSC kapuját, amelynek kezdő csapatát Szalai Kristóf kollégám ismerteti.
5: Itt van változás, három helyen változtatott Sergio Navarro vezetőedző a múlt heti Győr elleni 1-1-es döntetlen után. Rögtön a kapuban Demén helyett bekerült Erdélyi, Gordics és Cibla került még ki a csapatból, tehát a kapusposzton túl jobb hátvédként még ott van Kusnyír, Mehiasz, Lang, Gereiro, Batik Bence is ott van a kezdőben, Szűcs, és akkor előtt pedig Dzsuzsák, Kocsis, Patai és centerben. Hát mondhatni hamis 9-esként, ha már ezt a stúdióban Vukovics László és Balogh Balázs is említette, Suhodolski Soma rohamozza majd a Paksi FC-nek a kapuját. Fantasztikus futballidő, 22 fok itt a Paksi stadionban. Nincsen teltház, a vendégszektorban sem, és a hazai szektor. Hát az ultrák készültek egy élőképpel, ha már az utolsó hazai mérkőzése a Paksi FC-nek itt a 2025-26-os Fizliga idényben a 32. fordulóban, tehát ezzel búcsúzik a hazai pályától az idei évet, ami tekinti a Paksi FC, úgyhogy egy szép kis élőképpel búcsúzik a Paksi Ultrasz a csapatától. Még egy kis ismertetés a helyi műsorközlőtől, ugye van egy vendég kezdőrugónk, Böde Dániel pedig kezet fog vele, és hát akkor nyilván a Paksi FC egyik, hanem a legismertebb játékosával, Böde Dániellel végzik el a kezdőrugást, és akkor most már semmi akadálya nincs annak, hogy elkezdődjön a mérkőzés a Fizliga 32. fordulójában a Paksi FC DVSC találkozó.
4: Említettük már, hogy ez a bronz csata a mai mérkőzésen. A Paks kezdi majd a mérkőzést, Horváth lesz az, aki hátra gurítja a labdát. A jobb oldalra kihúzódik Bévárdi, valamint Böde is, Hán és Windecker maradott középen, valamint Pap Kristóf is, aki most visszakerült a kezdőcsapatba, a múlt héten 5 sárgalapos eltiltását töltötte, ezért nem játszott a Paks együttesében. A bronz csata már csak azért is érdekes, mert amennyiben a Debrecen ma megnyeri ezt a találkozót, abban az esetben biztosan már a dobogón végez a Fizligában az utolsó forduló eredményétől függetlenül. Közben Hán kap egy labdát a 16-oson belül, oda is pörög elé a labda, és egy debreceni kezet is érintett egyelőre, úgy néz ki, de a játékvezető mondja a játékosoknak, hogy nyugodjanak meg egy kicsit. Az is lehet egyébként, hogy Hán már lesen tartózkodott akkor, amikor jött az irányába a hosszú indítás, minden esetre 11-est nem ítélt a játékvezető. Egyébként a mai mérkőzés bírója Bognár Tamás lesz, a két asszisztense Belica Bence Péter, valamint Szalai Dániel, a tartalék játékvezető Kovács Imre, és a teljesség igényével élve Berke Balázs foglal helyet a videóbíró szobában, akinek az asszisztense majd Húzás Balázs lesz. Két BB tehát a videóbíró szobában, egy BB a stúdióban, de most inkább Szalai Kristófhoz.
5: Azért olyat nem tudom, hogy látott-e már valaki, megérte már valaha olyat, hogy 12 másodperc után kezdezés miatt 11-es egy NB1-es találkozó. Most erre várunk, emiatt áll a játék. Most léptünk be a második percbe, a szurkolók ugyanúgy szurkolnak. Hát az Atomic Strike, ahogy hívják magukat a Paksi Ultrák, most pillantják meg először a pályát, hiszen az élőkép miatt nem láttak semmit, tehát valószínűleg ők nem tudják, hogy mi zajlott le az elmúlt szűk másfél percben, és valószínűleg értetlenül állnak, hogy miért állnak a játékosok a pályán mozdulatlanul, mire várunk. Mivel most már elég hosszas ez a varvizsgálat, és ebben a pillanatban ki is írják nekünk a monitorra, hogy a lehetséges büntetőt vizsgálja a videóasszisztens, úgyhogy ezekben a pillanatokban a csapatkapitányokkal is egyeztethetne Bognár Tamás játékvezető, de nem, hiszen Pap Kristóf van ott, illetve Batik Bence, illetve Windecker József és Batik Bence a játékvezető mellett. Dzsuzsák Balázs pedig szeretné elvégezni azt a szabadrugást, amit lehet, hogy nem is fog tudni elvégezni, mert a Paks lehet, hogy néhány másodpercen belül, vagy néhány percen belül elvégezheti a mérkőzés első 11-esét.
4: Vukovics Lászlóékhoz menjünk a stúdióba. Ti mit láttok, hogyan ítélnétek, mi történt pontosan?
3: Azt gondolom, hogy jó esély van rá, hogy 11-es következzen, mert a labda útját megakadályozta Mehiasz a felső karjával, ment volna a labda a pattanás után Hán elé, és ennek az útját egy kicsit felemelt karral a könyöke fölött hozzáért a labda. Szerintem jó esélye a 11-es lesz.
4: Eltelt már a találkozóból nagyjából 2,5 perc, ebből a tiszta játékidő az gyakorlatilag olyan 25 másodperc lehetett. Azóta áll a játék, a debreceni térfél közepén letéve a labda, Dzsuzsák Balázs valóban szeretné elvégezni a szabadrugást, de könnyen lehet, hogy tényleg nem végezheti majd el, és esetleg egy 11-est, egy büntetőt hajthat végre a hazai csapat. Hát az egyik leggyorsabban megítélt 11-es lenne talán az NBA történetében is, és kihívják Bognár Tamás játékvezetőt, hogy vizsgálja meg az esetet. Ez általában akkor történik meg, amikor a videóbíró szobában másképpen látják az esetet, mint ahogyan a pályán tartózkodó játékvezető tette. A játékvezető úgy döntött első blikre, hogy nem ítél büntetőt, de kihívták őt, ami pedig azt jelenti, hogy a videóbíró szobában Berke Balázs és Búzás Balázs úgy ítélte meg, hogy ez bizony 11-est ér. hamarosan kiderül, hogy mi lesz ennek a vége. Böde Dániel azért Dzsudzsák Balázzsal, egykori válogatottbeli csapattársával most konzultál. Nyilvánvalóan Dzsudzsák Balázs, a debreceni csapatkapitány nem szeretné, ha ebből 11-es lenne a végére. Böde Dániel viszont próbálja megmagyarázni a debreceni csapatkapitánynak, hogy ez bizony büntetőt ér. A játékvezető most tér vissza a pályára, mutatja a videóbíró jelet, és egyből a 11-es pontra mutat. A negyedik percben tehát büntetőhöz jut a Paks együttese.
5: Hát és akkor valóra vált az, amit mondtam. 12 másodpercnyi játékidő után harcolta ki azt a 11-est a Paks. Hiába most már a harmadik negyedik percet írjuk egészen pontosan, még csak most ítélte meg a videóbíró, de hát az tényleg, amit mondtam, nem hiszem, hogy ilyet valaha is látott valaki. Majd megkérdezzük a gól után, ha a gól lesz, mondjuk ugye a 11-es után, Mugovics Lászlót, hogy ilyen vagy ehhez hasonlót megtapasztalta már karrierje során. Na, a játékvezető pedig azt mondja, hogy nincs jó helyen a labda, úgyhogy újra igazítatja ezt Kocsis Dominik helyett Horváth Kevinnel. Kocsis Dominik ugye a 19-es számú játékos a Debrecenek, 19-essel Horváth Kevin a labda mögött. Nem Böde Dániel, nem Bindekker, nem Pop Kristóf, hanem Horváth Kevin. Na nézzük, Horváth Kevin neki fut a labdának, és belövi! A mérkőzés 5. percében megszerzi a vezetést a Paksi FC. A gólszerző Horváth Kevin 1-0-ra vezet a hazai csapat a Debrecen ellen. Érezte az irányt Erdélyi. A kapu jobb oldalába laposan lőtt Horváth Kevin. Rajta volt a Debrecennek a kapusa, de nem tudott hárítani. 5. perc, 1-0-ra vezet a Paks a Debrecen ellen.
4: Bukovics László mit szól mindehhez?
3: Nem Windecker, nem Böde, nem Hán, hanem oda merte állítani Bognár György Horváth Kevint, és a fiatal játékos nem remegett meg, ebben az óriási tételbíró mérkőzésen nagyon szép 11-est rúgott. Szerintem jogosítélet született, de itt ez nagyon jót tesz a mérkőzésnek véleményem szerint.
4: És akkor eltelik 5 perc a találkozóból, 1-0-ra vezet a Paks a Debrecen ellen, ami azt jelenti, hogyha az élő tabellára tekintenénk, akkor pontokban, ha minden így maradna, utolérné a Paksa a Debrecent, de egyáltalán több győzelemmel rendelkezne, és az NB1-ben a rangsor a győzelmek alapján történik. Közben letámadja Erdélyt Hán, és bele is ér a kirúgásába. Könnyen zavart okozott most a debreceni kapusnak Hán János, a rutinos paksi támadó, aki korábban egyébként gólkirálya is volt a labdarúgó NB1-nek, és pont amikor elpillantottam itt a mi jobb kezünk felé elhelyezkedő lelátó irányába, ahol a paksi ultrák foglalnak helyet, akkor itt a két lálátó között még láttam sétálni azokat a bekísérő édesanyákat, barátnőket, feleségeket, akik egyébként a mérkőzés elején ott voltak a pályán. Hát ők lemaradtak az első találatról. Kocsis viszont tehet róla, hogy lássanak egy gólt ők is, azonban beadásába belelépett Szekszárdi, jöhet a mérkőzés első sarokrúgása, amelyet majd a Debrecen végezett Dzsudzsák révén.
5: Dzsudzsák pedig hergeli is a debreceni ultrákat, a vendég szurkolókat, nagyjából 100-200 fővel képviseltetik magukat Debrecenből. Dzsudzsák Balázs jobb keze az égbe, balla pedig rúgja a szögletet hamarosan, amint elindul bent a figura. Szűcs oda megy hozzá kicsibe, Dzsudzsák nem kér belőle, most középre a labda, hát a hosszúra van fejes, le is csorog a labda, és ott az egyenlítés! Hát ez hihetetlen! Long Ádám, a gólszerző a 7. percben már 2 gólt lát itt a Paksi Aréna, a Paksi Stadion közönsége. Hihetetlen, hogy micsoda kezdés, 2 találat, 6 perc alatt, és hogyha levesszük azt a 2-3 percet, amit videóbírózással töltöttünk, azt is lehet mondani, hogy nettó 2-3 percnyi játékidő után láttunk 2 gólt. Rapid kezdés, 6 perc játék után Paks Debrecen 1-1.
4: Nem tartott sokáig a Paksi előny, és akkor még talán finoman fogalmazta. Horváth Kevin épp hogy csak megünnepelt a gólját, és visszament a saját térfelére, már mehet megint gyakorlatilag a felező vonalhoz, hiszen kezdőrugást végez el az egyik csapat, de ez most jelen esetben a Paks 2 perccel ezelőtt még a Debrecen volt. 1-1 az állás tehát a mérkőzésen, 8 perc telik el lassan a találkozóból. Vukovics László mit szól ehhez a gyors gólváltáshoz?
3: Hát nagyon szimpatikus, hogy mind a két csapat így felvállalja a támadójátékot. Langnak egyébként nagyon jött ez a gól, mert a 11-es ötti szituációnál ő helyezkedett rosszul, amikor bepattant mögé a labda, és Mehiász csak kézzel tudott, hát nem csak kézzel tudott, de kézzel nyúlt hozzá, és lett belőle 11-es. Itt rengeteg gól, eszközben kifejlik Erdély kezéből a labdát. A paksiak le fogják támadni a Debrecen továbbra is, ahogy ti is mondtátok, most egálból folytatódik a mérkőzés. Egy nagyon jó bronzcsatára van kilátás. Itt mind a két csapatnak csak a győzelem lenne jó.
4: Windecker választja most Papot. A 9. perc elején járunk. Paks Debrecen 1-1, Erdélyt támadja megint csak Hán, azért Erdélynek oda kell figyelnie, mert egyszer Hán már odaért úgy, hogy bele tudott érni a hosszú indításába, most ez nem sikerült, Vas pedig egyből visszabombázza az Erdélytől érkező labdát, Mehiász pedig rosszul veszi át, letámadja őt Papp, és meg is szerzi a labdát, mégpedig úgy, hogy a Paks végezhet el bedobást, mondom én, aztán a partjelző végül felülírja az én szavamat, a játékvezető sem tudta pontosan megmondani, hogy ki következik majd, nagyon rutinosan Papp a kezébe vette nem csak az irányítást, de a labdát is behajította, azonban jeleztek neki, hogy ezt nem kellene, a Debrecen végez el bedobást, Szűcs Tamás pedig már is előre nyújtja a labdát, Batik, és Batik pedig forgatja a bal hátvédhez Guerrerohoz, ő továbbítja Dzsuzsáknak. A 9. perc végén Paks DVSC 1-1.
5: Hán a labdával, Hán szökteti csapatását a 16-oson belül, már Bévárdi, de jól keresztez Lang Ádám, micsoda mérkőzés kezdés a korábbi válogatott játékostól, egy gól, aztán pedig egy szép szerelés a 16-oson belül. Elnézést, hogyha az imént az adásba behallatszódott egy idegen hang, hát igazából a helyi műsor közlővel kevertek össze, és egy bankkártyát kértek éppen számon rajtunk, de igazából megoldottuk ezt a szituációt. És jobb oldalról beadás, bal oldalról egy beadás, egészen pontosan Bévárdi az, aki próbálja középre tenni a labdát, kifejelik Batikék, egy újabb bedobással folytatódik a mérkőzés a 9. percben, megint Bévárdi az, aki majd behajítja a labdát a pályára. A gólszerző Horváth Kevin forgolódik, ketten odaérnek hozzá, és el is választják a labdától. Szekszárdi teszi most már hátra, egészen Vasig, és akkor építkezhet szépen mélyről a Paksi FC vécsei. Kicsit körülményes, kicsit lassú volt a labdaátvétel, de aztán szépen megoldja, Kocsist passzolták ki. Hát mondhatni egy kényszerítővel, de nem volt, hiszen nem háromszögeltek ki éppen abban a pillanatban senkit. Szekszárdi a pályának a bal oldalán, a Paksi FC jobb oldali belső védője. Szerjó Navarro a technikai zónájából figyeli állva a mérkőzést. Ó, az micsoda indítás közben. Nem jön ki a kapujából, bizonytalankodik Erdélyi. Talán odaérhetett volna, hogyha egy lépéssel megtámadja a labdát. Hamarabb Hán így majdnem gólt szerzett, és 10 perc játék után majdnem megszületett a mérkőzés harmadik találata. Lehet egy kis bizonytalanságot felfedezni a Debrecennek a védelmében, de hát lehet, hogy ez abból is adódik, hiszen már a bizonytalanságra az is okot adhat, hogy összehoztak egy 11-es rögtön 12 másodpercnyi játékidő után.
4: És eltelik akkor 11 perc, hogy megint Vugovics László szakértelmére hagyatkoznék. Azért Mehiász azóta, hogy a 11-esben szerepet játszott, tehát az ő kezéhez ért a labda, elszórt egyet a saját térfelén, most épp mögé tudták indítani be a labdát, úgyhogy gyakorlatilag még Hán hozzá is ért, igaz, kapujából nem érkezett Erdély sem, de Mehiász nagyon veszélyesen játszik eddig a Debrecen szempontjából Vugovics László.
3: Igen, valóban rosszul kezdte a mérkőzést, de ő eddig nagyon megbízható, egyenletes teljesítmény nyújtott. Tehát ott van Hoffmann például a cserepadon, aki bármikor bevethető, ne felejtsük el, hogy a Rapidból jött, az egy nagyon rutinos játékos, de nem hiszem, hogy azért 10-15 perc után cserélni fog Navarro. A Mehiászt meglátjuk, mennyire rázódik bele a mérkőzésbe, de mind a két csapat nyílt, őszinte futballt játszik, senki nem áll be védekezni, ez egy jó mérkőzés eddig.
4: Dzsuzsák Balázs kapja meg közben a labdát a középpályán, Battikhoz passzol, ő pedig forgatja a jobb oldalra, ahol beléphetnek Kusnyír a támadásba. A 12. percben járunk, Kocsis kapja meg az oldalvonal mellett, mind a két csapat egy-egy találatot jegyzett eddig a Paks Debrecen mérkőzésen. Batik egy mélységindítása Kusnyír irányába, egyelőre lent marad a partjelző zászlaja, Kusnyír élesen kereszt belövi a kapu előtt, továbbra sem emelkedik a partjelző zászlaja, tehát nem volt lesen Kusnyír az indítás pillanatában. Ez most egy nagy lehetőség volt akkor, de éles szögből. Dzsuzsák viszont egy óriási labdát ad Guerrerónak a beadásába, bele tud nyúlni még Szekszárdi, és így odapattan végül, sőt Bévárdi volt az, aki elnyúlt, és odapattant így végül Kovácsik kezébe. Jöhet a Paks a 13. perc elején 1-1-es állásnál.
5: Hoppá, Windecker célba vette a hirdető táblát, azt hitte, hogy sokkal előrébb helyezkedik csapattársa, de ez nem így volt. Kicsi értetlenül fordultak egymáshoz a rossz passz után. A harmadik gólját szerezte egyébként a bajnokságban Horváth Kevin, a másik gólszerző a Debrecen részéről Lang Ádám pedig az első találatát jegyezte a szezonban. Kovácsiknál a labda, felívelte neki a debreceni hátvédsor, Kovácsik pedig újra játékba hozza a labdát, méghozzá a rutint választja Vécseinek a bal lábát. Vécsei hátulról passzol Windeckerhez, Windecker mint védekező középpályás a játék szervezéséért felel, vissza Windecker vissza Vécseihez, ő nyújtja meg előre fele a labdát, az kint volt már, azt mutatja a debreceniek, jobb hátvédje Kusnyír, és a játékvezető hisz neki az asszisztens segítségével, így debreceni pardobással folytatódik majd a mérkőzés. Társat keres magának Kusnyír, de egyelőre nehezen indulnak be a mozdulatok. Batik is odarohant, Szűcs is ott van, most már Szuhodovszki is előre jön, de hát egyiket sem választja, Kusnyira most, hú, ez kicsit kacskán talált el Kocsis, de talán még Ulec Szuhodovszkinak nem, összességében a labda marad Szűcsnél, is így a Debrecen támadása építkezhet tovább. Guerreiro a bal hátvéd, Guerreiro vissza Dzsuzsák, egészen szinte hatos pozícióba, vagy talán még inkább annál is mélyebben visszamozgott Dzsuzsák, és aztán mutogat előre Kocsis fele, hogy legközelebb több mozgást kér. Dzsuzsák hazapasszolja kapusának Erdélyhez, kicsit ő is dédelgesse a labdát, szokja azt az M1-es közeget. Másodjára volt az, hogy kicsit sokat várt most Erdélyi. Előbb Hán, most Hán, előbb pedig Böde támadta le, egy újabb zavar a debreceniek középpályánál. Egy eladott labda Windecker Józseftől, úgyhogy folytatódhat a debreceniek támadása Szuhodovszki révén. Az egy jó indítás, mélységindítás Kocsis felé, Kocsis hosszan szöktet, odaérnek, de a 16-oson belül marad még a labda, Kocsis ballában visszateszi lövésre, Szuhodovszki ballal, cselez egyet, Szuhodovszki kiteszi jobbra, még mindig a 16-oson belül Kusnyér, át a hosszúra van fejes, de Vas az, aki kifejeli a labdát Dzsuzsákhoz. Dzsuzsák bal lábával átveszi, át a jobb lábára cserél, Dzsuzsák visszafordul, mint egy ringlispír, és aztán kiteszi Guerreironak. Hát ebben több volt összességében, azt hittem, hogy ebből akár még egy kapuralövés, vagy egy nagyobb helyzet is kisülhet. Batik talán majd most, Batik ballal kiugratja csapattársát, Szuhodovszki, ez nem volt jó, pontatlan átadás volt. 15. perc, Paksi FC, DVSC 1-1.
4: Lang lökött egy hatalmasat az indítást követően Bödén. Nagyon rutinosan tette mindezt, nem kézzel, hanem testtel. A játékvezető tovább is engedte a játékot, és a labdabirtoklás joga pedig a Debrecenhez került ismét. Mehiász az, aki várja, hogy megtámadja őt, az egyik paksi támadó, Böde immel.

0: labda átvételébe csúszott hiba, el is veszítette a labdát, aztán Hán kap egy remek labdát a 16-oson belül, nagyon kisodródott vele, ráadásul a mérkőzés előtt éppen, hogy csak fellocsolt pálya, még nem száradt meg teljesen a napsütésben, és pont annyira csúszott meg a nedves fűben a labda, hogy Hán ezt már nem érhette utol, lehet, hogy egy 5-6 perc múlva, amikor már annyira felszárad itt a napsütésben a pálya, hogy nem csúszik ennyire, akkor elérte volna Hán ezt a labdát, de hát a labdarúgásban nincsen ha, ami biztos az az, hogy a 16. percben Paks DVSC, a Fizdiga 32. tehát utolsó előtti fordulójában az NB1 2025-26-os idényében 1-1.
1: Czódowski kézzel ütött bele a labdába a gólszerző horvát, a játékvezető azt mutatta, hogy mehet tovább, előnyszabályt szeretett volna ítélni a Lokinak, de hát a Debrecének nem éltek ezzel a lehetőséggel. Hát ha majd most, ó, micsoda keresztezés volt ez. Aki megpróbált elszaladni a színen a debreceniektől, Patai Dávid volt, a bíró pedig most mondja azt, hogy kicsit álljunk meg és hozzuk vissza a labdát a bedobáshoz. Guerreiro kicsit előrébb sétált egy 5-6 métert, és akkor onnan végezheti majd el a tacsot. Nem indult még el a játék, és Patai, az imént említett játékos cipőt köt, na most tápászkodik fel a debreceniek bal szélső, és akkor folytatódhat a mérkőzés. Jó a hangulat egyébként, mind a két csapatnak a tábora hangos buzdítással bíztatja saját maguk egyesületét, úgyhogy minden, tényleg minden adott, sőt a játék is úgy kezdődött, hogy hát egy igazi futballünnep itt Pakson a Debrecen ellen. Ilyenkor jó egyébként játszani, sőt kilátogatni a nézőknek, amikor már jó az idő, kitavaszodik az idő, sőt nyár eleje van, május elejét írjuk. Jó az idő, meleg van, és akkor így mindenkinek nagyobb kedve van meccsre járni, mint egy szürke decemberi hideg téli napon. Na nézzük, előrefele Mehiasz egy indítással rövid volt, és akkor ebből fordulhat a Paks. Na, az egy jó kényszerítő most, Pap Kristóf teszi vissza bal oldalra, egy beadás Bödék felé, Böde leveszi mellel a 16-oson belül, Böde, és aztán kiköt a labda Erdélynek a kezében a Debrecen kapusa. Most ott volt, én szerintem megint kicsit bizonytalan volt, és szinte ő várta, hogy guruljon felé a labda, mit sem lépett volna egyet vagy kettőt az irányába. Az ó, micsoda becsúszás! Egy néhány ütemmel lemaradt Szekszárdi, Szűcs ezt számon is kéri rajta ezt a belépőt. A mérkőzés első sárgalapját is fel tudjuk egyezni a 18. percben. Szekszárdi a gazdája, úgy gondolom, hogy teljesen jogos ítélet volt. 18. perc, Paks, Debrecen 1-1.
0: Zsuzsák Balázs lesz majd, aki elvégzi a szabadrugást. Szűcs azonnal felpattant és számon kérte Szekszárdit emiatt a szabálytalanság miatt. Ebből azért komolyabb baj is lehetett volna, Szűcs egy picit húzza is a lábát, de úgy tűnik tudja folytatni a játékot, a bal lábára sántít egyelőre a fiatal debreceni középpályás. Most Kusnyírhoz forog át a labda a jobb oldali hátvéd pozíciójába, de már az ellenfél térfelén minden, tehát a paksi térfélen minden mezőnyjátékos mind a két együttesből. Szuhodowski kap egy remek mélységi labdát, mellel maga elé teszi, aztán Kusnyírt választja, most Kocsis kapja meg a jobb oldalon, vele szemben Sije. Kocsis megveri Siét, jön a centerezés, de aztán sikerül Vasnak még felfejelni az égbe. A hosszú oldalon összeszedheti Guerreiro, de aztán inkább a fiatal szélső Patai az, aki kiforog vele. Zsuzsák a hosszú irányába Kusnyír feléivel jön a visszatett labda, Kocsis pedig miért ballal akarta ezt elrúgni? Vajon bal külsővel próbálkozott, Jocskán a kapu fölé szállt, most ez a kísérlet. Marad a 19. percben az állás a Paks Debrecen mérkőzésen, az 1-1, nagyon hamar már a 8. percben ez volt az állás, Vukovics László az elmúlt 10 percben, viszont nem vettek nagyon vissza a csapatok, csak éppen gól nem született.
2: Igen, egyetértek, szép, őszinte nyílt játék folyik a pályán. A paksiak az előbb Böde Dániel mellel szerette volna maga elíteni Siye beadását, de egy kicsit hosszan vette. Erdélyi nagyon bizonytalanul véd a Debrecenbe, szerintem belejátszik az is, hogy az elmúlt mérkőzésen Demién védett, és most kicsit bizonytalan a kapus a kijöveteleknél, nem érzi a távolságokat, nem mer nagyon kilépni. Ezt lehet, hogy meg tudja lovagolni a Paks. A Paksiaknál pedig Szekszárdi ugye kapott egy fölösleges sárgalapot a félpályánál, elképzelhető, hogy a fél időben Alakszaira le fogja cserélni Bognár György.
1: Belobással folytatódik a mérkőzés a 20. percen. Guerreiro próbált társat találni magának, nem igazán akarnak ezek a fogaskerekek elindulni, de a paksi részről is volt már egy nehezebben elvégzett bedobás, talán a Lokinál ez hatványozottabb, még hatványozottabban igaz, hogy lassan tudják ezeket elvégezni. Patai át a túloldalra Batikhoz, nem igazán volt még jó passza Batik Bencének, talán idegen számára ott az a hatos pozíció, inkább a belső védőt, hát szokta meg őt, abban a pozícióban láthattuk az elmúlt években futballozni. A paksi a labda, Vécsei Windeker, Vécsei utat jár be a labda, Vas, és akkor most az imént sárgalapos Szekszárdi próbálja megnyújtani Böde Dániel irányába. Na nézzük, Böde és Mehiasz csatáját, most Mehiasz nyeri, de rossz helyre fejeli a labdát. Horváth Kevin. Ő szerezte meg a mérkőzés első gólját. Na most talán lesz bal oldalról egy beállás.

0: Pass befele. Horváth Kevin. Horváth Kevin küzd a labdáért. Nincsen meg, szépen odaért. És el tudta pöckölni a labdát. Kocsis Dominik, illetve Kusnyír is segített neki. Paksi bedobást elvégezte Vécsei, közben a játékvezető azt mutatja, hogy nem ők fognak dobni, hanem a Loki. Érdekes és kicsit hát furcsa ítélet, a szurkolók sem értették, de végül is a játékvezetőnek van igaza, úgyhogy debreceni bedobással folytatódik majd a játék. A 21. percben, amikor is Horváth Kevin büntető góljával, illetve rögtön néhány perccel később Lang Ádám egyenlítő góljával 1-1 a mérkőzés állása.
1: Ha nem is feltétlenül igaza van, de biztosan az lesz majd, amit ő ítél. Ez jött most éppen, egy debreceni bedobással folytatódott a játék. Lang az, aki a bal oldalra passzol Dzsuzsákhoz. Dzsuzsák egy szenzációs labdát adott egyébként mélységben, most viszont elszórja. Hán az, aki könnyedén vehette át ezt a rossz keresztlabdát. Kocsis viszont remekül ér vissza védekezni, és aztán Szuhodovszki elé passzol. Most a bal oldalon Patai kapja meg, Szekszárdinak vigyázni kell. Hát azért, ha ő szabálytalankodik egyet most már, ráadásul az mondjuk egy olyan szabálytalanság, hogy esetleg lerántja ellenfelét, akkor könnyedén ember hátrányba kerülhet a Paks, akár még az első játék részben is. Valóban lehet majd, hogy a második félidőre Alakszait küldi ki Bognár nem játékvezető, hanem vezetőedző a Paks csapatánál, csak éppen a mai mérkőzés játékvezetője is Bognár Tamás, de természetesen most Bognár Györgyről beszélek, a paksi vezetőedzőről. Böde csúsztat Bévárdihoz, Bévárdi egy picit hosszantolja meg, de nem támadja meg őt Dzsuzsák, úgyhogy még Szekszárdihoz vissza tudja passzolni a labdát. Szekszárdi pedig egy szenzációs keresztlabdával Sije elé tálal, aki egy az egyben rávezetheti Kusnyira a labdát. A 16-os csücskétől érkezik a beadás, megpattan, jön a kapujából Erdélyi és könnyedén szedi össze. A 22. perc végén, most már a 23. minutum elején Paks Debrecen 1-1.
0: Szűcs a labdával, Batiktól kapta két ember között. Szűcs a második, mondanám én, elhamarkodottan a szabálytalanságot harcolja ki. Bognár játékvezető pedig félrenéz, nem ítél szabálytalanságot. Lang az, aki tudott most keresztezni, aztán megint hamar visszaszél. Te jó ég, Hán! Az is sárga lap lesz, hogy csak nem ítél előnyszabályt a játékvezető. Igen, talán most ebben a pillanatban így van, meg is áll a játék. Szuhodovszki elvesztette a labdát, és jön a mérkőzés második sárga lapja, ezt is a Paks kapja, méghozzá Hán János. Csúnya belépő volt ez. Egyébként az első sárga lap Szekszárdinál is csúnya volt, amit Szűcs Tamásra mért, és ez is csúnya volt. Batik Bence lábát találta el Hán János, és nem is kért elnézést, hogyha most igen, el is sétálnak egymás mellett, úgyhogy még csak elnézést sem kért. Csúnya belépő volt, de hát jár érte természetesen a debreceni szabadrugása saját 16-osuk előteréből. Mehiasz fogja útjára indítani a labdát. Előtte még mutatja belső védőtársának, Langnak, hogy kicsit helyezkedjen följelvő, ezt előre fogja ívelni. Gereiro szinte egészen a baloldali szélső támadó pozíciójáig felment a Lokinak a bal hátvédje. Na most már az ideje lenne Mehiasznak elvégezni azt a szabadrugást, ebben a pillanatban ezt meg is teszi, Kocsist veszi célba, viszont nem ment el odáig a labda, Sia volt az, aki el tudta fejelni. Horváth csúsztatja tovább, Pap Kristóf küzd a labdáért, és megszerzi, megint Batik adja el a labdát, legalább a negyedik eladott labdája Batik Bencének, úgyhogy ha azt mondta Lukovics László az imént, hogy Erdélyi a Debrecen kapusa bizonytalanul kezdett, akkor ez igaz ugyanúgy Batik Bencére, aki hát hathatós közreműködéssel ott van, jelen van minden egyes paksi támadásban, természetesen idézőjelbe téve, hiszen a Debrecennek a középpályásáról, most középpályásáról, egyébként védőjéről beszélünk. Lestint a játékvezető, úgyhogy áll a játék a 24. percben, amikor is a Paks a Debrecen ellen 1-1-es döntetlenre áll.
1: Egy hosszú indítás, amelyen résnek kell lennie Kovácsiknak. Kovácsik előre bombázta a labdát, viszont a csapattársa, a paksi jobbszélső Bivardi nem tudta megszelídíteni. Hán labdát szerez, és aztán sarokkal remekül hagyja ott Windeckernek, középen érkezik Böde, eljut hozzá a labda, és megint vezet a Paks. Böde elcsúszik a gól öröm közben, de ez nem számít. Egészen biztosan szabályos találat született a 25. percben. Megint vezet a Paks, 2-1-re ráadásul a Debrecen ellen. Szenzációsan tálad sarokkal Hán Windecker elé, aki pedig önzetlenül a 16-oson belül már akár el is lőhette volna élességből, de ő inkább Böde Dániel elé tálalt, aki pedig az ilyen helyzeteket nem puskázza el. A kapuba lőtte ráadásul annak a bal oldalába, itt tehetetlen volt a debreceni kapus Erdélyi, és akkor ismét vezet a Paks, de ezúttal már 2-1-re a Debrecen ellen, és micsoda bronz csatát látunk itt Lukovics László.
2: Igen, fantasztikus eddig a mérkőzés, magyar színvonalhoz képest tökéletes. Hámnak volt a kulcsmomentum a sarkozás, de mind a három szereplőt meg kell dicsérni. Windecker pont addig vitte a labdát, amik kell, a legjobb helyre adta, hát Bödét meg nem kell bemutatni. Ő Böde Dániel, aki tudja, hova kell érkezni, és onnan ő nem hibázik. Fantasztikus. És még az érdekesség a mérkőzésen, hogy a 70-szeres válogatott Lang fogja a 25-szeres válogatott Bödét, és a gólörömnél Böde a saját fiával tudott törölkezni, hát valami fantasztikus.
0: Hihetetlen egyébként, hogy Böde Dániért mennyire szeretik itt, hogy hányszor bekiabálják a nevét a góloknál, és hát az üde színfolt tényleg itt a stadionban Böde Dánielnek a nevét, amikor meglátták sokan a kezdő 11-ben már úgy voltak vele, hogy ebből a meccsből semmi rossz nem sülhet ki. Azért nem szabad elvenni tőle azt, ahogy 39 évesen, ahogy besprintelt oda a 16-oson belülre, hogy megkapja a labdát Windeckertől, ahogy lefutotta ott a visszarohanó Mehiászt, és ő hozzájutott el végül először a labda, egészen elképesztő, zseniális Böde Dánielnek a teljesítménye. Úgyhogy vezet 2-1-re a Paksa Debrecen ellen. Gereiro megint lassan végzi el a bedobást, a meccsnek biztos, hogy nem tesz rosszat ez a paksi gól. A Debrecennek újra ki kell nyílnia, és aktívan részt kell vennie a támadó játékban. Megint, mint ahogy az jellemző volt, amit az első bekapott gól után, ahogy reagáltak, ahogy jellemző volt rájuk. Na nézzük megint a gólszerző, Böde Dániel, a 16-osom elő, beadja Böde át a hosszúra, jó az még, Sie, Zitzer, Sie, nem pattam be, Mehiász, próbálja kikísérni, befele pörög a labda, nehogy összehozzon egy 11-es, azt mondja a játékvezető, mehet tovább, Paul Kristóf éles szögből, Batik pedig kikotorja. Hihetetlen milyen jelenetek zajlottak le ott most a 16-osom belül, de a játékvezető annulálja az imént történteket, és azt mondja, hogy volt ott egy szabálytalanság Pap Kristóftól, de inkább kivárt, előnyben részesítette a paksi támadást, de végül is visszafújta, úgyhogy marad a 2-1-es paksi vezetés a 27. percben.
1: Mehiász volt az megint, aki próbálta fedezni a labdát, nagyon veszélyes volt, mert ha Pap éppen a labdát pöcköli el csak, akkor bizony folytatott volna a játék, és egy óriási helyzetbe kerülhetett volna ezzel a paksi együttese. Most viszont jöhet egy kirúgással, pontosabban egy szabadrúgással Erdélyi, de kirúgással felérő, hiszen ha az ötös vonalát széltében meghosszabbítanánk, akkor abból a vonalból érkezett mélységből a labda. Batik az, aki most a jobb oldalra passzol Kusnyírhoz, Kusnyír pedig maga elé továbbítja azt, és a jobb szélen már Kocsis verhetné meg ellenfelét, ez viszont nem sikerült neki, Vécsei elpasszolja a labdát, Lang elveszíti, és akkor megint mentenie kellett egy debreceni játékosnak. Sok a pontatlanság azért mind a két oldalon, de a Debrecennek ami negatívuma az az, hogy az övéik inkább a saját védekező harmadukban történnek. Most megint egy szabálytalanság, de Vas volt az, aki eltüntette Suhodovskit, az előtt pedig Böde tűnt el. Hát vagy Mehiász, vagy Lang mellett, akkor a közönség felhördült, azért Böde Dániát nem csak nagyon szeretik, de meg is védik itt Pakson, és most is próbálták a játékvezetőt jobb benyomásra bírni, már ami a paksi részről számít jobb benyomásnak, de nem így tett a játékvezető. A 29. percben pedig 2-1-es paks vezetésnél a Debrecen ellen jöhet egy szabadrúgással Dzsuzsák Balázs, a Debrecen középpályása.
0: Böde Dániel egyébként a 10. gólját szerezte az idényben, ezzel ő a paks házi gól királya, most már egyedüliként eddig 9 góllal Hán Jánossal töltötték be ezt a szerepet megosztva. Dzsuzsák híveli előre, Batik csúsztatott a 16-oson belülre, a paksi védők viszont Vas vezérletével helyén voltak. Böde megnézi, hogy ki ennyire áll kint Erdély, de nem kínálta meg a félpályáról, de érdekes lett volna, hogyha Böde ráteszi, és mondjuk megkínálja 50 méterrel a Debrecen kapusát, nem próbálta meg, de szép lett volna. Elveszti azóta Böde Dániel a labdát, sőt, nem csak Böde, hanem a paks is elveszte a játékszert, Mehiász csúszott oda, majd dél-amerikai módjára balra nézett és jobbra passzolt bal lábbal, nem hazudtolja meg a hazáját Mehiász. Aztán most jobbal előre küldi pontatlanul, Vastól elpattan a labda, aki összeszedi, az pedig Suhodovski volt. A Suhodovski helyén pedig Kocsis szaporázza már, Vécsei jobb pozícióban volt, ő gurítja hátra Kovácsikhoz. Szekszárdi vissza Vécseihez, szépen kihozza a labdát a paks, mi a jutalmuk a vezetésen túl, az, hogy megtapsolják őket a szurkolók, Hán indítaná Bödét, lyukra futtatják Böde Dánielt, hihetetlen, de ezt is bírja, bal oldalt folytatódik a paksnak a támadása, nézzük, Siel lesz a érkezőben, Böde már mutatja, hova kéri, oda kéri és oda kapja is, picit lemaradt most róla Böde Dániel, nem úgy, mint a harmadik gólnál, amit ő szerzett a Paksi FC vezető találatánál az imént. Ide-oda pattog most a labda, csapongó a játék, elképesztő ütközések. Suhodovski lepattannak róla, Suhodovski még mindig próbált egy kötényt odaadni Vasnak. Vas blokkolni tudott, Dzsuzsák pedig már labdát kér az egyik nézőtől, úgyhogy bedobással folytatódik majd a mérkőzés. A 30. percben 2-1-re vezet a Paksa Debrecen ellen.
1: Hát puhánysággal semmiképpen sem lehet gyakorlatilag egyik csapatot sem vádolni ezen a mai mérkőzésen, elképesztő párharcok valóban látszik azért, hogy igenis van tétje ennek a mérkőzésnek. Ugye sorozatban harmadszor lehetne a Paks érmes a magyar labdarúgó NB1-ben, amennyiben idén sikerülne neki. Böde Dániel most kap egy labdát, és próbálná Hán elé tálalni, de útközben ott volt Lang, aki leleste ezt az átadást, és aztán már Erdélyhez passzolta vissza, aki előreívelt labdájával nem talált célt, olyannyira, hogy az oldalvonalon hagyta el a játékteret a labda, és bedobással következett a Paks, amelyet már el is végzett a Tolnai együttes, és most Vécsei az, aki a bal oldalon felpasszolhatja a középpályáról kiforgó horvát hozza a labdát. A 31. percben járunk, eltelik több mint az első félidő kétharmada, Kovácsik előreíveli a labdát, Böde nem tudja ott megszelidíteni, és akkor most talán van időnk Bukovics Lászlóhoz kapcsolni, hiszen olyan gyorsak az események, hogy ez nem gyakran történik meg csak a góloknál. Laci, milyen a játék egyébként?
2: A Paks nem vett vissza az előnye birtokában sem. Tudják azt, hogy nekik a leggyengébb részük a védekezés, tehát bármikor benne van egy ellenfél gól, tehát minél több gólt kell rúgni, ezt meg is szeretnék szerezni a harmadik, akár a negyedik találatot, a paksiak mennek előre. És ennek szellemében nagyon jó mérkőzést láttunk. A Debrecen nem áll bevédekezni, próbálnak labdákat szerezni minél följebb. Batikot mondjátok, hogy egy kicsit gyengébben játszik, igen, pedig ő játszott védekező középpályán, de valóban sok labdát elad. Ott van adekvált megoldása a Debrecennek Juga személyében, tehát tudnak minőségben is váltani a csapatok, és ne felejtsük el, hogy Szentrei ott ül a Paks kispadján, akit a Debrecen erőteljesen figyel.
0: Azóta Erdélyi, a Debrecen kapusa megint eladott egy labdát, de nem lett belőle helyzet. Azért tényleg, tehát negatív értelemben kell elővenni mind a Debrecen kapusát, mind Batik Bencét. Nem véletlenül vezet a Paks 2-1-re a 32. percben. Paksi támadást támadnak a hazaiak, bedobással folytatódik a mérkőzés. Majd is ezzel ugye át is vette a harmadik pozíciót, a Gergő is mondta, a hazai csapat a tabellán 50 ponttal rendelkezik mind a Paks, mind a Loki. De az egymás elleni mérkőzések, az egymás elleni eredmények miatt a Paks jelenleg a dobogó legalsó fokán. Hihetetlen, ahogy a vendég, a hazai szurkolók megénekeltetik a stadion többi részét. A hajrá Paks, zúg már lassan egy perce itt a stadionban. Hátulról építkezik a Debrecen, Szűcs megbotlik a labdába, és így lesz jó. Patai teszi ki balra Dzsuzsáknak. Na nézzük, az egyik öreg rugott már nagy gólt, nézzük a másik, a Dzsuzsák balal a 16-osom elő, Dzsuzsák cselez. De igen, az a tempó az már nem olyan, mint régen. Dzsuzsák próbálta visszavenni a jobb lábára, majd újra megindulni a bal lába felé. De odaértek a védők, és ha jól láttam, Szekszárdi el tudta választani a válogatott korábbi csapatkapitányát a labdától a 16-oson belül. De nem veszti el a labdát a Loki. Lang Ádám a saját térfeléről indíthat egy offenzívát. Batik Bence kéri el. Nagyon idegenül mozogott abban a 6-os pozícióban, 5-ös messzámmal Batik Bence. Megint pontatlanul teszi tovább a labdát, pedig ez csak egy egyszerű belsős passz lett volna. 33. percben járunk, 2-1-re vezet a Paks a Debrecen ellen.
1: Ha azt nézzük, hogy a kaput eltaláló lövések aránya hogyan vált góllá, akkor azért jobban áll a Debrecen, hiszen összesen 3 lövést eresztett Kovácsik kapujának irányába. A Debrecen ebből egy talált el mindössze a kaput, abból gól is született, hiszen Lang akkor egyenlített a 7. minutumban, mikor a Debrecen egyetlen egyszer eltalálta eddig az első félidőben, úgyhogy a 34. percben járunk a hazai kaput. Ezzel szemben a paksiak már 3-szor próbálkoztak kapura lövéssel, sőt 4-szer, ebből 3 eltalálta a kaput, és 2-ből gól is született. Igaz, az egyik egy 11-es volt, amelyet Horváth értékesített még a mérkőzés legelején az 5. percben. És akkor már csak egy gól maradt ki a 25. percben. Böde szerezte meg újra a paksi vezetést Windecker gólpasszából. Az előreívelt labdát most Lang forgatja ki a bal oldalra, aztán Dzsuzsák elegánsan teszi Szűcs elé, Szűcs pedig remekül fordul le, és aztán Batikot játsza meg. Batik egy mélységi átadással, de jó lett volna Szuhodovszkinak, de elcsúszott a lába előtt, aztán már Szekszárdi az, aki megint csak előre tudja rúgni a labdát. A hosszú oldalon Hán az, aki megindulhat, Böde visszalép a labdáért. Inkább őt választották, a jobb oldalon pedig megint csak Pap indulhat meg, és szellős a debreceni védelem. Pap viszont, ha nem is feltétlenül lassabb, mint Lang, de biztosan a debreceni hátvéd volt előnyösebb helyzetben, ebben is több volt most azért paksi szempontból. Könnyen lehetett volna egy újabb hazai találat. Szekszárdinak vigyáznia kell ott Pataival szemben az 1-1-ben, de Patai már lesről indult, úgyhogy nem lesz újabb gól. A 35. percben Paks Debrecen, a Fizdiga 32. tehát utolsó előtti fordulójában 2-1.
0: Sokszor megtéveszti a játékosokat a fülön megcsúszó labda. Tehát ez is most olyan volt, hogy szerintem Pap Kristóf azt hitte, hogy nem fog ekkorát pattanni a labda, mégis ez zavart őt meg, és emiatt tudott Lang előnyösebb helyzetbe kerülni. Szépen lassan Szekszárdi fog elvégezni a szabadrugást a Paksi FC térfelének feléről, fog előre ívelni, Böde mutatja, hogy hova kéri Böde, és hát most egy méterre egymástól a két csatár Böde Mehiasszal küzd, és csúsztatja meg a labdát, tehát erre azért nagy szorzó nem volt, hogyha lehetett volna fogadni, hogy kinyeri meg ezt a párharcot kettőjük közül, nem alábecsülve Mehiasznak a képességeit, ami a fejelést illeti, de azért erre lehetett volna inkább voksolni. Kicsúsztatta közben a labdát Kusnyír, Paksi bedobással folytatódik a mérkőzés. Vécsei most ő hajítja előre, Bödét megint, minden egyes pontrugás vagy bedobás rögzített szituáció célpontja. Böde Dániel, aki rálép a labdára, és elveszíti Dzsuzsákhoz pattan. Dzsuzsák veszi célba Kocsist, aztán Dzsuzsák mérgesen int Kocsis irányába, hogy ennél azért többet és több alázatot. Egy előre ívelt labda 16-osa belül, Hán, hogy vette le? Majdnem, mint a Bundesliga logó, azt tessék elképzelni olyan mozdulattal. Hán János nem sikerült, tisztáznak a debreceni védők, folytatódott a mérkőzés egy bedobással. Bévárdi, Windekker, neki ma már van egy asszisztja, vissza Bévárdi, oly de elegánsan vissza Windekkerhez. Szűcs olvasta jól a játékot, hozná ki a Debrecen Patai, lefordulna Bévárdiról, Bévárdi becsúszva, Paphoz pattan, na most Gereiro kihúzza. Pontosan. Aj, de szépen vette le Szuhodovszki. Szűcs, a fiatalok, a debreceni fiatalok játszanak össze. Egy érintővel, micsoda labda kihozata a Patai. Folyik tovább a játék. Batik. Na most meg lesz egy jó passz a Batik Bencének. Oda viszi egészen közel, letutízza, megcsinálja. Batik. Ott a jobb oldalon Kusnyír. Kusnyír megpróbálja megverni, siét. Nem sikerül, Vécsei volt, aki nagyszerűen minden rutinját felhasználva tudott most szerelni. 37. perc, támad a Debrecen, de 2-1-re vezet a Paks.
1: Kusnyír forgatját a bal oldalra Gereirohoz, aki a bal lábával leveszi, aztán húz a kapu közepe, vagyis a pálya közepe irányába, aztán Szűcshöz kerül most már a labda, Szuhodovszkitól kapta meg egyébként a fiatal debreceni középpályás, és jöhet majd egy szabadrugással. Hát nagyjából 27 méterről a Debrecen együttese, talán még egy picit több is van, lehet, hogy 30 az a távolság, de hát Dzsuzsák Balázstól ilyen távolságból azért már láttunk óriási gólokat, még ha jó néhány évvel ezelőtt is.
0: Romániában, Bukarestben, arra gondolsz?
1: Például, de azért ő még a korábbi PSV Eindhoven-es korszakában is szerzett klubcsapatban ilyen találatokat. Ha pedig nem is kapura tűzi, hiszen azért ez tényleg messze van Kovácsik kapujától, akkor a beívelése is életveszélyes lehet a rutinos debreceni csapatkapitánynak, hiszen ballábbal a jobb oldalról, a pálya inkább jobb oldaláról érkező szabadrugás a kapu irányába tekerhetett majd, és akár még úgy is talált születhet az ilyenekből, hogy nem ér bele senki. Na de most miután a Bognár Tamás játékvezető rendet ragott a 16-os előterében, Batikhoz és Windekkerhez személyesen is oda megy, megtiszteli őket, jöhet Dzsuzsák középre ívelt szabadrugása. Batik meg tudja csúsztatni, megint Lang előtt a labda a 16-oson belül, aztán Kocsisnak teszi ki, de még mindig a 16-oson belül a Debrecen. A hosszú oldalt Batik küzd óriásit Bévárdival, valamint Windekkerrel, de nem tudott a labdához jutni. Nem születik újabb találat a mérkőzésen. A 39. percre érkezve arról számolhatunk be a hallgatóknak, hogy a Paks 2-1-re vezet a Debrecen ellen a Fizliga 32. tehát utolsó előtti fordulójában, és pillanatnyilag, ha az élő tabellára tekintünk, és ha minden így maradna a mérkőzés végén, akkor a Paks bizony előre lépne a dobogó harmadik fokára, és egészen biztosan onnan várná majd az utolsó 33. fordulót.
0: Azért érdekes volt látni, ahogy beszéltél róla, Gergő, hogy Dzsuzsák neki készült annak a szabadrugásra, hogy tényleg az a bukaresti szabadrugás gólya ugrott be, amikor Dárdai Pál ült még a szövetségkapitányi pozícióban, a mostani Újpestnek a sportigazgatója. Dzsuzsák és Tőzsér állt akkor a labda mellett, és végül Dzsuzsák lőtte rá, és milyen jól tette, és azzal egyenlített is a válogatott, és egy-egyes döntetlen lett az a találkozó. Nincsen játékban a labda, azért volt idő erre a kis rövid kitekintésre, 39. percben járunk. Azt mutatja a játékvezető, hogy tessék visszamenni legalább egy 5 métert Siének azzal a bedobással. Eleget tesz ennek a kérésnek, a Paksnak a bal hátvédje, és akkor természetesen Böde az, aki ott kéri a labdát, közel van Pap is, most ő kapja oda, a centrumba dobja be Pap, aj, micsoda esernyőcsel Kocsison, Pap, egy lövés távolról mellé! Hogy micsoda futballjelenet volt ez a kis esernyő, jó az idő, tehát amit mondtam, ez a 22 fok, ez nem csökken, nem fog megázni ma már. Szűcs, nem is Kocsis volt az, elnézést, ha azt mondtam. Szűcs Tamás kapta azt az ernyőt Pap Kristóftól. Gyönyörű szép kis futball csemege volt, de kirúgással folytatódik a mérkőzés, ugyanis a kapu jobb oldalát vette célba, jobb lábbal 17-18 méterről Pap, de célt tévesztett. Erdély most már a kirúgással, Langárám itt a pálya bal oldalán a játék. Dzsudzsák visszamozog egészen a bal hátvéd pozíciójába, a pálya minden egyes területén, a pálya minden egyes szegletén feltűnt már Dzsudzsák Balázs. Aktívan részt vesz minden egyes ő, tehát nem aktívan, igazából rajta folyik át az összes debreceni támadás, tőle indul, és nyilván majd ő szeretne, hogy egyszer nála záruljon egy akció, ha már a nagy öreg Böde Dániel betalált, ő is szeretne mindenképpen feliratkozni a táblára. Egy pontatlan előreívelés a paksi játékosoktól, ha jól láttam, Bévárdi volt, a Szexárdi volt az, akinek már sárga lapja is van. Dzsudzsák Balázs nem csak a szabadrugásokat, hanem a bedobásokat is ő kezeli. Ez most rosszul hajtott a középre. Vindekkel, Böde, le tud fordulni Böde, igen, meg is indítja Papot. Az előbb már elvesztett Pap Kristóf egy futópárbajt, ezt most nem veszti el. Hánnak centerezi középre, Hánnak a kezére pattan a labda, a játékvezető pedig nem vár tovább, nem mint előnyszabályt, azt mutatja, hogy kéz volt, meg is állítja a játékot. Jöhet egy debreceni szabadrugás. 41. perc, Paks Loki, 2-1.
1: Egyértelmű volt a kezezés, és valóban a játékvezető jó döntést hozott. Dzsudzsák pedig már a kontratámadásból a bal oldalon Szűcsöt indíthatja. Szűcs óriási versenyfutásban Bévárdival, aztán egy induló cselt követően inkább visszafele cselez Szűcs egy lövést, nagyjából 20 méterről megpattan, és még a Batika hosszú oldalon bizony beleérhetett volna a labdába, de jól zárt vissza vele Síje, és aztán a Paks kihozza a labdát olyannyira, hogy Böde indulhat. Úgy, hogy Lang és Mehiász őrzi őt. Böde le tud fordulni Mehiászról, szabálytalanul állítja meg a debreceni játékos. Megúszta a sárgalapos figyelmeztetést, legalábbis mondom én egyelőre. A szándék egyértelmű volt megállítani ezt a paksi támadást, és végül Böde Dániel az, aki a sárgalapos figyelmeztetés sorsára jut. Valószínűleg, sőt egészen biztosan reklamálás miatt a szövegért jár a sárga. Mehiász pedig megúszta akkor most a figyelmeztetést, bár teszem hozzá, azért az sem lett volna jogtalan, hogyha ő sárga lapot kap, hiszen ez egy taktikai szabálytalanság volt tőle ott a félpályánál, de hogyha tudta volna folytatni a játékot, akkor ebből egy óriási paksi helyzet is lehetett volna, de ez nem így történt. A 42. perc végén pedig egy hosszú indítás érkezik Vastól a jobb oldalra Bévárdihoz. Bévárdi fejjel megtolja Guerreiro mellett, de nem tudja bentartani, kicsorog az alaponon túl a labda, egy debreceni kirúgás jöhet. Most már talán összegezhetjük az első fél időben történteket. Vukovics László, milyen játékrészt láttunk itt? Azért nem akármilyet.
2: Magyar színvonalhoz képest, magyar NB1-hez nagyon jó mérkőzést láttunk. Hát az első 12. másodpercben 11-es, arra még nem válaszoltam arra a kérdésetekre. Ilyen meccsen még nem játszottam, hogy a 12. másodpercben már 11-es volt. Ugye a 4. percben rúgták be, mert addig varoztak. Utána a 6.-8. perc között egyenlített a Debrecen. Nagyon jó első fél időt láttunk paksi fölénnyel, a Debrecen helyzetben nem tud kerülni, de nyílt futballt vállal föl, és Bognár Györgynek megint bejött az a húzása, hogy Böde Dánielt nem az utolsó fél órára hozza be, hanem a kezdőcsapatba jelölte, ugye góllal hálálta meg a bizalmat, és még ott van neki a tarsolyba a Tóth Barna és Szendrei, akit bármikor elő tud venni Gyurkics is, tehát a Paksnak van minőségi cseréje, de ez a Debrecenről is elmondható. A Debrecennek valamit váltani kell a második fél időbe, nem csak azért, mert egy gólos hátrányban van, hanem támadásba. Hiába vállalják fel a támadójátékot, helyzetekig nem tudnak eljutni, tehát itt valamiben változtatniuk kell.
0: Guerreiro rúgja arcon Bévárdit, debreceni bedobással folytatódik a mérkőzés a 44. percben. Ugye Bognár Györgyről tudjuk, hogy ő ritkán, sőt, szinte soha nem hagyja el a kispadot. Ő leül a mérkőzés előtt, és végigüli a találkozót, nem reklamál, csak az asszisztenseivel, illetve a stábbal beszélget mérkőzés közben. Emiatt a Böde sárgalap miatt viszont felállt, és reklamálni kezdett a tartalék játékvezetőnél, Kovács Imrénél, ezzel ő is sérelmezte ezt a, hát mondhatni rossz ítéletet, sőt ki kell mondani, hogy rossz ítéletet, ami miatt besárgult csapatkapitánya. Támad a Debrecen, Kusnyér beadása jobb oldalról, ott egy fejes, tovább csúszik a labda, és egyenlít a Loki! Szinte a semmiből Guerreiro húzódott fel a támadással, és hiába bal lábas a Lokinak a bal hátvédje, nagyjából 5 méterről, az ötös csücskéről jobb elsővel gurít a hosszúba, meglepve ezzel, sőt legyőzve ezzel Kovácsik Ádámot, a Paks kapusát, úgyhogy amikor mi már összegeztük itt az első fél időt, szinte már zártuk az első 45 percet, akkor jön Guerreiro, és megszerzi a Debrecen újabb egyenlítő találatát, úgyhogy hiába vezetett a Paks sokáig 2-1-re, az első fél idő legvégén Guerreiro góljával 2-2-re módosul az állás. Vukovics Lászlóhoz fordulunk, hogy láttad, Laci, ezt a találatot? Benne volt-e az egyenlítés itt a fél idő végén?
2: Most nem volt benne a mérkőzésben ez, de egy Dzsudzsák pontrugás, azt mindig el szoktam mondani, az óriási veszélytrejt. Itt most egy jobboldali beadás volt, ahol fejpárbart nyert Batik, ketten ugrottak föl vele, az volt a hiba a paksi védekezésnél, hogy ketten ugrottak föl vele, és a mögötte jövő Guerreiróra senki nem figyelt, aki a levegőből tovább jövő labdát jobbal az ötös sarkáról a hosszú balansos sarokba tette, Nem mondhatjuk, hogy megérdemelten, de egyenlített a Debrecen.
1: És újra nyíltá vált a mérkőzés, ha eddig esetleg nem lett volna az. A 45. perc is eltelik, tehát az első félidő rendes játék idejének utolsó minutumán is túl vagyunk. Mennyi lesz a hosszabbítás? 3 perc egészen pontosan, ez indokolt a videóbíró alkalmazása miatt, valamint a sárgalapos figyelmeztetések véget. Szekszárdi kap labdát, Horvátnak nyomod a közben egyet a fiatal Patai Dávid. A játékvezető nem ad továbbra sem sárgalapot egy debrecenének sem. Ezzel szemben már 3 paksi játékos is besárgult, Szekszárdi, Hán, valamint Böde személyében. És akkor egy picit, hogy mi történt eddig, bár még van 2 perc a félidőből egészen pontosan. Horváth Kevin büntetőből szerezte meg a vezetést a Paksnak az 5. percben, aztán Langa 7. minutumban egyenlített. Böde megint megszerezte a Paksi vezetést a 25. percben, és most a 44. percben, tehát az első félidő utolsó előtti percében, ami a rendes játékidőt illeti, megint egyenlített a Debrecen, ezúttal Guerreiro volt eredményes. Most pedig egy kirúgáshoz áll oda Erdély, nem sieti el. Ez a 2-2-es félidei állás azt hiszem mind a két csapatnak megfelel most már. Mondom én, de aztán még lehet, hogy a hátrajövő másfél percben történik valami. Paks Debrecen 2-2 tehát.
0: Soha nem mondjuk, hogy soha erre az egyenlítő Debrecen egyenlítésre sem számítottuk már, aztán mégis ott lett. Námad a Paks, de talán most már tényleg úgy néz ki, hogy mindenki visszarendeződik saját térfelére. Lennmaradt közben a Debrecen játékos, hogy gyorsan nézem a számokat. Talán Suhodovszki az, akit nem látunk 13-assal állva a pályán mozogva. Igen, Suhodovszki az, aki lennmarad, a játékvezető pedig megállítja a játékot, oda megy, megnézi, hogy fejsérülés történt, esetleg vérzik-e Suhodovszki Soma, ami biztos, hogy az a 3 perc, ez tényleg minimum 3 perc, tehát most emiatt még egy picit rá fog majd tenni a játékvezető, és azt mutatja Bognár Tamás, hogy jöhet a debreceni orvosi stáb, meg kell vizsgálni, hogy mi történt Suhodovszki Somával. Vukovics Lászlóhoz tudunk-e még fordulni, hogy esetleg jobban látta-e, vagy volt-e már neki visszajátszás, hogy mi történt Suhodovszkival?
2: Erről még nem kaptunk visszajátszást, nem tudok nyilatkozni most.
0: Akkor mi azt tudjuk itt mondani a helyszínről, hogy tényleg most a 45 plusz 2. percben járunk, 47. perc, Suhodovszki Somát ápolják a debreceni orvosok. Dzsuzsák Balázs a labdával a kezében sétál a kezdőkörben, Böde korábbi válogatott csapattársával, Long Ádámmal beszélget, kokettálnak az első fél időben történtekről, a nézők pedig már elindulnak a büfék felé, szeretnék kikerülni a sort, úgyhogy a játék pedig hamarosan, hát valószínűleg folytatódik. Egyébként Suhodovszki még mindig a földön, Dzsuzsáktól elvette a labdát a játékvezető. Nem tudom, hogy rossz ítélet lenne ilyenkor már inkább lefújni ezt az első 45 percet, vagy megvárjuk még, amíg Suhodovszki felállna. Jelentem, ez megtörtént, és saját lábán fogja majd elhagyni a pályát Suhodovszki Soma. Bognár pedig a pálya jobb oldaláról átkocog a bal oldalra, és odaadja Bévártinak a labdát, úgyhogy labda ejtéssel folytatódik majd a játék nagyjából még egy percre. Azt mutatja Bognár, hogy a Paks fog jönni, Guerreiro is oda ment, hogy most neki ebben mennyire kell aktívan részt venni, hát semennyire, mert hát a Paksnál volt a labda, amikor megállították a játékot. Na, Bévárdi még egy jó egy percre, hát ha történik itt még valami. Szekszárdihoz hátra, Szekszárdi vas, kéri Bévárdi, lesen talál, les határon, de a játékvezető még elengedi Bévárdit, jó a labda, mondom én, közben kimegy bedobásra, Bognár a füléhez nyúl, de még nem fúj a sípjába, debreceni bedobással folytatódik a mérkőzés, most már tényleg csak másodpercek lehetnek hátra ebből az első 45 percből. Guerreiro is húzza még az időt, aztán hát nem ment gyorsan ez a bedobás eddig az első fél időben, talán majd most. Most egy nagy bedobás, Bognár még nem fújja le a találkozót, most egy előre ívelt labda. Hán, megmássza Guerreirót, Lang jön keresztezni, visszaküldi a mezőnybe. Óriási gyertyát rúg Lang. Vécsei a földön, Suhodovszki ütközte le, és megszökteti Kocsis, és Vasnak a futópárba, ezt Vas húzza ki, úgyhogy bedobással jön majd a Debrecen.
1: Már az órájára nézett többször is Bognár Tamás játékvezető, de egyelőre a sípját még nem vette szájába, majd most talán megteszi, de Dzsuzsák nagy bedobását még biztosan megvárja. A debreceni csapatkapitány hajítja a 16-oson belülre talán a labdát, ahol már Batik is várja például, de éppen a fiatal Patai is csúsztathat. Batikon túlszáll, aztán kivágja egy paksi védő, de megtartja Mehiasszal szemben, és le is fordul róla. Aztán a bal oldalt már Horvátot szöktetheti, Kusnyír elképesztő irammal követi a paksi középpályást, aztán végül szabályosan rúgja ki az oldalvonalon túlra a labdát. A játékvezető pedig az 50. percben véget vet az első félidőnek. 2-2 az állás a Paks Debrecen találkozón. Az 5. percben Horváth büntetőből szerezte meg a paksi vezetést, majd a 7. minutumban Lang Ádám egyenlített. Aztán a 25. percben ismét egy paksi gól, Böde Dániel volt eredményes Windecker gólpasszából, de még az első félidő hajrájában, a 44. minutumban Gereiro egyenlítette ki megint a találkozó állását. Ezzel, pontosabban ezekkel a gólokkal a félidőben Paks Debrecen 2-2, elmegyünk a negyedórás szünetre, aztán jövünk vissza a mérkőzéssel, addig viszont a szó a stúdiói.
3: Köszönjük szépen, hát itt kollégáim már többször mérték, hogy mikor lesz már vége, mikor lesz már vége. Hát én úgy éreztem, hogy ez egy jó mérkőzés, én még tudtam volna nézni, Laci, te hogy vagy vele?
2: Nekem is nagyon tetszik, kapunk mindent, amiről a futball szól, helyzeteket, cseleket, lövéseket, gólokat. Méltó a harmadik hely eléréséhez ez a mérkőzés. A Debrecennek, mondtam, hogy mind a két csapat győzelemre játszik, de a Debrecennek a döntetlen is jó, mert akkor megmarad a 3 pont fória a Pakssal szembe. Egy kicsit szerencsésen egyenlített a Debrecen, a második fél időben azért még itt várok fordulatokat.
3: Ha nézzük, akkor azért ez egy történelmi pillanat valószínűleg, hogy 8-10 vagy 12 másodperc telt el, és rögtön ítéletet kellett hozni egy kínos ügyben, mert ugye kezére pattant ugye Mehiasznak a labda, de jogos 11-es volt, de azért vártunk rá majdnem 2,5 percet, hogy ezt így igen, is egész ítéljék meg.
2: Egész pontosan a 12. másodpercben történt az eset, és talán a 4. perc is eltelt, mire befújták. Ezt a fiatal Horváth Kevin megemlítettem a közvetítés során is, hogy nem Böde rúgta, nem Hál rúgta, nem Windecker, nem Vécsei, pedig ott vannak a nagy öregek, hanem odaállt Horváth Kevin, és nagyon szépen berúgta a jobbas sorokba.
3: 19 lapot húzott Bognár György?
2: Szerintem edzéseken látja, meg hát a múltkor azért volt, aki kihagyta, talán pont Hán volt az, meg régebben Vécsei, aki 2-t is kihagyott egy mérkőzésen, pedig fantasztikus rúgós technikája van neki is.
3: Például a Magyar Kupában.
2: Magyar Kupában, így van, ugye? Így van. És itt a fiatal játékos berúgta, kétszer is vezetett a Paks, de döntetlennel vonultak fél időre. Hát Böde Dániel arcán lehetett látni, hogy nagyon mérges. Ugye kapott azért egy sárga lapot, hogy gyorsan elvégzett egy szabadrugást. Előtte faltolták, az ellenfélnek járt volna a sárga. Ráadásul nem is az, hogy nem kapott sárgát, mert az hagyján, hanem letette a labát, gyorsan elvégezte, hogy zicser legyen, és visszafújta, hogy sárga lap, hogy előbb elrúgta a labdát, mondja a bíró.
3: De miért kellett sípszóra várni?
2: De ott? Ilyenkor pont ezt akarom mondani, hogy ha te nem kéred a sípszót, nem kell várni, az ellenfél odaállhat olyankor, akkor te kérheted a sípszót, elküldi a játékvezető, síp 9 méter. De ha nem kéred, akkor azonnal elvégezheted ezt. Véleményezte Böde, véleményem szerint jogosan, de sárga lapot kapott, és Bognár György is ekkor borult ki, ment oda a 4. játékvezetőhöz is reklamált. Hát óriási téttel bír a találkozó, itt a nemzetközi porondról, nagy pénzekről szól, hát ezért van ekkora feszültség.
3: Bödét viszont ez a feszültség nem zavarja, mert ahogy ott jött a labdára, úgy csak Böde tud jönni, és nem akart ő jobb lábbal labdába rúgni, hanem ballal szépen okosan elrúgta hosszúra.
2: Igen, ezt nehéz megtanulni, megtanítani, hogy nem nagy gólokat kell rúgni, meg bombagólokat, hanem gólt kell szerezni. Az adott szituációban kell jó megoldást választani, és Böde ebbe fantasztikus. Tudják, hogy hova fog érkezni, a társak is tudják, hogy oda lehet rúgni a labdát, és még mindig 39 évesen is. Ezt szoktam mondani, ha például ott lenne a Paks játék a végig az ellenfél 16-osának, a Böde 50 éves koráig tudna játszani, mert olyan termete, olyan fizikuma van, hogy megtalálják, ott már beforgatja a védőt, és megcsinálja magának a helyzetet, mint ahogy ehhez is odaért lendületből, és még ez mellett is volt 2-3 olyan szituáció, amiből gól lehetett volna. A Paks jobban játszott az első fél időbe, de egyelőre nincs előnyben.
3: Azért elárulhatom a hallgatóknak, hogy Böde gólja után mondtad, hogy hát azért ez nagy dolog, hogy a fiát ölelgetheti a gól után.
2: Ez egy fantasztikus érzés. Hát a fia is egy nagyon tehetséges focista, ugye labdaszedő. Én Nyilasjékon, Ebedlyéken nőttem fel a Fradiban, nekem az volt óriási élmény, de ez, hogy a saját fiad ott van, és te gólnál oda tudsz menni, mint ahogy a 500. meccsén is, vagy igen, oda tudod futni hozzá, vele ünnepelt, akkor amikor a gól, tehát átvette a góllövő listán a vezetés, vagy gól király lett. Hát ezek fantasztikus élmények, hogy a saját fiad előtt élő példaként, mert sokan nem látják az édesapjukat játszani, mert mit tudom, későbbi gyerekek, vagy nem játják sztárkorukba, de Böde fiának megadatik, hogy látja az apját élőbe, és nem az van csak, hogy elmesélésből, hogy apád gól király volt válogatott, hanem látja, hogy tényleg, hogy futballozik.
3: Még annyit ugye, hogy azért nem vonultak boldogan be a Paksi játékosok, mert nem sokkal a félidő vége, vagy a szünetbe azért nem tudtak bemenni előnnyel, mert kaptak egy ilyen hát könnyen elhárítható gólt.
2: Igen, itt a jobb szélre kikerült a labda, és egy ilyen lágy beívelés volt, tehát nem egy belőtt labda volt, hanem egy nagyon lágy beívelés a debreceni játékos részéről, és nem is Batik ugrott föl, hanem a fiatal Patai, viszont a paksi védekezésben az volt a hiba, hogy nem egy ember ugrott Pataival, hanem kettő, és ezáltal, mivel kettő ugrott, a háta mögött érkező Guerrero üresen maradt, és a tovább csúszott labdát a levegőből szépen berúgta, de ha csak egy ugrik vele, egy megmarad, akkor nincs gól, mert akkor Guerrero mellett is van védő, nem tud lőni, De hát minden gól valamilyen hibából esik, viszont nem mindegy, hogy mekkorából.
3: Mérkőzés előtt kérdeztem tőled, hogy mennyire lesz szerinted nyílt a játék, hát erre kaptunk választ a 4 góllal. Lesz még gól a második fél időben?
2: Én azt gondolom, hogy lesz gól. Itt, ha más nem, akkor a Paks annyira kinyílik, hogy ha nem tud rúgni, mondjuk azt nehezen tudom elképzelni, mert szerintem fog szerezni a Paks gólt, akkor kapni fog, mert ezt arra alapozom, hogy a végén a Paksnak muszáj kockáztatni, mert neki csak a győzelem jó, tehát akkor már annyira fönt lesz a játék, hogy nagyon ki fog nyílni. Hát ez kérdés, hogy hogyan alakul a mérkőzés, 55. perc, 65. tud vezetni a Paks, akkor visszábál egy kicsit. Tehát rengeteg forgatókönyv van, majd Bognár György is és Naváró is annak függvényébe fog belenyúlni a mérkőzésbe.
3: Vukovics Lászlónak köszönöm szépen, nálunk pedig itt a Körkapcsolásban jönnek a legfrissebb hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Kós 100 méter háton is nyert Fort Lauderdale-ben. Újabb drón támadás érte Ukrajnát, marad a száraz nyárias idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
5: Kós Hubert 100 méter háton első, 200 méter vegyesen pedig második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 század másodperccel nyert. 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holt versenyben csapott a célba másodikként. Női 50 gyorson Pádár Nikolett 8. lett, 100 pillangón pedig született egy hatalmas világcsúcs. Az amerikai Gretchen Walsh ugyanis majdnem 0,3-et faragott saját korábbi rekordjából, és 54,33 század másodperc alatt ért célba. Gazdag Dániel csapata a Columbus Crew 2 gólos előnyben is volt, végül azonban 3-2-re kikapott a vendég Minnesotától az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban. A 30-szoros magyar válogatott támadót a 63. percben 2-1-es hazai vezetésnél lecserélték. A Columbus a keleti főcsoportban a 9. helyen áll 11 forduló után. A TFS elnyerte a női futzál magyar kupát, miután a Veszprémi döntőben 3-2-re legyőzte a Tolna Mőzs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupagyőztes. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagy díj. Az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb a tegnapi időmérő edzésen, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A 4-szeres világbajnok Max Verstappen végzett a 2. helyen, míg a 3. Charles Leclerc lett a Ferrarival. A 4. helyről pedig a tegnapi sprint futam győztese, a címvédő Lando Norris indulhat majd. A futam tehát várhatóan 19 órakor rajtol majd, a versenyt az M4 Sporton élőben láthatják.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Ismét orosz drón támadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében 1 ember meghalt, 4-en megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területekre. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig 3-an megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a szentpétervári, valamint több moszkvai repülőtéren. Közben Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy Kijev folyamatosan fejleszti vízi, légi és szárazföldi csapásmérő erejét. Az amerikai elnök szerint elképzelhető, hogy az Egyesült Államok újra megindítja az Irán elleni támadásokat. Donald Trump emellett közölte, megvizsgálja a perzsa állam legújabb javaslatát, bár szerinte az nem elfogadható. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszternök bejegyzése szerint az országgyűlés alakuló ülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a program. Holnap kezdődik a Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlése. A kétnapos esemény első napján Frony Tamás mond elnöki köszöntőt, majd rangos elismeréseket adnak át. A nyilvános program után zárt ülésen tisztújítást tartanak, mivel a jelenlegi tisztségviselők 3 éves megbízatása lejár.
4: Közlekedés.
5: Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 2-es főúton Gödbel területén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
5: Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: 14 óra 35 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Két mérkőzés Európa futballpályáiról. Celta Vigo Elche, még a mérkőzés 31. percében 2-0, de véget ért már egy találkozó az olasz bajnokságban, Bologna-Cagliari 0-0, itt pedig ugye a Paks 2-2-re áll a Debrecennel, és Vukovics Lászlóval már elemeztük ezt a mérkőzést, elmondtuk, hogy ugye a bronzéremért milyen fontos ez, főleg a paksiaknak, de hogy az órára nézek, azt látom, hogy már nincs másfél óra, és majd kezdődik a derbi, ami szintén nagy dolgokról dönt. Laci, te mindkét oldalon játszottál, ugye? A derbin.
2: Így van, hát a Ferencvárosban nevelkedtem, ugye 16 évet töltöttem a Fradiba, Újpesten 2-t, hát tényleg ismerem belülről, hogy mi zajlik ilyenkor. Ez a legnagyobb presztízsű mérkőzés, tehát mind a két fél, például az Újpestnek most megadatik az, hogy elronthatja a Fradi ünnepét, ami ott óriási örömet jelentene, hogy a Ferencvárostól ők venni kell a bajnokságot, pláne úgy, hogy tudjuk, hogy 69-75 között 7-szer zsinórban az Újpest volt, most a Fradi volt zsinórban 7-szer, és megdönthetni azt a 7-es szériát, avval, hogy 8-szor lehetne a Fradi bajnok, és ezt tudná megakadályozni az Újpest, hát ez le kéne győzni a Ferencvárost, amit tudjuk, hogy legutóbb 2015. decemberében még Diányi góljával a Grupa Marinában sikerült. Viszont ami bizakodásra adhatok ott Újpesten, hogy az elmúlt két Megyeri úton lebonyolított találkozó döntetlennel végződött, viszont az elmúlt 30 mérkőzésen nem nyert az Újpest, ebből csak 7-szer nem nyert a Ferencváros.
1: Ennyit előzetesként akkor most, mert természetesen majd felvezetjük ezt a találkozót, viszont visszatérve, a paksiak már kint vannak a pályán, a debreceniek még nincsenek, ez jelez ilyenkor valamit, hogy csapat jóval később jön ki?
2: Hát esetleg annyit, hogy Bognár Györgynek szerintem a nagy mondani valója most nem kellett, hogy legyen, csak motiváció a félidőbe. Szerintem a Paks nagyon jó futballt játszik, abszolút amire a játékos állomány alkalmas, azt nagyon jól megvalósítják, viszont hátul dobtak hibákat. Ugye a Paks játékában ezt el szoktam mondani, hogy a legerősebb a támadó játékuk, mert nagyon magasan tudnak labdát szerezni, abból hamar oda kerülnek az ellenfél kapuja elé, és ilyen erőcsatárok, amik vannak a Paksnak, avval óriási gólhelyzeteket tudnak kialakítani, ha nem közvetlenül, akkor második labdákból. Viszont a védekezésben ez megsínyli, mert hátul nem olyan gyorsak egy az egybe, és most a helyezkedés hibát is vétettek a beadásnál, ugye mondtam, hogy ketten ugrottak fel egy emberrel, a plusz ember mögöttük szabadon maradt, ebből egyenlített a Debrecen. Egy nagyon jó második félidő lesz, a tét óriási, esetleg olyan hallgatóig most kapcsolódnak be, ez a bronz csata, 3 pont előnye van a Debrecennek, de ha a Paks tudna nyerni, akkor több győzelmének köszönhetően pont egy előségnél megelőzni a Debrecent.
1: Hát majd megnézzük, hogy milyen változtatások lesznek esetleg a második fél időre, meg hogy lesz-e még gól. Kapcsolunk Olasz Gergőz és Szalai Kristófhoz.
3: A második játékrészt a Debrecen együttese kezdi, majd 2-2-es döntetlen elért véget az első félidő. Ezzel az állással vonultak az öltözőbe a csapatok a szünetre. Bognár György csapata valóban előbb érkezett ide a pályára, még a Debrecennél valószínűleg Sergio Navarro egy hosszabb értekezletet tartotta a félidőben, amelynek, hogy meg lesz-e majd az eredménye, az itt a második félidőben kiderül. Dzsuzsák Balázs szándékosan kirúgja az oldalvonalon túlra a labdát a második félidő elején. Egyébként történt egy változtatás. Zeke Mário érkezett a pályára, Bévárdi Zsombor pedig elhagyta a játékteret, így Sije átmegy majd a jobb oldalra futballozni. Jobb oldali szárnyvédő lesz belőle, és Zeke pedig ballábasként érkezik a baloldali szélsővédő, baloldali szárnyvédő pozíciójába. A Debrecen pedig változatlanul az első félidőhöz képest maradt ugyanaz a csapat. Erdélyvel a kapuban Kusnyír, Mehias, Lang és Guerrero a négy hátvéd, Batik, Szűcs és Dzsuzsák a három középpályás, jobbról Kocsis, balról Patai Dávid, a center pozícióban pedig Suhodolski foglal helyet. Ezzel szemben Kovácsik maradt a Paks kapujában, Szekszárdi, Vas és Vécsei változatlanul a három belső védő, a jobb szélső hátvéd most már akkor Sije, a bal szélső hátvéd Zeke, Windecker, Pap és Horváth, középen elől pedig Hán és Böde. Mindenre volt időnk a 46. perc végén, most már a 47. minutum elején. Paks Debrecen 2-2.
4: Tiszta nemzetközi futball. Nem csak azért, mert tényleg jó a találkozó, és nem csak azért, mert bárhonnan lehet minket hallgatni, így akár Svédországból is, hanem azért is, mert a kezdőrúgást úgy végezte el Zsuzsák Balázs, mint a Paris Saint-Germain, ugye a Bajnokok Ligája címvédőjénél lehet ezt látni leggyakrabban, hogy a kezdőrúgást egészen bedobásig rúgják ki rögtön az első néhány másodpercben.
3: Vagy mint tegnap a DVTK a Győr ellen a harmadik kapott gólját követően. Igen. Csak hogy magyar példával is éljünk.
4: De valószínűleg ők is onnan vették, és akkor úgy már meg is tudunk egyezni. A mérkőzés a 47. percében jár, 2-2 továbbra is a mérkőzés állása. Helyszínet tekinti meg Szabó István a mérkőzést, a félidőben lehetett vele találkozni, beszélgetni, ugye korábban a Kecskemét és a Nyíregyházának a vezetőedzője volt Szabó István, és ő is tiszteletét tette itt a mai mérkőzésre. Megvan a mérkőzés első debreceni sárga lapja is, aki ezt a sárga kártyát, elnézést, paksi sárga lap, a harmadik paksi sárga lapot is fel tudjuk jegyezni. Negyediket, mert Szekszárdi Hán és Böde is kapott már az első félidőben. Horváth Kevin az első gól szerzője sárgult be, tehát így már 4 paksi sárga lapost tudunk feljegyezni 0 debreceni ellenében. Zsuzsák Balázs az ellenfél térfélnek feléről egy szabadrugással bal lábbal Zsuzsák elvégzi, de gurítja maga mellé Szűcs Tamás vissza Zsuzsákhoz, őt nem támadják, elengedi maga mellett Zsuzsák a labdát, aztán belelőbből egyet a 16-oson belülre pattanjon a labda, nem kommunikál megfelelően egymással Vas és kapusa Kovácsik, paksi védelemben volt egy kis meg nem értés, tisztázni tudott Tacsra Vas. Hát minden egyes debreceni támadás tényleg Zsuzsák Balázs nevével kezdődik. Ha szabadrugás, akkor Zsuzsák, ha bedobás, akkor Zsuzsák. Most ő hajítja középre, Batik csúsztat, de ez a csúsztatás nem talál társat. Kovácsi kezében köt ki a labda. Zeke Mário, a frissen beálltető, még friss, meg tudja húzni itt a bal szellőt, de végül is utalérőt Kocsis, visszafordul Vécséhez. Vécsé indítja Hánt, ő már nehézkesebben szedi a lábát Zekéhez képest, oda is tud érni, Mehiasz, és kidobja, kirúgja, Tacsa a labdát. 49. perc, 2-2 a paksoloki mérkőzés.
3: Azért az a Zeke-Kocsis páros az egy kifejezetten erős párharcot hozhat, mind a kettő rendkívül jó sebességgel rendelkezik, Kocsis talán még nemzetközi szinten is gyors játékosnak számít. A bal oldalra forgatja ki most a labdát Patai Dávid, aki tehát első NB1-es mérkőzését játsza, ma debütál a Debrecen felnőtt csapatában, és ezt rögtön egy remek labdával próbálja lehetőséghez juttatni Suhodovskit. Természetesen nem úgy mondom, hogy rögtön a mérkőzés elején vagy első megmozdulásaiból, hiszen az első fél időben is a pályán volt Patai, de akkor nem volt ilyen megmozdulása. Aztán most már Kusnyír az, aki a debreceni jobb hátvédként a kapu tengelye irányába vezeti a labdát, aztán Langhoz passzol, minden mezőnyjátékos Mehiasz kivételével, aki a debreceni jobboldali belső védő a paksi térfélen, és támad a Debrecen. Szűcs mélységi átadása, próbálja játékba hozni Kusnyírt, nem sikerül neki, de csak azért nem, mert Vécsei remekül olvasta ezt az átadást, és pont oda a lelátón helyet foglaló paksi játékosok felé szállta a labda. Ott van például Balogh Balázs, aki sérüléssel küzdik. Az imént lehetett látni még jó pár olyan játékost, aki nem kapott helyet ma a keretben, de mégis itt van a paksi csapatból. Lenzsér is helyet foglal például a lelátón. Mindenre volt idő, egyelőre ívett paksi labdát, Lang vett át, Hán támadja őt, de Lang remekül lép be a támadásba. Suhodovski és Patai is előtte, Lang viszont középre, Kocsis irányába íveli a labdát. Kocsis elől elfejelte még Vécsei, de Kocsis aztán egy az egyben vezetheti rá Zekére. Horvátnak vigyáznia kell, de ő érkezik segíteni védekezni Kocsissal szemben. Ő már sárgalappal a birtokában futballozik, most Szűcs kapja meg a jobb oldalon. Szűcs rávezeti Vindekkerre, aztán kapja Patai középen. Elszórja a labdát, Batik pedig kifejeli oldalra. A Paks jön majd bedobással az 51. percben 2-2-es állásnál.
4: Sergio Navarro fordítójától pedig azt is megtudhattuk a fél időben, hogy a Loki egy nappal korábban érkezik az idegenbeli túrákra, tehát ők már itt aludtak Pakson a mérkőzést megelőzően, és így hát könnyebben tudtak felkészülni, esetleg gyorsabban regenerálódni a hosszú út után. Állítólag ez egy bevett szokás, hogy a Debrecen a hosszabb utak előtt már egy nappal hamarabb leutazik a mérkőzés helyszínére, ittettek most is. Lang Ádám füleli le Vécseinek az indítását, és most már Patai, Zsuzsák megnézi, hogy itt a balon Kocsis hogy helyezkedik. Kocsis jól helyezkedik, szabadon van Zeke, nem figyelt rá, meg is kapja. Kusnyír nyit Kocsisnak, Kusnyír kapja, 16-osom előről vissza, második hullámba lövésre, és akkor már meg kell dicsérni Vast is, aki szintén, ha már azt mondjuk, hogy jól olvasta a játékot Kusnyír, amikor Kocsishoz adta a labdát, Vast is meg kell dicsérni. Egy lövés, volt még Szűcstől, ami elkerülte a kaput, de hogy miért? Azért, mert egy paksi játékos lábán megpattant a labda, így jön a második félidő első sarokrugása, és hogyha már szabadrugás, bedobás, ha szöglet, akkor is Zsuzsák Balázs sétál ki elvégezni a Lokinak a szögletrugását.
3: És ez mindössze a második sarokrugás egyébként az egész mérkőzés tekintetében, és mind a kettőt a Loki végezte el, egyet az első félidőben, egyet a másodikban. A Paks egyelőre még szöglet nélkül, de kettő góllal ennek ellenére az 52. percben jön a középre ívelt labda, Batik feje fölött elcsúszik, Lang eltöri a labdát, és aztán Kovácsik hárít, Lang majdnem duplázott. Itt Kovácsik. A Paks együttesében Kovácsiknak még egy pózra is volt ideje. Valószínűleg egy néhány fényképész érkezett ide a mai mérkőzésre. A sportfotósok most kiélhetik magukat Kovácsik védését követően. Az 52. percben Paks Debrecen 2-2.
4: Hogy belekapaszkodott a labdába a Kovácsik, azt használta szinte, hogy tompítsa az esését. Szép védés volt mindenféleképpen. Hát igen, ezek voltak a fotósok pillanatai, de hát a mérkőzés összességében pedig a szurkolóknak kedvez. 4 gól, fantasztikus az idő, jó az iram, tényleg igazi futball csemege. Debreceni támadás, aki szaporázza, az nem más, mint Patai, Windecker vele, Windecker pedig el tudja ballal pöckölni, szabadrugásért kiállt a földön Windecker, nem fúj Bognár játékvezető sípjába. Batik mutatja, hogy arra Mehiasznak kell helyezkednie, eleget is tesz. Dél-amerikai csapattársa Batiknak a kérésének Kusnyér teszi hátra Mehiasznak, és akkor szépen ott az árnyékban a labdával pihen Mehias. Most hozza játékba a Debrecen újra. Kocsist indítják meg Vécseinél. Sokkal gyorsabb Kocsis, jön Kovácsik. Ő sem a gyorsaságáról, a sebességéről híres, de odaért erre az indításra, és tisztázni tudott. Kusnyír most már innen elő a Bognár György kispadjának előteréből, a pálya bal oldaláról egy bedobás. Zsuzsák hosszantól. Lőni szeretett volna, de nagyon okosan kitámadott Horváth Kevin, az első gól szerzője, és így nem tudta megkínálni Zsuzsák Balázs Kovácsik Ádámot. Szűcs Kornélő is sokszor észrevéteti magát a pálya sok területén, főképp elől, de most hátul szerel, úgyhogy mélyről szinte saját kapusától indíthat offenzívát a Debrecen. Az 54. percben, amikor is 2-2 a Paks-Loki meccsállása.
3: Most ismét Szűcs az, aki maga elé tálalja a labdát, Guerrero átveszi, aztán visszapasszolja neki, jön az előreívelés Patai irányába, Patai nem tudja megtartani, aztán ellökik Horváth Kevin, de ezek szerint szabályosan, a túloldalon pedig már Kocsis nyargalhatna a keresztlabdával, Zeke viszont szenzációsan ér vissza a Loki jobb szélsőjével, és tisztázni tudja a helyzetet, Windecker pedig már szervezheti a paksi támadást. Átveszi Sie, középre

0: az ő góljával is. A Paks Debrecen mérkőzés állása továbbra is 2-2.
1: Így van, a szabadrugás pedig nem sikerül elsőre elvégeznie Lang Ádámnak, talán másodjára. Most megy a labdáért a Dzsuzsák, ő kéri el, megint visszamozog Batik pozíciójába, helyet cserélnek most pillanatnyilag Batik Bencével. Dzsuzsák egészen tényleg a saját 16-os előteréig visszasétál a labdáját, Lang pedig fogja magát és előre rúgja. Hát nem kedvezett ezzel Dzsuzsák Balázsnak, hogy még egy jó 50 métert fel kell kocognia a támadással. Hogyha már Lang is előrével, akkor úgy volt vele Szekszerdő, hogy ő is belerúg egy jó nagyot a labdába, Böde csúsztat Batik és Pap Kristóf harca a kezdőkörben. Pap Kristóf kerül ki győztesként, ebből passzolja a pálya bal oldalán található Zeke Márióhoz. Zeke Vindeken oda vezeti hozzá, és aztán Dzsuzsák is segített, de pontatlan volt a passz. Vindekertől Zeke túlságosan előre mozgott, vagy mondjuk azt, hogy Dzsuzsák Balázs szerelt, vagy késztette hibára Vindeker Józsefet. Már el is végezte Dzsuzsák a bedobást. Mehiász most onnan a sarokból, a szögletzászló előteréből kellett volna kihozni a Debrecennek, nem sikerült. Zeke gyorsan elvégzi, Mehiász most megint csapongó a játék, ide-oda pattog a labda, most éppen egy jó nagy gyertyát rúgott bele Mehiász, és akkor a változatosság kedvéért Gereiro a negyedik gólszerző és felküldi az égbe a labdát. Na most talán megnyugszik a játék. Kovácsik nem, ő is egy jó nagyot belever, vissza a kezdőkör irányába Böde felé. Böde felugrik, Lang nyeri ezt a fejpárbajt, úgyhogy indulhat majd hátul egy debreceni támadás. Az 56. percben 2-2 a mérkőzés állása.
0: Továbbra is a pályán a Paks jobboldali belső védője Szekszárdi, aki egyébként már sárgalapos figyelmeztetéssel a birtokában futballozik. Arra is lehetett volna számítani akár, hogy a félidőben érkezik majd Alakszai a paksi védelembe, de ez nem történt meg. Úgyhogy, mint ahogyan már említettem, Szekszárdi még mindig betölti azt a pozíciót. Most jól indul meg Vas, és lép be a támadásba, ezzel akár létszámfölényt is kialakíthat a Paks együttese. Zeke a bal oldalon kapja meg, egy az egyben megveri Kusnyírt. Zeke aztán a túloldalra tálal a 16-os csücskénél, Sije kapja a labdát, rávezeti Gereiróra, már a 16-oson belül Sije ellövi, Batik fejeli ki. Azért volt erő ebben a labdában, Batik nem féltette most a testi épségét, beletette a fejét. Aztán most már egy jó labdával indítja Suhodovskit. Suhodovski balján megy Patai, egy picit rövid a labda, ráadásul nem is hozzá, hanem Szűcshöz jut el. Szűcs megpróbálja bent tartani, egy picit az első megmozdulása alapján az átvétel nem sikerült jól, de aztán még oda tudta tálalni Patai elé a labdát, aki a földön fekve is hatalmasat küzd azért, hogy birtokolják továbbra is. Vindeker pedig teljesen, sőt, Pap az, aki teljesen kikel magából, miután kipattant a labda, valóban úgy tűnt, hogy egy debreceni lábról, mégis a Loki jöhet bedobással. Az 58. percben járunk most már egészen pontosan. 2-2 még mindig a Paks Debrecen mérkőzés állása a Fizliga 32. fordulójában. Jelen állás szerint, ha az élő tabellára tekintünk, akkor továbbra is őrzi azt a 3 pontos előnyét a Loki a Pakssal szemben a tabellán, viszont egy hosszú indítással akár Hán törhet előre Kuzsnyirral szemben, szabálytalan. A játékvezető viszont tovább engedi, mondom én, de aztán hiába csap le Hán a labdára, nem hallotta a sípszót, mutatja a paksi támadó.
1: Hánnak már volt sárgalapja.
0: De azért valóban elképzelhető, hogy nem hallotta a paksi támadó a sípszót. Minden esetre érdekes volt, Erdély már dobta maga elé a labdát, hogy elvégzi a szabadrúgást, Hán pedig lecsapott a labdára és berúgta az üres kapuba. Tehát ez nem ér, mert már a játékvezető Bognár Tamás a sípjába fújt. Úgyhogy Hán megúszta viszont a sárgalapot, ez most emberi volt, attól függetlenül lehet, hogy valóban nem hallotta a sípszót. Az 58. perc úgy zárul, hogy Paks Debrecen továbbra is 2-2.
1: A debreceni szurkolók pedig Isten éltesse az édes anyákat felirattal, Molinóval gondolnak az anyák napjára, így május 3-án vasárnap. Május első vasárnap, ugye mindig az anyák napja, úgyhogy nem csak a mérkőzés előtt a játékosok ugye az édesanyjukkal, illetve párjukkal vonultak be adott esetben, hanem még a debrecinek külön is megemlékeztek erről a napról. Elvégezte tehát ezt a kirúgást Erdélyi, a Debrecen pedig már az ellenfél tér felén passzolgat, de mire kimondom a mondatot, már el is veszti Szuhodovski, Böde természetesen megtartja a labdát Mehiásszal szemben, le is fordul róla Mehiász, így Böde rá tud kanyarodni a Debrecen kapujára. 25 méterre Böde Dánia jobb lábán, balla próbált meglepőt, váratlant húzni, hát rá ez legkevésbé jellemző talán a váratlan, illetve a kulcspassz, most ezzel próbálkozott Böde Dániel sikertelenül, hogy szaporázza ott a Debrecennek a játékos a Patai 15-össel, be a hosszú oldalra, Szűcs Tamás átveszi a 6 méterre, Szűcs visszakészít, 3 debreceni játékos közé, passzol Pap.

0: Kristóf ért vissza a második hullámban, és ő kapta meg szerencsére, szerencsés sem paksi szempontból ezt a labdát. Dzsuzsák már Guerreirónak, Guerreiro a 16-os csücskéről beteszi Szuodovszki ballába, neki az az erősebbik, elfejeli előle Windecker, Windecker után pedig Pap Kristóf gyűri le Szuodovszkit. Böde megint megtartja, az egy óriási falt, amit Böde Dániel kiharcol, Lang Ádám besárgul, megvan az első debreceni sárgalapos figyelmeztetés, a korábbi válogatott játékos Lang Ádám, milyen érdekes, hogy aztán összemosolyognak Böde Dániellel és megbeszélik az esetet, milyen érdekes, kíváncsi lennék, hogy ilyenkor mi hangzik el egy csatár és egy védő párbeszédében egy-egy ilyen pokróc kemény belépő után. Gyorsan elvégzi a Paksa szabadrugást, és már Horváth szaporázza a jobbra, kiteszi a labdát, jön egy beadás, át a hosszúra, Zeke várta volna a labdát, hol kötött ki Dzsuzsáknál. Dzsuzsáktól elveszi Pap Kristóf, elemében van most a Paks középpályás, a Horváth teszi ki megint, az így lesz, úgyhogy áll a játék. A 61. percben Vukovics Lászlóhoz fordulnék a budapesti stúdióba, hogy hogy látod, Laci, eddig a második játékrészt?
1: Most kezd fölénybe kerülni a Paks, eddig a Debrecen nagyon jól kontrázott, 2-3 támadásában benne volt az, hogy megszerezhette volna a vezetést a Loki, a paksiak kicsit túlfutották a játékot. Itt paksi szempontból az a félő egy kicsit, hogy Böde Dániel kezd elfáradni ugye a 60. perc körül, hogy őt most már nagyon kimélni kell, de Bognár György, kíváncsi vagyok, hogy meddig hagyja pályán, mert azért a gól mindig benne van. Viszont Szendrei, Gyurkics, akik be tudnak jönni, hozzá tudnak tenni a játékhoz. Nem szabadna gólt kapni a Paksnak, ha győzelembe gondolkodik, mert ugye a kontrák rendkívül veszélyesek, fönt védekeznek a félpályánál, Kocsis révén Szűcs Tamás rá tud gyorsítani, jók a debreceni kontrák, élvezhető a mérkőzés.
2: Szuhodovszki küzd hatalmasat a labdáért, és becsúszva még blokkolja a Szekszárdi indítását, aztán Szekszárdi majd, hogy nem egy maratont lefut a labdával a kezében. 8-10 métert előrébb jött, mint ahol egyébként kiment a labda, de a játékvezető visszarendelte. A 62. percben pedig 2-2-es állásnál a Paks Debrecen mérkőzésen építheti saját támadását. A Paks Windecker az levegőben nyújtja, kapásból a bal oldalra próbált átforgatni, ez végül sikerült is egyébként, mert Zeke először megnyerte Kusnyira szemben a fejpárbajt, de aztán elveszítette a labdát. Mehiász az, aki most építheti a debreceni támadást, felpasszolja Szűcsnek egy picit csímben. Két játékos között kapja meg a labdát Szűcs, de sikerül még visszapasszolni a Dzsuzsáknak. Dzsuzsák pedig ismét Mehiász elé tálal, Szuhodovszki kapja meg mélységben, a center pedig a bal oldalra passzolja Guerreirónak. Ott indulna Patai, de nem lehet őt megjátszani mélységben, úgyhogy vissza kell lépnie Siem ellől, visszaadja Guerreirónak. Ő egy nagy keresztlabdával a jobb szélső irányába, a jobb hátvéd irányába, Kusnyír irányába lövi a labdát, Kocsis pedig kap egy nagyot Vécseitől, jöhet majd egy szabadrúgással a Debrecen. Ezt már valószínűleg majd a 63. perc vége felé végzi el Dzsuzsák Balázs. Minden esetre ez egy nagy lehetőség ismét. A táv nagyjából annyi, mint az első fél időben volt, olyan 27-28 méter. A kaputól talán van az 30 is most már, és Dzsuzsák Balázs ballábbal jobb oldalról végezheti majd ezt a szabadrúgást. Középen a Batik, Lang természetesen már várja a labdát, Mehiász is érkezik. Dzsuzsák a hosszú irányába íveli, ott csak paksi játékos, Szekszárdi az, aki kifejeli, de összeszedi a kipattanót Patai, aztán már Guerreiro az, aki íveli a hosszú irányába, megcsúsztatja. Mehiász, eltűnik egy paksi játékos, aztán megtámadja a kapus Szuhodovszki. Úgy látszik, nem ért ez sárgalapot, Vas is eltűnt a 16-oson belül, hát most óriási a kavarodás, ismét egy sárgalapot reklamálnak mind a paksi szurkolók, mind pedig a paksi játékosok, de Szuhodovszki megúszta. A 64. percre fordulva Paks DVSC 2-2.
0: Ez azért nagyon csúnya belépő volt. A szendvics közepén maradt a Paks játékosa Vas, és óriásit kapott ott Szuhodovszki, és Kovácsi közé került be a fiatal paksi belső védő. Nem véletlenül maradt még most is a földön. Na, ebben a pillanatban segítik föl, úgyhogy folytatni tudja szerencsére a játékot a Paksi 12-es, úgyhogy Kovácsik majd elvégezheti ezt a szabadrugást. Vécsei Bálint az, aki lemozog neki, Kocsis is a frissítő után visszatér a pályára. Milyen szép esernyőt mutatott be az imént Kocsis az első félidőben. Pap Kristóf vétette észre magát egy ilyen csellel, egy ilyen látványos megmozdulással, ami kicsit a közönségnek is szól ilyenkor, és most Kocsis ugyanezt megismételte. A szabadrugás után pedig ugye nem történt ugyan semmi érdekes, hát azon túl, hogy Vas lent maradt a földön. Most pont nála van a labda, ő teszi tovább Szekszárdinak. Szekszárdi, ki a szélre, Sie, a jobb oldalon a bal lábbal indít, Böde irányába. Hogy vette le Böde Dániel? Jól csel, Böde, megpattan a labda szöglet. Úgy de szép gól lett volna ez Böde Dánieltől, hogyha azt így, ahogy maga elé tette, ahogy, Hogy kell ezt mondani pontosan, Gergő, a szakszavai?
2: Légstopp.
0: Légstoppal, így van, talán az a legjobb. Gyönyörűen Böde Dániel. Jó volt a csel is, és aztán pedig a lövését leblokkolták. Így jöhet egy paksi szöglet, aki pedig elvégzi. Ez 14-essel Sie Erik lesz bal lábbal. Onnan a jobb oldali szögletzászló. Na nézzük, hogy esetleg Böde Dániel fejét megtalálják. Sie most száll középre a labda, át a hosszúra nem Böde, de oda kell, oda pattant elé, és ott a gól! Hát pont mondtam, hogy vajon Böde Dániel? Nem ő szerezte. A gólszerző 22-essel Windecker József újra vezet a Paksa 65. percben. Nem áll meg a gól zivatar, a gól zuhatag a második félidőben sem. A mérkőzésen harmadjára is megszerzi a vezetést a Paks. Egy szöglet után, amit sietekert középre, át a hosszúra, és egy óriási nagy kavarodás után Windecker elé pattant a labda, aki nagyjából 2 méterről, 3 méterről a rövidet. Hát az volt a legnehezebb odarúgni, hiszen még Erdélynek ott volt a jobb lába, ettől függetlenül nem zavarta magát. Windecker József a hosszú tátongott ott teljesen üresen, de úgy volt vele Windecker, hogy a legrövidebb út a legjobb, és bepasszolta egyszerűen az oldalhálóba. Windecker József találatával tehát a 66. percben 3-2-re vezet a Paksa Debrecen ellen.
2: És érkezik majd mind a két oldalon egy-egy változtatás. Érdekes módon a támadósorban cserél Bognár György, de nem Böde Dániel hagyja el a játékteret, hanem Hán, és Szendrei jön az ő helyére. Tehát Szendrei-Böde csatárpáros most már a Paks együttesében, a túloldalon a Debrecennél pedig elhagyta a játékteret Szécsi, és az ő elhagyta a játékteret Patai, és az ő helyére érkezett Szécsi, posztra cserélt, látotta a vezetőedző Sergio Navarro. Egy az, hogy hogyan alakulhat át ezekkel a cserékkel a játék Vugovics László, kettő pedig, hogy mit gondolsz erről az újabb paksi vezető találatról.
1: Szekszárdi Milán megnyerte a szöglet után a fejpárbaját, és az első félidőben Lang eszmélt nagyon jól, most Windecker, igaz, neki még volt ideje átvenni is, és közvetlen közelről bespiccelte a rövid sarokba a kapus mellett. A félidő elején említettem, hogy a Debrecen megszerezhette volna a vezetést, nem tette meg, és most a Paks várható volt, hogy előbb-utóbb fölénybe kerül. Ez egyébként egy les szituáció volt szerintem, most tovább engedték itt a játékot, mert nagy helyzetben volt a Paks, kapusra vitték, de leselőzte meg, csak ez egy kitérő, közben a Szendrei. A cserék pedig annyiban változtatnak, hogy Szendrei egy nagyon gólerős, gyors támadó, aki remekül tudja megtartani a labdát, Hánnak már volt egy sárgalapja is, Szendrei dupla bizonyítási vágy fűti, mert a debreceniek leszeretnék igazolni, tehát oda is szeretne bizonyítani a paksiaknak is. Itt óriási a tét, még egyszer mondom, a nemzetközi poront, ezáltal egy csomó pénz, ugye a nemzetközi szinten megmutathatják magukat a játékosok. Ennek szellemében nagyon jó, izgalmas mérkőzést látunk.
2: Folytatódik a találkozó a 68. percben, tehát 3-2-re vezet a Paks. A Debrecen ellen immáron harmadszor szerezte meg a vezető találatot a tolnai házigazda. Eddig mindig érkezett válasz, de érkezik-e vajon majd most is egyelőre? Bár az ellenfél tér felén a Debrecen, de nagyon messze a kaputól. Innen biztosan nem születik majd egyenlítő gól. Hátra kerül a labda egészen Erdélyhez, aki egyébként nem olyan magabiztos a mai találkozón, de egyik gólról sem tehetett úgy igazán. Az első az egy 11-es volt, abban abszolút nem volt benne a kapus, a másodiknál Böde. Szenzációsan rúgta el a hosszú irányába, azt sem lehetett volna hárítani egykönnyen. Most pedig szintén kérdés, hogy ki jöhetett volna, de talán messze volt attól, ott az a csúsztatás Szendreitől, pontosabban Szekszárditól, hogy ki jöjjön rá. Zeke szerez labdát Paphoz tállal, Böde pedig leveszi Mehiasz mellett, eldobja magát, a negyedik játékvezetőnek reklamál Böde Dániel, hát ha ő szól majd a főjátékvezető Bognár Tamás fülére, de nem így teszi, aztán Szendrei megtartja a labdát Langgal szemben, Lang a sarkára taposott, és neki már van egy sárgalapja, de úgy néz ki, nem kapja meg a másodikat. Erre a 69. percben Paks Debrecen 3-2.
0: Azért már lassan nehéz lesz olyan játékost mondani, aki még nem kapott sárga kártyát. Ugye a debrecenieknél mind a két belső védő Mehiasznak és Langnak is van. Ez már olyan kicsit, hát tényleg sárgalapot érő szabálytalanság volt Langtól, de ugye Hán János is, aki mondjuk már elhagyta a pályát, volt egy sárgalap után, Sipszó után sárgalappal a birtokában elrugott egy labdát, tehát arra is lehetett volna adni lapot, illetve Böde Dániel szintén sárgalappal a birtokában, most legyintett az imént elmaradt síp után Bognár Tamásra, tehát még akár arra is, a szűrös szívű lenne a játékvezető, akkor akár már egy-két piros lapot fel is mutathatott volna. 70. percben járunk, de hát még nem mondjuk azt, hogy nem lesz kiállítás ezen a mérkőzésen, hiszen amikor ezt mondjuk, akkor mindig ránk cáfolnak a pályán lévő játékosok. Windecker, ő szerezte a legutóbbi paksi vezető találatot, a harmadikat. Jó az indítás, Papp Kristóf sarokkal elegánsan vissza Csihéhez, ő már át Zekéhez. Zeke, jön a beadás, át a hosszúra, Bödét keresi, nem találja meg. Szendrei, lecsorog a labda, ott a lövés, és ott a gól! Megvan a negyedik paksi találat, a gólszerző pedig Csierik 14-es számmal, aki teszi a labdát a meze alá. A gólpaszt pedig Szendrei adta, lehet, hogy Zeke Bödének szánta azt a beadást végül. Szendrei nyerte meg a fejpárbajt, és a gólt pedig Csierik szerzi. Papp Kristófot is meg kell említeni, milyen elegánsan sarokkal tette vissza a későbbi gólszerzőnek, Csiének a labdát még a támadás derekán. Csie aztán kitette Zekének, ő át a hosszúra, onnantól pedig már tudjuk, megcsúsztatta a labdát Szendrei, ami pontosan odapattant Csierik elé, aki közelről, 4 méterről köszönte szépen a lehetőséget, és növelte a paksi előnyt 2 gólra most már. Megvan a negyedik paksi találat, a 71. percben Csierik találatával 4-2-re vezet a paksaloki ellen.
2: Vukovics Lászlóhoz menjünk, egy az, hogy mit szól a gólhoz, 2, korai még azt mondani esetleg, hogy eldőlt a találkozó sorsa, vagy nincs, vagy benne van még a Debrecenben akár 2 találat is a mai mérkőzésen.
1: Korai még kimondani, mert a futballban bármi lehet, tehát bármikor eshet gól, egy hiba, bármi. Itt most Szendrei gyönyörű fejpárbalt nyert meg, visszafejelte a labdát, és Sie azért érdekes, hogy jobb lábbal talált be, ugye a fél időbe átvitte Bognár György Bévárdi helyett a jobb oldalra a bal lába Siét, és a visszafejelt labdát a levegőből jobban lőtte a kapuba. Erdélyi ezért a gólért se hibáztatható, de egy kapus kap 4 gólt, akkor fölmerül az, hogy valamikor közbe kéne avatkoznia. Jó, volt benne 11-es, fejes, stb. De egy csapat, ha 4 gólt kap, akkor nehezen szerez pontot.
2: A 72. percben járva Paks Debrecen 4-2, tehát a Fizliga 32. tehát utolsó előtti fordulójában. Vasa az, aki elvégezheti majd a paksi szabadrugást, miután Lang volt szabálytalan megint csak Szendreivel szemben. Azért Langnak valóban figyelnie kellene, már nem az első, hogy akár megkaphatta volna a második sárgalapos figyelmeztetését is. Szegény Szendrei beállt, és ez már a harmadik olyan labda az irányába, amely borzasztóan hosszú, és esélye sincsen arra, hogy utolérje az alapvonal előtt. Ez is kicsorgott ott, és jöhetett Erdély egy kirúgással. Aztán elszórja a labdát a belső védő Mehiász. Horváth forgolódik, ott hagyja Zekének, Zeke középre passzolja, Windecker kapja Paptól, egy előreívelt labda Mehiász, aztán Papp megint megszelidíti, Zeke mögötte, ő kérheti el a labdát, átveszi a bal lába, tehát az ügyesebbik lába felé cselez, bepasszolja középre Windeckernek, Windecker viszont most elszórta, és ebből akár jöhet egy debreceni kontratámadás is, Szuhodovszki indul meg a labdával, azért zárkózik vissza szépen a paksi védelem. A 73. perc végén Zsuzsáktól hosszú a labda, Szécsi nem érhette el, 4-2-re vezet a Paksa DVSC ellen.
0: Kovácsi kezében a labda, azért hát Szendrét hiába futtatják, szerintem, hogyha szerez gólpasszokat, ad gólszerezés, csapata vezet, vagy később még nyer is, megteszi azt akárhányszor. Böde Dániel kapja a labdát, lefordul Batikról, de milyen könnyed, elképesztő. De lenne ilyen statisztika, hogy hány párharcot nyert meg Böde Dániel a meccsen, lehet, hogy 100%. Megint Sie, lemegy oldalra, jön a beadás, aztán tisztázni tudott, ne hiász, vagy Lang Ádám, lehet, hogy a kettő egyszerre. Minden esetre jöhet egy újabb paksi szöglet, aki pedig kisétel elvégezni a sarokrugást, az a negyedik paksi gólszerzője, Sie Erik lesz. Most már komótosan megvan a 2 gólos előny, egy szűk 20 perc van hátra a mérkőzésből, a 74. percben járunk, most már Sie szépen kitapossa magának a támaszkodó lábának ott a jobb oldali sarokzászló előtti területet. Neki fut, most nincs kézjelzés, mondom én ebben a pillanatban, jobb kéz a magasban, jön labda a hosszúra, jön a labda a hosszúra, Erdély kiejti a labdát, üres a kapu! Hihetetlen, hogy Erdély miket csinál ezen a mérkőzésen, egy NB1-ben, NB1-es mérkőzésen, ennyi hiba. Ha már hiba, akkor Zeke Mário is eladja, Mehiász szaporázza, nagyon hosszattól, de nem támad ki Vécsei, Vécsei inkább behátrálvassal együtt, Mehiász hozza még mindig már 60-70 méteres sprintben, micsoda becsúszás hátulról Zeke Máriótól, az igen, nem volt pontos viszont ez a becsúszás, már Kocsisnál a labda, Kocsis jobb oldalról tolja befele ballába felé, mint Arjen Robben, annó a Bayern Münchenben, jó erős barokkos túlzás volt, de hasonlított rá Guerreiro. A ballábával, neki az a jobbik, teszi tovább Szécsihez, ő frissen áll be, talán még tudja meghúzni ott a szélét, tud cselezni Guerreiro, és Szécsi összjátéka, Szécsi hozza befele, Vécsei próbálja leütközni, nagyon könnyedén lepattant róla Vécsei Bálint. Kusnyír vissza Szécsinek, Szécsi bejárja most balról jobbra a pályát, Kocsis Dominikot futtatja meg, kicsit pontatlan volt, de Kocsis eléri, egy az egyezi, Kocsis a ballábán, neki is az a jobbik, Kusnyír a jobb hátvéd, a Debrecen jobb hátvédje, aj, de szépen beállt elé Szendrei, milyen jól állt be Szendrei Ákos, és nem csak azért, mert már gólpaszt adott Siének, hanem most is, hiába center pozícióba küldték be a bal hátvéd, a Paksi bal hátvéd pozíciójában szerelt, és kiharcolt később csapattársa Zeke megint egy szabadrugást, úgyhogy onnan a Paksi szögletzászló, baloldali szögletzászló előteréből, vagy pontosan onnan jöhet majd Kovácsik Ádámnak a szabadrugása. A 75. percben ugye vezet 4-2-re. A Paks 3-as cserét eszközöl Sergio Navarro, a debreceniek mestere, érkezik Terce a pályára. Lejön a pályára Dzsuzsák Balázs, az talán egy érdekesség. 16-ossal érkezik Manzanára, és akkor még 11-essel Komáromi is erősíti innentől kezdve a Lokit. Vukovics Lászlóhoz fordulnék, meglepetés a 76. percen két gólos hátrányban lehozni a csapatkapitányát, a játékmesterét, Dzsuzsák Balázst?
1: Azért csak egy 39 éves futballistáról beszélünk, aki tudjuk, hogy a legjobb rugótechnikával rendelkezik a mezőnybe, de valószínű, hogy nagyon elfáradt. A Debrecen most már kockáztat, több támadó szellemű játékost küld a pályára. Most hiányzik igazán Bárány Donát, de hát aki nincs, arról hiába beszélünk, ő nem fog tudni ma segíteni. Itt a Debrecennek nagyon gyorsan találni kéne egy gól, teljesen mindegy, hogy az ő szempontjukból, hogy újra nyílt legyen a mérkőzés, mert egész végig úgy nézett ki a bajnokság második felében, hogy ott lehetnek a dobogón, egyre közelebb voltak. Most viszont, ha kikapnak, akkor lekerülnek onnan, és a Pak saját kezébe veszi a sorsát.
2: Most a debreceniek birtokolják a labdát, Mehiászhoz kerül hátra a 77. percben, tehát már az utolsó negyed órában járva, továbbra is 4-2-re vezet a Paksa Debrecen ellen. A bal oldalról érkezhetne egy támadás akár, és Komáromi felé jön is a labda, Vas egy picit elméri, Komáromi fejjel megtolja, Komáromi még mindig eltűnik a 16-oson belül, mutatja a játékvezető, hogy nem történt szabálytalanság, Komáromi viszont nagyon fogja a bokáját, úgyhogy biztosan majd megnézik videóbíróval ezt az esetet, Komáromi még mindig a földön, és nagyon súrolja a sípcsontját, eltolta fejjel, aztán megtolta a labdát, nem tűnik úgy, mintha szabálytalankodtak vele szemben, mondom én ezt első blikre, de valóban talán azért, de kicsit eltolta Vas a lábát a 16-oson belül, erre akár lehetne 11-est is ítélni, betámasztott Vas elé, berakta a lábát oda a labda és a Paksi hátvéd közé, Guerreiro közben kiszól a játék térről a nézőknek, őt már lecserélték, ez azért nem túl szimpatikus, a Paksi publikum nem is fogadja a legjobban, hát egyelőre várjuk, hogy milyen ítélet születik. Lehetséges büntető miatt dolgoznak a Varszavában a játékvezetők. Vukovics László hogyan látta ezt az esetet?
1: Hát itt két óriási hiba előzte meg. Nagyon hasonlít az első gólra, amit a Paks szerzett a 12. másodpercben 11-esből. A lepattanó labda okozott megint gondot. Tehát lepattant a labda, ott Vas mögé került, Vécsei szeretett volna keresztezni, de átpattant a combján. Komáromi elfoglalta a pozíciót, ami azt jelenti, hogy már a csatár a védő előtt volt a debreceni csatár. És hát hátulról nem tudsz más csinálni, csak valahogy megbillenteni a csatárt. Ezt tette Vas is, és itt elég valószínű, hogy ez is büntető lesz.
2: A játékvezető első döntése alapján nem ítélt 11-est. Most egyébként Bognár Tamás bíró kezében a labda, és Komáromi alig tud lesántikálni. Ez egészen elképesztő. Az is lehet, hogy megsérült a csereként beszállt támadó. Nagyon húzza a jobb lábát, lehet, hogy Sergio Navarrónak megint majd a cserekkártyát kell kitöltenie. Bognár Tamás egyelőre továbbra is mutatja, hogy nem lesz 11-es az eset után, de valóban de kellemetlenül érkezett egyébként a földre is Komáromi, de labdaejtéssel folytatódik a találkozó, és nem ítél büntetőt. Bognár Tamás 4-2-es Paksi vezetésről folytatódik a Paks Debrecen összecsapás.
0: Érdekes ítélet, de hogyha a Varszoba ezt üzeni a játékvezetőnek, akkor ezt üzeni, ők azért vizsgálták nem egy, nem két kamerálásból, úgyhogy hivatalos, lezárult, nem büntető ez a végleges ítélet, tehát maradt a pályán hozott ítélet, amit Bognár Tamás játékvezető eszközölt. Vatik Bence hozza a játékba a labdát, megkapta ugye Dzsuzsák Balázstól a csapatkapitányi karszalagot, és visszament belső védő pozícióba Vatik, legalábbis most jelen pillanatban így van Mehiász mellette a balján, úgyhogy Vatik visszament a négy védők közé. Vécsei Bálint pedig egy bedobást fog elvégezni a paksi kispad előteréből. Vécsei több mozgást kér Bödétől, hiába Zsuzsák Balázs is 39, Böde Dániel is 39, ő még ott van fent a pályán, jól lehet sokkal kevesebbet mozog, mint Zsuzsák, azért ő a bal hátvéd pozíciójától kezdve volt, hogy jobb hátvéd pozícióból indított, ott volt a pálya minden egyes tényleg szegletén, megjárt minden egyes fűcsomót ezen a paksi gyepen, úgyhogy abszolút helyt áll az, hogy Zsuzsák jobban elfáradhatott, mint Böde Dániel. Egy rossz passz Szekszárditól, de megmenti Sijerik. Micsoda motiváltsággal futballozik Sijerik, nem véletlenül szerezett gólt, sőt, de ez összességében elmondható az összes paksi játékosa, és talán keveset beszélünk Papp Kristófnak a szerepéről, elképesztő, hogy ő is mindenhol ott van, mindenhol védekezésben, támadásban, nagyszerűen futballozik, őt is mindenképpen méltatni kell. Jelenleg az óriás kivetítő nem mutat semmit, elment, mint hogyha áramszünet alatt lenne, úgyhogy pontos óraállással be tudnánk számolni, hogyha mutatná, de hogyha rápillantunk a saját óránkra, azt lehet látni, hogy a 78. percben nyár a mérkőzés. Úgyhogy 4-2-re. 4-2-re vezet a Paks.
2: És most jöhet egy támadásépítés a bal oldalról, a debreceniek szervezik a játékot. Jön egy előreívelt labda, ezt Szekszárdinak sikerül kifejelni oldalra. Sije visszapasszol Szekszárdihoz. Az utolsó 10 percére fordulunk a találkozónak. Így, hogy nem ítélt büntetőt a játékvezető Bognár Tamás, azért fognak a lehetőségei a Debrecennek arra, hogy akár szépítsen, akár kiegyenlítsen, és ha nem nyer, akkor viszont már nem a saját kezében a sorsa, hiszen a labdarúgó NB1-ben a több győzelem számít azonos pontszám esetén a tabellán, és a Paks 14 győzelemmel állna, ha ma megnyerni ezt a találkozót, és ugyanannyi ponttal rendelkezne, mint a Debrecen 50-nel, de a Debrecennek jóval több döntetlenje van, és csak 13 győzelme, ami pedig azt jelenti, hogy ha a Paks az utolsó fordulóban legyőzné a DVTK már biztosan kieső DVTK együttesét, akkor a Tolnai együttes lenne a bronzérmes. Teljesen mindegy, hogy mit játszik a Debrecen, teljesen mindegy, hogy mit játszik a Zalaegerszeg. Biztosan bronzérmes lehet a Paks, ha legyőzi idegenben a biztosan kieső DVTK-t. Kocsis kap most egy labdát a 16-oson belül, aztán visszacenterezi, de ezt ki tudja rúgni onnan középről Windecker. Kocsis kiengedi az oldalvonalon túlról. A 82. percben járva, hogy rohan az idő, 4-2-re vezet. Na, a Paks a Debrecen ellen, jön egy baloldalra kiforgatott labda, onnan még akár centerezni is lehetne a 16-os csücskénél. Egy cselt csinál meg az egyik debreceni játékos, de ebbe hiba csúszott, jöhet ismét majd egy loki támadás. A 83. minutumban 4-2-re vezet a Paks.
0: Hivatalos nemény López de la Manzanal Delgado volt, aki próbálkozott sikertelenül. Egyébként ez a Paksi FC 631. NB1-es találkozója történetük során. 233 győzelmet számolnak, 172 döntetlen, illetve a vereségek sokasága mellett 958 gólt szereztek, 872 pontot gyűjtöttek, és úton vannak a 234. győzelem felé Bognár György legényei. 83. perc, 4-2 továbbra is a Paksnak. Szécsi kavargatott a pálya centrumában. Szűcs teszi ki oldalra. Kusnyír a Debrecen jobb hátvédje teszi tovább Komárominak. Jól van Komáromi, beadja, megpattan egy Vécsei. Vécsei volt az, aki megpattant Vécseinek a kezén. Leszorította Vécsei, emiatt nem lesz 11-es, nem lesz varozás. Bár talán majd jogosan reklamálhat Sergio Navarro a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón, hogy elmaradt a Lokinak egy 11-es. Áll a játék, ugyanis görcsöt kapott a Paks egyik játékos a 19-essel. Horváth Kevin, ő szerezte ugye a mérkőzés első találatát, és elképesztő krónikája van ennek a találkozónak. Már 6 gól született 84 perc alatt. Az 5. percben betalált ugye az imént említett Horváth Kevin 11-esből. Csalóka az az 5. perc, ugyanis 12 másodperc után már vezetést szerezhetett volna a Paks, hogyha nincsen videóbíró, hiszen 11-eshez jutottak a hazaiak. Aztán hosszasan 3-4 percen keresztül videózták az esetet, végül meghagyták az ítéletet, és 11-es következett, ezt értékesítette Horváth. Rögtön 2 percre rá Long Ádám egyenlített egy szöglet utáni kavarodás során. Aztán a 25. percben betalált Böde Dániel is, megszerezte szezonbeli 10. találatát, de még mindig nem maradtunk gól nélkül az első fél időben, ugyanis a 44. percben egyenlített a Debrecen Guerrero révén. az ötösen belülről, passzolt jobb lábbal, jobb elsővel a hosszúba. Guerreiro, így mentünk a szünetre, közben még mindig fekszik a paksi játékos horvát, úgyhogy van idő ezeket elmondani. Aztán jött a második félidő, ahol változtatott Bognár György, és milyen jól tette. A 66. percben Windecker József találatával újra megszerezte a vezetést a Paks, és utána már nem érkezett debreceni válasz. Nem úgy, mint Paksi, rá 3 perccel később Sia Erik növelte 2-re a paksiak előnyét, úgyhogy jelenleg így állunk a 85. percben, hogy 4-2-re vezet a Paks a Debrecen csapata ellen.
2: Két változtatás a paksiak oldalán, elhagyta a játékteret Böde Dániel, valamint Horváth, két gólszerző jött le tehát a paksiaktól, és érkezett Ádám Martin, valamint Máté Csaba. Ádám Martin természetesen Böde helyére, Horváth Kevint pedig a fiatal Máté Csaba váltotta. A túloldalon pedig Kohut jött a pályára, ő Suhodovskit váltotta. Minden csere lehetőséget elhasznált a Sergio Navarro vezetőedző, és a paksiaknál is most már mindenki a pályán. Kusnyírt szorongatják, a játékvezető szabályosnak ítélte meg a paksiak védekezését, úgyhogy építheti támadását a tolnai együttes. Sia szöktetné Mátét, de ez hosszú volt ez az átadás. Horváth Kevin közben hatalmas tapsot kap a lelátóról. Egy kötés volt egyébként a bal combján. Valószínűleg kapott egy rúgást, de az is lehet, hogy egy kisebb húzódást szenvedett. Most a jövő héten nem rendeznek bajnoki fordulót, hiszen május 9-én majd a Magyar Kupa döntőjét rendezik. A Puskás Arénában az Zalaegerszeg a Ferencvárossal csap majd össze, és azt követően akkor egy héttel rá, május közepén rendezik majd az utolsó NB1-es fordulót, a 33-at, amelyben azért nagyon sok kérdésre választ kap majd a futballszerető publikum, például azt, hogy mely csapat lesz a bajnok, a Győr vagy a Ferencváros, és mely csapat lesz a bronzérmes. Jön egy középre ívelt labda Kusnyírtól, a hosszú oldalon Kohut fejeli el, Vas pedig az ötösen belülről tisztáz, összeszedi a kipattanó Delgado, aztán megpróbálná centerezni, de inkább visszapasszolja Szűcshöz, egy távoli lövés, és ezt kifejeli Windecker, lent is marad a földön, de Kohut még mindig ott az ötösen belül. Szöglet jöhet majd, mondom én, így van, de előbb még várjuk meg, hogy ápolják a paksi középpályást. A 87. percben Paks DVSC 4-2.
0: Gólkirály, korábbi NB1-es gólkirály váltott, tehát gólkirályt Böde Dániel az előző idényben szerezte a legtöbb gólt, a magyar első osztályban 15 találattal, Ádám Martin pedig még a 2021-22-es idényben volt magyar gólkirály, ugyanígy a Paks színeiben 32 mérkőzésen 31 gólt termelt. Na és akkor most a debreceni sarokrugás. Komáromi teszi középre, lesz a fejes, Batikot kezem pattan a labda, mindenki az égbe emeli a karját, legalább 5 Paks és 4 debreceni reklamált, hát nyilván más ítélet reményében, az egyik kifele szabadrugást, a másik pedig 11-es szeretett volna. Nyilván a videókocsiban ilyenkor elkezdik elemezni a történteket. Mi azt elemezzük, hogy Zeke Mário sprintel, de hogy megy mellette Kusnyír? Zeke Mário lendületet kap Kusnyírtól, Kusnyír becsúszik, nincs 11-es, nagyszerű védőmunka a debreceniek jobb hátvédjétől, hát egy legalább 90 méteres sprintet vágott le Kusnyír Erik, és sokkal gyorsabb volt, mint az a Zeke Mário, aki ugye a második fél időben állt be. Óriási méltatás, elismerés Kusnyírnak, hihetetlen védőmunkát végez a Lokinak a jobb hátvédje. Közben nem kapunk még jelzést, hogy a videóbíró vizsgálná-e azt az iménti szöglet utáni esetet, ugye a Batiknak is a kezére pattant a labda, a Papnak is a kezére pattant a labda, és ebben a pillanatban kapom a kollégámtól, Gergőtől a jelzést, hogy vizsgálja a videóbíró lehetséges büntetőként az iménti kezezést ott a szöglet utáni kavarodás során, de a játék addig nem áll meg, Mehiasz passzolja el a labdát, köszöni szépen, ezt Máté cselezne egyet, Manzanára volt, aki szabálytalankodott vele piros fejpánttal, és kap egy sárga lapot. Boldog tulajdonosa lehet ennek a sárga kártyának Manzanára. Bognár Tamás felmutatja neki a lapot. Na nézzük, hogy lesz-e esetleg 11-es majd a későbbiekben. Vukovics Lászlót megkérdezzük, hogy esetleg a budapesti stúdióban lehet-e valami biztosabbat mondani.
1: Azt gondolom, hogy ezért nem lesz 11-es. Egy kavarodás volt, ott fölpattant a labda, de a kéz nem kereste a labdát, tehát nem hinném, hogy 11-es lesz. Itt nagyon izgalmas a végjáték, két gólfória van a Paksnak. Most már, amit kérdeztetek 20 perce, most már egyre valószínűbben kimondható, hogy a Paks saját kezébe veszi a sorsát, és ha nyer Diósgyőrbe, akkor a Paks harmadik a magyar bajnokságban.
2: de ehhez még a mai találkozóból is a rendes játékidőből legalább egy percet ki kell bírnia a Tolnai együttesnek, plusz az egy néhány perces hosszabbítás, amely majd eldől, a negyedik játékvezető fogja felmutatni, de természetesen Bognár Tamással egyetemben döntik el. Kovács Imre tábláján milyen szám szerepel majd. 3-4 percre azért lehet számítani. Most egy indítás Kohut irányába, de ezt Komáromi könnyedén szedi össze, legördült érte a talajra, és nem is siet annyira azzal, hogy felkeljen a labdával. 2 góllal vezet a Paks, tehát a Debrecen ellen 4-2 az állás. A Paks oldalon Horváth, Böde, Windecker, valamint Sia volt eredményes. A túloldalon a debreceniektől pedig Lang és Gereiro iratkozott föl az eredményjelző táblára. Kocsis most kap egy labdát a jobb oldalon, megpróbálja megverni Vécseit, de szörnyen hosszú labdát jut el, ezeket pedig remekül érkezik. Kocsis utána csúszik, de már csak úgy tudja szerelni, hogy az oldalvonalon túlra kerül a labda, bedobással jöhet. Na a Paks a saját kispadjának előteréből 5 perc lesz a ráadás. A mérkőzés végén 4-2 az állás. A Paks vezet a Debrecen ellen.
0: 5 perc a ráadás, az 5-ös számú Vécsei pedig középre hajítaná a labdát. Tóth Barna is visszasétál a bemelegítésből. Ő ma már nem fog ugye beállni, de nem csak Tóth Barna, hanem Alakszai Áron is visszasétált Gyurkics Gergővel egyetemben. Gyurkics Gergő az, aki nem csak visszasétált a bemelegítésből, hanem játékra kész, sőt, Bognár György be is küldi az utolsó 5 percre, ugye ennyi a hosszabbítás, és aki elhagyja a pályát, a Paks csapatkapitánya Böde Dániel után, ugye Windecker József, ő hagyja el a játékteret, megköszöni a kilátogató szurkolóknak a bíztatást. Windecker József szerezte a mérkőzés 5. gólját, a Paks FC 3. találatát a 66. percben az ő góljával, amikor még 3-2-re vezetett Bognár Györgynek az együttese. Nagyszerűen futballozott Windecker. Nem ő rúgta a 11-est, átadta Horvátnak, szóval duplázhatott is volna még, hogyha a mérkőzés elején ő értékesíti a megítélt büntetőt. Nem így történt, de mindenféleképpen gratulálni kell. Nagyszerűen játszott Windecker József is, csak úgy, mint Pap Kristóf, aki megkapta Windeckertől a csapatkapitányi karszalagot, úgyhogy az utolsó néhány percben, most már talán csak 3,5 percben ő lesz a paksi csapat sékája. Mehiász kapja meg a paksiak bedobását, Ádám Martin pontatlan labdája, Kocsishoz köt ki, Kocsishoz köt ki, így van. Kocsis át a túloldalra, Gereiro, ő már nincsen, helyette Terca Gergő az, aki rohamozza debrecenieknél. Most megkapja Szűcs középen, Kocsis, hova felért Kocsis? Jó a beadása is, a centerezése jobb lábbal, az imént még a jobb hátvéd pozíciójában tűnt fel Kocsis, most már jobb oldali támadóként Szűcs forgolódik a labdával. Bírja még Pap Kristóf lábon, Szűcs teszi ki oldalra. A pálya jobb oldalán a debreceniek baloldali védőjénél egy mélységi beívelés Manzanárától, és Kovácsik húzza le a labdát. Megint ugyanúgy rápózolt, mint a másik földben volt egy hasonló védése. Kovácsik Ádám kicsit tényleg a fotósoknak is dolgozik most már itt az utolsó percekben. Nagyjából 1-2 perc lehet hátra a találkozóból. Kovácsik felküldi az égbe, Batik ezt még visszafejeli. Ádám Martin, ó, micsoda megmozdulás ott 23-assal Máté Csabától. Böde Dánieltől lehetett ilyen megmozdulást látni még a norvégok elleni EB selejtezőn, amikor a 16-osom elől lerántotta szó szerint a norvég védő. Támad a Debrecen még a 16-osan belül, lesz-e még lövés? Nem. Jó a tisztázás Zeke Máriótól, de a Loki még azért rendíthetetlenül támad a szépítő találat megszerzéséért. Szécsi, nézzük, hogy ő talán ki tud-e találni valami okosságot. Nem, egy újabb bedobás, a játékvezető pedig hamarosan le is fújja a találkozót. 4-2 a mérkőzés állása, és lehet, hogy ez is lesz a végeredmény, bár még ne kiabáljuk el. 4-2 a hazaiaknak, a Paksnak a Loki ellen.
2: Picivel kevesebb, mint 2 perc maradt már csak a találkozóból. Éhezett 5 perces hosszabbításban járunk, egészen pontosan 94. minutumban. Szűcs Tamás még a levegőbe rúgja a labdát dühében, hiszen a Paks kapott egy szabadrugást saját 16-osának előterében. Ezt nyilvánvalóan elnyújtják majd már az elvégzését. Természetesen Kovácsik komótosan odasétál, hogy elvégezze a szabadrugást, de ezzel már biztosan nem fog sietni. És azt hiszem, arról már beszámolhatunk, hogy a lényegi kérdései eldőltek a találkozónak, a 3 pont sorsa nem kérdéses, a Paks nyeri meg a mai találkozót, az állás egyelőre 4-2 az eredmény, még nem köztudott, de hamarosan egy perc múlva arról is be tudunk majd számolni, és akkor az utolsó fordulóba érve, amikor a Paks majd a DVTK otthonába látogat, akkor saját kezébe veszi a sorsát, hiszen ha nyer Miskolcon, akkor biztosan európai kupa porond selejtezőjében indulhat. Majd az, hogy még melyik kupa sorozat lesz, azaz kérdéses. A Debrecen pedig az utolsó fordulóban győzelmi kényszerben, de akkor sem saját kezében már a sorsa. Egyébként a Loki majd az Újpestet fogadja. Zeke még egy szép csemmel megcsinálja, és egy lövés, egy óriási góllal zárja a találkozót Zeke. 18 méterről Zeke góljával gyakorlatilag a Fiesztát is megkezdheti. A Paks együttese 5-2-re kiüti a Debrecent a Fizliga 32. fordulójában. A Paks Zeke kapott egy jó labdát, nagyjából 25 méterre a kaputól, a bal lába irányába vette át. Egyébként ő egy bal lábas játékos is, de a jobb lába irányába cselezett, aztán jobb lábbal egy elképesztően nagy gólt ragasztott a jobb felső sarokba. Esélyesen volt Erdélynek a hárításra. Eldönti a mérkőzést a Paks, 5-2-re nyer minden bizonnyal majd a Loki ellen. Vukovics László egy villámgyors reakció erre a gólra.
1: Megérdemelte Zeke ezt a gólt, meg a Paks is az egész mérkőzés alapján nagyon jól játszottak. A Debrecennek felvillanásai voltak. A második félidő elején a Debrecennek volt egy-két lehetősége, 2-2-nél nem éltek vele, de az egész első félidő első 35. percéig és a második félidőben a 10. percről, tehát az 55. percről végig az történt, amit a Paks akart. Zeke itt föltette a koronát a Paks mai játékára. Az utolsó fordulóban pedig a Paksnak jobb eredményt, tehát a Debrecennek jobb eredményt kell elérni az Újpest ellen hazai pályán, mint a Paksnak Diósgyőrben. Abban az esetben tudja megelőzni a Paksot. Ha nem, akkor a Paks lesz a harmadik, és akármilyen hányatatott szezonja volt a Paksnak, mondták, hogy 7-szer kikapnak zsinórba, meg mennyi pontot vesztettek. Hogy Böde Dániel, klasszikust idézzek a paksi legendát, hogy a tyúkokat este számolják. Tehát a 33. forduló után nézzük meg a pontszámokat.
0: Véget ér a találkozó ebben a pillanatban. A játékvezető lefújja a mérkőzést, a Paks megveri a Debrecen. Tényleg fiesta hangulat, most már Zeke gólja feltette a pontot az íre, ahogy a helyi műsorközlő mondta, a Haba tortán ez volt. Néhány perccel a gól előtt már talpra állította az egész stadiont az Atomic Strike-a, a paksiak szurkolótábora, az ultrák, és így Taps közepette szerezte Zeke Mário már azt a találatot, emiatt volt még különlegesebb ez a talált. No, meg azért, mert a Paksi FC kiütéses győzelemmel zárja az idei bajnokságot, ami a hazai mérkőzéseket említi, közben nehéz itt már a saját hangunkat is hallani, olyan szinten köszönik meg a szurkolók a teljesítményt a paksi játékosoktól. No, de tehát akkor a Fizliga 32. fordulójában a Paks 5-2-re kiüti a Debrecen csapatát. Horváth Kevin szerezte meg a mérkőzés első gólját 11-esből. A meccs krónikájához, illetve a szituáció elemzéséhez hozzátartozik, hogy 12 másodperc után történt egy kezezés a Debrecen 16-osán belül. Egyértelmű volt, a játékvezető mégis hosszas videózás után ítélte csak meg a büntetőt. Horváth ezt értékesítette, ezzel vezetett 1-0-ra a Paks. Nem telt el sok, mindössze 2 perc, és Lang Ádám már is egyenlített. A túloldalon ezzel volt 1-1 a mérkőzés állása. Aztán érkezett a paksi csodacsatár, a házi kedvenc, a 39 éves Böde Dániel megszerezte saját csapatának a második, saját maga szezonbéli 10. találatát, ezzel volt 2-1 a hazaiaknak. Aztán még mindig nem ért véget a gólzápor az első fél időben. Jött Guerreiro, a Debrecenek balhátvédje, aki jobb lábbal szerzett egy gólt az ötösön belül. Így volt 2-2, ez volt az állás az első fél időben. A második fél időben Windecker József nyitotta meg a gólcsapat a 66. percben az ő góljával, 3-2-re vezetett a Paks. 4 perccel később a 70. minutumban pedig egy mutatós, tetszetős paksi akciót követően Sie Erik már 2 gólra növelte a paksiak előnyét, de itt még mindig nem ért véget a találkozó, ami a gólokat illeti. A 95. percben Zeke Mário hát az utolsó csapást mérte a Lokira, és megszerezte a mérkőzés utolsó, mindent eldöntő gólját. Így tehát a Paks 5-2-re legyőzte a Debrecen együttesét. Innen a helyszínről, a paksi stadionból Mátyus Attila hangmérnök, illetve Olasz Gergő kommentátortársam nevében is búcsúzunk még egyszer a végeredménnyel. Paks, Debrecen 5-2, a szó innentől a budapesti stúdiói.
3: Köszönjük szépen. Laci, hát azt mondtuk, ugye, hogy Győrnek a saját sorsát kezébe adta az élet, mert hogyha nyer Kisvárdán, akkor bajnok lesz. Most elmondhatjuk a Paksról. Ha nyer Diósgyőr ellen idegenben, akkor a bronzérmet megnyeri, tett értem a sokat.
1: Igen, és még le is ezt egyszerűsíthetjük, jobb eredményt kell. Tehát a Debrecennek jobb eredményt kell elérni az Újpest ellen, mint a Paksnak Diósgyőrbe. Tehát mondjuk a Debrecen kikapna, akkor elég lenne a Paksnak az X is, de még ott van egy 48 pontos Zalaegerszeg is, aki a Fradi pályán eddig kétszer megvette a Fradit idén, tehát nem olyan ördögtől való, hogy esetleg a Grupamában nyert. Tehát érdekes lesz még az utolsó forduló, a Diósgyőr a becsületéért küzd. Tehát a Paks, hát gondoljunk bele, hogy 5 gólkirályt adott ez a csapat, a Simon Attila, Hán, Ádám Martin, Varga Barnabás, Böde Dániel, hát azért nem véletlen,
3: Tököli hogy... Tököli Attila.
1: Ő nem ott volt gólkirály, volt gólkirály, de is, ő nem a paksi színekben, de valóban volt gólkirály, a Böde a Ferencvárosban is volt. Tehát arra szerettem volna kiukadni, hogy egy magyar csapat, nem csak a magyar szabálynak megfelelve mindenki, és tényleg a harmadik évben zsinórban dobogon vannak, az elmúlt 2 évben ők a kupagyőztesek. Tehát árérték arányban, hogy mondani szokták, tehát a kerethez képest, költségvetéshez képest torony magasan a legjobb teljesítményt a Paks nyújtja évek óta.
3: De ezen a mérkőzésen azért látszódott, hogy nagyon harapott a paksi csapat, és tényleg hát 2 ballábos játékos 2 jobb lábba szerzett góllal növelte folyamatosan az előnyt.
1: Igen. Hát a síjét átvitte ugye jobb oldalra, ugye nem jobbról rúgta a gól, de hogy a beadás után jobbal nem vette át a labdát, hanem egyből a kapu jobb oldalába továbbította Szendrei visszafejesét. Hát a vége az meg tényleg a haba tortán, tehát a megkoronázása volt a mai paksi remek futballnak, Zeke teljesítménye, ahogy paszt várt tőle minden debreceni játékos, bemutatta a paszt kifelé, betolta magának, és jobbal 17 méterről jobb felső sarokba lőtt. A szegény erdélyit nem fogják megdicsérni a mai meccsért. Extra potyagolt nem kapott, ami hatalmas kirívó potyagol, de 5 gólt kapni azért ez nem kellemes dolog.
3: Hát az izgalmak akkor megvoltak, de nem sokára jönnek, mert hogy kezdődik majd a derbi, az Újpest-Ferencváros összecsapás, előtte jönnek a hírek, aztán pedig majd erről a találkozóról beszélünk.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Nem hibázhat a Ferencváros Újpesten. Holnap kezdődik az érettségi időszak, marad a száraz nyárias idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
5: A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén Paks Debrecen 5-2. Az utolsó előtti forduló a 16 órakor kezdődő UTE-Ferencváros mérkőzéssel zárul. Amennyiben a lilafehérek legyőzik a címvédő FTC-t, a Győr már ma bajnok lehet. A találkozót az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A TFS elnyerte a női futzál magyar kupát, miután a Veszprémi döntőben 3-2-re legyőzte a Tolnamőzs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupagyőztes. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Forma 1-es Miami nagy díj. A tegnapi időmérőedzésen az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a Ferrarival. A versenyt az M4 Sporton élőben láthatják. Kós Hubert 100 méter háton első, 200 méter vegyesen pedig második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 másodperccel nyert. 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holt versenyben csapott a célba másodikként. Női 50 gyorson Pádár Nikolett 8. lett. 100 pillangón pedig született egy hatalmas világcsúcs. Az amerikai Gretchen Walsh ugyanis majdnem 0,3 faragott saját korábbi rekordjából, és 54,33 másodperc alatt ért célba.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Ismét orosz drón támadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszton megyében egy ember meghalt, 4 megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területekre. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti-tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig 3 megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a szentpétervári, valamint több moszkvai repülőtéren. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és a rendszerváltó ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök bejegyzése szerint az országgyűlés alakulóülése jövő szombaton 10 órakor kezdődik. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére 15 órakor kerül sor, majd 16 órától a Kossuth téren díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással folytatódik a program. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Reggel 9 órától magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Az emelt szintű szóbeli vizsgák június 3-a és 10-e, a középszintűek pedig június 15-e és július 1-e között lesznek. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezer diák ad számot tudásáról.
4: Közlekedés.
5: Az M0-ás autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon a Vecsés csomópontnál baleset történt. A sérült gépjárművek a leállósávban vannak a 36-os kilométernél, a torlódás több kilométer hosszú. Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
5: Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos idő valószínű, holnap is legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyolfelhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 15 óra 40 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, és a stúdiónkban itt van természetesen Vukovics László állandó szakértőnk. Ugye már végignéztük ezt a bizonyos bronzmérkőzést, így neveztük mi, a Paks 5-2-re győzött a Debrecen ellen egy goldús találkozón, de hát mi lesz az Újpest-Fradi derbin? Ugye itt az Újpestnek igazán olyan fontos dolog nincs ebben a meccsben, csak a presztízs, de hát ez a csak ez idézőjelbe természetesen, a Fradinak viszont nincs mese, nyernie kell.
1: Pontosan összefoglaltad, a Ferencvárosnak nincs más esélye, 4 ponttal vezet jelen pillanatban, úgy a Győr, hogy egy mérkőzésre többet játszott. A Fradi, ha nyer, akkor tud nyomást gyakorolni annyiban a Győrre, hogy akkor az utolsó meccsen is, ha a Fradi hozza, akkor a Győrnek nyerni kell Kisvárdán. De ha nem nyer ma a Ferencváros, akkor nem nagyon van miről beszélni továbbiakban. Matematikailag még úgy is lehet bajnok, ha az utolsó fordulóban kikapna a Győr Kisvárdán, és a Fradi megveri az ETA-t, pont egy előségnél a Fradinak több győzelme lenne. De itt most a Ferencváros nem ebben gondolkodik. Beszéltünk már a felvezetésben, hogy 30 mérkőzés óta nem nyert az Újpest, ebből a 30 mérkőzésből 7 volt csak döntetlen. Itt most óriási presztízs van az Újpestnek, hogy elrontsa a Fradi ünnepét. Ugye ma ünnepli egyébként a Ferencváros a születésnapját, 1899. május 3-án alakult a klub, tehát 127 éves a Ferencváros. Ugye szeretném köszönteni az anyákat is anyák napján, minden kedves hallgatónknak az édesanyját, és még egy újpesti legenda, aki május 1-én lett volna 71 éves, Törőcsik András, aki 2022 óta nincs közöttünk, hát ő egy óriási ikon, mindenképpen meg kell említeni. és a két csapatban a legtöbb mérkőzést a Lipcsei Péter és Szusza Ferenc játszotta a stadion névadója, de hát most rengeteg a légiós, próbálják átadni nekik azt az érzést, hogy mit is jelent ez a derbi. Hát jó lenne, ha most nem az, hogy az Újpest jó lenne, ha többet nyerne 30 meccsből, hanem hogy újra három esélyesek lennének a mérkőzések, mert akkor a nézők is sokkal jobban kíváncsiak a mérkőzésre, nem csak azért az utálatért, ami a két szurkolótábor között van, hanem a magyar futballnak is jót tenne.
3: Egy friss hír a derbi elé, hogy a Ferencváros kora délután hivatalos honlapján bejelentette a klub télen igazolt argentin hátvédje Mariano Gomez a héten magyar állampolgársági esküdtett, így a mai derbin az Újpest ellen már megfelel a magyar szabálynak. Hogy kommentálnád ezt?
1: Érdekes, mert eddig nem hallottunk semmit arról, hogy Mariano Gomeznek lennének magyar felmenői. Hát tudjuk azt, hogy elég egy nagymama, egy dédmama, bármilyen, akármilyen szál, ugye mozgatják. Kovács Evicsről is úgy derült ki az egyik ilyen tízóraizásnál, a Fradinál, mondta, hogy kenyér, lekvár, mondták a többiek, honnan tud ilyen szavakat, és mondta, hogy a nagymamája beszélt annó, és akkor kiderült, hogy van magyar kötődése. Ez meglep, mert nem tudom, azért nem szeretnék elhamarkodottan nyilatkozni, mert nem tudjuk, hogy milyen ágon van rokonsága, de minden esetre furcsa, hogy argentin játékos, és hogy vasárnap jelentik ezt be. Ugye vasárnap munkaszüneti nap, hétköznap történhetett ez a magyar állampolgársági eskü. Ez nem tudom, hogy ezen mit titkoltak, vagy miért kellett titkolni. Hát most teljesen normális dolog az, hogy ha valaki leteszi az állampolgársági esküt, akkor természetesen megfelel a magyar szabálynak. Ez majd ki fog derülni, hogy mi van ez mögött. Tudjuk, hogy korbut ugye kiállították az elmúlt mérkőzésen, így a magyar szabály szempontjából nehéz helyzetbe került volna a Ferencváros, vagy Nagy Barnabást, vagy nem tudom, kit kellett volna, Robi, kinek kellett volna megoldani ezt a szituációt. Az ajánlásnak mindenképp meg szeretne felelni a Ferencváros. Így most Mariano Gomez mi a magyarnak számít, rajta kívül négy magyar, és ő van a magyar szabály szerint a pályán.
3: Hát, hogy kik vannak pontosan a pályán, azt mindjárt megtudjuk kollégáinktól, akik már ott vannak a helyszínen, Regős László Pál és Tóth Béla. Sziasztok, hogy áll föl a két csapat a derbire?
7: Szia Varázs, szia Laci, köszöntjük a kedves hallgatókat. Az újpestieknél a hazai oldalon egyetlen egy változtatást hajtott végre Szélesi Zoltán vezetőedző a múlt heti mérkőzéshez képest. Krajcsovics Ábel kikerült a kezdő 11-ből, és a keretben sincsen ott, úgyhogy lehet, hogy kisebb sérüléssel bajlódik. Vanai lesz a kapus, előtte a védelemben Bodnár, Fiola, Stronati és Gergényi. Jobbszéről a 2006-os születésű Sarkadi indul, baloldalról Horváth Krisztofer, közöttük Májer és Fenyő. Két támadónak pedig Juicsot és Mátkót írtuk be, de egyikük sem az a vérbeli 9-es, minden esetre gólérzéke főleg Mátkónak van.
8: A Ferencvárosnál kettő változtatás történt az előző Paks elleni 2-0-ás diadalhoz képest. Dibusz Dénes a kapus az FTC-ben, Gomez, aki tehát most már magyar állampolgár, ott van a hátvédben, illetve a hátvéd sorban, Ramakers, Szalai, így áll fel tehát a védelem, Osvát és oda-oda a széleken, Rommens, Zakariassen, Kanikovszka középpályán, elől Zsozef és Gruber, Korbu eltiltás miatt maradt ki a kezdő 11-ből és a keretből is, Kovacevic szintén hiányzó a Paks elleni kezdő 11-hez képest, és Zakariassen, valamint oda-oda került be, így állnak fel tehát a csapatok itt a helyszínen, a szurkoló táborok már hangolnak a kezdésre, ami tehát negyed óra múlva meg is fog történni a Szóva stúdiói.
3: Köszönjük szépen! Mi pedig hangolunk tovább a mérkőzésre egy fradistával és egy Újpest szimpatizánssal. Bánki József, illetve Bene Ferenc is elmondta a véleményét itt tegnap, illetve ma reggel az adásban. Most fölidézünk ebből egy részletet, hogy mit vár ettől a derbitől. Először Bánki József.
9: Győzelmi kényszerben van a Fradi, mindentől függetlenül, hogy mikor rendezik a Győr meccsét, az nem lesz egyszerű. Nem is kérdés, hogy ezt a Fradi, tehát minden elismerésem a Győrén. Nagyon jó futballt játszanak, szimpatikusak az utánpótlás képzés, tehát 5 évvel ezelőtt kezdtek el építkezni, most beérett ez a munka, tehát a Győr.
10: És 5 éve hol voltak?
9: Szenzációsan játszik és szenzációsan szerepel egy remek edzővel, egy nagyon szép jövő előtt álló edzővel, Borbély Balázzsal, de ettől függetlenül mindenféle elfogadottság nélkül szerintem a győriek is elismerik, hogy ezt a Fradi veszíti el, hogyha elveszíti ezt a bajnokságot a hazai vereségekkel, plusz a magyar szabály sem a legjobban a Fradi csújtotta. Nyilván lesznek elemzések majd, meg kell várni, hogy mi lesz a bajnokság kimenete, de ha megnyeri a Fradi, akkor is nagyon tanulságos szezon volt ez minden tekintetben. A Nemzetközi Kupa, az, hogy a magyar szabály mennyire erőltetett volt, a klub részéről.
10: Téli eligazolások.
9: Az is, de ott gyorsan megállnék egy pillanatra, tehát Varga Barna meg Tóth Ali, amikor itt volt, az öt hazai vereségből négyen ők is.
10: Ez így van.
9: Itt a magyar szabály az, ami nagyon hirtelen jött. Nyilván dörzsölt módon nem kötelezővé tették, hanem ajánlották, de nyilván a Fradinak is szüksége van a pénzre, meg van egy...
10: Hát mondjuk hozzáteszem, a BL selejtezőből alapvetően több pénzt venne ki a Fradi.

0: hogy ez előfordulhat szerinted, hogy azt mondja a Győr, hogy a mi keretünk nem feltétlenül alkalmas erre?
1: Nem, abszolút, és nem is szerepeltek rosszul a konferencia ligában is, nagyon, nagyon jól játszottak.
2: Hát utolsó küszöbön botoltak, igen, a Rapid ellen.
1: Én alkalmasnak tartom a Győrt, és nagyon jó futballt játszanak. Itt most túl a klubfutball, a magyar szabály szerintem nem emelte meg a színvonalat, és nem jött annyi magyar játékos, amennyit terveztem.
0: Ezt egy év alatt nem tudod leszűrni.
2: De Dodi, már az is nagy szó, hogyha nem rontotta le. Szerintem, mert az elv jó. Tehát azzal nincsen magában baj, hogy magyarok játszanak, ha egyébként ez nem jár a színvonal drasztikus csökkenésével, de azért azzal szerintem talán nem jár.
1: Drasztikusan nem csökkent, de nem is emelkedett. Ja. Viszont, ha szabad így fogalmazni, nem a többi klubot emelte a Fradi szintjére, hanem a Fradit húzta le a többiek szintjére. Ez a szabály, de nyilván ebbe azért bővebb elemzések lesznek majd.
2: Meg hát van késztetés arra, hogy finomítsanak rajta a tudtommal, szóval lehet, hogy a jövőben azért nem lesz ennyire direkt módon.
1: Hát igen.
2: Bár ugye, ahogy pont te is mondtad, hogy a bajnokot, csak a bajnok lehet, hogy nem a Fradi lesz, tehát hát innentől kezdve maximum a Győrt segíti.
1: Jó, hát én beleszülettem a Ferencvárosba, én rajongok a klubért, a fél ország nem, és van egy olyan, hogy most már elég volt, tehát hogy zsinórban hét bajnokságot nyert a Fradi, ez az Újpestnek volt egy ilyen szériája a 70-es években, de most a holnapi derbinek ez lesz a legnagyobb hozadéka, mert az újpestiek vért fognak inni, hogy egyrészt, hogy ne a Fradi legyen, tehát a kár öröm másodszorban, hogy azt a újpesti szériát, azt a hét bajnoki címet befogta a Fradi, de ne legyen 8-szor. Tehát van egy ilyen is.
0: Hát de ugye régebben az Újpest-Fradi meccsek azok olyan, vagy Fradi-Újpest most részletkérdés, azok hát óriási népünnepélyek voltak, de azért ennek a hangulata az elmúlt időszakban azért egy picit már oké, hogy még mindig
2: ragadó volt. Mondjuk már az Újpest 10 éve nem nyert.
0: Igen, de hogy már nem volt olyan hangulata, már nem volt olyan előélete ennek az összecsapásnak, viszont szerintem ennek a holnapinak megint olyan lesz.
2: Teltház van, az biztos, hát azt tudjuk.
1: Már most tegnap kint voltunk, a Törőcsik Andrés 71 éves lett volna, ugye május 1-én van a születésnapja, és ilyenkor mindig kimegyünk a megyeri temetőbe, és láttam, hogy már teljes útlezárások, tehát már nagyon készülnek ott a stadion környékén.
2: Nyílott volt?
1: Nem? Ő nem. A Ebedli Zoli volt, a Martos Győző, az újpestiek részéről a Kacsáék, a Kalocsai Gyuriék. Már voltunk azért elegen.
3: Bánki Józsefet hallottuk, ugye tegnap reggel nyilatkozott itt a Sportreggelben, most viszont itt van egy friss nyilatkozat, mégpedig a Ferencváros mesterétől, Robi Kintől.
4: Az ilyen jellegű kiemelt találkozók előtt mindig van egy igazán motiváló beszéd a játékosainak. Röviden, mi lenne ma a legfontosabb üzenete a jelenlegi körülmények között?
5: Szerintem a legfontosabb az, hogy a meccsre koncentráljuk, ne maga az alkalom vigye el az egészet. Néha megtörténhet, hogy az emberek jobban koncentrálnak az atmoszférára, mint a meccsre, de ha már játszottunk olyan nagy mérkőzéseket az elmúlt időszakban, nemzetközileg akár a Fenerbahce ellen, idegenben, hozzá vagyunk szokva ez a hangulathoz, de fontos, hogy mindenki nyugodt legyen.
4: Mariano Gomeznek most már van magyar útlevele, úgyhogy használhatja a magyar szabályhoz. Hogyan gondolkodott a kezdőcsapatról? Ugye Kovacsevics és Korbu is hiányzik, Oda játszik majd a bal szélen, és ugye Zakari Essen került be oda Kanikowski és Rommens mellé a középpályára. Múlt héten jól nézett ki ez az egység.
5: Igen, sajnos Abunak ki kellett hagynia az előző heti mérkőzést, és Zaki nagyon is fit, és tudjuk jó, hogy pontosan, hogy mit kapunk tőle, főleg egy olyan csapat ellen, akik szeretnek játszani. Néha vissza kell nyerni a labdákat és a második labdákat, ez szerintem kulcsfontosságú lesz ma.
4: Gruber is lehet ismét kezdőként, és most már az első perctől elől játszhat majd.
5: Igen, de csak 10 percig játszott hátul, és a többit pedig elől játszott a Gruber, nyilván a sérülés miatt. Az az ő igazi posztja, és reméljük, hogy ő és Lenny jól tudnak ma összedolgozni, és visszakaptuk Jusufot is, aki sérült volt. Most Kovacsevics sérül sajnos, nem a legjobb időszak, de jó, hogy visszakaptuk Jusufot, még akkor is, hogyha csak 20 percre képes játszani.
3: Robi Kint, a Ferencváros mesterét hallottuk, most pedig következzék az Újpest trénere, Szélesi Zoltán.
4: Általában minden derbi azért túlmutat.

0: tehát az adott meccs napon. Ennek a mainak újpesti szempontból mi lehet a tétje, vagy miről szólhat, akár már picit a jövő szempontjából is, ha picit megnézzük a múlt fényét is?
1: Összességében azt gondolom, hogy abból kell kiindulni, hogy ez egy derbi. Tehát mindegy, hogy a Fradi és az Újpest hol áll a tabellán, azt gondolom megvan a pikantérje, megvan a súly ennek a találkozónak. Az, hogy miről szólhat ez a mérkőzés most a Fradi oldalára és a miénkről, nyilván az különböző, hiszen a Fradi a bajnoki címért megy, mi pedig szeretnénk ugye egy jó mérkőzésen legyőzni a Ferencvárost, pontot szerezni a Ferencvárostól, hogy az mivel jár majd a végelszámolásnál, azt majd megnézzük, de én ebben az egy meccsben gondolkozok, a maiban, minden meccsnek úgy futok neki, hogy meg akarom nyerni, és majd meglátjuk, hogy mi a hozadéka neki még pluszban.
0: Van egy változás a kezdőcsapatban, Banai Dávid rendbe jött, viszont nincsen Krajcsovics Ábel, a helyén most Sarkadi Kristóf kezd. Hogyan kellett itt gondolkodni, mi alapján esett most a választás Kristófra egyébként ott a jobb oldalon?
1: Kristóf egy ambíciózus fiatal játékos, aki az elmúlt hónapokban folyamatos játéklehetőséget kapott, mind a másik csapatban, mind a BVC kooperációban, úgyhogy folyamatosan jó játékot rukkolt elő. Plusz ugye emellett, hogy a játékpercek miatt nagyon jó kondicionális állapotban van, jó mentális állapotban van. A támadóink közül voltak, akik hosszabb sérülésre bajlottak, Beridze, Gleóra gondolok, úgyhogy Krajcsi kiesésével mindenféleképpen arra tettem le a hangsúlyt, hogy olyan játékos szerepeljen, aki fel tudja venni ennek a mérkőzésnek a dermenek a ritmusát, a fizikalitását. Ízig-vérig újpesti srácról van szó, és ahogy dolgozik, azt gondolom, hogy megérdemeli azt a lehetőséget, hogy ma a derbin tudjon kezdeni a Krajcsi helyet.
2: Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét hallottuk. Bánki József ugyan már megszólalt, aki szombat reggel volt műsorunk vendége. Most következzék Bene Ferenc, aki ma reggel nyilatkozott a reggeli stábnak.
3: Először is, ahogy támogattam, hogy már 7 éves korom óta járok Újpest Fradikra, úgyhogy ha jól számolom, ez a 40. éve. De nagyon-nagyon sok élménnyel, mind pozitív, mind negatív értelemben zártam már. Tényleg érdekes volt, amikor a 90-es években több ezer fradista is jöhetett Újpestre, hát most a korlátok miatt csak pár száz lesz, úgyhogy elég komoly fölénybe lesznek az Újpest szurkolók, tehát biztos, hogy ebben egy hatalmas hangulat várható. Ugyanakkor, hogyha szakmailag nézzük a mérkőzést, nyilván a hangulatot nem lehet zárójelbe tenni, mert ez a magyar futball ünnepe, akárhogy is alakul ez a mérkőzés, de szakmai szempontból azért, valljuk meg őszintén, az Újpestnek igazából a következő szezon számít. Erre az évre teljesítették a minimum elvárást, ráadásul azért kezd körvonalazódni egy, hát úgymond kimagyarosított és jócskán felgyorsított jövőbeli Újpestnek a látványa. Tehát Dárdai Pál és Szélesi Zoltán vezetésével azért jóval dinamikusabb futballt játszik az Újpest, jóval több a mélységindulás, több gyors játékos van a pályán, és hát legutóbb is 7 magyar játékossal álltak fel, és körülbelül hasonló szállítás várható ma is. Ugyanakkor a Fradi szempontjából meg egyértelmű, hogy a Ferencvárosnak olyan minőségi kerete van, hogy akár 2 ütőképes kezdőcsapatot is ki tudnának állítani, viszont azt ne felejtsük el, hogy elég komoly hiányzói vannak a Fradinak, tehát Akolatte, Yusuf azért mindkettő komoly támadó játékos, aki hiányzik.
4: És Korbó, aki magyarnak számít, igen, ugye?
3: Aki eltiltott, akartam is mondani, hogy a magyar szabálynak is megfelel, tehát Robi Kín, biztos vagyok benne, hogy Robi Kinnek a mozgástere jócskán szűkült ezzel, hiszen lehet, hogy akár Nagybornát is, Osváltot is, és Grubert is egyszer a pályán kell tartania, és ebben az esetben azért több minőségi idegen légiós kimaradhat a kezdőből. Ráadásul az egész mérkőzésnek az alapvető igazsága az, hogy csak és kizárólag a Fradinak van vesztenivalója. Ráadásul én úgy gondolom, hogyha reálisan nézzük, a döntetlen is ezüstérmet jelentene a Fradinak, még ha matematikailag nem is. De hát ezáltal az egész mérkőzésnek a koreográfia és mérkőzés terve a köré fog alapulni, hogy a Ferencvárosnak jönnie kell, azt pedig az Újpest nagyon szereti, hiszen a kontrajátékban az Újpest most nagyon erős.
2: Bene Ferenc még, amikor reggel beszélgetett kollégánkkal, nem tudta ugye ezt a változást, hogy egy újabb magyarja van a Ferencvárosnak, erről már beszéltünk Vukovics Lászlóval, hogy Mariano Gomez lesz az egyik magyar játékos. Laci, azért neked nagy tapasztalataid vannak a derbin egyik-másik oldalról, statisztikában te jól szoktál lenni. Gólt lőttél, hol, mennyit, mikor?
5: Hát igen, hát a legnagyobb élményeim ugye fradista színekben vannak, többször 3-0-ra vertük az Újpestet, tényleg telt ház előtt, de a legemlékezetesebb Fradi mezben játszott derbim az a 92-es, amikor Ilasi Tibi volt a Fradi edzője, Kovács Ferenc az Újpesté, és az a nagy tavaszi menetelésünk volt, és 3-2-re nyertünk az Üllői úton, végülis egy öngóllal sikerült megnyerni ezt a mérkőzést, még Fodor Imre rúgott egy gyönyörű szabadrugás gólt, de nagyon változatos meccs volt, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, és úgy 3-2. Nagyon emlékezetesek ezek a meccsek, tényleg belülről mindig csak az ellenfelet, ezt a csapatot megverni, akárhol állsz a táblázaton, tehát hogyha tizedik volt az egyik csapat, mondjuk amikor én voltam, akkor nem voltunk hátult a Ferencvárosra, tehát mindig a dobogon voltunk, de ha mondjuk régebbre visszatekintünk, bárhol át, ha valamelyik csapat, mondjuk a 84-re visszatekintünk a Fradinál, hiába volt 13. 12. helyen a csapat, ugyanolyan presztízs értéke volt a mérkőzésnek. A másik oldalról pedig újpesti színekbe, amikor eligazoltam, ott az Üllői úton sikerült 3-0-ra nyerni, akkor újpestiként, arról az oldalról pedig az a legjobb emlékem.
2: És hogy emlékszel rá, hogy fogadtak a fradisták, amikor átigazoltál Újpestre?
5: Hát az túl friss élmény volt még, mert ugye júliusban igazoltam át, ez a mérkőzés meg augusztus végén volt, egy hétfő esti tévés meccs volt, és tudom, hogy ugye két gólt sikerült szereznem, nyertünk 3-0-ra, és Hajdú B. István volt a végén a szaknévsor, ugye volt ilyen mérkőzés legjobbja, és ugye kiállították oda a tábla elé, és Hajdú B. István lila pulóverben szólított meg, és akkor ő is meg én is kaptunk hideget-meleget.
2: Ugye a derbik történetében sok jó mérkőzés volt. Ez a derbi van még olyan, mint mondjuk volt akár a 70-es években, vagy a te idődben. Most azért ugye kevesebb magyar játékos van a pályán, nyilván más a megítélése.
5: Hát a neve megmaradt derbinek, de hát ezek már nem rangadók, ezek a mérkőzések. Tehát nem degradálni akarom, hát aki követi a magyar futballt, az tudja, hogy miről beszélek. Hát a Ferencvárosnak van egy 20 milliárdos költségvetése, az Újpest pedig idén kezd följönni, most már ugye van egy komoly tőkerő szponzor a MOL révén, elkezdtek építkezni, most már 8 milliárdnál járnak, vagy valami lesz. Mondani szokták, hogy nem a pénz nyeri meg a mérkőzéseket, hát de csak sok pénzen tudsz jó játékost venni, és minél több pénzed van, annál jobb játékost tudsz venni, és ha igazolsz ehhez jó edzőt is, abból kialakítja azt a csapatot, ami a Fradinál évek alatt kialakult. Tehát ha majd kialakul ugyanaz, hogy Újpesten meg tudják csinálni azt, hogy kialakul ez a csapat, és olyan játékosokat tudnak igazolni, akkor újra rangadó lesz a derbi, de ez elmúlt 10 évben nem volt elmondható.
2: Vukovics László természetesen itt lesz velünk végig a mérkőzés alatt, most pedig kapcsolunk kollégáinkhoz, Regős László Pálhoz és Tóth Bélához.
6: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Következik a 248. derbi Újpest-Ferencváros a labdarúgó élvonalban. Egy olyan mérkőzés, amely hatalmas múltra tekint vissza, hatalmas a presztízs értéke, és elsősorban emiatt jellemezhető ez a találkozó is rangadóként, mert hogy téttel a Ferencváros számára bír ez az összecsapás. A Ferencvárosnak nem szabad kikapnia, különben akkor végképp elúszik a bajnoki címvédésnek az esélye, és az eset hogyha kikap itt a Szusza Ferenc stadionban az FTC, akkor már ma bajnokot avatunk az Eto személyében. 101% anti-Ferencváros ezzel a Molinóval fogadta az újpesti tábor a játékosokat. Minden jegy elkelt itt a Szusza Ferenc stadionban, ahol ráadásul a ragyogó tavasz időjárás is kedvez ahhoz, hogy egy emlékezetes derbit játszanak a csapatok.
7: Az újpestieknek tehát nem csak a lila-fehérek, hanem a győriek is szurkolnak ezen a mai nap. Persze a Győrnek, hogyha itt a Ferencváros nyer, akkor is még saját kezében lesz a sorsa, mert az utolsó fordulóban a Kisvárda ellen lépnek pályára, és ott biztosíthatják be a bajnoki címet. Ez azonban még odébb van, most először is a Ferencváros és az Újpest mérkőzését figyelhetjük. Az Újpest kapujában Banai, aki 150. mérkőzésén lépett pályára, és emiatt köszöntötték itt a mérkőzés előtt. A védelemben Bodnár, Fiola, Stronati és Gergényi, előttük Sarkari, Májer, Fenyő és Horváth, a támadó sorban pedig Matko és Juic. Egy ünnepélyes kezdőrugás a mérkőzés elején, lila-fehérben az Újpest, és csupa feketében a Ferencváros, amelynek kezdőcsapatát Tóth Béla mondja el.
6: Az előző hétvégén a Paks ellen hazai pályán 2-0-ra nyert az FTC, a hazamérkőzéshez képest 2 változtatás történt a kezdőfelállásban. Robi Kén ezúttal Zakariasennek és Odódának szavazott bizalmat, ugye Korbu eltiltott, és Kovacsevics maradt még ki a keretből. Elkezdődött a mérkőzés, Gruber indította útjára a labdát, és passzolta vissza a védelem tengelyében Ramakershez. Dibusz őrzi a kapuját a vendégeknek, Gomez, Ramakers, Szalai összetételben a hátvédsor, a középpályán a meglepetés ember Rommens ott van a középpályán, tehát a kezdőcsapatban, Kanikovszki, Zakariasen, a széleken Osváth, valamint Oda-Oda, elől pedig Gruber és Zsozef. A mérkőzést Dr. Csonka Bence vezeti, ő bíráskodik, a munkáját Tóth 2 Vencel és Georgiou Theodoros segíti a vonalak mentén, míg a videóbíró az Karakó Ferenc.
7: Az újpestieknél a labda, mert hogy Lenny József lesen volt az imént, a szabadrúgásban el is végezték a hazaiak, Banai aztán felíveri, de Sarkodi mellő, Szalai Gábor el tudta fejelni, és oda-oda még bent tartja ott az oldalvonalnál, a szögletzászlóhoz közel, a 16-os vonalával egy magasságban, visszaadja Szalainak, aztán most már Rommens ismét a labdával az újpesti térfélen. Oda-oda Szalai alányul, és ezzel Zakariasen indulna ott az oldalvonal mellett, kilépett oda, azonban kizárt oda oldalra Mayer, illetve Fenyő, és kiment a labda, kifedezte a labdát az újpestiek középpályásra. Dobhatnak így a hazaiak, Bodnár kezében van a labda, bő egy perc telt el a mérkőzésből, amikor Fenyő is kérné a jobb hátvédtől, és Juic is, Juic teljesen visszavár oda a középpályára, visszaadja a labdát Bodnárnak, aki egy hatalmasat rúg bele, egy fejpárbaj, ezt Osvát megnyeri, de rossz helyre fejeli, ez Gergényié lesz így. Gergényi nehéz helyzetben, mert Kanikoszki már ott gyötri az oldalvonalnál, de szépen tartja meg a labdát az Újpest, egy háromszögeléssel, aztán csak sikerül Kanikovszkinak szerelnie. Gergényi mellett volt hatásos az izraeli középpályás védekezése, végül róla ment ki a labda, úgyhogy Gergényi dobhat a mérkőzés második percében, Újpest-Ferencváros 0-0.
6: Elkéri a labdát, majd talán Gergényitől Mayer, de Gergényi inkább nagyot dob, és egyenesen Horváthoz. Horváth mellett tovább, Rommens emeli el onnan, aztán visszakerül Horváthoz, aki Osváth mellett egy pillanatra a földre került. Osváth indít, erre kiléphet Gruber. Gruber futóversenyben gyorsabb, mint Fiola. Gruber már a 16-os csücskénél, befelé cselez balján a labda. Kanikoszki kapja, most már a védők mögött a 16-oson belül. Rommens nyeste volna be, felpörög a labda, egyenesen Osváthoz hullik. Az ő beadását pedig Mayer emeli az égbe, elfejelte Ramakers a félpálya közelében, és megint az égbe, mert a Rommens, aki fogja megszelídíteni a labdát, hát nem Szalai, aki indítana, de Gruber már a védők vonala mögött helyezkedik, jöhet majd egy szabadrúgással kifelé, tehát az Újpest a mérkőzés harmadik percében. Az első valamire való támadás, tehát az FTC vezette volna, de itt Gruber indítását követően, illetve amikor megindult Gruber, azután a 16-oson belül már veszélyt nem sikerült kialakítani a vendégeknek, úgyhogy újpesti akció formálódik.
7: Indul Matko a jobb oldalon, Gomezzel fut versenyt, és Matko éri el a labdát, Gomez azért ott van a közelében, Matko egészen az oldalvonalnál, a szögletzászónál a jobb oldalon, onnan húzza visszafele, ballal adnál középre, Szalai vágja előre, és ez egy pontos labda Josephnek, Joseph átlépi, Fiola mellett is elgurul a labda, ezt Ronáti érkezik keresztbe, és haza teszi a labdát Banai Dávidnak, Banai már ki is gurítja oldalra, bal oldalra Gergényihez, védelemben járatják a lilafehérek most a labdát, Fenyő is játékba avatkozik, most már Fiola kapja, aki Joseph támad meg, Fiola oldalra adja Stronátinak, Stronátira is odalép Gruber, megpróbál zavart okozni a Ferencvárosot az újpesti térfelen, és ez sikerül is, mert a Kanikovszki labdát szerez, Gergényi felvágja, és egy jogos szabadrúgást kap a Ferencváros a mérkőzés negyedik percében, nagyjából 35 méterre a kaputól, Kanikovszki már meg is kapja a labdát, Gomez és Szalai, na meg Rámakers pedig kocognak fölfelé, oda a 16-os vonalának előterébe, hogy érkezzenek majd Kanikovszki beadására. Csonka Bence játékvezető a sípjába fúj, Kanikovszki nekifut és íveli be a 16-oson belülre, átszállott mindenki feje fölött vagy feje mellett, végül Gruber megpróbálja bentartani, ez sikerül is, de kijön rá Gergényi és ő tisztáz bedobásra. Jöhet tehát oldalról, az oldalvonaltól a Ferencváros, oda-oda kocog át, hogy elvégezze a bedobást az 5. percben.
6: Az ír szélső hátvéd pedig egyelőre kivár. Jelen pillanatban 4 pont a hátránya a Ferencvárosnak az Etóval szemben a tabellán, és úgy, hogy a győriek tegnap már 4-0-ra nyertek a Diósgyőr ellen hazai környezetben. Oda-oda bedobása beszállt az újpesti 16-oson belülre, aztán egy felszabadítás követően Ramakers lövi vissza laposan, ez pedig már a lesen tartózkodó Gruberről pattan le, mert majd egy szabadrúgással kifelé, tehát Banai Dávid. Az Újpest a 7. pozícióban a táblázaton 40 ponthoz, illetve az ő 40 pontjához hasonlóan ugyanannyit szerzett a Kisvárda, de jobb a gól különbsége a Lila Fehéreknek. A Spartacus van még lőtávolon belül, 39 pontos a Nyíregyházigárda, még a 10. NTK 37 pontjával 3 pontos hátrányban, tehát az Újpesthez képest. A Felsőház az most már nagyjából elérhetetlennek látszik, ugyanis 45 pontos a 6. Puskás Akadémia, ahhoz ma a Lila Fehéreknek nyerniük kellene. A hangulatra arra egyáltalán nem lehet panasz, tényleg itt, ahol a Szusza Ferenc stadionban szinte minden belépő elkelt, ott mind a hazai, mind a vendégszurkolók kitesznek magukért.
7: Osváth rúgja rá a labdát Juhics lábára, Juhicsról kipattan, így jöhet bedobással a Ferencváros. Ramakers kap egy labdát a labdaszedőktől, végül azonban mégis Osváth fogja majd elvégezni a bedobást. Kanikovszkinak teszi oda Osváth, Kanikovszki elesik Mayer mellett, végül előre rúgja a labdát Osváth, Rommens fejeli vissza, megteszi ezt Szonáti is, ő ugyan lábbal tette oda előre Matkónak, Matkó húzza meg a bal szélen, Ramakerszel fut versenyt, és Ramakersz kifedezi a labdát. Hiába reklamálnak az újpestiek szabad rúgást, Ramakersz test a test elleni küzdelemben győzte le Ájosa Matkót, aki ugyebár a góllövista élén tanyázik, és a gólkirály címért versenyben van. Így kirúgással jöhet az FTC, Dibusz Dénes pattogtatja a labdát a kapuja előtt, még nem tette le az ötösre, még előrefele mutogat valakinek. Osváth is hátrafele kocog az oldalon. Elég érdekes ott a Ferencváros felállás, mert hogy hárman elől a támadósokban ott vannak az oldalvonalnál, és egy figurát próbált az FTC, de ezt elrontották, és majdnem ebből lett baj. Matkóz azonban nem jutott el a labda. Juhics volt szemfüles, és ő szerezte meg, de aztán pontatlanul adta oda Matkónak. Így megint csak Dibuszhoz kerül, ezután azonban játék van még a labda. Dibusz mutogat a társaknak, hogy ki hova mozduljon, aztán végül felveszi a labdát, és kigurítja Ramakersnek. Ramakersz lép be, illetve Gomez lép be, Gomez indul előre a támadással, oda-oda tenné föl Zakariasszan felé, őt megelőzi Fenyő, így megint csak az újpestiekhez kerül a labda, és az újpestiek jöhetnek egészen eddig, mert most az oldalvonalnál oda-oda szerel labdát, és nagy lendülettel elindul az írsz, és ő oda-oda utolérik őt, és Juhics tisztázott, bedobással jöhet a Ferencváros a 8. percben, 0-0 az állás.
6: Megint csak a bal oldalon, tehát az FTC támadási építése már az újpestiek tér felén. Szalai játsza meg Rommenst, aztán Ramakersz és Osváth, ez a labda útvonal, Osváth már ugye a jobb oldalon, segít neki itt egyébként Kanikovszki, a felező vonal közelében ismételten Ramakersz a labdával, Kanikovszki benyeste a védelem mögé, elfejelte Stronati a lesen mozduló Zsozef elől, úgyhogy szabadrúgás kifelé, ez már egyébként rövid időn belül, mert hogy csupán 8 perc telik el a találkozóból, a harmadik les helyzet, amin találták a ferencvárosi támadókat, egész pontosan Tóth 2 Vencel, mert hogy ő a partjelző ezen az oldalon. Banai most már a labdával saját 16-osán belül, Banai előre néz, aztán püföli át a túloldalra, elfejelték Horváth elől a ferencvárosiak, méghozzá Osváth volt az, aki beletette a fejét ebbe az ívelésbe, behajíthatja majd a labdát, tehát Gergényi Bence. Mind az 5 magyar játékos, aki ugye ott van a Ferencvárosban a szabálynak, illetve az ajánlásnak megfelelően, ugye szóba került a stúdióban, hogy Gomez ma kapta meg a magyar állampolgárságot, és ezzel tehát az ajánlásnak is megfelel a Ferencváros, mert hogy ugye hozzá hasonlóan Gruber, Osváth, Szalai, valamint Dibusz rendelkezik magyar útlevéllel. Megint Banai az, aki jó hosszével előre, Gergényi fején is megpattant a labda, és aztán Rommens töri el, nagyon kacskán ért bele a labdába a belga, és még mindig ott van a Ferencváros tér felén a labda, ki fogja vajon a levegőből levenni, hát nem Szalai, sem Gruber, Zsozef is a fejét teszi bele, Fiola visszakanalazza, mert ki fogja először megszelídíteni a labdát, úgy tűnik, hogy Zakariasszennek ez már sikerül.
7: Rommensen keresztül pedig odaadához jut a labda, de egy nagyon szép becsúszó szereléssel Sarkadi veszi el az öltfehérektől, az előrévet labdát Gomez fejeli el, megint csak a vendégeknél a labda, ez pedig egy nagyszerű fordítás Rommenstől, Osváth előtt pedig van terület, és Osváth nagy lendülettel indul a jobb oldalon. Már a 16-os sarkához közelít, Gergényi mellől beadja középre, Zsozef visszakészíti Kanikovszkinak, ez nem volt tökéletes, Kanikovszki azonban be tudja gyűjteni, és kijátsza a bal oldalra Odaudának. Odaudá Sarkadival szemben cselezget egy picit, Kanikovszkinak adja, Kanikovszki beíveli, ezt elfejeli középről az újpesti védelem, és ott a kipattanó labdát Gomez szerzi meg, Gomez szelidíti meg, Matko a földre kerül, nincsen szabálytalanság, mutatja a játékvezető, és ez nagyon nem tetszik az újpesti szurkolóknak, minden esetre a játék folyhat tovább, Rommens keresztlabdával Osváthot találja meg. Most már átveszi a labdát, és rávezetheti Gergényre. Íveli be középre, aztán a jobb oldalról, ezt is Stromáti kivágja. Megint csak Matkónak kell nagyot harcolnia, most Rommenszel, végül Rommensz Rámaker segíti ki. Marad a labda megint csak a Ferencvárosnál, vagy visszakerül a labda a Ferencvároshoz. Úgy tűnik, hogy Matkó nagyon nem viselte meg az iménti ütközés Gomezzel. De egy újabb keresztlabda Osvárt, az Esosvárt megint be tudja adni jobb oldalról. Ez is Stromátihoz kerül, vagy Stromáti fejeli el. Egészen Rámakerszig. Rámakersz az újpesti térfél közepén már Rommensz kapja, aztán vissza a jobb oldalra Rámakersznek. Ez a passz nem volt jó Gruberhez, de van-e még egy lehetősége Rámakersznek. Osvárt ott pedig már jól játszik meg. Osvárt beadása pedig megint csak nem talál ferencvárosi játékost. Hiába fejelik ki az újpestiek. A labda továbbra is a vendégeknél. A 11. percben 0-0 az állás.
6: Az eddigiek alapján talán a Ferencváros játszik fölényben Osváth a labdával, kín a jobb oldalon, jó a csel tőle, aztán a beadás az meg lepattan egy védőről, nem tud most kijönni a szorításból az Újpest, talán ezzel a Gergényi előre vágott labdával igen, de hát Matko meg nem tudja levenni a levegőből, tehát fokozza azért az elmúlt perceket figyelembe véve a nyomást a vendégcsapat a mai ellenfelén, de hát egyelőre ez helyzetekben nem mutatkozik meg. Ferencvárosi labdajáratás már a saját tér felén Szalai visszagurítja Dibusz Déneshez. Dibusz azért a derbiket figyelembe véve talán a legrutinosabb, illetve legtapasztaltabb játékos az összes pályán lévő közül. Tovább pörög a labda, és a bal oldalon már szaporázza a lépteit Kanikovszki. Gyors itt, tehát ott az Újpest tér felé már a 16-os környékén jár. Egy csert követően nincsen lövés, viszont Másager megpróbálja, Gruberhez pattan. Még mindig lövőhelyzet, aztán Zakariasen középre visszapattan, egy lövés, megpattan egy védőn. Ott van még Zsozef előtt, Zsozef emeli tovább. Osváth fejjel stukkol, aztán egy lövés, Rámakerc felszabadító erejű próbálkozásra. Ami azt jelenti, hogy szöglet következik majd talán a jobb oldalról, mert hogy éppen, hogy a kapu fölött egy védő megpattanva halt el a játék területét a labda. Jöhet tehát a mérkőzés első szöglet a jobb oldalról, a 12. perc leges legvégén Gruber Zsombor a labdával a sarokban.
7: Veszélyes pillanatokat élt túl most az Újpest ott a 16-oson belül, és akkor most is kialakulhat egy veszélyes pillanat. Ott az ötösön többen is ott vannak a fekete mezes ferencvárosiaktól, természetesen figyelnek is rájuk az újpestiek. Oda-oda jön kis szögletre, visszakapja Gruber, aztán íveli át a hosszú oldal, ez nagyon hosszúnak tűnik, de még vissza tudja fejelni. Ott a túloldalon Szalai, akkor Banai kezébe kerül, Banai pedig maga biztosan fogja meg a labdát, nem rúgja előre, hiszen kicsi volt a bal oldalon Horváth, a jobb oldalon pedig talán Matko, de inkább kigurítja Banai, és a földön próbálja felhozni az Újpest. Hát és jutnak már a ferencvárosiak térfelére. Sarkadi az, aki az oldalvonalon húzná meg. Még mindig Sarkadinál a labda, rajta Osváth vélekezik ott a túloldalon, az alapvonaltól Sarkadi be is tudja adni középre. Matko félollóval próbálkozik, mellé pattan a labda egy másfél méterre legalább. De most Dibusz kapuja előtt is veszélyes helyzet alakult ki. Igazán nagy lehetőség azért ez nem volt. Matkótól nagy bravúr kellett volna, hogy onnan ilyen mozdulattal berúgja a ferencvárosi a kapujába a labdát. Itt viszont ferencvárosi kirúgás jön a mérkőzés 14. percében, amikor is a derbin, a 248. bajnoki derbin Újpest-Ferencváros továbbra is gól nélküli döntetlen.
6: Dibusz a labdával, az minden esetre nagyon tetszett az újpesti szurkolóknak, ahogyan Sarkadi elment ott a jobb szélen, és talán jobb lett volna, hogyha Matkó hagyja az érkező társnak az ollózó mozdulat helyett. Labda ismételten a hazaiaknál. Gergényi egy átlépős cselt követően hazagurítja. Banai most már, Banai pedig a bal oldalt választja a hosszan előretett labdánál. Osváth fejelt el Horváth elől, Gergényi mellel maga elé teszi. Aztán viszont Kenikoszkira rúgja rá, jöhet majd egy bedobással a ferencváros kispad elől Gergényi Bence. Robi Kén adta neki oda a labdát. Robi Kén ugye mindenképpen építhet arra, hogy itt az Újpest elleni derbiket figyelembe véve azért neki is vannak szép emlékei. Például a két csapat februári mérkőzés, amikor 3-0-ra nyert a Ferencváros hazai pályán, ősszel pedig egy-egyes döntetlen született itt a Megyeri úton. Jöhet egy újabb nagy bedobás, ezt Gergényi most már valóban be tudja hajítani a Ferencváros büntető területén belülre, ezért szivárognak előre a magasabb újpesti játékosok is, például a védelem tengelyéből Stronát is most már ott benne a kapu előtt. Gergényi a mérkőzés 15. percében 0-0-ás állásnál Gergényi fut neki, behajítja oda a 16-os környékére. Egy fejes, Dibuszvén. Mátkó tudott még stukkolni, picit kiszorított helyzetből az ötösről tudta kapura bólintani a labdát a szlovén játékos. Viszont pont középre a golvonalon álló Dibusz Déneshez ívelődött a labda, így aztán ebből nem lett veszély, mert hogy Dibusz határozottan tudott hárítani. Az első kaput eltalált próbálkozás negyed óra után az Újpest előtt adódott.
7: Közben pedig a ferencvárosi kispad előtt ment ki a labda, dobhat az Újpest, Gergényi dobja be innen a saját tér feléről is a labdát, aki az imént ugye a 16-oson belülre hajította. Most is előrefele néz, aztán mégis hátrafordul és hazadobja a közép hátvédnek Stronátinak. Ő pedig hazagurítja egészen a kapusig. Banai lábán van most a labda ott a 11-es pont környékén. Őt pedig se Gruber, se Zsozef nem támadja. Van ideje az újpestiek kapusának. Végül Stronátit választja, aki Mayerhez továbbít. Mayer feléveli Matkónak. Matkó továbbadja fejjel Gergének. Végül Horváthoz kerül. Horváth betenni üres területbe, de Szalai helyezkedik kiválóan, és előre vágja gyengébbik lábával, jobb lábbal a jobb szél felé. Gruber elől kifejli Stronáti, jöhet bedobással így a Ferencváros. Kanikovszki kérne egy labdát a labdaszedőktől, de a labdaszedő mutatja, hogy ott van a pályán a labda, amivel lehet végezni majd a bedobást. Osvát végül az, aki felemeli a labdát, és dobja oda Grubernek az oldalvonal mellett. Mayer veszi el Grubertől, Horváttal összejátszik, és Gergényet is beveszi. Gergény az alapvonaltól íveli föl, de ez is kimegy, kigurul, vagy kipattan ott az oldalvonalon. Jöhet egy újabb Osvát bedobás majd. Nagyjából a 16-os magasságából most Kanikovszkinak dobja oda. Kanikovszki visszagurítja a védelembe Gomezhez. Gomez pedig Rommensnek továbbítja Rommenset. Juic üldözi, a két 88-as csaphatott volna össze. Rommens inkább visszatett a Szalainak, aki már átforgatja bal oldalra odához. Majd Szalai kapja vissza és íveli üres területbe. Zsozef nagyon messze a labdától. Messze van Fiola és a labdától, a labda pedig kigurul megint csak a pályáról. Jöhet egy újpesti bedobás a jobb oldalról a 17. percben. Újpest-Ferencváros továbbra is 0-0.
6: Bodnár kezében a labda, még a saját tér felén. Egyelőre nem igazán talál célpontot a fiatal újpesti játékos. Most már valakinek be kell hajítani. Mátkóról perdül ki, ezért kár volt ennyit várni, mert hogy a bedobás követően Mátkó nem tudta lekezelni a labdát. Oda-oda indítana, szintén bedobásból, Zsozef a szélen, őt meg könnyűszerrel szereli Fiola, ott van még a labda, oda-oda segít Zsozefnek, lesz nem volt, aztán a lelátóra nyesik a labdát a hazaiak, jöhet majd egy újabb bedobás, Kaloma oda-oda kér és kap labdát a bal oldalon. Ugye 2015. decemberre óta a bajnokságban nem tudta megverni az Újpest a Ferencvárost, akkor még a Krupama arénában nyert Diány találatával az Újpest, a Nebojsa Vignyevics vezette Lilafehér együttes. Oda-oda egy csert követően fennakadt Bodnáron, jöhet majd egy szabadrúgással a bal oldalról a Ferencváros. Juic reklamál egyébként nagy rössel Csonka Bence játékvezetőnél, de hát nem láttam még arra példát, hogy ezzel meg lehetett volna győzni egy játékvezetőt. A bal oldalról következik majd ez a szabadrúgás szinte a vonal mellől, már az alapvonaltól 14 méterre. A Ferencváros előtt tehát egy lehetőség, mert az ilyen pontrúgásokra, rögzített játékhelyzetekre építhetnek a vendégek. 19. perc, Újpest FTC 0-0.
7: Oda-oda is Kanikovszki a labda mögött, egy bal és egy jobb lábas játékos, két tagú a sorfal, illetve most már csak egy, mert Bodnár maradott egyedül, Matko inkább a kipattanóra figyel, majd Rommens irányába. Közben középen kell rendet tenni a játékvezetőnek, mert hogy Fiola Attila és Mariano Gomez összeszólalkoztak valamin. Nem tudom, hogy pontosan mi lehetett itt a veszekedés oka. Átkarolja egymást a két játékos, próbálja Gomez lerázni magáról Fiolát, amikor Kanikovszki íveli a hosszú oldal felé, van is egy lövés Grubertől, majd a fejes, vezet a Ferencváros Zakariasen találatával a mérkőzés 19. percében, vendégelőny. Jó volt a visszatett labda, talán Gruber volt az, aki átrúgta a hosszú oldalra, ott pedig üresen maradt Zakariasen, és a kapu üresen maradt jobb oldalába rúgta a labdát. Egy oldalszabadrúgást követően vendégelőny tehát az Újpest-Ferencváros mérkőzésen. A 20. percre Újpest FTC 0-1. Vukovics László, mi a véleményed a gólról?
5: óriási fölényben játszik a Ferencváros. Hát ezt említettem a felvezetőben, hogy minőségbeli nagyon nagy különbség van a két csapat között. Az Újpest természetesen szeretné eltüntetni ezt a különbséget, csak hát nagyon nehéz. Egy pontrugás után, amiből a Fradi nagyon erős, a hosszú sarokról visszatették keresztbe a labdát, és 3 méterről pofozta be Zakariasen fejjel. Itt a hosszú sarokról nem szabadott volna, hogy visszajátsza, ott kellett volna levédekezni Szalait, ez nem sikerült, de megérdemelten vezet a Ferencváros.
6: A bajnokságban Zakariasennek pedig ez az első találata ebben az idényben, a legfontosabb pillanatban. Oda indítja Josephet, Joseph már a 16-oson belül jól csel, aztán a centerezés, az nem sikerül, ebbe belelépett Fiola, úgyhogy kísérte Josephet. Szögler, és hogyha az Újpest itt nem figyel, adott esetben könnyen lehet, hogy pillanatok alatt kicsúszik a kezéből a 3 pontnak a lehetősége, mert érezhetően most dinamikában van különbség a két együttes között, és a Ferencvárosban meg is van a szándék, hogy rárugja a másodikat a vezető találatra. A füst felhőből jöhet most már a baloldali szöglet. A labda mögött Kanikovszki, ugye jó néhány fákját meggyújtottak a ferencvárosiak, jön a beadás, kifejeli ezt Stronát, és aztán valamit ott Csonka felfedezett a kapu előterében, és emiatt jöhet a szabadrugás kifelé az Újpest részéről, és aztán Csonka Bence még Banainak is elmagyarázza, hogy miért ez az ítélet. Minden esetre a lényeg az, hogy ebből a sarokrugásból, Kanikovszki labdájából nem lett veszély közvetlenül, jöhet majd egy szabadrugással, tehát az újpesti gárda. Eltelik lassan az első félidő első fele, a gólt azt a Ferencváros lőtte Zakariasen jó voltából, előnyben a bajnoki címért hajtó zöld-fehérek.
7: Banai előre rúgja a szabadrúgást, de ott a Ferencváros 16-os előterében a vendégek szerzik meg. Oda-oda pedig a bal oldalon már indítaná is Gruber. Gruber versenyfutását Stronátival utóbbi nyeri. Az újpesti középhátvéd haza tudja adni Banainak. Banai pedig már kiteszi a bal oldalra Gergényihez. Gergényi aztán az oldalon a mellett Horvátot játsza meg. Horváth Krisztofer lefordul a Rámakersről. A labdát megtartja, de nagy előnyben nem került. Aztán egy nagyon hosszú indítás Mayer felé. Matko az, aki startol rá, és Matkót tapsolja meg az újpesti publikum, mert Gomez csak Matkóba tudta belerúgni, így kipattan a labda, és onnan a saját tér feléről jöhet bedobással a Ferencváros. Az újpestiek így feljebb tolhatják a védekezésüket, és már a Ferencváros térfélen megpróbálhatnak zavart okozni. Osváth kezében van a labda, ő hajítja előre Gruber irányába. Nem bejött egyáltalán a labda a pályára, ezek szerint nem. Osváth új bedobást hajthat majd végre, nem kanyarodott be a pályára a labda. Osváth ismételhet tehát, mutatja a játékvezető. Hiába reklamálnak az újpestiek, de újra ferencvárosi bedobás következhet. Osváth ismételhet tehát, most Josephet megtalálja, Joseph pedig meg is tartja Stronátival szemben, aztán Fenyő segíti ki a középhátvédet, Fenyőt pedig Joseph lerántja, szabadrúgást kap az Újpest a mérkőzés 23. percében saját tér feléről. Stronáti már át is teszi a jobb oldalra, Bodnár rosszul veszi át, és oda-oda el tudja vinni, oda-odának viszont a kezére pattan, így jöhet egy szabadrúgással megint csak az Újpest, Bodnár hibáját így nem tudta kihasználni az FTC. 23. perc, Újpest-Ferencváros 0-1.
6: A labdával Horváth Krisztofer, még a Ferencváros, hát most már az Újpest ér felén, Mayer, keveset van játékban a német középpályás, ő veszíti el. És most már fordulna Kanikovszki, nem tudja megtartani a szerzett labdával Jujic gyorsít. Jujic a bal oldalon középre vezeti a labdát, üldözi őt Zakariasen, megtartja Jujic. Aztán ki a bal oldalra, jön a beadás a szélről, Gergényi törez meg, Rámakers testéről pattan le, szöglet. Az Újpest első sarokrúgása a mérkőzés 24. percében következik. A bal oldalról végezhetik majd el a hazaiak. Jön ki Bandukból ki a sarokba. Egyrészt Horváth, másrészt pedig Mayer. És a jelekből arra következtetek, hogy ezt a német középpályás fogja középre ívelni jobbal. 24. perc tehát a mérkőzésen. Az újpestiek szöglete következik. Balkar a magasban, Mayer a kapu eléjével, egycsúsztatott fejes Fiola próbálkozása megy el a túloldali kapufa előtt. Remek volt a berobbanó Fiola Attila mozgása, nagyon szépen érkezett az 5 és feles közeli sarkához, és aztán éppen annyit csúsztatott a labdába, hogy az kapu felé perdüljön, de elsurrant a túloldali kapufa előtt, úgyhogy a mérkőzés eddigi legnagyobb újpesti lehetőségek szöglet után kimarad, Fiala fejese az elkerüli a kapufát, és így a kaput is. a Ferencváros pedig továbbra is 1-0-ra vezet az Újpest otthonában az első félidő derekán.
7: Bánhatják a lilafehérek, hogy nem érkezett senki ott a hosszú oldalon, mert pofon egyszerű dolga lett volna nagyjából 20 centiről belőni az üresen maradt kapuba, de hát ezt most már hiába keseregnek ezen a lilafehérek. Gergényi adja tovább a labdát, mert hogy a labda az Újpestnél, most ott a bal oldalon van Horváth Krisztofernél, az oldalvonalnál Rámakers üldözi Gyötri a újpesti szélsőt, meg is kapja a szabadrúgást. Az Újpest a térfél közepéről, a bal oldalról, az újpesti kispad elől. Horváth adja oda Gergényinek, Gergényi fogja ezek szerint beívelni majd a labdát, de ott van Májer is, és ott van Jujics is, Gergényi pedig aztán végül elsétál onnan, hogy adja a két középpályásnak. Ott van Gruber egy méterre a labdától, neki kell majd hátrálnia, ő lesz az egyszemélyes sorfala a ferencvárosiaknak. Májer és Jujics tehát a labda mögött, Csonka Bence még mutatja Grubernek, hogy lépjen még hátrébb néhány lépést, hogy meglegyen a 9 méter a labdától. Jujics is mutatja, hogy túl közel van Gruber, de végül úgy tűnik, hogy Májer íveli be középre, van is egy fejes, és kipattan a labda onnan a veszélyzónából, de az alapvonalnál még megtartja Horváth Krisztofer. Horváth cserezget Osváth mellett, Májer kéri tőle az oldalvonalnál, Horváth inkább visszateszi Fenyőnek, Fenyő ellövi messziről, Tibuszvéd! A 26. percben egy erőteljes, életerős újpesti próbálkozás, 18 méterről Fenyő Noah próbálkozott, középre jött a labdája, de Dibusz nem tudta megfogni, szögletre ütötte, így jöhet a sarokból az Újpest.
6: Beszitált azért itt a labda ennél a lövésnél, egyébként életerős próbálkozás volt Fenyőtől, középre ment, és pont ez volt a szerencséje Dibusznak. Szöglet a jobb oldalról, elvégezheti ezt is Jujics, ballábbal tekeredik a labda, ezt kiöklözi Dibusz, ott a túloldalon még elmegérte Fenyő, ő gyűjtheti be itt a bal szélen, de inkább engedi, hogy hadd legyen belőle bedobás. Egyre nagyobb újpesti helyzetek, lehetőségek, most ezek elsősorban a házgazda percei. 27. minutum a mérkőzésen Gergényi újabb nagy bedobása következhet, ezt is a büntető területen belülre hajíthatja, de elsőre megtorpan, második szándékból inkább kis bedobás Májerhez, Májer jobban ívelhet, a kapu elé nyeste a labdát, Rámakers, és fordulhat ott volna Joseph, akit meg Bodnár ránt le egy sárga lapért cserébe. Ugye Rámakers rúgta ki a büntető területen kívülre, Joseph fordult volna meg az elé pattanó labdára, és Bodnár rántotta le a riválisát egy sárga lapért cserébe. Ez abszolút jogos volt, mert hogy itt egy ígéretes lehetőséget akadályozott meg Bodnár. Közelítve tehát fél órához túl az első sárga lapon is, és túl az első újpesti lehetőségeken, kérdezem Vukovics Lászlót, hogy itt egyrészt a VAR vizsgálódik, feltehetően, hogy Bodnár egyértelmű gólhelyzetben akadályozta meg Joseph-et. Erre is reagálhatsz, Laci, meg arra, hogy mi történt a gól óta.
5: Az ellenfél tér felén volt még, valóban majdnem, hogy egy az egybe mehetett volna a kapusra, de oldalt még volt egy védő, tehát ezért nem lesz kiállítás. Az Újpest most a pontrugásokkal jött egy kicsit följebb, és itt próbált helyzeteket kialakítani, volt ez a Fiola fejes, egy beadás, ebbe lehet az Újpestnek esélye, mert egy az egyes játékokban, tehát a kialakul minél több párharc, az a Ferencvárosnak kedvez a minőségbeli különbség miatt. Az Újpest a hazai közönségébe abba bízhat, hogy valahogy tud egyenlíteni egy pontrugás, vagy egy távoli lövés, egy lepattanó labda után, csak akkor nyíltá tudja tenni a mérkőzést. Tehát a Fradi megrúgja a második, nagyisten a harmadik gólt, akkor annyi gólt szerintem az Újpest nem tud szerezni.
7: 29. percben Ferencvárosi szöglet következik, Fiola fejelte haza Banainak, de Banai nem tudta bent tartani. Hiába vetődött a labda után, kigurult az alapvonalon túl, Kanikovszki végzi el a sarokrúgást a bal oldalról. Kanikovszki íveli be középre, nem is tűnik ez rossznak, Gomez elől azonban Fiola el tudja fejelni. Kérdés, hogy bent tudja még tartani Horváth Krisztofer, sikerül neki. Aztán rárúgja Zakariassenre, Zakariassenről kipattan, jöhet bedobása az Újpest saját 16-osának magasságából a bal oldalról. Gergényi kezében van a labda, nagyot tud ő dobni, akár előre is hajíthatja Horváth Krisztoferig, bár Horváth nagyon messze van most Gergényitől. kéri a középpályán Juic is, Fenyő is, meg Májer is. Gergény inkább átdobja a túloldalra, 16-oson belőre Fiolának, de Fiola környékén nincsen ferencvárosi játékos, úgyhogy ez egy jó döntésnek bizonyult. Fiola ívelése aztán nem jó, Gomez fejeli vissza nagyon határozottan, ott talán kézre pattant a labda, de nem reklamálnak nagyon a ferencvárosi játékosok, a labda pedig így végül Zakariasen lábáról az újpesti 16-oson belőre gurul, ott van Ai felszedi, jöhetnek megint a lilafehérek a 30. percben, Újpest Ferencváros 0-1.
6: Banai még mindig dajkálja a labdát, aztán röviden odagurítja Májerhez, ismételten Banai, ki a jobb oldalra, Bodnár, előre játsza Juic, szépen mozog a labda irányába, másik 88-as mellette Rommens, aztán egy indítás Sarkadi felé, Szalai fedezi a labdát, jól védekezik a ferencvárosi hátvéd, aztán Sarkadi már elkotort elől a labdát, és így húzza le a mezénél fogva Szalai ellenfelét. Nincsen is sárgalap, vagy legalábbis de adott a játékvezető sárgalapot, mert most már könyvel, úgyhogy Szalai Gábor a második játékos, aki besárgul. És a jobb oldalról következett majd ez a szabadrúgás az újpestiek részéről. Mindenképpen kell dicsérni Sarkadit, mert egyébként ott Szalai mellett már másodjára megy el, ment volna el a mérkőzésen. A labda mögött a ballábos Juic van ott, teljesen az oldalvonal mellett a letett labda természetesen. Jön tehát a szabadrúgás, Májer is ott van jobblábos opcióként, Juic be a kapu elé, felpattan egy ollózó mozdulat, de mellé pattog a labda. Hát egy ollózó mozdulat Stronátitól, a cseh válogatott egyébként olaszországi születésű közép hátvédtől. Nem tőle várnánk, de hát brazilok nincsenek a pályán, végig pásztázza a szememet a kezdő felállásokon. Mégiscsak Stronátiban van ott a leginkább a Copacabanára emlékeztető mozdulatsor, de mindez a kaput nem találta el, úgyhogy most már kirúgáshoz készülődik Dibusz Dénes. 31. perc, Újpest, Ferencváros 0-1.
7: A kezdőkör környékén gyülekeznek a mezőnyjátékosok, Dibusz a bal oldal irányába íveli, oda-oda is Fenyő ugranak fel egymás mellett, a labda visszapattan a ferencvárosi térfélre, ott Matkó indulna, Sarkadi tudja tovább tenni Horváttal, Horvát, ez egy jó kiugratás, ott a helyzet Juic előtt beteszi, és Matkó lemarad róla, aztán az ollapvonalon túl kigurul a labda. Egy újabb nagy újpesti helyzet, itt centiken múlott talán, hogy Matkó nem érte el a labdát, a Juic által középre tett labdát, így viszont jöhet majd kirúgással a Ferencváros, de intőjel lehet, figyelmeztető jel lehet a bajnoki címre hajtó zöldfehéreknek, hogy veszélyt tud okozni, ki tud veszélyes helyzeteket kidolgozni az Újpest, miért még itt az első fél időben hiába van előnyben a Ferencváros, a mérkőzésnek még nincsen vége. 32. percben Dibusz íveli előre a kirúgást, Ronáti fejeli vissza a támadósorba, ott Gomez nagyon határozottan fejelt el Matko mellől, aztán történt egy szabálytalanság, jöhet a Ferencváros szabadrúgással, Zakariasen reklamál, aztán Rommens szólalkozik össze ott a középpályán Juicsal, oda jön oda-oda, és oda jön Fiola is, na így alakul ki majd szép lassan egy tömegjelenet, teljesen feleslegesen, mert hogy ártatlan szituációt, oda-oda volt az talán, aki először oda ment számon kérni Juicsot, és ez volt a láng talán itt a gyúlékony anyagba, és ez okozta ezt a tömegjelenetet, mert még mindig ott van mindenki. Nagy lökdösülés azért nincsen, de Csonka Bencének ki kell emelnie a fővétkeseket. A sűrűjéből Rommenst hívja magához, és ott van Juic is, a 288-as. Hát ők kezdték igazából, és aztán volt, vagy aztán jött oda-oda, aki Juicot kérte számon, miközben Juic egyébként mondta magáit Rommensnek, tehát nem kell itt félteni, azt hiszem senkit sem. Csonka Bence végül rövidre zárja a dolgot, és akkor talán folytatódhat a mérkőzés a 33. percben. Ferencvárosi szabadrúgással majd a Köríftől, a kezdőkörtől Ramakers fogja elvégezni. 1-0-ra vezet a Ferencváros, Zakariasen 19. percben szerzett góljával.
6: Egy ilyen tömegjelenet azért kötelező kellék egy ilyen rangadónak, és mindez azért azt jelzi, hogy tényleg nagy presztízzel bír ez a találkozónak ellenére, hogy kevés téttel bír például az Újpest számára, hogyha az nem elég tét, hogy ízesztendő után verhetik meg a Ferencvárost. Zakariasen a labdával, és azért érezhetően az ő találata óta valamelyest visszább kapcsolta a sebességi fokozatokat tekintve a vendégcsapat, és a felbátorodó Újpest pedig egyre másra dolgozta ki a helyzeteket, mindeközben pedig a bal oldalon oda-oda nem tudja már a vonalon belül tartani a labdát, Ramakers ívelt át neki, és jöhet majd egy bedobással az Újpest. Tehát egyre inkább felbátorodott a házigazda, és egyelőre mindez annak köszönhető, hogy továbbra is a Ferencváros vezet egy góllal, hogy a centék hiányoznak, vagy az utolsó passzokba csúszik hiba az Újpestnél, vagy éppen Dibusz menti meg csapatát a találattól. Maier a labdával a felező vonal közelében begurítja a védelem tengelyébe Stronátihoz, kinn a bal oldalon Horváth, rávezeti Osvátra, Horváth egy csellel középre, aztán Matkót játszotta volna meg, Matkó elől elsodorják a labdát a védők, aztán egy indítás, Zsozef lép neki, Gruber elé. Gruber visszatenni Zsozefhez, Fioláról pattan vissza, Gruber már a 16-os környékén, középre cselez, eglövés ballal lepattan a védőkről, Gruber még mindig Fenyő tisztázott. Remek ütemű belépő szereléshez Fenyő Noától, de visszapattan a ferencvárosiakhoz. Azért akkor, amikor mind a két csapat a játékkal foglalkozik, akkor egészen szédületes a sebessége ennek a találkozónak egy magyar bajnoki mérkőzéshez képest, illetve nagy átlaghoz képest. A jobb oldalon most Osvát, jön egy beadás, Gruber mozdul meg, Gruber fejel mellé! Hát itt, hogy Fiola hogy belealudt ebbe a védekezésbe, az külön tanulmány. Gruber remekül használta volna ki mindezt. Szépen maga elé vette a labdát, aztán a fejese az a kapu mellé szállt. Banainak nem kellett védenie. Tehát hiába az újpesti lehetőségek, Fiola hibáját követően majdnem megduplázta a Ferencváros előnyét Gruber.
7: 36. percben földön van Ramakers, de nem kapott szabad rúgást a Ferencváros közép hátvédje. Így jöhet bedobással az újpesti együttes, Gergényi kezében van a labda. Az eddig melegítő ferencvárosi játékosok közben szép lassan visszasétálnak a kispadhoz. Itt az első fél időben azért váratlan lenne, hogyha Robikin cseréhez folyamodna. A labda Banaihoz kerül vissza. Az újpesti kapus íveli ki a balszélre Gergényinek. Gergényi tovább tudja sodorni testtel a labdát. Matkónak ez így pontos is. Aztán Horváth teszi be középre. Gergényi ezt is tovább tolja Ramakers mellett. Gergényi még a labdával egy beadás. Ez viszont nagyon hosszú Sarkadinak. Sarkadi beéri még ott a szögletzászlónál. Sarkadira kilép Szalai. A fiatal szélső visszaadja Bodnárnak. Bodnár be középre Maiernek. Maier, ez jónak tűnik. Egy beadás. Ezt kivágja Ramakers a kapu torkából, majd Fenyő rúgja rá. Felpattan a 16-oson belül. Gomez mellett lepattan még. Nem jön ki Dibusz a kapujából, így Ramakersnek kell mentenie, és kifejeli szögletre a labdát. Meg is jön az újpesti szurkolók hangja, mert most megint csak ígéretes hazai támadásokat láthatott a Szusza Ferenc stadion közönsége. Igazán nagy helyzet viszont most nem alakult ki, megint csak a lehetőség, meg az ígéretes támadás szavakat lehet használni. Kicsit bizonytalan volt a vendégek védelme. A 37. percben azonban továbbra is 1-0 vezet a Ferencváros Zakariasen góljával. Közben Ramakers ápolják, illetve hát egyelőre nem ápolják, csak a földön van ott a gólvonalnál. Dibusz segíti föl a közép hátvédet, és akkor most jöhet az újpesti szöglet.
6: A bal oldalról tehát 37. perc, és talán az elmúlt derbiket figyelembe véve most játszik a legjobban az Újpest. Jön a beadás, a kapu felé száll Zsozef tisztázott fejjel. Kanikowski gyűjti be, megindulna a 16-os vonalától, aztán egy jó csel Horváth mellett. Horváth becsúszik, de nem tudja elsodorni a labdát. Bodnár vágja lelátóra, jöhet majd egy bedobással az FTC a kispad elől, de hát hirtelen nem volt labda a környéken, ugye kellett némi idő még a visszazáró újpestieknek, amíg elfoglalták a pozíciójukat a saját térfelükön a játékosok. Egy keresztlabda Osváttól, most már a bal oldalon az FTC, a labda Odódánál visszagurítja Szalai, Szalai pedig kivár, és be a tengelybe játssza a labdát. Gruber ismételten a szélen oda-oda, befelé indul az ír szélső hátvéd, aztán Ramakers most már eldugja ellenfele elől a labdát az FTC Osvát, középre terelgeti most már a labdát, és hiába került a földre, nincsen sívszó, Zsozef megtartotta, aztán Rommenshez gurított, Rommens vissza a franciához, Zsozef a jobb szélen, vele szemben Gergényi egy csel, ez nem jön be, de Gergényi így sem tud szerelni. Kanikowski a 16-os előterében begurítja Szalaihoz, 25 méteren Szalai beadja, egy fejes Gergényi, majdnem öngól! Kiütötte, vetődve Banai, megmentette Gergényit az öngoltól, csapatát pedig a második találattól Banai. Egyébként Szalai a benyesett labdával Josefet kereste volna, de Gergényi ért bele olyan szerencsétlenül ebbe az ívelésbe, hogy az Banai felé szállt, illetve a kapu felé. 39. perc, jobboldali szögletrúgás következik, ferencvárosi lehetőség.
7: Nagy bravúr volt Banaitól, és Gruber készülődik most a szögletrúgáshoz. A rövid oldalra jön a labdája, van is csúsztatás, ott van még Zakariasszen, azonban szabálytalankodik, lerántja az indulni igyekvő Bodnárt. Jöhet így szabadrúgással az Újpest. Hát az Akariasszon ott nem rántja le Bodnárt, és el tud jönni az újpesti védő, akkor egy ilyen 4-4-be hozhatta volna az Újpest, úgyhogy lehet, hogy taktikai szabálytalanságnak ez tökéletes volt a norvég támadó középpályás részéről. 40. perc, Banai fogja elvégezni a kirúgást 16-oson belülről, a 11-es pont mellől. Fiala mutatja, hogy mehet fölfelé a labda. Ott van azonban még ő is, és Stronát is a 16-oson belül, Banai aztán csak feléveli. Hát elég rosszul lesz, oda-oda maga biztosan merre veheti. És az oldalvonal mellett megjátsza Josefet. Josefát is tudja venni Fiola mellett, és remekül adja vissza oda-odának, oda-oda. Nagy lendülettel indul az FTC, Kanikovszki ellői messziről, nagyon nagy gól! A 40. percben 2-0-ra vezet a Ferencváros. Kanikovszki 20 méterről, kissé jobbról, óriási erővel lőtte a labdát a bal felsőbe. És az egész onnan indult, hogy Banai nagyon rosszul ívelte fel a szabadrúgást, odáda maga biztosan merre vette, összejátszott Josefvel, majd remekül játszotta meg Kanikovszkit. Osvát is indult nagy helyzetben itt a jobb oldalon, Kanikovszki azonban a lövés mellett döntött, és jól tette, hogy így döntött, mert hogy irgalmatlan nagy gólt lőtt az izraeli középpályás. 2-0-ra vezet a Ferencváros. Vukovics László, mi a vélemény erről a gólról?
5: Egy fölpassz volt Josefnek, aki megtartotta a labdát, visszakészítette, oda-oda rágyósította a védelemre, keresztbe passzolt egy olyan 24 méterről Kanikovszki a jobb kapufával szembe, egy kicsit leengedte a külsőjéről, óriási gól a balfőső sarokba. Hiába volt ilyen messziről a lövés, nem tehetett róla Banai, mert annyira jobb külsőjéről leengedte és föl a balfősőbe. Szép gól volt nagyon.
6: Kanikovszki pedig az előző derbin is betalált, ugye ő szerezte a gólt február 7-én, méghozzá a csapat a harmadik találatát az első félidő végén. Megy az izraeli középpályásnak a gólszerzés, ő ugye az Európa Ligában is nagyon fontos találatokat jegyzett, és hát az Újpest ellen is nagyon érzi Kanikovszki a lövéseket. 0-2, tehát lehet úgy is fogalmazni, hogy az Újpest dolgozza ki a helyzeteket, viszont a gólokat a Ferencváros lövi, és hogyha valami megfoghatja így a szünet előtt a házgazdát, az ez a Kanikovszki találat. Stronáti keresztlabdája Sarkadi irányába, Szalai fejelt el oda-oda, a bal szélen előre gurítja Josefhez, Josef fordul, a felező vonal közeléből ível, a jobb oldalon Osvát, hogyha nagyon gyors, akkor még utolérheti, lassult a labda a pattogást követően, de hát Osvát Attila nem Usain Bolt, nem tudta bent tartani a labdát a vonal előtt, úgyhogy kirúgással jön majd Banai Dávid. 42. perc a mérkőzésen, Zakariasszen, valamint Kanikovszki találatával, tehát 2-0-ra vezet a Ferencváros, és minden jel szerint a bajnoki cím majd az utolsó fordulóban dől el 2 hét múlva.
7: Amikor is a Ferencváros az Alaegerszeggel játszik majd, a Győr pedig a Kisvárda otthonában, és hogyha a Ferencváros nem szerez több pontot, mint a Győr, akkor a győriek a bajnokok. Kis zavar az újpesti védelemben, előrevágott labda, kimegy az oldalvonalon túl, dobhat az FTC, Osváth Attilánál a labda, közben Robikin egy másik labdát bedob a pályára, aztán vissza is rúgja, Horváth Krisztofer mondja neki a magáit, Robikin mutatja, hogy ő a labdaszedőnek szánta inkább a labdát, meg Horvátnak is inkább neki kellett volna adnia. Osváth végül bedobja, és Gruber veszi át, de elválasztják tőle a labdát az újpestiek, aztán Gergényi kapja Horváttól, Gergényi feljátsza az oldalvonal mellett Matkónak, Matkó tartaná meg, a Ramakec egy picit megrángatja, Csonka pedig ezt befújja, ezt a megmozdulást szabálytalannak, jöhet szabadrúgással az Újpest a saját térfelének közepéről, hogyha hosszában nézzük. Májer a bal oldalon, visszaadja Stronátinak, Stronáti mélységi felpasszal megtalálja Juicsot, aztán Horváth tovább teszi Juicsnak, nincsen előnyszabály, Horváth emiatt reklamál, mert hogy Osváth rántotta le talán pont Horváthot, és ezt vette észre Csonka Bence, szabadrúgással jöhet így az Újpest, már a Ferencvárosi térférről Stronáti gurítja le Májernek a felezőnél, már Fenyő a középpályán, a jobb oldalon indul Bodnár, Fenyő inkább visszahozza, visszavezeti a bal oldal irányába, megkapja Stronáti, egészen kint a szélén Gergényi, de Stronati inkább a 16-oson belülre éveli. Ez pontos Juicsnak. Juic még egyel középre van. Érkező ember egy lövés, fölé megy. A 44. percben egy újabb nagy újpesti helyzet. Ezt most Mayer hagyta ki. 15 méterről középről lőhetett, de nem találta el jól a labdát. Így ferencvárosi kirúgás jöhet, és marad a 2-0-ás vendégvezetés a derbin.
6: Igazán bánhatják a hazaiak ezeket a helyzeteket, mert hát valóban ez a 2-0-ás ferencvárosi vezetés nem adja át minden ízében azt, hogy milyen találkozót látunk itt a Szusza Ferenc stadionban. Minden esetre, hogyha így vonulnak az öltözőbe a csapatok, akkor adott esetben onnantól már a ferencváros rutinján múlik, hogy a második fél időt lehozza-e mondjuk ezzel az állással. Kanikoszki a jobb oldalon még meglódult volna Fiola mellett, de aztán visszafelé vezeti az izraeli, elsodorják a labda mellő, Juic pedig a kispadra rúgja, ráadásul a ferencváros kispadjára túlpörgött Juic. Sárgalapot kap, aztán jó néhány ferencvárosi cserejátékos robbanna be a pályára, reklamálnak, hát sírelmezik azt, hogy Juic tűből belerúgta a labdát a kispadba, kapott egy sárgát ezért a szerb. Tényleg a frusztráció minden formája megnyilvánult ebben a mozdulatban a szerb légióstól, mert teljesen felesleges volt az, hogy itt a ferencvárosi kispadot megcélozza ezzel a labdával. 45. perc, tehát lassan letelik a rendes játékidő a szünetet megelőzően. Feltehetően azért Csonka Bence jó néhány percet fog hosszabbítani, mert állt a játék méghozzá. Egy percet? Hát akkor olyan jó néhány percet nem tett rá Csonka Bence, pedig mi élvezzük a találkozót. Az egy perc pedig azzal kezdődik, hogy Osvát a jobb oldalon meghúzná Horvát mellett. Jön a beadás, középre száll, ott a lehetőség, visszalőtte volna Gruber, lepattan a védőkről, hova kerül? Matko Gyorsit. Matko még elvinni, Kanikoszki mellett átfűzi a labdát, de aztán oda van jobb helyzetben, és az ír hazagurítja.

0: be az akcióba, Bodnár még beíveli a 16-oson belül, ez kimegy ott oda-oda feje fölött, kigurul az alapvonalon Tóra Csonka, Bence pedig ebben a pillanatban véget vet az első félidőnek. 45 plusz 1 perc alatt két gólos előnyre tett szert a Ferencváros, a 19. percben Zakariasen talált be fejjel közvetlen közelről, majd a 40. percben Kanikovszki szerzett egy bombagolt 20 méterről, így az első félidő után Újpest-Ferencváros 0-2. Stúdió.
1: Köszönjük szépen, Vukovics László természetesen itt van velünk a stúdióban. Hát a puszta tényeket nézzük, két góllal vezet a Ferencváros. Ha mérkőzése első 45 percét, akkor szerinted megérdemelten?
2: Azt gondolom, hogy megérdemelten. Attól függetlenül, hogy az Újpestnek voltak lehetőségecskéi, nem nevezném azért nagy helyzetnek, talán ez a Mayer a végén, amit visszagurítottak 15 méterről, ez volt nagyobb lehetőség. Pontrugások, kavarodások, hollózások.
1: Meg Patkónak beadtak, és ott lemaradt.
2: Az rossz volt a beadás, ha az pontos, mert lehetőség lett volna Juicsnak, az helyzet lett volna. De innentől kezdve, hogy a Ferencváros kedve szerint alakult az első félidő, játszhatja a Fradi a kedvenc játékát, teljesen nyitva lesz az újpesti térfér, Lenny Joseph nagyon-nagyon gyors, Gruber Zsombor sem lassú, tehát innentől kezdve nagyon nagy bravúra lenne szükség az Újpestnek, hogy meccsbe kerüljön.
1: Ráadásul Fiolának van egy sárgája, és hát azért benne van a szabálytalanság bármikor.
2: Hát ez minden meccsen borítékolható. Fiola nem tudom, hogy játszott vele az elmúlt 50 mérkőzésből sárgalap nélkül, szerintem talán egyet. De az ő vérmérsékletében benne van ez. Csapattársnak nagyon jó Fiola, mert nagyon jó csapatember, tényleg küzd, de a játékában benne van a kiállítás is. Hát itt a szurkolók azért külön extrát jelentenek. És még érdekesség a mai mérkőzéssel kapcsolatban, hogy anyák napja tiszteletére az újpestiek olyan mezbe léptek pályára, hogy a játékos saját neve fölött az édesanyja neve szerepel.
1: Viszont nem figyeltek Gruberre, mert ott annál az ívelésnél, hát ott az alapvonalnál, hogy tudta megelőzni a védőjét?
2: Igen, hát összetett a kérdés, mert előtte a szabálytalanság már fölösleges volt a 15 méter az oldalvonalnál, egy nagyon buta falt volt, tudjuk, hogy a Ferencváros nagyon veszélyes pontrugásokból, és amit kérdezel, egy hosszú átívelt labda volt a hosszúra, ami az alapvonalról tette vissza Gruber. Gruber részéről nagyon szépen, de hát hol van a védő, jogos a kérdés.
1: Azt nem lehet, hogy kapura akart esetleg, csak rosszul találta el?
2: Nem gondolom, szerintem tudatosan átívelte úgy a hosszúra, hogy valaki fejelje majd vissza, de gondolom Szalaira vagy Gomozra gondolt. De Gruber végül is nem is fejjel, hanem lábbal tette
1: igen,
2: vissza.
1: De őre annyira... gondoltam, hogy Gruber nem akart a kapura, mert egy kicsit olyan furcsán pattant a lábáról.
2: Nem, azért nem akart a kapura, mert fél méterre se volt az alapvonaltól, tehát 20 centire az alapvonaltól remekül tette vissza, úgyhogy lepattant, a pattanás után fölpattant, és Zakariasennek tulajdonképpen 3 méterről már nem volt nehéz dolga, de erre mondják, hogy jókor kell lenni jó helyen.
1: Ugye Banai 150. alkalommal lép pályára az Újpest színeiben, köszöntötték is, vagy lépett pályára. És hát azért ez egy emlékezetes gól lesz számára, amit kapott Kanikovszkitól.
2: Hát kapusnak gólt kapni soha nem jó, de hát ez nagyon, mondják, hogy a kígyótérről, ez határeset, hogy a 24 méter, ezt már nevezhetjük kígyótérnek, egy remekül eltalált lövés volt. Itt fölismerült, ugye mi is beszéltük, hogy tehetett róla, nem tehetett róla. Elképzelhető, a világon van olyan kapus, aki ezt megfogja, de ez nem volt potyagól. Egy remekül eltalált lövés, mert a külsőjéről egy kicsit lejött szembe a jobb kapufával, és fölvágódott a bal felső sarokba. Egy szép találat volt. Az Újpest is játékban egész jól ott volt az első fél időben a Fradi nyomában, de látszik az, hogy amikor vannak a mérkőzések olyan szakaszai, amikor a Fradi játékosok rá tudnak gyorsítani, egyezni tudnak, akkor kijön a minőségbeli különbség.
1: Folytatjuk majd innen, de azért még azt elmondom, hogy magyar érdekeltségű mérkőzés zajlik a Premier League-ben, és a Manchester United 2-0 vezet a 20. percben a Liverpool ellen, Szoboszlai kezdő, Kerkez, valamint Pécsi Ármin ott vannak a kispadon, de hát egyelőre nem sok babérterem a Liverpoolnak. Kunya a 6. percben szerzett vezetést egy szögletrugás után, majd Sesko is betalált a 14. percben, ezzel vezet 2-0 a Manchester. Egyébként, ha már Premier League, akkor a 93. percben Bournemouth Crystal Palace 3-0 az állás jelenleg. Minden további majd csak a hírek után.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Pontos lépést tett a bronzérem felé a Paks, súlyos buszbaleset történt Szlovákiában, marad a száraz nyárias idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
4: A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bronzrangadón a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddig harmadik Lokit. Az utolsó

0: előtti forduló a 16 órakor kezdődő UTE-Ferencváros összecsapással zárul. Itt az eredmény a félidőben 0-2. Mariano Gomez, a Ferencváros 27 éves védője megkapta a magyar állampolgárságot. Az eddig angol-spanyol kettős állampolgárjátékost a télen igazolták a zöld-fehérek. Januári érkezése óta a mai derbi előtt 18 mérkőzésen 4 gólt szerzett. A Veszprém csapata 2021 után másodszor nyerte meg a férfi futzál magyar kupát, miután a vasárnapi fináléban hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A nőknél a TFS-e diadalmaskodott, a veszprémi döntőben 3-2-re verte a Tolnamőzs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupagyőztes. A magyar 4x100 méteres női váltó új országos csúcsot futott a Botswanai World Athletic Relay-n. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna alkotta négyes, 43,32 század másodperc alatt teljesítette a távot. Viharveszély miatt 3 órával korábban, magyar idő szerint 19 órakor kezdődik a Formula 1-es Miami nagy díj. A tegnapi időmérőedzésen az összetett pontversenyben vezető Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája indulhat majd az első helyről a mai futamon. A négyszeres világbajnok Max Verstappen végzett a második helyen, míg a harmadik Charles Leclerc lett a harmadik a Ferrarival. A versenyt az M4 Sporton élőben láthatják.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Ismét orosz drón támadás érte hajnalban Ukrajna déli részét. Herszon megyében egy ember meghalt, 4 megsebesültek. A Fekete-tenger partján lévő Odessa környékén a drónok több épületet megrongáltak és tüzet okoztak a kikötőben. Ezzel egy időben az ukránok is drónokkal támadtak orosz területekre. A légicsapás miatt tűz ütött ki az egyik balti tengeri kikötővárosban. Moszkva környékén egy férfi meghalt, a Szmolenszki régióban pedig 3 megsérültek. A támadások miatt korlátozásokat vezettek be a Szentpétervári, valamint több moszkvai repülőtéren. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Nemzetközi hadgyakorlatot tartanak jövő vasárnaptól az erdélyi Nagysinken. A műveletekben 7 NATO tagállam, több mint 1700 katonája vesz részt. A fegyveresek összehangolt csapatmozgásokat, lövészeti feladatokat és taktikai műveleteket gyakorolnak. A cél az egységek közötti együttműködés erősítése, valamint a reakcióidő csökkentése. Oldalára borult egy turistákat szállító busz Szlovákiában. A jármű Horvátországból Lengyelország felé tartott, amikor Dobronya közelében balesetet szenvedett. A buszon a hírek szerint 18-an utaztak, köztük magyar, lengyel, ukrán és szlovák állampolgárok. Többen megsérültek, 9 embert kórházban ápolnak. Ma van a sajtószabadság nemzetközi napja. Ez alkalomból a háború és erőszak áldozataivá vált újságírókról emlékezett meg 14. Leó pápa. A katolikus egyház fő a vatikáni Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta, hogy a sajtószabadsághoz való jog gyakran sérül, néha nyíltan, máskor titokban.
1: Közlekedés.
0: Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Inács közelében baleset történt. A 37-es kilométernél a forgalom a leállósávban halad, több mint 4 kilométeres a dugó. Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon 60 és Bag között az 57-es és a 38-as kilométernél az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Mindenütt derült az ég, a maihoz hasonló napos idő valószínű holnap is, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Ma főként az Észak-Dunántúlon, holnap már többfelé megélénkül, északnyugaton megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazása. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 16 óra 58 perc van, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs. Még tart a szünet, Zakariessen, valamint Kanikovszki góljával a Ferencváros 2-0-ra vezet a Megyeri úton. De a bronzmérkőzésért már játszottak egy mérkőzés délután, mégpedig a Paksa Debrecen gárdáját fogadta, és egy góldús találkozón 5-2-re nyerni tudott. A második paksi gólt Böde Dániel szerezte, a találkozót követően nyilatkozott.
4: Gratulálok a győzelemhez, és idénybeli 10. gólodhoz is, a legérzelmesebb és legemlékezetesebb gól örömökkel?
5: Hát igen, hál' Istennek újra a mindenkét fiam itt volt, a labdaszerű volt, ugye a második félben sajnos nem tudtam betalálni, de mindig örülök, hogyha hozzájuk tudok menni.
4: És a gyermekek mit mondanak, meddig szeretnék még így a pályaszéli öleléssel ünnepelni édesapjuk góljait?
5: Erre még soha nem is beszéltünk, úgyhogy erre nem tudok válaszolni.
4: Szerinted? Van még benne.
5: Majd leülünk szerintem a napokban Haraszti úrra, aztán meglátjuk, hogy hogy lesz.
4: Ugye a Debrecen kétszer is talpra tudott állni, aztán jött Pindekes, ilyen, majd aztán itt a végén Zeke találata. Mivel tudtátok megingatni a Debrecent?
5: Hát arra, hogy góra gól tudtunk szerezni, nem tudott visszajönni, utána meg jól védekeztünk. Ugye az utolsó gól azt csak bebiztosította. A másik fél idő elején szerintem egy kicsit beszorultunk, nem jöttünk ki jól a fél időből, de utána szerintem talpra tudtunk állni.
4: És az idejében először győztétek le a Debrecent, azért a rutin is nyomott alatba?
5: Olyan nem is tudtam, hogy idénben először győzzük a Debrecen, nem is játszottam ott a Debrecenben, arra emlékszem. Nagyon boldog, mert ez a legfontosabb győzelem volt ilyenkor.
4: Így van, 50 ponttal jelenleg harmadik a Paks, és 50 pontja van a Debrecennek, és az Etének 48. A sorrend az marad?
5: Hát bízunk benne, saját kezünkben van a sorsunk, nem döltünk hátra, ugye Miskolcra látogatunk, ráadásul szerintem ugye, ha jól tudom, zártkapus mérkőzés lesz, úgyhogy az egy plusz nehezítés lesz, de bízom benne, hogy a csapat jól fogja eltölteni ezt a két hetet, és ott is győzelmet tudunk ünnepelni.
3: Böde Dániel nyilatkozott Singer Kocka Henriettának, már lassan jönnek ki a csapatok az Újpest-Ferencváros derbire, de most egy kapcsolás Szegedre, hiszen az MB2-ben a Honvéd ezen a mérkőzésen bebiztosíthatja a feljutását az MB1-be, a Vasas után a Honvéd is első osztályú lehet a következő szezonban. Kapcsolunk most Katona Lászlóhoz, ezekben a pillanatokban kezdődik ott a mérkőzés.
6: Bizony így van, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szegeden szeretne a Budapest Honvéd feljutni az élvonalba, egyszerű a képlet, meg kell nyerni a találkozót. Esetleg még lehet arról is szó, hogy a Kecskemét mondjuk botlik, de az a legbiztosabb, hogyha a Honvéd együttese megnyeri a mai mérkőzést. Nem bízza a véletlenre Feckó Tamás, aki egyébként a Balmazújváros meg az MTK-t már feljutatta az élvonalba, a legerősebb csapatával vág neki majd ennek a találkozónak. A szegedieknél vannak ismerős nevek, például Vágó Levente, kecskeméti labdarúgó volt sokáig, vagy Szújics, aki Újpesten és Fehérváron is megjárta az élvonalat. Szóval legutóbb, hozzáteszem, 2004-ben kellett feljutnia a Honvédnak az élvonalba, akkor is a Vasassal együtt sikerült nekik az első osztályba felkerülni, bár mellettük még a Pápa Kaposvár DVTK is feljutott, ez egy érdekes időszak volt, akkor növelték ugyanis az élvonalnak a létszámát. Tehát 2023 után lehet ismét az első osztályban a kispesti csapat. Két idényt húztak le a másodosztályban már, mindkét esetben csak a középmezőnyben végeztek, 8. és 9. helyezés. Hamarosan azonnal elkezdődik a találkozó, ebben a pillanatban tehát a Szeged Budapest Honvéd mérkőzés elkezdődik a másodosztály 28. fordulójában. Stúdió.
3: Köszönjük szépen, mi pedig kapcsolunk a Megyeri útra, hiszen ott meg kezdődik már a második félidő 2-0-ás ferencvárosi vezetésnél. Tóth Béla és Regős László közvetíti a mérkőzést.
7: A játékosok pedig már ott vannak a pályán. Egyelőre nincsen csere egyik együttesben sem, tehát ugyanaz a 22 futballista tért vissza egyebre, mint akik egyébként negyed órával ezelőtt elhagyták azt. 1-0-ra vezet, illetve vezetett 1-0-ra a Ferencváros Zakariessen találatával a 19. perc után, és ezt az előnyt duplázta meg Kanikovszki egy bombagollal a 40. percben. Két gólos tehát az FTC előnye, az Újpestnek pedig hatalmas erőket kell mozgósítania ahhoz, hogy itt ezen a találkozó még legyen bármiféle izgalom és fordulat a találkozóban, tehát itt Hát nem tudom, hogy az újpesti játékában kettő gól benne van-e, de mindenképpen egy találat az kellene ahhoz, hogy legalább ne keserű szájízzel fejezzék be ezt a bajnokságot hazai pályán, mert hogy egyébként ezzel a találkozóval búcsúzik a hazai közönségétől az Újpest FC, amely ugye a záró fordulóban Debrecenben vendégszerepel. Egyelőre kezdés nincsen, egy ünnepélyes kezdőrúgás megtörtént, a második félidőt majd a hazaiak, méghozzá Jujics indítja az útjára.
8: Legutóbb az Újpest itt a FIFA Ferenc stadionban le tudta győzni a Ferencvárost, az még 2014-ben volt, tehát még régebben, mint egy sima győzelem. Sokat mond, hogy gólt szerzett Dusan Vasiljevic ezen a meccsen, akinek a fia tegnap bemutatkozott az NB1-ben, az MTK színeiben, úgyhogy sok víz lefolyt azóta a Dunán, és az újpestiek várnak egy újabb győzelemre, bár ők nyilván ugyanúgy örülnének, hogyha Ferencvárosban sikerülne nyerni. De most labdát veszít az Újpest, és Gruber tenné tovább Josephnek, mint a kézre pattant volna. Nem fújja le Csonka Bence, így ki tudja hozni a labdát Stronati a 16-os előteréből, aztán ő is eladja, Osváthoz passzolta oda. Osváth Kanikovszkinak adja, majd visszakapja a jobb hátvéd, és hátra teszi saját tér felére Ramakersnek. Ramakers nem fordítja át, hanem visszaküldi Osváthnak. Többen indulnak középen, Osváth beadása nem volt jó, Stronati elfejelte, majd Gergényihez kerül, aki Horváth Krisztofernek adja, de ott sem jó az összjáték. Most nem alakul ki egyelőre folyamatos játék itt a második félidő elején, kigurul a labda végül Jujics lábáról, és Ramakers dobja be Rommensnek. Rommens visszateszi Gomeznek a védelem tengelyébe, aztán Szalai kapja már ott a bal oldalon, oda-oda is játékba vatkozna, de rossz az átvétel az ír játékostól, így dobhat az Újpest, Bodnár kezében van a ferencvárosi térfél közepén, az újpesti jobb hátvéd dobhatja majd be a labdát. Középen ketten kérik Jujics és Fenyő, Májer is ott van a közelben, végül Jujicsot választja Bodnár, akitől vissza is kapja a labdát, aztán egy rossz passzal játszotta meg, vagy hát így nem tudta megjátszani Mátkó, de aztán Gomez is előre vágta céltalanul, pontatlanul, ismét az Újpestnél a labda a hátulról, Stronati, majd Gergényi hozhatja előre. 47. percben 2-0 vezet a Ferencváros Újpesten.
7: A bal oldalon formálódik ez az újpesti támadás, már a 16-oson belül Májer keresztezése nem jutott el a társakhoz. Remekül éltek most együtt a játékkal a ferencvárosi hátvédek. Már előre hozza a labdát Kanikovszki is. Indít, Zsozef ezek szerint nem volt lesen, Zsozef helyzetben, Zitzerben kihagyja, mert hogy elsodorta mellőle a labdát Bodnár, Fiola pedig elhozza a kapus elől, ezek szerint nem volt lesen, Zsozef ennél a Kanikovszki féle indításnál. A bal oldalon oda-oda fordul vissza, már a 16-os közelébe cipeli Gruber, Benyesi, Zsozef lő, ez pedig bepattan. Zsozef megszerzi a Ferencváros harmadik gólját a mérkőzés 48. percében, aztán az újpesti szurkolótábor előtt ünnepel Zsozef nem túl sportszerűen. 3-0-ra vezeti imáron a Ferencváros, Gruber és Zsozef összjátéka után a francia játékos kapásból lőtt a hálóba, és ezzel tehát lehet, hogy végképp eldőlt a derbi a Szusza Ferenc stadionban. Zsozef találatával 3-0, és 3 perc sem telt el a szünet után. Kérdezem Vukovics Lászlót, hogy lezárult-e a mérkőzésnek az érdemi szakasza.
9: Ha megadják ezt a gólt, akkor úgy gondolom, hogy igen. A VAR-vizsgálat nem a beadás meg a Zsozef lövéséről beszélek, hanem az előző, amikor Zsozef kapusra vitte a labdát. Ott az nagyon lesgyanús szituáció volt, hogyha azt vizsgálják, akkor vehetik el ezt a gólt, de egyébként utána gyönyörű volt a beadás, nagyon szép volt Zsozef kapáslövése. Ha nem mennek odáig vissza, akkor megadják a gólt, és akkor nagy valószínűséggel eldőlt a találkozó.
7: Azért nem mehetnek szerintem vissza, mert már volt ugye egy labda a birtoklásváltás. Tehát az Újpest az átvette a labdát, birtokolt, a Fiola elhozta. Tehát én úgy tudom a szabályt, hogy ilyenkor addig mehetnek vissza a játékvezetők a varkocsiban segítséggel, amíg a labda birtoklás meg nem cserélődik, és emiatt szabályos teljesen a találat. Tehát ez azért szerintem a teljes történethez hozzátartozik.
8: Nagyjából egy másodpercig volt mondjuk Fiolánál a labda, vagy lehet, hogy annyit sem.
7: De meg akarta játszani, tehát nem számít az időtartam.
8: De Szélesi Zoltán is alig, hanem ezt reklamálja a negyedik játékvezetőnél, Antal Péternél. A gól minden esetre érvényes, úgyhogy 3-0-ra vezet már a Ferencváros. A 48. percben született Zsozef gólja, most pedig már az 50-edikben járunk. A labda pedig Banainál, ott a 16-oson belül, aki talán lehet, hogy kimozdulhatott volna Gruber beadására. Ő mindent maradt a vonalon, és így Zsozef be tudta lőni mellette a labdát. Májer adja vissza a szélre Horvátnak, Horváth egészen hátra Stronatinak. Fronáti majd megint csak Banait játsza meg. Hátulról most nem tudja kihozni a labdát az Újpest, amely akár önbizalmat is meríthetett volna azokból a lehetőségekből, amiket ki tudott alakítani, főleg még 1-0-nál. De aztán Kanikoszki a félidő végén, majd a második félidő elején most Zsozef gólja, alig hanem letörte az újpestiek lelkesedését is, és egyre inkább azt lehet feltételezni, hogy valóban a következő fordulóban majd két hét múlva derül csak ki, hogy ki lesz 2026-ban a labdarúgó NB1 bajnoka. Egy rossz újpesti passz, ferencvárosi bedobás, Ramakers kapja a felezőnél, Rommensnek adja oda, majd már Osvát a szélén, a jobb oldalon, az oldalvonalnál, ő is hátrafele passzolja Ramakersnek, Ramakers pedig megjátsza Dibusz. Dibusz visszagurítja Ramakershez, Horvátot játszották így ki a ferencvárosiak. Hoppá, hoppá, Horvát azért fog egy sárga lapot kapni, teljesen fölösleges szabálytalanság, és hát ez csak az indulat vezérelte az újpestiek szélsőjét. Csonka Bence azonnal cselekszik is, és felmutatja a sárga kártyát Horváth Krisztofának az 51. percben. Újpest-Ferencváros 0-3.
7: Nem lenne szabad elveszíteni a fejüket az újpesti játékosoknak. Ugye ez a harmadik sárgalap a részükről. Sárgalapos Bodnár, Horváth, valamint Jujic. És mind a kettő, illetve mind a három sárgalap elkerülhető volt. Egy indítás Zsozef felé, de Banai lép ki a kapujából. Érzésem szerint azért a gólnál Banai hibázott, mert hogy ott a rövidre kapta ezt a gólt. Ugye hosszúra ívelt át Gruber, és nem fedezte, nem zárta eléggé a szöget. Banai Dávid annál a Zsozef lövésnél is ugye nagyon szűk résen kellett, hogy beférjen a labda a Zsozef próbálkozásánál. A félpályán zajlik a játék, most Gruber viszont már lesről mozdult vissza, és emelte is a zászlaját azon az oldalon Georgiou Theodoros. Elvégezte a szabadrúgást az Újpest, kiemeli onnan a veszélyzónából Jujic, de Matko rossz helyre pördíti tovább. Nincs igazából egyébként a támadó játékot illetően éke a hazai csapatnak. Matko is nagyon sokat mozog el, hasonlóan egyébként Horváth, valamint Jujic mélyen visszalép, tehát nincsen egy klasszikus center játékosa a hazaiaknak. Például aztán Neitz Gradisár egy ilyen játékos, akit ugye télen szereztek meg az egyiptomi El Ahly együttesétől. Labdával a kezdőkörben Rommens. És hogyha emlékszünk a két csapat Groupama Arénában lejátszott februári mérkőzésére, amikor közé tette a három gólt a Ferencváros, akkor onnantól fogva gyakorlatilag a mérkőzés unalomba fulladt.
8: Kérdés, hogy itt most mi lesz, az 53. percben járunk, sok lenne még a hátraevő idő, hogyha valóban unalmas lenne. Most Zsozef kap egy labdát, Fiolával fut verseny, Zsozef gyorsabb, és meg is tartja, majd Bodnár mellett is egy szép csel, átíveri a jobb oldalra, ez is pontos, Osvát, el is lőheti, el is lövi, mellé megy, elmegy keresztbe, sem Gruber, sem Zakariasen, sem a hosszú oldalon elkező oda-oda nem tudott beleérni már ebbe a labdába, és az sem biztos, hogy Osvát ezt beadni próbált, és nem kapura lőni, hát egyiknek sem volt jó a próbálkozás. Banai odaadja Stronátinak a labdát, a cseh közép hátvéd fogja elvégezni a kirúgás, de alig hanem Banainak gurítja, így is van, Gruber pedig már meg is támadja a kapust. Banai most előre éveli, de Csonka Bence jelzi, hogy Gruber előbb lépett be a 16-oson belőre, mint hogy elvégezte volna Stronáti a kirúgást, úgyhogy meg kell ismételnie a közép hátvédnek, vagy lehet, hogy most Banainak. Banai inkább megint csak Stronátira hagyja, és akkor Gubernek pedig arra kell figyelnie, hogy későn vagy időben lépjen be a 16-oson belőle. Banai most már előre tudja ívelni, és nem is fújja vissza a játékvezető. Ramakers fejeli el a fölívelt labdát, erre az elfejelt labdára pedig Osvács tartott, de Gergény előbb ért oda, és visszaadta Stronátinak. A középpályán már az újpestiek játéka, Mayer Bodnárnak adja, majd visszakerül Fiolához, Fiola pedig a jobb szélre Sarkadihoz játsza. Sarkadit most Szalai majdnem meg tudja zavarni, de Sarkadi még bejátsza a középpályára. Megint csak Mayernél a labda, Mayer átteszi a bal oldalra Gergényihez. A szélén Horváth Krisztofer kapja a felezőnél, nem is zavarja őt most senki, úgyhogy magabiztosan tudja bevezetni a kezdőkörbe, visszazár a teljes Ferencváros csapat saját tér felére. Horváth megjátsza Jujicot, majd Fiola a labdával, most pedig már Fenyő, szép lassan közeledik az Újpest a ferencvárosi kapuhoz az 55. percben.
7: De még mindig csak a bal oldalon és a kaputól távol ez a támadás építés. Stronáti, Fiola, ez a labda útvonala a két középső védő, tehát egymás között Stronáti, előre laposan, Gergényi mozdul be középre, őt megszerelte Ramakers, nagyon szép, elegáns megoldás ez Ramakers-től, aztán pedig Szalai kéri el a bal oldalon, most a Ferencváros próbálja tehát valamelyest a labdát kiáratni, és mindenképpen eldugni ellenfele elől Ramakers középre Gruberhez, Gruber emeli ki a bal oldalra, Szalainak ez nem pontos, bedobásra jön tehát majd az Újpest, oda ajándékozta a labdát ellenfelének a Ferencváros. Joseph azért kiváló formában van, emlékezhetünk, hogy a Paks ellen duplázott, és itt a rangadón is eredményes a francia játékos. Hát rövid időn belül ugye Youssouf kidőlt sérülés miatt, valamint Akolatze is a Ferencvárosból, Joseph az ő hiányukban is szállítja a fontosabbnál fontos találatokat a Ferencváros támadó sorában. Szépen most az Újpest próbál feljebb jönni, Lujic fordul még mindig a félpályán, aztán átíveli a bal oldalra Gergényhez. Gergényi megvárja Horvátot, amit mellé ért. Horvát most már a labdával elhúz a Ramakers mellett. Horvát elég gyors, de nem tud beadó pozícióba kerülni. Ramakers pedig kirúgja a lábait Horvátnak. Emiatt jöhet majd egy szabad rúgással az Újpest a bal oldalról. Hát a 16-os mellől, az oldalvonaltól nagyjából 5 méterre. Ebből közvetlenül kapura talán nem lehet lőni, de beadni mindenképpen be lehet. 56. perc vége, 3-0-ra vezet a Ferencváros Újpesten.
8: Maier helyezte le a labdát, egy tagú sorfalat kér Dibusz Dénes, Gruber Zsombor már a 16-oson belül. Ő az az egy játékos, aki sorfalként helyezkedik. Maier fut neki, és élesen lövi középre, egy ferencvárosi fejről csúszott tovább, és az alapvonalon fog kigurulni, nem az oldalvonalon, az öglet-zászló mellett, úgyhogy dobhat az Újpest, ezt pedig valószínűleg Gergényi fogja majd elvégezni, így is van a bal hátvéd kocog ki, mert hát már ma is bemutatta, hogy mekkorát tud dobni, be tudja hajítani egészen a kapu előterébe a labdát. Gergényi kezében már ott is van ez a labda, és nagyon sokan ott vannak a 16-oson belül, várják Gergényi bedobását, amely ebben a pillanatban érkezik is középre. Dibusz marad a kapujában, oda-oda fejeli el az ötösről, ráadásul pontosan Josephnek, Joseph pedig meg tudja tartani, oda-oda indulna előtte, Joseph két ember is üldözi, de még mindig nála a labda az oldalvonalnál, aztán Gergényi jön keresztbe, és becsúszva szereli Josephet, ki is megy a labda az oldalvonalon túlra, és jönnek az első cserék az Újpestben, Horváth Krisztófer jön le, helyét Beridze veszi át, és jön Fleiter is az újpestiekhez, ő pedig Sarkadi helyét veszi át, tehát a két szélsőjét cseréli le az Újpest vezetőedzője Szélesi Zoltán, Beridzéhez annyit mindenképp érdemes megjegyezni, hogy itt a mérkőzés elején, a bevonulás után elbúcsúztatták őt, hiszen a szezon végén távozik az Újpest csapatából. Őt, Milan Tucsicsot és David Koburit egyaránt utolsó hazai mérkőzésükön vannak itt az Újpestben. Most Beridze már a pályán, a labda pedig oda-oda kezében dobhat a Ferencváros az 58. percben, amikor is az állás Újpest FTC 0-3.
7: Oda-oda kezében a labda, behajítja a védelem mögé, biztosít Fiola, és Banai a kapujából kimozdulva rávetődik a labdára. Banai odagurítja aztán Stronátihoz, érezhetően ez a harmadik bekapott gól gyakorlatilag szerte foszlatta az Újpestnek a reményeit a pontszerzésre, és azóta nem találja ritmust a házigazda. Flyter szép cselekkel szállt be a játék, aztán ível Beridze felé, onnan elfejeli a labdát Osván, de ellenfélhez. Most már a labdával Gergényi, Flyter szépen át tudja venni, aztán átkanyarítja a jobb oldalra. Bodnár, Fenyő, van mozgó ember, de Bericét nem játsza meg Fenyő. Inkább kigurítja a bal oldalra. Gergényi, Maier a labdával benyesi a 16-oson belülre. Zakariasen fejelt el Jujic mellől. Aztán Ramakers rárúgja egy újpestire, méghozzá Gergényire, onnan perdül ki a labda, méghozzá az alapvonalon túlra, jöhet majd egy kirúgással, tehát Dibusz Dénes. A melégítő cserejátékosok a Ferencvárosnál visszabandukolnak a kispadhoz, egyelőre Robikin nem szánt el magát cserére. Kérdezem Vukovic Lászlót, hogy most már lassan túl negyed órán a második félidőből. A cserékkel mi a szándék a Szélesi Zoltánnak?
9: Hát nyilván közelebb szeretne kerülni a Ferencvároshoz, újra meccsbe kerülni, ahhoz nagyon gyorsan kéne rúgni gólt, meg aztán még egyet. A másik fél időben a ferencvárosi gól nagyon megfogta az újpestieket. Szélesi Zoltán, és utána a Dárdai Pál is azt reklamálta a 4. játékvezetőnél, amit én is vélelmeztem, hogy előtte Joseph Lesről indul, csak utána mondtad, hogy labdaváltás volt, meg hogy onnan nézik az esetet, tehát nem vizsgálták azt, hogy Lesről indul Joseph, de a harmadik gól az annyira megfogta az Újpestet, hogy nem találja a játék ritmusát, a Ferencváros visszaállt, kényelmesen passzolgatnak, és berendezkedett teljesen kontrára a Fradi.
8: A 60. percben járunk, és most az Újpest jön előre, Gergényi nem adja azonban be a bal oldalról, inkább megjátsza Juicsot, Juics a 16-os sarkánál jár, és laposan jön a beadása, ezt a Ramakers rúgja el, Bodnárhoz kerül, Joseph aztán sarokkal viszi el, ott Fenyő mellett, végül Fenyő fedezi szépen a labdát, és visszateszi Stronátinak. Stronáti Fiolát játsza meg, hátul passzolgatnak az újpestiek, mi pedig kapcsolunk Szegedre, Katona Lászlóhoz, MB2, Szeged Honvéd.
6: 17. perc, 0-0 találkozó állása, egy kicsit veszélyesebb a hazai csapat, ami azt jelenti, hogy közelebb jártak a gólhoz. Borvetőnek volt már egy fejese, Tuivelnek kellett valójában vetődnie, de hát a kispestiek jelen állás szerint feljutó helyen, ami azt jelenti, hogy alapból második pozícióban, de a Kecskemét a Kozár Miszleny ellen egyelőre hátrányban, azaz vezet 1-0 a Kozár Miszleny a Kecskemét ellen, tehát a Honvédnak semmit se kell tennie annak érdekében, elég ez a gól nélküli döntetlen, hogy feljussanak és ott legyenek majd a következő idényben az első osztályban. 18. perc, Szeged, Budapest, Honvéd 0-0, Szusza Ferenc stadion.
7: Juic a labdával, újpesti akció tehát, Bodnár kéri el, nem tudja jól átvenni Bodnár, de sarokkal tovább Flyterhez, 20 méteren a szerelés Zakariasentől, Fiola lépett előrébb és megharcolt a labdáját, aztán Audodán akadt fönn Bodnár Gergő, szabadrúgással jön majd az Újpest a jobb oldalról, a játékvezető Síp Szavára. Kijön frissíteni egyébként Joseph a kispadhoz, Leandrótól kap kulacsot, és időközben készülődik a letett labdával Juic, ő igazgatja ott a hab mögött, ívelhet majd a jobb oldalról, tehát az alapvonaltól a távolság nagyjából 20 méter, és Mayer, valamint Juic is ott van, ugye jobb, valamint ballábas opcióként a labda mögött. Egy tagú a sorfal, Gruber alkotja még a 16-oson kívül, jöhet a beadás, Juic-tól át a hosszúra senkinek nem jó, borzalmas szabadrúgás variáció volt, jöhet majd egy kirúgással Dibusz Dénes. 62. perc a találkozón a labdarúgó NB1-ben, Újpest, Ferencváros 0-3, a gólok szerzői Zakariasen, Kanikovszki és Joseph.
8: Magabiztos ferencvárosi előny, és ez azt is jelenti, hogy a győriek a mai napon minden bizonnyal még nem ünnepelhetnek. Persze a kérdés, hogy két hét múlva ünnepelhetnek-e majd egyáltalán. Dibusz felküldi a csapattársakat a felező közelébe, és előre íveli a kirúgást, a bal oldalra száll a labda, Joseph és Flyter ugorhatnak, Flyter fejeli el, de ez Gomezhez kerül, Gomez pedig hazagurítja végül Dibusznak, úgyhogy megint csak a Ferencváros csapatkapitányánál a labda, aki megint előre íveli, most nem bal oldalra, hanem középre, Joseph nem tud csúsztatni, Fiola arrébb tolta, de Gruberhez így is eljut a labda, Odaudától még hozzá, aztán a sarokkal kivitelezett passz nem volt igazán pontos, Fiola nem a földön, már egy jó néhány másodperccel Joseph-fel történt ütközés után. Köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 63. percben a Ferencváros 3-0-ra vezet Újpesten. Nagyon magabiztos különbség a két csapat között. Zakariasen, Kanikovszki, majd Joseph volt eredményes sorrendben a ferencvárosiaktól. És nagyon úgy néz ki, hogy az utolsó fordulóra marad majd a döntés a bajnoki címről. Most egyébként a lilafehérek támadnak, Gergényi adja oda Beridzének, Beridze visszakapja a labdát aztán Matkótól is, most pedig már Fenyő az, aki elindul keresztbe, Bodnár kapja, Bodnár odaadja Flyternek, távolról jön a Flyter lövés, levágódik és előre vágja Szalai is végül a labdát, egészen át a túloldalra, át a kapusig, Banaiig, hátulról építkezhet megint az Újpest, a Ferencváros nagyon rutinosan játszik itt a három gólos vezetés óta. Mi a helyzet Szegeden, Katona László?
6: Jelen állás szerint nincs gól a Szent Gellért fórumon, 0-0 az állás a Szeged-Budapest-Honvéd mérkőzésen, de egy kicsit veszélyesebb mégiscsak a szegedi együttes, Borvetőnek volt már egy fejese, és a 43 éves Tuivelnek, a Honvéd kapusának kellett már egyszer oldalra feküdnie, úgy tudta védeni valójában ezt a kísérletet, de nem úgy néz ki, hogy azért kitámadna minden esetőséget, meg akarna a Honvéd gólt szerezni. A lényeg, hogy egyelőre még üresek a kapuk, már úgy nincsenek gólok. 21. perc, Szeged, Budapest Honvéd 0-0, Szusza Ferenc stadion.
7: Ahol pedig megszerezte a negyedik gólt a Ferencváros, Joseph duplázott, Gruber forgatta meg Stronát itt a felezővonal közelében a jobb oldalon. Nem tudta szerelni őt a cseh válogatott védő, mármint azt a Grubert, aki aztán mélységből indította Josefet, aki les határon lépett ki, de szabályos körülmények között, és az elé hulló labdát a 16-oson belülre érve bevágta a léc alá egy elegáns mozdulattal Josef. Ezzel tehát most már 4-0-ra vezet a Ferencváros az Újpest otthonában. Josef ballábas lövését követően a labda a bal felső sarokban kötött ki. 4-0, és most már az Újpestnek tényleg az lehet a szándék a mérkőzésen, hogy az ennél is nagyobb arányi különbséget valahogy elkerülje, mert teljesen szétestek a hazaiak, és Josef pedig a második találatával, csak úgy, mint egy héttel ezelőtt a Paks ellen, ezúttal is duplázik, ragyogó formában a francia támadó. Mit szól mindehhez Vukovics László?
9: Ez most abszolút nem volt les ez a szituáció. Gruber volt a főszereplő, ahol tényleg gyönyörűen megforgatta Stronát itt a félpálya körül, visszavette a bal lábára, remekül ívelt keresztbe, és a kulcsnak az volt, a gól kulcsa az volt, hogy a labdát úgy vette át Lenin Josef, hogy nem tört meg a lendülete, pattant egyet és dropból bevágta a bal felső sarokba. Hát ez már elég tekintélyes előny. Itt az Újpestnek tényleg az maradt, hogy a tartását megtartsák, és tudjanak szépítő gólokat szerezni, mert itt most már látjuk, hogy az utolsó fordulóra marad a döntés.
8: Újpesten itt a Szusza Ferenc stadionban az elmúlt években többször is kiütéssel győzött a Ferencváros. 2024-ben 5-0-ra, 2 évvel azt megelőzően, 2022-ben pedig 6-0-ra tudott az Újpest stadionjában győzni az FTC. 2021-ben volt egy 4-0, és most megint csak 4 góllal vezet a Ferencváros a mérkőzés 67. percében, tehát ideje végül is van még a zöld-fehéreknek, hogy akár azt a 6-ost megcélozzák megint csak, ami elég komoly elégtételt jelentett nekik akkor, hiszen a 2010. szeptember 11-i újpesti 6-0-ás győzelmet tudták azzal sok-sok év után valamelyest megbosszulni. Kigurul a labda az alapvonalon túlra, Dibusz jöhet majd kirúgással. A ferencvárosi szektorban, a vendégszektorban óriási az ünneplés, nyilván a túloldalon pedig leforrázott szurkolók, sőt, ahogy látom, az újpesti kemény magban a drapériákat egyesével szedik le, meg rángatják a kerítéseket, indulnak, másznának befelé talán a szurkolók, egészen komoly jelenetek ott a kapu mögött, közben a pályán még folyik a játék, gyülekeznek a biztonsági őrök a kapu mögött, és a kerítés tetején már jó néhány újpest szurkoló ott van. A labda pedig a Ramakersnél, beszéljünk arról is, hogy mi történik a pályán. A jobb oldalon Osvát kapja, saját tér felén a Ferencváros, Kanikovszkinál, Kanikovszki visszaadja a Ramakersnek, összejátszanak ott a ferencvárosiak, és talán lehiggadnak a kedélyek a kapu mögött, mert hogy a kerítésről már legalább lemásztak a szurkolók, és hogy megpróbálnak-e visszamászni minden esetre.
7: Szerintem távozó félben vannak, tehát minden arra utal, hogy az újpesti szurkolótábor itt megunta.
8: Közben Josef kilép, megint csak zicserbe mehet Banaira, most kisodródik picit Josef, visszacselezi magát Fiola mellett, átteszi keresztbe Odaudának, Odauda a 16-os sarkán, de a 16-oson belül már Bodnár mellett elvinni, középre adja, Bodnár jól blokkol, megszerzi a labdát az Újpest, majd Bodnár előre vágja, ez így viszont Gomezé lesz. Jön majd újabb két csere az Újpestnél, Matkóról ment ki végül a labda, érkezik Gradisár, és érkezik Zsó Nunes, középhátvédet és egy centert hoz Szélesi Zoltán. Matkó helyére érkezik a csatársorba Gradisár, és a másik lecserélt játékos pedig Bodnár, az ő helyére jön 30-as Nunes. Elképzelhető, akkor Fiola lesz a jobb hátvéd, ez hamarosan kiderül. Közben pedig a kapu mögött tényleg a drapériákat már mind egytől egyig leszették az újpestiek. Egyelőre még ott vannak, de lehet, hogy már nem sokáig a pályára, minden esetre nem sikerült bemászni annak a néhány embernek, aki megpróbálkozott ezzel, talán a biztonsági emberek fellépése kicsit megrémítette őket. 69. perc, Újpest-Ferencváros 0-4.
7: Úgyhogy most már az a molinó sincsen kint, hogy 101% anti-Ferencváros, úgyhogy az újpestiek ezt a négyest látva úgy döntöttek, hogy nagyjából 20 perccel a mérkőzés vége előtt nem szeretnék tovább követni a ferencvárosi show műsort. Maier indít, ugye most már azért Szélesi Zoltán is mindent megpróbál a védelemben és a támadó sorban is valamit változtatni, de hogy a cserék mit hoznak a játékba, az majd kiderül. Oda-oda rugott össze egy újpestivel, túl messzire pattant tőle a labda, egyenesen Banaihoz, a 16-oson belülre gurult, és időközben most már az újpesti védelem a labdával Fenyő terelgeti saját térfelének közepén Stronati. Van azért gyakorlata a nagy arányú vereségekben az újpestnek, de talán az első fél időt tekintve nem volt benne az ekkora különbség. Igaz, hogy a második játék részben semmit nem mutat a hazai csapat. József nagyon nagy szabálytalanság flightert tartott rá József lábára, minimum sárga, ezt a játékvezető Csonka Bence ki is osztja. És hát tényleg az nem kellene, hogy itt még elveszítsék a fejüket az újpesti játékosok, mert méterekről érkezett Flyter nyújtott lábbal, József pedig talán ő nem, abból a szempontból nem a legrutinosabb, de újpesti szurkolók előtt ünnepelt, meg most is azért némiképp hát cirkuszi mutatvánnyal vette át a labdát, tehát élvezi a játékot József, minden oka megvan rá, de ezzel azért fel tudja bőszíteni az újpestieket. Flyter azért elnézést kér Józseftől, ebből komolyabb gond tehát nem lesz, mert hogy az ápolást követően Flyter most már talpon, és egy csere, illetve hármas csere a Ferencvárosnál befejeződött a mérkőzés Szalai Gábor számára a helyén, 71-essel tehát Lakatos Csongor, Gruber Zsombor szintén legyalogol a gyepről, a helyén Yusuf, tehát sérüléséből visszatér Babindele Yusuf, és Lisztes Krisztián is pályára lép, méghozzá éppen, hogy a megsérült József helyére, de hát itt egyébként Józsefnek nincsen komolyabb baja, csupán szerintem már a magyar kupa döntőjére próbálja pihentetni őt Robikén, úgyhogy hármas változtatása vendégeknél.
8: Mert hogy szombaton, jövő szombaton majd a Puskás Arénában az Alaegerszeggel mérkőzik meg a Ferencváros a magyar kupa döntőjében, hogy aztán egy héttel később a bajnokság utolsó fordulójában is az Alaiakkal játszon az FTC, ott pedig a bajnök arany éremlesztét. Az újpestiek is cserélnek egyet, Ademi érkezik a pályára, a lecserélt játékos pedig a német Mayer, a középpályán változtat tehát Szélesi. Jó néhány újpest szurkoló egyébként már elhagyta a stadion, de azért nem ürült ki teljesen a kapu mögötti szektor sem, sőt, igazából néhány sor tűnik most üresnek, de az a néhány sor az eddig nem látszódott, mert hogy a drapériák, a kerítésre akasztott drapériák eltakarták. Ugyanakkor megint csak a kerítés tetején jó néhány újpesti játékos. Yusuf felé az ívelés, Fiola fejéről pattant ki, vagy Yusuf fejéről pattant ki, ezek szerint Fioláéról reklamál Yusuf, reklamál Lisztes, reklamál Abufani.
7: Fioláéról pattant ki, csak meg.
8: Én is úgy éreztem, nem látta Csonka Bence előre ívelni a labdát, most Nunes, kipattan a labda Odaudáról, egyébként Nunes jött jobb hátvéd pozícióba, tehát posztra érkezett ő is Bodnár helyére. 73. perc, hármas csere történt a Ferencvárosnál, Vukovics László, minek köszönhető ez szerintet, Lisztes is jött, és érkezett Lakatos is, akiknek talán a játékpercek nagyon jól jönnek egy ilyen mérkőzésen.
9: Igen, de főleg ez a hétvégi kupadöntőnek szól meg, hogy a kulcsjátékosok, az utolsó bajnok, ami szintén az Alaegerszeg ellen lesz, két hét múlva nehogy megsérüljenek, de most első a május 9-i kupadöntő. A mai mérkőzés eldőlt, itt most meg tud felelni a Fradi mindenféle fiatal szabálynak is, tud adni játékperceket tehetséges fiataloknak. Hát én az újpesti szurkolókat sajnálom, hogy mindig azt gondolják, hogy van esély, de a pályán kéne ezt bebizonyítani, ott meg akkora különbség van a csapatok között, hogy azért sajnálom a szurkolókat, mert rég múltból indulnak ki, amikor egy Fradi Újpest három esélyes mérkőzés volt, ez az elmúlt 10 év bizonyítja, hogy ez most már nem az.
7: És a 10 éven belül ez már a 33. mérkőzésük a bajnokságban, és hát ott nagyon szembetűnő még a különbséget illetően, hogy mindössze 7 olyan mérkőzés volt ez idő alatt, amikor a Ferencváros pontokat veszített, tehát a döntetlent azt legalább elérte az Újpest. A labdát járatja egyébként a házigazda, de a félpályán távol a Ferencváros kapujától, bő negyed óra van még hátra. Ademi visszafelé mozog, Fiolához gurítja, Fiola hazaadja, Banai ő a 11-es pont környékén átveszi, közelebb lép hozzá Lisztes, ezért a kapus előreível, egy csúsztatott fejes Gradisártól kiemeli onnan, aztán Gomez, még visszafejeli a labdát a mezőnybe Stronati, és ezzel Kanikoszki fordul ki a jobb oldal irányába, Kanikoszki lelassít, érkezik mellé Osvát, egyelőre nincsen beadás, és néhány újpesti a szurkoló táborból elindult, Hát kifelé, nem tudom, hogy miért indultak el ilyen nagy rösszel a szurkoló táborból kifelé. Remélem, hogy nem balhé készülődik minden esetre. Érdekes ez a mozgás, és néhány szerintem szaladnak át a ferencvárosi tábor irányába, legalábbis én ugye a szurkolók mozgásából azt látom. Jön egy beadás a jobb oldalról, átveszi Yusuf, aztán hova pattan a labda? Yusuf 16 méteren, Yusuf odagurítja Kanikovskihoz. Kanikovski, nincsen beadás, Flyter pedig kiemeli onnan, és aztán az átvett labdával Gradisár próbálja megjátszani Beridzét, Beridze gyorsít, Eges egyedül van ott a ferencvárosiak között, Beridze vezeti a bal oldal irányába, 16-os környékére, és ott lelassul ez az újpesti akció. Gergényi veszi át még a labdát. Nagyon érdekes most itt a hangulat a Szusza Ferenc stadionban. Hát talán jobb, hogyha most kapcsolunk Szegedre, hogy a Szent Gellért fórumban milyen a hangulat.
6: Kifejezetten jó, bár 0-0 találkozó állása a 32. percben. A kispestiek megterítették a saját szektorukat, talán 200-an, lehet 300-an is eljöttek ide a Tisza partjára. Oldalról jöhet szabadrugással majd a Honvéd. Gyurcsó már ugott egy lesgólt. Ezt ugye nem adta meg Iványi játékvezető, de Csontos, illetve Gyurcsó most a jobb oldali oldalvonalhoz közel, de azért már majdnem a 16-oshoz közelebb végezhet el szabadrugást, mindenki a büntető területen belül némi túlzással. 33. perc, Csontos, valamint Gyurcsó a labda mögött, és természetesen a magasabb honvéd játékosok ott vannak bent középen, például Csonka az egyikük, de ahogy elnézem, azért Pekár is szíves örömest az égbe felkiáltana. Most jön is a labda, mégpedig Meggyes felé ment, de ki tudta Veszelinov öklözni a labdát. Már a félpályánál azonban elveszítik a szegediek. Jelenállás szerint feljutó a kispesti csapat, mert a Kozár Mislény vezet továbbra is a Kecskemét ellen 1-0-ra. Itt pedig a Szent Gellért fórumban a 33. percben Szeged, Budapest Honvéd 0-0, Tóth Béla és Regős László Pál.
8: Újpesten izgalmasabb, ami a lelátón történik, még mindig 4-0-ra vezet a Ferencváros, de áttörték az újpesti ultraszektor szurkolói az oldal lelátó felé vezető kerítést, és szerintem legalább százan, de lehet, hogy több százan indultak el ott a felső sorokban a vendégszektor felé, és most épp ott a biztonságiak próbálják őket visszaszorítani, hogy maradjanak távol a ferencvárosiaktól. A rendőrök is megjelentek ott a vendégszektor környékén. Közben egy pirotechnikai eszköz, egy fákja a pályára került, Csonka Bence azonnal meg is szakítja a játékot a 77. percben. Elég komoly indulatok szabadultak itt el az újpesti szurkolók részéről. Azt nem tudom, hogy mi volt az a pillanat, amikor elborult itt minden, és amikor elindultak. Mi volt a kiváltó ok, mert nyilvánvalóan a provokáció ide-oda zajlik, és egymás finoman szóval heccelése az megszokott egy Újpest-Ferencváros mérkőzésen. Most viszont áll a játék a 78. percben, 4-0-ra vezet a Ferencváros. Az első gólt Zakariasszal, a másodikat Kanikovski, a harmadikat és a negyediket pedig Leni Zsozef szerezte. És hát nyilván hosszabbítás is lesz, közben még mindig ott a lelátóra figyelek. Ott egészen az első sorokban is vannak már újpestiek, fönt is próbálkoznak. A biztonságiaknak is nehéz dolga van. A játék pedig áll.
7: És ugye ott olyan szektorokba érkeztek meg az újpesti B-középnek a tagjai, családosok, tehát gyerekkel kijövő, gyerekkel kilátogató szurkolók közé bemennek fáklyákkal, és úgy próbálják a balhét gerjeszteni. Tehát ezt nem értem, ezt a felfogást, hogy miért? Miért kell így elrontani ezt a egyébként békés mérkőzést, és most ott a biztonsági erők próbálják valahogy hátrébb szorítani a balhézni kívánó újpesti szurkolókat. Kaptak egy négyes, de hát ehhez már hozzászoktak az évek alatt, és most nekiállnak balhézni a ferencvárosi szurkolókkal. Tehát ezt a mentalitást én egész egyszerűen nem tudom megérteni, és nem látom annak az okát, hogy mi áll ennek a hátterében. Nem tudom, hogy Vukovics László ezt meg tudja nekem magyarázni.
9: Egy olyan múltú klub, mint az Újpest, aki rengeteg bajnokságot nyerett, 20-szoros bajnokról beszélünk, olyan múlttal rendelkezik, hogy mindig esélyes volt minden mérkőzésen. 10 év alatt, 33 meccs, hogy ti is elmondtátok, ebből 7 döntetlen, 26 ferencvárosi győzelem. Egyszerűen ezt nem tudják megemészteni a szurkolók, akkor van még mellette ugye a cukkolás ilyenkor, de mivel nem egyenlő testhelyzetben van a két csapat, tehát itt nincs egyenlő feltételrendszer. De az újpestiek ezt nem tudják megérteni a múltból fakadóan, mert ezt már említettem az előbb is, hogy három esélyesek voltak ezek a mérkőzések, és mindig volt esélyük. És úgy gondolták most is, hogy be volt harangozva, hogy most vagy soha, nagyon régen nem sikerült, és tényleg elhitték a szurkolók, hogy most igen, elkaphatjuk a Ferencvárost, a Fradi most egy kicsit gödörbe van, a bajnoki cím nincs már a saját kezébe, most akkor a Megyeri úton megverjük a Fradit, és hát csak hát más dolog a pályán focizni, meg más dolog beszélni erről. A pályán a minőségi különbség ki fog jönni, és ez érződik a szurkolókon, és olyan mérhetetlen feszültség van, ez nem ok arra, ami történik természetesen, az, hogy tényleg mondott, hogy családosok, meg stb., de hát én tényleg megértem sok mindent pályán kívül, meg pályán belül legfőképpen, és tényleg volt, hogy 2-3 óraig nem tudtunk eljönni Újpestről például fradistaként, mert egyszerűen le kellett zárni a környező utcákat, vagy a lovasrendőrök bejöttek, tehát minden. Remélem, hogy a biztonság itt, a biztosítása a helyzet magaslatánál sikerül elkülöníteni, nem lesznek sérülések. Ezek az égő dolgok nagyon veszélyesek, ezek a fáklyák. Hát a Ferencváros szurkolókat majd külön fogják elvezetni hátul, de hát remélem, hogy a mérkőzés szabályos keretek között befejeződik. Itt a legszomorúbb az, hogy a pályán óriási a különbség, nem ezen a mérkőzésen, hanem most már több mint 10 éve.
8: A fáklyák is repültek egyébként ide-oda, mindkét.
3: Persze, még annyit hogy tegyek hozzá, hogy én láttam a közeli képeket, és itt voltak olyan szurkolók, akik bizonyára, hogy készültek erre a balhéra, mert állarcokba, csukjákba vannak, tehát nem így megyek mérkőzésre, nem akarok balhéti, nem úgy gondoljátok, fiú?
8: Ez is benne lehet természetesen, főleg egy Újpest-Ferencváros mérkőzésen.
7: És teszem hozzá, nagyon látványos volt, amikor az újpesti tábornak a tagjai elkezdtek futni.
8: Teljesen egységesen, egyszerre százan mondjuk, és akkor még jó páran követték őket. Tehát fáklyák szerencsére nem kerültek emberek közé, mármint átdobni nem sikerült. Nyilván védőháló is van a vendégszektor előtt, és a pályára került egy-kettő, egy szurkoló is ott volt egyébként a pályán, de egyedül sikerült betörni, aztán onnan a bátorsága talán elfogyott, vagy elég sokat veszített az erejéből, de még mindig ott vannak az újpestiek a lehető legközelebb, amennyire közel engedi a biztonsági szolgálat őket a ferencvárosi szektorhoz, és onnan megy a mutogatás, az üvöltözés, a kiabálás. A játékosok pedig itt vannak a kispadoknál, Csonka Bencével a csapatkapitányok beszélgetnek, na meg ott van az újpestiek stábjából Mitrovics is, korábbi kiváló játékos, aki egyébként szerintem volt is őt azon a 6-0-ás mérkőzésen, amikor az Újpest nyert 6-0-ra ugyanitt a Szusza stadionban. Egyébként cseréhez készülődik majd a Ferencváros, mert hogy Jonathan Levy már teljes meccs szerelésben, és ő pörgeti meg itt a bemelegítés utolsó pillanatait, de hát a játék az egyelőre nem folytatódhat, és itt lehet, hogy most Csonka Bencén múlik minden. Még azt is el tudom képzelni, hogy itt azt mondja, hogy vége, és akkor a pályán, valószínűleg a pályán elért eredményt fogja az MLS bizottsága helyben hagyni.
7: 3-0 az inkább az Újpestnek lenne a kedvező, hogyha a zöld asztalnál dől el, de az tény, hogy addig, amíg nem tudják biztosítani a mérkőzésnek a biztonságos körülményeit itt a helyi erők, addig nem lesz folytatás, és most már több mint 6 perce, hát ugye a 75. perc környékén robbant ki az egész, és talán a két csapatkapitány, Banai meg Dibusz majd kimegy oda a szurkolókhoz, valamelyes békíteni a feleket, Fiola is talán ezen gondolkodik. Lehet szerepe a csapatkapitányoknak, a játékosoknak azt illetően, hogy itt a kedélyek valahogy lenyugodjanak, és továbbra is azért ott van a biztonsági sárga ruhás, tényleg rendezők környékén legalább 50 újpesti, és ők még próbálnának ott hadakozni a ferencvárosiakkal, akik egyébként a saját szektoruban, hát amennyire lehet ilyen helyzetben, de békésen vissza-vissza kiabálnak az újpestieknek, tehát itt most nagyjából 50 újpesti
8: itt
7: van,
8: a békés, akik... az túlzás, de...
7: Hát most igen, a körülményekhez itt az eklektikus körülményekhez képest.
8: Kerülni. Szerintem megpróbálnak. Dibuzines kiszalad oda a saját szurkolóihoz. Nem csodálom, hogy sem Fiolában, sem Banaiban nincs most annyi bátorság, tartás, nem tudom mi a jelző, hogy ő is megpróbálja ugyanezt az Újpest szurkolóival, mert könnyen lehet, hogy annyira felpaprikázott a hangulat, hogy nem vennék ezt jó néven az Újpest drukkerek, akik még mindig...
7: Néhányan talán már szivárognak el, tehát abból az erős magból, akik megpróbáltak ott tényleg balhét kezdeményezni, mintha most már fordulnának vissza, és a saját szektoruk felé andalognának tovább. Igen, most már egyértelmű jele van annak, hogy mintha helyére állna a béke, és az újpesti szektornak a tagjai azok, mintha mennének vissza, illetve távolodnának el onnan a ferencvárosi szektor közeléből. Úgyhogy Hát talán itt kezd helyére állni a rend, nagy balhé nem lesz. A mérkőzésből a rendes játékidőt tekintve hátra van még bő 5 perc, de ugye legalább 10 perce már áll a játék, és valószínűleg ahol viszont zajlik a labdarúgás, illetve a sport értéke a labdarúgásnak a Szeged, úgyhogy Szeged Honvéd Katona László.
6: Köszönöm szépen, 42. perc, 0-0 az állás, Márk várt a földön a saját 16-osa előterében. A Honvéd egyáltalán nem veszélyes az ellenfél kapujára, és ráadásul még a szegediek közelebb járnak a gólhoz, de azért visszafogottak a hazaiak is minden szempontból. Nincs jó formában a kispesti csapat, mert a Soroksár ellen egy 0-0-ás döntetlen. Ugye a kupában az Alegerszektől kikaptak 11-es rúgások után az elődöntőben, de hát volt itt Kozár Mislen elleni, Tiszakécske elleni vereség, de még így is jelen állás szerint az élvonalba jutna a Honvéd, mert továbbra is a Kozár Mislen vezet a Kecskemét ellen 1-0-ra, és jelenleg 8 pont a két csapat közti különbség, mármint a Honvéd és a Kecskemét között. Úgyhogy egyelőre nem úgy néz ki, hogy annyira erőltetné a támadójátékát a Honvéd, nagyon biztonságos futballt mutatnak, de most éppen védekezniük kell, de előre vágják, mégpedig Csontos révén a vendégek. 43. perc, Szeged, Honvéd, 0-0, stúdió.
3: De csak egy rövid időre, és éppen azért, mert hogy zajlik ugye a Manchester United-Liverpool mérkőzés, az 53. percben járunk, és szépített a Liverpool, mégpedig Szoboszlai Dominik jóvoltából, aki egy fenomenális gólt lőtt, bár sajnos mi Fukovics Lászlóval nem láttuk, mert a Ferencváros mérkőzés történéseit figyeltük, de elfutott és a 16-osról kilőtte a bal alsó sarkot, ezzel tehát 2-1-re szépített a Liverpool, de most már kapcsolunk vissza Tóth Bélához és Regős László Pálhoz, de még Fukovics Lacinak is van valami mondani valója ehhez az ominózus jelenethez.
9: Igen, mondtak előbb kollégáink, hogy Dibu, Fiola és Banai nem mennek oda a szurkolókhoz, pedig szerintem nem a mai meccs miatt, hanem egyébként nincs szégyenkezni valójuk. Hát csak vegyünk 7 játékost, ha mondjuk Gomez, Ramakers, Kanikovski, Lenny Joseph, Yusuf, meg mondjuk Makrekis az Újpestbe játszana, vagy bármelyik magyar csapatba, akkor az lenne a bajnok. Tehát ezen múlik, hogy meg tudod-e venni ezeket a jó játékosokat, és ha ezek nálad vannak, abból csak egy jó edző kell, és már meg is van a csapat. Tehát igazán az Újpest erről nem tehet, hogy most ez 10 éve így van, hanem itt az erőviszonyok tolódtak el ennyire a Ferencváros javára. Itt a Fradi, itt nem a mai meccsen, a Fradinak az a lényeg, hogy a jövő héten a Győr ne nyerjen, ő pedig verje meg az Alaigerszeget, mert az dönti el az éves teljesítményét.
3: Akkor most már tényleg kapcsolunk a helyszíne, és remélhetőleg folytatódik a játék. Így van, urak?
8: Talán igen, az biztos, hogy a cserét már engedélyezték Jonathan Levy a pályán, mégpedig a második gólszerzője Kanikovski helyére érkezett a svéd középpályás, és Csonka Bence labdaejtéssel fogja folytatni a mérkőzést. Utóélete biztos, hogy lesz ennek a találkozónak. A fegyelmi bizottság ülése is nagyon izgalmas lesz a jövő héten. Na meg kérdés, hogy itt az újpesti klubnál hogy fognak viszonyulni ehhez az egészhez, mert akár kitiltásokhoz is folyamodhat a klub, mert azt, hogy 150-en, 200-an áttörnek egy másik szektorba, azért ezzel valószínűleg jócskán megijesztve jó néhány újpest szurkolót is, az nem biztos, hogy elfogadható. Kérdés, hogy mi lesz majd itt a döntés újpesti oldalon. Flajter a labdával, az újpestiek támadhatnak, Flajter rávezeti odaudára, nagyjából 25 méterre a ferencvárosi kaputól az újpesti akció, Juic átíveli a bal oldalra, ott Gergényi veheti át, és vissza is teszi azonnal Fenyőnek. Fenyő megjátsza a csereként beálló Gradisát, majd Beridze is játékba avatkozik, de még nagyon messze a ferencvárosi kaput, továbbra is nagyjából 25 méterre az alapvonaltól. Most már ott vannak viszont a sarokban Ademi révén az újpestiek, Flajter a 16-os sarkánál, Juic kapja, őt viszont Abufani nagyon magabiztosan leszereli, aztán még egy csellel meg is eteti őt, és kis területen próbálja kihozni a Ferencváros. Flajter azonban lecsap a labdára és elveszi, majd odaér, oda-oda, fellöki a szurinámi szélsőt, jöhet egy szabad rúgással az Újpest. 89. perc, 4-0-ra vezet a Ferencváros, de hát itt lesz még hosszabbítás.
7: Állt a játék legalább 10 percen át, úgyhogy ez biztosan ráteszi majd Csonka Bence. Nem tudom, hogy van erre szükség mondjuk egy ilyen mérkőzésen, hogy ezt tényleg kövesse szabály szerint a játékvezető. A jobb oldalról következik ez az újpesti szabadrúgás. A labda mögött ballábosként Juic, 89. perc be a kapu elé, illetve át a hosszúra, ottan kifejelik a vendégek. Fenyő még átveszi, Fenyő visszafelé kénytelen mozogni, újabb szabad rúgás. Levi billentette ki egyensúlyából Fenyő Noát. Most a szabad rúgás az a kaputól 25 méterre, talán kevesebb, olyan 23-24 méter, ahova a labdát lehelyezte a játékvezető. Fenyő Noah és Beridze tanakorik most a labda mögött. A hosszabbítás pedig lassan kiderül, hogy hány perc lesz. Antal Péter játékvezető viszont egyelőre még nem emelte fel a magasba a tábláját, úgyhogy egyelőre még erre várunk, meg a szabadrúgásra is. A sorfal az úgy tűnik, hogy négy tagú.

0: Krisztes futtatja Levit, benn középen Yusuf, Levi már a 16-oson belül meghúzza az alafonal felé, a centerezés az nem igazi, aztán pedig a ferencvárosi csatárot Krisztes kellemetlenkedik, hogy nem tud a labdához közel férni Fiola mellett. Itt tehát a rendes játékidő véget ér, 10 perc a hosszabbítás, Újpest FTC 0-4, és lehet, hogy időközben Szegeden is van történés. Katona László.
1: Valójában csak annyi, hogy már a fél időben a csapatok már mint bent az öltözőben. Szóval 45 percnyi játék után Szeged, Honvéd 0-0, de elégedett mind a két csapat. Jelenleg a Budapest Honvéd feljutó, hiszen a Kecskemét 1-0-ás hátrányban, a Kozár Mislennyel szemben, a Szeged pedig valamelyest a bennmaradását is ünnepelheti, bár lehet, hogy ezen a mérkőzésen még pontot se kell szereznie, hogy azért a másodosztály tagja legyen. Szóval 0-0 a Szeged-Honvéd mérkőzés állása, Szusza Ferenc stadion.
2: Banai ívelt előre a szabadrúgást, a túloldalon Levi kerül föl, de nem fújja le a játékvezető, Flejter így elhozhatja a labdát, és el is lövi messziről, messzire a kapu fölé, 10 méterre legalább elkerülte Dibusz kapuját, Levi közben már talpon, és folytatni fogja a játékot. Dibusz kap egy másik labdát, és hamarosan elvégezheti a kirúgást. Ott van mellette Lakatos is, aztán végül előre küldi őt is, Ramakerst is. Dibusz majd megint csak felrúgja a labdát. Másfél perccel teleddig a jelzett 10 percből. Van még ideje a két csapatnak. Akár növelheti a különbséget a Ferencváros, hogy az Újpest egy szépségtapaszt szerezhetne. Nem biztos, hogy nagyon vigasztalna a szurkolókat. Most egy gól Dibusz, odaadja Lakatosnak végül, bal oldalon oda-oda kéri, Lakatosnak rengeteg területe van, de megállítja a játékot megint Csonka Bence, mert hogy Beridzével történt valami, az arcához kapott Beridze, lehet, hogy eltalálta őt valamelyik Ferencváros játékos, de egyelőre úgy tűnik, hogy Beridzével sincsen komoly probléma, Csonka pedig átkocog Lakatoshoz, hogy majd jöjjön ismét a labda ejtés. 93. perc, most már Újpest-Ferencváros 0-4.
0: Ejtett labda lesz majd a játékvezető részéről, arra várunk. Beridze pedig sántikál le. Csere lehetősége már nincsen Szélesi Zoltánnak, mind az öt lehetőségét kihasználta. Könnyen lehet, hogy a hátralévő perceket azt ember hátrányban kell lejátszania az Újpestnek. Beridze ide jön az oldalvonalhoz, egyébként még a játéktéren próbálják kötözni őt, elsősorban a jobb combját, tehát ott adódhat probléma, és most már a vonalon kívül Beridze, úgyhogy jöhet a folytatása labdaejtéssel. Lakatos gurítja be Ramakershez, Ramakers pedig a jobb oldalra, Osváthoz, akit teljesen szabadon hagytak egyébként az újpestiek. Rommens veszi át a kezdőkörben, és átmenetileg tehát ember hátrányban az Újpest Beridze ápolása miatt. Levi fordul, tehát érezhetően a Ferencváros sem igazán akar már ettől a mérkőzéstől semmit. Abufáni kéri még el, hát a jobb oldalra, vonal mellé Osváthoz, járatja a labdát, Rommens, valamint most már itt Gomez is, tehát adogatja a labdát egymás között a Ferencváros, de nincs igazán szándék arra a tekintetben, hogy az újpesti kapu felé közelítsenek a vendégek.
2: Ugyanakkor Krisztesben, Yusufban, vagy éppen Leviben lehet még ambíció és bizonyítási vágy, hogy ők is szeretnének gólt szerezni. Jön is egy jobboldali beadás, ezt elfejelte ott hátul Nunes, Gergényihez kerül az oldalvonalnál, ő pedig fel tudja játszani még egy sorral feljebb. Kradisár lépett vissza teljesen, és ő tartja a labdát, majd adja vissza Gergényre. Gergényi most Beridzét találja meg, Beridze továbbadja Kradisárnak, Kradisár fennakad Ramakersen, aztán el is esik az újpesti, és kap egy szabadrúgást a hazai csapat. A 95. percben járunk most már, szabadrúgást a bal oldalról, saját térfeléről Gergényi fogja majd elvégezni az újpestiek bal hátvédjedet. Ők sem sietnek igazából sehova, nyilván ők is örülnének, hogyha inkább vége lenne a meccsnek. Most azonban Yusuf kap egy labdát, érkezik Fiola és keresztez, pedig ott a túloldalon érkezett Levi, és ha Yusuf tovább pöcköli, akkor, illetve Krisztes, akkor Krisztes zicserben mehetett volna. Előre vágják az újpestiek, oda-oda visszafejeli, Abufáni nem tudja jól átvenni, ez így Juicshoz kerül, Juics leadja Gergényinek, Gergényi fölnéz, Osvát egyelőre nem támadja meg, aztán Gergény inkább hátrafele passzolja vissza egészen a védelembe. Ott most Fiola veszi át a 16-oson, ő Krisztes megtámadja, Nunest pedig Oda-oda támadta meg, Flejternek jön a felpassz Dunástől, Lakatos elpiszkálja mellőle a labdát, bedobásra jöhet az Újpest. 5 perc telt el a jelzett 10 percből, továbbra is 4-0 vezet a Ferenc.

0: Táros a Szusza Ferenc stadionban.
1: A labda pedig Núñez kezében, aki egyelőre nem talált célpontot, aztán hajítja be Gradisár irányába, Gradisár a földön, mellőle Ádámi viszi el, Flyter pedig kiengedi a labdát, mert hogy egy ferencvárosi ért bele utoljára, újabb bedobás, most 5 méterrel előrébről végezheti el Núñez. Núñez fenyőtől visszakapja, aztán emeli előre céltalanul. Beridze már ott a pályán, lesen volt, nem is ő igazából, hanem ott Ádámi mozgott vissza a védők vonala mögül, úgyhogy így aktiválódott a les, és emiatt jön szabadrugással kifelé a Ferencváros. Tehát ez a 10 perces ráadásból az én órám szerint már csak 4 van hátra, és hát a játék az most már nyomokban tartalmaz labdarúgást. Szomos Gomez például átsorgott a labda fölött, majd odagurította Ramakershez. Lakatos ugye itt a belső védősornak a bal oldalán, Szalai helyén, ő azért gyűjtögetheti az értékes játékperceket. Mégiscsak az NB1-ben a fiatal Lakatos Csongor. Romance is azért ő a saját nemében is különlegesség abból a szempontból, hogy valahogy az idény végére Robikén megtalálta őt, és úgy tűnik, hogy számol a belga középpályással, hogy aztán hogyan néz ki a jövő Rommen számára, az majd eldől minden jel szerint nyáron. Ramakers, ő alapember lett, pedig első idénye a Ferencvárosban, még egy indítása a jobb szélen Osváth felé, aki meg a tavaszi szezonra érkezett ugye a Ferencvároshoz, és mindenképpen azért alapemberré vált a magyar bajnokságot illetően. Még egy szöglettel következik a jobb oldalról az FTC, a labdarúgó NB1-ben a hosszabbításból 3 perc van még hátra, Újpest, Ferencváros 0-4.
0: Osváth így akár 2 érmet is szerezhet a szezonban az NB1-ben, hogyha a Paksnak meg lesz a bronz, a Ferencvárosnak ugye az ezüstre és az aranyra van még esélye. Jobb oldali szöglet következik, Levi fogja bekanyarítani a Ferencváros sarokrúgását. Többen is ott vannak középen, Lakatos, Ramakers és Gomez is fent van természetesen mellettük, Yusuf és Liszt 16-oson belül, és most már Levi labdája is, de nem sokáig, mert hogy Stronati a rövid oldalról kifejelte. Rommens gyűjti be az oldalvonalnál, és adja vissza Levinek, aki a 16-os sarkánál jár. Levi most picit visszafele hozza a térfél közepe felé, és keresztbe passzolja Abufaninak. Abufanintól nagyon messzire pattan, de bent tartja még a labdát, aztán ellöki őt Núñez, kap egy szabadrúgást így a Ferencváros. Hát nem tudom, hogy Abufani ezt elérte volna egyáltalán, ahogy megtolta ott, és már esett is ki az oldalon kívülre. Núñez szabálytalansága is kicsit fölöslegesnek tűnt nekem, főleg itt a 98. percben, mert hogy a 98. percben járunk most már, amikor jön majd a Ferencváros szabadrúgása egészen az oldalvonaltól. Oda-oda Levi és Abufani van ott, Csonka még mindig rendezkedik, és még mindig nem engedi elvégezni, azon a 11 centin is nagyon sok múlik. Abufani ironikusan kihúzza a labdát a pályán kívülre, hogy akkor onnan kell elvégezni, de Csonkának úgy tűnik, hogy nem tetszett a poén. 99. perc, Újpest-Ferencváros 0-4.
1: A labda mögött tehát Abufani, itt azért egy szabadrúgással és annak a pozicionálásával eltelik egy már egy perc legalább. Abufani még a kapu felé íveli, Banai behullik! Abufani szabadrúgás góljával 5-0. Hát ez kísértetiesen hasonlít arra a gólra, amit Akolácsa szerzett a DVTK ellen néhány héttel ezelőtt. Itt most ezt Banai nézte el, a DVTK kapusa akkor Megyeri volt, és behullott a bal felső sarokba. Abufani megrúgja az 5. Ünnepel, némiképp még ki is intett az újpesti szurkolóknak, na hát ez a kegyelem döfés. És hát itt Abufani szerintem nem akart a kapura lőni, beadás volt a célja, minél élesebben be a kapu elé, és onnan az oldalvonal mellől, centikkel az oldalvonal mellől, a bal oldalról ível, Banai elnézi, egyébként oda süt a nap, lehet, hogy még a nap is a szemébe sütött Banainak, mentségeket próbálok itt most találni, de oda helyezte a kapufa mellé Abufani, és befért, megvan az 5., és beállította azt a különbséget az FTC, amit ugye még a Csercseszovérában állított be, illetve akkor verte meg legutóbb 5-0-ra a Szusza Ferenc stadionban a Ferencváros az Újpestet, és ha jól emlékszem, akkor az már tét nélkül zajlott, ugyanígy május elején, egyébként május 1-én volt az a mérkőzés egy hétfői napon, hát ennyit erről, 5-0, erre majd Vukovics László is reagálhat majd a mérkőzés után, mert talán egy perc maradt a hosszabbításból.
0: Sőt, talán már annyi sem. minden esetre egy szép születésnapi ajándék ez a Ferencvárosnak, hiszen a 127 éve alapított klub egy nagyon magabiztos győzelemmel ünnepli a születésnapját. Ebben a pillanatban vége a mérkőzésnek, az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5. A 19. percben Zakariasen góljával szerezte meg a vezetést az FTC, egy oldalszabadrúgást követően Gruber tette vissza középre, és az üresen maradt kapuba fejelte Zakariasen a labdát. Az első félidő derekán az újpestiek előtt is adódtak lehetőségek, igazán nagy helyzet talán nem volt, vagy kapura lövés, minden esetre tartotta magát az Újpest, és benne volt a levegőben, hogy esetleg egyenlítenek. Ennek ellenére a 40. percben újabb Fradi gól született, Kanikovszki 23 méterről óriási erővel lőtt a bal felső sarokba. A második félidő elején is jött egy FTC gól, Gruber beadásából, Zsozef az ötös vonaláról jobbal a bal kapufától be a bal felső belőtte, és itt már talán véget ért a mérkőzés lényegi része, mert innentől totális ferencvárosi fölény, mert hogy a 64. percben aztán Zsozef még egy gólt szerzett, megint csak Gruber gólpasszából. A lelátón az újpesti szurkolók ezt nehezen viselték, és az utolsó negyed óra, a rendes játékidő utolsó negyed órájából nagyjából 10 perc azzal telt, hogy megpróbálták megtámadni a ferencvárosi szurkolókat. Ment a szócsata, a szájkarate, fáklyák is röpködtek ide-oda, a biztonsági szolgálat és a rendőrök viszont megakadályozták azt, hogy összecsapjon a két szurkolótábor. Folytatódott a mérkőzés 10 perc kényszerszünet után, és a 99. percben még jött a slusszpoén. Abufani az oldalon balról középre évelt egy szabadrúgást, és senki nem ért hozzá, a labda behullott a bal felső sarokba. Ezzel a Ferencváros magabiztosan győzi le a nagy rivális Újpestet, és ez a győzelem azt jelenti, hogy a 33. fordulóban dől majd el, hogy az Eto FC Győr vagy az FTC lesz a labdarúgó NB1 bajnoka. Újpest-Ferencváros 0-5. Donát Zsolt és Tóth Béla nevében is búcsúzunk a Sisza Ferenc stadionból. Köszönjük a figyelmet a Szó a stúdióért.
2: Köszönjük szépen. Hát Vukovics Lászlóval néztük itt együtt a mérkőzést, és hát kár ezért a közjátékért, mert egyébként én azt gondolom, hogy ennyi nézővel, szokták azt mondani, a futball ünnepe, igaz az újpestieknek kevésbé, és aztán jött még itt ez a csattanó a végén, ez a gól, ez a nem is tudom milyen gólnak nevezzük, Laci.
3: Hát mint a Diósgyőr lőtt a Fradi pályán, ugye Ákoládze lőtte a Diósgyőrnek lőtte a Fradi, a Grupa Marinába behullott a hosszú sarokba. Nekem a 1990-es mérkőzés jut eszembe, amikor Nyilasi Tibor először edzőként ült a kispadon, és másnap azt írta a Sport, ugyanígy 5-0 lett, hogy 5 nyílvesző a lila céltáblán. Lipcsei Péter ekkor mutatkozott be 18 évesen a Ferencvárosban, Nyilasinak az első meccse volt, ugyanígy 0-5 volt, és akkor a regnáló bajnok volt az Újpest, hogy ilyen idők is voltak, csak hogy a kedves hallgatóknak mondjuk, ez 1990-ben volt.
2: Itt van velünk közben a vonalban Hajdú Attila, a Ferencváros korábbi kapusa, és hát Attila, kezdjük itt a végén, 5-0-ra győzött a Ferencváros, magabiztosan volt ez a közjáték, de itt ezt az utolsó gólt kapus szemmel, hogy láttad?
4: Jó estét, tiszteltel, köszönöm a kedves hallgatókat is. Sziasztok! Gondoltam, hogy ezzel kezdjük. Hát bármennyire is talán bután hangzik, ez egy nagyon nehéz beadás, vagy ilyen beadásszerű lövés, vagy lövésszerű beadás a kapusnak. Nyilván beadásra számít, egy kicsit kijebb áll, elképesztő ívet írt be a labda, tehát nehezen kiszámítható. Mégis, ugye a kapuból ez nehéznek tűnik, de mégis olyan távolról, ilyen szélről ez nem lehet más, csak kapusiba, tehát ilyen az élet. De nem könnyű egyébként ezeket az ilyen hullófalevélszerű, ilyen évet leíró lövésszerű beadásokat hárítani.
2: Banai Dávid ugye 150. alkalommal lépett Újpest mezben pályára, hát emlékezetes lesz neki, de volt még egy lövés, amit Kanikovszki elengedett, azt hogy láttad, ott volt esélye hárítani esetleg?
4: Nem, az olyan erővel csapodott a hálóba, hogy szerintem ott nem tudta lereagálni, arról nem is beszélve, hogy ez csak így volt jó, hogyha bemegy, mert hogyha ebből nincs gól, ebből a lövésből, akkor nyilván Kanikovszki fejmosást kap, hiszen jobbra Osvátnak le kellett volna adni, az lett volna a játék, de hát így végül is minden jó, a vége jó. Nem ment nagyon szélre az a lövés, de viszonyatos erővel, tehát én ott nem hibáztatnám a Újpest kapusát.
2: Viszont 5 gólt kapott az Újpest, és a Ferencvárosnak ugye ez úgy kellett ez a győzelem, mint egy falat kenyér, mert ugye az Újpest könnyen a Győr nyakába akaszthatta volna az aranyérmet, a Ferencvárosiába pedig az ezüstöt, de hát ez a meccs ez azért arról szólt, hogy a Ferencváros itt sokkal jobb volt.
4: Igen, úgy kezdődött a mérkőzés, véleményem szerint, hogy mind a két csapaton lehetett látni, hogy azért felkészültek egymásból, koncentrált volt mind a két csapat. A mezőnyt az első fél idő, hát még azt gondolom, hogy talán az egész fél időt azt azért uralta a vendégcsapat, a Fradi, tehát ő rajtuk lehetett érezni azt, hogy muszáj a három pont. Az, hogy sokkal jobb volt, nyilván az öt gólos különbség ezt mutatja. Azt gondolom, hogy ami egyből összejött a Fradinak, az nem jött össze az Újpestnek. A helyzet kihasználása egészen kiváló volt a Fradinak, tehát amiben belekezdtek, abból gól lett majd, hogy nem. Az Újpestnek is voltak lehetőségei, egy nagy helyzete, ami elment a kapu előtt, ebből ugye nem lett semmi. Mert azt gondolom, hogy a helyzet kihasználás volt az, ami fantasztikus volt a Fradinál. 3-0, én azt gondolom, hogy a harmadik gólnál már azért az Újpest egy kicsit, hogy mondjam, elveszítette a kedvét, az a gól elvette a kedvét rögtön a második félidő elején. Tehát ezeknek az összessége volt az, hogy ebből 5-0 lett. És miért is lehet az, hogy a lehetőségeket jobban kihasználja? Ez egyértelműen a játékos minőség különbsége, ami ugye a Fradinál van.
2: Ugye volt egy közjáték, több mint 10 percig állt a mérkőzés, és dobáltak a pályára, próbáltak átjutni a Fradi táborhoz. Éltél át ilyen mérkőzéseket?
4: Hát mi annól inkább ilyeneket értünk át. Ugye minden megváltozott, átalakult a foci, átalakult a szurkolás, nem csak Magyarországon, mindenhol a világon, Európában is, tehát egyre több, sőt, talán a legtöbb mérkőzés ilyen színházszerű, amikor ülnek a nézők és nézik az előadást. Tehát a szurkolásnak ez a módja, ami időnkben ismeretlen volt, inkább ilyen volt a szurkolás, mint amit most láttunk, de hát ez teljesen egyértelmű, hogy ennek nincs helye a sportban, ugye a gyűlölet nem pálya, hogy hallottuk a közvetítésben is, de azért a mi időnkben inkább ilyenek voltak a hangulat, vagy ilyen volt a hangulat a rangadókon.
2: Ugye még maradt esély, de azért ez egy kicsit csekély esély, mert hogy a Győr, ha nyerni tud Kisvárdán, akkor a Ferencváros nem tud aranyérmes lenni. Te hogy látod, mi lesz itt a bajnokság végére?
4: Hát, hogy mi lesz, azt nem tudom. Nyilván azért szerint így, hogy most már a Győr kezében van a saját sorsa, így már azért nehezebb. Szerintem a Fradi hozni fogja a meccset, az utolsó meccsét, tehát nem tudom, tehát jós nem vagyok. Ez így alakult, emellett is egyébként egy ilyen felemás volt ugye a szezon a Fradinak a Nemzetközi Kupában remekül teljesített, itt talán nem annyira. De ez így is azt gondolom, hogy egy értékes és egy értékelt jó éve lesz a Fradinak akkor is, hogyha nem sikerül megszerezni a bajnoki címet, amit teljesen fájó lesz, de hát akkor ez most egy ilyen év volt, de egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy rossz. Nem tudom, mi lesz, szerintem a Fradi hozni fogja, rajtunk nem fog múlni, valóban az Eton múlik a saját és a mi sorsunk is.
2: Persze előtte még lesz egy kupadöntő is az Alaegerszeg ellen, úgyhogy 2 hét múlva lesz majd az a bajnoki, ami dönt az aranyéremről.
4: Igen, hát az arról nem is beszéltem, mert azt természetesnek veszem, hogy azt a Fradi behúzza. Persze csak viccelek, hogy természetes, hiszen egy döntő az mindig egy döntő, és lehet 3 esélyes, de azt gondolom, hogy azzal azért menteni lehet, ami menthető, hogyha esetleg nem sikerül a bajnoki cím, akkor egy kupa győzelem és egy remek nemzetközi kupa szereplés, az azt gondolom, hogy azért azzal nem kell szégyenkezni.
3: Egy konferencia ligából azért sokkal nehezebb lenne jó eredményt elérni, lehetne konferencia ligába, de ez nem ugyanaz, mint egy Európa Liga, és ha az Európa Ligába kezdesz, akkor nem a bajnokok ligájából zuhansz vissza, tehát több csapatot kell megverni, jóval nehezebb az utad.
4: Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, és alapvetően miután ugye ez a harmadik vonal a nemzetközi kupasorozatok között, mindenki azt várja, hogy azért itt könnyedebben veszed az akadályokat, könnyedebben mész túl az ellenfeleken, ami egyébként nem feltétlenül így van. Tehát ott is azért komoly, komoly csapatok vannak, jó játékerőt képviselnek, tehát valóban...
3: Ezért kéne bajnoknak lenni, hogy onnan
4: tudunk. Van. Ez így van. Ez így van. Tehát onnan én azt gondolom, annak ellenére, hogy a harmadik versenysorozat, az nem egyszerű. Tehát nyilván a bajnoki cím az mindenféleképpen jó lenne, de hát ne legyünk tehetetlenek.
2: Hajdú Attilának köszönjük szépen, és hát majd meglátjuk, ugye két hét múlva, hogy szokták mondani, hogy ki nevet a végén, ki lesz a bajnok. Minden esetre mi azért Vukovics Lászlóval még követtük a Manchester United Liverpool mérkőzést, azt már elmondtam, hogy Kunya, valamint Sesko góljával már a 14. percben a hazai csapat, az a Manchester vezetett 2-0-ra, aztán Szoboszlai egy remek szólót követően 16 méterről gólt szerzett a 47. percben, a második félidőben ezzel lett 2-1, Hakpo pedig az 56. percben egyenlített. Aztán helyzet itt, helyzet ott, de most az imént, amiközben a beszélgetést hallgathatták, a 77. percben Mainu góljával ismét a Manchester szerezte meg a vezetést. Most jelenleg a 79. percben tart ez a mérkőzés. Kerkez csereként állt be az 59. percben, Szoboszlai természetesen kezdő volt, és Pécsi Ármin is ott van a Liverpool kispadján a nagy rangadón. De vissza a magyar rangadóhoz, én említettem ugye neked, Laci, hogy tulajdonképpen egy kicsit elvette ez az ember kedvét, hogy volt ez a balhé. Elveheti az embernek ilyen a kedvét?
3: Hát természetesen, mert ugye
2: a cél... pályán is úgy gondolom.
3: Hát a pályán is kizökkenti a játékosokat, de amiről Hajdú Attila is beszélt, hát a mi időnkben valóban volt a Fradinak egy Hipós Feri, egy Újpestnek egy Szőke, azok lejátszották nyíltan, tehát kimentek, és Usztavka, vagy bármi volt, tehát nem a stadionba azért ott próbálták koordinálni magukat, meg viselkedni, hát nem mindig sikerült természetesen, de a futballt arra célzott Attila is, hogy ez nem színház, tehát itt kell a hangulat, tehát ha megnézzünk egy görög vagy egy török mérkőzést, akkor olyan fantasztikus hangulat van, hogy azért érdemes futballistának lenni, hogy az legyen. Én értem az MLS törekvéseit is, persze, hogy a biztonság az első, ne sérüljön meg senki, kijárhassanak a családok, a gyerekek, ne legyen veszélyhelyzet, De egy futballmeccset, aki szurkol, valaki érintett, az nem lehet ülve, csöndbe végignézni, és a játékosokat is az hozza tűzbe, lázba, hogyha van szurkolótábor, már pedig ennek a két csapatnak van a legnagyobb szurkolótábora, hogyha ha szurkolnak a nézők folyamatosan, hát az ülői úton el tudom mondani, hogy ott természetesen tényleg egy gólt jelentett az első 15-20 percben a szurkolótábor, mert úgy jöttek oda a csapatok, hogy úgy is kapunk egy gólt az első negyed órában, mi úgy mentünk, hogy rugdi fogunk, és ez általában 5-ből 3-szor 4-szer meg is valósult, ezért kellenek a szurkolók, mert az egész futball tulajdonképpen a szurkolókról szól. Tehát a labdarúgás az szurkolók nélkül nem ér semmit, mert ki kell szolgálni a közönséget, ez egy óriási népünnepé. A Ferencváros remek győzelmet aratott, ez az 5-0 előtt le a kalappal, csak hát borzasztó érzés lehet az, hogy nincs a saját kezedben a sorsod. Most játszol egy kupadöntőt, ami nagyon jó dolog, a Fradi most már régen volt kupagyőztes, 3 éve azt a Paksot sikerült legyőzni, aki kétszer most ugye legyőzte a Ferencvárost az elmúlt 2 évben a döntőbe. A Fradi most az Alaigerszeggel játszik, nagy esélyese a döntőnek a Ferencváros, pláne azért, mert kiéhezett most már a kupa győzelemre, és ha nem nyerné meg a kupát, akkor csak a konferencialigában indulhatna, hogyha nem lesz bajnok, természetesen most úgy veszem, hogyha ha Győr nyer Kisvárdán, és a Fradi mondjuk nem nyerné meg a kupát, de ezt el sem tudom képzelni, ezt a forgatókönyvet, akkor csak a konferencialigában indulna. A legvalószínűbb szerintem most az, hogy a Fradi megnyeri a Magyar Kupát, az Európa Liga indulást ér, és ha Győrnek a saját kezébe a sorsa, és nem hibázik nagyot, akkor a Fradi nem tud már mit csinálni, ha a Győr nyer, akkor a Győr lesz a bajnok, aki a Bajnokok Ligájában indul, és óriási tétje van ugye a harmadik helynek, ami a Paksnak meg, te is mondtad, hogy a saját kezébe került a sorsa. Tehát az utolsó forduló úgy néz ki, hogy a Debrecennek hazai pályán jobb eredményt kell elérni az Újpest ellen, mint a Paksnak Diósgyőrbe, ahhoz, hogy megerőzze a paksiakat.
2: A mérkőzés egyik fontos figurája volt Gruber Zsombor, aki gólt ugyan nem rúgott, de gólpasszokat adott, most következzék az ő nyilatkozata.
5: Gratulálok a győzelemhez. Előzetesen azt mondtad, hogy meg lesznek a helyzeteitek, rajtok csatárokon múlik, hogy mennyit sikerül értékesíteni. Azért ez a várakozásaid felülmúlt, hogy ilyen hatékonyan tudtatok ma futballozni?
6: Hát igen, mindig mostanában azt halljuk, hogy na most majd most fogunk kikapni. Úgy érzem, hogy az elején jól álltunk bele a meccsbe, kellett az első gól, és onnantól átfordult a meccs. Igazából úgy voltunk vele fél időben, hogyha kijövünk, akkor még rá kell rúgni egyet, és hát még rúgtunk 3-at rá, szóval nagyon boldog vagyok.
5: Az első gól az valóban kulcsfontos. bajnoksága volt, ott egy fejessel készítettél elő, talán szokatlan, hogy hát rád jött ki ez a figura, mert ez elég tudatosnak tűnt.
6: Igen, ezt szoktuk gyakorolni azért, de tudtuk, hogy ide kell mennem, láttam egy kicsit hosszabb a labda, próbáltam elérni, és az aki meg ott volt és bezárta, és befejezte.
5: Bár héttel ezelőtt azt mondtad, hogy azért jó oldal hiányérzet van benned, hogy itt tavasszal nem jönnek a gólok. Ma volt 3 gólpasszod, nem is akármilyen, személy szerint mennyire élvezted ezt az egész játékot, és mennyit jelent az, hogy most előkészítésekkel tudtál abszolút vezérelni a csapatnak.
6: Igazából nekem nem tök mindegy, hogy gólokkal, gólpasszokkal, csak tudjam segíteni a csapatot folyamatosan, ez a legfontosabb, próbálok mindig a maximumot kihozni. Örülök, hogy ez így sikerült ez a mérkőzés, remélem a szurkolóknak is nagyon tetszett, és hát örülök, hogy ilyen sikert tudtunk aratni.
5: Hogy ez a rutinnak, ami ebben a csapatban megvan, nyilván a nemzetközi szereplésnek is köszönhetően, az mennyi játszott, mekkora szerepet játszott ebben a mai győzelemben, illetve az mekkora szerepet játszott majd a kupadöntőben, hogy most ezt a meccset meg a múlt hetit is ilyen magabiztossággal tudtátok abszolválni.
6: Hát igen, azért van rutinunk most az európai kupákban, de szerintem ez a magyar kupadöntő teljesen más, szóval ott az egy meccs, ott eljön minden. Örülök neki, hogy nyerni tudtunk, és így fogunk belemenni a mérkőzésbe. Remélem, hogy ugyanúgy, mint ma, az első gólt meg tudjuk szeretni, és akkor ugyanígy be tudunk állni.
2: Gruber Zsombort hallottuk, Laci, hát azért őnek is elég vegyes volt ez az idénye.
3: Igen, de ha a játékperceket néznénk csak, akkor ő a legeredményesebb ferencvárosi játékos, nagyon keveset játszott, ahhoz képest sok gólt lőtt. Gruber Zsombornak, mint minden játékosnak, ha élvezi a bizalmat, szerintem ő tudna élni vele. Nagyon erős a konkurencia a Ferencvárosnál, azért Leni Zsozsef, Jusuf, tényleg jó csatárok, nehéz bekerülni, de a magyar szabály azért Gruber ballába, kintről hozza befelé, legtöbbet jobbszélről játszhatják, nagyon jól cselez, remekül lő. Azért láttuk a Puskás Akadémiában is nem hihetetlenül hozta el a Ferencváros, és nem véletlenül mutatkozott be a nagyválogatottba, és rugott már gólt a nagyválogatottban. Én több esélyt adnék neki a játékra, de nyilván nem az én tisztem. Mindenkit az eredményei minősítenek, nem csak Robi kint, minden edzőt és minden csapatot. A Ferencvárosnak borzasztó érzés lehet, hogy nem a saját kezében van most a sorsa, viszont most csak a kupadöntővel kell foglalkoznia, azt meg kell nyerni, akkor garantált az Európa Liga, utána megverni otthon a Zalaegerszeget, és más nem tud csinálni, drukkol a Kisvárdának, Révész Attilának, hogy összekapja a Kisvárdát, mert ott se minden fenékig tejfej jelen pillanatban, ugye Révész Attila kijelentette, hogy a fele csapat alkalmatlan az NB1-re, na most abból visszarántani a fiúkat, hogy még egy meccset húzzatok le, és akkor most meg kell verni a Győrt, meg tisztességesen, az biztos, hogy tisztességesen bele fog állni a Kisvárda, nem fogja odaadni a mérkőzést. Na de vissza itt az Újpest Fradira és Gruber Zsomborra. A gólpassz ugyanannyit ér számomra, mint a gól. Persze én csatár voltam, legjobb gólt lőni, de természetesen a gólpassz is ugyanannyit ér, és Gruber Zsombor tényleg 2 szenzációs gólpasszt adott, főleg a más első volt a fontosabb, mert avval szerezték meg a vezetést, de a második a csodálatos gólpassz volt, amikor visszavette a labdát, keresztbe tette Leni Zsozsefnek, és avval el is dőlt a mérkőzés. Az Újpest ott teljesen maga alá került, nem tudott kijönni abból a sokból, és ez hergelte föl a közönséget, ez nem oka arra, tehát nem menti fel az újpesti közönséget, de annyira tehetetlen düh munkál már az újpesti szurkolókban, hogy egyszerűen nem tudnak már mit tenni, mert mindig elhitetik velük, hogy igen, most itt a lehetőség, meg lehet csinálni, most elkaphatjuk a Fradit. Na de van olyan, hogy egy meccs, 5 meccs, 8 meccs, 10 meccs, de ez már 33 meccs, és ez már, tehát itt nem egyenlő esély, nem egyenlő felek mérkőznek egymással, de a szurkolók ezt nem tudják, ezt is már említettem, hogy ők azt látják, hogy Fradi és Újpest, hát akkor meg lehet verni, egy Újpest bárkit megverhet. Hát ez a cél Újpesten, most ugye a MOL beszállásával, Dárdai Pál érkezésével, új stadion épül. Ebben a csapatban vannak egyébként az Újpestben olyan játékosok, akikre hosszú távon lehet építeni, mert nem rossz a mag, de ha most abba gondolkozunk, mint a Ferencváros, hogy nemzetközi porond, dobogó, és hát az Újpest is ugye bajnoki címbe gondolkodik, akkor azért, amiket felsoroltam 7 játékost a Fradiból, mondjuk azok teljesen mindegy, Újpest, Puskás, vagy Győr, vagy akárki, ha ott játszanának, akkor az a csapat lenne a bajnok.
2: Mindjárt folytatjuk majd ezt a mérkőzést, de zajlik egy találkozó az NB2-ben, kicsit most elfeledkeztünk róla. Szegeden játszik a Honvéd, és ott van a helyszínen Katona László, NB1-ese már a Honvéd, Laci.
7: Még nem, de igazából tesz érte a Kozár Michelin, hiszen ők vezetnek 2-0-ra a Kecskemét ellen, és a következő a recept, hogyha több pontot szerez a Honvéd, vagy ne adj Isten ugyanannyit, mint a Kecskemét ebben a fordulóban, akkor feljut az élvonalba, és jelen állás szerint ez a helyzet A Honvéd nem nagyon tesz az első osztályú tagságért. Valójában itt a második félidőben Kállai és Nyers érkezett a pályára. Nyers egyébként az 56. percben indította Pekkát, aki 9 méterről spiccel a bal kapufa mellé lőtt. Ez nagy zicser volt, de összességében tényleg nagyon-nagyon visszafogott a Honvéd játéka. A szegedieknek meg igazából ez a döntetlen valamelyest mégiscsak jó. Most Borvető az, aki tovább pörgeti a labdát, és a félpályánál kap egy sárgalapot Csontos, mert elesik Márkvárt. Ez azért általában így szokott lenni, ő mégiscsak egy madárcsontozatú játékos, és könnyedén el lehet őt sodorni. 60. perc, Szeged, Budapest Honvéd 0-0, jelen állás szerint az élvonalba tart a kispesti csapat. Stúdió.
2: Köszönjük szépen, egyébként a 61. percben Kozár Michelin Kecskemét 2-0, BVSC Zugló Videóton 1-0, Karcak Szent Lőrinc 0-1, Mezőköves Csákvár 1-0, és ugye a Szeged Honvéd mérkőzés 0-0 áll, majd Tisza Kécske Békés Csaba mérkőzés és Soroksár Ajka találkozó van még az MB2-ben, de van egy újabb interjúnk, mégpedig az első gólszerző Zakariasennel, most hallgassuk meg ezt.
5: Krisztófer Zakariasen a fontos gólok szerzője, szerintem így volt ez ma is, hogy gondolod, a csapat jelenlegi helyzetében mekkora jelentősége volt ennek az első találatnak ezen a meccsen?
8: Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy az ilyen kemény mérkőzéseken, derbiken mindig nagyon fontos az első gól, egy plusz löketet tud adni a csapatnak, és jó régóta nem találtam be a bajnokságba, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez egy plusz lendületet adott, és nagyon jó érzés volt a saját szurkolóink támogatásával ezt véghez vinni.
5: Igen, ebben a szezonban ez volt az első bajnoki gólod, de mérkőzés mely részében volt az első pillanat, amikor picit megnyugodhattatok az előny birtokában, vagy a játékképe alapján?
9: You mean the situation in the...
8: Ezek a mérkőzések nagyon kemények és hatalmas nagy hangulat van, úgy gondolom, ezt mindenki érzi, aki a pályán van, ezért is mondtam, hogy nagyon fontos az első gól. Ilyenkor egy nagyon pici nyugodtság ül le a vezető csapatra, ránk is ez volt most a jellemzés után, amikor Kanikovszki belőtte után a második gólt, az nyilván adott nekünk még egy löketet, és úgy gondolom, hogy a csapat nagyon-nagyon profi teljesítmény nyújtott végig, még a megszakítás után is mindenki profin hozta le ezt a meccset.
5: Sérüléssel fejezted be, hogy van a lábad, tudsz-e majd játszani a kupadöntőn?
8: Igen, egy kisebb rugást kaptam, de remélhetőleg pár nap múlva ez jobb lesz, addig egy kicsi fájdalom van, de tudok majd játszani a döntőn, ami egy nagyon fontos meccs lesz a számunkra.
2: A Ferencváros gólszerzőjét, Zakariasent hallottuk, most következzék az Újpestből Fenyő Noa.
5: Nem úgy indult a mérkőzés, hogy ilyen vége lesz majd. Érzésed szerint részletekről hogy csúszott ez ma szét?
9: Hát szerintem... Igaz, ha az elején máshogy megy a meccs, ha nem kapunk két gólt, ha mi is lövünk egy-kettőt, akkor teljesen máshogy néz ki. Így most a végén, szerintem csapatok között nem volt, nincs ennyi különbség, mint most ez az 5-0. Ja, ennyit tudok mondani most.
5: Az első két kapott gól között viszont azért jól nézett ki a játékotok, ott nektek is megvoltak a helyzeteitek. Az mennyire volt egy kulcsmomentum, hogy például ott Matko kísérlete nem ment be, vagy nem érte el a labdát, ilyeneket is volt egy távoli lövésed. Aha.
9: Hát nagyon, nagyon. Ha ezek bemennek, akkor teljesen más a mérkőzés. De sajnos nem mentek be, mi kaptunk ebből gólokat.
5: Az elmúlt hetekben azért sokat léptetek előre. Most ez a találkozó, ez mennyire vetheti vissza a társaságot? Vagy mennyire teszi zárójelbe mindazt, amit itt tavasszal azért tudtatok produkálni?
9: Hát szerintem igazából nem vagyunk rossz úton, és... Most így dolgozunk keményen, meg fogunk még keményebben dolgozni. Ez a mérkőzés most szerintem ez nem az, ami mi vagyunk.
2: Fenyő Noát hallottuk, hát elég csalódott volt a hangja, de hát azért ez ilyen 5-0 után mélyütésből fölállni, az sosem könnyű dolog.
3: Csak ismételni tudom azt, hogy az Újpest nagyon bízott abba, hogy most vagy soha állapot van, de már 10 éve most vagy soha állapot van. Arra gondoltak, hogy a Fradi egy kicsit gödörbe van, őnekik már megvan a biztos bennmaradás, most kijön telt ház, hazai pálya, jó hangulat, jó idő, minden adott ahhoz, hogy játszanak egy jó mérkőzést, és önmagukhoz képest nem is kezdett rosszul az Újpest, de a Ferencváros az első pontrugását gólra váltotta, egy hosszúra átívelt labdát Gruber gyönyörűen visszatett, Zakariasen befejelte, az Újpest ekkor még nem esett össze, de egészében látottak alapján, tehát nem lehet meghazudtolni a formákat, a tudást, a különbséget, a minőségi különbséget, ami a Fradi javára nagyon döntő volt, és a Ferencváros ebben élni tudott, akkor tudod eltüntetni a különbséget, ha rossz a pálya, ha szél van, ha eső van, ha minél jobban tudod rontani a játékot, akkor lehet két olyan csapat között eltüntetni a különbséget, ahol az egyik sokkal jobb játékos anyaggal rendelkezik, itt most minden adott volt a jó játékhoz, ez a Ferencvárosnak kedvezett.
2: Hát akkor azt hiszem, hogy abban megegyezhetünk, hogy ez egy végül is az 5-0 tudatában egy sima mérkőzés volt, de azért most ennek nem tudnak úgy örülni a zöld-fehérek, mintha mondjuk ez jelentette volna a bajnoki cím megnyerését, mert az esélyük az még mindig, hát 50%.
3: Hát annyira azért nem tenném.
2: Nem tennéd?
3: Nem, hát
2: miért?
3: Szerintem...
2: Hát, ha Győr nyer, akkor hát a Győr, nem?
3: Győrnek,
2: ha nem Győr, nyer?
3: A Győrnek 75% esélye van most már bajnoki címre, mert a saját kezében van a sorsa. A Ferencvárosnak meg igazából a saját meccsét kell hozni, és nem tud más tenni. Tehát itt nyerhetett volna 10-0-ra is a Fradi, az utolsó meccsen múlik, hogy a Kisvárdán nyer a Győr, vagy nem nyer a Győr, de ezt nem tudja befolyásolni a Fradi, és egy sportolónak ez a legborzasztóbb érzés, amikor nem a saját kezedben van a sorsod, hanem más csapatnak kell kivívni neked, most a Kisvárdába kell nagyon bízni a Ferencvárosnak, de ezt is elmondtam már több nyilatkozatban, hogy a Fradi nem a múlt héten vesztett el, vagy két hete a Győr ellen a bajnokságot, hanem a hazai meccseken egy 5 vereséget szenvedett a Grupa Arénába, ami rendkívül sok. A Ferencvárosnak most meg kell nyerni a kupadöntőt, akkor biztos Európa Liga, mert az egyből abba az osztályba jut. Az Európa Ligában viszont nehezebb lesz most bejutni a főtáblára, mert nem a Bajnokok Ligájából zuhansz, mert ha a Bajnokok Ligája főtábláján vagy, akkor olyan a rendszer, hogy nem tudsz kiesni, mert valahova mindig zuhantál, és a Fradi ezt nagyon jól használta ki. Most ez nincsen. Itt most a Győr lesz az, aki szerintem ugye a Bajnokok Ligájában, de meglátjuk, hogy kiket tudnak igazolni, mondjuk ennyire előre még nem menjünk, hogy fog szerepelni, mert egyre nem is nyerte meg a bajnokságot, mert még nyerni kell Kisvárdán, tehát ez nem egy egyszerű dolog. A Ferencváros kétszer játszik az Zalaegerszeggel, de először május 9-e Magyar Kupa döntő Puskás Aréna.
2: Köszönjük szépen Vukovics Lászlónak a mai két végeredmény, tehát Paks Debrecen 5-2 és Újpest Ferencváros 0-5.
3: Én is köszönöm.
10: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Mi pedig kézilabdával folytatjuk itt a körkapcsolásban, hiszen hamarosan kezdődik majd a török bódog női Magyar Kupa döntő Tatabányán, ahol a harmadik helyért már lejátszották a Ferencváros Moson-Magyarovár mérkőzést, 34-30-ra győzött a Ferencváros együttese. De nem sokára kezdődik a döntő, a Győr-Debrecen találkozó. Itt van velünk a stúdióban telefonon Marosány György állandó szakértőnk. Hát ugye tegnap arról beszéltünk, hogy a Győr nagyon meggyőző az utóbbi időben, nemzetközi kupában is, itthon is, a Ferencváros ellen is meggyőző volt. Van esélye a Debrecennek a Győr ellen, vagy a Győré már? Úgy idézőjelben most a Magyar Kupa egyik füle legalább.
11: Szia Balázs, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Az előbbi gondolatmenetetekre rácsatlakozva, akkor én is azt mondom, hogy 50-50%, ugye vagy a Győr nyer, vagy a Debrecen nyer az esélyek. De természetesen tegnap, ahogy mondtam neked, 90% az esélyek körülbelül a Győrnek. Hát szinte... Már előre oda lehet nekik adni, mindenki azt mondja a Magyar Kupát, hiszen a tegnapi elődöntő volt az előrehozott döntő, viszont ez lehet az esélye a Debrecennek, hogy az esélytelenek nyugalmával lép pályára, illetve már egyszer idén el tudta kapni a Győrt, a Bajnokok Ligájában ugye egy csoportban szerepeltek, és Győrben tudott nyerni a Debrecen, tehát egy felszabadult játék lehet szerintem a Debrecen részéről, és hogyha megmutatkozik a sansz, akkor azzal megpróbálnak élni, de valóban egyénileg is sokkal jobb játékosok alkotják a Győrt, és csapatszinten is sokkal gyorsabb, jobb, hatékonyabb kézlabdát játszanak.
2: Mibe kapaszkodtat a Debrecen ebbe, hogy egyszer már tudott nyerni Győrben, vagy mondjuk például abban, hogy igaz, Szemerei remekül védett a Ferencváros ellen, de Ride is jól védett nagyon a Debrecenben, ő lett a mérkőzés legjobbja.
11: Bizony, ezekből lehet önbizalmat meríteni, ahogy mondtad is, az, hogy már egyszer sikerült, tehát annak az ízét már tudják, milyen megízlelték, és oda vissza tudnak nyúlni, a pozitív érzelmeket át tudják ültetni. Illetve a tegnapi nap is a kapus teljesítmény mindig nagyon fontos, és Ride jó teljesítményét hát tudja menteni, akkor a mai napra is, akkor az valóban nagy segítség lehet a Debrecennek. Ezekbe kapaszkodhatnak, illetve a 2-3-as védő tevékenységtől lejutott ír, illetve Füzi Tóvízi már a Bajnokok Ligájában is megmutatták, hogy igen, magas szinten tudnak védekezni, és stabilak tudnak lenni ott középen, ezt kell ma is megmutassák, hogy lehessen esélyük.
2: Nyilván azért nemzetközi klasszisok vannak a Győrben, hosszabb is a kispad. Tegnap ugye megsérült Jovovich, ez biztos hátrány lesz a Debrecennek, ugye?
11: Bizony, hiszen Jovovich az egyik motorja a támadó játéknak Debrecenben, főleg, hogyha a 7-6 elleni játékra gondolok, amit Szilágyi Zoltán előszeretettel játszik, ott Jovan Jovovichnak kulcs szerepe van, ő dönt ebből legtöbb esetben, illetve hát ugye a páros kapcsolatok terén is komoly összeszokottságot mutattak már ebben a szezonban, akár Tóvízi Petrával, akár Hámori Consuelával, tehát hiányozni fog, és hiányozni fog még a korábban megsérülő, pár héttel ezelőtt megsérülő Szabó Nina is, ő is egy fontos láncem volt, általában ő csereként hozott be plusz energiákat mindig a csapatba, tehát nincs könnyű helyzetben Szilágyi Zoltán.
2: Marosány György természetesen itt lesz velünk majd a szünetben is, amikor majd egy kicsit elemezzük az első félidőt. Köszönjük szépen, Gyuri. Most ért véget a Manchester United Liverpool mérkőzés, és a Manchester 3-2-re nyerni tudott a Liverpool ellen. 2-0-ra vezettek már a 14. percben a manchesteriek. Onnan azonban még sikerült fölállni a Liverpoolnak, többek között Szoboszlai Dominiknak köszönhetően, aki a második félidő második percében egy szép gólt szerzett, aztán egyenlített is Hakpor évén a Liverpool. De ez nem volt elég, mert a Manchester lőtt még egy gólt, és ennek köszönhetően megnyerte a rangadót a Premier League-ben 3-2-re a győztes találatot. Maino szerezte. De hogy ki lesz a győztes a Magyar Kupa döntőben, ezt hamarosan megtudjuk, mert kapcsolunk már is Cseszregi Balázshoz és Németh Kornélhoz. Sziasztok!
12: Szia, köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit! Az Eto 16-szor, vagy a Debrecen 6-szor ez a mai mérkőzés kérdése. A bronzérem már gazdára talált a Ferencváros. Hát egy tipikus bronzmérkőzése, 34-30-ra legyőzte a Moson-Magyaróvár együttesét. Volt nagyobb is, kisebb is a különbség küzdött a Moson-Magyaróvár, de a Ferencváros simán érvényesítette a papírformát. Annak a mérkőzésnek a legjobbja Simon Petra volt 8 góllal, ez már szerintem senkit nem lep meg. És hogy ezen a mérkőzésen mi lesz, az nem sokára kiderül. Az is biztos, hogy Jovovich és Sessegnon Nguyen nélkül azért meglehetősen beszűkültek Szilágyi Zoltán lehetőségei.
13: Így bizony, a csapatok egyelőre még készülődnek, hogy indulhasson a török bódog női kézilabda Magyar Kupa döntője, úgyhogy addig is gyorsan menjünk Szegedre, hogy hogyan áll a Szeged Honvéd mérkőzés. Katona László.
7: 72. perc, Szeged-Budapest Honvéd 0-0, de most már azért idegesebbek a játékosok is, meg a két vezetőedző, az a Lackó Zsolt, aki korábban épp a Honvéd edzője volt 2024-ben 4 hónap erejéig, és Feckó Tamás se annyira örömében áll éppen az oldalvonal mellett karbafont kézzel, mert egyelőre a csapatától semmit nem tud jóformán látni, sőt, most éppen azt figyelheti, hogy Kun kapja a jobb oldalt, a szegediek cserejátékosa, jön a beadás középre, borvetőn átmegy a labda, aztán Csonka tudja megcsúsztatni, és végül a csereként pályára lépő Nyers az, aki leszedi a labdát az égbe, de megint Kunhoz kikerül a jobb oldalra. Középen borvető van, jön a labda középre az ötös vonalára, nem jut el hozzá, azonban még mindig a 16-oson belül ott megpróbálnak védekezni a Honvéd labdarúgói. Kunnál van a jobb oldalt, egyébként vezet a Kozálmislen 2-1-re a Kecskemét ellen, úgyhogy jelen állás szerint feljutó a Budapest Honvéd csapata. Még mindig Szújics a 16-oson belül, Márkvárt jobb oldalra kiteszi, Kunnál van a labda, most jön megint a beadás, harmadszorra sem jut el valójában borvetőhöz, és lehet, hogy negyedszerre sem fog, bár Vágó megint a jobb oldalra Kunhoz kiteszi, Szújics elkérni a 16-os sarkánál, nem kapja, Kun elviszi az alapvonalig, beadja középre, és Tuivel az, aki leszedi a beadást. 73. perc, Szeged Honvéd 0-0, Tatabánya.
13: Tatabányán pedig az első perc telik el a mérkőzésből, és a győriek ugyanabban az összeállításban, vagy majdnem ugyanabban az összeállításban kezdik a meccset, ahogy a Ferencváros ellen befejezték. Ovden és Van Vétering a két szélén, az első győri támadásból nem lett gól, Elver viszont most labdát szerez a debreceniektől, Elcseni, és a jobbkezes lövés a kapu jobb alsó sarkában landol, tehát Elver találatával előnyben a győriek másfél perc játék után. Egyet cserélnek egyébként támadás védekezésben, a már említett Hovden helyére Breistől érkezik, Breistől és Dülfer, középen Haushér, illetve Stanko a két kettes védő, elképesztően erős, nagy, magas fal Hataru Szakó előtt jön a debreceniek második támadása.
12: Csernyánszki Torlai Zsotir átlövése, megpattan, és ráadásul még a sáncról lepattanó labdát, lecsorgó labdát Szakó utol is éri a vonal előtt, így aztán jöhet az Eto'o. Brandstrup ott van, tegnap 33 másodpercet játszott, ma pedig odalövi az első lövését gyakorlatilag a kapu közepén álló Rüde kezébe, ebből aztán jöhet a Debrecen. Megpróbálnak gyorsan felérni, hát ha a rendezetlen védekezés ellen nagyobb lehetőségük lesz. Tublannak lőtték le a labdát, ő azonban nem tudta bevinni, aztán eljut a labda Tóvizihez, Tóvizivel szemben pedig Dülfer és Stanko közösen szabálytalankodik. A mérkőzést a két Gábor, Hargitai és Markó vezeti, ők egy szabad dobást adnak Tóvizi Petrának, hiszen alaposan megdolgozták azért ott a győriek. Csernyánszki, Hámori Konszuéla, tegnap 4 gólos volt. Csernyánszki, Torlejc Dottir, Hámori, megint ott van Torlejc Dottirnál, Hámori viszi rá a labdát. A bejátszás sikerült, de belemenés volt. El is veszik a játékvezetők a labdát, egy indítás után pedig Van Wetering megszerzi a győriek második gólját. Hát nehéz dolga lesz a Debrecennek, ha indulhat a Győr, ezt a Ferencváros tegnap a második félidő elején megtapasztalta. 3 perc elteltével 2-0-ra vezet az Eto'o a Debrecen ellen. Vezete esetleg már a Honvéd, vagy a Szeged magához ragadta az a kezdeményezést? Katona László.
7: Egyelőre még azért a Szeged az, aki erőteljesebbnek mutatkozik. Szuics 25 méterre a kaputól 0-0 az állás, a 16-oson belül pedig Kun kapja a labdát, már éppen a jobb oldalt jön megint a beadás, borvető felé, szokásához szíven nem jut el hozzá, aztán pedig Sándor kivágja, már nem a stadionból a labdát, de jócskán fölé vágja, így aztán hárul most a veszélytől a Honvéd 16-osa, illetve a védelme is. A lényeg, hogy 76 perc játék után Szeged, Budapest Honvéd 0-0, és mivel 2-1-re vezet a Kozár Miselyi a Kecskemét ellen, azaz a KTN nem tud pontokat szerezni, semmivel sem tud közelebb kerülni a Honvédhoz, ezért majd 2 fordulóval az árás előtt már biztos továbbjutónak mondhatja magát a kispesti együttes. 0-0 tehát itt a Szent Gellért Fórumban a találkozó állása, kézilabda.
13: Kézilabda jellegéből adódóan nálunk Tatabányán több gól, de ez a több gól egyébként önmagában nem túl sok gól. Brejsztől kap egy sárga lapot középen, 2-1-re vezet a Győr, tehát ez lehetne egyébként már 4-3 is akár. Volt Van Wetering-nek egy nagyon gyenge ejtése, amit Ride szedett le. Van Wetering egy labdát lábbal akart vezetni, az kézilabdában annyira nem szabályos, meg volt a Debrecennek is ugye eladott labdája. Hámori teszi most Torlejc Dottir középen, Hámori beviszi jobb kézzel a jobb átlövő helyéről. Hámori Konszuéla góljával 2-2-nél egyenlít a DVSC Scheffler. A Loki ugye a Moson-Magyaróvár testén keresztül jutott el ide a fináléba, és csak úgy, mint ahogy 2021-ben is, amikor egymás ellen játszott ez a két csapat, a Győr pedig a Ferencváros testén keresztül.
12: Így van, és úgy tűnik, hogy egyelőre mind a két kapus átmentette a tegnapi formáját, mert hogy Rüde már 3 védésnél jár, Szakó pedig még nem találkozott a játékszerrel. Stanko Elver, Stanko ráviszi a falra, Elver kihúzódott a balát fő pozíciójába, Stanko próbál egyegyezni, aztán kiveszik a kezéből a labdától, lesz Dottir pedig egy kicsit hepciáskodik Hargitai Gábor játékvezetővel. Győri szabad dobással folytatódik a játék, 5,5 perc telik el lassan a mérkőzésből, 2-2 a találkozó állása. Jön egy helycsere Elver, illetve Stanko között passzív az Eto'o játék, a Huszer pedig, aki tegnap 9 gólig jutott, a kapufát rafálja telibe, 2-2-nél megint megyünk akkor Szegedre.
7: 78. perc, 0-0 az állás, a félpályától jöhet bedobással majd a szegedi együttes. A labdával Sándor, előtte ott a csapattárs mondjuk Márkvár, de nem hozzá kerül a labdaborvetőnek, az indítás pedig hosszú, Tuivel pedig érkezik a kapujából, lábbal átveszi, bőven erre van még lehetősége. Ha minden így marad, akkor feljut a Budapest Honvéd. 2023 az az esztendő, amikor kiesett az élvonalból a kispesti együttes, 8. és 9. helyezés a rákövetkező két NB2-es bajnokságban, úgyhogy jócskán tudhatják, milyen az, amikor sínlődnek a második ligában a kispestiek. Hát most jelen már szerint a második helyen a tabellán. Tuivel előre rúgja a labdát, de éppen Gyurcsó az, aki sprintelne egy kis kósza labdáért, de esélye nincs, hogy elérje. A szegediek pedig előre vágják. 0-0 a 79. percben a Szeged-Budapest Honvéd mérkőzés állása. Csesszegi Balázs és Németh Kornél.
13: Alicia Tublan kezében, a labda, Tublan pedig megtáncoltatja szemereit. Csupa-csupa új név, akikről a mai közvetítésben még nem beszéltünk. hétméterest harcolt ki, ugyanis a Debrecen együttese, Tublan pedig Szemereinek lövi be, Szaku átadta a helyét, 2-3 először vezet a mérkőzésen a kupadöntőben a Debrecen együttese, Dioni Hauszér kiállítása miatt pedig ember hátrányban a Győr, Krisztiánzen érkezik Hauszér helyére, a jobb átlövő helyére, kapus nélkül támadnak most a győriek elver, hát ez egy ilyen 4,5-5 lépés, üres a kapu, Hámori nem lövi el, Torlejsz Dottir pedig már nem tudja ellőni, mert hogy visszaért Szaku, aztán Elver labdát szerez, Elver néz, visszafelé Van Wetering indul, Csernyánszkin áthúzza magát, és Van Wetering ember hátrányból, a nagy kapkodásból a győriek jönnek ki jobban, megvan a döntő első duplázója, Bofán Wetering 3-3, 7 perc játék után.
14: Három olyan győri gól, ami gyakorlatilag mint három debreceni hiba után indult, végigvitték a győriek, hiszen Elver is lerohanás végén volt eredményes, és azért ez a legnagyobb hiba, hiszen most még ember előnyben is kézilabdázik a Debrecen, akár növelhette volna 1-2 az előnyét, most pedig egyre növeli 0-ról, hiszen egy gyönyörű bejátszás után Tóvizi Betra befordul, és eléri a tegnapi góljainak a számát, azaz az egyet. Vezet tehát 4-3 a Debrecen az Eto ellen, akkor megint gyorsan Katona Lászlóhoz labdarúgás.
7: A Honvéd egy szabadrúgás után veszélyeztette, 80. perc, nincs gól továbbra sem a Szeged Honvéd mérkőzésen, de kivágják most a hazaiak a labdát, nagyon családias hangulat hazai oldalról, a kispesti ultrák azért űzik, hajtják az övéiket, egyelőre azért fékezett habzású a fehér mezben, nadrágban, sportszárban játszó vendégek játéka, olyannyira, hogy megállnak egy helyben, hát nem támadnak, nem mennek előre, aztán Varga Kevin inkább egy keresztpasszal mutatja azt, hogy nyugodtan lehetne egy kicsit előrébb menni. Középen bent pedig már megkaparinthatja a labdát az egyik kispesti, például Nyers, nem fogja, úgy látszik, de mégis második nekifutásra a 16-oson belül már a kispestiek, jön a beadás oldalról, aztán pedig Varga Kevin sarokkal, de hozzáér a labdához, meg egy szegedi is szöglet lesz, 81. perc, 0-0 találkozó állása, Tatabánya.
13: A kiállítások száma Tatabányán 1-1, Hámori Konszuila ütött oda az egyik győri játékosnak, és emiatt jön a 2 perces kiállítás, és jön majd Ornyák Dóra, aki például a Győr együttesével is nagyszerű sikereket ért el, de játszott ugye idehaza a Ferencvárosban is, meg játszik most jelen pillanatban a Debrecenben is. Egy hiba győri részről, 4-3-as debreceni vezetésnél, ember hátrányból, kapus nélkül növelheti 2-re, nem ment ember előnyből, kíváncsi vagyok, hogy megy ember hátrányból, szóval 2-re növelheti előnyét a Debrecen. Volt róla szó, elhangzott a felvezetés során a stúdióban, ugye két csapat nem is olyan nagyon régen úgy találkozott egymással a Bajnokok Ligájában, aztán a bajnokságban 3 egymás követő napon belül Győrben, hogy az egyik mérkőzés meg tudta nyerni, a Debrecen a másodikon, viszont a Győr kiütötte a lokit, most Torlejsz Dottir eladja a labdát, jönnek előre a győriek, és Dülfer az, aki az üres kapuba mielőtt még Rüde visszaérne betalál, és akkor ez így 4-4 lesz. A második labdáját is elszórja a +2 a Loki az Eto ellen.
14: Most pedig akkor jöhetnek a +1 a debreceniek, úgyhogy még mindig van 50 másodperc Hámori Konszuela kiállításából, azaz továbbra is üres kapuval támadnak. Nagyon sok variációs lehetőség, ugye Jovovics és Ugolen sérülése miatt, ráadásul Szabó Nina sincsen már rég a Debrecenben, nincs Szirágyi Zoltánnak, ez egy lövés, ami fölé ment, még mindig üres a kapu, ezt Csernyánszki próbálta meg, de a győriek most ezúttal nem rohannak, a 10. perc vége felé járunk, Hovdenhez megy le a labda, és hú, de csúnyán fölé lőtte, de lehet, hogy beleért egyébként Rüde, de nem vagyok benne biztos.
13: Hovden is ott folytatja a tegnap abbajt, ugye 3-ból 3-mal kezdett, és azóta
14: is lőtt egy 3-per-3-at.
13: Igen, csak az 3-per semmi lett, igen, 3-per rossz.
14: Szeged, Katona László.
7: 83. perc, 0-0 az állás, Márkvárt vágja előre Kun felé. A szegediek mondjuk azt, hogy próbálnak támadni, Csontos aztán hazateszi Tújvelnek, de nagyon-nagyon szétszakad a pálya, a középpálya közepén nincs valójában kialakuló játék, és csak úgy előre vagdossák a labdákat a játékosok. Szabó az, aki a másik Szabóhoz teszi, Tibor Alexhez, majd aztán Varga Kevin baloldalt kapja a labdát, ő a bal szélső, úgy látszik most a kispestieknél. Elől ott van már Kántor, illetve Nyers, tehát kettőt ott csatárposzton is cserélt Feckó Tamás, hogy valamiféle impulzív támadásokat tudjanak vezetni a fővárosiak, de nem megy most is éppen Hangyától egy felívelés, Veszelinov kapus pedig megkaparintja a labdát a 16-oson belül. Van még hátra 6 perc a rendes játékidőből, Szeged Honvéd 0-0, női kézilabda.
13: A női kézilabda török boldog magyar kupa döntőjében pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 4-4, 11 perc, 10 másodperc játék után tartunk itt. Igaz, hogy törlés van a pályán, de a nagy órát csak ebben a pillanatban sikerül megállítani itt a helyszínen. Cserél Szilágyi Zoltán, Csernyászki kap egy pici pihenőt, és Ivancsok Szoltics érkezik majd a helyére. Hát ugye a helyzet ugyanaz, kísértetiesen hasonló a Lokinál, mint a Ferencvárosnál, ahogy Balázs is, Csesszegi Balázs többször is utalt már rá. Nagyon választási lehetősége, vagy variálási lehetősége nincs Szilágyi Zoltánnak, a győriek ugye teljes kerettel. Elver húzná le a labdát, viszont hozzáért talán pont Ivancsok Szoltics volt az, mielőtt Hovdenhez eljutott volna. 12. perc, a vezetésért támad a kisalföldi zöldfehér csapat. Hauszér visszajött a kiállítása után. Stanko, nagy gól! Középről 9-ről a kapu bal oldalába. Csesa Stanko, és 5-4-re a győriek vezetnek, akkor, amikor kereken 12 perc telik el az első félidőből.
14: Kíváncsi vagyok, hogy választ-e valami, vagy milyen taktikai megoldásokat választ Szilágyi Zoltán. Megpróbálnak-e rohanni egyelőre, ez nem úgy tűnik. Meg majd jön-e a 7-6 elleni támadójáték két beállóval, beállós nélkül, stb., mert azért a Debrecen ezzel meg tudta lepni a Győrt azon a BL mérkőzésen, amikor nyert. Beviszi a szélről a labdát, Tublan is az első védése a honfitársának, Szakónak a mérkőzésen, így aztán először akár kettővel vezethet az Eto is, ha Hovden belövi az ígyszert, és aztán ugyan a kapufára ejti, de onnan bemegy, 6-4-re vezet az Eto Hovden ejtésével. Mi a helyzet Szegeden, Katona László?
7: 5 perc sincs már hátra a rendes játékidőből, 2 cserélt Lackó Zsolt vezetőedző, Zvekanov, illetve Halmai érkezett a pályára, Szuics az, aki az egyik, biztosan, hogy már lejött a pályáról, hát ki a másik, azt meg nem mondom, a lényeg az, hogy támadnak éppen a hazaiak, Borvető már megy a 16-os környékére, Kun is ott van természetesen a vonalánál, az indítás azonban most jó a bal oldalra, még Zvekanov az, aki ráadásul megkaparintja a labdát, már a 16-oson belül, és jön Tuivel kapus a maga 43 évével, valójában csak eldőlt oldalra, mert a beadás lefülelte a rutinos kispesti kapus. 4 perc van hátra a rendes játékidőből, Szeged Honvéd 0-0, Tatabánya.
13: Elkezdett nyílni az olló Tatabányán, 7-4-re vezet a Győr a Debrecen ellen, Szakó védés, méghozzá a védőt egyet ugye a honfitársának, akkor volt itt nálunk a szó Tublannak, de aztán Petrussal szemben is volt védése, és a gyors lerohanás végén Kesa Stanko is megszerzi a második gólját, tehát Van Wetering után ő a másik duplázó a kupadöntőben, és 7-4-re vezet az Audi Eto a Debrecen ellen. A labda pedig a győrieké, hát ez kamatostul megfizetnek a Loki játékosé, vagy a Loki csapat a kamatostul megfizet, azért ugye, hogy nem tudta ott a plusz kettőre való labdáját érvényesíteni egyszer sem. Elkezdett melegíteni két debreceni játékos, azt mondja, hogy az egyik Gros, hogyha jól látom, a másikuk pedig Vámos Mira, tehát szélen óhajt majd változtatni Szilágyi Zoltán, miközben Jessica Ride véd egyet, Tóvízi pedig betolná Elver, de ez csak szabad dobás lesz, mert hogy Elver körülbelül 9 méteren kapta el a debreceni beállót. Időkérés, nálunk áll a játék, úgyhogy menjünk Katona László Szegedre, labdarúgás.
7: 3 perc a rendes játékidőből, 0-0 a Szeged Honvéd mérkőzés állása. Kun esik el a félpályánál, Iványi játékvezető szabadrúgást ítél, Rabatin volt, akit még lecserélt Lackó vezetőedző. Lehet, hogy feljut a mai nap folyamán a Honvéd, de azért az elmúlt 5 mérkőzést ezt nem tehetik ki az ablakba a kispestiek. 2 vereség, 2 döntetlen és 1 győzelem, azaz, ha jól számolom, akkor ez 5 szerzett pont 5 meccsen, de lehet ez is elég, mert jelen állás szerint a Kozár Miselyi 2-1-re vezet a Kecskemét ellen, így a Honvéd Kecskemét versenyfutást meg fogja nyerni nagy valószínűséggel a kispesti együttes. Ráadásul, hogyha kikap még a Honvéd, tehát valahogy a szegediek találnak egy gólt, még az is belefér valójában a kispestieknek. Márkvártól jön a szabadrúgás be a 16-oson belülre, húzzák, vonják egymást, ott Vágó, illetve Hangya, aztán végül ki tudják rúgni a kispestiek, végül Márkvárt oldalra teszi meg mindezt. 89. perc, Szeged Honvéd 0-0, női kézilabda magyar kupa döntő.
14: Vége az időkérésnek, így hogy jönnek vissza a csapatok. Szilágyi Zoltán vajon mit talált ki? Nézegetem, de egyelőre azért nem veszik elő a 7-6-os játékot, mert még ott van a kapuban a svéd Ríde, aki ugye 4 védést tett eddig hozzá a találkozón a csapata teljesítményéhez. Ami egyébként érdekes, hogy a Debrecen kapujára 11 lövés ment, a Győrére mindössze 7. Tehát az is mutatja, hogy a Debrecen elég sok hibát vét támadásban. Ugye 3 lerohanásgólt is kaptak már, sőt talán 4-et is a Loki játékosai. Ott egy jó védekezés, azután a Stanko volt az, aki megfogta Csernyánszkit. Aztán Tóvizi, Hámori Consuela, Ivánczok Szoltics rávinné Hauszherre. Megint Stanko ütközik, de középen fel.

0: a gólvonalról a labda, és kivágja aztán, ha jól láttam, akkor Kántor az oldalvonalon kívülre. Hátra van még 2 perc ebben a mérkőzésből. Egyelőre 0-0 a Szeged Honvéd mérkőzés állása, Tatabánya.
1: Dublan áll oda a 7 métereshez, 8-6-os Eto vezetésnél, és belövi Szakó mellett, megint csak egy gól a győriek előnye. Dublannak ez a második gólja, és mind a kettőt 7 méteresből szerezte a francia. Jön is le, Szakó megy be Elver, hiszen azért még 25 másodperc van a győriek ember hátrányából, úgyhogy 6-6 ellen üres kapuval támad az Eto, ráviszi Van Wetering a falra a labdát, aztán visszamegy a helyére. Stanko, Elver és Hauser passzolgat középen, egy helycsere Stanko és Elver között. Hausernek próbálnak előkészíteni, megpróbálnak kitenni a labdát, elcsenik azt ott a szélen, ha jól látom Vámos Bűre volt az, de hátulról a földre vitték Hausert, úgyhogy jön egy szabad dobás a győrieknek, eltelt már 17 perc és lejárt az ember hátránya az Etónak. Hauser, Elver, Lagerkriszt lépett ki a falból, kapta a labdát, aztán megy vissza, már ha tud, a helyére Stanko pedig most egy-egyel bemegy, és bepattintaná, mondom én, de elpattintja mindenki mellett, de közben meglökik, és a kapufáról ugyan kifelé jön a labda, de egy újabb győri 7 méteres, és ha jól számolom, akkor ez az első, második, talán a győriek részéről első. Ezen a találkozón, ugye Tublan már 2-t belőtt, és most jön Hauser, aki tegnap magabiztosan értékesítette, vele szemben továbbra is Rüde, egy lövőcsel, aztán a felső sarokban köt ki, újra 2 gól, az Eto előnye 9-7.
2: Így bizony, pontosan annyi, amennyinél Hauser jár a mérkőzésen, 18. perc, és talán most már végeredmény közeli állapotokban, vagy végeredmény közeli állapotnál jár a Szeged Honvéd mérkőzés, úgyhogy menjünk a Szent Gellért Fórumba Katona Lászlóhoz.
0: 94. perc, 0-0 az állás, még talán egy 20 másodperc lehet hátra, és támad éppen a Honvéd, lehet a győzelemért. Hangya tudja tovább fejelni a labdát, érkezik Csontos a védelemből, de nem tudja tovább tenni a labdát. Előre vágják, Tóth Gábor Kristófnál van a félpályánál, és kimegy végül oldalra Szabó Tiborral a labda, és Iványi játékvezető lefújja a mérkőzést. Hát nem megnézem, hogy mennyire örülnek a kispestiek, és akkor Hangya Szilveszter megkapja azt a információt, hogy mivel a Kozán is legyőzte a Kecskemétet 2-1-re, így feljut a Budapest Honvéd csapata a labdarúgó élvonalba, és majd a 2026-27-es idén ott kezdheti meg a fővárosi együttes, vagyis valójában 3 év után ismét NB1-es a fővárosi együttes, Szeged Budapest Honvéd 0-0. Egyszerű volt a képlet, ha nyernek a kispestiek, vagy a Kecskemét nem szerez több pontot náluk, akkor feljutnak a budapestiek az élvonalba 2 sikertelen idény után. A szegediek matematikailag még nem voltak biztos bennmaradók, de a tiszapartiak számára már csak úgy csordogált a bajnokság, hiszen a középmezőny tagjai. A 10. percben a hazai borvető fejelhetett 11 méterről, a 43 éves kispesti kapus túlve oldalra dőlt, így védve a szegedi támadó bólintását. Valójában ez az egy helyzet volt, ami valamire való is volt az első félidőben. A kispestiek Gyurcsó révén egy lesgolt lőttek, de már 2 ütemmel a befejezés előtt is látni lehetett szabad szemmel, ebből nem lesz érvényes gól. 2004-ben ünnepelhetett a Honvéd feljutást, igaz, akkor többet magával került fel az élvonalba, hiszen az NB1 mezőnyét bővítették. A második játékrészben a kitartó vendégdrukkerek, lehettek 200-an, buzdították övéiket. Teckó Tamás 2-t is cserélt, Kálai és Nyers érkezett a pályára, utóbbi indította az 56. percben Szabót, aki 9 méterről spiccel a bal kapufa mellé lőtt. A 92. percben Tóth Gábor Kristóf fejelt 5 méterről, Csontos a gólvonalról fejelte ki a labdát, védve a gól nélküli döntetlent. Mivel az üldöző Kecskemét kikapott Kozármislenyben, így a kispestiek valójában teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt érnek el Szegeden, feljutottak az élvonalba. Szeged, Budapest Honvéd 0-0. A Szent Gellért Fórum búcsúzik, a szó Tatabányáé.
2: Tatabányán pedig Juhász Kata, a debreceniek beállója végez majd el. Egy szabad dobás, 10-8-ra vezet, kereken 10 perccel az első félidő vége előtt a Győr a Debrecen ellen a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében. Iváncsok Szoltics átlövését védi Szakó, a kipattanót szabálytalanul próbálja összeszedni Juhász, úgyhogy jönnek a győriek a plusz 3-ért. Stanko a bal átlövő helyén, Elver az irányító pozíciában, Veronika Krisztiánzen lehúzza Hovtenhez, jó most a debreceni védekezés. Elver, Stanko, az belemenés gyanús volt nálam, a játékvezető azt mutatja, hogy mehet tovább, úgyhogy van a debreceni triplázó Tublan.

0: Után Győri tiplázó is, őt úgy hívják, hogy Bofan Vétering, közte 3-11-8. És Csernyánszki az, aki megint csak kígyózna befelé, és ott Dülfer hóna alatt találja meg a rést a pajzson, Breisztől hóna alatt találja meg a rést a pajzson, mindketten hórihorgas termetűek, női mezőnyhez képest meg aztán pláne, és jön egy újabb 2 perces kiállítás, Krisztine Breisztől kapja, Alicia Tublán pedig 3-ról 4-re léphet 7-ről, De Paula is leveszi közben a melegítő felsőjét, Lager Kriszt is melegít, Tublán bal kezében a labda, egy lövőcsel, és Szakó lábai között Alicia Tublán elpöttyinti a labdát, elhelyezi a labdát, 11-9 ember előnyben játszik a Debrecen még 1 perc 45 másodpercig, kapus nélkül támad a Győr, tehát a feladat adott a pirosmezesek számára, egy jó védekezés kellene. De hát ezt innen feltől sokkal könnyebb mondani, mint lent megvalósítani a Stanko, De Paula, Haushér belső hármassal szemben.
1: Van Vétering jött be a labdáért egészen középre, most Sprinter vissza a helyére, a balszélre. De Paula Stanko egyezik, és megpróbálna áthúzni magát Hámori Konszuélán, besegít neki még ott, ha jól látom, Juhász Kata volt, az kap egy szabad dobást, Kiasa Stanko, és törölni is kell, mert hogy azért alaposan földre vitték, és az izzadság folt, az meglehetősen veszélyes ezen a műanyag talajon. Én amúgy sem szeretem az ilyen típusú talajokat, könnyen letapad, meg könnyen megcsúszik a láb. Úgyhogy...
0: Mi még a régi idők gyermekei vagyunk, akik parkettán nevelkedtünk, és igen. Az volt az igazi.
1: Így van, nézzük, hogy elvégzi el Áger Kviszt ebben a pillanatban, engedik a játékvezetők a szabad dobást, aztán Stanko, De Paula, Stanko 11-9-re vezet a Győr a 22. perc közepén, Stanko ráviszi, és megpróbálja áthúzni magát, de szó szerint Hornyákon és Iváncsok Szolticson, ez azonban nem sikerül neki. 1 perc van még a győriek kiállításából, és 3 passz a támadásukból. De Paula ráviszi a falra, és aztán el is lépte, igenis, ráadásul a lövését simán védte ide.
0: És akkor most jöhet Vámos egy ejtéssel! Szakó! Sok jót nem jelent a debreceniek számára, de nem az, hogy lekapta a labdát, mint a legyet, az sem, de ami utána jött, amikor önkívületi állapotban ünnepelteti magát, vagy hergeli a saját szurkolóit is kölcsönhatással egymást még jobban bele a meccsbe, ez történt most. És akkor megint a plusz 3-ért jöhet a Győr.
1: Lagerkvist lépett ki a falból a labdáért, megkaptak most, De Paula keveredett középre. Meg is csinálta az előnyt, sikerül lehúzni Fán Véteringnek, aki a hosszú felsőben helyezi el a 12. saját negyedik gólját. 12-9-re vezet az Eto, még 2 másodperc a Loki előnyéből, és egy gól azért ebből még Iváncsok Szoltics ki is hozott. 12-10, az első fél időből pedig 7 perc a hátra.
0: Igen, tehát ezt a 1-2-3 gólos különbséget gyakorlatilag az első percek óta tartja a Győr. Volt ugye a Debrecennek az első 5 perc végén emlékeim szerint ugye 2 labdája saját szempontjukból a plusz 2-re ott, és akkor nem tudott ezzel élni Szilágyi Zoltán csapata, és onnantól kezdve hol kisebb, hol nagyobb különbséggel, de ugye a győriek vezetnek. Per Johansson pedig most kérte ki az idejét akkor, amikor 23 perc és 1 másodperc telik el a török boldog női magyar kupa döntőjéről, sportág, a női kézilabda és a Győr Debrecen mérkőzés állása 12-10. Ha körbenézek, hát mit lehet mondani, félház körülbelül itt a Tabányán, Balázs?
1: Hát az nagyon jó indulattal, azt, hogy alattunk mennyien vannak, azt nem pontosan látjuk, de azért itt is vannak üres helyek bőven. Egy félház.
0: Jó indulatú félház,
1: hát,
0: igen.
1: Igen. Hát ugye igazából a Ferencváros szurkolók hazamentek, nem is voltak túl sokan a bronzmérkőzés után. 1-2 Moson-Magyaróvári maradt itt, Debrecenből is jöttek néhányan, a többség azonban győri vagy, esetleg tatabányai, aki eljött ki megnézni a mérkőzést, ha már itt Tatabányán van a Magyar Kupa döntő, persze ehhez aztán az utóbbi időben hozzászokhattak.
0: Igen, mondjuk egyébként ahhoz is hozzászokhattak, hogy minőségi kézilabdát láthatnak, mert hogy a Magyar Kézilabda Szövetség előszeretettel hozza ebbe az amúgy csodálatos sportcsarnokba a különböző válogatott mérkőzéseket. De hát Dany Zoltán hangmérnök kollégám itt bólogat nagyon hevesen mellettem. Ő itt a péntek táblát mutogatja nekem, meg a naptár pénteki bejegyzését. A férfi Európa Kupa elődöntője is szenzációs mérkőzést hozott. Legalább olyan szenzációs volt, mint Jörgensen átlövés gólja most a bal felső sarokba. Jörgensen pályára lépett és a második gólját szerzi. Aztán most már Csernyászki leteszi a szélre. Vámos ezúttal nem ejtés jön, hanem egy nagyon pimasz gól a rövidbe. 13-11, bármennyire is ellép hárommal a Győr, nem hagyja magát leszakítani. A Debrecen Hámori pedig kis hiá labdát szerez. Szóval a pénteki is komoly csata volt. A tegnapinak is nagyon komoly hangulata volt. Mind a két mérkőzések, de főleg ugye a Győr-Fradi találkozónak. Hát ez a mai, ez meg a várakozásoknak megfelelően alakul. Eddig 24 perc játék után 13-11-re vezet a Győr a Debrecen ellen.
1: És egy szabad dobással folytatja Lager Kviszt. Jörgensen kapja a labdát, De Paula. Jörgensen, Hauser megcsinálná a helyet, de nem találja igazából az egyegyezéshez. Viszont a labdában meg tudták játszani. Nem is Lager Kviszt, hanem a befutófán Wetteringet, Rüde azonban kifogja az icert, és jöhet a Debrecen már a győri kapuja előtt. Baronyi Dorottya, egy fiatal újonca Debrecen csapatában, és azt mutatja a játékvezető, hogy azért nem hetes, mert Iváncsok Szoltics ellépte. Így aztán csak szabad dobást kapnak a debreceniek.
0: Baranyi kezében a labda, Iváncsok Szoltics középen az irányító helyén. A fiatal ifjú debreceni nincs megilletődve, és Juhászhoz kis hián varázsol egy olyan labdát, amire nagyon kevesen lettek volna képesek. 25. perc, annak is a vége kereken 5 perc van hátra az első félidőből. Lager Kviszt dolgozza meg a fiatal debreceni Baranyit. Szabad dobás. Juhász végezheti majd el az utolsó 5 percen belül az első félidőben. Passzívnál a Debrecen, Hámori jön középre. Hámori megpróbálná megcsinálni a cselt, Baranyi lehúzza a szélre. Hát, nem szeretem ezeket a játékvezetői ítéleteket. Az a helyzet, hogy esze ágába nem volt Grosnak egyébként lőni, hanem azt kereste, hogy hogy tud beleakadni Bruno de Paulába. Bruno de Paulát nem kell félteni, ugye a tegnapi közvetítésben azért említettük, hogy ha tűz van, vagy ahol a szituáció van, ő ott van, most hova kellett volna mennie, vagy mit kellett volna csinálnia. Nem lépett a védő felé, hát egy helybe Gross beakasztotta a kezét, lábát, mindenét. Tublán jön a Hét Pétereshez, és egyébként de Paula nem is nagyon reklamált most, és hiába jön Szemerei, Alicia Tublan 5 gólnál jár, a debreceni gólok majdnem felét ő szerzi. 13-12 a mérkőzés állása, egyel vezet a Győr a Debrecen ellen a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében.
1: Ez volt az 5. debreceni 7 méteres Tublan, mind az 5 gólját egyébként 7 méteresből szerezte. 4 perc van hátra még az első félidőből. De Paula egyegyezik, és simán át is megy Hornyák Dórán, és ez is belülvédekezés. Egy újabb győri 7 méteres, és ha jól emlékszem, akkor egyet belőtt Hauser, egyet belőtt Jörgensen, és most megint jön Hauser elvégezni a 7 méterest, és vele szemben továbbra is marad Jessica Riede a kapuban. Riede egyébként nem véd rosszul, 6 védésnél jár már. A 7. most nem jön össze, majd az csak később jöhet, ugyanis a húzott felsőben köt ki Hauser 7 méterese, 14-12 az Etónak.
0: És akkor Iváncsok Szoltics most az irányító helyén. De Paula följön Hámorira egészen 12-13-14 méter is lehetett az Iváncsok Szoltics. Középen Juhász kérné, de szabálytalanság van Wetteringnek. Hiába szedi össze a labdát. Debreceni szabad dobással lehet jönni. Marad a 6-os falas védekezés most, mert De Paula egészen eddig a pillanatig benne a 6-os vonalon. Aztán azzal, hogy kilép, megzavarja Iváncsok Szolticsot, Van Wetteringnek pedig indul, Van Wetteringnek a bal alsóba, a jobb alsóba lövi a labdát, és ezzel nem akar leszakadni a két szélső, Van Wettering és Alicia Tublan külön kis gól csatát vívnak egymással, mind a ketten 5-nél járnak, a Győr viszont már 15-nél, a Debrecen idézőjelben csak 12-nél, 2,5 perccel az első félidő vége előtt.
1: Jön, és megállítják az időt a játékvezetők, és elmagyarázzák a védőknek, hogy csak a labdával törődjenek, és mehet tovább a játék. Még csak szabad dobás sem volt, csak a magyarázat miatt kellett megállítani az időt. Hámori Consuela húzódik középre, Iváncsok Szoltics eladja a labdát, eladta a labdát, de Paula szedi össze, Hovdan pedig ezt végig viheti, és belövi. Pedig jó irányban ment egyébként Rüde, de hát bontott lefelé, és itt középmagasan be tudta lőni. Hovden 16-12, 2 perc van még hátra az első félidőből. Baranya Dorottya tényleg nagyon-nagyon ügyesen játszik. Tegnap egyébként egy másodpercet nem kapott, de hát ezen a mérkőzésen muszáj mindenkit játszatni a Szilágyi Zoltánnak, mert két nap egymás után játszani azért nem egyszerű.
0: Igen, pláne úgy, hogy a második nap jön a jóval rágósabb falat. Baranyi, Iváncsok Szoltics két eladott labda a neve mellett, úgyhogy most egy egyéni akcióval próbálna menni, ugye közte 4,5 perc az első félidő végéig. Juhász mozog benne a falban, Hámori nem tudja megjátszani, most lehet Juhászt megjátszani, Petrus szedi össze, Grosz szedi össze a lecsorgó labdát, és ebből jön a 13. debreceni gól, de Paula különleges védekezése megzavarja a debrecenieket, majd most mindjárt megnézzük, hogy de Paula támadása mennyire tud fejtörést okozni a debrecenieknek. Ő lesz ugyanis a bal átlövő. Az Etóban Jörgensen irányít, Hausherr a belső hármasból, az állandó pont a kezdőcsapatból. Hausherr kapja a labdát, aztán de Paula most már 9-ről bejátszás, Van Wetering a 6-oson belül kapta, az első félidő utolsó percébe lépünk. Azért támad a Debrecen, hogy visszajöjjön 2 gólos különbségre.
1: Ráadásul Rüde még meg is fogta a lövését, tehát nem elég, hogy belülről lépett ki, amikor megkapta a labdát. Baranyi, Hámori, Iváncsok Szoltics. Ez nem lehet azt mondani, hogy most nehéz tüzérséggel támad a Debrecen, de azért okoznak néha gondokat a győri védekezésnek. Főleg Hámori, aki gyönyörűen ment át, és a 6. 7 méteresét kapja. Nem nagyon zárt ott pontosan az a győri retesz Breisztől és Lagerqvist között, így Hámori megtalálta a rést, és jöhet Tublan elvégezni a 6. 7 méteres. Ugye támadásban most nincs fenn, illetve egyáltalán nincs fenn mezőnyben Tublan, amióta Grosz pályára lépett, hiszen helyette jött, de azért a 7 métereseket mindig ő végzi el, gondolom, legalábbis addig, ameddig ki nem hagyja ezt a büntetőt. Szakó maradt bent a kapuban, kiront, kirohan egészen a 4-es vonalig, Tublan egy lövőcsel után, megint az egyenes alsót választja, és pillanatok alatt 4-ről 2-re zárkózik fel a Debrecen.
0: És más már addig, ha fér ebbe az első félidőbe, belemondom én. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a győri reakció erre. Egy időn túli szabaddobás. Arra lennék majd még kíváncsi egyébként, hogy Hátánu Szakó mennyivel nagyvonalúbb játékos, mint Szara Buktit. Ugye Szeberei Zsófi mesélte azt, hogy miután 2024-ben az EB több hetesét is megfogta, 2 hétig nem volt hajlandó hozzászólni meccsben. Hát Szakóból sok mindent kinézek azért. Ez biztos, hogy nem, hogy Tublára majd azt mondja, hogy be nem szólok hozzád, mert belőtted az összes hetes csúnya kislány. Na, viszont mit tud csinálni Breisztől, aki a mezőny fölé magaslik a magasságával, vagy a méretével egy ilyen ejtett időn túli szabaddobás. Hát ott tartunk 30 perc játék után, hogy a győri Audi Eto KC robog a 16. Magyar Kupa győzelme felé 16 lőtt góllal, hiszen 16-14-re vezet a DVSC Scheffler ellen. Negyed óra szünet után jön a folytatás Tatabányáról. Balogh Balázsnak biztos vagyok benne, hogy rengeteg friss ropogós részeredmény mellett talán még a friss hírek megszerkesztésére is jutott ideje, úgyhogy a szó a budapesti stúdióé.
2: Sőt, itt lesz velünk Marosán György, állandó szakértőnk, aki végignézte az első fél időt. Hát a találkozó előtt azt beszéltük, hogy ez egy sima lesz, de ahhoz képest én azt gondolom, ez a 2 gólos győri vezetés, ez a debreceniek szempontjából talán nem várt.
3: Bizony, nagyon jó karaktert mutat a Debrecen, ami a mérkőzés elejétől kezdve már látszódott, hogy óriási küzdőszellemmel vetették bele magukat ebbe az elődöntőbe, és taktikai fegyelemmel is. De hogyha csak az elejét nézzük, ugye a 10. percben 4-4 volt, de a 12. percben szerezte a Győr az első gólját rendezett védelem ellen. Addig csak lerohanásból tudtak eredményesek lenni. Ez mutatja, hogy Debrecen nagyon jól megszervezte a védekezését. És ott el is lépett a Győr 7-4-re, akkor kért időt Szilágyi Zoltán, és újra sikerült sínre tegye a vonatot, és visszajöttek 7-6-ra, tehát nem tud leszakadni, nem tudja leszakítani magáról a Győr a Debrecen. Ez egészen az első félidő végén is kiderült, amikor ugye a szűk csere lehetőségek miatt be kellett mutatkozzon a fiatal Baranyi. A támadó játék megállt, érezhető volt, ellépett a Győr, viszont a 4 gólos vezetéséből gyorsan csak 2 maradt a félidő végére.
2: Lehet ez még szorosabb?
3: Természetesen lehet, de én nem ezt jósolnám, hiszen ahogy telik az idő, azért a Győrnél a friss játékosok tudnak bejönni a padról, még látjuk a Debrecennél itt a végjátékban, és a rendkívül nagy tehetség Baranyi, de mégis egyelőre még nem ilyen szintű játékos tudott csak jönni. Így valószínűsítem, hogy a második félidőben a Győr nyitni fogja azt a bizonyos ollót, na de a debreceniek tényleg jó karaktert mutatnak, ha lesznek extra teljesítmények, mint amilyen Tublani, aki összesen már a 2 nap alatt 12 hétméteresből 12-t belőtt, hogyha ezt tudják folytatni, és megtalálják ugyanezeket a szélességeket befejezésben, akár jobb szél, akár bal szél irányba, és a kapussal szembeni párharcokat megnyerik a szélsők, akkor történhet csoda.
2: Köszönjük szépen Marosán Györgyet, majd még hívjuk a találkozót követően. De elindult közben a Miami nagy díj, amely ugye korábban 19 órakor kezdődött, és Szabó Bence figyelte itt a rajtot, mert hogy voltak érdekességek.
4: 5. körben járunk a Miami nagy díjon, és éppen az egyik Red Bull a falban, mégpedig Isaac Hadjar ebben a pillanatban 6. körbe fordul a mezőny. Nagyon jól kapta a rajtot egyébként Charles Leclerc, mert hogy az érről Antonelli indult, és a Ferrari versenyzője megelőzte a Mercedes világbajnoki pontversenyt vezető pilótáját. Ezt követően visszaelőzött Antonelli néhány körön belül, most pedig ismeretlen Leclerc vezet, azonban Hadjar jelenleg a falban, bár nincsen sem piros zászló, sem safety car, úgyhogy jelenleg megy tovább a verseny, egy sárga zászlóval szerintem megúszta ezt a mezőny, minden esetre a 6. körben Charles Leclerc vezet.
2: Köszönjük szépen Szabó Bencének, természetesen majd még beszámolunk a történésekről. Látjunk most egy autót éppen, amelyik ott a falon, hátsó kerekével, hát már nem fog versenyezni, az biztos. Mi viszont az idővel versenyzünk, mert nem sokára kezdődik a második félidő, úgyhogy addig gyorsan jönnek a hírek.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
6: Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából.
7: Azt hiszem, ha újra születnék, semmi más nem lennék. Néha csodálkozom, hogy lettem ilyen szerencsés. Lehetőséget kaptam arra, amit csinálok. Látásmódom a természetfilmezést illetően az évtizedek alatt nem változott, csak bővült. De lényegében azért készítek műsorokat, mert szeretem megfigyelni és lefilmezni az állatokat. Meg akarom mutatni az embereknek, hogy milyen szépek és különlegesek ezek az élőlények.
6: Sir David Attenborough. Május 9-én 13 órakor az M5 műsorán.
5: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Kiütötte az Újpestet, életben tartotta bajnoki álmait a Fradi. Feltartóztatták az orosz árnyékflotta újabb hajóját. Holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
5: Sporthírek.
8: A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záróforduló előtt hátrányuk 1 pont az éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bronzrangadón a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi 3. Lokit. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott csapata, a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a 3. helyért folytatott harcban. A Ferencváros nyerte a női kézilabda Magyar Kupa bronzérmét, miután a 3. helyért lejátszott találkozón Tatabányán 34-30-ra verte a Mosó Magyaróvár együttesét. A Győr-Debrecen döntő 7:30-kor kezdődött, itt az eredmény a szünetben 16-14. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését a Rotterdamban zajló divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. Új országos csúccsal a 3. helyen ért célba a magyar női 4x100-as staféta a botswanai váltóvilágbajnokság bigaszági futamában. A Szentgyörgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna alkotta 4-es, 43,32 másodperces idővel 1 századdal javította meg az eddigi rekordot.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
8: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküdtesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Az Egyesült Államok holnaptól 25%-ra emeli az Európai Unióból származó gépjárművekre kivetett vámokat. Donald Trump döntését azzal indokolta, hogy szerinte az EU nem tartja be a közös kereskedelmi megállapodást. Az intézkedés a személy- és tehergépjárművekre is vonatkozik. Újabb gyanús, a feltételezések szerint az orosz árnyékflottához tartozó tankert állított meg a svéd parti őrség a Balti-tengeren. A szíriai zászló alatt hajózó rossz műszaki állapotú jármű nem szállított rakományt, úti célja nem ismert. Regisztrációja kapcsán több szabálytalanságot is megállapítottak a hatóságok. Az ügyben vizsgálatot indítottak. A tankhajó az Európai Unió és Nagy-Britannia szankciós listáján is szerepel. Tábortűznél robbant fel egy világháborús lőszer Ausztriában. A balesetben 5 fiatal megsérült. A hatóságok szerint a detonációt okozó lőszer a tábortűz alatt volt. A rendőrség egy másik tűzrakóhelyet is megvizsgált a környéken. Ott is egy háborús puskagránátot találtak a földben. Az eszközt hatástalanították, az ügyben vizsgálatot indítottak.
5: Közlekedés.
8: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60 és a Bag, az 50-es és a 38-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös Budapest felé vezető oldalán Inács közelében korábban baleset történt, a 37-es kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult, de a torlódás még mindig több kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
5: Időjárás.
8: Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 19 óra 20 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, és labdarúgással folytatjuk a kézilabda mérkőzés szünetében, hiszen a görög bajnokságban, a Szuperligában, a playoffban rangadót rendeznek, Panathinaikos AEK Athén összecsapást. Jelenleg a bajnokságban az AEK Athén vezet 66 ponttal, Panathinaikos 50 ponttal rendelkezik, a negyedik helyen áll itt a rájátszásban, de az Athén, ha nyer idegenben, akkor nagy lépést tehet az aranyérem felé. A helyszínről küldött nekünk most egy tudósítást Csisztó Zsuzsa.
10: Valóban egy nagyon izgalmas estébe csöppentünk itt, ugye alapvetően az a cél, hogy Varga Barnabás pályafutásának egy nagyon fontos fázisát, hát hogy úgy mondjam, részben mikrofon végre és persze lencse végre kapjuk, hiszen pontosan tudjuk, hogy ugye a téli átigazolási időszak óta az, hogy ő megérkezett az AEK Athénhoz, és az, hogy tulajdonképpen nem csak, hogy mint egy puzzle elem bele simult teljes egészében Márko Nikolic csapatába, de mint kiderült, annyira hasznos tagja ennek a csapatnak, hogy pillanatok alatt a helyiek megkedvelték. A mai napon már volt alkalmunk az AEK stadionjában körbenézni, ugye az egy pár évvel ezelőtt 22-ben átadott stadion, amely egy csodálat fantasztikus 32 000 nézőbe fogadó képességi nagyszerű létesítmény. Láttuk a múzeumát ennek a nagyszerű stadionnak, és hát persze benne számtalan magyar emlékkel, hogy más nem mondjak, például Eszterházi Márton idejéből való gólokkal és relikviákkal, és ugye meg kell, nagyon szeretik, egyébként is nagyon megbecsülik a magyar tudást, és ennek megfelelően is, hát nyugodtan mondhatom, hogy kemlükre ölelték Varga Barnabást, nagyon sok szurkolóval voltak abban beszélgetni, tökéletesen ejtik ki a nevét, szeretik, tudják, várták, és sokat várnak tőle. Úgyhogy ez a mai mérkőzés is igaz, ugye egy olyan pozícióban van most tulajdonképpen itt a rájátszás hátralévő mérkőzései közben az AEK Athén, amely hát picit úgy tűnik, hogy igen, már csak elrontani lehet, de ez persze hozzá kell tenni, hogy a mai Panathinaikos elleni derbi, ugye ráadásul itt a Katlanban, a Panathinaikos stadionjában egészen elképesztő hangulatúnak ígérkezik. Hát mi is hát elég nehezen tudtuk, hogy úgy mondjam, átrágni magunkat a biztonsági őrök tengelyén, mert ugye az ultrák itt, ez a nagyon híres, úgynevezett Gate 13, a 13-as szektor, az Európa egyik leghíresebb ultráinak a gyűjtőhelye, és hát már most gyülekeznek is, úgyhogy nagyon sokan azt mondják, hogy miután ebben az esztendőben ugye többször méghozzá nagy gólarányjal nyert a Panathinaikos ellen az AEK Athén, elképesztő extra motiváció van ugye a Pana játékosaiban, és hát nyilván a szurkolókban is, hogy revansot vegyenek. Most egyébként ugye a bajnoki pontvadászat szempontjából nem a Panathinaikos jelenti a legnagyobb veszélyt az AEK Athénra, hanem nyilván a tavalyi bajnok az olimpiákhoz, de ettől függetlenül ennek a mérkőzésnek abban a tekintetben óriási jelentősége lenne, hogyha ma nyer az AEK Athén, akkor egy nagyon nagy lépést tesz a bajnoki cím felé.
2: Csisztó Zsuzsát hallottuk, a 63. percben egyébként PAOK Olympiakos 2-1 az állás, tehát ez az AEK Athén javára, malmára hajtja a vizet. A 11. kör kezdődne már, de egyelőre a safety car még ott van a Miami nagy díjon baleset miatt. Leclerc, Norris, Antonelli, Russell, Piastri, Hamilton a sorrend az első 6 helyezett, de majd természetesen erről is beszámolunk, még a verseny alakulásáról láttunk már egy balesetet is. Most pedig kapcsolunk Tatabányára, hiszen folytatódik a Győr-Debrecen női magyar kupa finálé, a második félidő, Cseszregi Balázs és Németh Kornél.
0: Tatabánya nagyon közel van Győrhöz, úgyhogy a Frajdi elszólás nem véletlen, sőt az is igazolja Balogh Balázs Frajdi elszólásnak, akinek köszönjük szépen a kapcsolást, hogy a Győr 16-14-re vezet a Debrecen ellen, ellenben a Loki az első támadás. A második félidőben Csernyászki betörésből. Csernyászki nagyon nagyot játszik a meccsen, és 16-15-re zárkózik a Debrecen. Hauser leteszi a szélre. Na hát általános csereverék változások Per Johansson, ahogyan az első mérkőzésen most is az elődöntőben keveri, kavarja a kártyákat. Belső poszton a Haushér, Jürgensen, De Paula hármas most, és az első perc végénél járunk a második fél időben. De Paula Jürgensenhez teszi, Jürgensen le a szélre, Van Wetering tovább. Haushér egy átlövés a bal alsóba. Nagyon nagy gól a hollandtól. Méghozzá a negyedik gólja, egy-egy rész eredmény a második félidőben, összességében 17-15 a Győrnek.
1: És már beviszik a labdát a fal mögé, sőt ki is tudják tenni azt Vámosnak, és Vámos zicserét meg ezúttal Szakó hárította, majd megünnepli alaposan ezt a zicservédést, Hauser pedig hát belement mondjuk így, Csernyánszki ügyesen eldobta magát, aztán indítja Vámos Mirát, és Vámos Mira most meg kapufára lövi az icet, de a túloldalon kipattalamot pedig összeszedik a debreceniek, egészen pontosan Gross, Hámori Konszuel, a rosszabb bejátszása, a De Paula összeszedi azt, és indítja Bófán Veteringet, akinek ez a hatodik gólja a találkozón, megint hárommal vezet az Eto 18-15-re. Az ilyen hibákat nem lehet, nem engedheti meg magának a Loki. Két szélső zicser maradt ki, egy rossz bejátszás, és ebből pillanatok alatt egy helyet három.
0: Nem egy ideges típus Szirágyi Zoltán, tehát aki követik például a női válogatott mérkőzéseit, láthatják, emlékezhetnek rá, hogy tényleg Golovin Vladimir mellett, mögött, aki amúgy szintén, hogy mondjam, nem a leghevesebb vérmérsékletű ember a földön, tehát ő még nyugodtabb, de hát itt most szerintem egy két infarktust hordott ki lábon az elmúlt két percben. Kudor Kittivel, segítőjével beszélte meg, hogy mit lehetett volna másként tenni. Torlejsz Dottir az első gólját szerzi a mérkőzésen, és akkor a nagy változások az abban merülnek ki a szélen, hogy Hagman jött Hovden helyére, tehát a másik szélen nem változtatott. Per Johansson, a győriek mestere ellenben most megint labdája van a mínusz egyre. Ez akkor fog igazán fájni, vagy akkor fognak ezek a kihagyott helyzetek igazán fájni, ha ez a meccs elmegy egyébként ilyen szorosan a végjátékig, és ilyen egy-két gólon billenhet el, vagy múlhat majd egyik vagy másik csapat kupa győzelme. Vámos! Balázs, mi történt Vámossal?
1: Keresztbe lőtte a labdát a kapu előtt, és egyébként, ami érdekes, ha már Kudor Kittit szóba hoztad, amikor legutóbb a Debrecen magyar kupa döntőt játszott 2021-ben, közben De Paula beviszi, és fölélő, de kap egy hetest, meg talán egy kétpetes kiállítás is lesz, de nem. Szóval, ha már szóba hoztad, 2021-ben ugye pont az Eto ellen Debrecenben játszotta a döntőt a Loki, és akkor Kudor Kitti a vezetőedzője volt a Lokinak, mert hogy évközben Vágó Attilát váltotta akkor a kispadon, és akkor egyébként egész jól játszott a Debrecen, sokáig tartotta magát, és csak a végjátékban tudott elhúzni az Eto, és nyert 29-23-ra, és most is itt van Kudor Kitti a kispadon, Szilágyi Zoltán mögött, Hauser pedig a 7 méteressel, vele szemben Placsek is jól érezte a lengyel, hogy hova megy, de a húzott alsóra azért nem ért oda, újra hárommal vezet az Eto 19-16-ra.
0: És Vámos számára eddig tartott a mérkőzés, jön majd helyére vissza Petrus. Isten őriz, ugye ez egy csapatjáték, hogy bárki is levegye a keresztvizet Vámosról. Szilágyi Zoltán jön, és lepacsizik vele, és megöleli, és bíztatja. És Vámos így a testbeszédből azt látom innen föntről, a kakasülőről, hogy elnézést kér, miközben Torlejsz Dottir lő egy óriási zúgó kapufát középről. Négyel léphet el a Győr. Hát igen, a fejlődésnek a része vagy egy állomása az, ami történik most éppen Vámossal. A világ legjobb csapata ellen, meg a világ legjobb kapusai ellen, persze, hogy meg kell próbálni innen, onnan, amonnan, aztán ha nem megy, akkor át kell adni a helyet. Bruno de Paula góljával 20-16-ra 4-jel vezet a Győr a Debrecen ellen.
1: Az az érdekesség, hogy de Paulának ez volt az első gólja, ezt nem nagyon szoktuk meg tőle, de minden esetre ezúttal nem volt szükség rá, vagy nem is nagyon próbálkozott. Egy jó bejátszás és egy szép tóvízi gól, 20-17, tóvízi Petrának ez a második gólja. A találkozón visszarendelik a középkezdésnél a győrieket, mert túlfutottak többen is, és aztán most már rohanás nélkül szinte sétatempóban viszik fel a labdát Hauserék, aztán De Paula, most ő húzódott ki a bal átlövő pozíciójába, és Jörgensen irányít, most jön egy helycsere kettejük között, sőt Jörgensen bemegy a második beállóként a falba, De Paula nem vette észre, hogy akár be is fordulhatott volna, de észrevette azt Jörgensen, hogy átlőhet 21-17, de már ott a Loki a Győr kapuja előtt, de rossz a bejátszás, azonban ezt még összeszedi, és ki is tudja osztani Tóvízi Petra, de hát ezúttal pedig Gross lövését hárította Szakó.
0: 5,5 perc telik el a második félidőből, közte 4, és jön a közte 5-ért a Győr együttese, és a versenybíró Herceg Béla valamit jelez, méghozzá azt, hogy fölragadta a háló, vagy ott az egyik gól után a győri kapuban a háló nem volt legrendezettebb. Adisia Tublán melegít közben a debrecenieknél. Hauser kezében a labda, De Paula kezéből kiperdül, és mivel nem a labdát figyelte Gross, hanem De Paulát, ezért lesz egy szabad dobás, amit megkapnak a győriek. Talán közte öt még nem is volt. Volt közte öt? Szerintem nem volt
1: nem,
0: közte öt.
1: Nem.
0: A legnagyobb különbségért támad a Győr a 37. percben a mérkőzésen. Hauser, és most van a legnagyobb különbség. Dioni Hauser elosztva a góljait. Három az első, három a második félidőben. Összességében 6 ezzel Van Véterinkhez és Tublánhoz hasonlóan 6-6 gólos, és mivel eladja a labdát a Debrecen, nyílhat az olló, és a hétért támadhat az Eto, akkor, amikor a 37. percben járunk.
1: Ennyiben talán hasonlít a tegnapi mérkőzésed, ott is 2 volt a szünetben, 17-15. Igaz, hogy ott aztán egy 7-0-ás rohammal ment el az Eto, vagy 6-0-ás rohammal 8-ra, itt azért közben-közben lőgolt a Debrecen, de itt is nő folyamatosan a különbség. Még akkor is, ha majdnem eladta a labdát Hauser, de a Csernyenszkiról visszapattanott, még elfekve összeszedte. De Paula egyegyezik, hú, ez nagyon csúnya volt, ahogy becsapta Iváncsok Szolticsot, aztán eldötte a hosszú sarokba, 23-17, már 6-tal vezet a Győr.
0: Balogh Balázs, ha vagy a stúdióban esetleg, és van friss részeredményed a Formula 1-es Miami nagydíjról révén, a Debrecen eladja a labdát, és Van Wetering indulása után 24-17, tehát semmilyen olyan dologról nem maradunk itt le, ami miatt körmöt kellene rágni. Szóval, ha van friss részeredményen a Formula 1-es Miami nagydíjról, bármelyik pillanatban szólj kérlek közbe, már csak azért is, mert
2: közben itt ülök természetesen, mert nézem a kézilabda meccset, hallgatlak benneteket, nézem a Forma 1-et. 15 körön vannak már lassan túl a versenyzők. Norris vezet, Antonelli, Leclerc, Piastri, Russell, Hamilton a sorrend, tehát sok változás nem történt, és egyelőre minden nyugodalmas, de ha már ideadtad a szót, és úgy látom éppen időkérés is van, akkor azért egy picit szétnézünk Európa futballpályán is, hiszen nem nagyon volt rá időnk. Azt már elmondtam, hogy a Manchester United 3-2-re legyőzte a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik gólt lőtt és gólpaszt adott, 2-0-ról állt fel a Liverpool 2-2-re, de a végén a 77. percben Mainun gólja döntött, így 3-2-re kikapott, tehát Szoboszlai csapata, Kerkez Milos csereként állt be, Pécsi Ármin a kispadon kapott helyet. Bournemouth Crystal Palace 3-0, ez is egy végeredmény. Aztán a Serie A-ban Bologna Cagliari 0-0, Sassuolo AC Milan nem kis meglepetésre talán 2-0, Juventus Verona a 74. percben 1-1, aztán a spanyol bajnokságban Celta Vigo Elche 3-1, Hetafe Rayo Vallecano 0-2, és a félidőben Betis Oviedo 2-0. Aztán nézzük meg még a Bundesligát. St. Pauli Mainz 1-2, a 95. percben Mönchengladbach Dortmund 1-0, és a 4. percben Freiburg Wolfsburg 0-0. És akkor még az MB2, ugye az friss hír, hogy a Honvéd följutott annak ellenére, hogy nem tudott nyerni Szegeden, hiszen 0-0-ra végzett. De tekintettel arra, hogy a Kozár Miszlány 2-1-re legyőzte a Kecskemét együttesét, így a Honvéd jövőre az első osztályban folytathatja. A Mezőkövesd 1-0-ra verte a Csákvárt, Karcag Szentőrinc 0-1, és BVSC Zugló Videoton 1-0, de kikapott Tiszakécskén 2-0-ra Békés Csaba is, a Soroksár pedig a 35. percben 3-0-ra vezet az Ajka ellen, és akkor most kézilabda.
0: Alicia Tublan szerzi a döntő biztos, hogy legfurcsább és legkülönlegesebb gólját. Történt ugyanis, hogy az időkérést követően elrontják a debreceniek a támadást. De Paula gyönyörűen labdát szerez. Tublan úgy rángatja meg, hogy az már egy másfél perces büntetés biztos, hogy ért volna. Felháborodik a győri közönség, De Paula viszont elindul. Kettőt lép, de kibillen az egyensúlyából. Aztán most büntet egyébként nagyon megveri középen, torláizdott írt a brazil, és szerzi a harmadik gólját. Szóval de jön mellette vissza Tublan is azzal, hogy De Paula kibillent az egyensúlyából, és a földre került. A labda ott hevert parlagon. Tublan fölvette, és majdnem hogy a kezdőkörből az üres kapura tette, mert egy Szakó jó szokásához kíván rongyolt kifelé, mint egy TGV a kapujából. Az első félidőben is volt egy jelenet, amikor a megszerzett labdával majdnem a debreceni térfélig ment előre. 25-18, azért is tudtam ezt ilyen részletesen elmondani, mert egy közben törlés miatt állt a játék De Paula gólját követően.
1: Baranyi újra a pályán a debrecenieknél, Torleif Zottir, Csernyánszki, Baranyi, Csernyánszki majdnem eladta a labdát, de De Paula Dülfer kezéről hozzápattant vissza, utána pedig valóban De Paula szabálytalankodott, és már is a debreceni szabaddobással folytatódik a játék. Baranyi és Gyönyörű bejátszás Csernyeszkitől, de Dülfer elüti a guruló labdát, pedig felszedi ugyan Petrus Mirtil, de már lábhoz ért, Győri lábhoz. Debreceni szabad dobás. Csernyeszki, az egy szép csel lett volna, de abba belelépett Lagerqvist, utána pedig támadó szabálytalanságot fújnak a játékvezetők. Szakó pedig már a félpályán.
0: Kezdőkörben, Szakó a kezdőkörben, igen. Tehát ő úgy érzi, hogy ahogy megvan a labda, hetedik emberként a 7-6-ban ő hozza fölfelé. Hát nem, hogy kísértetiesen, hanem teljesen ugyanaz történik, mint ami egy nappal korábban. De Paula Jürgensen leteszi, Van Wetering, és ebből is gól lesz. Ó, Van Wetering azt mondja, hogy 6 az első, meg 3 a második félidőben. Összességében, bocsánat, 5 az első, 3 a második, és akkor így 8, szóval ez egy 10-4-es rohanás, és ugyanaz a helyzet, mint ami volt a Ferencváros ellen, ott 6-0 volt a rohanás, itt meg 10-4, és egy szabálytalan csere miatt Jürgensen kap egy 2 perces kiállítás, Barta Zoltán vette észre a zsűri asztaltól, hogy ott történt egy szabálytalan csere. Hát közte 8-nál 20 perccel a vége előtt, ez arra lehet jó, hogy a debreceniek számára felcsillanhat a remény, ami 16-14-nél a szünetben jóval erősebben, hát nem pislákolt, hanem világított, villogott, jelzett, az most vissza kell, hogy jöjjön, hogy visszajön-e, vagy sem, az majd kiderül, Szakó! Gyönyörűen csinálja Baranyi Dorottya, egy az egyben megveri Hausért is, illetve elküldi, szokták volt mondani, Gyufáért, Dülfert is, hiába az itzer, Hataru Szakó nagyon nagy védést mutat be. 41. perc, Győr Debrecen, 26-18.
1: Azt hiszem, hogy talán az a legnagyobb dicséret, hogy ez olyan depaulás egyegyezés volt Baranyitól, és körülbelül olyan messze is ugrottak el a győri védők egyébként. De hát Szakó betakarta, de ezeket meg kell csinálni. Tublan Zitzerben, hát őt nem tudja betakarni, visszahúzza a rövid fölsőbe, 26-19. De az, hogy van bátorság ezeket az egy-egyeket megcsinálni ilyen fiatalon, az azért azt mutatja, hogy hát akkor, ahogy szokták mondani, van vér a pucájában Baranyi Dorottyának. Most kihagyta, de ezzel sincsen semmi baja. Én szerintem Szirágyi Zoltánnak sokkal nagyobb dolog, hogy ezt megcsinálta. De most nézzük a győri támadást. Van Wetering átfut egyébként a bal szélről egészen Hauser helyére, aztán vissza. De Paulának készítenek el. Ó, Hauser! Hát ez egy nagyon szép támadás volt. Befuttatták a jobb átlövő helyéről második beállós pozíciójába Dione Hausert, és jött a bejátszás De Paulától, ő meg a léc alá zúdította a győriek 27. gólját, és most már azért Hauser is szépen lassan eljutott hétig.
0: Így bizony. Egyébként visszatérve egy fél mondatra Baranyihoz, emlékeztet nagyon-nagyon a most már a szakmai stábban lévő Kudor Kittire egyébként. Kudor előtt is sokkal fényesebb jövő állt játékosként, hogy a sérülés is nehezítette az ő pályafutását, de amikor feltűnt, és nagyjából hasonló korú lehetett, közben Tublan a szélről megint eredményes, jobb szélről a jobb alsó sarokba helyezi a labdát, ezzel 27-20. Szóval hasonlóan gyors lábbal, fineszes megoldásokat. Tényleg nagyon-nagyon sokra hivatott irányító volt, aki most már ugye a tudását edzőként adja át, úgyhogy Baranyi ilyen szempontból tényleg a legjobb helyen van. A labda viszont most Jürgensennél van, letelt ugyanis a kiállítás Jürgensen. Hauser leüti, elver, balátlövőből menne, ez nálam belemenés gyanús volt. A játékvezetőknél ez belülvédekezés, Hornyák Dórát látta belül Markó Sportás az alapvonalról, Elver kicsit tanástalanul ment előre, és akkor Hausher pedig 7-ről 8-ra, 7-ről egészen pontosan a góljai száma 7-ről 8-ra, és 7 méterről ide előre jön a 4-es vonalra Hausher egy lövő csellel, és a jobb alsóba lövi, 28-20-ra vezet a Győr, 17 perccel a kupadöntő vége előtt. Dioné Hauser a második félidőben 5, az elsőben 3, így jön ki a 8 gól. A 2 8 gólos Van Wetering és Hauser üldözi a 9 gólos Tublant, már ami az egyéni meccseket illeti, a Debrecen meg tisztes távolságból követi a Győrt, 28-20 az Etónak.
1: Juhász Kata is a beállós pozíciójában most már, közben Iváncsok Szoltics pedig elügyetlenkedi a labdát, kicsúszik a kezéből, aztán most már a győriek jöhetnek is, mert ők szedték össze, meg különben is ellépte, meg láb volt, meg minden volt. Christiansen elver, egyegyezik Christiansen középen, akár végig is vihetné, de inkább áthúzzák Hagmannak, Hagmann pedig a rövid felsőt választja, először 9 a különbség. Valahol ott tört meg a Debrecen, amikor talán pont Hauser góljával először vezetett 5-tel az Eto'o, 22-17.
0: Igen, akkor amikor ugye kérdeztem is, hogy volt-e 5 közte vagy sem. Időkérés miatt áll nálunk a játék, 16 perc van hátra, úgyhogy jöjjön Balogh Balázs és a legfrissebb Formula 1-es részeredmények a budapesti stúdióból. Balázs.
2: 57 körös a verseny, Miami-ban 21 kör ment már el. Norris, Antonelli, Leclerc, Piastri, Hamilton, Verstappen, Colapinto és Sainz az első 8-ban, tehát azért nagy változások nincsenek. Verstappen próbál visszakapaszkodni, ugye jó helyről indult, de aztán ott a rajtnál történt valami, ami miatt visszacsúszott, de hát még nagyon sok van hátra. Volt már bent ugye a safety car is, hiszen volt egy baleset, ezt túlélteik a versenyzők, azért hál' Istennek nem sokára folytatódott a verseny, miután elvontatták az összetört autót. Hát röviden ennyit tudok mondani, miközben azért figyelem a kézilabda mérkőzést is, és akkor ha már van még egy pici időm, akkor azt is elmondom, hogy még az NB2-ben ugye zajlik jelenleg is egy mérkőzés, mégpedig a Soroksár, amely ugye a kiesés ellen harcol, most 3-0 vezet a 43. percben az Ajka gárdája ellen, tiétek a szó.
0: Itt egy picivel nagyobb a különbség, 3 gólnál, 9 szám szerint, úgyhogy Placek érkezik majd 16 perccel a vége előtt. Hát az az érdekes helyzet áll elő egyébként, hogy ugye most már azzal, hogy ilyen tisztességes különbséggel vezet a Győr, ugye idő kérdése, hogy mikor fordulunk rá arra a különbségre, amikor a perc per gól hátrányról lehet majd beszélni. De ami még ezen felül pluszban érdekes, így a szezon végére, hogy ez a két csapat még egyszer találkozik majd Debrecenben, azt követően, hogy a Debrecen pedig a Ferencvároshoz látogat, ugye ezeknek a mérkőzéseknek a második hely szempontjából lehet majd a bajnoki második hely szempontjából jelentősége. Hámori Consuela hátulról kap egy visszarántást is, Juhász Zicserét meg Szakó védi. Az első félidőben mondtam, hogy az sok jót nem sejtett a debrecenieknek, hogyha Szakó elkezd lendületbe jönni, és tényleg ünnepelteti magát. Jön a 2 perces kiállítás, középen Dülfer kapja, neki lassan betelik a jegyzőkönyv. Egyébként sárgalap, 1-2 perc, második 2 perc. Az ember előtt hiába védett Szakó, 1/4 órával a vége előtt a labda a Debrecennél, le a szélre, Tublán! Mi történt, Balázs?
1: Szakó most Tublánt is beterítette, hosszú felsőre próbálta lőni a labdát Tublan, de Szakó gyakorlatilag ott állt.
0: Igen. Most már tényleg akkora felületet takart, hogy nem nagyon lehetett meg. Hát a nagy számok törvénye alapján azért ez a 9/9, most 10/9-re változik. Azért ez így is egy gyönyörű eredmény. Zengzúga, hajrá Győr az Eto'o szurkolóktól, és hát a plusz 10-ért támad Hauser, Elver, Per Johansson csapata. Elver egy gyönyörű játék után 30-20, akkor, amikor 1/4 óra van hátra.
1: És jön a Debrecen, mert hogy ők nem adják fel egy pillanatig se, az egészen biztos, még ha a győri közönség most számol, és Tublan most lefordul Elverről, beviszi, és ezúttal a rövidnél. Hát nem tudom, hogy védette Szakó, de minden esetre mellé húzta, túlhúzta a rövidnél a labdát Tublan, tehát ebből sem lett gól. Hát Edu Szakó egyébként 9 védésnél jár, illetve megnézem, hogy ezt esetleg neki írták-e be, de igen, neki írták be, úgyhogy nem is 9, hanem most már 10, sőt, most változott 11 védésre. Jörgensen, megint befuttatják egyébként Van Wateringet egészen a túloldalra, a Hauser elé, és onnan megy vissza a helyére, aztán megy zárni Lagerkvist szintén Hauser elé, tehát valahol az ő környékén lesz a játék, de inkább egy átlövés, oda vitte a zárásba a labdát Jörgensen, aki tényleg az utóbbi időben, amióta bejelentették, hogy meccsben folytatja, közben Hámori is betalál, rájött, hogy ő tud átlőni is.
0: Ismerős a helyzet egyébként, van ilyen légiós a magyar bajnokságban, Dária Mitrievának hívják, a Ferencváros együttesében hasonló mutatókkal rendelkezik, sőt, csapata legjobbja volt a sérüléséig az elmúlt időszakban. 31-21 tehát, akkor, amikor 13 perc a hátralévő idő. Elver kezében a labda, Jörgensen a bal átlövő helyén, Elver középen leteszi a szélre. Van Wetering nevét már viszonylag régen lehetett említeni, Haushér. 13 perc, tehát a hátralévő játékidő, Jörgensen le a szélre, Van Wetering eléggé nehéz helyzetből Placekot lábon lőtte, ott ezt nem nagyon lehetett megoldani. Ez lehet, hogy ilyen holland sajátosság, hogy teljesen mindegy, hogy milyen a szög, ha szélsők vagyunk, akkor is, ha labdát kapunk, ugye Angela Malesteinnek ez szokása, hogy teljesen mindegy, hogy honnan, bár mondjuk ugye ő jobb szélről szokta ugyanezt végrehajtani, Van Wetering a bal oldalról hajtotta végre.
1: Igen, főleg, hogyha már ott áldogál régóta, és nem kapott labdát, akkor beviszi. De ez egyébként általában ez a szélsőkre jellemző. A
0: Dafke csak azért is, igen, ha már mindegy, megkaptam, teljesen mindegy. Mondjuk egyébként közte 10-nél belefért, Per Johansson nem is teremtette le egyébként emiatt. Hámori leteszi a szélre Tublan, megpróbálna lefordulni, nem jár sikerrel, de aztán elveszíti a labdát a Debrecen. Elver Szakó, megint a kezdőkör. Megint a kezdőkörben.
1: Egyébként zseniális. Szakónak terjed egy videója a YouTube-on, még meccmezében felment, csinált egy lövőcselt és gólt lőtt belőle egy ugyanilyen támadás végén.
0: Elképesztő. Elképesztő. Tehát iszonyatosan bele tudja magát hergelni a meccsekbe. Ugye, mondom, csak visszautalni tudok az első félidős mondatra, egy kínait, egy légi paszt próbált volna eladni most az Eto, hát nem volt meg az egyetértés, tehát Haushér a hűlt helye volt, már ott a győri játékosoknak ketten is voltak, egyikük sem tudott oda, vagy egyiküknek sem lett volna jó ez a labda. Juhász harcol ki, egy 7 méteres plusz, Haushér megkapja a második 2 perces büntetését. Dál melegít a győrieknél Stanko, melegít a győrieknél Fodor, pályára lép a győrieknél. Hát szépen lassan mindenki egyébként, aki be volt írva a jegyzőkönyvbe, megkapja a lehetőséget. Tublán pedig a 10. góljáért, hát az rész siker lehet, hogy ő lehet a mezőny meg a döntő legeredményesebbje. Szakó vele szemben, Szakó! Hát kész, lenullázta most már Tublánt is. Ez 9-ből 9 volt Tublánnál, és azóta 3-ból 3 Szakónál. Elképesztő.
1: 12. védése. Tegnap ugye Szemerei Zsófi, ma pedig Szakó az, aki megrántotta az Eto szekerét, én szerintem a 2 gólos hátránynál. Per Johansson időt kér, mi meg akkor Balázsnak, Balogh Balázsnak adunk időt, hogy összefoglalja, mi történt a Forma 1-en.
2: Én visszadobom a labdát, hogy szerintetek mi a sorrend, úgyis hallottátok már kétszer, és nincs sok változás.
0: Ez egy nagyon jó becsapós játék lenne, ha belemennénk, de akkor én meg azt kérdezem tőled, hogy Van Wetering és Haushér szerinted hány gólos, miközben Kimi Antonelli a 3. helyen autózik?
2: Na hát kérlek szépen, Norris, Antonelli és Piastri a sorrend az első 3 helyen, aztán Hamilton, Verstappen következik. Hát ketten együtt szerintem 14.
0: 16, majdnem. Pont annyi tévedtél, mint én Antonelli helyezésében, ugye a 3.
1: Azt akartam megkérdezni, hogy ellenben ki a 8.
0: Igen, na hát kicsit elszórakoztatjuk magunkat, mert hogy a körmünket nem fogjuk...
2: Lökler, Balázs, Lökler.
1: Köszönöm szépen.
0: A 10 ujjunkról a körmöt nem rágjuk le itt a kupadöntőben. Egyértelmű egyébként, Balázs, a felvetésedre a válasz az az, hogy egyértelmű. Ugyanúgy, mint ahogy tegnap Szemerei, ma Szakó,

0: hogy megkaphassa a labdát nagyjából. Placsak elvégzi az oldalbedobást, aztán Hámori Consuela kérte el. Egy picit azért a 31-21 után elkezdett olyan flugos futammá válni a mérkőzés, mint a mindkét együttes már nagyon várná a végét ennek a mérkőzésnek. Csernyánszki Torlév Zottit le a szélre, beviszi Petrus. Na, Petrus viszont nagyon szépen eltette Szakó talpa alatt a labdát, úgyhogy megint 10-en belül a Loki, 31-22.
1: És lassan az idő is 10-en belül lesz, mert hogy az 50. perc végénél járunk. Idamari Dál úgy lesz magyar kupa győztes, hogy aktívan kiveheti a részét ebből a sikerből, hogyha pályára kerül. Intenzíven melegít a győri kispad mögött. Elver, Lagerquist, és aztán akkor most már Elver, Jörgensen, Christiansen le a szélre. Akban nem viszi be a labdát, kicsit passzív gyanúsan adogattak a győriek középen, de aztán Veronika Christiansen megunja, és Csernyánszkin próbálna egyezni. Fodor le, mert hogy tart még a győri kiállítás. Szakó vissza, ez a bejátszás nem jó. Volt egy mandínerezés, közben Juhász fölborítja Jörgensen, semmi szükség erre, pláne nem 9 gólos különbségnél. Isten őriz, hogy bárki is megsérüljön. Említettem, hogy a Debrecen számára a bajnokságban maradtak nyitott kérdések, a Győr számára ellenben a címvédés a Bajnokok Ligájában ott lebeg, és ez a legfontosabb feladat az EUDETO játékosainak számára. Benny Hill zenéjét alá lehette vágni az elmúlt jelenetek alá. Jörgensen telibe találta kétszer és a saját csapattársát, és végül is róla ment ki a labda, mindezt úgy, hogy az Eto volt támadásban. És hogy fogalmaztál, milyen kézilabda volt az elmúlt percekben? Ilyen, nem is tudom, mi volt pár a jelző rá. Tehát ugye itt ezek a rontott passzok, meg a most az, amit Jörgensen csinált. Igen, érzi a Győr is, hogy ez a meccs már megvan, és hogy peregjen le az idő. Azt mondja, hogy 9, a mínusz 8-ért jön a Debrecen, 9-en a vége előtt, 9 perccel.
0: Csernyánszki lentről fölfelé, ez egy tipikus lövés Csernyánszkitől, csak amikor Szakó elkapja a fonalat, akkor ebből nehéz gólt szerezni. Ment arra a sarokra Szakó, és ült lefelé, de fel tudott még nyúlni, és megfogta ezt a lövést is. És akkor pályán van Dál, ő az utolsó, akit pályára küld Per Johansson már, hogy abból a szempontból, hogy ő volt az a játékos, aki eddig egy másodpercet nem töltött a döntőben a pályán. Elver, Hauser visszajött, Stanko is a pályán, és becselezi magát, aztán ugyan mellé pöttyint, ide jön egy 7 méteres belül védekezés, és Szakó szerinted azért jelentkezik, mert hetest akar lőni.
1: Egyébként igen, és nézd meg, elindul fölfelé, azért jelentkezik, mert nem már. Azért ennél komolyabb a magyar, de jó, Hauszérnek volt annyi lélek jelenléte, valamit odasúgott neki. Hauszér elküldi az egyenesbe Placseket, ő meg visszahúzza Joni Hauszér. Az egyébként Sónak óriási lett volna, de talán azért, hogy mondjam, egy magyar kupa döntőben nem, szóval azért ez nem.
0: Nem, de aztán lehet, hogy mi láttuk ezt máshogy, lehet, hogy csak mondani akart valamit.
1: Nem, de oda ment a 7 méteres vonalhoz, tehát tényleg elég magasan ülünk itt a tatabányai sportcsarnoknak. Ez az adottsága, hogy nagyon-nagyon a sajtó munkatársak a legmagasabb részén ülnek ennek az egyébként tényleg csodálatos létesítménynek. Szóval a testbeszédből meg a meneteléséből nem tudtunk másra következtetni, de aztán utána Hauszér nyugtázta a jó tanácsot, most Csernyánszkinak
0: kis mondott valamit
1: egyébként. Óriási formában határú Szakó, Csernyánszki meg, ahogy szokták volt mondani, a kapus szeme közé lövi, ahogy bont lefelé Szakó, húzza fölfelé a labdát, 32-23, 7 perccel a vége előtt.
0: Egyébként Szakó az a típusú játékos, hogy ha nálad véd, akkor rendben van, ha az ellenfél csapatában, akkor nagyon nincs rendben. Hauser, Stanko egy ütközés után le tudja húzni még Hagmannak, és a lövése ugyanát csörök Placseken, de Placsek hárítja, mert hogy vissza tudott lépni, és ha jól látom, akkor
1: Petrus
0: Mirtilnek jön lefelé, úgyhogy lehet, hogy elerett az orravére, igen.
1: Új, nagyon, igen.
0: Igen, az ütközés nyomán, amikor Stanko felkenődött a két debrecenire, erőlépő debrecenire.
1: És törölni is kell egyébként, ott van, és egy nem túl nagy, de vérfolt. amit törölni kell, és akkor most jön Szerszien Ugolen, illetve Jovana Jovovics, mint újdonsült orvosok debreceni részről. Szilágyi Zoltán is érkezik. Hát igen, ezt kellene

0: elkerülni, amennyire el lehet kerülni. Ebben azért szándékosság nem volt, ez egy, ha már zajlik a Forma 1, ez egy tipikus versenybaleset volt, ami történt. Ettől még ez borzasztóan fáján Petrusnak, és ez egy nagyon kemény ütközés volt. És mivel Petrushoz nem érkezett ápolás, azt beszéli meg a játékvezető a zsűri asztal, hogy ő számára három támadásig ugrott a döntőben való szereplés. Tublán helyén Grosjean a pályán egy ejtéssel próbálkozik. Dalme gólt szerez átlövésből! Hát ez hihetetlen! Annyira látszott rajta, hogy gólt akar szerezni minden áron. Ha az ég a földdel összeér, akkor is átlövésből jön a debreceni válasz. Torlejsz Dottir volt, így van, Torlejsz Dottir. De hát a döntő egyik legkülönlegesebb gólja, azt mondtam, hogy Tublani az egyik legnagyobb sztori, meg ez a dál átlövés gól. A dán beállós, aki vészmegoldásként érkezett, hát az égieknek megköszönheti itt a sérüléseket, meg egy csomó mindent most a szó jó értelmében, tessék érteni, Isten ősz, hogy bárkinek is sérülést kívánnánk, de élt a lehetőséggel. Aztán könnyen lehet, hogy ez a fél év számára rögtön egy triplázást hoz, a bajnoki cím és a kupagyőzelem másodpercek kérdése, a BL győzelem pedig majd jön június elején, első évén.
1: Június 6-7.
0: 6-a, 7-e, szombat, vasárnap.
1: Így van, Elvernél a labda, aztán Hauser előkészítenek Stankónak az átlövését, simán blokkolják, de az alapvonalon megy ki, úgyhogy a sarokból hozhatja Hagman játékba a labdát, megtette. Hauser, Stankó egy helycsere Elverrel, Elver pedig labda pattogtatással ment be. Véd ugyan Placsek, de kap egy szabad dobást a dán irányító, és Idamari Dál fogja majd a szabad dobást elvégezni. Megtette ezt is. Hauser, Elver, 5 perc a hátra a Magyar Kupa döntőjéből. Hauser átfűzi magát, azon szétlövi a kapufát. A 10. gólja nem jön össze a hollandnak.
0: 5 percen belül tehát, és a mínusz 8-ért jön most a Debrecen, Csernyászki. Leteszi a szélre, Gross és Szakó a kapufára üti, rúgja a labdát, nem tud Gross túljárni Hatadu Szakó eszén, őt élteti most a győri közönség, és akkor Hauser kezében a labda, 4 perc, 30 másodperccel a mérkőzés vége előtt a szó a budapesti stúdióé.
2: Antonelli vezet, Norris, Verstappen a sorrend az elején, úgyhogy vannak bizonyos változások, de hát voltak kerékcseik is a Miami nagydíjon, és van még hátra a versenyből 26 kör. Hát én megvárom a kézilabda meccs végét, remélem ti is megvárjátok itt velem az F1 végét.
0: Az üzleti ajánlat nem hangzik rosszul, de én inkább lehet, hogy Idamari Dállal ünnepelnék, hogyha lehet, mert Idamari Dál a legharcosabb győri szerzi a második golyát, most pedig labdaszerzés után Stankót hozza játékba, és Stankó is betalál, tehát nem, hogy mínusz 8 nem lesz, hanem mínusz 11 debreceni szempontból. Kevesebb, mint 4 perc van hátra, egészen pontosan 3,5 perc. 35-24 a mérkőzés állása.
1: És 3,5 perc van még hátra a találkozóból. Egyébként dágolja egy gyönyörű Hauser bejátszás, egy no-look passz után, egy oda nem nézős passz után született. Most Hargitai Gábor egy pillanatra megállította a játékot, aztán mehet tovább most már. Hámori és Csernyánszki passzolgat Torlejsz Dottir. Hámori Consuela ezúttal is beviszi, és ezúttal is véd Szakó, a kipattanót összeszedi Dülfer, és labdavezetéssel megindul Szakó. Aztán Stankó meg nem tudja Hauser passzát összeszedni. Azért itt a végén már vannak koncentrációs hiányosságok mind a két csapatnál.
0: Hát nem csodálom, azért két nap alatt két mérkőzés, Torlejsz Dottir, Szakó újabb védés, Hagman indul a 36. győri gól a bal alsó sarokban. Natali Hagman a másodikat szerzi a meccsen. Szakó ennél jelentősen több védésnél jár, az biztos. Egészen pontosan azt mondja, hogy 15 védés Hatadu Szakó nevelet. Köszönöm, Balázs, hogy mutatott. 20 győri gól a második félidőben, és mindössze 10 debreceni. Hát az óriási különbség ez ebből alakul ki. A második félidőben nyílt meg ekkorára az olló.
1: És megint a kapus teljesítmény. Azért azt mutatja, hogy mennyit számít ilyen szinten a világ élmezőnyének a szintjén egy meccset eldöntő kapus teljesítmény. Szakó indít, Dál összeszedi, de ott vannak a nyakán, mégis le tud fordulni, és egy hetest kiharcol. Nagyon türelmesek voltak egyébként a játékvezetők, megvárták, még Dál lefordul. Ezt ha előfújják, akkor csak 9-es, ha már befordult, akkor viszont már 7 méteres.
0: És még 2 perc
1: Tublannak. És még
0: Tublannak.
1: Egy 2 perces kiállítás Alicia Tublannak, aki egyébként ugyanúgy nem tudta meglőni eddig a 10. gólját, pedig azért próbálkozott, mint ahogy az előbb ugye Hauser is kapufára durrantotta, és most 7 méteresből akár Hausernek meg is lehet.
0: 57 perc, 57 másodperc játék után Hauser betalál, és akkor ezzel ő a mezőny legeredményesebbje. 3 az első félidőben, 7-esből 7 a másodikban, vagy 7 méteres vonalról jön a 7. a másodikban, és így a 10, és 2 perccel a vége előtt csendül fel először itt a tatabányai multifunkciós csarnokban a győri tábolból a kupagyőztes ritmus, hiszen 37-24-nél nincs az a forgatókönyv, nincs semmilyen olyan tényező, ami miatt ezt ne lehetne kijelenteni. Ezt korábban is ki lehetett már jelenteni, de most innentől kezdve tényleg másodpercek kérdése, hogy ez valósággá váljon. Ivan csak Szoltics kezében a labda, Hámori egy picit dadog a kezében, és azért egy fricska Hámoritól Szakónak egy köténygól, és akkor egy rossz bejátszás győri részről. Ivan csak Szoltics egy picit meglepődött, hogy össze tudta szedni a labdát. Fodor lejönne, hogy Lagerqvist menjen be, azért ez is egy beszédes jelenet, hogy 37-25-nél a 60. perc legelején úgy cserél még Fodor, hogy tehát mint hogyha 0-0 lenne a mérkőzés állása. Hámori Konszuéla kezében a labda, valószínűleg a kupadöntő utolsó debreceni támadása. Eladja a labdát a Debrecen, mondom én, de ott történt középen egy szabálytalanság, úgyhogy Juhász végezheti el a szabaddobást. Iváncsok Szoltics térül fordul, kiharcol egy szabaddobást. Lesz-e még a győrieknek lehetősége a kupadöntőben? Ez itt a nagy kérdés. Törlés miatt áll a játék, úgyhogy egy gyors első hármat, csak az első hármat, Balázs, amíg törölnek a Forma 1-ben.
2: Antonelli, Norris, Verstappen és a negyedik Leclerc.
1: És akkor Juhász Kata szabaddobásával folytatódhat a játék. Az utolsó 24 másodperc. 37-25-re vezet az Eto a Debrecen ellen, és kimondhatjuk, hogy 16-szor nyeri meg a női kézilabda a Magyar Kupát. Ez egy átlövés, ami a sáncról az alapvonalon pörög ki, úgyhogy még egy sarokdobás a Debrecennek. Ottra ráviszi megint Csernyánszki, Iváncsok Szoltics, Csernyánszki lentről fölfelé. Azért megjött az a tipikus Csernyánszki gól, 37-26, és ez a vége. 16-szor a női kézilabda a Magyar Kupa történetében. Az Eto'é a serleg, ugyanis Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. Nagyon-nagyon kérdéses volt, hogy a két csapat hogy bírja majd egymás után kétszer, hogy játszania kell, vagy két nap egymás után játszania kell. A győrieknek azért ebben van rutinja, a Magyar Kupákat, illetve a Bajnokok Ligája négyes döntőjét is illetően, de azért nem kezdett rosszul a Debrecen, annak ellenére is, hogy az elején 2-0-ra elhúzott az Eto, pillanatok alatt visszajöttek 2-2-re, sőt, átvették a vezetést, sőt, kétszer, akár a két gólos előnyér is támadhattak. Ez azonban nem sikerült, és 7-4-nél, mármint Győri előnynél kénytelen volt időt kérni Szilágyi Zoltán. Szakó elkapta a kapuban a fonalat a győrieknél, és ráadásul azért Bofan Wettering indulásból többször is volt eredményes. Érdekesség, hogy elején nagyon nehezen lőtte át a debreceni falat az Eto. Azt azért tudni kell, hogy a debrecenieknél Szabó Nina mellett ma már Jovovich és Szeszien Ügyölen is hiányzott, és azért a rotációban ez meglátszott. Egyre növelte az előnyét az Eto, ennek ellenére a szünetben még csak 16-14 volt. Egy kicsit hasonlított a Ferencváros elleni Magyar Kupa elődöntőre. Aztán a második félidő eleje szintén, ugyanis Szakó gyakorlatilag lehúzta a rolót, egészen fantasztikusan védett. 22-17-nél Hauser góljával vezetett először 5 góllal a Győr, és innentől kezdve már nem volt megállás. 24-17-nél, illetve 29-20-nál is időt kért Szilágyi Zoltán, de innen már folyamatosan nőtt az Eto előnye volt, 12 és a vége pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26, 16-szor kerül Győrbe a női kézilabda magyar kupa serlege, a döntő legjobb játékosának pedig a 8 gólig jutó Bofán Véteringet választották.
0: És akkor én azt hiszem, hogy ezekkel a szavakkal adhatjuk vissza a szót a budapesti stúdiónak. Tehát kupagyőztes a Győr, második helyezett a Debrecen, harmadik a Ferencváros, negyedik a Moson-Magyaróvár. Ez volt a Török Bódog női magyar kupa négyes döntője Tatabányáról, Dany Zoltán hangmérnök kollégánk nélkül. Ez a közvetítés nem jöhetett volna létre, Zoli, neked is nagyon szépen köszönjük. Cseszregi Balázs nevében pedig engedjék meg, hogy írbúcsúzzak innen Tatabányáról. Kupagyőztes, tehát 16-szor a Győr, és akkor szurkoljanak Balogh Balázsnak, hogy a Forma 1-es nevekkel a legnagyobb barátságba tudjon kerülni, mert hogy innentől kezdve, ha nem is élőben, de követnie kell az eseményeket. Balázs, földobtuk a labdát, csap le, kérlek.
2: Köszönöm szépen. A Győr tehát megnyerte a kupát. Antonelli, Norris és Verstappen, ez a sorrend az első három helyen, és Leclerc, valamint Piastri, illetve Russell követi a versenyzőket. Hamilton van a hetedik helyen. És akkor most kapcsolunk kézilabda ügyben Marosán György állandó szakértőnkhöz. Hát Gyuri, azt beszéltük itt a szünetben, amikor még két gólos volt a különbség, hogy nem tudod elképzelni ezt a forgatókönyvet, hogy még több izgalom legyen. Hát gyakorlatilag nem lett izgalom.
3: Igen, hát ha már Forma 1, akkor hadd alkalmazzak én egy Forma 1-es példát. Rajt félgyőzelmet aratott a Győri Audi Eto KC. A második fél időben az első pillanattól kezdve, vagy talán... ha nagyon ki akarjuk centrizni, akkor a 34. perctől nyílt az a bizonyos olló, és a Debrecennek már az is komoly nehézséget okozott, hogy ne legyen ez egy folyamatos nyílás, és ne alakuljon ki egy 15-20 gól közötti különbség, de tetemes 11 gólos előnyt alakított ki a végére a Győr, ami nem lehet mondani, hogy nem volt megérdemelt, mert valóban elfogyott a Debrecen a második fél időre, tehát rengeteg technikaiba jellemezte őket, illetve Sacco 50% fölött védett a második fél időben. Főleg szélső játékosai a Debrecennek hibáztak sokat, mind jobb szélről, mind bal szélről, tehát pozícióban. Ugye Alicia Tublant kiemelt, de ugye leginkább a 7 méteresek értékesítése kapcsán emeltük ki. De Vámos Mira 5 lövésből 1 gólt szerzett, Gross Vivien 4 lövésből 1 gólt, Petrus Mirtil 4-ből 2-t, még egyszer Alicia Tublan pedig 6 lövésből 3 gólt, tehát ez jól érzékelhető az adatok alapján, hogy Fakó megbabonázta az ellenfél szélsőit, és ezeknek az adatoknak, illetve a technikai hibáknak volt köszönhető az, hogy nem tudott a Debrecen meccsben maradni, nem tudta izgalmassá tenni a mérkőzést.
2: Szoktuk mondani ugye csapatsportákban, hogy az alapja mindennek az, hogy védj egy jó kapust, de hát az egy kellemes gond, amikor valakinek két jó kapusa van, mint a Győrnek.
3: Bizony, hát akinek két ilyen jó kapusa van, ő Bajnokok Ligáját szeretne nyerni, és minden bizonyan meg is fogja tenni, címet fog védeni, kell, tehát az ilyen szintű csapatnál kell a két ilyen kapus, hogy visszaemlékszünk ki, 3 évvel ezelőtt talán gyorsan telik az idő, lehet, hogy már több is volt, amikor 3 világklasszis kapusa is volt a Győrnek. Az is egy taktika, bár akkor meg túl nagy a tumultus, ahogy szoktuk mondani, az sem jó, hiszen 3 kapusból azért nehéz, hogy minden 3 elégedett legyen a játékpercével. Viszont idén Sacco Szemerei kiváló páros, jól kiegészítik egymást, minden kerek, minden komplex a Győrnél, mind a keretnek az összetétele, a csapatnak a játéka, a hangulat, a fegyelem, példaérték.
2: Marosán Györgynek köszönjük szépen, a Győr tehát 16. alkalommal megnyerte a Magyar Kupát, de a Győr labdarúgó csapata még nem nyerte meg a labdarúgó NB1 küzdelem sorozatát, bár jó esélye van még így is rá, hiszen ma a Ferencváros 5-0-at tudott nyerni az Újpesten a Megyeri úton. Sorrendben Zakariasen, Kanikovszki, Zsozef 2-szer, valamint Abufani szerzett gólt. Újpesten a mérkőzés azért nem volt indulatoktól mentes, főleg a szurkolók között, mert 11 néhány percig állt a játék, rendbontás volt ugyanis a nézőtéren. Azonban a lényeg az, hogy a Ferencváros nyert, így megőrizte esélyét annak, hogy az utolsó fordulóban dőljön el, hogy ki legyen az aranyérmes, a Győr vagy a Ferencváros. Most hallgassuk meg, hogy a találkozó után, a derbi után hogyan értékelt a Ferencváros mestere Robi Kín.
4: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben látta ma a csapata igazi erejét? Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
5: A gólok nem csak minőségek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
4: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikovszki egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góla sikerült kettővel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is, akár ide említhetném Kanikovszki mellé Zakariás Szent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
5: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakariás Szent meg Kanikovszki talált meg be, mert ő a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kérezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
4: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezetőgólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben, időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott ma.
2: Robiként hallottuk tehát a Ferencváros mesterét, most következzék az Újpest vezetőedzője, Szélesi Zoltán.
5: Pár napja volt egy olyan mondat, és egyben óhaja, hogy jó lenne nem lerombolni azt, amit eddig felépítettek itt a tavasszal. Ez történt ma?
6: Hogy nem mondjak olyat itt a dühömben, a érzelmi kis háborúmban, ami esetleg valaki ténylegesen súlyosan megbántana, inkább nem válaszolok erre, jó? Ezt majd holnap tiszta fejjel inkább nyugodtabban válaszolok erre, nagyon szívesen. Nyilván nem erre készültünk, úgyhogy ezt majd holnap tiszta fejjel, túlságosan indulatos vagyok most per pillanat, hogy nem válaszolok erre.
5: A mérkőzésből van olyan pillanat, amit sorsfordítónak vagy döntőnek tudna megnevezni?
6: Nehéz olyan pillanatot kivenni, de mégis ki kellene talán, akkor azt gondolom, hogy a harmadik kapott gól. 2-0-es fordi vezetés után azt gondolom voltak helyzeteink, akár az Árnának a helyzetére gondolok, amivel gólt lehetett volna elérni, lehet, hogy más lett volna akkor a mérkőzésnek a képe. Úgyhogy a harmadik találatot abszolút nem akarom, és nem is szeretném a játékvezetőket semmilyen rossz szinten feltűnni, de nekem lesnek tűnt, de megvan a szabály erre, labdabirtoklás váltás történhetett, esetlegesen, még egyszer mondom, nem befolyásolta talán úgy a mérkőzést, de számomra mégis az a harmadik kapott gól. 2-0, azt gondolom, hogy a fél időben felráztuk a srácokat, azt gondolom, hogy egy-két jó akciót sikerült kialakítani, ezt gólra kellett volna váltani, és akkor talán másról beszélhetnék most itt.
5: A legnagyobb lehetőséget ott a Juhics, Matko összjátéknál, vagy akciónál látta a gólszerzésre?
6: Több helyen láttam gólhelyzet szerűséget. Összességében a statisztikában most belekukkantottam, ilyen 0,6-os volt a ténylegesen kidolgozott gólhelyzetünk, az XG, a Fradinak 1-3, 1-1-35, tehát ők is szépen felülrúgták magukat, igazság szerint, amiben belerúgtak, az a jobban a fősőbe bement. Úgyhogy lehet, hogy az a helyzet volt a mi részünkről, az a probléma, hogy nem váltottunk akciónkat gólra.
5: A derbik tekintetében egy igencsak nehéz örökséget vettek itt át. Ezen egy tavasszal egyelőre nem sikerült kozmetikázni, de ha picit előre tekintünk, akkor a következő szezonban, hogy látja, hogy érzi, mennyire lesz ez kritikus, hogy ezt a hegemóniáját a Ferencvárosnak itt a derbik tekintetében ezt mi hamarabb meg tudják szakítani, mert azért érződik, azt gondolom, a frusztráció meg a feszültség itt a stadionban is.
6: Sajnos igen, bizonyára, hogy nyomot hagyott, és talán a legfájdalmasabb, hogy ennyi embert ki tudtunk csalni a derbire, és nyilván nem arra készültünk, nem ezt szerettük volna nekik adni, mutatni, úgyhogy ebből kiindulva is biztosan, hogy ez egy fájdalmas pont, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult a ma este.
2: Szélesi Zoltánt, az Újpest vezetőedzőjét hallottuk. Itt a műsorban már megszólaltak mérkőzés után élőben Hajdú Attila, a Ferencváros korábbi kapusa. Hát úgy gondoltuk, egy újpesti legendát is megszólaltatunk arról, hogy éli meg ezt az újabb 5-0-ás vereséget a Ferencvárostól. Következzék most Nagy László.
7: Amikor beszélgettünk egy pár nappal ezelőtt, akkor egy pozitívabb, az Újpest szempontjából pozitívabb meccsképet vázoltál fel. Mi az, amit kaptál ettől a találkozótól, milyen gondolataid vannak erről?
8: Hát kérlek szépen, egy biztos, hogy a derbi hangulatot a közönség megteremtette, hiszen teltházas mérkőzés volt, ha jól láttam, úgyhogy nem tudom pontosan mennyi a befogadó képesség. Remek hangulat, az első fél időben még azt mondom, hogy az Újpestnek is volt lehetősége, de hát nem olyan nagy zsitszer, viszont azt kell, hogy tudomásul vegyük, hogy a második fél idő már egyértelműen a Ferencvárosé volt, és hogy ekkora különbség van. Csapatilag is, és egyéni képességek alapján is így egyértelmű volt a győzelem. Tényleg hát volt két helyzet, azt mind a Ferencváros kihasználta, berúgta Újpestnek 2-3 lehetősége, és hát semmi nem történt. És a második fél időben már a közönség is, hát hogy mondjam, hát elment a kedve az egésztől megint. Nem megfelelő kifejezésekkel ikvette a csapatot, hogy milyen a játék, de hát addig, amíg az Újpestnek legalább hasonló képességű játékosokat nem igazolnak, addig nem várható. Az eredmény pedig nagy elvárás volt, mindenki abba bízott, hogy most meg lehet szorítani a Ferencvárost, mert ugye volt egy 7-2-es győzelem, bár utána 2-0-ra kikapott a csapat a Felcsúttól, de hát játékosok. Hát, hogy mondjam, 2-0 után teljesen alárendelt szerepet játszottak. Én ettől, úgymond a játékosoktól nagyobb hozzáállást, jobb hozzáállást, nagyobb derbit vártam. Tehát így csak az közönség tette meg azt, amit meg kellett tenni. De hát ezt már ők sem tudják elviselni, hogy több mint 11 éve nem tud nyerni a csapat a Ferencváros ellen.
7: Akkor ez lehetett annak a kirohanásnak, szurkolói kirohanásnak a hátterébe, hogy ennyi nyeretlen mérkőzés van a Fradi ellen, vagy esetleg valami más is el tudsz képzelni?
8: Nem, más nem. Hát az, hogy most már nem tudom hány, tényleg 11. éve, minden nap azt várják, hogy nyerjen a csapat a Ferencváros ellen is, és nyerjen, vagy jól játszon a csapata. Van egy kiugró mérkőzése, mondjuk itt ma, ahogy említettem, a 7-2-es Nyíregyháza elleni eredmény, de hát ez kevés. Szóval addig, ameddig a csapatot nem építik úgy fel, nem kerülnek Újpestre olyan játékosok, és nem lesz olyan szakmai stáb, aki tényleg olyan eredményeket tud felvonultatni, mint a Ferencváros hasonlót, mert azért nem egyik napról a másikra megy, ez tény és való, de ezzel a játékos állománya véleményem szerint nagyon-nagyon sokat nem várhatunk. Egyet biztos, hogy igen, az, hogy fussanak, küzdjenek, és próbáljanak minél jobb játékot mutatni ezen a mérkőzésen, semmi veszíteni valója nem volt az Újpestnek. Tehát lehetett volna bátrabban, nyugodtan játszani, úgy is lehetett volna 5-öt kapni, de akkor legalább a közönség ezt szerintem elfogadta volna, így meg hát igazából nem mutattak semmit. Még mondom, az első fél idő 30. percig, amikor megkapták a második gólt, onnantól kezdve hát nagyon gyenge játék folyt.
7: Akkor egy utolsó kérdés a jövőt illetően, hogy nyáron mi az, ami szerinted várható az Újpesttől, mennyi játékos fog távozni, vagy mennyinek kellene távozni ahhoz, hogy ez egy ütőképes Újpest legyen a következő szezonra, illetve mikor lehet megfogni szerinted a Ferencvárost?
8: Én azt már nem merem mondani, hogy mikor lehet megfogni, csak akkor, ahogy említettem, hogyha ezt a csapatot újraalakítják, tehát egy jó, hát most már nem azt mondom, hogy 4-5 játékos, de már legalább 8 játékost illene olyat vásárolni, vagy megszerezni, akik hát a futballtudásukkal legalább elérik azt a szintet, amit a Ferencváros játékosai. Hát itt bármelyiket veszem alapul, a Ferencváros játékosokat mindegyik egyéni képességek alapján jobb, mint az újpesti játékosok. Elnézést, egy újpesti játékosként volt edzőként kell ezt mondanom, de sajnos ez az igazság, és nem véletlenül az, hogy nem tudunk nyerni, mert nem tudunk olyan játékosokat venni, akik föl tudják venni a versenyt egyénileg, csapat szempontjából is a Ferencváros.
2: Nagy Lászlót hallottuk, az Újpest legendáját, a Ferencváros tehát 5-0-ra győzött a derbin a Megyeri úton. A harmadik helyért is nagyon izgalmas mérkőzést játszottak ma, és a Paks kemény küzdelemben 5-2-re legyőzte a Debrecent, ezzel lépés előnybe került, hiszen több a győzelme, mint a Debrecennek. De hogy hogyan értékeli a mérkőzést a hazaiak vezetőedzője, most hallgassuk meg Bognár Györgyöt.
9: Gratulálok a győzelemhez. A rutin meghozta az átütő erőt, a hatékonyságot, amit látni szeretett volna?
10: Köszönjük szépen, szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, hát ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nagyon hatékonyan játszottunk ma szerintem célirányosan is. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, mert küzdelemből jelesre vizsgáztak ma is.
9: És voltak szép egyéni villanások is. Mivel ingatták meg a Debrecent?
10: A második fél elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött.
9: És aztán cseréjezeke is betalált. Miért érezte már ott a fél időben a Bévárdi Zeke cserét?
10: Mert egy kicsit visszafogott volt a Zsombor itt a jobb oldalon, és a Siével már játszottuk annak ellenére, hogy ballábas a jobb oldalról befele játékot. Gondoltam ebből is, hát gólt is szerzett, tehát azt gondoltam, hogy ebben ő hatékonyabb lesz ma, és hát így aztán a két ballábas játszott a két szélén.
9: A döntőt megnyerték, mert hogy így nevezte ezt a mérkőzést, így nevezte ezt a mérkőzést, szóval a bronz is meg lesz?
10: Hát nagyon remélem, egy mérkőzésünk van, azt meg kell nyerni, mert különben nem biztos. De szerintem nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
2: Bognár Györgyöt hallottuk, Zinger Kocka Henrietta, a debreceniek vezetőedzőjét, Sergio Navarrót is megszólaltatta a találkozó után.
9: Ma nem ünnepel bronzérmet csapata, amely kétszer talpra állt. Utána miért nem sikerült?
11: I think that we play well in the first half. We fight a lot against a really good team.
12: Az első fél időben jól játszottunk, és nagyon sokat harcoltunk egy jó csapattal szemben. Sikerült kétszer is egyenlítenünk, ami nem könnyű feladat. A második fél időben már jobban játszottunk, aztán kaptunk egy gólt, egy szögletet követően, és utána pedig a játékunk picit már nem volt jó, nagyon sok hibával játszottunk. Ebből tanulnunk kell, és készülnünk kell a következő találkozóra.
9: Ez a vereség most itt a finishben mennyire lehet demoralizáló? Mi lesz legfontosabb a következő héten?
11: I hope nothing because we have lost only 3 matches in.
12: Remélem, hogy ez semmit sem fog befolyásolni, hiszen ebben a naptári évben 3 mérkőzést veszítettünk el idáig, és tisztában vagyunk vele, hogy többet kell dolgoznunk, többet kell tanulnunk, és jobban kell teljesítenünk. Reméljük, hogy a következő mérkőzést azt már sikerül megnyerni.
9: Hiszen 2 hét múlva az Újpestet fogadják, ugye a bronzérem sorsa most már nem a saját kezükben van, de mégis hogy lehet meg?
11: We can train.
12: Edzenünk kell, és fejlődnünk kell, meg kell próbálnunk megnyerni a mérkőzést, és bízom benne, hogy ezt el tudjuk érni.
2: Tehát a Paks 5-2-re győzött a Debrecen ellen, és lépéselőnybe került a bronzéremért folytatott csatában. Ugorjunk az NB2-re, hiszen az már korábban eldőlt, hogy a Vasas egyese jövőre az NB1-ben folytatja. És a Szegednek ma egy győzelem mindenképpen jól lett volna Szegeden, de 0-0-ra végzett, viszont megtette azt a szívességet a Kozár Mislány, hogy 2-1-re legyőzte a Kecskemét együttesét, ennek köszönhetően pedig a Honvéd a döntetlen ellenére már azt ünnepelhette, hogy feljutott az első osztályba. Ott járt Katona László a helyszínen, és készített egy összeállítás csokrot, egy interjú csokrot, most hallgassuk meg ezt.
13: Feckó Tamás, a Honvéd vezetőedzője, gratulálok, már azért kapott egy kicsi folyékony nedűt, de hát ez gondolom ilyen esetben természetes. Örül gondolom azért a feljutásnak.
14: Igen, nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna a mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy 2 forduló vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
13: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt?
14: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak. Tényleg a kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második fél idő közepén. Inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni lehet ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
13: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályból az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
14: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meg hinni az edzői stáb munkájába. Úgyhogy ez ettől fontosabb nincsen. Már ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
13: Hangya Szilveszter, a csapatkapitány, feljutott az együttes a Honvéd az élvonalba. Mik az első benyomások, érzések?
15: Hát leírhatatlan, tényleg ez csapatszinten egy óriási eredmény karrieremben, talán ahogy mondtam már itt az M4-nek is, talán az első helyre tenném, azért mert ahonnan visszajöttem, tényleg meg ez a csapat élmény, ebbe a csapatba játszani, edzésre járni, a klubba, tényleg olyan szurkolók vannak a klubba, hogy eszméletlen, hogy ide is hányan elkísértek minket, tényleg ez egy óriási büszkeség, hogy ennek a csapatnak a kapitánya lehetek, és egy ilyen eredményt elértünk.
13: Zakatolsz a bal oldalt minden egyes hétvégén, még mindig örömmel teszed?
15: Sőt, ahogy mondtam, talán most ért vissza bennem az a játékszeretet, ami annó elveszett bennem. Tényleg ettől a klubtól, a társaktól nagyon sokat kaptam vissza, és nagyon örülök, hogy így fel tudtam épülni ebből a sérülésből, és tényleg egy ekkora eredményt tudok ünnepelni a srácokkal. Szívüket, lelküket kitették az egész szezonban, és tényleg, amint mondtam, ez egy óriási csapat teljesítmény klubszinten is, és a szurkolók is óriási segítség volt, hogy mellettünk álltak az egész szezonban.
13: Jó, hát nem te vagy a legidősebb, de azért még egy kicsit dolgoznod kell, de hallgatnak rád azért a többiek.
15: Igen, de nem vagyok egy diktátor típus, szóval azért szeretem, hogyha rend van az öltözőben, de hát itt van a többi rutinos játékos is, azért itt a Gyurcsó Ádi, a Tomasz Tújvá, a Branko Paujevics, a Baki Ákos, komoly helyeken játszottak, azért ők is tudják, hogy mi a dörgés egy normális öltözőben, és ezt a szellemiséget behozni ide a Honvédba is, és úgy látszik, hogy sikeres volt.
13: Mi az, ami a ma este folyamán végbe megy? Hát azért még kell, gondolom, egy kicsit ünnepelni, de hát majd a Vasas ellen játszotok, és hát a Vasas maradjuk annyiba, hogy neked fontos valamelyest a szívednek, igen. Szóval egy bajnoki döntőt.
15: Igen, ugye a Vasas azért nyomot hagyott bennem, ott lettem válogatott játékos, ott lettem első osztályú játékos, és soha nem felejtem el. Hát milyen lesz az esténk? Szerintem elég ferde lesz az este. A mai napot az biztos, hogy nagyon-nagyon meg kell ünnepelni, mert nagyon sokat dolgoztunk ezért az egész évben, de utána talán kettő szerdát már lehet koncentrálni a Vasasra is, de úgy gondolom, hogy az ilyen pillanatokat meg kell élni. Most már azért tapasztalt játékos vagyok, és ezeket a sikereket, ezeket ki kell használni, minden pillanatát meg kell élni, tényleg, mintha nem is lenne holnap.
13: Csontos Dominik a hátvéd, aki gólvágó, de mondjuk a legutóbbi két mérkőzésen nullára hozta a csapat az aktuális mérkőzését. Hát hogyha mondjuk betaláltál volna, akkor meg is lett volna a 3 pont. Milyen volt a Szeged elleni mérkőzés első körben?
16: Nagyon nehéz volt, azt gondolom, hogy érződött is ez a csapat, hogy kicsit görcsös volt. Már vártuk azt, hogy vége legyen, túl legyünk ezen a 90 percen, és hál' Istennek most így utólag azt mondtassuk, hogy feljutottunk, ez sikerült, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, és tényleg az egész csapat, mint ahogy te is mondtad, akár a góljaimmal, de mint most például a Szegeden az utolsó percben a gól van, arról ki tudom fejelni a labdát, az nekem ugyanakkora öröm, mint hogyha rúgtam volna 2 gólt, tehát ez nem csak rám vonatkozik, azt gondolom, hogy mindenki a csapatból ott segít, ahol tud, és ebben a szezonban ez abszolút meg is mutatkozik. És egy nagyon, nagyon jó öltözőnek és családnak lehetek a tagja, amire nagyon büszke vagyok.
13: Azért a legutóbbi 5 mérkőzésen 5 pontot szerzett a Honvéd, tehát itt már azért nagyon várjátok a végét ennek az idének, mert bizony már ellenfelek is tudnak pontokat elszedni tőletek.
16: Hát igen, nem volt az utolsó 5 meccs olyan, ahogyan terveztük, de azt gondolom, hogy az MB2-ben ez benne van. Nyilván így a vége fele közeledve nem mondom azt, hogy belekényelmesedtünk az előnyünkbe, de most ki tudja, hogy ennek mi volt az oka. A lényeg az, hogy most 5 pontot szereztünk, de ez is elég volt ahhoz, hogy első körben a feljutást kiharcoljuk, és nyilván várjuk a következő mérkőzést, hiszen tudjuk, hogy a klub és a szurkolóink számára is nagyon fontos a Vasas elleni találkozó.
2: A Honvéd tehát jövőre az első osztályban játszik, majd eldőlt ez is a mai napon, a Vasas mellett tehát feljutott az NB1-be. És akkor most labdarúgás után Forma 1, hiszen már a hajrájához közeledik a Miami nagydíj. Én csak így a szemem sarkából figyeltem az eseményeket, de Szabó Bence szerkesztő természetesen teljes figyelmét erre áldozta a vágások mellett.
7: Igyekeztem. Az 52. körben járunk egyébként az 57 körös Miami nagydíjon, és jelenleg Kimi Antonelli vezeti a versenyt, ugye az olasz pilóta, aki jelenleg is vezeti a világbajnoki pontversenyt. 75 pontja van, és ehhez tehetni neki nem még hozzá 25-öt, tehát 100 pontja lenne már a Miami nagydíjat követően. A második helyen jelenleg a világbajnoki címvédő Lando Norris áll, a harmadik Leclerc, Piastri, illetve Verstappen az első ötösnek a sorrendje. Az elmúlt percekben, körökben azt keltett nagy vízhangot a pályán köröző versenyzők között, hogy Verstappennek milyen idősek a gumiai, azért most már egy ilyen 45 kör benne van a Verstappennek a kemény keverékű gumiaikban. Egyébként az összes versenyzőre szinte, ha rátekintünk a mezőnyből, akkor mindenki kemény keveréken versenyez. Az utolsó 16., 17. és 18. helyen szereplő versenyzők, ők nem, viszont a mezőny többi tagja mind kemény keveréken van. És Verstappennél nagyon meglátszik az, hogy használtak az abroncsai, ugyanis Russell ezekben a pillanatokban is közeledik a Red Bull versenyzőjére, és az ő párharcuk az 5. illetve a 6. helyen zajlik, de minden esetre, hogyha az érre tekintünk, akkor 1,8 másodperces lemaradásban van Antonellihez képest a világbajnoki címvédő Lando Norris, úgyhogy ott talán még, hogyha a McLaren tudna közeledni, de azért ez a Mercedes nagyon magabiztosnak tűnik ebben az évben.
2: Persze azért Norris panaszkodott is Antonellire.
7: Igen, igen, volt ilyen felvetés. Norris ugye, mivel nincsen messze a vezető Antonellitől, ezért többször látta azt, hogy elhagyta szabálytalanul úgy a pályát, hogy igazából Antonelli abból előnyt tudott szerezni a maga számára, és ezért panaszkodott is a rádión keresztül, hogy azért ezt vizsgálják már meg, hogy az olasz versenyző ezekből mennyit tud magának javítani a köridők tekintetében, és rá is szóltak ezután Antonellire a saját versenymérnöke, hogy erre oda kell figyelnie, ugyanis, hogyha még egyszer elhagyja a pályát, akkor lehet, hogy időbüntetés kap, és ebben az esetben fordulna a kocka, mert hogy 4 kör a vége előtt, akkor Norris kerülne kedvező helyzetbe.
2: Egy kör körülbelül mennyi idő, hány perc?
7: Hú, hát ez most megfogtál, hogy őszinte legyek, de ugye különböző versenypályákon ez váltakozó, de ugye most látok itt egy ilyen átlag körszámot, úgyhogy ezzel kisegítettek a tévészerkesztő kollégák, 1.34-1.33 környéke.
2: Hát akkor lassan kell olvasnunk a híreket, hogy pont a végére visszaérjünk, következnek a hírek.
17: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
18: Az édesanyákat ünnepeljük, és azokat a lányokat, akik számára ők a legnagyobb bizalmasok, támaszok.
19: Azért csodálatos, mert hogyha ők fognak győzni, akkor szerintem mi ugyanolyan boldogok leszünk.
20: Hát igen!
18: Kinek a nagypapája volt pilóta?
21: Szerintem az énekesek ezzel mindig elvéreznek.
22: Magyarország, szeretlek! Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
17: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
23: Kiütötte az Újpestet, életben tartotta bajnoki álmait a Fradi. Több tízezer diák számára kezdődik meg holnap az érettségi szezon. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
17: Sporthírek.
23: A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöld-fehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záróforduló előtt hátrányuk egy pont az éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bronz rangadón a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Budapest Honvéd feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislányban. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lila-fehéreket. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott csapata, a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a 3. helyért folytatott harcban. Az Eto KC Győr 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor hódította el a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a 3. helyért lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvár együttesét.
17: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
23: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakuló ülés és az utáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakuló ülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd Pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza pártelnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak holnap reggel 9 órától. Kedden a matematika, szerdán a történelem, csütörtökön az angol, pénteken pedig a német érettségit tartják. Már a látogatók is megnézhetik az áprilisban született Dávid szarvasborjakat a miskolci állatkertben. Az intézmény közölte, hogy a csaknem egy hónapos állatok egyre kevesebbet pihennek, és gyakran csatlakoznak felnőtt társaikhoz. A faj vadon élő példányai a múlt század elején kihaltak, eltűnésükhöz hozzájárult az a hiedelem is, amely szerint aki az állat húsából eszik, az halhatatlanná válik. Hazánkban csak a miskolci állatkertben látható Dávid szarvas.
17: Közlekedés.
23: Az M3-as autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 60 és a Bag, az 50-es és a 38-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
17: Időjárás.
23: Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők. Többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
17: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
17: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 20 óra 39 perc van a mikrofonnál, továbbra is Balogh Balázs, de itt van velem Szabó Bence, hiszen volt, aki már beért, de még az utolsó körre is maradt izgalom.
7: Bőven maradt izgalom, de kezdjük azzal, hogy Kimi Antonelli nyerte a Forma 1-es Miami nagy díjat, a második Norris lett, illetve a harmadik Piastri, és az utolsó körben alakult ki egy dráma, vagy az utolsó kör előtt, ugyanis Charles Leclerc, aki magabiztosan ment a negyedik helyen, megcsúszott az autójával, és úgy tűnt, hogy a falba csapódik, azonban meg tudta fogni a Ferrarit, viszont nagyon úgy tűnt ezekből a képekből, amik jöttek, hogy valami gond van a Ferrari motorjával, és ennek köszönhetően az autója lelassult, és ugyan hiába volt egy jelentősebb előnye a Russell előtt, a Mercedesben versenyző Russell előtt, ezt már nem tudta megtartani, pedig az utolsó körig, utolsó kanyarig próbálta tartani azt a tempót, azonban a Ferrari-a az mondhatjuk, hogy kisebb sérülés szenvedett, és most a visszajátszáson látjuk, ahogy megpördült, és a bal oldali gumiját oda csapta a falhoz Leclerc, majd ezt követően pedig tudott tovább menni. Nagy szerencse egyáltalán, hogy ezt meg tudta
2: meg
7: fogni.
2: Bravúr.
7: Igen, ez abszolút, tehát hogy ez a pilótának a kvalitását mutatja, és ugye itt a visszajátszáson pont azt látjuk, hogy gyakorlatilag az utolsó kanyarban veszíti el a pozícióját Leclerc, pedig ugye el kell mondani, hogy a Ferrari-nak úgy nézett ki, hogy egy nagyon jó futama lehet, ugyanis Leclerc az élen tudott kezdeni, mert a rajtot követően sikerült előznie, és Antonellit megelőzve, illetve Verstappent is előzve az első helyen volt, azonban ezt követően azért kijött az a fajta különbség, hogy a Mercedes egy sokkal megbízhatóbb autó, és ezen a futamon a McLaren is annak tűnt, mindenképpen meg kell dicsérni Lando Norris-t, illetve Oscar Piastri-t, akik a második, illetve a harmadik helyen végeztek. Na de ne feledkezzünk el a futamot megnyerő Kimi Antonelliről, aki jelenleg így már egy futam győzelemnyi különbséggel vezeti a világbajnokságot.
2: Köszönjük szépen Szabó Bencének. Mi pedig folytatjuk műsorunkat mégpedig lapszemlével, hiszen már közeledünk 9 órához, és most így Elpap István elmondja nekünk, hogy mit olvashatunk majd holnap a Nemzeti Sportban.
1: Hát kellene mondani, a vasárnap csúcseseménye az Újpest-Ferencváros derbi volt a labdarúgó NB1-ben, azt sem kell mondani, hogy 5-0-ra nyert a Ferencváros, így 2 hét múlva dől el a bajnoki cím sorsa, természetesen kiemelten két oldalon keresztül foglalkozunk ezzel, mint ahogy azzal is, hogy Mariano Gomez hirtelen magyar lett így a derbi küszöbén néhány órával a derbi előtt, de Szoboszlai Dominik is megkapja a méltó felületet, Gyenge Balázs ott volt az Old Traffordon, Manchester United Liverpool 3-2, Szoboszlai a vezető legjobbja volt annak ellenére, de hogy a Liverpool kikapott csodálatos góllal és nagyon okos gólpasszal. Nem csak futball van a világon, kézilabda magyar kupa döntő, természetesen ott vagyunk, illetve Iva Martinovicsal, a Veszprém horvát sztárjával, Vince Szabolcs beszélgetett elsősorban a Füksze Berlin elleni visszavágó előtt. Martinovics, aki ezzel 55 gólnál jár a BL-ben, elmondja, hogy pont most a legjobb formában lendült a Veszprém, és kifejezetten a Final Four-ba jutás a cél Berlinben is, bár ez nem lesz egyszerű feladat, főleg mert Matthias Gidzert most személyesen is megtapasztalt, hogy milyen elképesztő formában van a Berlin legnagyobb sztárja, és Török Ágnessel is van egy nagy interjú, aki pedig az immár 2-0-ra vezető NK a Pécs klasszisa a női kosárlabda bajnoki döntőben a Diósgyőr ellen, de Török Ágnes elmondta, hogy pontosan tudják, hogy a bajnoki cím még nem dőlt el, holott már csak egy győzelemre van szükség, és ha már hétfő, akkor Népsport melléklet, nagy portrék születésnaposokról, a 70 éves Ulrika Neifarttal, aki 1984-ben minden idők legfiatalabb és legidősebb női magasugró olimpiai bajnoka volt egy időben, vagy Jonathan Edwards-el, a hármasugrási már 33 éve világcsúcstartó angol királyával, aki most 60 éve, João Avelange-ról itt Malonyai Péter egy nagy portrét, aki 110 éve született, Turi Gábor pedig felidézi a Steu, a Bukarest Jenei Imre vezette, Bölöni László irányította román bajnok máig valószínűtlen meggyőzelmét, amit pontosan 40 éve volt.
2: Elpap Istvánnak köszönjük szépen. Mi labdarúgással folytatjuk a körkapcsolást, hiszen 2026. május 30-án Budapesten rendezik a BL döntőt. Hogy még mi lesz a párosítás, azt még nem tudjuk, de tudjuk, hogy nagyon sok kiváló BL és BEC döntőt láthattunk a hosszú évek folyamán. Most visszaidézzük az 1999-es finálét Edvi László segítségével.
3: Idén májusban Budapesten látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.

Manchester United legendás feltámadása hangzik el a Beg BL tornákat évről évre bemutató sorozatunk elején, és ma elérkeztünk ehhez a legendás 1990-es feltámadáshoz, a tábornok meg nem bocsátható hibájához, de szó lesz még a mai műsorban Mirjuca Laciról és a futball vakságról is.

Az 1998-99-es UEFA Bajnokok Ligája volt Európa legrangosabb klubfutball tornájának a 44. szezonja, és a 7., amely ezen a néven futott. 8 csapat automatikusan került a 24 csapatos csoportkörbe. A két későbbi döntős, a Manchester United és a Bayern München nem volt ezek között, mert mindketten másodikak voltak hazájukban. Ők a selejtező második, akkor utolsó körében szálltak be. Ellenben a magyar bajnok Újpesttel, amely már az első körben beszállt, és majdnem rögtön ki is szállt. Pedig a kisinyovi Zimbrut mosolyogva kellett volna búcsúztatni. Ezzel ellentétben mi mosolyogtunk, akik ott voltunk az első találkozó előtt 2 órával a stadionban, amikor egy testes asszonyság megjelent egy akkoriban szobafestéses használt korong ecsettel, és azzal húzta meg a gólvonalat. Egy európai ország, Moldova fővárosában, az első számú stadionban. Gólvonal technológia, meg videó visszajátszás, na majd a jövőben. Addig az is megteszi, ha valahogy látjuk a gólvonalat. Moldova a kelet-európai térképrendezés egyik nagy vesztese volt, és ma is az. Viszont a magyar küldöttség annak örülhetett, hogy a magyar nagykövet nagy foci szurkoló volt, és ráadásul az Újpestét rajongott, így aztán bármit kérhettek volna a focisták, ha nem rendelnek el nekik takarodót a meccs előtti napon este 9-kor. A pihenés hiányára tehát nem nagyon lehetett fogni a másnapi vacak teljesítményt, meg a szállodára sem, mert az ország legjobb hoteljében voltak elszállásolva a focisták. Talán az zavarhatta az újpestieket, hogy zöld-fehér repülővel utaztak, mert ezt többen is szóvá tették a Ferihegyi induláskor. Lehet, hogy ezért gyújtottak borzasztó teljesítményt a bölények ellen, annak ellenére, hogy szerepelt az Újpestben Mirjuca Laci is, aki oda akart igazolni, de végül nem tette, ezen a meccsen viszont játszott. Majd nyilatkozott a Vasile Mirjuca néven anyakönyvezett játékos a helyi tévének, hiszen Moldovában románul beszélnek. Volt mit magyarázni Mirjuca Lacinak, mert nagyon hízelgő volt a magyar csapat számára az a kisinyovi 1-0-ás vereség, és reményt adott a visszavágóra. Azon, ha nem is sziporkázó játékkal, sőt inkább Mázlival, de meglett a továbbjutás. Mirjuca szerzett vezetést, hozva ezzel a meccs nulltám, a Zimbru egyenlített. Kovács Zoltán juttatta ismét vezetéshez Várhidi Péter csapatát, de az akkor érvényben lévő idegenben lőtt gól szabálya miatt ez még kiesést jelentett volna. Kovács Zoli a 90. percben lőtte tovább az Újpestet. A következő körben viszont nagy leckét kapott az akkor sem világverő Sturm Graztól. 4-0 és 3-2 nem ide. Ez 2-7-es összesítéssel való búcsút jelentett. Itt már Mirjuca nélkül játszott, a magyar válogatott focistának a 2 Zimbru elleni meccs jutott összesen az Újpestnél. Ki tudja miért. Aztán a második körben, ahol kiszállt a magyar bajnok, beszállt a 2 későbbi döntős is, és egyik sem 2-es győzelemmel lépett túl kelet-európai vetétársán. Manchester United, Vidzsev, Vudzs 2-0, 0-0, Bayern, Obiric, ez egy szerb és montenegrói csapat volt, 4-0 és 1-1. A kiemelt 8 csapathoz, a 8 országos bajnokhoz jött 16 a selejtezőkből, és a 24 társaságot 6 darab 4-es csoportba sorolták. És egy érdekesség, és nem is biztos, hogy ez rossz ötlet volt, a 24-ből úgy csináltak 8-at, hogy csak a 6 csoport első jutott oda, és a 2 legjobb csoport második a 6-ból. A Manchester United és a Bayern egy csoportba került, és ott szerepelt még a Barcelona is. Halálcsoport. A kevés meccs mindegyike érdekfeszítő volt. A Bayern München oda-vissza verte a Barszát, viszont kikapott a Bröndbitől. A Manchester United csak 2 győzelmet aratott, viszont nem kapott ki. A 2 Manchester United-Bayern München találkozó döntetlen lett, bizonyítva, hogy egy szinten

0: legjobb második lett, és folytathatta. A nyolc között Manchester United Inter 2-0-1-1, így az angol csapat úgy jutott az elődöntőbe, hogy az addigi nyolc meccséből csak hármat nyert meg, ötön döntetlent játszott. A Bayern a legjobb négyért hazai vetítását kapott, amely megelőzte a Bundesligában az előző évben. A Bayern München Kaiserslauternnek magyar vonatkozása is volt. Mondhatjuk, magyar főszereplője, bár az illető nem biztos, hogy szívesen emlékszik erre a párharcra. Minden idők egyik legintelligensebb, legműveltebb magyar focistájáról, a manapság újságíróként, szakkommentátorként, sőt néha színészként is dolgozó Rutka Jánosról van szó. Az első meccsen Rudi egy ideig jól semlegesítette a bajorok tankját, Carsten Jankert, de a sárgalapja után a 70. percben lehozta edzője Otto Rehagel. Münchenben 2-0-ra nyert a Bayern, így Rutkáiknak maradt esélyük a visszavágón az elődöntőbe jutásra. Hát ez az esély 8 percig tartott. Ekkor Rutka szabálytalanul állította meg a nyilvánvaló gólhelyzetbe kerülő Carsten Tanker Jankert és piros lapot kapott. A megfogyatkozott védelem nem tudott ellenállni a Bayernnek, 4-0-ra nyertek Mateuszék. És ők kapták a kellemesebb ellenfelet az elődöntőben, a csúcson jócskán túljutó Dinamo Kijevet. Mégis nagyon megszenvedtek. Ukrajnában 0-2-ről, majd 1-3-ról kellett 3-3-ra hozni a meccset, és a hazai 1-0 sem volt diadalmenet. A Manchester pedig még jobban megszenvedett a döntőért. Otthon csak a 92. percben szerzett Giggs góllal mentette 1-1-re a Juventus elleni meccset, Torinóban pedig már a 11. percben két Inzaghi találat miatt 2-0-ás hátrányban volt. Végül 3-2-re nyert, és a Bayernhez hasonlóan 4-3-as összesítéssel jutott a döntőbe. Az 1999-es begdöntő napján, május 26-án a Magyar Nemzet ezt írta.
1: Remélem, még találkozunk ebben a sorozatban. Búcsúzott el Ottmar Hitzfeld, a Bayern München labdarúgó csapatának mestere, Alex Fergusontól, a Manchester United menedzserétől. A két együttes 1-1-es döntetlennel zárult angliai bajnokok ligája csoportmérkőzése után. A német tréner jósnak sem utolsó, hiszen a két gárda az európai futballkupák idei utolsó fináliában a bajnokok ligája trófeáért csap össze a barcelonai Nou Camp stadionban. Fantasztikus lenne nyerni, de túléljük, ha kikapunk, mert már elértük célunkat. A csapat látványos focit játszik, és anyagilag is sikeres, nyilatkozta Uli Hoeneß, a bajorok menedzsere. Arra is utalva, hogy minden idők legjobban díjazott futballmérkőzését vívja az újdonsült angol és német bajnok. A 15. Bundesliga diadal után még két kupa győzelmet szeretne begyűjteni a Hitzfeld legénység. Mert ez a bravúra 70-es évek Beckenbauer, Müller, Mayer filmjelezte sztárgárdájának sem sikerült. A német edző egyébként külön büszke lehet arra, hogy két éve még egy másik együttessel, a Borussia Dortmunddal jutott el a bajnokok ligája fináléjába, s éppen Münchenben el is hódította a trófeát. Sok szempontból a Manchester Európa legnagyobb klubja, ezt most egy újabb diadallal tehetjük teljessé, mondta Alex Ferguson, aki 13 esztendeje irányítja a vörösök edzéseit, és már most is az egyesület történetének legsikeresebb szakvezetője. A legendás Sir Matt Busbyt azonban csak a BL győzelemmel tudná teljesen lekörözni, hiszen Busby irányításával szerezte a United eddigi egyetlen Beck trófeáját még 1968-ban a Benfica elleni 4-1-es győzelem révén. A United egy Concorde géppel érkezett Barcelonába, s azt ígéri, hogy a hangsebességnél gyorsabban repíti majd haza idei harmadik trófeáját.
0: A találkozó előtt talán azonosak voltak az esélyek, a meccsen viszont csak egy csapat volt a Bayern, a Bayern München 90 percen keresztül. Ám a foci meccsek már akkor sem 90 percig tartottak. A 6. percben Mario Basler csodálatos szabadrugással szerzett vezetést a Bayernnek, és adott magabiztosságot a csapatnak, talán elbizakodottságot is. Jöttek a müncheni helyzetek, de mindet elszórakozták. A minden idők egyik legjobb Bayern csatárának tartott, ekkor sérült Giovanni Elber nagyon hiányzott. És a kezdőből Mehmet Scholl is, aki viszont jött a hajrára és rögtön eltalálta a kapufát. Ez volt a második kapufája a Bayernnek azon a meccsen. A Manchester csak nézte a gála előadást kissé szokatlan összetételben, mert Alex Fergusonnak két eltiltott sztárját, Roy Kint és Paul Scholes-t is pótolnia kellett valahogy.
1: Bárta a védekező középpályás posztra került, a második megüresedett helyet

0: De Alex Ferguson menedzser valami teljesen újat talált ki. Giggs, aki általában bal szélső volt, a jobb szélre került. Beckham pedig a szokásos posztjáról a középső támadó középpályára váltott. Blomqvist bal szélső lett. Ez némi zavart okozott. A Unitednek nehezen sikerült helyzeteket kialakítani, mert a ballábas Giggs folyamatosan a jobb oldalon befelé sodródott, ahelyett, hogy az oldalvonalat érte volna el. A bal oldalon Blomqvistot Babbel jól lefülelte.
1: Ezt a magyar televízióban közvetítő riporter is szóvá tette, aki sajnos már nincs közöttünk, egyúttal megalkotva egy új szakkifejezést Fergusonra, futballvak. Valóban, a 80. percig semmi nem jött be Fergusonéknak, és ez a német futball tábornokát ott már Hitzfeldet is elbizakodottá tette. Kulcsemberei közül előbb óriási meglepetésre Lothar Matthäust cserélte le, majd Mario Baslert is. Matthäus a kispad mellett már a bajor közönség győzelmi kórusát vezényelte, az óramutató 1-0-ás Bayern vezetésnél elhagyta a 90. percet.
2: United are the champions of Europe again, and nobody will ever win a European Cup final more dramatically than this.
1: Sheringham egyenlített, Solskjær megszerezte a győzelmet a Manchester Unitednak 1999-ben. A futball vaknak titulált Alex Fergusont 3 hét múlva lovaggá ütötte Erzsébet királynő.
0: A Reuters szakírója Mike Collett nem mulasztotta el megjegyezni, hogy a győzelemre annyi reménye volt a Unitednek, mint a Las Vegas-i kaszinóban a mindenét elveszítő szerencsejátékosnak, aki az utolsó zsetonjával mégis bankot robbant. Először, másodszor és harmadszor is bámulatosak vagytok, lelkendezett a Mirror, utalva a Manchester United mesterhármasára, a BL diadal mellett az angol bajnokság megnyerésére és az FA kupa elhódítására. A vörös ördögök bámulatos szezont produkáltak. Szezonbeli 62 mérkőzésükből 36-ot megnyertek, 22-szer döntetlenre végeztek, s mindössze 4-szer veszítettek. Mellesleg a BL döntő volt sorozatban a 33. veretlenül zárult fellépésük. Bajnoki összecsapáson az Arsenal, a Sheffield Wednesday és a Middlesbrough, míg angol kupa találkozón a Tottenham gyűrte le egyszer-egyszer a Manchestert. A bajnokok ligájában 1998-99-ben egyszer sem kapitulált a Manchester United. 6 győzelem és 7 döntetlen került az évkönyvekbe, 31 rúgott gól mellett. Ennél gazdagabb gólterméssel addig csak a Milán dicsekedhetett, még az 1962-63-as back sorozatból, amikor is az olaszok 33 találatot jegyeztek. Manchestertől 398 mérkőzés után elköszönő 35 esztendős kapus Peter Schmeichel dánként stílszerűen csak annyit mondott a döntőről, hogy hasonló tündérmesét még Hans Christian Andersen sem tudott volna írni.
1: Ez volt az első alkalom, hogy a Bajnokok Ligáját egy olyan csapat nyerte meg, amely sem a hazai bajnokságát, sem a Bajnokok Ligáját nem nyerte meg az előző szezonban, és ezért a korábbi szabályok szerint nem is indulhatott volna. A döntőn a cserékkel óriási hibákat elkövető bajor tábordok, ott már Hitzfeld évek múlva így emlékezett erre a katalán estére.
0: Soha nem voltak rémálmaim, bár a barcelonai vereség az egyik legrosszabb élmény, amit valaha átéltem. Emlékszem, amikor a Camp Nou-ból a csapat szállodájába tartó buszon ültünk, egy vezető leült mellém és azt mondta, ki tudja, lehet, hogy ez a vereség még jól is jöhet nekünk. Azokban a percekben inkább meg akartam ölni, mint sem megérteni szavai jelentését, másnap azonban a leghosszabb csapat megbeszélésemet tartottam. Először is azt mondtam a játékosaimnak, hogy mindenek előtt a Manchester United csapata leckét adott nekünk abból, hogy sose adjuk fel, és higgyünk továbbra is a győzelemben. Ez nagy tiszteletet érdemel. Másodszor felnyitottam a játékosaim szemét az előző este elkövetett hibákra és tévedéseikre. És azt mondtam nekik, hogy ha képesek vagyunk tanulni ezekből a dolgokból, akkor nem kell sok idő, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját.
1: Ott már tábornok 1999-ben csatát vesztett, de 2 éve később, 2001-ben ismét nagy diadalt aratott. 2 nap múlva azt a sorozatot elevenítjük fel, holnap viszont az 1999-2000-est, amely szintén hozott felejthetetlen dolgokat. Tartsanak akkor is velünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Én is írók szeretnék lenni, mint te. És gondoltam, első lépésként jelentkeznék az író tanfolyamodba.
2: Egy regényben a szereplők karakterek, akik életre kelnek.
1: Életre kelnek.
2: Ha elég sokat tud róluk az író.
1: Én semmit sem tudok anyáról.
2: Akkor kutatnak kell.
1: Szóval, hogyha többet nem tudok anyáról, akkor életre kell.
3: Véletlenül írtam egy könyvet. Ma 21 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: 2025 után ismét bekerült a Balatonfőkajári pálya a Superbike világbajnoki állomásai közé. Május 1 és 3 között rendeztek futamokat. Ezzel kapcsolatban beszélgetett Cifra Boróka Talmácsi Gáborral.
6: Először is kezdjük ott szerintem, hogy mit jelent ez a magyar motorsportnak, hogy van magyar verseny, magyar állomás a versenynaptárnak.
7: Igen, hogy ezt ne felejtsük el, hogy a motorsportok területén nagyon sok szakág van, de mégis a legpresztízsebb szakág a gyorsasági motorozás, amelynek két csúcs futama kategóriája van. Az egyik a MotoGP, ami a legmagasabb szintű presztízs, a másik pedig a Superbike. A MotoGP az utcai, a MotoGP az a prototípus versenymotorok, a Superbike pedig utcai sportmotorok versenye, most ez a nagy díj van ezen a hétvégén. Tehát a motoroknak az alapjait, azokat megtaláljuk a különböző motorkereskedésekbe, és ezek a motorok lesznek átalakítva a későbbiekben, hogy a Superbike-ot tudjanak versenyezni. Ez pontosan azt jelenti, hogy leszedik róla a tükröket, a lámpákat, és átalakítják olyan kittekkel, amitől gyorsabb tud lenni a motor és versenyképesebb. Az előző nap is voltak versenyek, hát összesen 3 futamot fut a Superbike, egyet ugye szombati napon, és egy sprint futam van a vasárnap, és a második főfutam. A szupersport tekintetében is 2 verseny van, volt az előző nap is egy verseny, és a mai nap is, úgyhogy nagyon sok izgalmas futamot lehet látni. Emellett még kiegészítő betétfutam a nőknek a versenye, ugye, ahol csak hölgyek versenyeznek, egyforma R7-es Yamaha motorokkal, és van egy teljesen utánpótlás kupasorozat, ahol a legfiatalabbak versenyezhetnek 14 évtől, ez a Yamaha Blue Crew Cup nevezetű sorozat.
6: Ugye, amikor te versenyző voltál, akkor itt 2009-ben még a legközelebbi állomás Magyarországhoz, az Brno volt. Mennyire különleges az, hogy most itt Balatonfőkajáron saját versenypályánk van, ami helyet kapott így a naptárban?
7: Hát szerintem magyar emberként nagyon büszkék lehetünk arra, hogy egy ilyen szép pályán, egy ilyen szuper infrastruktúrában versenyezhetnek a világ legjobb csapatai és versenyzői. Nagyon jó érzés, hogy bárhova megyek itt a padokban, mindenki kezet fog is megdicsér, hogy hát nem csak az én érdemem ez, hogy itt vannak a futamok, de nagyon sok mindent tettem azért, hogy ezek a versenyek megvalósuljanak, hanem azért, mert hogy egy szuper pályán tudjuk fogadni a világ legjobb motorosait, ez egy nagyon nagy dolog. Ugye egyrészt jó a turizmusnak, jó a balatoni régiónak, és a motorsport két csúcsa, a Superbike és a MotoGP megrendezésre kerül. Ugye az megrendezésre kerültek az előző évben, és ebben az évben is.
6: Volt arról is szó, hogy még Hajdunánáson épül egy ring, viszont aztán itt Balatonfőkajáron valósult ez. Meg mi a történet ennek a Balaton Circuit pályának?
7: A Balaton Circuit az egy privát pálya, ezt már 2010-ben elkezdték építeni, de hivatalosan csak 2 éve nyitották meg, és sikerült úgy átalakítani a nyitás után, hogy megfelel annak a homologizációnak, ami leginkább a biztonsági előírások tekintetében fontosak, hogy a motorversenyeket is meg lehessen rendezni.
6: a social médiánkon, a Facebook oldalunkon, majd láthatják a kedves hallgatók, és ott éppen nézők, ahogy a Ducati motorodat mutatod be. Mesélj itt a rádióban is egy kicsit arról, hogy mi lesz még a mai nap különlegessége a te szempontodból.
7: Az én szempontomban nagyon sok teendő van a mai napon, de talán a fénypontja a mai munkásságomnak az az, hogy az előző évben is mehettem a pályán, a MotoGP-n, akkor egy tiszteletkört a volt világbajnok motorommal, most pedig a Ducati magyarországi nagyköveteként a kétszemélyes Panigale, Ducati Panigale V4S típusú motorommal viszek 4 nyertest, egy kétszemélyes motorozás nyertek, és egy-egy kört, összesen 2 kört per jelentkezők, akik nyertek a játékon, körbe viszem őket. Ez egy nagy élmény azoknak, akik ezt a lehetőséget megnyerték.
6: Nézted, hogy a nyertesek közt vannak-e férfiak és nők is egyaránt?
7: Igen, vannak, úgyhogy ez jó. Bizony azokat a jelentkezőket, akik testi adottságban vékonyabbak, könnyebbek, őket könnyebb vinni, akik nagyobbak, őket egy picit nehezebben, de itt nem arról van szó, hogy teljes gázon megyek majd, hanem azt lehet érezni közben, hogy körülbelül az ő félelemérzetüknek megfelelően tudjak úgy körbe menni, hogy egy jó élmény legyen, és aki viszont szereti a sebességet, azt rögtön érzem, hogy nem annyira feszül vagy görcsöl mögöttem, annak jobban fogom húzni a gázt, viszont akinek esetleg vannak kétségei, mert azért a pályán elég nagy a tapadás, és nagyon nagy sebességeket lehet elérni, nem csak az egyenesben, a kanyarban is, sőt kimondottan kihívás a féktáv, hogy ott kapaszkodni a motoron az egy nagyon nagy terhelés, ugye, mert talán 1G is lehet a hátsó utasnak féktávon, amit ugye nehéz leküzdeni fizikailag. De ezeket kezelem, menedzselem, sok ilyet szoktam csinálni, úgyhogy az a különlegessége, aki most felül, hogy egy Superbike verseny hétvégén ülhet föl, ahol ugye nézők is vannak, adrenalin van, versenyzők vannak, csapatok vannak, úgyhogy ez egy különleges. Talán valaki azt mondta, hogy élete élményét nyerte meg, úgyhogy remélem, hogy ez így is marad.
6: És nem akárki mögé ülhetnek fel, hiszen Talmácsi Gábor, a Hazánk Egyetlen Gyorsasági Motoros Világbajnokával beszélgetek. Szerinted mekkora adrenalin löket ez a nyertesek számára, úgyhogy nem ők vezetik a motort, hanem mögötted ülnek, de mégis hogyan lehet leírni ezt az érzést?
7: Hát őszinte vagyok, én nem ülnék föl más mögé. Persze egy világbajnok mögé, igen.
6: Magyar tesóm,
7: tudom, hogy jól motorozik. Hát nagy kihívás, mert azért ez a motor 216 lóerős, és simán megyünk majd 240-250-nel az egyenesbe. Sőt, biztos, hogy elérünk ilyen 35-40 fokos dőlési szöget a kanyarokban. Úgyhogy, hát aki bevállalja, az azt mondom, hogy bátor. De természetesen az észszerű határokon belül fogunk menni, mert nagyon várom.
6: Ugye egy nemzetközi versenyről beszélünk, és nagyon sok versenyző van itt, úgyhogy egy kicsikét térjünk át rájuk is. Például Nicolò Bulegára, aki ugye történelmi sorozatban van, és sorra nyeri a futamokat, és dönti a rekordokat.
7: Igen, hát kicsit könnyebb dolga, mint az előző évben, mert a legnagyobb ellenfele, Toprak Razgatlioglu, egy török versenyző, átment a MotoGP-be, és ebben az évben a Ducati pedig annyit fejlődött az új V4 Panigale bevezetésével, hogy gyakorlatilag aki Ducaton ül, az egy nyertes szerepben van. De Bulega amúgy megcélozta a MotoGP bajnokságot, és hát el lehet képzelni, hogy ő is innen el tud jutni a MotoGP-be, de ebben az évben abszolút ő a favorit. Hát a 14-es szám, ugye 14 győzelem az egy ikonikus szám, nem csak nála, hanem nálam is, ugye 14-es a rajtszámom, és ezzel nyertem a világbajnokságot, úgyhogy ez egy különleges hétvége. És azért a Ducati mérnökei ilyenkor is dolgoznak, egyik futamról a másikra, mármint ugyanazon a verseny hétvégén, úgyhogy még akár lehet benne tartalék is.
6: Hogyha már itt a Ducati erejéről beszélünk, akkor ugye Iker Lecuona is ezzel motorozik, aki a második a bajnokságban.
7: Igen, hát azért neki az első szezonja a Ducatival, úgyhogy versenyről versenyre szerintem talál újabb és újabb finomságokat, dolgokat beállítás szempontból. Talán az első nap jobban sikerül a rajtja, akkor még jobb eredményt érhetett volna el. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy lesznek olyan futamok, ahol akár diadalmaskodhat is, de még hosszú a szezon, igen.
6: Kicsit beszéljünk konkrétan még erről a pályáról. Ugye említetted, hogy 17 kanyar van, mennyire technikás ez a pálya?
7: Ez egy nagyon technikás pálya. Erős féktávokkal, keményes kanyarokkal. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy ez a pálya egy ilyen stop and go, egy kemény féktávas pálya, amely bizonyos versenyzőknek kedvez, bizonyos versenyzőknek nem. Én nagyon szeretek rajta menni, motorozni. főleg oktatni, tehát aki először megy versenypályán, eljön egy ilyen biztonságos versenypályára, ami egy síkságon helyezkedik el, nincsenek szintkülönbségek, akkor ez egy nagyon jó, könnyen megtanulható versenypálya, és nagyon biztonságos, mert hogy valaki elcsúszik, vagy kimegy az ívről, vagy a sóderágyba, akkor nagyon távol vannak ezek az első korlátok, ez az első biztonsági fal, és ez fontos, ugye ezért is tud homológ lenni a pálya, úgyhogy egy új generációs, gyönyörű pályáról beszélünk, ahol jó megérkezni és jó rajta motorozni.
6: Mi az, amiért szerinted tényleg érdemes kilátogatni ide a helyszínre, és amit egy tévében soha nem fog látni egy néző, vagy nem fogja tudni átérezni?
7: Hát a motoroknak a dinamikája élőben az egészen más, mint az autóké, ami szinte felfoghatatlan, hogy amikor valaki itt van a helyszínen, és látja saját szemmel, hogy ez milyen, akkor ez egy nagyon jó élmény tud lenni. A motoroknak a hangja, a sebesség, azok a dőlésszögek, amiket elérnek. És igazából a Superbike az egy ilyen kicsit családiasabb légkör. Ugye itt lehet vásárolni padokjegyeket, bárki be tud jönni ide a csapatokhoz, meg közel tud kerülni a versenyzőkhöz. A MotoGP-n ez egy picit nehezebb, a padokban nagyon nehéz bejutni. És a Superbike a kapcsolatban tényleg azt, hogy van egy ilyen mottojuk is nekik, hogy Win on Sunday, sell on Monday, tehát, hogy ezeket a motorokat, ahogy kinéznek, ezeket meg lehet venni a kereskedésekbe, és szerintem ez egy és fontos ez nagyon dolog, ez egy nagyon jó dolog, igen.
6: Egy kicsit ne csak szakértői szemmel nézzük a dolgokat, hanem tényleg te versenyző voltál, úgyhogy pontosan tudod, hogy mi játszódik le ilyenkor egy versenyző fejében, és néztem egy interjút, ahol azt mondtad, hogy te 15 perccel a verseny előtt szerettél így nyújtani, és hogy arra a bizonyos éber macska állapotra törekedtél. Szerinted mi az a megfelelő mentális állapot, ahogy oda lehet menni a pályára?
7: Igen, értem a kérdést. Ez nagyon szakmai, és nehéz rá válaszolni, mert én önismeretből tudom, hogy nekem mi az, ami fontos, hogy a legjobb tudjak lenni. De azért személyiség függő is, hogy kinek mire van szüksége. Valaki relaxál és jogázik, valaki felpörgeti magát egy kemény zenével, egy motivációs zenével. Tehát itt ide megvannak a szokások. Szerintem fontos az önismeret ebben, fontosak a szakemberek munkája, itt gondolok sportpszichológusra, mentáltrénerre, hogy tényleg a versenyzők, akik képviselnek valamit, legyen az az országuk színe, a csapatuk színe, a támogatók, azok hogyan tudnak hosszú távon motiváltak lenni, hiszen az egy életszakasz a versenyzés, és a fiatal versenyzők, amik 18 éves korukban elkezdenek ugye versenyezni, akkor körülbelül egy 20 szezon tudnak versenyezni, mert ugye 45 évesen már nehéz a motorsportban dominálni, tehát ez a 18-tól 38-40
6: éves. Azért a 20 versenyszezon, az sem semmi.
7: Igen, tehát én mindig ezt szoktam mondani menedzsment oldalról, hogyha egy 20 versenyszezon valaki tud aktív szinten világbajnokságon menni, az lehet a csúcs a karrierben.
6: Így, hogy versenyzőképzéssel is foglalkozol, hogy látod a magyar motorsport utánpótlásainak, új versenyzőinek az esélyeit?
7: Nagyon jól látom azt a generációt, aki most felnőtt, tehát gondolok a 16 és 22 év közötti versenyzőkre, most vannak nagyon jó versenyzőink, például a Talmácsi Racingnél is Farkas Kevin és Kecskés Bence, akik szintén Ducatival mennek a Ducatinak a saját kupasorozatába, a V2 Future Champ-be. Abiban van hová fejlődnünk, hogy a belépő szintű motorosok, gondolok itt az óvodás gyerekekre és az iskolás alsó csoportosokra, első, második, harmadik osztály, hogy időben megkezdjék a motorozás alapjait, és utána szülői és gyerek döntés szempontból elkezdenek a versenysportba aktívan részt venni. Ő belőlük kell több, hogy aztán újra nagy bajnokaink legyenek.
6: Mesélj erről egy kicsit, hogy te 4 éves korodban már motorra ültél, apukád álltál?
7: Igen, akkor az úgy ment, hogy ő épített saját kezüleg egy kis motort, és akkor még nem lehetett kapni ilyen gyári motorokat, mint most. És az ő síugró sisakjában itt Balatonon, Zánkán, emlékszem, még 1985-ben, amikor 4 éves voltam, megkezdtem a kosárlabda vagy kézilabda pályán ilyen kis 8-as köröket venni aszfalton, és ezzel gyakorlatilag meghonosítottuk Magyarországon a mini motorozást. Erre lettek ugye különböző más szülők és gyerekek látták, hogy lehet motorozni. Akkor édesapám elkezdett motorokat gyártani, motorokat építeni. Így ebből létrejött egy utánpótlás rendszer, és így indult el Magyarországon ez a gyerekmotor. Most már ez egészen másabb a lehetőségek. Itt a robbanó motoros Yamahától kezdve a az elektromos motorokig, a torrot, meg bármi védőfelszerelések rendelkezésre állnak a gyerekeknek, sokkal strukturáltabb, kulturáltabb körülmények, mint akkor, és hát kell az a szülői engedély, hogy azért ez egy veszélyes sport, hogy a gyerekek kipróbálhassák időben ezt a sportot, és nem csak azért, hogy motorversenyzők legyenek, hanem azért is, hogyha későbbiekben motorra ülnek majd, akkor legyen egy pozitív képük a motorozásról.
6: És micsoda történet, hogy a kis aszfaltpályáról egészen 2007-ben ugye a világ tetejére értél, zárásképpen még a világbajnoki címedről egy szóban mesélj.
7: Minden versenyző arra vágyik szerintem, hogy világbajnok legyen. Nekem ez sikerült. Kétszer voltam emellett harmadik a VB-n, tehát összesen 3 érmem van. 10 éven keresztül képviseltem Magyarországot a motorsport elitjében, a MotoGP-ben. 5 különböző gyárnál, 5 különböző kategóriában, és nagyon jó eredményeket hoztam, amikor jó technikai hátterem volt.
6: Igen, nagyon fontos, hogy ez nem csak egy kiugró eredmény, hanem
7: hogy... folyamatos, igen. Hát a statisztika, ez fontos, igen. És hát örülök annak, hogy a sportolói utáni életemben is megvan az a képességem, kapcsolataim, nemzetközi kapcsolatok, motivációm, hogy tudjam segíteni a gyerekek utánpótlás képzését, a motorozás népszerűsítését, a különböző oktatásokat, és hogy sikerült idehozni Magyarországra a Superbike-ot és a MotoGP-t.
5: 5 éremmel gazdagodott a magyar küldöttség az U23-as Vívó Európa-bajnokságon Cagliariban. Párbajtőrben egyszerre 2 magyar is dobogóra állhatott, Somodi Soma a bronzérmet, és az 5 legyőző Kovács Gergely pedig az ezüstöt szerezte meg. Az Európa-bajnokságról hazatérő Vívót Cifra Boróka kérdezte.
6: 5 éremmel zárta a magyar küldöttség az U23-as Vívó EB-t, ebből egy ezüst a tenyakadba került. Ha itt előzetesen a budapesti GP-n azt mondtam volna neked, hogy majd egy éremmel jössz haza, akkor erre mit reagáltál volna?
8: A GP után?
6: Igen.
8: Ugye a GP után kicsit szomorú voltam, szóval nem volt a legjobb hangulatban, nem voltam túl jó hangulatban. Viszont ennél jobban örültem, hogy most sikerült végre egy hosszabb idő után egyéniben érmet elérni, szóval ennek nagyon, nagyon örültem, és boldog is vagyok most.
6: És ezt az érmet nem is akárhol szerezted meg, hanem egy Európa-bajnokságon. Ez még mennyit tesz hozzá?
8: Örültem neki. 2 éve ezelőtt sikerült nekem először 23 EB-n érmet szerezni, és most sikerült megismételnem. Sajnos nem arany, de nagyon szoros asszonyim voltak egész nap, és nagyon örültem, hogy tudtam érmet szerezni a nap végén.
6: Milyenek voltak az asszóid? Milyen volt például Somodi Soma ellen vívni az elődöntőt?
8: Kezdjük, hogy a legelső asszóba már összekerültem egy nagyon ügyes észtel, aki most a GP-n legjobb 16 között volt, szóval nagyon nehéz ágam volt. Utána összekerültem egy nagyon kellemetlen finnel, akinek nagyon jó napja volt, és utána ismét összekerültem egy svájcival, és az is egy tusos asszó volt. Aztán hát így a Soma ellen meg hátányból tudtam megnyerni az asszót, szóval nagyon örültem neki. Nem voltak egyszerű asszóim.
6: És a döntő nagy kihívás volt?
8: A döntő egy nagyon kellemetlen izraelivel vívtam, szóval az nem volt egy egyszerű asszó. Azt éreztem, hogy egy kicsit a legvégén már talán elfáradtam fizikailag is, meg mentálisan is, vagy fejben, mert vezettem, de nem sikerült sajnos befejeznem az asszót. Szóval az egy kicsit csalódás volt, de ettől függetlenül nagyon örültem, főleg, hogy amilyen asszóim voltak egész nap. Szóval kihoztam szerintem a maximumot.
6: És az az érzés, hogy Somával ketten a 3 dobogós hely közül 2 magyar foglaltál?
8: Jó érzés volt persze, sokkal jobb összekerülni magyarral, amikor már tudod, hogy az érem biztos. Szóval szerintem mind a kettőnknek jó volt, már egyszer összekerültünk úgy, hogy a 16-ét vagy a 8-ét kellett vívnunk, az sokkal rosszabb. Így azért már ez sokkal jobb, hogy már biztosan van mind a kettőnknek egy érem, és jó persze egy magyarra fölállni a dobogóra.
6: A csapatversenynek milyen elvárásokkal mentetek neki?
8: A csapaton, mivel az olaszok nem vívtak túl jól egyéniben, ezért tudtuk, hogy valamikor meg fogjuk őket kapni, de ez kicsit rosszul jött ki, hogy pont viszonylag az elején megkaptuk őket. Szóval ez kicsit szerencsétlen volt, hogy pont a mi águnkra kerültek az olaszok kerültek volna a másik ágra is. Tudtuk, hogy nagyon nehéz asszó lesz. Szerintem megpróbáltunk mindent, de sajnos aznap jobbak voltak az olaszok, és végül meg is nyerték az EB-t, szóval így az ötödik hely jutott.
6: Összességében akkor így milyen hangulattal búcsúztatok az EB-től, vagy volt ott még az utolsó napon azért egy ünneplés?
8: Szerintem elégedett voltunk. Persze érem az mindig jobb csapaton, de az olaszok sajnos jobbak voltak, azt el kellett fogadnunk. Ettől függetlenül én örültem fel, úgyhogy nekem ez volt az utolsó 23 EB-m, mert sajnos már kiöregettem. De mivel ráadásul nekem aznap volt a szülinapom, 28-án így dupla.
6: Boldog szülinapot utólag is.
8: Köszönöm szépen, és így örültem nagyon persze.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: A magyar klubfutball szíve és lelke a Fizliga. A bajnokság, ahol a nagymúltú tradicionális klubok és a modern akadémiai csapatok küzdenek hétről hétre. A tét nem csak a bajnoki cím, hanem a belépő az európai kupák világába. A pályák hangulata és a szurkolói rivalizálás adja meg a bajnokság hamisítatlan magyar karakterét. Élő közvetítés a labdarúgó Fizliga minden mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Kiütötte az Újpestet, életben tartotta bajnoki álmait a Fradi. Újabb razzia kezdődik a hazai közutakon. Hétfőn is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Gábor Anikó vagyok, jó estét kívánok!
0: Sporthírek.
3: A Fizliga utolsó előtti fordulójának záró mérkőzésén a címvédő Ferencváros 5-0-ra kiütötte a Szusza Ferenc stadionban az Újpestet. Győzelmükkel a zöld-fehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záró forduló előtt hátrányuk egy pont az Éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén a bronz rangadón a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték és megelőzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. A Budapest Honvéd feljutott az élvonalba, miután gól nélküli döntetlent játszott Szegeden a labdarúgó MB2 28. fordulójában, míg üldözője a harmadik Kecskemét 2-1-re kikapott Kozár Mislányban. Az első osztályba 3 év után visszatérő kispestiek így 2 fordulóval a zárás előtt 8 ponttal előzik meg a lilafehéreket. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpasszt adott, csapata a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a harmadik helyért folytatott harcban. Az Eto KC Győr 37-26-ra legyőzte a Debrecent a női kézilabda Magyar Kupa döntőjében, ezzel fennállása során 16-szor hódította el a trófeát. A bajnoki és BL címvédő győriek 5 év után szerezték meg ismét az elsőséget, és tovább robognak a triplázás felé. A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyek lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson-Magyaróvár együttesét.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Közösségi oldalán osztotta meg a parlamenti alakulóülés és az azutáni ünnepség menetrendjét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök megismételte, hogy jövő szombaton 10 órakor kezdődik az országgyűlés alakulóülése. A kormányfő megválasztása várhatóan 15 órakor lesz, a miniszterelnök ezután esküt tesz és beszédet mond. Az eseményt kivetítőkön közvetítik a Kossuth téren, ahol 16 órától zenés táncos ünnepséget tartanak, díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással. Örömkoncertet hirdetett péntek estére a főpolgármester a Lánchíd pesti hídfőjéhez. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, várják mindazokat, akik emlékezéssel és a hála kifejezésével szeretnék lezárni és elfelejteni az elmúlt 16 évet. A bejegyzésre hozzászólásban reagált Magyar Péter. A leendő kormányfő kifogásolta, hogy a főpolgármester a jövő szombati Kossuth téri rendezvény előestéjére szervezi az eseményt. A Tisza párt elnöke úgy fogalmazott, kifejezetten káros és udvariatlan dolognak tartja az időzítést. Holnap kezdődik a tavaszi érettségi időszak. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, valamint magyar, mint idegen nyelvből adnak számot tudásukról a diákok. Magyarból középszinten több mint 76 ezeren, emelt szinten csaknem 2500-an vizsgáznak holnap reggel 9 órától. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzi a rendőrség holnaptól egy héten át az utakon. A többi közt a vezetési és pihenőidőt, a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos szabályok betartását, a beutazás, illetve a belföldön tartózkodás jogszerűségét, valamint a járművek műszaki állapotát vizsgálják.
2: Közlekedés.
3: Az M4-es autóúton Monor térségében új terelést építettek ki, mert pihenőhelyet építenek. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. A 2-es főúton Göd belterületén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, útszűkület mellett dolgoznak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Holnap is napos, száraz idő lesz, legfeljebb a Dunántúlon lehetnek fátyol felhők, többfelé megélénkül, a Kisalföldön megerősödik a szél. Éjszaka általában 3-9, holnap napközben 23-28 fok várható.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: Labdarúgással folytatjuk a Körkapcsolást. Eldőlt, hogy a Vasas és a Budapesti Honvéd együttese folytatja a következő szezontól az NB1-ben. A Vasasnak már hamarabb sikerült elérni a régóta várt célt, hogy visszajusson az első osztályba. Erről beszélgettem Komjáti Andrással, a Vasas legendájával, aki pályafutása minden NB1-es mérkőzését, 433 meccset a piros-kékek színeiben játszott le.
6: Nehéz küzdelem után sikerült visszajutni az első osztályba az angyalföldieknek. Itt van velünk a vonalban Komjáti András, a Vasas legendája. Szervusz, Bandi, hát gondolom, hogy örömmel tölt el, hogy ismét ott lesz a Vasas az NB1-ben.
7: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Természetesen régóta, 3 évet vártunk erre a úgymond sikerre, hogy a csapat visszakerüljön oda, ami az előző évtizedekbe volt, és reméljük, hogy hosszú lesz ez a visszakerülés utáni NB1-es szereplés. Nagyon szurkoltunk régi játékosok, hogy végre már megtörténjen, hogy ilyen szép szereplés után visszakerült a csapat.
6: Ugye ez egy folyamat volt, hosszú évek óta mindig azt mondták, hogy a Vasas az esélyes a följutásra. Talán az idén nem volt ez ennyire egyértelmű, de az biztos, hogy nagyon rosszul indult a szezon. Talán emlékszel még rá, hogy a Csákvár ellen bizony elég rosszul sikerült a szezon kezdet.
7: Igen, amikor kialakult a másodosztálynak a létszáma, illetve azok a csapatok, akik elindulnak, ugye a Honvéd, a Mezőkövest, Kecskemét, mindenki arra gondolt, hogy nehéz lesz a felkerülés a Vasas számára. Egy ideig valóban úgy nézett ki, hogy küzdködni kell a feljutásért. Itt a tavaszi mérkőzéseken is volt egy-két buktató, de a vége az jól sikeredett, és hát elsősorban az is nagyon szép teljesítmény, hogy az utánpótlásból kijövő fiatal játékosokkal megtűzdelt csapat is ki tudta vívni az NB1-es szereplés jogát.
6: Ez lehetett a dolgok nyitja, mert azért voltak jó nevű NB1-et megjárt profi játékosok az elmúlt években, most valóban több fiatal játszott sokkal, mint megszoktuk.
7: Hát gyakorlatilag én úgy érzem, hogy megtalálta az Erős Gabi azt az egyensúlyt az idősebb, rutinosabb játékosok és a fiatal játékosoknak az összekovácsolásával, és a pályán az jött le, amikor néztem egy-egy mérkőzést, hogy ezek a fiatalok nem úgy kerültek be, hogy muszáj őket játszatni, hanem alanyi jogon, és nagyon motiváltan léptek mindig pályára. Nem igazán lehetett észlelni azt, hogy bármibe is az idősebb játékosok föléjük nőnek a csapaton belül.
5: Akkor most ismét olyan szektor lesz a Vasaspályán, NB1-es meccsen ismét Komjáti András szektor, mert hogy ugye ezt már jó régóta elnevezték az egyik szektort, hát nem csoda, hiszen te világéletedben, amikor Magyar NB1-ben játszottál, csak a Vasasban játszottál 433 meccset, tehát lehet ezt mondani, hogy neked pont a színvak című szám ment itt az imént, hogy te nem vagy színvak, neked piros-kék a látásod?
7: Nézd oda, az az igazság, hogy azt a hosszú időszakot, amit eltöltöttem a Fáj utcába, azt nem lehet az ember emlékezetéből kitörölni. Ha időm engedi, és nem ütközik más programommal, természetesen kiszoktam látogatni egy-egy mérkőzésre. Egyrészt nézni a fiatal játékosokat, illetve találkozni azokkal a régi játszótársakkal, akikkel együtt játszottam, és több korosztályon átnyúló volt az én szereplésem a Vasas csapatában. Jókat sztorizunk, jól el vagyunk, úgyhogy jó hangulatba töltjük együtt ezt az időt ott a Fáj utcába.
5: Beszoktál ülni a saját szektorodba? Mert azért furcsa érzés lehet, nem, hogy kimész a stadionba, és akkor ott van, hogy tessék, ott van Komjáti András szektor.
7: Nem ültem bajnoki mérkőzésen, nem ültem a szektorba, ami rólam van elnevezve. Egyszer egy hétköznap kimentem, és oda tévedtem szándékosan, és úgy eszembe jutott sok-sok emlék, szép emlék, egy-két csalódás, amiért játékos pálya futásom során. Egy kicsit nosztalgiázni.
5: Unokát vitted?
7: Az unokát nem vittem, ott van egy bánatom, a nagyobbik unokám az Kispest szurkoló lett az édesapja révén, a kicsi az Vasas, mindig mondja, én Vasas drukkel leszek papa, úgyhogy ha nem este 8-kor lesznek a mérkőzések, természetesen egy-egy alkalommal majd magammal viszem, és remélem őt rá tudom venni, hogy a Vasasnak szurkoljon. Ugye ráadásul a kerületben is laknak.
5: Te amikor a Vasast választottad a Győr után, akkor miért döntöttél a Vasas mellett?
7: Hát nézd, én ugye több első osztály csapat is érdeklődött utánam. A Győri Dózsába, ahol kerültem a Vasasba. Egyrészt köszönhető annak, hogy szimpatizáltam gyerekkoromban a Vasas csapatával, illetve a magyar ifi válogatottban Maus Feri bácsi volt az edzőm, és hát ugye ő is a Vasasba játszott a Honvéd után. Neki is köszönhetem azt, ő írta fel a Vasas vezetőnek a figyelmét rám, és gyakorlatilag így kerültem a Fáj utcába.
5: De azt azért akkor nem gondoltad, hogy minden egyes mérkőzésen majd a magyar bajnokságban az NB1-ben ott fogsz játszani?
7: Nem gondoltam, sőt... Emlékszem, 70. januárjában édesapámmal sétáltunk a Rejter Ferenc utcáról a Fájba, és hogy mentünk a pályán belül, mondtam, hát fatter, nem tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Természetesen én nagy örömmel mentem, de soha nem gondoltam ebben az időszakban arra, hogy én leszek a Vasasban az a játékos, aki legtöbbet játszott a NB1-be.
5: És hát ahhoz képest, hogy középpályán kezdtél, ha jól tudom, utána lettél védő, és 39 gólod is volt az első időszakban, aztán 5 még a második időszakban, mert ugye voltál 15 évet 70-től 85-ig, és 86-tól 90-ig is a Vasas játékosa. Mitől voltál gólerős?
7: De elsősorban pontrugások után voltam. Amikor középpályás poszton szerepeltem, akkor egy-egy akcióból is értem el gól, de a góljamnak a döntő részét pontrugás után értem el fejessel. Ugye volt egy olyan játékostársam, aki úgy rúgta be a labdát, hogy csak a fejét az embernek bele kellett tenni. Ez a Váradi Béla volt, és már örültünk is, hogy végre már megint gólt szerzett a Komjáti.
5: És ott volt melletted sokszor védőtársként mondjuk Hegedűs Béla, akivel azért úgy összefort a pályafutásotok, sokszor dolgoztatok együtt is.
7: Igen, a Béla nagyon fiatalon került be a csapatba, hisz a 76-77-es bajnokságban Kanász Józsit januárban bevitték katonai szolgálatra, és akkor a Rudi bácsi, mint fiatal tehetséges játékos, ő hozzá nyúlt, és így egymás mellett játszottunk, amíg a Vasasban volt, aztán a sors úgy hozta, hogy a jelenlegi munkahelyünkön és most már mondhatom évtizedek óta együtt vagyunk.
5: Ugye 1966-ban bajnok lett a Vasas 60 évvel ezelőtt, csak akkor az NB1-ben, most az NB2-ben, és hát ki voltatok erre már nagyon éhezve, mit vársz az NB1-ben a Vasastól? Ugye Erős Gábor személye az meghatározó volt, nem csak itt, hanem előtte Kazincbarcikán is, onnan akkor elment. Ő marad? Most erről nem is értesültem igazándiból, hogy hosszabbítanak-e vele.
7: Én úgy gondolom, hogy Gábor fog maradni, hisz az előző években elég sok edző megfordult a Vasasba, és nem sikerült nekik ez a szereplést, nem sikerült ezt a szereplést elérni. Az Erős Gabival ezt megtették. Én úgy érzem, hogy nem igazán van arra ok, hogy őt most leváltsák, és egy másik edzővel induljanak az első osztályba. Ő ismeri a keretet nagyjából. Én úgy gondolom, hogy együtt marad a keret, egy-két, ugye kimondták, csak magyar játékost foglalkoztatnak, ha tudnak egy-egy posztra talán magyar játékost igazolni, akkor semmi ok arra, hogy őt most eltávolítsák, úgymond, és egy másik edzővel vágjanak a bajnokságnak.
5: Persze jól ismered az NB1-es mezőnyt, ez elég lehet a Vasasnak?
7: Hát ez egy jó kérdés. Ugye láttam egy-két NB2-es mérkőzést, nem csak a Vasasnak a mérkőzéseit. Hát ilyen szempontból egy kicsit aggályim vannak, hogy elég lesz-e, de mivel optimista vagyok a Vasassal szemben, így azt mondom, hogy ha egy-két rutinosabb játékost, akiben van motiváció még, és a klubért hajlandó oda tenni magát, akkor nem érheti őket probléma.
5: Ugye, ha jól emlékszem rá, akkor annak idején egy Videoton elleni döntetlent követően esett ki a Vasas, és a sors furcsa fintora, hogy bár már a BVSC ellen meg lehetett volna a följutás, Fehérváron sikerült nyerni most a hétvégén a csapatnak. Nem tudom, ezen a meccsen ott voltál-e, mert ugye van kötődésed a Videotonhoz is.
7: Nem voltam ott a mérkőzésen a vasárnap nap folyamán. Egy érdekességet itt elmondanék a Videotonnal kapcsolatban, a játékos pályafutásomhoz kapcsolódva. Elég sokszor megfordultam ott a Vidi stadionba. Bajnoki mérkőzésen nem emlékszek rá, hogy lettem volna győztes csapatba. Talán egy magyar kupa meccsen tudtunk Fehérvára nyerni annak idején. Úgyhogy a Vasas ezt most megtörte ezt a sorozatot, még ha másodosztályba is.
5: Persze, hát azért nyilván ugye voltak liftező csapatok az utóbbi időben az NB1-ben. A stabilitást kellene valahogy megteremteni a Vasasnál. Szerinted ez meg lehet?
7: Hát ismerve a szakmai háttért, illetve ami szükséges ahhoz, hogy egy csapat biztosan tudja venni az akadályokat, minden feltétel megvan. Én úgy érzem, hogy stabilan meg fogják tartani az NB1-es szereplést.
5: A Vasasnál ugye összesen tudom számolni, hogy hány évadban voltál edző, és ott a Vasasnál azért még ez megvan, ez a varázs, ami régen volt, mert hát azért a Vasasnak nagy volt a szurkolótábora, a szimpatikus csapat volt. Hogy látod most a nézők részéről, milyenek a visszajelzések?
7: Hát a nézők természetesen most boldogok nagyon. Voltak időszakok, amikor eléggé elcsüggettek, illetve sok esetben nagyon negatív kritikát fogalmaztak meg a vezetés, vezetőedző játékosok felé. Én úgy gondolom, hogy ezt most félre kell tenni, és emelt fővel neki menni a következő feladatnak. És mindenki, akivel eddig beszéltem, felső fokon beszél arról, hogy biztos benne, hogy benn fog maradni az NB1-be a Vasas.
6: Ugye említettem, hogy 60 éve volt bajnok a Vasas, meg most is az lett az NB2-ben, viszont jövőre, a bajnokság végére elmondhatjuk, hogy 50 éve volt a Vasas bajnok az NB1-ben, veled a soraiban. Hát azért gondolom, hogy az nem lehet cél, hogy 50 év múltával megint a Vasas legyen a bajnok.
7: Hát valószínűleg nem ez lesz a célkitűzés, hanem egy biztos bennmaradás az első osztályba. Hát ez az 50 év, ez elrepült. Sajnos már egyre kevesebben vagyunk azok közül, a játékostársak közül, akik velünk vannak, és ez sokszor az embert nagyon szomorúan érinti, főleg akkor, hogyha ezt az 50 éves jubileumot megérjük, és ott hiányozni fog egy-egy jó barát, egy-egy jó játékostárs. Nem biztos, hogy ez egy nagy ünnep lesz, hanem inkább egy ilyen felemás találkozó.
6: Ugye említettem, sokszor voltál edző a Vasasnál, neked melyik volt a legjobb eredményed a csapattal?
7: Hát nekem a legjobb eredményem, ugye a Gele Imre mellett sokáig pályedző voltam.

0: osztályba. Hát az utolsó alkalom az nagyon, nagyon keserű számomra, hisz nem volt stabil az anyagi háttér, olyan emberek kerültek a csapatnak az élére, akik nem igazán voltak odavalók a vasas tradícióját, ha nézem, de a pozitívum maradt meg elsősorban az edzőségem alatti dolgokból.
1: De te azért az az edző voltál, akit elfogadtak máshol is, hiszen voltál ugye Békés Csabán is, aztán már jó ideje a Puskás Akadémiánál tevékenykedsz.
0: Hát nem mindenhol volt ez így, nem? Azért ezt megmondom. Elsősorban Debrecenben voltak nehéz időszakaim a odakerülésemkor, úgyhogy ott nem a legnagyobb lelkesedéssel fogadott a debreceni szurkolótábor.
1: Miért? Mi volt ennek az oka?
0: Hát figyelj, de hogy mondjam, voltak emberek, akik hangolták ellenem a szurkolókat, és hát meg a csapat is akkor egy véráttömlesztésen ment át, olyan játékosok távoztak, akik az előző időszakban stabil kezdőcsapatban játszottak, úgyhogy elég vegyes társaság volt. Aztán ugye Sopronba is a szegény Simon Tibi tragikus halál után kerültem. Ott is ugye sikerült már az utolsó fordulók előtt bebiztosítani a biztos NB1 bemaradást. Utána ma a Pintér Attila került oda, aki magyar kupát nyert, ha jól emlékszem, a Sopronnal. Úgyhogy megfordultam tényleg elég sok helyen. Ami örömmel tölt el, hogy azoknál a csapatoknál, ahol edzősködtem, a játékosoknak a nagy többsége az szívesen gondol vissza az eltöltött időre. Természetesen van 1, 2, 3, de az egyik kezemen meg tudom számolni, akik nem a legjobb szívvel gondolnak a közös munkánkra.
1: Most azért egy jó ideje már a Puskás Akadémiánál vagy különböző beosztásokban, és említetted, hogy voltál beugróedző, és hát ott is volt több jó beugrásod.
0: Nézd, amire büszke vagyok, hogy a kevés meccsen is, ami azt illeti, hogy 7 meccset voltam vezetőedzője a Puskásnak, elmondhatom magamról azt, hogy az egyetlen olyan edző vagyok a Puskás történetében, aki nem szenvedett vereséget. De hát mondom, nagyon kevés ez a mérkőzés szám, de akkor is én ezt ízaktározom el magamba. A kieséstől mentettem meg, mentettük meg a játékosokkal együtt a Puskás Akadémiát, úgyhogy tényleg itt nagyon jó kapcsolatom volt itt is a srácokkal.
1: Ilyenkor, amikor megmentesz egy csapatot és meretlen edző vagy, akkor ilyenkor nem jön egy automatikus szerződés, vagy Komjáti úr akkor a következő évben öné a csapat?
0: Nem. Itt a vezetéssel, amikor kineveztek vezetőedzőnek erre a hátralévő mérkőzésekre, egy cél volt bent tartani a csapatot. Korrektül elmondták, hogy mivel nem voltam már olyan fiatal ember, hogy ez a feladatom, és nyártól valószínűleg, hogy más fogja vezetni a csapatot, akár az edzéseken, akár a bajnoki mérkőzésen. Úgyhogy ilyen szempontból korrekt volt a kinevezésemnél a beszélgetésünk.
1: Említetted, hogy nem voltál olyan fiatal, hát hosszú ideig edzősködtél. Másképpen kell szólni tényleg ezekhez a mai fiatalokhoz, mint a régiekhez? Nem a te idődben, hanem amikor mondjuk edző voltál.
0: Hát figyelj, de egyrészt annyi minden változott a játékosok körül is, annyi minden más lehetőség van nekik, hogy már az ember idősebb korban talán nehezebben fogad el dolgokat a játékosok részéről, és ilyen szempontból nem voltak olyan terveim, hogy még egyszer ezután a fellépésem után, hogy így mondjam, még edzői feladatot vállaljak. Volt érdeklődés, nem egy, nem kettő utána, de én úgy döntöttem, és itt tényleg egy megbecsültnek, és úgy érzem, hogy jól érzem magam a bőrömbe.
1: vannak azért állandó dolgok az életben.

0: 2007-ben, például ezek a Puskás Suzuki kupák, és ugye voltak itt olyan játékosok, Real Madridtól például, Carvajal vagy Morata, akik már ugye a pályafutásuk vége felé közelednek, akkor voltak 16-17 évesek. Tűnhetnek fel itt megint olyan arcok, akár magyar, akár külföldi csapatokból?
1: Hát mindig tűnnek fel ezekből a külföldi csapatokból olyan játékosok, akik aztán nagyon szép karriert futnak be. Többek között az általad említett két játékos is, többszörös spanyol bajnokok, különböző nemzetközi kupa győztes csapatban szerepeltek, úgyhogy rendben van, és bízunk benne, hogy ez is segíti a karrierjüknek a fejlődését, hogy nemzetközi szinten is megmérettessenek.
0: Milyen erősségű most a mezőny a Puskás Suzuki kupán?
1: Hát ezt nem lehet előre megmondani, hisz vannak, ugye U17-ről van szó, vannak olyan csapatok az elmúlt években is, akik fiatalabb korosztályra jöttek, úgy vegyes a kép, egyelőre itt egy mérkőzésnek van vége, a Panathinaikos Juventus meccs végződött 1-1-re, nagyon keveset tudtam belenézni, hát van egy-két ügyes fiú, rajtuk múlik a motivációjukon, hogy mit fognak elérni.
0: Végére hagytam a kellemetlen kérdést, ugye kezdődik majd a bajnokság, és majd lesz ugye Puskás Akadémia Vasas, vagy Vasas Puskás Akadémia mérkőzés. Milyen érzésekkel mész majd erről a meccsre?
1: Hát figyelj, de akkor is normálisan fel tudtam dolgozni, amikor vezetőedzőként NB1-be a Vasashoz mentem. Az ember úgy van ezzel, hogy természetesen ahol dolgozik, annak a csapatnak szorít, meg a legjobb tudása szerint próbálja felkészíteni a játékosait. Nem igazán volt bennem semmi különleges érzés, hogy úristen, most a gól csapatom ellen kell kiküldeni a játékosaimat. Ugyanolyan mérkőzésnek számított, mint a többi a bajnokság folyamán.
0: Most ugye azért van egy kis bizonytalanság, nem tudni, milyen támogatások lesznek majd az NB1-ben. Ez érint minden csapatot szerinted?
1: Hát ezt előre így nem tudom megmondani, hogy mennyire fog csapatokat érinteni ez, amit említettél. Bízok benne, hogy azért a futball az elég népszerű játék Magyarországon is, még annak ellenére is, hogy nemzetközi porondon most a Ferencváros kivételével a többi csapat nem igazán tudott előrelépni dolgokba. De én úgy gondolom, hogy az embereknek szüksége van a magyar bajnokságban, és nem lesz itt olyan, hogy becsődölnek csapatok, visszalépések. Én ilyen szempontból pozitívan állok a dolgokhoz.
0: Köszönöm szépen, Komjáti Andrást hallottuk, aki a Vasas csapatában 433 bajnoki mérkőzésen lépett pályára, és 44 gólt szerzett, és 1977-ben tagja volt a Bajnok Vasasnak, amely az NB1-ben folytatja a következő szezonban.
2: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Atlétikával folytatjuk a körkapcsolást. Vendéget köszöntünk a stúdióban.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Vaszi Tünde, Európa-bajnoki bronzérmes magyar atléta. Karrierje során hármasugróként és magasugróként is versenyzett, de legnagyobb sikereit távolugrásban érte el. Három olimpián járt, Atlantában, Sydneyben és Athénban egyaránt a döntőbe jutott, mindhárom alkalommal a nyolcadik helyet szerezte meg. Az 1998-as budapesti Európa-bajnokságon negyedikként zárt, négy évvel később Münchenben viszont felállhatott a dobogó harmadik fokára. A 2001-es szabadtéri világbajnokságon új magyar csúccsal negyedik lett, 2003-ban a hatodik legjobb eredményt produkálta. Szabadtéren összesen 11 alkalommal lett magyar bajnok távolugrásban, 1995-ben pedig hármasugrásban lett az ország legjobbja. Szabadtéren az edmontoni világbajnokságon ugrott 686 centivel 2001 óta, míg teremben 682 centiméterrel 1999 óta tartja a magyar csúcsot. Összesen 6 alkalommal választották meg az év magyar atlétájának. Beszélgetésünket egy olyan esettel kezdjük, amikor nem tudott versenyezni, mert eltűntek a hármasugró rúdjai.
3: Nem, soha nem lettek meg a rúdjaim.
4: Úgyhogy,
3: de akkor azért nagyon gyanús is volt nekem Dél-Afrikában, Johannesburgba. Ugye jöttünk haza edzőtáborból, és akkor tehát olyan, most is visszagondolok, olyan felemás érzetem volt akkor is, amikor meg felvették a rúdjaimat, és vitték be a csomagtérbe, ahol olyan érdekes érzés vett, vagy lett úrá rajtam, és nem véletlen, mert nem érkeztek meg, úgyhogy lehet, hogy ezt nem a repülőre tették, hanem valahol egészen máshova vitték. Ki tudja, minek használták.
4: Hát gondolom, azért nem babot termeltek rajta,
3: hát
4: és nagy karónak.
3: Bármi lehet, tehát bármi lehet. Nyilván, hogy én már nekem most is eltűnt két rudam, nem rég, egy pár év, az utolsó két rudam, amivel tudtam még ugrani, az ilyen hobbi szinten tudtam volna most használni. De sajnos egy nappal késve érkeztem be a Szimocsarnokba, úgyhogy soha nem lett meg. Úgyhogy igazából nincsenek most rúdjaim. De mondták, hogy cirkuszosok is tudják használni, meg. Tehát, hogy azért sok mindenre lehet ezt a karbonpészer rudat használni.
4: Akkor ez jelenti most a végét a rúdugrásodnak, vagy azért veszel még?
3: Nem, még azért maradt egy rudam, amit most én szoktam használni. Kezdtem egy picit mocorogni, és úgy voltam vele, hogy megpróbálom magamat formába hozni, mert csak az atlétikával tudom úgy igazából kondiba hozni magam. És volt egy kölcsön is kértem, de még az egy rudammal, ami maradt, ami kicsit kisebb, az, amit tudok most ugrálni, az, hogy nem sokat, mert azért utána minden bajom van, és izomlázas leszek. De hát most szükséges lesz valóna szerezni, tehát venni kell, hogyha akarok.
4: Térjünk át egy kicsit a közelebbi sportágadra, a távolugrásra. A te eredményeiddel, a legjobbakkal, azok még mindig ott lennél az élmezőnyben.
3: Most ezen úgy, ami negyedik lettem volna, tehát a 686-tal, ami nekem akkor egy biztonsági ugrás volt, mert ugyanígy voltam világbajnokságon Edmontonban, hogy a döntőbe kettőt beléptem, és úgy voltam vele, nem ugrok egy érvényeset, egy otthon kiesek a döntőből, és muszáj volt egy biztonságit ugrani, ami a deszka közepéről, tehát plusz 10 centiben nem maradt, az volt 686, és utána a következő három ugrást nem igazából tudtam, tehát azt kell tudni, hogy nálunk a selejtezőben, mondtam, egy mínusz szembeszeles verseny volt, ugye beugrottam magam 671-jel, egy hetes szembeszélbe, és másnapra ötös hátszelek, tehát olyan fordulatot vett az időjárás, hogy volt ott is 32 fok, és az egyes széltől az 5 egész akárhányosig mindentől, minden volt, és nagyon nehéz volt kiszámolni a deszkát, hogy most éppen milyen szelet kapsz ki, és mindegyik ugrásom közel volt, úgyhogy nem tudtam igazából kiugrani mindig. Vagy beletekerettem 84-nél, vagy egyik lábam elmaradt, vagy beleforogtam, tehát örülök, hogy ezt a 686-ot úgy összehoztam, hogy deszka közepéről. És akkor...
4: Ez volt az a verseny, amikor nem egészen értetted, hogy az edződ mit szeretne kérni? Egy lépéssel előrébről vagy hátrábról indulj?
3: Nem, az Atlantai olimpián volt, Én ezt el is felejtettem, és most valamelyik újságíró említettem. Emlékszel, Tünde, amikor Atlantába félreértetted az edződet, és a második ugrásnál mondta, hogy egy, ugye mutatta, hogy egy, és intette, hogy előre, de úgy gondolta, hogy egy lábfej, tegyek rá, és fussak. És én egy lábfejet előre jöttem. Miről beszél? Hát közel volt, még jöjjek előre. Hát az pont elég volt ahhoz, hogy kettőt belépjek Atlantába.
1: És ott nem tudtál akkor kimenni, kommunikálni közelebbről? Nem volt rá lehetőség?
3: Nem volt lehetőség. Ott nagyon messze is voltak, ugye, mert nagyobb volt a stadion, és igazából tényleg csak mutogatni lehetett.
1: Mert ugye látjuk azt, hogy most a versenyzők kifutnak az edzőjükhöz, váltanak néhány szót, tehát ez egy nagy segítség, gondolom.
3: Igen, ezt a stadiont kifejezetten így tervezték, hogy közel legyenek a nézők a versenyzőkhöz, és tehát ez szempont volt, tehát nagyon sok minden volt szempont most, hogy egy atlétika stadion milyen tulajdonságokkal bírjon. Hát az nyilván nem csak atlétikai stadion volt Atlantában, hanem más is, és normális esetben ugye messze vannak az edzők a pályától, úgyhogy félreértettük. Igaz, hogy az volt az első, hogy második éven még nagyon rutintalan voltam, úgyhogy nem annyira mertem én magamtól ott hazárdíroskodni, de akkor azzal úgy el is ment a lehetőségem.
1: Női távolugrók azok most nincsenek azért ott a legjobbak nyomában, úgy látod? Mi ennek az oka?
3: A magyar lányok? Hát igazából ki tudnám most elemezni, de nem szeretném, hogy sok minden van nyilván, aminek nekik is lehetne más, vagy máshogy csinálhatnák, de mivel nem látok bele, és nem
1: vagyok akkor miért nem vagy mondjuk ott velük te például, miért nem tanítod meg nekik ezt, hogy elérjenek ilyen eredményeket, mint te?
3: Tehát nagyon egyszerűen meg tudom magyarázni, azért, mert nem kíváncsiak rá. Tehát az, amit én elértem, azt én úgy látom, hogy szinte senkinek nem izgatja az, hogy én nekem esetleg van tapasztalatom, vagy majd. Én nagyon sokszor mondom, és látok kívülről dolgokat, és úgy mondanám, meg pár dolgot mondanék, amit én úgy gondolom, hogy hasznos lenne nekik. Van, aki meghallgat, és akkor ugye azzal a lendülettel tovább megy. Mindenki ért hozzá. És akkor így ennyi.
1: Nem is dolgoztál edzőként?
3: Nem dolgoztam edzőként, mert amikor ugye befejeztem 2008-ba, akkor nagyon elfáradtam, és akkor úgy voltam vele, hogy nekem most pihenésre van szükségem. És aztán a pihenés hozott magával nagyon-nagyon sok élethelyzetet, ami elég komoly tanulás volt számomra. És utána ugye jött a gyermekem, és akkor nem akartam a gyermekemet magára hagyni, meg úgy voltam vele, hogy vele szeretném az időt tölteni. Ezért is toltam ki ennyire a gyerekvállalást, mert úgy voltam vele, hogy nem szeretném hurcolni jobbra-balra, és hanem amikor lesz, akkor azt csak rá szeretném az időmet fordítani. És most tartok ott, hogy megkérdezgetik, hogy Tünde, na, mikor látom már, mikor szeretném már a pályára jönni. Ezt mondom, most már talán gondolkodom rajta. De majd meglátjuk, hogy az élet hogy hozza. Most már nem mondom azt, hogy nem. Ha úgy hozza az élet, akkor lehet, hogy megpróbálom.
1: Vendégünk a stúdióban továbbra is Vaszi Tünde, akiről már említettem, ugye, hogy Európa-bajnoki bronzérmes, és elmondtad akkor, hogy azért lettél Európa-bajnoki bronzérmes, mert ilyen komolyabb célt tűztél ki magad elé, meg a hajad színe is közrejátszott?
3: Igen, kezdtem összerakni mindig. Ugye minden évben, amikor lezárultak a világversenyek, akkor ugye vagy boldogan, vagy általában, mit tudom én, dühösen, de legtöbbször dühösen mindig elkezdtem elmérkedni, hogy akkor mi volt az, amit elrontottam, vagy hol mentek el ugye azok a centik, amik bennem voltak, és igazából most is bennem vannak, tehát valójában soha nem ugrottam ki magamból azt, ami bennem volt.
1: Mennyi lett volna szerinted?
3: Hát ilyen 7-10 körül az ugye reális volt, arra már voltak több versenyem, ahol megugrottam hosszra, csak éppen nagy deszkerül 20 centire ugrottam, 6-70-et vagy. Tehát volt például a EB évében 2002-ben volt egy olyan versenyem Bad Lagerszácában, ahol egy iskola udvar közepén volt a verseny, ugye egy ilyen Grand Prix, hát nem Grand Prix, ugrógála volt, és hát elfelejtették leszedni a fehér felfestett csíkot, ugye ott ilyen egyméteres sávból ugrottak a gyermekek, és akkor a deszka előtt volt egy 30 centire egy vonal, meg utána is volt ugye 20 centire egy vonal, meg közben még a deszka is, és hát nagyon jó formában voltam, és hát ugye elkezdtem az ugrásokat, és 6-70-es ugrás, szuper, mutatják, hogy a deszka elől voltál gumiról 20 centire. Mondom, hát ez akár kiközt is egy 7-10-es ugrás volt, de legyen 7 méter. A következőre előrébb jöttem, meg kimentem még egyszer. Ugyanaz. Ugyanonnan megint egy 6-69. Na, hát nem igaz. Megint jöttem előrébb, ugyanarról a vonalról ugrottam el, tehát nem tudom hányat. A 6-ból 5-öt ugrottam, ilyen 6-70 körül a deszka elől gumiról. Már az utolsóra már annyit jöttem előre, hogy deszkár érek, a deszkálét megcsíptem, beleforogtam, az 6-69 volt, és már mindenki fogta a fejét, de én is kész voltam teljesen, és egyszerűen nem bírtam. De ugye a periféria látás, ugye megszoktad, hogy ott van az első jel, a fehér deszka, ez bennem volt. És nem csak bennem, mert nagyon sok a külföldi versenyző fiúkat is, emlékszem, ott volt a Román Tudor Bogdán, őt ugyanígy megzavarta, hogy ott volt az a fehér csík, hogy miért nem szedték le, nem tudom. Úgyhogy többször volt nekem olyan ugrásom, ami megvolt hosszra, na de hát valami mindig közrejátszott.
1: Te egy lelkizős típusú versenyző voltál? Tehát neked fontos volt a mentális fölkészülés a versenyekre?
3: Hát, hogy lelkizős voltam, annyira nem voltam szerintem lelkizős, szerintem elég kemény voltam akkor. Most is kemény vagyok. De amúgy mélyen lelkis vagyok természetesen, de a mentális felkészülés az viszont nagyon fontos volt. Bár nem tudtam akkor még azt, amit most tudok, de már akkor gyakoroltam a mental tréninget. Tehát anélkül nem megy. Hogyha valaki nem tud olyan kikapcsolni és fejbe megcsinálni mindent, vagy nem tud elvonatkoztatni, akkor annak nem fog menni. Tehát jött egy szintugrás az életemben, amikor ugye ezt bevezettük, a mental tréninget, és az nagyon-nagyon sokat számított. Tehát mindennek ott kell lenni igazából egy versenyzőben. Fizikális képesség, technika, mental tréning, minden. Táplálkozás, minden. Tehát egyik a másikat erősíti, és hogyha valaki hosszú távon akarja csinálni, és tényleg azt mondja, hogy egészséges akar utána még maradni, akkor annak elég sok mindenre kell figyelni.
1: Azért itt nézem az eredménysort, 11 alkalommal lettél magyar bajnok távolugrásban, 96 és 99 között, 2001 és 6 között, 2008-ban. Ott abban a két évben bosszantott, amikor valaki megelőzött, vagy ott mi történt?
3: 2006 és 2000...
1: Nem, mondjuk 99 és 2001 között.
3: Na hát ez megint elmondanám ennek a lelkét, hogyha elmondom ennek, tehát nyilván ez az az ember fogja megérteni, aki már egy kicsit járja a szellemi utat, hogy miről beszélek, vagy a teremtés útját. Tehát amikor azt mondom, hogy akkor is az volt a lényeg, hogy 99-ben ugye nekem volt egy mély pontom az életemben, akkor párkapcsolati mélyzuhanás volt, és Nyíregyházára vonultam el, Bakosi Béla volt akkor az edzőm, és már ugye előtte kérdezgettek 99-ben az újságírók, hogy Tünde, jövőre olimpia, mi a célod, mi a vágyad? Hát mi a vágyam? Hát minimum 80 lenni természetesen, aztán minél jobban előre, de már megint azt a 8-as kimondtam. És mit hoz az élet? Természetesen 8-dik lettem Sydneybe, de úgy, hogy egész évben beteg voltam. Tehát engem a mononukleózis vírus és az Einstein-Barr vírus utolért, és amikor már úgy kezdtem jobban lenni, de akkor még félrohamokról is ugrottam a 6-70-80-akat edzésen, tehát simán 7 méter fölött kellett, vagy 7 métert kellett volna ugrani az olimpián. Még amikor már visszahoztam magamat, akkor olimpia előtt egy hónappal tűzhős mandulagyulladás egy hétig, úgyhogy majdnem lemondtam, 39 fokos lázzal, feküdtem egy hétig az ágyba, és egy métert estem vissza. Valahogy összeszedtem magam, mindenféle immunerősítőkkel kimentem az olimpiára, és hanyadik lettem? 8. Tehát elmondtam én, mit szeretnék, nem azt mondtam, hogy aranyérem, 8. Kértem magamnak, megkaptam. Tehát a lényeg az, hogy kérdés megadatik. Én nem mertem soha azt kérni, amit tényleg nem mertem kérni, nem tudom, hogy miért. Mindig úgy voltam vele, hogy az minimum cél, de hát csak azt kaptam. Tehát vigyázz, mit kérsz. Úgyhogy az a lényeg, hogy abban az évben az Ajkla Zita nyert a bajnokságot, akkor tűnt fel, hogy nekem ott valami problémám van, mert melegítésig eljutottam, hogy kijött ugye a formám, hogy jó állapotban voltam, és ahogy megkezdődött a vers, addig elfáradtam. Egyszerűen nem értem a deszkához. És alig bírtam ugrani, akkor megkerestem azt a doktornőt, akihez én jártam, ugye, hogyha már valami komplikációm lett, És hát kiderült, hogy két vírus is lakozik bennem, amit én éreztem végigjegyzések alatt Lennyíregyházán is, hogy le kellett futnom 6 darab 100 métert, és a másodiktól már vonszoltam magam, tehát hogy nem mentek a lábaim. De nem tudom, tehát egyszerűen nem vettem komolyan. És ez a bajnokság akkora ütés volt számomra, hogy akkor már elkezdtem kinyomozni, hogy itt mi a fene van. És akkor ott kaptam immunerősítőket, meg mindenféle fajta cseppeket. Az szépen helyrehozott, és amikor úgy gondoltam, már jól vagyok, akkor jött egy ez a tűzős mandulagyulladás. Úgyhogy,
1: ez mind lelki eredetű volt szerinted?
3: Hát lelki eredetű is, igen. Meg az, hogy ugye nem azt kéred, hogy egy dobogón végezzél, hanem megelégszel egy olyan eredményet, mert rég túlhaladtál, tehát az le kell betegedjél, hogy te az, amit kértél, vagy amit kijelentettél, az megtörténjen. Úgyhogy igazából én saját magamnak megteremtettem ezt az állapotot, hogy nehogy aztán túl jól szerepeljek. És így a 8. hely az tuti az enyém volt.
1: Na jó, hát azért sokan mondják a versenyzők körül, hogy az olimpia az mindig más, az olimpia az olimpia. Ezt gondolom atlétikában is így van, az olimpiai bajnoki cím az talán a legnagyobb?
3: Persze, természetesen az a legnagyobb. Hát csak azért kapsz életjáradékot, hogy semmi másért még nem adtak, bár mondjuk egy világbajnoksággal ugyanúgy vetekszik, tehát csak az nyilván az olimpiának az erőssége, hogy minden ország, minden egyes sportág ott van. Tehát ugye teljesen más a címere, de mondjuk erősségben az ugyanaz, mint egy világbajnokság, hogyha azt nézzük, mondjuk egy atlétikai világbajnokság, és távolugró mezőnyt végülis, hogyha úgy nézzük, de engem ez nem zavart soha, hogy most Európa bajnokság, vagy világbajnokság, vagy olimpia. Én nagyon szerettem versenyezni.
1: Neked is megadatott az, hogy Budapesten is versenyezhettél.
3: Igen, hát fantasztikus volt az is, hogy 30 ezeres tömeg, ugye kint volt a stadion, vagy 40 ezer akkor nap, és nagyon jó volt a hangulata, nagyon jó volt versenyezni.
1: Az olimpiáról beszéltünk már, de volt olyan olimpiád, ahol talán az vitt el a sikert, hogy ugye te több sportágban is versenyeztél, ott meg futnod kellett nem sokkal a döntő előtt?
3: Igen, hát erre is emlékeztek. Igen, hát nekem ez volt az egyik, megint az egyik, tehát a 98-ban az Európa-bajnokság volt ez, amikor ugye selejteztem mondjuk egyik nap pénteken, és másnap délután 6 órakor volt a döntő. És ugye akkor én rudugrással készültem, tehát akkor én épp a Bagyula Istvánnal rudra készültem, de természetesen az Európa-bajnokságra félretettük, és akkor 6 hétig int voltunk Göteborgba, edzőtáborban, és annyira jól megerősödtem bizonyos olyan testrészeim, ami addig nem voltak, tehát a rudugrástól, tehát amitől a futás, tehát sokkal jobban ment, lazábban. És hát amikor megláttak ugye a 100 métert futni a bajnokságon, akkor azt mondták, hogy na jó, hát akkor 400-as váltót össze fogunk hozni, mert 9 csapat van, és hát akkor mindenképp induljon a magyar csapat is. És tehát én voltam az egyik fő, akire rá lehetett építeni. De én nem szerettem volna részt venni a 400-as váltóban, nekem akkor nem tudtam, hogy pont a döntő aznap lesz, de mondjuk pont így is jött. És hát én próbáltam mondani, hogy én szeretnék ebből kimaradni, de hát a többi lány miatt ugye indulnom kellett, hogy meglegyen a csapat. Hát igen, csak elfáradtam tőle, mert a selejtező után másnap reggel, vagy délben volt a váltó, és délután 6-kor után, ugye 6 órára rá volt a döntő távol, és hát szembeszélbe én voltam a befutó, kicsit elfáradtam tőle. És amikor visszajöttem ugye a távol döntőre, akkor már remektek a lábaim. És az, hogy arra 6-82-re ráakadtam, az csak szerencse. Tehát végre volt egy jó ugrásom, és utána már nem tudtam egyszerűen összeszedni magam, mert nagyon-nagyon elfáradtam.
1: Ilyenkor mit teszel? Szólsz, szemrehányást teszel, vagy csak úgy lenyeled?
3: Hát lenyeltem. Nem tudtam mit csinálni, mert nyilván nem akartam én lenni a fekete bárány, meg az, hogy cserben hagyok másokat, de mostanában azért ilyen szempontból sokkal keményebb vagyok, tehát voltak esetek, amikor megint a saját sarkamra kellett állnom, és kiállni magam, és mondtam, hogy elég volt. Én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig hagytam azt, hogy az én saját privilégiumot hagytam, hogy befolyásolják, és mostanában nem szeretem. Tehát akkor nem tudtam mit csinálni, mert mondjam azt, hogy megsajnáltam a többieket, tehát hogy jó legyen, akkor bevállalom, ne legyen az, hogy én vagyok a rossz.
1: Ha így visszagondolsz, melyik volt a legjobb versenyed, amire azt mondod, na igen, azért az olyan vaszitündés volt?
3: Hát én mindenképp azt mondom, hogy ahol az országos csúcsot ugrottam, az jó verseny volt, tehát ott azért jól versenyeztem, meg az első versenyem volt, ahol azt mondom, hogy az első olimpiám Atlanta, ahol még tényleg kezdőként odaálltam, simán megugrottam a 6.73-at selejtezőbe, a döntőben nyilván ott elnéztem egy 6.60 után, tehát hogy nem kerültem be a 8-ba, mert beléptem 2-t, és közben a Prandzsiva is, tehát én elsőre 6.60-at ugrottam, aztán egy 2 belépés, mert ugye rossz irányba mentem. Hát és igen. És akkor mi részbe kaptam, addigra már vége volt a döntő, vagy a 12-es háromugrásnak. Na mindegy, és akkor a Prandzsiván múlott, neki 2 belépetje volt a bolgár távolugrónak, és mondtam, hogy ha a harmadikra érvényeset ugrik, és nagyobbat, mint 6.60, akkor kiestem a 8-as döntőből. Hát igen, így történt. De hát ugye, amikor leszállt a repülőgép Magyarországon, akkor gratuláltak. Ugye 9. lettem, de mire hazaértem, addigra 8. lettem.
1: És vissza meg van, nem mehet, hogy
3: nem mehettem
1: még 3-at.
3: Visszaugrani még 3-at, és igen, fölhívott a Babinyesz József, hogy hát kedves tűnnek, gratulálok a 8. helyhez, még 3-at ugrania kellene Atlantában, és mondom, mi van, miről beszélnek? Hát, hogy Prandzsiva dopingvizsgálatom fönt akadt. Na, jaj, de jobban járt volna, hogy akkor belép. És én megugrok 3-at, hogy lehet minden máshogy történik, de az egy jó verseny volt, csak hát. Vagy jól éreztem magam, csak nagyon elrontottam, és ott fél óráig akkor leültem, amikor a Józsi kérdezte tőlem, a Bakai József, akkor ő volt az edzőm, hogy Tünde, mennyit mentél hátra? Mi? Miről beszélsz? Hova hátra? Hát én tettem, hogy menjél egy hét hátra, és fussál. De nem, hát én azt értettem, hogy egyet is gyere előre, nem hogy fussál. És akkor fogtuk a fejünket mind a ketten, és akkor leültem, és sírtam.
1: Hát az élet nagy próbákat ad, és itt néhány éve volt neked a magánéletben is egy nagy problémád. Mi volt az eset, hogy kigyulladt a házatok?
3: Jaj, hát igen. Az COVID időszak alatt volt, 2020. április 10-én, nagypénteken reggel 8 órakor gyulladt ki a házam. Igen, mi nem értünk rá itt ezzel foglalkozni, mi zajlik a nagyvilágban, mert a házat kellett olyan formába összehozni, hogy legyen hol laknom, ugye gyerekkel, és szeptemberre tudtuk belül megcsinálni, le kellett bontani a tetejét, egy zárlat keletkezett, ugye, amit tudtam, hogy öreg a ház, és már meg is volt beszélve egy villanyszerelő, hogy jön és lecseréli, hogy felújítja a dobozt, mert már mondta, hogy ő nem cseréli az órát, mert ez életveszélyes, és meg volt beszélve, hogy jön lecserélni, és nem jött. Úgyhogy 2 évre rá, 3 évre ki is gyulladt a ház. Hát volt rajta egy-két devizahitel, ami nyomasztotta, és nem lett felújítva, úgyhogy bevállaltam ilyet is. Ez mindig tologattuk, mindvégig, mind le is égett, úgyhogy...
1: És ezen most már túl vagy, ez már rendben van?
3: Már hogy értem?
1: A ház.
3: Ja, ház, vagy lelkileg?
1: Hát lelkileg gondolom, ezen nehéz túl lenni.
3: De hogy is túl lettem. Igen. Én elengedtem, én úgy éreztem, hogy ez egy akkora gyötrődés, ez a akármi a deviza mindenkinek, hogy ez direkt az embereket tönkre akarja tenni, úgyhogy úgy voltam velük, hogy vigyétek, ha vinni akarjátok. Ezért én nem vagyok hajlandó tovább idegeskedni rajta, hogy most elviszik, nem viszik. Hát 10 éve ezen megy az élet, hogy lesz ház, vagy nem lesz ház. Viszik, vagy nem viszik. Nagyon nagy harcok mennek, de lényeg az, hogy túl vagyok rajta. Úgy értelmeztem, mivel nagypénteken történt, hogy akkor eljött az én időm, feltámadás. Az elmúlt 10 év tanulásait, amit ugye kaptam az élettől, annak én úgy értelmeztem, hogy lezárult, és elindul egy feltámadás, tehát egy új korszak. Úgyhogy szépen rendbe tettük, ráértünk, ugye, otthon voltunk, mindenkinek ugye otthon kellett lennie, és akkor a barátok, család, szomszédok, mindig volt valami segítség, szülők.
1: Nem tudom most mivel foglalkozol, de akkor ezek szerint van olyan terv, és láthatunk atlétikai pályán?
3: Voltak már megkérdezések, úgyhogy el is gondolkodtam rajta, hogy lehet, hogy most van itt az idő, hogy esetleg visszatérjek edzősködni, megpróbálni ezt a területet is. Ugye, hát az elmúlt, az utolsó 10 évemet igazából mondhatni azt, hogy végig edzősködtem, mert a Bagyula Istvánnal úgy csináltuk a terveket, hogy én megírtam, ő átnézte, kiegészítettük, megbeszéltük, hogy szerinted még ide tegyünk valamit, vagy sem, és akkor levezényelte. Tehát, hogy Azért nyilván nem új keletű dolog lenne nekem, csak az lenne új keletű, hogy nyilván nem csak rólam, nem rólam szólna, hanem egy másik emberről, ami kicsit nehezebb. Tehát az edzősködés, én úgy gondolom, hogy ezért nehéz, hogy nem rajtad múlik, hanem ugye sok minden máson.
1: Kedves hallgatóink, ezzel a körkapcsolás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szabó Bence volt, a hangmérnök Bredák József. Köszönjük a figyelmüket a műsorvezető Balog Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Sportvilág Nyágui Gergellyel.
0: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Női vízilabda.
0: A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Versenyben maradt a Ferencváros a bajnoki címért, előnyben a Paksa bronzért. 3 év után visszajutott az első osztályba a Honvéd. Szoboszlai gól és gólpassz, és Liverpool vereség a Manchester United ellen. A Győr nyerte a női kézilabda magyar kupát. Kimi Antonelli 3. futam győzelmét aratta. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Nyágúj Gergely.
0: Sportvilág.
2: Ma mind az aranyérem, mind pedig a bronzérem szempontjából fontos mérkőzéseket rendeztek az NB1-ben. A fővárosi rangadón a bajnoki álmai életben tartása miatt a Ferencvárosnak nyernie kellett volna az ősi rivális otthonában. Újpestről Regős László Pál tudósít.
3: Az utolsó fordulóban dől majd el a labdarúgó NB1 bajnok csapatának kiléte. Újpest-Ferencváros a derbin 0-5. A 19. percben Zakariasen góljával szerezte meg a vezetést az FTC, egy oldalszabadrugást követően Gruber tette vissza középre, és az üresen maradt kapuba fejelte Zakariasen a labdát. Az első félidő derekán az újpestiek előtt is adódtak lehetőségek, igazán nagy helyzet talán nem volt, vagy kapura lövés, minden esetre tartotta magát az Újpest, és benne volt a levegő, hogy esetleg egyenlítenek. Ennek ellenére a 40. percben újabb Fradi gól született. Kanikowski 23 méterről óriási erővel lőtt a bal felső sarokba. A második félidő elején is jött egy FTC gól. Gruber beadásából József az ötös vonaláról jobbal a bal kapufától be a bal felső belőtte, és itt már talán véget ért a mérkőzés lényegi része, mert innentől totális ferencvárosi fölény, mert hogy a 64. percben aztán József még egy gólt szerzett, megint csak Gruber gólpasszából a lelátón. Az újpesti szurkolók ezt nehezen viselték, és a rendes játékidő utolsó negyed órájából nagyjából 10 perc azzal telt, hogy megpróbálták megtámadni a ferencvárosi szurkolókat. Ment a szócsata, a szájkarate, fáklyák is röpködtek ide-oda, a biztonsági szolgálat és a rendőrök viszont megakadályozták azt, hogy összecsapjon a két szurkolótábor. Folytatót adott a mérkőzés 10 perc kényszerszünet után, és a 99. percben még jött a slusszpoén. Abufani az oldalvonaltól balról középre ívelt egy szabadrúgást, és senki nem ért hozzá, a labda behullott a bal felső sarokba. Ezzel a Ferencváros magabiztosan győzi le a nagy rivális Újpestet, és ez a győzelem azt jelenti, hogy a 33. fordulóban dől majd el, hogy az Eto FC Győr vagy az FTC lesz a labdarúgó NB1 bajnoka. Újpest-Ferencváros 0-5.
2: A mérkőzés után természetesen a vendégek voltak elégedettebbek. Halljuk elsőként a vezetőedzőjüket, Robi Kint, akit Farkas Márton kérdezett.
4: Gratulálok ez a magabiztos győzelemhez. Miben láttam a csapata igazi erejét?
5: Úgy gondolom, hogy a legnagyobb erősség az a profizmus volt, amit a pályán mutattunk. Az egész mérkőzés során, még itt a vége felé is abszolút nyugodt volt mindenki, és időnként igen jó focit láttam a pályán. Úgy gondolom, hogy a lőtt góljaink közül elég jó szintű gólok születtek.
4: A gólok nem csak minőségiek voltak, hanem az időzítésük is, azt gondolom, hogy igazán jó volt a Ferencváros szempontjából. Mi volt annak az alapja, hogy ilyen jól tudták menedzselni ezt a mai összecsapást?
5: Igen, az első gólunk az egy pontrugásból sikerült, utána pedig Kanikowski egy nagyon-nagyon jó időben jött, nagyon szép góllal. Sikerült 2-vel növelni az előnyünket. Az egész szezonban úgy gondolom, hogy nagyon fontos ilyen gólokat lőtt, és úgy gondolom, hogy a harmadik gól az az, ami talán végleg lezárt ezt a mai mérkőzést, és nagyon-nagyon jó helyzeteket láttam, és úgy gondolom, hogy a középpályán is akár ide említhetném Kanikowski mellé Zakariasent, vagy akár Filipet, nagyon-nagyon jó játékot láttam középpályán.
4: Talán szimbolikus is, hogy ugye Zakariasen meg a Kanikowski talált meg be, mert a fontos gólok szerzői, és talán azt is mutatja, hogy azért a tapasztalat, ami megvan ebben a csapatban, az most ilyen kérezett helyzetben az abszolút kifizetődik, ezt hogy látja.
5: Igen, ezért is küldtük ma a pályára Zakit és Gabit, mert tudjuk jól, hogy ilyen gólokkal és ilyen teljesítménnyel tudják segíteni a játékunkat, és az első fél időben nagyon örültem, hogy ezt a két vezetőgólt sikerült megszerezni. Persze az ellenfélnek is voltak helyzetei az első fél időben. Időnként igen jó focit láttam onnan is. Összességében úgy gondolom, hogy mindenki a csapatomból kifejezetten kiváló teljesítmény nyújtott.
2: Az újpestiek érthetően kevésbé lehettek elégedettek. Következzen Szélesi Zoltán vezetőedző értékelése.
4: Pár napja volt egy olyan mondata és egyben óhaja, hogy jól lenne nem lerombolni azt, amit eddig felépítettek itt a tavasszal. Ez történt ma?
1: Hogy nem mondjak olyat itt a dühömben, a érzelmi kis háborúmban, ami esetleg valaki ténylegesen súlyosan megbántana, inkább nem válaszolok erre, jó? Ezt majd holnap tiszta fejjel inkább nyugodtabban válaszolok erre, nagyon szívesen. Nyilván nem erre készültünk, úgyhogy ezt majd holnap tiszta fejjel, túlságosan indulatos vagyok most, mert nem válaszolok erre.
4: Közésben van olyan pillanat, amit sorsfordítónak vagy döntőnek tudna megnevezni?
1: Nehéz olyan pillanatot kivenni, de mégis ki kellene találni, akkor azt gondolom, hogy a harmadik kapott gól. 2-0-es vadivezetés után azt gondolom voltak helyzeteink, akár az Árlának a helyzetére gondolok, amivel gólt lehetett volna elérni, lehet, hogy más lett volna akkor a mérkőzésnek a képe. Úgyhogy a harmadik találatot abszolút nem akarom, és nem is szeretném a játékvezetőket semmilyen rossz szinten feltűnt, de nekem lesnek tűnt, de megvan a szabály erre, labdaváltás, labdabirtoklás váltás történhetett, esetlegesen még egyszer mondom, nem befolyásolta talán úgy a mérkőzést, de számomra mégis az a harmadik kapott gól. 2-0, azt gondolom, hogy a fél időben felráztuk a srácokat, azt gondolom, hogy egy-két jó akciót sikerült kialakítani, ezt gólra kellett volna váltani, és akkor talán másról beszélhetnénk most itt.
4: A legnagyobb lehetőséget ott a Juic Matko összjátéknál, vagy akciónál látta a gólszerzésre?
1: Több helyen láttam gól helyzet szerűséget. Összességében a statisztikában most belekukkantottam, ilyen 0,6-os volt a ténylegesen kidolgozott gólhelyzetünk, az XG, a Fradinak 1-3, 1-35, tehát ők is szépen felülrúgták magukat, igazság szerint, amiben belerúgtak, az a jobban a felsőbe bement, úgyhogy lehet, hogy az a helyzet volt a mi részünkről, az a probléma, hogy nem váltottunk akciónkat gólra.
4: A derbik tekintetében egy igencsak nehéz örökséget vettek itt át, ezen itt tavasszal egyelőre nem sikerült kozmetikázni, de ha picit előre tekintünk, akkor a következő szezonban, hogy látja, hogy érzi, mennyire lesz ez kritikus, hogy ezt a hegemóniáját a Ferencvárosnak itt a derbik tekintetében ezt mi hamarabb meg tudják szakítani, mert azért érződik, azt gondolom, a frusztráció meg a feszültség itt a stadionban is.
1: Sajnos igen, bizonyára, hogy nyomot hagyott, és talán a legfájdalmasabb, hogy ennyi embert ki tudtunk csalni a derbire, és nyilván nem arra készültünk, nem ezt szerettük volna nekik adni, mutatni, úgyhogy ebből kiindulva is biztosan, hogy ez egy fájdalmas pont, úgyhogy sajnálom, hogy így reagult a ma este.
2: Újpest-Ferencváros tehát 0-5. Győzelmükkel a zöldfehérek életben tartották bajnoki álmaikat, a záróforduló előtt hátrányuk egy pont az éllovas Győr mögött. A labdarúgó NB1 32. fordulójának első mai mérkőzésén, a bronzrangadón, a Paks hazai pályán 2-2-es félidő után 5-2-re legyőzte a Debrecent. Sikerükkel a tolnaiak pontszámban utolérték, és meg is előzték a tabellán az eddigi harmadik Lokit. És akkor halljuk itt is az érintetteket. Cingerkocka Henrietta elsőként a paksiak mesterét, Bognár Györgyöt kérdezte.
6: Gratulálok a győzelemhez. A rutin meghozta az átütő erőt, a hatékonyságot, amit látni szeretett volna?
7: Köszönjük szépen, szerintem megérdemelt győzelem volt, bár a játékkép alapján ekkora különbség azért nem volt a két csapat között, de a rutinosabb játékosaink, ők irányították tulajdonképpen a játékot ott a pályán belül. Nagyon hatékonyan játszottunk ma, szerintem célirányosan is. Nem volt annyira látványos a játék az 5 gól ellenére, de azt gondolom, hogy a srácok minden dicséretet megérdemelnek, mert küzdelemből jelesre vizsgáztak ma is.
6: És voltak szép egyéni villanások is. Mivel ingatták meg a Debrecent?
7: A második fél idő elején nem úgy nézett ki ez a játék 2-2-nél, hogy ilyen különbség lesz. Jó csapat a Debrecen. Én azt gondolom, hogy az a töretlen akarás, amivel mi labdaszerzés után megindultunk előre, az azért most jobban kijött.
6: És aztán cseréjezeke is betalált. Miért érezte már ott a fél időben a Béverdizeke cserét?
7: Mert egy kicsit visszafogott volt a Zsombor itt a jobb oldalon, és a Siével már játszottuk annak ellenére, hogy ballábas a jobb oldalról befele játékot. Gondoltam ebből is, hát gólt is szerzett, tehát azt gondoltam, hogy ebben hatékonyabb lesz ma. Így aztán a két ballábas játszott a két szélen.
6: A döntőt megnyerték, mert hogy így nevezte ezt a mérkőzést, szóval a bronz is meg lesz?
7: Hát nagyon remélem, egy mérkőzésünk van, azt meg kell nyerni, mert különben nem biztos. De szerintem nagyon jó pozícióban vagyunk, és itt most a játékkép alapján ez azért megérdemelt volt.
2: Bognár György után következzen a debreceni védő Kusnyír Erik értékelése.
6: Kétszer gyorsan talpra állt a Debrecen, hogy érzed a harmadik paksigolnál, miért nem jut egyből a válasz?
8: tipikus paksi gól szögletből. Pattant egyet, szerencse volt, pont hozzájuk pattant. Vonalnám egy méterről berúgta, nem tudom hozzászólni.
6: A 78. percben vizsgálódott a VAR, és kommentátorunk úgy fogalmazott, hogy ő már látott ilyenért büntetőt. Te?
8: Én pontosan nem láttam, milyen epizódos volt, de fiúk mesélték, hogy mi már kaptunk ilyen büntetőt, vagyis nekünk rúgtak, úgyhogy egyszer elszítélnek, egyszer azt. Én nem tudom, mit szóljak hozzá. Igazából ez újra kell nézni meccset, és akkor majd látom, hogy tényleg az volt, hogy nem, most nem tudok róla nyilatkozni.
6: Milyennek érezted egyébként a meccs lélektanát, illetve a paksi letámadásoknál mennyire érezted, hogy tanácstalanok vagytok?
8: Teljesen partiból éreztem első fél időben, sőt másodikba is. Megvoltok a helyzetek, támadtunk is, de kaptunk egy szögletből gólt, utána másodikat is gyorsan kaptunk. Ez az utolsó gól már csak a hótartán volt Paksnak, úgyhogy ez már nem számított semmit az utolsó gól, de nem erre az eredménye számítottunk, amikor jöttünk ide Pakshoz.
6: Viszont a következő mérkőzés az Újpest ellen lesz.
8: Nyilván más nem elfogadható, csak 3 pont, úgyhogy minden bele kell adni a hazai mérkőzésen.
2: És akkor az NB1 után irány a másodosztály, ám a Honvéd célja épp az ellenkezője volt ennek, irány az első osztály. Az NB2 28. fordulójában a kispestiek Szegedre látogattak, a mérkőzést Katona László tekintette meg a helyszínen.
9: 3 év után ismét NB1-es a fővárosi együttes, Szeged-Budapest Honvéd 0-0. Egyszerű volt a képlet, ha nyernek a kispestiek, vagy a Kecskemét nem szerez több pontot náluk, akkor feljutnak a budapestiek az élvonalba 2 sikertelen idény után. A szegediek matematikailag még nem voltak biztos bennmaradók, de a tiszapartiak számára már csak úgy csordogált a bajnokság, hiszen a középmezőny tagjai. A 10. percben a hazai borvető fejelhetett 11 méterről, a 43 éves kispesti kapus tújve oldalra dőlt, így védve a szegedi támadó bólintását. Valójában ez az egy helyzet volt, ami valamire való is volt az első fél időben. A kispestiek Gyurcsó révén egy lesgólt lőttek, de már 2 ütemmel a befejezés előtt is látni lehetett szabad szemmel, ebből nem lesz érvényes gól. A második játékrészben a kitartó vendégdrukkerek, lehettek 200-an, buzdították övéiket. Feckó Tamás 2-t is cserélt, Kálai és Nyers érkezett a pályára, utóbbi indította az 56. percben Szabót, aki 9 méterről spiccel a bal kapufa mellé lőtt. A 92. percben Tóth Gábor Kristóf fejelt 5 méterről, csontos a gólvonalról fejelte ki a labdát, védve a gól nélküli döntetlent. Mivel az üldöző Kecskemét kikapott Kozár Mislenyben, így a kispestiek valójában teljesen mindegy volt, hogy milyen eredményt érnek el Szegeden, feljutottak az élvonalba. Szeged-Budapest Honvéd 0-0.
2: A kispestiek vezetőedzője Feckó Tamás Katona Lászlónak értékelt a feljutást követően.
10: Feckó Tamás, a Honvéd vezetőedzője, gratulálok, már azért kapott egy kicsi folyékony nedűt, de hát ez gondolom ilyen esetben természetes. Örül gondolom azért a feljutásnak.
11: Igen, olyan boldogok vagyunk, hogy sikerült, hogy célba értünk. Szerettük volna mai mérkőzést megnyerni, győzelemmel hazamenni, de a lényeg az, hogy 2 fordulóval vége előtt megvan a feljutás, tényleg egész tavasszal nem forgott veszélybe. Voltak olyan mérkőzéseink, ahol kimondottan nagyon jól játszottunk, voltak olyan mérkőzések, ahol küzdöttünk, de mindig az utolsó másodpercig hajtottunk a címerért.
10: Milyen volt ez a mai meccs a Szeged ellen? Brusztulósnak tűnt.
11: Hát a Szeged jól felkészült, agresszívek voltak, tényleg kevés helyzet volt ezen a mérkőzésen. Nekik is volt egy az utolsó percben, nekünk volt egy óriási zicserünk a második fél idő közepén. Én inkább azt mondom, hogy a mezőnyjáték folyt, és tényleg ahogy tisztában voltunk azzal, hogy ha pontot szerzünk, akkor is fel tudunk jutni. Tehát ez is benne volt abban, hogy a második fél időben azért nem vállaltunk annyi kockázatot a támadójátékban.
10: Egy már védjegyévé válhatott, hogy a másodosztályban az első osztályba feljuttatja az aktuális csapatát. Mi a titok nyitja?
11: Az, hogy dolgozni kell, meg hinni a játékosokba, a játékosoknak meg hinni az edzői stáb munkájába, úgyhogy ez ettől fontosabb nincsen. Már ha beletesszük a munkát, és hagynak dolgozni, az nagyon fontos tényező, és akkor annak van eredménye.
2: Az NB2 többi mai mérkőzésén Kozár Mislenny Kecskemét, tehát 2-1, BVSC Videóton 1-0, Mezőköves Csákvár ugyancsak 1-0, Tisza Kécske Békés Csaba 2-0, Karcag Szent Lőrinc 0-1, Soroksár Ajka 3-1. Az első feljutó Vasas holnap az utolsó előtti helyre visszacsúszó Budafokot fogadja, a sereghajtó pedig jelenleg a Békés Csaba. A Veszprém csapata 2021 után másodszor nyerte meg a férfi futszal magyar kupát, miután a mai fináléban hazai pályán 5-3-ra legyőzte az Újpestet. A nőknél a TFS-e diadalmaskodott, a veszprémi döntőben 3-2-re verte a Tolna Mözs együttesét. A fővárosi csapat története során először lett kupa győztes. És még mindig labdarúgás, de már külföld. Szoboszlai Dominik gólt szerzett és gólpaszt adott, csapata, a címvédő Liverpool azonban 3-2-re kikapott a Manchester United vendégeként az angol Premier League 35. fordulójában. Kerkez Milos az 59. percben állt be csereként, a Liverpool hátránya a manchesteriekkel szemben, így 3 fordulóval a bajnokság befejezése előtt 6 pontra nőtt a 3. helyért folytatott harcban. Bournemouth Crystal Palace 3-0, itt Tóth Alex ezúttal nem lépett pályára. A görög szuperliga rájátszásában Panathinaikos AEK Athén 0-0, az AEK-ban Varga Barnabás végigjátszotta a találkozót, az aténiak előnye a tabella élén 3 fordulóval a vég előtt 6 pont. Franciaországban Lille-Le Havre 1-1, a vendégeknél a magyar válogatott védő Loic Négo végig a pályán volt. Az osztrák Bundesligában Salzburg-Sturm Graz 1-1, itt a hazaiaknál Redzic Damir ezúttal nem kapott lehetőséget. Olaszországban bajnok az Inter, miután hazai pályán 2-0-ra megverte a Parmát, ám Spanyolországban a Barcelonának még várnia kell, 84 perc után Espanyol Real Madrid 0-2.
12: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: A hétvégén Tatabánya adott otthont a női kézilabda Magyar Kupa 4-es döntőjének, ma a helyosztókra került sor, Csesszegi Balázs tudósít.
13: 16-szor a női kézilabda Magyar Kupa történetében az Etoé a serleg, ugyanis Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. Nagyon-nagyon kérdéses volt, hogy a két csapat hogy bírja majd, hogy két nap egymás után játszania kell. A győrieknek azért ebben van rutinja, a magyar kupákat, illetve a Bajnokok Ligája 4-es döntőjét is illetően. De azért nem kezdett rosszul a Debrecen, annak ellenére is, hogy az elején 2-0-ra elhúzott az Eto. Pillanatok alatt visszajöttek 2-2-re, sőt, átvették a vezetést. Kétszer, akár a két gólos előnyér is támadhattak. Ez azonban nem sikerült, és 7-4-nél, mármint a győri előnynél kénytelen volt időt kérni Szilágyi Zoltán. Szakó elkapta a kapuban a fonalat a győrieknél, és ráadásul azért Bofan Wettering indulásból többször is volt eredményes. Érdekesség, hogy elején nagyon nehezen lőtte át a debreceni falat az Eto. Azt azért tudni kell, hogy a debrecenieknél Szabó Nina mellett ma már Jovovic és Szeszien Ügyölen is hiányzott, és azért a rotációban ez meglátszott. Egyre nővelte az előnyét az Eto, ennek ellenére a szünetben még csak 16-14 volt. Egy kicsit hasonlított a Ferencváros elleni Magyar Kupa elődöntőre. Aztán a második félidő eleje szintén, ugyanis Szakó gyakorlatilag lehúzta a rolót, egészen fantasztikusan védett. 22-17-nél Hauser góljával vezetett először 5 góllal a Győr, és innentől kezdve már nem volt megállás. 24-17-nél, illetve 29-20-nál is időt kért Szilágyi Zoltán, de innen már folyamatosan nőtt az Eto előnye, volt 12 és a vége pedig Győri Audi Eto DVSC Scheffler 37-26. 16-szor kerül Győrbe a női kézilabda Magyar Kupa serlege, a döntő legjobb játékosának pedig a 8 gólig jutó Bofan Wetteringet választották.
2: Az elveszített döntő után Szilágyi Zoltán, a debreceniek mestere, Kulcsár Andrásnak összegzett.
14: Gratulálok az ezüstéremhez. Az első fél idő után úgy nézett ki, hogy ebben akár benne van, hogy legyen egy még fényesebb érem. Aztán láttunk egy nagyon más második fél időt. Összességében van-e benned hiányérzet a mai teljesítmény alapján?
15: Egyértelműen van, azért jobb teljesítményt vártam magunktól. Én azt gondolom, hogy voltak kifejezetten jó időszakaink, tudtuk tartani a lépést a Győrrel, és ameddig bírtuk erővel, addig ott tapadtunk rájuk. Elsősorban, ami a hiányérzetem az, hogy én arra számítottam, hogy egy felszabadultabb játékot tudunk produkálni. De, és kidolgoztuk a helyzeteinket, hiszen rengeteg zicsert kihagytunk. Talán ennyi, hogyha egy kicsit mentálisan erősebbek vagyunk, jobban elhisszük azt, hogy meg tudjuk csinálni, akkor talán közelebb kerülhettük volna, vagy akár még meglepetést is tudtuk volna okozni. Ettől függetlenül a Győr teljesen megérdemelten lett kupagyőztes, nagyszerű játszottak, főleg a második fél időben, szinte már hiba nélkül nagyon koncentráltan jól teljesítettek. Én meg egy kicsit ezt a kisütiséget sajnálom a mi részünkről, és ennek következménye a nagyon sok technika hiba, meg az ígyszerek. Ettől függetlenül meg azt tudom, büszkék vagyunk az ezüstéremre, és még egyszer gratulálunk a Győrnek.
2: A Magyar Kupa bronzérmét a Ferencváros nyerte, miután a harmadik helyért lejátszott találkozón 34-30-ra verte a Moson Magyaróvárt. Kulcsár András előbb a ferencvárosi Hársfalvi Júliát, majd a mosonmagyaróvári Stranik Zsófiát kérdezte.
14: Gratulálok a megszerzett bronzéremhez, amiért ma is nagyon meg kellett dolgoznotok, de lélektanilag milyen volt ez a mérkőzés, hogyan tudtatok odaállni a kezdő sípszóhoz?
16: Azt gondolom, hogy ilyenkor az egyetlen az, hogy becsülettel odaállunk, és a saját becsületünkért, a klub becsületért, meg a szurkolókért megtesszük azt, ami elvárható az egész csapattól. Nyilvánvalóan nem a bronzéremért érkeztünk ide, úgyhogy sok szomorú, vagyis hát szinte csak szomorú arc van a csapatban, de azt gondolom, hogy amit a mai napból úgy ki tudtunk hozni, azt talán ki tudtuk.
14: Az első fél időben nagyon sok gólt kaptatok, aztán a második fél időben ki tudtátok nyitni az ollót. Taktikailag mind kellett változtatni? Mi hangzott el például a fél időben?
16: A fél időben elsősorban a védekezésen volt így a hangsúly, amit át kellett beszélnünk, mert tényleg nagyon sok gólt kaptunk az első

0: volna ott fejben, eztán várható volt a tegnapi nap után, de itt elsősorban pontosítanunk kellett, valahonnan még energiákat kellett elővenni, és sokkal ilyen keményebb, agresszívebb védekezésre kellett váltani.
1: Az elmúlt 9 napban 4 mérkőzést játszottatok, és nyilván alapvetően úgy terveztétek, hogy ez lehet a szezon egyik legszebb része. Ez most nem az lett, ezt már pontosan tudjuk. Kell még erről majd csapatszinten beszélni, hogy úgy mondjam, egy picit lelkizni, hogy rendezzétek a sorokat?
0: Azt gondolom, hogy kereshetnénk a kifogásokat, hogy elfogytunk, vagy kevesen voltunk, vagy nagyon ki volt hajtva a csapat, vagy ilyesmi, de én nem annyira szeretném most ezeket így felsorolni, vagy ezekre hivatkozni, mert én is abban bízom, hogy tudunk ebből valamit tanulni, vagy lesz ennek valami olyan tanulsága, amit majd a következő szezonra magunkkal tudunk vinni, meg ugye ne felejtsük el, hogy még van vissza 4 bajnoki mérkőzés nekünk, és ezt egyáltalán nem tudjuk félváról venni, mert szeretnénk a legjobb eredményt elérni, tehát nekünk most ugye a második hely a Reál is a bajnokságban, és azért még a Debrecent is fogadjuk otthon, úgyhogy nagyon sokáig nem tudjuk nyalogatni a sebeinket, szerintem éretten kell levonni a tanulságokat, és valahogy a következő szezonra ezekből felállni, meg ezekből tényleg tanulni.
1: Azt hiszem, hogy ezúttal a 4. helyezett is maximálisan megérdemli a gratulációt. Hogyan sikerült ekkora csatára késztetni a Ferencvárost?
2: Köszönjük szépen, valójában kicsit úgy érzem a mai napon, mint hogyha ténylegesen bronzérem lógna a nyakunkban, mert egy olyan jó mérkőzést játszottunk, és szerintem nagyon megérdemeltük volna. Úgy álltunk neki, hogy igazából nekünk egyáltalán nincsen veszíteni valónk. Tudtuk, hogy a Ferencvárosnak egy nagyon nagy szívfájdalma volt a tegnapi mérkőzés, és hogy nagyon nagyot küzdöttek. Mentálisan is, meg fizikálisan elfáradtak a tegnapi nap, meg úgy voltunk, hogy kiadjuk azt, ami bennünk maradt még. Úgyhogy ez ennyire volt sajnos elég, de én így is nagyon boldog vagyok, és elégedett a mai teljesítményünkkel.
1: És 29-21-es ferencvárosi vezetésnél még milyen erőtartalékokat tudtatok mozgósítani, hogy izgalmassá tegyétek itt a véghajrát?
2: Szerintem csak a szívünk vitt előre, mert azért magunkról mi is elmondhatjuk azt, hogy nagyon kevesen voltunk, ugye beálló pozícióban is, nem volt cserejátékosunk konkrétan, úgyhogy én úgy gondolom, hogy annyira élveztük, és annyira akkora adrenalint adott nekünk az, hogy az első fél időben ilyen szorosan tudtuk tartani a Fradit, hogy úgy voltunk, hogy megpróbáljuk, és tényleg hát nincsen lehetetlen, úgyhogy sajnos ez most ennyire volt elég.
3: A Honvéd ezüstérmesként zárta a férfi vízilabda konferencia kupa történetének első kiírását, miután a mai fináléban 17-14-re kikapott az olasz Bolognától. Az aténi négyes döntő utolsó összecsapásán Szívós Márton együttese a negyedik-negyedik tudta tartani a lépést az erdélyi Balázs is soraiban tudó riválissal, az olasz csapat azonban a záró 8 percben 5 akciógólt is szerzett, miközben a magyarok 4 emberelőnyt is kihagytak. A magyar női vízilabda válogatott 15-9-es vereséget szenvedett az olimpiai bajnok spanyol csapattól, így csoport harmadikként az 5. helyért folytatja szereplését Rotterdamban zajló Divízió 1-es világkupa selejtező tornáján. Sportvilág. A magyar női és férfi csapat is az 5. helyen végzett a tőrözők isztambuli világkupa versenyén. A nők a dél-koreaiaktól, a férfiak a franciáktól kaptak ki a negyed döntőben. Új országos csúccsal a 3. helyen ért célba a magyar női 4x100-as staféta a botswanai váltóvilágbajnokság vigaszági futamában. A Szent Györgyi Zita, Takács Boglárka, Kozák Luca, Tóth Anna alkotta 4-es 43,32 másodperces idővel 1 századdal javította meg az eddigi rekordot. Kós Hubert 100 méter háton első, 200 méter vegyesen pedig a második lett a Fort Lauderdale Open elnevezésű nemzetközi úszóversenyen. A magyar klasszis 100 háton 53,12 másodperccel nyert, 200 vegyesen pedig az amerikai Fosterrel holt versenyben csapott célba másodikként. Viharveszély miatt 3 órával korábban kezdődött a Formula 1-es Miami nagydíj. A versenyen a pontversenyben vezető, éről induló Kimi Antonelli volt a leggyorsabb, így a Mercedes olasz pilótája tovább növelte az előnyét összetettben. Másodikként a brit Lando Norris fejezte be az 57 körös versenyt a McLarennel, ő csapattársa, az osztrák, az ausztrál Oscar Piastri követte. Halljuk a dobogósok futam utáni gyors értékeléseit.
4: Welcome to Miami, Kimi.
5: Üdv Miami-ban, Kimi, ez mesteri volt ez a mai futam. Nem könnyítették meg a dolgodat, azért jó csaták voltak, főleg az egyes kanyarban, de végül egy nagyon erős győzelmet arattál, nagyszerűen teljesítettél, főleg a verseny második felében. Így van, a rajt nem volt annyira rossz, mint tegnap, kicsit jobban sikerült, és nem számítottam arra, hogy Charlie ilyen korán fog végezni.

0: és el kellett kerülnem, hogy belemenjek, úgyhogy ezek blokkoltak a kerekeim. Szerencsém volt végül, hogy alakultak a dolgok a kettes kanyarban. Aztán picit hibáztam az energiamenedzsment, amikor próbáltam a sárt megelőzni, és így Lando elém került. De aztán jó volt a tempom, közel tudtam maradni, és kiváló stratégiát választott a csapat, úgyhogy elé tudtunk vágni Landonnak, és utána pedig be tudtam érni az első olyan a célba. Nem volt könnyű. Ma történelmet írtál, az első versenyző vagy, aki az első három futamát megnyerte pole pozícióból, és még csak 19 éves vagy, lenyűgöző. Köszönöm szépen. Ez csak a kezdet. Nagyon hosszú az út még, ami előttünk áll, de kőkeményen dolgozunk, és a csapat fantasztikus munkát végez. Nélkülük nem lennék most itt, úgyhogy jár nekik a köszönet a családomnak is, és ki fogom élvezni ezt, aztán pedig megyek vissza dolgozni, mert Kanada hamarosan következik. Gratulálok! És az is szusszanj egyet, és pihenj egy jót a következő nagy díj előtt. Lando, az első etap nagyszerűnek tűnt. Jókat csatáztál Charles-szal és Kimivel. És úgy tűnt, hogy jó tempótok a közepes abroncsokon, viszont a keményeket annyira nem tűnt erősnek a tempónak. És ugye a kerékcsere, hát az fontosnak bizonyult ott a szempontból. Így van, elég vegyes érdesekre állok most itt. Elénk vágtak, azt kár szépíteni, előbb nekünk kellett volna előbb kiállni, kereket cserélni. Kimi kiváló munkát végzett, úgyhogy le a kalappal előttük és a Mercedes előtt. Könnyű hibázni, nagyok itt a féktávok ezekre az autókkal, én ezt most nem tudtam ezzel élni, de ezért elégedettek lehetünk csapatszinten. Kár, hogy elszalasztottuk ezt a győzelmet, meg lehetett volna ez most itt Miami-ban. Úgyhogy megvolt a tempó, vagy esetleg megelőzzem Kimit. De ez van, ez egy pozitív hétvége volt még így is. Úgy tűnt, hogy tényleg jó volt a versenyzés. Milyen volt itt a kerék elleni csaták? Fejlődtetek? Javultatok ebben? Akárcsak, hogy a Formula 1-re is értve, illetve ti csapat szinten. Hát valamennyire lehet, igen. Élvezem a versenyzést. Valamiben valóban fejlődtünk, előrébb léptünk, de ma arról szólt, hogy ki hibázik a legkevesebbet, és hogy ki hol tudja nyomni. És remélem, hogy ti élveztétek. Ha ez így van, akkor én már boldog vagyok. Kemény volt. Nagyon taktikusan kell menni itt a pályán, hogy az akkumulátort hogy használod, és könnyen tudsz áldozatul esni pálya bizonyos pontjain, és ez velem is előfordul, de ezt a számít, hogy érzem, hogy jó munkát végeztem, és a csapat is, úgyhogy büszkék lehetünk magunkra. Előléptetek, fejlődtök. Oscar, nem sokat láttunk téged a tévében, illetve a képernyőn, de nagyon szépen feljöttél végül a harmadik helyre. A Suzuka után nagyon erős tempót diktáltál, főleg a verseny elején is, úgyhogy most az itt ismét egy jó tempó volt. És itt végén, ugye eddig nem volt egy jó hétvége, de itt a futamon, főleg a második félben nagyon jól teljesítettél. Így van, ez nem volt egy annyira egyértelmű hétvége nekünk tegnap, mindkettőnknek az időmérő nem alakult a legjobban, de a tempónk az biztató volt. Kellett többet is előznem, pedig a verseny végén, ugye hát elég, a végén kellett előznem. Ha úgy nagyon nehéz volt most itt vezetni ilyen körülmények között, úgyhogy köszönet a csapatnak, mert valóban nagy lépést tettünk előre teljesítmény terén. Ezt jó látni mindenképpen. Mindenképpen ígéretes lehet az, hogy ugye Lando is jó munkát végzett ezen a hétvégén, és közelebb kerültetek a Mercedeshez. A sprint futamon pedig előttük voltatok, hogy gondolom ezt a pozitívumot tudjátok továbbvinni Kanadába is. Így van, ez a hétvége, ezt mutattam meg, hogyha megvan a pályapozíciónk, akkor jó eredményeket érhetünk. Japánban is már közel voltunk, de valóban sikerült előrelépni ezen a hétvégén, és remélem, hogy Kanadában ismételten szintet tudunk lépni, úgyhogy izgatottan várom a jövőt.
1: És végül egy végeredmény Spanyolországból, Espanyol Real Madrid 0-2. Kedves hallgatóink, én ezzel ma estére megköszönöm megtisztelő figyelmüket, jó éjszakát kívánok, viszont hallásra.
2: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.

0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szabaddobás legújabb adásának nézőit, hallgatóit, megkülönböztetett szeretettel vendégeinket, Pignici Krisztinát, Márián Blankát, Grandpierre Juditot. Először is egy nagy gratuláció, hiszen az a közös nevező bennetek, hogy az ifjúsági leány vagy női bajnokok ligája négyes döntőjében három magyar csapat is lesz. Ugye egyszer előfordult az a csoda a felnőtteknél, hogy volt kettő, hát itt most lesz három, és ti vagytok-e három csapatnak, a Győrnek, a Debrecennek és a Ferencvárosnak az edzői, szakvezetői, lelkei, mindenei. Mielőtt azonban rátérnénk a lényegre, azt szoktam mondani, hogy semmi szükség arra, hogy bemutatkozzanak a vendégeink. Most egy pici lehet, hogy van azért, mert persze, hogy a kézilabdában, meg az utánpótlásban, meg a klubotokban mindenki ismer benneteket, de élünk azzal az illúzióval, hogy olyan széles a szurkolói, meg a nézői, meg a hallgatói bázisunk, hogy talán mégsem mindenki. Pignicki Krisztinát, Pigát ebből kivesszük tőled, meg más kérdezek. Blanka, néhány szót légy szíves, mondjál magadról.
1: A Debreceni Kézilabda Akadémián dolgozom, az U18-as csapat vezető edzője vagyok, és két éve a szakmai irányításban is részt veszek. Nagyon szeretem a klubot, igazából ez a fővonal, ami a mindennapjaimat leköti.
0: Judó, mert neked meg ez a beceneved, bár van egy olyan vezetéknéved is, ami nagyon beszédes, nem Grandpierre.
2: Igen, köszönöm.
0: Mit kell tudnunk erről?
2: Kolozsvári Grandpierre Emil féle családnak a tagjai közé tartozom, úgyhogy ezt a írói vénát igazából édesapám tovább vitte, én azért annyira nem, inkább maradtam a sportnál. 6 éve dolgozom a Ferencvárosnál, és 2 éve dolgozom az akadémián, előtte a kisebb utánpótláskorú gyerekekkel foglalkoztam, azóta pedig az U18-as csapatot hiszem én is, ahogy itt a többiek is, és igazából hát a Magyar Testművelési és Sporttudományi Egyetemen dolgozom egyébként mesteroktatóként, az a másik tevékenységem, szóval a sport mindenek előtt.
0: Hajrá, ilyen éjjel. Pignicki Krisztina, Piga, hát téged azért játékosként, ugye, hogy más nem mondjuk, most rendezik majd ismét másodszor Romániában az Európa-bajnokságot. Európa-bajnokként ismerünk, edzőként a válogatott, a felnőtt válogatott másodedzőként ismerünk. Most utánpótlás edzőként vagy jelen. Ez mennyiben más mentális, lélekben, egyébként mennyire igényel más felkészülést, és te hova sorolod magad elsősorban? Mennyire vagy te valóban utánpótlás edző?
3: Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, tehát a helyemen vagyok mindenképpen. Nagyon szeretem, szerintem a többiek is egyetértenek ezzel, és mellette pedig szerintem nagyon idegörlő. A sok szépség mellett ugye azért elég sokrétű feladatunk van, de én minden szépségét szeretem, tehát mindig dob valami újat az élet. Gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy éppen mi adódik náluk. Szóval szeretem ezt az utánpótlás kategóriát, szeretem, jól érzem benne magam, és tényleg szeretem azt, amit ki lehet hozni így a gyerekekből.
0: Apropónk azzal, hogy már bevezetőben említettem, hogy az IFI női bajnokok ligájában mindhárman ott vagytok, illetve a csapatotokkal együtt természetesen a Final Four-ban, a legjobb négyben. Most egy kicsi fura megközelítést engedjetek meg nekem. Olyan ez, mint amikor valaki azt mondja magára, hogy 55-szörös világbajnok vagyok. Mondom, nem sok az, hát 5-szörösnek jobb lenne, mert ha 55-szörös vagy, akkor arra már azt mondják, hogy de milyen ott a mezőny. Na most nyilván nem rajtatok kell ezt számon kérni, de mi, már hogy a magyar csapatok ennyire jók, ennyivel komolyabban veszitek, más nevelési fázisban vannak a magyar csapatok, vagy minek köszönhető ez az átütő siker? Zárójelben, ugye gyakran éri az a vád a csapatainkat, hogy jó, persze ott van a Veszprém, vagy a Szeged, vagy a Győr, vagy most már a Frad is a környéken, de hát mennyi a külföldi játékos? Hát nálatok mennyi a külföldi játékos?
3: Csak hazai anyaggal dolgozunk mindannyian. Én a Győrről tudok beszélni, hogy szerencsére nagyon jó korosztály, ez az U18-as korosztály nálunk, ugye az a serdülő korosztály a bajnokságban. Azt gondolom, hogy látva a nemzetközi mezőnyt, vagy amit én tapasztaltam, ugye mi Porecsbe játszottunk, hogy szerintem sokkal képzettebbek a mi játékosaink, és jobb minden poszton legalábbis a mieink ügyesebbek, tehetségesebbek, nem is tudom, képzettebbek voltak, mint a másik három csapat, ugye a Buducnosztal, ami nem játszottunk, ugye játszottunk a Podravkával, illetve a Hipóval, és azt gondolom, hogy a játék talán minden elemébe mi föléjük tudtunk nőni ebben a korosztályban, és talán ennek tudható be az, hogy most mi vagyunk itt a négy csapatból az egyik, aki oda jutott, nem tudom a többiek, hogy ők hogy élték ezt meg, de ahogy én néztem, mindegyik nagyon sima volt.
0: Hát én is azt hiszem, hogy az izzadságszagú egygólos hetes párbajban kivívott győzelmet nem láttam, de hogy éltétek meg, Blanka?
1: Én nem így éltem meg, tehát még azt éreztem egyébként, bármilyen nagy gólarányal játszunk, hogy ebbe a korosztályba azért egy 5-6 gólos előny az még nem előny, tehát nem lehetett biztosra menni. A mi csoportunk szerintem nehezebb volt, vagy számunkra nehezebb. A csapatomat elég sok sérülés, vagy betegség sújtotta ott a megelőző időszakban, és nagyon szervezetlenül mentünk ki. Igazából az utolsó egy hét volt, amikor már teljes csapattal tudtam edzeni. Biztos ez is nehezítette az ottani perceket. Nagyon jól felkészült csapatokkal találkoztam. Egyénileg voltak bennük tehetséges gyerekek, de azt, hogy így akadémiai szinten tudunk dolgozni, és nagyon sok tehetséges gyerekkel, és a padunk azért hosszabb volt, mint az ellenfeleké, ez azért a végjátékban ez sorsdöntő volt mind a két mérkőzésen.
2: Igen, én a kettő között voltam valahol. Hál' Istennek minket nem veszélyeztetett semmilyen sérülés. Ugye mi ugyanezzel a csapattal játsszuk az U18-as bajnokságot, mert ugye ez egy U17-es kiírás tulajdonképpen, szóval teljes felkészülést tudtunk ezáltal véghez vinni. Mi egy szlovén, egy horvát, illetve egy dán csapattal találkoztunk. A dánokkal kerültünk rögtön a legelején össze, és így utólag egy kicsit örülök neki, mert egy kicsit azt gondolom, hogy ők azt gondolták, hogy mi sokkal könnyebb ellenfelek leszünk. Szerintem ők is megnézték, hogy mi hol vagyunk a bajnokságban, a harmadik helyen két csoport van, szóval az nem annyira jó. És emiatt egy kicsit így meglepődtek, 6-1-el kezdtük a mérkőzést, és utána nyilván kiegyenlítettek már a fél időre, de aztán nekünk is hosszabb volt a kispadunk szerencsére. Úgyhogy ez a dán meccs az nekünk nagyon sokat adott, nagyon jó volt egy skandináv kézilabda ellen megmérettetni magunkat. Utána már a döntőben nekünk sem volt annyira nehéz dolgunk, de az, hogy így együtt lehettünk kint közösen, egy a téthelyzetet megélni, mert hogy ez az ő számukra tényleg egy igazi téthelyzet volt, tudták, hogy számítanak ránk itthon, kökénybe a följött hozzánk aznap reggel a döntő előtt, és mondott pár szót a gyerekeknek, és ez szerintem életre szóló élmény volt nekik, úgyhogy azért a megmérettetés része az nekünk is megmaradt így. Nem feltétlenül a sport része, hanem inkább a körítés, az nagyon, nagyon jó volt.
0: Ketten is hangsúlyoztatok, hogy ebben a korosztályban azért jó, hogy ez elhangzott, mert ugye a laikus néző meg hallgatóink azt mondja, hát persze 17 évesek, most már jövök, akkor 22-27 éves korok, 5 éven keresztül folyamatosan 3 magyar csapat lesz biztos a Final Four-ba, a BL-be. Miközben szoktam mondani, hogy a felnőtt válogatott az U35, tehát ha úgy tetszik, akkor abban 15 korosztálynak vagy 15 évjáratnak kell együtt jónak lennie. Ez a korosztály most, amelyel bejutottatok a Final Four-ba, kiugróan jó, ha nézitek egy-két évvel előre-vissza az összehasonlítási alapot, akkor azt lehet mondani, hogy nagyon tehetséges, vagy úgy általában hát ilyenek az utánpótlás csapataitok a klubjaitokba. Nem kell mindig tartani sor, de tapja, hogy gondolja.
2: Én azt gondolom, hogy Blanka dolgozik ugye a 2008-as válogatottnál. Nálunk egyébként a Fradiba a 2008-asok elég jó és magas színvonalú csapat volt, aki így hozta össze az élet szerintem a tehetségeinket, és ezeket a 2009-10-eseinket is ide tudom sorolni. Inkább a 10-es generációnk lesz talán a jobb itt a 9-10-es összetételből, és ugye hát mindig a páros korosztályok azok szerintem, amik így valahogy összejönnek így az országban. Nem feltétlenül csak a versenyeztetés miatt, hanem valamiért szerintem így alakul. Ezt a lányok jobban tudják, mint én, hogy miért ők dolgoznak válogatott csapatok mellett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez visszamenőleg is tendencia. Nyilván a 2004-es meg a 2002-es generációink azért úgy vitték a prímet, most már sokkal nehezebben érünk oda világversenyeken is, meg EOFON, tehát most azért egy picit már azt gondolom, hogy máshol is az utánpótlás nevelés is előtérbe került, de szerintem tartjuk a pozícióinkat, és én azt gondolom, hogy jól haladunk a ránk bízott korosztályokkal.
1: Igen, ezt megerősíteni tudom, hogy tényleg itt a 2008-as korosztály az egy nagyon erős korosztály, jó játékerőt képvisel, egyéninek képzettek, változatos a játékos állomány, és ugye a 2009-esek egy kicsit mindig ilyenkor háttérbe szorulnak, és ezért volt jó most ez az IFI BL, hogy itt voltak olyan 2009-es születési játékosok, akiket azért lehetett monitorozni, figyelni, hogy nemzetközi szinten ilyen téthelyzetben hogyan állják meg a helyüket, és ez valóban nagyon nagy kihívás volt számukra, tehát, hogy nagyon nagy volt az eredménykényszer, ezt le kellett edzőként is róluk venni. Én csapatomban nagyon nagy volt a nyomás, hogy ugye már a Győrbe jutott, a Fradibe jutott, és ilyen kötelező élményként éltük meg, én magam edzőként is, hogy akkor most már még egy akadémia, és akkor legyen kerek egész a történet. Tehát nekünk ott a harmadiknak bekerülni, az még egy plusz teher volt. De tényleg ügyes korosztály, és akkor így ez egy nagyon jó lehetőség volt nekik.
0: Ez is nagyon jó, hogy mondod, hogy nagyon nagy volt a nyomás, mert úgy szokták azt is számon kérni, hogy hát ne számoljunk eredményt, jó, nem U17-ben, amit 14 alatt, mert a skandinávok se számolnak, de erre mindig mondom, de ők skandinávok, mi meg magyarok vagyunk. Mi máshogy adózunk, mi nem lyukasztunk a villamoson, ők mindig lyukasztanak, tehát ne akarjunk csak a kézilabdapályán skandinávok lenni. Az érezhető, hogy akár nektek, akár a szülőnek, akár a gyereknek, a magyar embernek úgy fontos az eredmény, mert az adja a visszaigazolást. Tehát most én is láttam utánpótlás meccset eleget. Hiába mondott, hogy ne számoljuk az eredményt. A szülő még azt is számolni fogja, hogy a gyerekhez hányszor került a labda, nemhogy azt, hogy mennyi az eredmény. Ez érezhető?
3: Abszolút. Ugye azért a mi korosztályunkban most ugye elég komoly elvárások vannak. Szerintem olyan feltételek mellett dolgozhatunk, hogy enélkül nem is lehetne, elvárás nyomás nélkül. Én a Győrben a 2009-es, tehát ugye az én fő generációm, ugye a 2009-es társaság, és ahogy a Blanka említette, a 2008-asok, a válogatott szinten nagyon erősek. Az enyémek nagyon dolgoznak azon, hogy oda kerüljenek, de egyszerűen annyira kimagasló korosztály erősen jó játékosokkal, hogy nagyon nehéz oda bekerülni, és nagyon nagy visszacsatolás, hogyha egy-egy játékosunk akár egy-egy edzőtáborra oda tud kerülni, és nekünk ugye így ez az U17-es kér, tehát mi szinte de rendesen a korosztállyal vettünk részt ebben a kiírásban, és egy-két 2010-es tehát a fiatalabb jött velünk, akik rendszeresen nálunk is edzenek és játszanak, szóval nekünk ez annyira nem okozott feladatot, de az a nyomás, amit ti is mondtok, hogy hát ez valahol elvárás volt, mi is kaptunk üzenetet, videót a felnőtt csapattól, hogy szurkolunk nektek, várunk titeket vissza, sok sikert, meg hozzatok haza ilyen győztes pólót, meg ilyenek, és szenzációs volt, ahogy ezek a gyerekek ezt így megélték. Szóval a szülőktől, a klubtól, önmagunktól, egymástól nagy az elvárás, nagy volt az elvárás, és napi szinten szerintem azért dolgoznak, vagy edzenek, hogy meg én is azt szoktam belé is súlykolni, ha már ennyit beleraksz nyarat, ünnepet, hétvégét, stb., de szerintem mindannyian ezt képviseljük, akkor azért vegyünk már ki belőle valami jót, és akkor ugye az a mérkőzésen lehet meg, ugye egy-egy győztes mérkőzésen. Szóval mi igyekszünk jól kezelni ezt az elvárás szülőket, stb., de ezzel azt gondolom, aki ezt választja ilyen szinten, azoknak ezt valahol tudni, bele kell ebbe tanulniuk a gyerekek, de bele kell tanulni, és hozzájuk kell szokni, hogy itt csak így működik.
0: Egyetértés, ellenvélemény, bármi, ami...
1: Nálunk igazán. Nálunk én nem érzem ezt a nyomást a vezetőség részéről, illetve én sem teszek a csapatomra ekkora nagy terhet. Néha maguknak generálják, mert mindig jobbak akarnak lenni, és az nem baj, hogyha ez a versenyzői kvalitás bennük van, mert így fogják megállni a helyüket. Inkább az, hogy tényleg, hogyha az egyénileg jól képzettek, akkor jön majd az eredményesség is, párosul vele, de nyilván ez a közeg, ez meghatározza az, hogy eredménykényszer alatt kell teljesíteni. És erre fel kell készítenünk edzőként nekünk is a játékosokat.
0: Ráadásul utánpótlás edzőként nyilván van bennetek egy olyan kettősség, hogy hát persze van az eredménykényszer, egyébként lenne a szülő meg a gyerek miatt is, mert ugye minden nap ma van, és azért megy fel, mert meccset szeretne nyerni, a szülő meg azt szeretne látni, hogy a gyereke jól játszon. Ugyanakkor azt mondják, főleg a távlatokban, meg elméletekben gondolkodok, hogy a ti munkátokat majd igazából az ítéli meg, hogy x év múlva hány olyan játékos lesz a felnőtt válogatottban, vagy a klubotok felnőtt keretébe, akit ti adtatok oda. De az, hogy azt ma még nem látod, azért ma még senki nem fog veled kezet, hogy gratulálok, 7 év múlva x vagy y olimpiai érmes lesz. Ma azt látják, hogy ma mi történik. Ezt a kettőséget, ezt hogyan lehet megélni, vagy hogyan fér meg egymás mellett a ma meg a jövő?
2: Hát szerintem mi azért dolgozunk, hogy ezeknek a gyerekeknek tudjunk átadni sok mindent. Az, hogy kiből lesz válogatott, az nagyon sok minden befolyásolja hosszú távon. Mi azokat a gyerekeket, akiket ránk bíznak, mi kiválasztjuk őket, vagy hozzánk kerülnek, vagy több éve mondjuk nálunk nevelkednek. Egyetlen feladatunk van, hogy a legmagasabb szintre próbáljuk meg eljuttatni. Ez nyilván elég összetett munka, nagyon sokan dolgozunk ezen, de mindig az a célunk, hogy az összes gyerek, aki nálunk van, az megkapja egyrészt a lehetőséget a fejlődésre, másrészt pedig belőle valami váljon. Az, hogy utána mi fog vele történni, azt nyilván nem tudhatjuk, de szerintem ez egy alapelvárás saját magunkkal szemben is, és azért ülünk mi itt szerintem hárman pont ebben a korosztályban, mert azt szeretnénk, hogyha ezek a gyerekek beérnének, és ők lennének valamik. Ez nem azt jelenti feltétlenül, hogy kézabda játékosok, mert itt egy nevelő munka van, tehát mi ugyanúgy felkészítjük őket az életre is, és ez is fontos, hogy itt megtanulnak nagyon sok olyan dolgot, a sport, mint nevelő közeg, ugye, megtanulnak olyan dolgokat, amiket tovább visznek utána az életbe. Nem mindenki fog eljutni erre a szintre, és pont talán ennek a kupának, vagy ennek a sorozatnak ez a lényege, hogy itt a gyerekek olyan dolgot tapasztalhatnak meg, amit lehet, hogy utána többet nem fognak. És talán ezért is tették ők is magasra a lécet, hogy ha már itt van egy ilyen lehetőség, mert nálunk a nyolcasok azért ki voltak, hogy nem ők mehettek, a 2008-asok, ugye, mert az ifi korosztály más Magyarországon, és ők szerettek volna menni, mi is nagyon sajnáltuk, de hogy azzal, hogy ezt a korosztályt határozták meg így, a 9-es, 10-esek kaptak most lehetőséget erre.
0: Létezik egy olyan vélekedés, hogy hosszú távon alapvetően nem a vele született adottság vagy a képesség, hanem a karakter, a jellem, a sport emberi erény határozza meg egy pályafutásnak a sikerességét. Ez mennyire igaz, és gyerekeknél ez mennyire tükröződik? Mennyire kell úgy nézned, hogy hát ez egyébként a fülén táncoltatja a labdát, de szegénykémbe a kitartás vagy a megbízhatóság az semmi, és nem lesz belőle semmi.
3: Gyorsan beszólok, mert ezt nem tud megtanítani neki. Tehát ugye szerintem sok mindent megtudunk. Nagyot ugorjál, erős legyél, védekezzél, dobjál gólt, sötét, de akinek nem jön a véréből a küzdés, a csibészség, a 1001 szakszót tudnék meg melléklevet használni, de nem használom, azt nem tud megtanítani. Tehát lehet, hogy nevelhetsz jó kézilabdás, meg tényleg ilyen nagyon ügyes játékos, húha, hogyha de életképtelen, már bocsánat, akkor nem valószínű, hogy előrébb fog jutni. Tehát az, hogyha van egy ilyen gyereked, akkor az nagyon-nagyon sokat ér, azt gondolom, hogyha van egy ilyen kis oroszlánod, vagy nagy oroszlánod, mint sok nyuszi, akkor azért az nagy segítség szerintem egy csapat életébe.
0: Vagyis az, hogy a belső tűz, az ösztönzés, a szenvedély, az, ha nincs meg, akkor külső kényszer, akár edzői, akár szülői kényszer hatására csak ideig, óráig helyettesíthető egyébként, nem az jogos, az igaz?
1: Az igaz, teljes mértékben szerintem.
2: Igen, hát a belső motiváció. Ugye egy ideig, mikor kisebbek, mikor osztályban, akkor a külső motiváció apa, a gólok, kapunk egy érmet, stb. Jelenik meg, és ahogy nőnek, pedig a belső motivációnak kéne megjelennie, amikor már ő akarja. Tehát mi ott állunk a pálya mellett, és biztatjuk őket, és nagyon szeretnénk, ha sikerül nekik, de ha ők nem hisznek benne, saját magukban, illetve a csapatban, akkor igazából egy edző egy kicsit ott állhat a pálya a szélén, és az a legnehezebb, hogy tűzbe vigyük őket mindig, hogy ők is azt érezzék, hogy ez igen, ez róluk szól, és ez az övék, az ő teljesítményük.
0: Mennyire nehéz, mert egy olyan világot élünk már, amikor tulajdonképpen tévesen azt mondjuk, hogy a sportban is egyenlők az esélyek. Hát az esélyek soha nem egyenlők, mert nem egyenlő képességűek az emberek, de legalább a feltételek, hogy legyenek egyenlők, hogy mindenkivel ugyanannyit foglalkozzál, ugyanannyi figyelem forduljon mindenkire, arra is, akiről az első pillanatban tudod, hogy igazából nem, hogy nem fogja megváltani a kézilabdát, hanem vagy halbiológus lesz, vagy pizzafutár, a másikban meg látod az isteni szikrát, hogy ebből még bármi lehet, de elvileg ugyanannyit kell mind a kettővel foglalkoznod, különben hát nagyon sok minden sérül a mai normák szerint. Ezt hogy lehet megoldani?
1: Nem egyszerű, de...
0: De a probléma létező, ugye?
1: A probléma az abszolút létező, és nyilván ugye azért nem olyan létszámmal dolgozunk még akadémiai szinten sem, ahol megengedhető magunknak ez a folyamatos rotáció, és vannak persze a keretekben olyan játékosok is, akiből nem azt feltételezzük, hogy NB1-es játékossá fog válni, viszont azokat a mentális, emberi értékeit, amivel a csapatból az a játékos eljuthat, tehát ez egy csapatjáték, és minden egyes játékosnak meg kell találnia a helyét, hogy hogyan tudjuk ebbe a csapatba beilleszteni, hogy azzal esetleg a másik játékos is hatékonyan fejlődjön, illetve a csapategység is megmaradjon, és az egész évet végig tudjuk csinálni, vagy a szezonokat, amíg a beválás meg nem valósul.
0: az előbb említetted azt, hogy úgy nevelnetek kell, és olyan jókat szórakozom, amikor azt látom utánpótlás meccseket, nem is feltétlen 17-ben, hanem még akár lejjebb, amikor a elsősorban a szülő, de szakember is azt gondolja, hogy azért, mert valakit felküldte a pályára, az már felnőtt. És azt várod tőle, hogy olyan döntést hozzon krízis szituációban, az utolsó pillanatban döntet lenne, mint hogyha már 20 éve felnőtt játékos lenne, és akkor, amikor kiborulnak, hogy mégse ez történik, akkor szoktam mondani, hogy figyelj, a táskáját nem tudja még otthon bepakolni, hát még mi főzzük neki a kakaót, hát miért várod, hogy a pályán kész ember legyen belőle? Ezzel mi a teendő? Mennyire kell a gyereknek felnőttebbnek lenni a pályán, mint egyébként a pályán kívül az életében, ahol lehet, hogy még olyan szétszort, hogy azt se tudja, hogy kell hazamenni, vagy a kettő az mennyire van szinkronba egymással?
2: Hát, akkor jövök én. Szerintem ők felnőnek a feladathoz. Tehát a kézilabda az életük, a szenvedélyük, és ők ezt teljesen másképp élik meg. Csapatban dolgoznak, edzőtáborozni megyünk, tudják, hogy mikorra kell odaérni, tudják, hogy milyen cuccokat kell betenniük. Ők készen állnak erre a típusú megmérettetésre. Otthon lehet kicsit henyélni, anya majd segít, ott mindig van valaki, aki bejön a képbe, itt pedig ők tudják, hogy mi a dolguk, és ők ezt végre is hajtják szerintem maximálisan. Nyilván azért, amíg ide érnek, hogy ezek menjenek, addig vannak kis feladatok, hogyha például elkésnek, vagy ha otthon marad valami, tehát a nevelőközeg a csapatnál az működik. Nálunk például énekelni kell, vagy viccet mesélni, hogyha valaki késik, úgyhogy a Bogyó és Babocától elkezdve már mindent meghallgattunk. Mondtam nekik, hogy a mostani csapatomnak, hogy énekesek azért ne legyenek, bízunk benne, hogy a kézilabdapályán jobban ki tudnak teljesülni. Úgyhogy azért, míg odáig eljutnak, az egy hosszabb út, de hogyha odaérnek, akkor szerintem ők úgymond felnőtté válnak, és én nem tudom, ezt majd megerősítek, hogy vannak olyan típusú játékosok, akik győzni tudnak, és az a jó, hogyha egy csapatban sok ilyen van, mikor ilyen kétes szituáció van, hogyha olyan van fönt a pályán, szerintem gyerekként is, aki nem bízik magába bizonytalan, az nem fog eldönteni meccset, viszont hogyha van egy oroszlánunk, és ő van ott, akkor ő már gyerekként is megmutatkozik, hogy bizony azt a mérkőzést el tudja dönteni.
0: Az akadémiai rendszerrel kapcsolatban számos szélsőséges vélemény létezik. Most mondok két szélsőséget. Az egyiket ugyan a futballból hallottam, de igaz lett a kézilabdára, és van, aki azt mondja, jaj, most ez játék a szavak, hogy akadémiát. Régen is voltak akadémiák, csak akkor úgy hívták, hogy Fradi ifi, Újpest ifi, Debrecen ifi, Győr ifi. Legfeljebb a gyerek hazament, otthon aludt, nem bentlakásos volt, és amúgy meg minden megvolt. A másik pedig azt mondja, hogy gyökeresen más. Azok a segédtudományok, amit most megkap a gyerek figyelem pluszba, azok nem érhetők ahhoz, ahogy akár ti nevelkedtetek gyerekként x évvel ezelőtt. Melyik szélsőséghez van közelebb az igazság, amit ti megéltek napi szinten?
3: Én a másodikat osztom. Nekünk úgy tevődik össze ez az U17-es társaságunk, hogy nagyjából a fele győri, és ugye a fele körülbelül, aki koleszos, ilyen bentlakásos, tehát vidékről jött. Lehetőségeink szerintem sokkal jobbak a háttérrel együtt, ugye a rehabilitációs, ugye az EU stábtól kezdve az edzés lehetőségek, az időbeosztásunk ezzel, az iskolákkal való kooperáció, hogy mi nekünk van lehetőségünk, nem tudom, nálatok is szerintem nagyjából így van, hogy van lehetőségünk egyszer-egyszer délelőtt, akár az első két órába edzést tartani, olyan iskolába járnak a gyerekek, ahol be van építve az órarendjükbe, kedden, szerdán, csütörtökön egy 3 órás ilyen ebédszünet, edzés, ugye labdarúgó akadémiának az iskolájába járnak a gyerekek, de hát meg van lehetőségünk úgymond legügyesebb, legtehetségesebb, a legjobb gyerekeket kiválasztani, de természetesen ugye ez nagyon sokrétű, tehát hogyha van 20 gyerek, nem lesz mind a 20 ugye ugyanolyan szinten, de így ebből összetudunk rakni egy olyan erős csapatot, vagy egy korosztályában erős csapatot, aki meg tud mérkőzni, és van lehetőségünk a rotációra. Szóval így visszatérve arra a kérdésre, hogy én szerintem jobbak a lehetőségek egy akadémián, és a válogatottra egy picit visszatérnék, hogy ugye nekem ebbe a 2010-2011-es korosztályban még nagyon sok fele nyitunk, nagyon sok játékot szeretnénk megnézni, nem csak akadémiáról, hanem kisebb klubokból gyerekeket, és már most nagyon nagy a különbség azok a gyerekek között, akik már bent vannak a rendszerben, lehet, hogy csak fél éve, egy éve, vagy azok, akik még az otthoni kis klubjukból érkeznek, és lehet, hogy nagyon ügyes megnyeri a meccseket U16-ba, U15-be, de például az erőfejlesztés része, a koordinációs képességei gyereknek a játékértései azért már ebbe a korosztályba látványosan észrevehetőek. Szóval én támogatom ezt a részét, legalábbis az én oldalamnak, vagy az én véleményem ez a általad feltett kérdés a második.
1: Én is ezt tudnám alátámasztani, és nyilván itt az ifi korosztályban még jobban kijön ez a különbség. Illetve a személyállományok, meg nyilván a lehetőségek mellett az sem mindegy, hogy ugye napi szinten a legjobb gyerekek, a legjobb járt gyerekekkel találkoznak, és nem mindegy, hogy mondjuk egy induló cselt ki ellen csinál meg, ki ellen dolgozik nap, mint nap. Egyrészt a cselezőkészsége is fejlődik, meg az egyéni védőtevékenysége. Tehát ez, amit mondjuk egy kisebb egyesületben, ahol kevesebb gyerek van, vagy alacsonyabb játékerőt képvisel egy-egy játékos, ott maga a fejlődés mértéke is egy ideig tartható csak fent.
0: Nyilvánvaló, hát az eredmények is mutatják, hogy ennek a rendszernek, az akadémiai rendszernek megvannak az előnyei, hiszen hárman is ott vagytok a BL-ben a legjobb négy között. Az a kérdés, hogy ez a versenyelőny, ez meddig tarthat? Mert most nyilvánvaló, hogy amikor megkapja a gyerek a képzésben, mindenben a fokozott figyelmet, a létesítményhelyzet tökéletes. Ráadásul ugye sokkal több időt töltenek együtt, mint egy, nem tudom, mint svájci gyerek valószínűleg a csapattársaival, tehát egymás gondolatát is ismerik, ha úgy tetszik. De aztán egyszer ennek csak időben mindenképpen vége lesz, és kikerül egyesületekbe, klubokba, máshova, ahol nem a régi társakkal lesz, nem a régi körülmények között, hanem egyedül lesz. Meg tud őrizni ebből valamit, vagy pedig rácsodálkozik a világra, hogy hú, basszus, ez egyáltalán nem olyan, és olyan, mint a nulláról kezdte volna.
3: Ezt én szoktam használni, ezt a szófordulatot. Hogy a való világ az nem ez az a burok, amiben mi tartjuk
2: igen,
3: őket.
2: Igen, mi egy kicsit burokba tartjuk igen. őket, viszont azt gondolom, hogy túl korán engedjük el a kezüket. Tehát a beérés az nem 19-20 éves korban van, hanem utána. És talán itt van a mi deficitünk, hogy lehet, hogy az akadémiai rendszert kéne egy picit átvariálni, itt azért nézek közben a hölgyekre, hogy hát, ha ők is megerősítik, vagy nekünk kellene valami, például a NECA-nak ugye van felnőtt csapata NB1-ben, fiúknál, lányoknál, még szintén egy labor környezet tulajdonképpen, viszont ott már találkoznak olyan ellenfelekkel, akik valóban azt a mércét kell, hogy megüssék, ami majd a felnőtt létben is őket fogja jellemezni. Nálunk azért BL csapat van, nagyon nehéz oda bekerülni. A vezetőedző sokat nyúl most a fiatalokhoz, nagy örömünkre. Nagyon sok fiatal kap lehetőséget arra, hogy velük együtt edzen, vagy pedig mérkőzésen egy-egy percre bekerüljenek a pályára. Ez tulajdonképpen egy ilyen indító része annak, ami véjük válhatnak. Nyilván vannak itt olyan fiatal tehetségeink, akik ideje korán vagy ideje előtt be tudnak mutatkozni egy felnőtt válogatottban, de azért ez a ritkább. A legtöbb gyereknek az érése azért az 22-23 éves kor körül kezdődik szerintem. Van, aki nyilván 30 évesen lesz válogatott, ritkább esetben, de hogy talán az akadémiai rendszernek a kifutását nem tudjuk még kontrollálni. Tehát dolgozunk velük nagyon, örülünk neki, hogy kapnak megkereséseket, tőlünk is sok mindenkit visznek jó klubok el, csak utána ott még nekik egy picit utánpótlás szinten is kellene fejlődniük tovább, akár erőfejlesztésben, akár koordinációban, akár egyéni képzésekben, és mivel ők a felnőttbe bekerülnek, onnantól kezdve talán egy picit úgy tekintünk rájuk, hogy ők felnőtt játékosok, és valószínűleg az átmenet nincs most még meg. Aztán most majd jönnek a gyerekek, és meglátjuk, hogy velük mi fog történni. Most már azért szerintem mutatható, hogy mennyi számban tudnak felkerülni a NB1-be.
0: Ugyanakkor mind a hárman olyan helyen dolgoztok, ahol már említetted is, hogy felnőtt szinten is BL klub van. Tehát ez nem egy csonka gúla vagy csonka kúp, hanem megvan neki a teteje. Ami szerintem azért fontos, mert hogyha a gyerek maga előtt lát egy példaképet, akkor látja, hogy az igazi bajnok hogyan készül, hogyan edz, hogyan érkezik meg a csarnokba, plusz nem gondolja, hogy ő a világ legjobbja, mert a saját korosztályban ő a legjobb. És szerintem az olyan akadémiáknak, vagy nem csak az akadémiáknak, hanem ugye a trianoni határon túli kézilabdát is bekapcsoltuk a magyar kézilabda vérkeringésébe, és azt látjuk, hogy ahol nincsen felnőtt csapatot tulajdonképpen, ott valami elvész, valami nincs meg, és lehet, hogy a 17 éves gyerek azért, mert egy mikrokörnyezetben látja a többi 17 éves gyereket, és ügyesebb náluk, azt gondolja, ha biztos én vagyok a világ legjobbja, mert akit látok magam körül, azok közül mindegyiknél jobb vagyok. Azért másrészt, tehát oda akarok kifutni, hogy azért ez egy előny, nem, hogy a Győr, a Debrecen, a Ferencváros klasszis játékosait, ha úgy tetszik, bálványait minden nap láthatják a gyerekek.
1: Igen, abszolút előny, tehát a cél az mindig kell a játékosaink számára, de ugyanakkor ez nehézség is számukra. Én abban a szempontból, mondjuk akadémia szempontjában mi nagyon jók vagyunk, hogy azért itt a játékos kialakításánál figyelembe veszi akár a vezetőedző, illetve az ügyvezető igazgató is, hogy kik azok a leendő utánpótláskorú játékosok, akik a későbbiekben be tudnak csatlakozni a felnőtt csapat életébe, illetve kik azok, akik esetleg egy kis kerülővel kölcsönbe mennek, és majd visszaintegráljuk őket. Tehát próbáljuk, igyekszünk felkészíteni ezeket a játékosokat, illetve ami még szerintem nagyon beszabályoz minket, nyilván itt ez a korosztályos versenyzési életkorok. Nagyon sokszor azt azért elfelejtjük, hogy egy-egy játékos életében van egy-egy év kimaradás, mondjuk egy nagyon tehetséges játékos egy térszalagszakadás hosszantartó sérülést követően egy évet kihagy a képzési rendszerből. Az ő játék életkora gyakorlatilag nem ugyanannyi, mint ami a versenyszabályok szerint mutatkozik, hiszen ő egy évet kimaradt ebből a rendszerből. Szóval ez a kis rugalmasság és áthidaló megoldások, ezek biztos, hogy segítenénk a mindennapi munkánkat, mert ezeknek a játékosoknak az életébe az a képzési év ugyan, hogy ne lemaradás legyen, vagy siettetés, és minél hamarabb beépülni a rendszerbe, ez szerintem nagyon sokat számíthatna a jövőben.
0: Mennyire jó az, hogy nehezebb, jóval nehezebb a mai gyerekekkel dolgozni, mint a tegnapiakkal, még nehezebb, mint a tegnap előttiekkel. Ez ugye, tehát realitás, hogyha így van. Én magam edző nem voltam, de mondjuk angol gyerekcsoportoknak tanítottam éveken keresztül, és azt láttam, hogy igenis van egy trend, egyre nehezebb a gyerek figyelmét lekötni, egyre öntörvényűbb lesz, egyre kevésbé hajlandó elfogadni azt, amit te mondasz, hogy ez így van, érezhető, és egyértelmű a trend. Mi a teendő ezzel? El kell fogadni, vagy meg kell próbálni megváltoztatni, lassítani?
2: Én azt mondanám, hogy nem nehezebb, hanem más. Minden korosztály más, és talán ez a legnagyobb edzői kihívás, hogy mindenkihez megtaláljuk a kulcsot. Valóban nem lehet úgy edzést tartani, mint 10 évvel ezelőtt, vagy 5 évvel ezelőtt, teljesen mások az elvárások. Én ezt viccesen szoktam mesélni, hogy dolgoztam egy idei U12-es korosztállyal, és sosem gondoltam, hogy táncszünetet kell beiktatnom egy kézabda edzésbe, de hogy volt egy egyperces szünet, amikor azt láttam, hogy mindenki táncol, mondom, úristen, mit csinálják a gyerekekkel, mondom, nagyszerű, akkor táncszünet, mindenki táncolt, egy percig kitáncolták magukat, és utána folytatni tudtam az edzést. Addig semmi, nem tudtam őket rávenni semmire. Szóval igen, a figyelmük már teljesen más, egészen más impulzusokkal lehet őket lekötni, szóval nem vagyunk könnyű helyzetben, nem csak mi, hanem az összes sportágra ugyanezt gondolom. Eleve már kevesebben is jönnek el sportolni, mert a képernyő időnek a megnövekedése ugye őket is arra vezeti, hogy inkább maradjanak otthon, mert sokkal jobb nyomkodni a telefont és egyéb más eszközöket, úgyhogy emiatt is nehéz, de én tényleg azt mondom, más az a korosztály, más az a generáció, és meg kell hozzájuk találni az utat, és azt gondolom, hogy egy akadémiának a működése pedig mutatja azt, hogy meg lehet találni ezt az utat, tehát hogyha kapnak motivációt, célokat, és ők is értik, hogy miért csináljuk ezt, mi miért történik, akkor viszont beleállnak ők is a munkába, és talán nem mondom azt, hogy mindig könnyű, mert tényleg néha olyanokkal szembesülünk, amit így nem nehéz így feldolgozni, de nekünk is muszáj változni és változtatni, úgyhogy talán, hogyha ha megtaláljuk azzal a generációval a közös hangot, akkor azért szerintem nem reménytelen.
0: Igen, a pesti gyerek, vagy az a magyar sport keleti és nyugati bástyáin is így van, igaz ez?
3: Így, abszolút, én is egyetértek. Alkalmazkodnunk kell a mostani gyerekekhez, a mostani életmódhoz, stílushoz, mert valóban nem belegondolok, hogy mondjuk én miben nevelkedtem fel, az nem biztos, hogy működne. És hogyha, ahogy említette Judo, megtaláld velük a közös hangot, akkor azt gondolom, hogy egy nagyon jó kezelhető, nem hálás, mert mindig azt mondták a nagy öregek, hogy hálás sose vár, de egy nagyon jó kis társaságot, egy sikerorientált jó társaságot, jó csapatot lehet irányítani, és ez ilyenkor is megmutatkozik, mint amiért most itt vagyunk, hogy csillogó szemekkel élnek meg egy ilyen ilyen versenysorozatot, mint amiben most nekünk szerencsénk volt részt venni, hogy például az enyémek azok oda meg vissza voltak ebben a 4 napban, amíg mi ott voltunk, hogy teljesen felnőttesen értették, hogy mi a lényeg. Nagyon motiváltan telt el ez a 4 nap nekünk, hogy van azért, ahogy mondtad, Judó, van remény. Tehát, hogyha megtalad velük a közös hangot, akkor azért nagyon jó dolgokat lehet kihozni belőle.
0: Hát ezzel elérkeztünk beszélgetésünk legneuralgikusabb pontjához most, a szülőhöz, mert akárhogy is tagadnánk, ugye bizonyos szempontból a szülő meg az utánpótlás edző ellenérdekelt fél. A szülő mindig ma akar nyerni, az utánpótlás edző távlatokba gondolkodik, a szülő mindig azt akar, hogy az ő gyereke legyen sikeres, az edző azt akar, hogy a csapat legyen az. Mennyire szabad beengedni, mennyire szabad partnerként beszélni vele, hiszen alapvetően nyilván van egy parciális nézőpontja, másrészt nem ért hozzá, ugyanakkor ő a gyerekének, ha úgy tetszik, az első menedzsere, ha ő nem lenne, akkor el se jutna valószínűleg az edzés színhelyre a gyerek. Tehát ez egy nagyon komplex kérdés. Persze létezik egy kézilabda utánpótlás szurkolói szabályzat, aminek a rövidítése poénból KUS, de nyilván nem lehet ezt ilyen egyszerűen megoldani. Mi a viszonyotok úgy általában a szülőkhöz?
3: Nekem elég jó viszonyom van, én azt gondolom, hogy tudom kezelni, aztán majd lehet, hogy a szülők megnézik, az biztos, hogy nem így van. Van egy nagyon jó, ugye most már én 3. éve dolgozom ezzel a társasággal, ugye kezdtük U15, U16, és most értünk ugye U18-ba, hogy az elejétől ugye volt benne egy kis rotáció, szerencsére mindig észérvekkel, vagy hát ha tetszik, ha nem, azért meg lehetett normálisan beszélni a dolgokat, hogy a gyerekek kapcsán, hogy ki az, akit esetleg bent tudunk tartani a rendszerbe, vagy nem, mert sajnos ilyen az élet, meg kell hozni néha azért nehéz döntéseket is. Szóval részemről azt gondolom, hogy van egy teljesen korrekt kezelhető kapcsolatom a szülőkkel, se nagyon bizalmas, se nagyon távoli, nagyon jó közösségünk van, kísérnek minket mindenhova. Most is szenzációs volt ebbe a szurkolótáborunk, illetve mi évvégén csinálunk egy óriási nagy partit, szülőstől, tesóktól, mindenestől, szóval én ebből az oldalról nagyon jól állok.
1: Nekem is jó kapcsolatom a szülőkkel, bár amikor a kezdetén az első csapatom szülői társasága szerintem mindenre megtanított. Úgyhogy jó rutint szereztem az első csapatom által, de azt követően nyilván ahogyan a gyerekek változnak, úgy akkor a szülők is generációkon keresztül más-más módszereket kell alkalmazni, de egy biztos, hogy aki befutott játékos lett, az annak a szüleivel mindig egy olyan kapcsolatunk volt, hogy egy irányba mentünk. Tehát ugyanazt a értékeket képviseltük, és ez egy jó irány az első szülőértekezleten. Ez példaértékű, akár ezüstérmes olimpiai ezüstérmes szülőről is volt szó, tehát igazából azt gondolom, hogy ez a kezdeti hangulatot, vagy alap elemeket megadja a szülőkkel való kapcsolatunkban, és hogyha ez az irány közös, akkor működőképes.
0: Mondják edzőkről, felnőtt edzőkről is, hogy alapvetően igazán két szempont alapján lehet rangsorolni őket, az egyik az eredményességük természetes. A másik az, hogy a mindenkori egykori játékosaik hogyan vélekednek róluk, milyen emlékeket őriznek róluk, hogy érzik, hogy mit kaptak tőlük. Nyilván az utánpótlásban még inkább igaz lehet. Mennyire fontos nektek az, milyenek a visszajelzések, hogyha egykori játékosoddal találkozol, vagy a szülő, vagy a szklom, vagy pedig adott esetben mutat egy szívet rád, mosolyog rád, néz, odajön, megpuszél, hogy álltok, milyen az egyenleg?
2: Én mondhatom, hogy jól állok ezzel. Nagyon örülök neki, mikor kapok egy üzenetet, hogy megszületett a kislányom, és remélem, hogy majd te leszel az edzője.
0: Ez jó.
2: Vagy képzeld, judó lediplomáztam, diplomás lettem, úgyhogy ezek mindig szívet melengetők, ha összetalálkozunk, mindig örömmel nézünk össze. Természetesen kaptam olyan üzenetet is már, hogy tönkretettem valakinek az életét, és ő belőle miattam nem lett sportoló. Ezeket is egyébként ugyanúgy szerintem meg kell dolgozni magunkban, meg nyilván nem mindenkinek tudunk segíteni, hogyha nincs meg az igazi kémia, ami akár a szülőkkel ugyanúgy értékrendben van, akkor azért ilyen is előfordul, de én azt gondolom, hogy döntő többség összességében egyrészt büszke is vagyok a tanítványaimra nagyon, másrészt pedig nagyon jó kapcsolatot ápolok velük, úgyhogy várom a megszületendő gyerekeket, bár nem tudom, akkor én még edzősködni fogok-e. Mondtam nekik, hogy remélem már nem hozzám hozzák, mert addigra biztos, hogy a szakmai tudásom már nem lesz megfelelő, úgyhogy, de hogy abban gondolkodnak eleve, hogy kézilabdázó legyen a gyerekük, szerintem ez egy nagyon jó dolog.
1: Szerintem nekem én is jó kapcsolatot ápolok a tanítványaimmal, de igazából mindenkinek nem lehet nyilván megfelelni. Igyekszem mindenkit úgy elengedni a klubtól is, vagy a csapataimból, hogy igazából nem tudjuk, hogy mikor keresztezzük ismét egymás útját. Vannak olyanok, akik már befejezték a kézilabdát, és közben elmentek tanulni, magasan kvalifikált orvosok lettek, jogászok, illetve tanítási gyakorlatra jönnek vissza hozzánk. Tehát, hogy tényleg egy nagyon sok olyan terület van, hogy edzőkké váltak, és akkor segítséget kérnek. Ez is egy jó példa és visszajelzés, bár nem volt a legjobb sportoló, de mégis a sport mellett maradt. És ez a fajta sértettség, ami akkor inkább a csalódással párosult, az egy idő után az idő az mindent megszépít, de átértékelődik. És szerintem az a jó, hogyha ezek a játékosok megtalálják nem csak a sportban, hanem a mindennapi életben a helyüket, és aki egy ilyen akadémiai képzést végigcsinált, az szerintem olyan plusz kvalitást kap a sport által, amit akár a munkaerőpiacon is nagyon hatékonyan tud használni.
0: Azt gondolnám én, hogy ez az U17 körülbelül az a határvonal lehet, ameddig, vagy ami alatt még az egész nevelés az lehet szeretet alapú. Aztán néha persze elő kell venni az ostort egyre gyakrabban. Mennyire kell elővenni most?
3: Nekem tegnap elő kell.
2: Mi hétfőn.
0: akkor azért néha elő kell.
3: Néha elő kell venni, igen, nem lehet mindig nagyon barátságos velük az ember, bár ugye tényleg azt gondolom, hogy mindannyian csapatára jellemző lehet az, hogy jó dolgok van a gyerekeknek, bocsánat, hogy ezt mondom, de szerintem igen, de azért néha muszáj őket ebből a komfortzónával, vagy kényelmi zónával, hogy jaj, most minden happy, és akkor mindent lehet, azért néha oda kell egy kicsit szerintem pirítani, természetesen nem úgy, ahogy régen, ez gondolja mindenki azt, amit szeretne, de néha azért kell szerintem a keménység hozzájuk, bármennyire nők vagyunk, és azt mondják, hogy mi érzelmi alapon döntünk, azért ebbe a férfi kollégákkal szoktam vitát nyitni, hogy nem érzelmi alapon. Szerintem tudunk olyan kemények lenni, de azért mi meglátjuk bennük azért még a gyermeket, hogy nem csak egy sportolót, hogy már pedig ott kizsigereljük, és akkor neked itt hétről hétre muszáj, hanem azért ott van benne a gyerek, aki lehet, hogy az iskolából úgy jött haza, hogy volt egy rossz felelet, vagy nem aludt éjszaka, mert a témazáróra készült, és akkor nem tudott használni, vagy egyéb, vagy én mindig szoktam viccelni velük, hogy most a fiú csak egy szívecskét küldött, nem hármat, hát az ugye katasztrófa, de ezekkel szoktam, akkor mindig elmosolyodnak, hogy nem, de mondom, de így van. Szóval ezért néha-néha szerintem kell egy kis keménység nekik.
0: Április 23-án csütörtökön beszélgetünk, és 27-én hétfőn lesz a Final Four-nak a sorsolása, a felnőtt sorsolással együtt. Nálatok is olyan fontos ez, mint a felnőtteknél, és már az, hogy kit lenne jó kapni, kit lenne jó elkerülni, van a kő, vagy jöjjön, aminek jönnie kell?
1: Jöjjön, aminek jönnie kell.
2: Aki győzni akar, mindenkit meg kell vernie, szóval bárki jön szembe, mi készülünk, mi nagyon szeretnénk nyerni, ahogy szerintem az összes csapat, szóval ez mondható előről a korosztályról, hogy most mi legalábbis nagyon lelkesek vagyunk, és mi az MVM domba készülünk, nekünk ez a cél.
0: Tudnék, hogy a döntőt reményeink szerint ott rendezik, igen.
2: Mert biztos, igen, biztos vált, hogy ott lesz, legalábbis tegnap a Nemzeti Sportban is, vagy Nemzeti Sport Online-on megjelent, ott
0: akkor
2: olvastam.
0: Pedig biztos.
2: Igen, úgyhogy szerintem mindannyian mondhatjuk, hogy oda vágyunk, inkább erre készülünk.
0: De hát készültök Ceglédre is, ahol ugyan nem BL-t rendeznek, hanem a hazai korosztályos bajnokságnak a végjátékát. Most már hát szinte matematikai tény, hogy mindben vagytok, nem?
2: Mi még azért nem.
0: Jó, de valószínűleg nem menekültök ezelőtt. Itt a gyerekeknél mennyire igaz az, hogy minél többször találkozol valakivel, akkor úgy megvan az ellenfél, vagy az ellenségképed, és mint a kis vércse, mire odaértek a végére, addig már van olyan, akit legszívesebben széttépne, vagy nincs ilyen?
2: Hát Én azt gondolom, hogy akadémiák vagyunk. Itt azért mi minden téren összedolgozunk, talán mondhatom ezt. Tényleg az utánpótlás nevelést próbáljuk összeszedni, és a legjobbakat, a legjobb gyakorlatokat összegyűjtve. A lányok többsége együtt dolgozik a válogatottban, tehát azért a válogatottnak is a, nem mondom, hogy a gerincét, de nagyon sok játékosát adják az akadémiák. Úgyhogy ők azért azon kívül, hogy mi találkozunk egymással szemben a pályán, még az edzőtáborokban is nagyon sokszor együtt vannak. Tehát én azt gondolom, hogy inkább barátok, és inkább tényleg ellenfelek, és nem ellenségek. Reméljük, legalábbis szerintem mi erre tanítjuk őket.
1: Abszolút, igen. Igen.
0: Most Cegléden, aztán utána majd Budapesten látni fogunk a legígéretesebb klubjaink 17 éves korosztályából 30-40 lányt, akik most a saját korosztályukban a világcsúcsán fognak játszani. Lehet, hogy a 28-as olimpia még egy nagyon merész, meg nagyon közeli kép, de a 32-es az nem az. Szerintetek mekkora esély van rá, hogyan látjátok, hogyan gondoljátok, hogy akiket most itt látni fogunk a következő egy hónapban két porondon is játszani, közülük többen ott lehetnek majd egy 1900, azon nem, azon már sajnos nem, vagy nem sajnos, de egy 2032-es olimpián egy reményteljes felnőtt magyar női kézilabda válogatottba?
3: 22 évesen.
0: Hát akkor a 36-osba egyefen. A 36-osba azt úgyis mi rendezzük.
3: Hát akkor ott már azért inkább többen, de talán egy-egy azon, a mindannyiunknak van szegény a csapatában. Sok ügyes, tehetséges játékos, de szerintem egy-egy befuthat.
2: Bízunk benne.
3: Bízunk benne, igen.
2: Igen.
0: Egy kérdést szentünk a felnőtt kézilabdának, mert szoktuk mondani, ugye, hogy hát a régi szék sikerek után azért jött egy apály, de azt a 2023-as svédországi VB-t számítjuk úgy, hogy ott megfordult a szél, és azért azóta olimpián voltunk, azóta EB harmadikok lettünk, 27-ben hazai világbajnokságot rendezünk, 28-ban olimpia lesz Los Angelesbe. Felnőtt szinten, ti, akik az utánpótlást is látjátok, hova teszitek a magyar női kézilabdázásnak a tetejét? Mi az, ami elérhető? Nem feltétlen helyezésben, hanem a világ élvonalához való közelségben. Egyértelműen oda tartozhatunk, közelíthetünk hozzá. Mik a reális célok?
3: Szerintem ott vagyunk lassan, tehát közelítünk az elithez. Szerintem azért elég stabil kerettel, vagy egy maggal dolgozhat a szövetségi kapitány. Én szerintem azért közelítünk, tehát most inkább közelebb vagyunk az elithez, mint távolabb. Szép kis feladat vár rá továbbiakban is, de azt gondolom, hogy elég jó az irány, tehát van esélyünk akár a következő olimpián is ott lenni, és akkor ugyanazt elérjük, hogy ugye három olimpián folyamatosan, meg ugye akkor 32, akkor adunk egy-egy gyereket, 36-ban meg már a mi gyerekeink lesznek ott, nagy része reméljük.
2: Legyen így.
0: Az időnk egyébként úgyis fájdalmasan elszalad, de ha már ezt mondtad, akkor mi egyebet kívánhatnék nektek, mint azt, hogy nagyon sok sikert már most 2026-ban, Ceglédre is, meg a BR-re is, de majd igazán azt kívánom nektek is, meg a magyar kézilabdának is, hogy a 2036-os budapesti olimpia női kézilabda döntője után minél több gyerek, akkor már felnőtt lesz, rohanjon oda hozzátok, akik ti a nézőtéren vagytok, és ugorjon a nyakatokba a sikeres magyar szereplés után. Lehet, hogy ez túlzó kívánság, de most még megengedhetem magamnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Minden jót nektek.
2: Köszönjük szépen.

0: korábbi műsorunk ismétlését hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: közben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Röplabdával foglalkozunk, hiszen néhány napja ért véget a röplabda magyar bajnoki döntő, és nyert a Vasas együttese, Zsinórban immár 5. alkalommal. Hát ez az, amire azt szokták mondani, hogy nem lehet megunni. És köszöntöm a stúdióban Szalai Annát, a Vasas játékosát, és Sarlós Márton ügyvezetőt. Meg volt az ünneplés?
3: Természetesen igen. Volt mit ünnepelnünk, úgyhogy azért rendesen megünnepeltük, azt kell, hogy mondjam.
2: Anna, neked ebből az 5-ből mennyi volt meg?
3: 4, úgyhogy nagyon szerencsésnek mondom magam.
2: Marci, te viszont gondolom, hogy már azon gondolkodsz így 2-3 nappal a döntő után, hogy következőt is meg kellene nyerni.
4: Igen, így van. Hát mindennek kapcsán a munka azért már zajlik egy ideje a színfalak mögött, úgyhogy gyakorlatilag kész a keretünk a következő évre is. Bár ugye sok lesz a változás, amire gondolom majd kitérünk itt a beszélgetés folyamán, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon erős lesz továbbra is a Vasas, és tudjuk folytatni azt a sorozatot, amit immáron 5 éve megkezdtünk és folytatunk továbbra is.
2: Az egyik legnagyobb változás az edzőváltás lesz, ha jól gondolom, és Giannis Athanasopoulos, egyszer megpróbáltam kimondani, hogy olyan hét remélem sikerült, távozik ugye a csapattól.
4: Igen, egy egészen páratlan ciklus éra, amit az ő neve fémjelez itt a Vasasnál. Én amikor annó megkerestem, erre mondjuk legmerészebb álmomban sem gondoltam volna, hogy azért egyrészt az, hogy 5 szezonon keresztül itt lehet tartani egy ilyen kaliberű szakembert, az már önmagában azt gondolom, hogy egy beszédes dolog. Az pedig, hogy 5 év alatt 5 bajnoki címet, 4 magyar kupát és 2 nemzetközi kupát, ugye egy Mevza liga győzelem és egy Mevza szuperkupa győzelem, ami őt fémjelezi, egy magyar kupa bronz és egy CEF kupa bronzéremmel, hát ez nem egészen páratlan sorozat és eredménysor. Tényleg egy élmény volt vele dolgozni, nem csak szakmai szempontból, de én azt gondolom, hogy neki talán a legnagyobb erőssége, vagy ami őt megkülönböztetni bármilyen más szakembertől, az emberi oldala, amennyire ő odafigyel a játékosokra, a kapcsolatokra, a stávtagokkal, hogy mennyire fontos számára egy csapat egység. Szerintem nagyon sokat tanulhattunk tőle, nem csak a játékosai, de mi kollégái is.
2: Azért, hogy őszinte legyek, egy picit talán elszomorít, hogy röplabdában is ennyi külföldi edző van. Nincsenek ilyen magyar szakemberek, akik ezt meg tudnák hasonló módon oldani?
4: Vannak jó magyar szakemberek, pont egy friss példa rá, Hollósi Laci, aki tegnapi napon a német kupa győzelmet követően ezúttal a bajnoki döntőbe is bejutott az új csapatával, és még sorolhatnám, tehát vannak kimondottan jó magyar edzők, a Nagy Péter is most Békés Csabán, ugye idén a női fronton idén kezdett el dolgozni, én azt gondolom, hogy szenzációs munkát végez, de tény, hogy kevés. Vannak olyan szakemberink nálunk is a Vasasnál, mondjuk König Gábor, aki én azt gondolom, hogy egy páratlanul jó szakember, de elsősorban jelenleg még, fogalmazzunk így, ő inkább az utánpótlás játékosokra, utánpótlás nevelésre fókuszál, amivel azt gondolom, hogy nincs is semmi baj, hiszen az, hogy mi a felnőtt csapatnál ilyen sikereket tudunk elérni, nyilván nem csak az ő, hanem ámblokk a vasasos utánpótlás edzők, de jelenleg Gábor a vezetők, és ő van a legmagasabb korosztályunknál, tehát az ő munkájukat dicséri, úgyhogy ez hasonlóan fontos munka, amit ők végeznek.
2: És megvan már az új edző?
4: Igen.
2: Lehet tudni, hogy ki ő?
4: Még nem szeretnék semmit így idejekorán elárulni, egy nagyon komoly helyről érkezik, egy komoly röplabda kultúrával rendelkező országból egy külföldi szakember.
2: Mikor lesz az majd nyilvános?
4: Néhány héten belül, itt május közepe tájékáig biztos, hogy megtörténik a bejelentés, még ilyen utolsó simításokat végzünk a kereten, és szépen sorjában egyébként megkezdődnek majd mind a játékos keretet illető bejelentések, mind pedig a szakmai stábot illetően.
2: Menjünk vissza akkor az elejére, a bajnokság kezdetére. Ugye, ha valaki bármikor, bármilyen osztályban azt szoktam mondani, nyer egy bajnokságot, az mindig nagy dolog, de hát 5-5 nyerni Zsinórban, az meg egészen kiváló teljesítmény. Így is indultatok a szezonnak, hogy úgy éreztétek, hogy meg lehet ez az 5. is, Anna?
3: Természetesen ugyanazokkal a célokkal érkeztünk ehhez a szezonhoz, mint ezelőtt. Bíztunk benne, és ezért dolgoztunk minden nap, hogy úgy meglegyen az ötödik bajnoki címünk is. Úgyhogy ezért dolgoztunk minden egyes nap.
2: Azt lehetett előre látni, hogy körülbelül kik lesznek az ellenfelek? Mert azért nagy csodák talán nincsenek női röplabdában, körülbelül tudjuk, melyik az a 3-4 csapat, amelyik odaérhet.
3: Igen, az utóbbi években, szezonokban hasonló volt a négyes döntő. Igen, tehát ismerjük már nagyjából a csapatokat, mindenhol voltak változások, de nagyjából egyébként várható volt, hogy ugyanúgy fogunk találkozni a Békés Csabával és Kaposvárral és a többi csapattal.
2: Milyen a ti csapatotok? Mesélj egy kicsit a társaidról. Nem vegyes egy kicsit azért a társaság, vannak magyarok, külföldiek.
3: Igen, persze, mint minden csapatnál. Hát egy egészen új csapatot építettünk idén. Szinte nulláról kellett kezdenünk, hiszen az alapembereink elmentek. Viszont úgy gondolom, hogy ahogy Marci is mondta, tehát Janisz a csapategységre nagyon sok időt szán, és nagyon odafigyel rá, ő ebben is hisz, hogy ebben van az erő, úgymond. Úgyhogy nem volt semmi probléma, nyilván 14 lány, teljesen különböző személyiség mindenki, de úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jól el vagyunk a lányokkal, vagy el voltunk a lányokkal. Nem voltak problémák, úgyhogy, de ha volt is, nagyon könnyen meg tudtuk oldani, úgyhogy nem volt nagy problémánk egyáltalán, sőt, nagyon is összekovácsolódtunk így.
2: De egy fiatal társaságot ijetek.
3: Így van. Hát vannak fiatalok, fiatalabbak, de egyébként ezzel nem volt semmi probléma.
2: Én még emlékszem, hogy a régi nagyokra, tormágnesékre, stb. Most úgy tűnik, hogy megint így fölfele szálló ágban van a magyar női röplabda, nem csak klubcsapat szinten, hanem válogatott szinten is.
4: Igen, én azt gondolom, hogy évek óta egy elég tudatos munka zajlik, mind a Magyar Röplabda Szövetség részéről, mind szerencsére egyre több klub részéről. Pont itt talán a Virányi Zsoltnak mondtam a lefújást, vagy a utolsó pontot követő másodpercekben, hogy számomra egyébként nagyon nagy öröm, hogy akár mondjuk a Kaposvár is az elmúlt években a Lacombe házaspár munkának köszönhetően ők is egyre komolyabb szakmai munkát tesznek le az asztalra, és abszolút emelik a magyar bajnokságnak a színvonalát. Én azt gondolom, hogy, és most teljesen mindegy, hogy a Vasas, Békés Csaba, vagy a Kaposvár nevében mindenkinek az az érdeke, hogy legyenek itthon jó meccsek, legyenek jó rangadók, legyenek ilyen mérkőzések, mint a döntőnek ez a harmadik találkozója volt. Akár a nemzetközi kupát nézem, ezekből lehet felkészülni, és egy erős magyar bajnokság révén fogunk tudni idevonzani akár olyan jó külföldi játékosokat, akik tényleg emelik a színvonalat, vagy akár hazahozni olyan válogatott klasszisokat, akik jelenleg ugye külföldön röplabdáznak.
2: Amikor a csapatot összeállítod, akkor mi az elsődleges szempont?
4: Ezt évek óta hangsúlyozzuk, hogy nekem az nagyon-nagyon fontos, hogyha légióst igazolunk, akkor az egy olyan személy legyen, egy olyan játékos legyen, aki tényleg hozzátesz valamit a nagy egészhez, és egy kiemelkedő játékosa tud lenni nem csak a Vasasnak, de az egész magyar bajnokságnak. Én azt gondolom, hogy ez azért több-kevesebb sikerrel össze is szokott jönni. Nyilván nem fog az ember 100-ból 100-szor belenyúlni a tökéletes választásokba, de azért azt gondolom, hogy itt az évek során említhetek egy Taylor Bannistert, egy Szillát, idén egy Michel Ofobetet, tehát egy nagyon tudatos játékos kiválasztási folyamat működik nálunk, és nyilván mindemellett nekem hangsúlyozott célom mindig, hogy a legjobb magyar játékosok, azok igenis játszanak itt a Vasasba, és én azt gondolom, hogy talán ez a sikernek az elsődleges kulcsa most már évek óta.
2: Van az, hogy megvan az a poszt, ahova szeretsz igazolni külföldit?
4: Vannak olyan, igen, tehát nyilván vannak olyan posztok, ahol egyrészt kevesebb a magyar játékos, tehát akár mondjuk, hogyha egy átló posztot nézünk, ahol a válogatott kezd évek óta Németh Anett, vannak tehetséges fiatalok, amiből kettő szerencsére pont nálunk röplabdázik, Erős Mirtil és Zsombók Eszter, de ugye például Miminek egy komoly sérülése volt idén, nem is tudott pályára lépni, Eszti pedig azért egy rettenetesen fiatal játékos még, óriási jövő áll előtte, de például mondjuk egy átló poszton, hogyha nézem a többi klubot, vagy a többi klub szemével nézem akár ezt a pozíciót, hát igencsak nehéz magyar játékos találni. Lehetne még sorolni, de igen, tehát megvannak azok a posztok, ahol talán több, meg mélyebb a választási lehetőség, és van olyan, ahol nagyon-nagyon nehéz.
2: mi a helyzet a liberókkal?
4: Liberókat, ott évek óta egy stabil kettőse dolgozunk, de lehet erre Anna tud inkább válaszolni.
3: Hát bízom benne, hogy hozzuk azt a teljesítményt a Dalmával, amit elvárnak tőlünk. Úgy gondolom, hogy nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást. Most már igen, ez volt a negyedik szezonom itt a Vasasnál, és tényleg azon voltam minden nap, hogy 100%-ot tudjak nyújtani.
2: Egyébként így, hogy van egy komoly vetétárs, ez titeket is jobb teljesítményre ösztökél?
3: Abszolút így gondolom, hogy csak a jót tudjuk kihozni egymásból, és a jobbat. Minden nap ezen dolgozunk mind a ketten. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen.
2: Ugye a futballban a kapusoknál van az, hogy egyszerre csak egy kapus lehet a pályán, hát a liberóból is csak egy szokott a pályán lenni.
3: Hát igen, de hát ilyen a csapatsport egyébként, meg a mi posztunk, de ezzel semmi probléma nincsen. Ezért kell küzdeni minden nap, és ez ettől szép szerintem.
2: Hogy indult el az idény? Úgy, ahogy szerettétek volna?
3: Igen, szerintem egészen jól kezdtük a szezont. Talán a nemzeti kupában lehet esetleg kis hiányérzetünk, ott szerettünk volna egy picit tovább jutni. Ilyen célokkal érkeztünk, de úgy gondolom, hogy talán ezt most ennyit tudtunk ebből kihozni egyébként.
2: Nem volt még olyan összeérett a társaság, hogy több jöjjön ki belőle?
4: Hát én azt gondolom, itt nem is feltétlen az idei szezonig kell visszamenni az, hogy ezt az okait boncolgassuk. Itt én emlékszem, pont nyaralni voltam, amikor az emlékezetes idei nemzetközi kupa sorsolás megtörtént. Hát fogalmazunk úgy, hogy volt már boldogabb napom, mint az. Egyrészt ugye volt ennek egy olyan háttere, hogy évek után most az Európai Szövetség ugye úgy döntött, hogy a BL szabad helyeket, az gyakorlatilag nem nagyon tudok másképp fogalmazni, két csapat bevásárolta magát. Ugye egyrészt a török Zeren bajnokok ligája névre is hallgatott idén a király kategória, és ha már a török elindulhatott, akkor az olasz sportdiplomácia elérte, hogy egy olasz csapat is bevásárolhassa magát. Ugye a Igor Gorgonzola révén a Novara került be ugyanígy a csoportkörbe. Ennek folytán mi kikerültünk onnan, bár volt rá szóbeli ígéret, hogy ott lesz a helyünk. Majd utána a sorsolás szeszélye folytán, ugye mi első számú kiemeltként vártuk mindezt, és végre valahára elindult az Olimpiákhoz, mint görög bajnok. Hosszú évek óta ők mindig visszamondták a BL szereplés lehetőségét. Na most ebből kifolyólag, hogy mindig visszamondták, ők kiemelés nélkül indultak a selejtező sorozatba, pedig kimagaslóan a legerősebb csapata volt annak. Hát természetesen sikerült őket kihúznunk, majd egyúttal láttuk azt is, hogy ha esetleg velük nem tudunk megbirkózni, akkor a CEF kupában épp a német Anett fémjelezte kiéri, jöhet szembe. Szembe is jöttek, el is véreztünk, és hát egy későbbi döntős csapatról van szó, aki óriásit küzdött egyébként a Galatasaray ellen. Tehát lehet ennek egy olyan olvasata, hogy na, a Vasas idén gyengébb volt, és nem volt meg az a nemzetközi menetelés, mint az elmúlt években, de azért ez a két csapat bármelyike a korábbi évek csapataival ugyanilyen komoly kihívás és nagyon nagy falat lett volna. Az, hogy most ott sikerült-e volna, vagy sem, hát ezt így utólag lehet lamentálgatni, de én azt gondolom, hogy fölösleges. Ez most így jött ki, és várjuk a következő évi BL-t.
2: Ugye említetted, hogy nagy változásokon ment keresztül a keret, ennek mi volt az oka?
4: Hát, ahogy most Jánisz kapcsán mondtam, hogy véget ér egy éra, én azt gondolom, ez is egy természetes folyamat valahol, hogy egy edző mondjuk 5 év után új kihívást keres, és ugyanezt tudom elmondani itt a játékos keret kapcsán is. Talán személyekre bontva egy picit egyszerűbb, ugye egy török kattal nagyon-nagyon hosszú éveket húzott le, mindig is ott motoszkált a fejébe, hogy kipróbálná magát külföldön, elérkezettnek látta rá az időt. Egy Fatumata Szilla, talán ezt kell a legkevésbé magyarázni, amikor a világ legjobb csapata hív valakit egy akármilyen magyar csapatból, legyen az a Vasas, vagy a és akkor, hogy ne bántsak meg senkit, a Kisvasas. Én azt gondolom, hogy a Kone Jánónak az ember nem mond nemet. Taylor Bannister 4,5 évet húzott itt le, szintén gyakorlatilag amit lehet Magyarországon elért, nagyon nehéz szívvel ment el, vagy az Ásán Abdulaszimov, aki szintén ugye csapatkapitányként vezetett minket éveken keresztül. Lehetne sorolni a neveket, de külön-külön megnézve én azt gondolom, hogy abszolút érthető és várható volt mindegyikük döntése. Az már inkább számunkra volt egy komoly kihívás, hogy ez a korszak úgy egyszerre zárult le számukra.
2: Nem akarok a pénztárcátokban turkálni, de ha külföldi csapat hív egy magyar játékost, akkor azért nehéz itt tartani?
4: Hát attól függ nyilván, hogy hova. Ha mondjuk most a említett Szilláról beszélgetünk, akkor nyilván a teljesen esélytelen kategória lett volna azzal az ajánlattal számunkra felvenni a versenyt. Nyilván egy Benister is egy lengyel bajnokságban jóval komolyabb feltételekkel tud elmenni. De én azt gondolom, hogy nem is kell nekünk ezzel a versenyt, ezt a költségvetési, meg megfizetésbeli versenyt felvenni, mert a Vasas, és az nagyon fontos, hogy tudjuk magunkat reálisan pozícionálni. Tehát a Vasas nem feltétlen egy európai top csapat, már csak azért sem, mert a magyar az nem egy európai top liga. Feljövőben van, és erősödik, és jelenleg a Vasas és a magyar bajnokság lehet egy nagyon jó indulópontja egy nemzetközi karriernek, vagy egy köztes állomása. Akár igen, nevezhetjük így is. De nekem egy picit ez is a célom mindig, hogy olyan játékosokat találjunk, akik fiatalok. Vannak komolyabb céljuk utána a röplabdába. Ergo nagyon keményen fognak azért dolgozni, hogy itt felfigyeljenek rájuk. És igenis akarjon tovább menni, akarjanak elmenni Olaszországba, Lengyelországba, Törökországba, stb. Kívánom, hogy egyszer legyen egy olyan erős magyar bajnokság, hogy ilyen top játékosokat itt lehessen tartani, legyen olyan média és támogatói figyelem a röplabdára, hogy nekünk is erre legyen lehetőségünk. Jelenleg ez még nem realitás.
2: Ha most nézzük az erőviszonyokat, ugye említetted te is az edző kapcsán, hogy 5 bajnoki cím, 4 magyar kupa győzelem. Tehát ez az 5. ez most elmaradt. Ez bizonyos szempontból jó, hogy ilyen kemény vetétársak voltak, ugye a Nyíregyháza győzött ellenetek. Mi történt ott a magyar kupa elődöntőben?
3: Hát természetesen nem volt könnyű, de ilyen a sport. Vannak hullámvölgyek, mi pont ebbe voltunk egyébként akkor. Nehéz volt onnan felállni másnapra, ugye a bronzért küzdeni, viszont szerintem pont ettől mutattuk meg, hogy miért vagyunk mi a bajnokok, hiszen egy ilyen 3-2-es meccs után, tehát 5 szett után nem volt egy könnyű éjszakánk, sem egy könnyű esténk, és másnap, hogy felálltunk ebből, és meg tudtuk nyerni a bronzot, így úgy gondolom, hogy nem lehet bennünk hiányérzet. Ezzel mutattuk meg, hogy tényleg, hogy fel tudunk állni egy kudarcból is, és ez be is bizonyosodott utána nyilván a bajnokság végén, úgyhogy szerintem fel tudtunk állni belőle, és kihoztuk belőle a maxot, vagy amit tudtunk már az utáni meccs után.
2: De ez adott egy olyan érzést, hogy na hát a fene vigye, akkor most a bajnokságot mindenképpen meg kell nyerni?
3: Természetesen, csak azért is meg szerettük volna mutatni, hogy attól még a bajnokság az ugyanúgy a miénk lesz. Tényleg ezért harcoltunk minden egyes nap, és próbáltunk felállni a kupa utáni kudarcból.
2: Itt az elmúlt 5 évben változtak a trónkövetelők?
4: Viszonylag kiegyensúlyozott, én azt gondolom abból a szempontból, hogy azért az elmúlt néhány évben a Békés Csaba nyilván hosszú-hosszú évek óta egy nagyon stabil pontja ennek a bajnokságnak, és kiváló munkát végeznek, és ahogy említettem, a szerencsére a Kaposvár, akik maximálisan felnőttek, úgymond a nagy duó mellé, mindig vannak aktuálisan trónkövetelők. Érdekes egyébként, hogy pont a Békés Csaba Kaposvár duót idén mindegyik mérkőzésen megvertük, és pont a 2 szezonbeli vereségünk itteni porondon, az pont a MÁV előre és a Fatum Nyíregyháza ellen volt az említett kupa elődöntőbe. Ugye utóbbi, akik azt gondolom, hogy senkit nem megbántva, de azért egyértelműen nem a top kategóriába tartoztak az idei bajnokságba, mégis ez most így alakult, és valahol ez a sport szépség egyébként, hogy pont egy kupa lebonyolításban egy Fatum le a kalappal, mert életük meccsét játszották, szezonbeli kimagaslan legjobb teljesítmény nyújtotta akár egyénileg, akár csapatként náluk sok játékos. Pont az ünneplésen mondtam a lányoknak, hogy lehet, hogy egy kicsit fura lesz az én számmal ezt hallani, de lehet, hogy örülhetünk annak, hogy a kupa aranyérem idén nem a miénk lett, mert itt talán egy picit jobban tudjuk értékelni azt a bajnoki aranyat, ami lóg a nyakunkba, és végre nem arról beszélünk, hogy kipipáltuk ismét a duplázást, és akkor ötödjére is megvan a kötelező, és kudarc, hogyha nem nyerünk 2 aranyat, hát azért azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon-nagyon erős kijelentés lenne. Minden csapat gyakorlatilag augusztus elejétől azon dolgozik, hogy végül érmet, aranyérmet nyerjen, és igenis büszkének kell arra lennünk, hogy akár csak egy, idézőjelbe a csak, nekünk ismét összejött. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon dolgos és kemény szezon volt. Nem voltak idén olyan kimagasló vezéregyéniségeink, mint a tavalyi szezonban, tehát ez a nekem egy nagyon-nagyon fontos polcon van egyébként ez a bajnoki címa úgy az összes közül, mert rengeteg-rengeteg munka volt mögöttem.
2: Ahogy úgy nézem, hogy 1947 óta van röplabda bajnokság, és ilyen korszakok vannak csapatok életében, ez most egyértelműen a vasas korszaka, ez meddig nyújtható?
4: Ez egy jó kérdés, igen, ugye a szinte, azt nem mondom, hogy egyik korszakban mentünk át a másikba, de ugye a Békés Csabának volt egy 5 éves olyan időszaka, amikor gyakorlatilag megközelíthetetlenek voltak, és bár nagyon sokszor velünk találkoztak a döntőbe, de hát mondanám, hogy volt szerencsém, de szerencsének nem nevezném, hogy azokat átéltem, azokat a meccseket. Hát most nyilván az elmúlt 4 év egy hasonló éra volt a vasas szempontjából, és szerencsére ezt most egy 5-dikkel meg tudtuk toldani, annak ellenére is, hogy ahogy azt érintettük is, hogy nagyon nagy változásokon ment keresztül a csapat. Meglátjuk, hogy most ez az új szakmai stáb ismételten egyébként átalakuló játékos keret, mire lesz képes jövőre, hogyan erősítenek a riválisok. Biztos, hogy egy kiélezett bajnokság lesz jövőre is.
2: Mikor éreztétek azt, hogy na most már azért jó úton járunk az új csapattal is?
3: Hát azért az elejétől érezhető volt, hogy hamar össze fogunk kovácsolódni, és hogy egy hasonlóan erős csapatunk lesz, mint az utóbbi években. De talán már az első meccsektől azt mondanám, nem éreztem volna, hogy éreztük persze, hogy más lesz, de nem gondolnám, hogy bármi probléma lett volna az elején, vagy bármelyik meccsen. Szerintem pont, hogy az elején kezdtünk nagyon erősen, és onnantól kezdve nyilván voltak könnyebb, nehezebb meccseink, de ez ilyen.
2: Persze, hát azért röplabdában is nagyon kell érezni egymást, mert sokszor nem is látod, hogy mondjuk jön-e az ütő, hanem tudod, hogy ott kell érkeznie. Ez mennyi idő, amíg ez összeáll?
3: Hát ez folyamatos? Ezért, hát természetesen igen, de ezért is kezdjük hamarabb a szezon, tehát az alapozást, az az időszak pont erre van, hogy összekovácsolódjunk, az a másfél-két hónap, ez pont erre van, mint a pályán kívül is nagyon sok időt töltöttünk együtt, és pontosan azért edzettünk minden egyes nap, hogy ez majd mire kezdődik a bajnokság, meg a kupa, meg minden mérkőzés, hogy addigra ez pont kijöjjön, hogy megmutassuk, hogy igenis mi összekovácsolottunk, és egy új csapattal is ugyanolyan eredményeket tudunk elérni.
2: Sokan azt mondják, hogy a legjobb edzés az a mérkőzés, és amikor fölkészülési időszakban vagytok, akkor így a vetétársakkal is szoktatok játszani, vagy inkább más országból valakivel, hogy ne ismerjenek meg benneteket annyira?
4: Vegyes, és nem is feltétlenül mondanám ezt feltétlenül egy tudatos dolognak sok esetben, tehát hogyha van olyan hazai meghívásunk, ahol a jó magyar csapatok lépnek pályára, és olyan körülményeket biztosítanak, akkor nagyon szívesen játszunk itthon is. Egyébként most az elmúlt évek trendje inkább talán az volt, hogy külföldi csapatokkal játszunk, külföldi tornákra jártunk. Ugye most idén rendeztünk is egy igen színvonalas felkészülési tornát. Most pont napokban a bajnoki döntőből német Dresda itt volt többek között, egy nagyon jó görög csapattal, tehát egy nagyon-nagyon jó eseményt tudtunk szervezni. Pont most az idei, illetve bocsánat, a jövő évi felkészülési tervek már kezdenek körvonalazódni, most lehet, hogy pont most több magyar ellenféllel fogunk találkozni egyébként, de még azért vannak kérdőjelek ott a programban.
2: Nézzük akkor ezt a bajnoki döntőt, ami ugye azért szorosra sikeredett.
3: Igen, az első két mérkőzésünk az másabb volt, ezt könnyebbnek mondhatnám. Ez a harmadik viszont tényleg nem volt egy egyszerű mérkőzés. Jól kezdtük a meccset, viszont a második szettől voltak hullámvölgyeink. Ugye azt a szettet el is veszítettük. A harmadik viszont az egy, mondhatni talán a kulcsa volt a mérkőzésnek, hogy azt a szettet hátrányból meg tudtuk nyerni. Onnantól kezdve aztán igazán izgalmas volt, de de ennél talán azt mondanám, hogy ennél édesebb a győzelem, hiszen teljesen más érzés egy 3-2-es meccs után nyakunkba tenni az érmet, mint egy 3-0-ás meccs után, úgyhogy nagyon-nagyon tényleg felszabadultan, és nagyon-nagyon boldogan tudtunk örülni az aranynak.
2: Éjszaka nem tudtam aludni, és éppen ismételték a mérkőzéseteket, úgyhogy belenéztem alaposan. Hát azt láttam, hogy a Kaposvár tulajdonképpen egy kicsit felszabadultabb lehetett, mert nektek kellett igazán nyerni, rajtatok volt a nagyobb teher.
3: Ja, az biztos, teher az volt rajtunk, de erre nem lehet fogni, én úgy gondolom. Egyértelműen nem ez volt a legjobb meccsünk, de pont ezzel tudtuk megmutatni, hogy annak ellenére is akármilyen nehézségek vannak, és akármennyire is nem a top formánkat mutatjuk, annak ellenére is tudunk nyerni.
2: Mi lett volna, ha nem nyer a Vasasmarc?
4: Folytattuk volna Kaposván, és akkor ott leszünk bajnokok. Érdekes lélektana van egyébként ezeknek a három győztes mérkőzésig tartó bajnoki döntőknek, vagy bármilyen érem mérkőzéseknek, de gyakorlatilag a hazai csapat, aki otthon kezd, óriási nyomás alatt játsz az első meccset, hiszen otthon nem lehet hibázni. A második mérkőzés pont fordul ez a bizonyos mérleg. Ott az aktuálisan hazai pályán játszó, tehát jelen esetben a Kaposvár van győzelmi kényszerben, hiszen 0-2-nél nagyon nagy bajba kerülnek egy döntő kapcsán. Viszont megint csak visszatérünk a harmadik meccsre, hiába vezetünk 2-0-ra. Nyilván a szituáció nekünk egy picit már könnyebb, de az ellenfél 0-2-nél idegenben viszont annyira felszabadultan tud játszani. Tényleg ez az adjunk bele, ami a csövön kifér, és lesz, ami lesz. 0-2 után senki nem fog nekik felrólni, hogyha esetleg nem nyernek. Ugyanakkor tényleg minden mindegy alapon lehet röplabdázni. Hát én azt gondolom, hogy egy picit ezt láthattuk most ezen a mérkőzésen, hogy egy rettenetesen feszült Vasas volt a pályán. Egyébként ez az idei szezonban gyakran volt ránk jellemző, nem nagyon tudtunk felszabadulni sokszor meccseken belül. A Kaposvár pedig tényleg szenzációsan jó röplabdát játszottak, és gyakorlatilag minden bejött nekik, amivel próbálkoztak, úgyhogy ezért különösen nagy értéke van, hogy vért izzadva, de sikerült azért behúzni ezt a mérkőzést.
2: Mert valószínűleg azért a Kaposvár már az idén túl teljesítette a célt.
4: Hát, hogy mi volt a céljuk, azt lehet tőlük kéne megkérdezni. Én azt gondolom, hogy a kupa eredménye biztos, hogy ők is csalódottak. Nyilvánvalóan itt a bajnoki döntő azért egy kiemelkedő jó eredmény Magyarországon, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel csalódottak biztos nem lehetnek, és kimondottan az idei szezon során mutatott játékra, és megint csak arra az útra, ők is egy teljesen új csapatot építettek, tehát arra az útra, amit bejártak, nagyon-nagyon büszkék lehetnek.
2: Már beszéltünk arról, hogy nehezen indult egy kicsit a szezon, mert sok volt az új játékos, de hát ezért a válogatott siker, gondolom, Anna téged is földobott.
3: Természetesen igen, az idei válogatott, az, vagyis hát a tavalyi, az egészen jól sikerült. Talán a pályafutásom eddigi legnagyobb élménye volt, mondhatom. Úgyhogy hasonló célokkal készülünk neki majd az idei válogatott szakasznak. Úgyhogy ez lesz a következőkben a cél.
2: Mitől volt most olyan jó a magyar válogatott?
3: Úgy gondolom, hogy egy összeszokott csapat vagyunk. Nagyon erős a keret szerintem. Úgy gondolom, az edző is nagyon erős, vagy egy nagyon jó edzőnek tartom ugye az olasz mestert. Szerintem nagyon sokat tanulunk tőle, nagyon sokat teszünk bele abba, hogy ideig eljussunk. Most azért vár ránk egy EB is, tehát hogy nem lesz könnyű dolgunk, de bízunk a legjobbakban.
2: Sok változás van mondjuk egy görög és egy olasz szakvezetővel dolgozni? Más munka van?
3: Természetesen igen. Hát az olasz szakember ő kicsit mást képvisel, mint amit a Janisztól tanulok.
2: Mi az alapvető különbség?
3: Azt mondanám, hogy Janisznál nagyon fontos a csapategység, tényleg ő mindent erre épít, meg ő ebbe hisz, hogy a csapatsportnak ez az alapja. A másik oldalon viszont inkább tényleg inkább azt mondanám, hogy a fizikális fejlesztés, a minél nehezebb kondi edzések, és a minél több edzés van hangsúlyban, addig a Jánisznál tényleg inkább abba hisz, hogy minél frissebben lépjünk pályára az adott meccseken, és hogy tényleg, hogy a csapat az nagyon-nagyon egyben legyen.
2: Egyébként neked melyik ízdik jobban, most sokan nem hallják, nyugodtan elmondhatod.
3: Mind a kettőnek megvan az előnye, hátránya, mind a kettőt szeretem egyébként, úgyhogy nem tudnék választani.
2: És az idény kezdetére nem fáradtan jöttél vissza?
3: Nem mondanám, volt azért időm ott a szezon kezdés előtt is egy picit kikapcsolódni, pihenni, regenerálódni, úgyhogy ezt szerintem jól meg tudtam oldani.
2: Hányan voltatok a Vasasból a válogatott keretben?
3: Hűha, voltunk egy páran, pontos számot most nem tudok így mondani, de talán 5-6-an. Nagyjából.
4: Szerintem heten is. Talán 7 behívó volt emlékeim szerint. Egyébként az alapvető különbség a mennyiség és a minőségi edzés között van, ez két nagy felfogás edzői szinten, meg hát nyilván azért másképp lehet dolgozni egy válogatottnál. Tehát azt gondolom, hogy a Jánis se feltétlen ezt a mennyiségű munkát végzi egy cseh válogatott élén, ahol is mondjuk lehet, hogy hónapokig csak edzőmérkőzésekre kerül sor, és akkor utána egy Európa Liga lebonyolítás azért mit tudom én, hetente egy-két mérkőzés kell játszani, nagyon más az a klubidény, ahol gyakorlatilag az ember elkezdi október közepén mondjuk, és tudja, hogy április végéig heti két meccset le kell nyomni. Abban nem feltétlen férne bele. Én azt gondolom, hogy például az a erőléti munka, az a mennyiségű edzés óra, amit naponta válogatottnál a lányok ledolgoznak, de valahol pont ez a kettősség, ami szerintem kiadja ugye az egészet, és egy játékos életében, én azt gondolom, hogy fontos mindkettő.
2: Ugye az Európa bajnokság az valamilyen szinten, gondolom, hogy átírja akkor a fölkészülést is majd a következő idényre.
3: Igen, kicsit egybeesik az Európa bajnokság és a szezon kezdés. Ez majd a jövő zenéje, hogy mihogy lesz.
2: Hát ott is 6-7-en lesztek, akkor hogy fogtok készülni?
4: Most még nagy titkokat nem szeretnék elárulni, de Vasasból még több is, mint 6-7 játékos került behívásra, aminek egyébként nagyon örülünk. Másrészt azért nem könnyíti meg majd a dolgunkat. Augusztusban biztos, hogy egy kisebb létszámú csapattal fogunk elkezdeni dolgozni. Szerencsére korábban is említettem, egy nagyon jó utánpótlás van mögöttünk, és lesz olyan fiatal játékos, aki ott augusztusban megkapja majd a lehetőséget arra, hogy idézőjelben a nagyoknál dolgozzon, és bizonyítson. Aztán majd várjuk nagyon a lányokat, hogy visszaérjenek egy remélhetőleg minél hosszabbra nyúló, ergo minél sikeresebb Európa-bajnokságra.
2: Milyen tervekkel utazhattok az Európa-bajnokságra? Ami egy érdekes rendezés lesz, mert ugye Törökország, Azerbajdzsán, Csehország, Svédország, érdekes lesz biztos.
3: Az biztos, hogy nem lesz könnyű dolgunk, szeretnénk kihozni magunkból a maximumot. Ez elég kell, hogy legyen sok mindenre. Természetesen szeretnénk minél tovább jutni, úgyhogy meglátjuk, hogy fog alakulni.
2: Kicsit nézzük az ellenfeleket. Mit tudsz róluk?
3: Hűha.
4: Hát egy elég komoly csoportba került ismét a magyar válogatott. Most már nem is tudom, hogy zsinórban a 6. Európa-bajnokság, hogy gyakorlatilag a legrosszabb nyilván nézőpont kérdése, de számunkra eredmény elérés szempontjából legrosszabb csoportba került ismét a csapat. Van olyan mérkőzés, amit meg lehet nyerni, sőt, van kötelező győzelem köztel, de hát azért lesznek. Tehát az idézőjelben talán könnyebbnek hangzó mondjuk Szlovénia, meggyőződésem, hogy az egyik legnehezebb mérkőzés lesz a csoportban. A rendkívül jó fiatal játékosokat, pont a Fatumat, a Szillát testközelből ismerjük. Jelen esetben mondhatom, hogy sajnos találkozunk vele nyáron is. Törökök hazai közönség előtt csordultik, tehát csarnokban szintén nem lesz egy könnyű meccs. Én abban bízom egyébként, hogy akár a német válogatottat, ha jól játszik a csapat, és ott a helyén vannak a fejek, akkor el tudják kapni. Nyilván van egy kötelező győzelem, az nem lehet kérdés, hogy hozni kell, és akkor 6 ponttal tulajdonképpen tovább lehetne jutni már a csoportból, úgyhogy bár nem annyira test közelből, mint az elmúlt években, de nagyon fogok én is szorítani a lányoknak, de van benne kihívás. Én azt gondolom, hogy az Európa Liga értéke most nagyon-nagyon nagyon felértékelődik az Európa Liga és az ott elért eredmények, mert ranglista pontokat kell gyűjteni az országnak, ugyanis egy jó nyári szerepléssel megnyílna a lehetőség, jelenleg is nagyon-nagyon közel vagyunk a VB szerepléshez, és egy tavalyhoz hasonló jó nyárral elérhető lenne, ami azt gondolom, hogy minden játékosnak egy óriási álom lehetne.
2: Miért nem olyan test közelből?
4: Tavaly nyárig ugye csapatvezetőként dolgoztam a magyar válogatott mellett, most a szövetségek közösen úgy döntöttünk, hogy ők is egy más irányba indulnak el. Nekem is van épp elég elfoglaltságom, illetve megmondom őszintén így utólag, annyira nem is bánom, hogy most egy kicsit szabadabb lesz a nyár, és nem nekem is május 1-től folytatódik a program, hanem egy picit tudok klub és magánéleti dolgokra koncentrálni, úgyhogy ez most így alakult, egyébként várhatóan azért az Európa-bajnokságon ott leszek én is, de ezúttal már csak szurkolóként.
2: Akkor most van egy kisebb pihenő itt a bajnokság után, ez elég a feltöltődésre?
3: Persze, természetesen elég lesz, van most azért egy kisebb időm feltöltődni.
2: Te ilyenkor majd... teljesen leállsz, vagy azért mozogsz valami?
3: Természetesen nem. A kondi edzéseket azt ugyanúgy kell csinálnunk tovább. Természetesen labdázni is ugyanúgy járni fogunk, de most elsősorban a regenerációi és a feltöltődésé lesz a szerep. Szeretnék minél frissebben nekivágni majd a válogatottnak, úgyhogy...
2: Megvan már a program, hogy készültek napra lebontva?
3: Nagyjából megvan, úgyhogy tudjuk, hogy mire számítsunk majd.
2: De akkor most májusban elkezditek, ez nem fog azért folyamatosan nap mint nap augusztusig menni?
3: Hát lesznek kisebb szünetek, de ezt majd csak később tudjuk pontosítani.
2: Marci, visszatérünk a Vasasra. Ugye mondtad, hogy a keret kialakítása az idénre is nagyon fontos. Lesznek olyan nagy változások megint, mint az előző évben?
4: Vannak igen ismét olyan távozóink, akik azért meghatározóak az idei csapatba. Viszont nagyon-nagyon örülök, hogy azt is ennyit már így előzetesen elárulhatok, hogy sikerült őket igazán minőségi játékosokkal pótolni, úgyhogy egy kicsit ismét arra számítok, hogy majd amikor a távozókat bejelentjük, akkor lesz egy kis Vasas.
2: Most már valamit mondja, edzőt sem mondták, játékos sem mondták, kérlek valamit, áruljál legalább.
4: Vannak változások, vannak kulcsjátékosok, akik távoznak, különösebben nagy meglepetés szerencsére nem ért bennünket, tehát azt gondolom, hogy ahogyan tavaly, úgy idén is nagyjából azért ki tudtam számolni, hogy ki az, aki esetleg tovább lépne, ki az, aki máshol folytatja.
2: Ők külföldre mennek?
4: Igen, most hirtelen át kell gondolnom, de szerintem országon belül senki nem vált tőlünk csapatot. Lesznek egyébként olyan fiatal játékosok, akiket próbálunk együttműködési megállapodás keretein belül kölcsönadni, hogy játék lehetőséghez juthassanak és fejlődjenek, és aztán megerősödve térjenek vissza hozzánk. Ez is egy fontos momentum most a szezonnak ebben a szakaszában, ugye az elmúlt két évben a második számú csapatunk a Vasas SC és Extraligás résztvevő volt, ugye ez a jövő évtől megszűnik, úgyhogy mindenféleképpen próbáltam olyan...
2: Meg?
4: Ez gyakorlatilag egy szövetségi felkérésre indult el annó az SC a NB1 helyett az Extraligába, akkor két évre. Én akkor nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy igen, elvállaljuk, kisegítjük akkor a bajnokságot, de akkor viszont garantáljunk két évet ennek a csapatnak, kvázi, hogy mi is befektetünk valamibe, akár anyagi, akár humán erőforrás szempontjából, akkor legyen annak egy olyan kifutása, ami azért egy kerekegész tud lenni. Ugye ők még jelenleg is harcolnak az 5-9 helyekért tartó úgynevezett play-outban, vagy alsóházi helyosztó mérkőzéseken, és nagyon-nagyon jól állnak. Úgyhogy előfordulhat még az a rettentő furcsa szituáció is, hogy a 5. helyről fognak úgymond kiesni az NBA-be. Ennek ellen azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon kerek történet. Olyan fiatal játékosoknak tudtunk egyfajta platformot nyújtani arra, hogy bizonyítsanak és fejlődjenek. Lesz, aki más klubnál, lesz, aki a Vasas felnőtt csapatába fog tudni bizonyítani már jövőre. Ez egy nagyon jó időszak volt, és egy nagyon különleges időszak
2: nem
4: volt.
2: Nem bánjátok, hogy vége lesz?
4: Én személy szerint bánom, és azt gondolom, hogy értem klubvezető kollégákat, akik ágáltak ezzel ellen, hiszen mégiscsak egy furcsa szituáció, hogy egy csapatnak egy klubnak két csapata is lehet azonos ligába, de azért azt hozzátenném, hogy nagyon kíváncsi leszek, tehát most kényelmes lesz ezekből a játékosokból választani, és előszeretettel keresik a klubok, rivális klubok ezeket a lányokat. Nincs ezzel semmi probléma, versenyhelyzetben vagyunk, de azért én arra nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy majd a jövő fiataljainak, akiknek mi most itt meg tudtuk adni a lehetőséget, ki fog nekik játék lehetőséget biztosítani, és hol fognak tudni ennyi játékpercet szerezni, mert nagyon könnyű most ágálni a Vasas 2 ellen, úgyhogy gyakorlatilag azért itt kizárólag fiatal magyar tehetségek játszottak évekig. Nagyon bízom benne, hogy lesz olyan magyar klub, aki felismeri annak a szépségét, hogy igenis akár a fiatalabbak, lehet, hogy nem lesznek olyan kiemelkedő eredmények, de hát pont ezek a lányok mutatják rettentő jól, hogy már volt egy nem rossz első évük, és most van egy kiemelkedő jó második évük, tehát azért itt a Békés Csabát, a Fatum Nyíregyházát le tudták győzni, a Máv Előrét le tudták győzni, tehát olyan skalpokat szereztek idézőjelbe, amire nem gondolom, hogy sokan számítottak mondjuk a szezon előtt.
2: Ami nektek nyilván jó volt, hogy a fiatalok kaptak lehetőséget, de hát ez valahol meg rossz, hogy kevés a csapat, nem?
4: Igen, mindenféleképpen, tehát anno ez a szituáció, ami előállt, hogy egyetlen felmerül, hogy egy Vasasnak, vagy teljesen mindegy, bármelyik másik klubnak további csapatot kell az extraligában elindítani, az egy, mondhatjuk, hogy egy szomorú szituáció, és egy mindenféleképpen egy olyan dolog, ami változtatni kell. Talán éppen ennek is, vagy ez az üzenete annak, amit próbálok itt mondani, hogy igenis, hogyha a klubok elkezdenének, bocsánat, hogy így fogalmazok, de helyén kezelni saját értéküket, és nem feltétlen kell mindenkinek azt gondolom, hogy a bajnoki címért játszani, de nem szégyen, sőt, esetleg egy olyan munkát felvállalni, hogy igenis én magyar fiatalokkal helyt akarok állni, adni nekik lehetőséget a bizonyítással, és legyenek, ahogy én fogalmaztam a Vasas kapcsán a nemzetközi mezőnyben, hogy mi egy ugródeszka vagyunk, nincs ezzel baj, én is azt gondolom, hogy nagyon büszkén vállaljuk azt, és legyen a Vasas egy nagyon jó ugródeszka, akár legnagyobb magyar tehetségeknek, vagy olyan külföldi tehetségeknek, akiket ideigazolunk, de igenis fel kell, hogy vállalja néhány magyar klub, hogy ők pedig ugródeszka legyenek Magyarországon belül, hogy egy fiatal játékos mondjuk eljusson a Vasasba, a Békés Csabára, a Kaposvára, stb. Meglátjuk, hogy ez hogy alakul.
2: Ez egy kritika részedről azért, nem?
4: Ez maximálisan egy kritika, és ezt évek óta hangsúlyozom, ugye voltam elnökségi tag is évekig a Magyar Röplabda Szövetségben, akkor is próbáltuk ebbe az irányba terelgetni a dolgokat.
2: Nem lehet?
4: Hát biztos lehetne olyan döntéseket hozni, amivel rászorítja úgymond az ember a csapatokat, de alapvetően azt gondolom, hogy a gondolkodást kéne egy picit átalakítani sok vezetőtárs fejébe, hogy nem, tehát amit hangsúlyozok, hogy ha megvannak a körülmények és az anyagi lehetőségek és a szakmai háttér, akkor igenis persze harcoljunk a bajnoki címért, de hogyha esetleg nekem a lehetőségeim arra predesztinálnak, hogy mondjuk egy 5-6. Helyért tudok dolgozni, akkor biztos, hogy azt csupa a magyar játékosokból próbálnám elérni, nagyobb hangsúlyt fektetni az utánpótlás nevelésre, az ottani megfelelő edző kiválasztásra. Hála Istennek egyébként most a Magyar Röplabda Szövetség például az edzőképzést abszolút a zászlójára tűzte, és elindult egy olyan folyamat, ami biztos, hogy pozitív irányba mozdíthatja majd el itt a hazai szakemberek képzését. Ez egy régóta hiányzott, én azt gondolom, és ez egy nagyon-nagyon jó irány, és ez lehet majd a jövő kulcsa.
2: Persze, az is kérdés, hogy hány játékos van Magyarországon, van-e annyi, hogy mondjuk a klubok föl tudják azt vállalni, hogy fiatalokkal feltöltik a kereteiket, és így versenyeznek, ahogy te mondod?
4: Darabszámra biztos, hogy van. Itt megint oda tudok visszakanyarodni, hogy a minőségi utánpótlás képzés az jelenleg azért még nem valósul meg annyira sok helyen Magyarországon. Vannak a nagy bázisok, igazából legyen az a Békés Csaba, a Vasas, az UTE, lehet említeni őket is, akik ebben élen járnak. Nyilván vannak kisebb régiós központok, ahol jó munka folyik, de azért nem feltétlen az utánpótlás nevelésről szól sok klubnál a munka elsődleges. egyszerűen, már pedig én azt gondolom, hogy ez mindennek az alapja kéne legyen, és akkor kell, és akkor lehet jó felnőtt csapatokat építeni, hogyha már van mögött egy olyan háttér, amire fel lehet építeni ezt a bizonyos felnőtt csapatot.
2: Úgymond divat sportág a női röplabda Magyarországon, Anna?
3: Hát szerintem egyre felkapottabb, az biztos, úgy gondolom. Nem mondanám, hogy divatsportág, de hál' Istennek egyre ismertebb, és egyre többen választják a röpit.
2: Mit lehet még tenni azért, hogy mondjuk még több játékos legyen, nyilván abból könnyebb több jó játékost kinevelni?
4: Én azt gondolom, ez egyrészt megint csak klub felelősség is, ha egy olyan jövőképet tudunk a játékosok, de sok esetben lehet, hogy inkább a szülők elé tenni, amire azt tudják mondani, hogy igen, ezért érdemes dolgozni. Mondjuk saját példánknál maradva vannak egyébként pont olyan sportszülők, akikkel nagyon-nagyon jó beszélgetéseket szoktam folytatni erről, hogy igenis, hogyha látják, hogy van a Vasason belül jövőkép, hogyha vannak olyan akár partneri kapcsolatok mondjuk külföldön, ahova tovább tudnak lépni, ha támogatva van a mondjuk egy tanulás a sport mellett, ha olyan emberi értékekre is próbálják nevelni a gyerekeket, akkor igenis nagyon szívesen úgymond hagyják itt és áldozzák rá az idejüket, akár a lányok, akár a szülők nagyobb bizalommal vannak ugye a csapat felé. Ez az a úgymond karrierút, amit le kell tudni tenni az asztalra egy szülő és egy játékos elé, és akkor igenis én azt gondolom, hogy, és a Vasas én azt gondolom, hogy ebben egy nagyon-nagyon jó példa, hogy vannak fiatal tehetségek, akik munkát beleteszik, akkor viszont megkapják az esélyt is a csapaton belül. Ha ennek bármelyik része sérül, tehát hogyha hiába dolgozik, de nálunk nem kap esélyt, és kénytelen továbbállni, vagy ha akár hogyan, akárhogy oda lehet kerülni, és nem kell mellé dolgozni, vagy mondjuk azt mondom, hogy ellehetetlenítjük a tanulás folyamatát a röplabda mellett, akkor biztos, hogy sokkal-sokkal nehezebb lesz. Igenis vannak tehetségek Magyarországon, mi sem bizonyítja jobban egyébként most az U18-as Európa-bajnokságra készülő csapatpont Vasasos edzőnk Kőni Gábor vezette csapat több kiemelkedő Vasasos sportolóval. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó esélyekkel készülhetnek erre az Európa-bajnokságra, és bízom benne, hogy fognak tudni meglepetést okozni.
2: De szülők viszik a gyerekeket, vagy nektek azért tenni kell, mondjuk be kell járni iskolákba ide-oda, hogy legyen elég játékos, legyen elég utánpótlás játékos?
4: De ebből a szempontból a röplabda azért még úgymond mostoha gyermek, tehát bármennyire is egy rendkívül szórakoztató sportág, nekem is vannak barátaim, akik az életben nem jöttek volna ki röplabda meccsre, ha én nem ott dolgoznék, és mind kivétel nélkül ott ragadnak, és utána szívesen járnak, de valahogy nincs benne az emberek tudatában, hogy már pedig menjünk ki egy Vasas meccsre vasárnap délután. Ezt próbáljuk most mi is megváltoztatni, akár social media kampányokkal felhívni a figyelmet, hogy igenis elcsépedsz a menő röplabdásnak lenni, és jó dolog fiatalként elkezdeni sportolni és a röplabdát választani.
2: Pedig hát a férfiak szeretnek női röplabda meccsre járni, mert sok csinos hölgyet látnak.
4: Igen, legalábbis, hogy ezt írják, aztán utána nem mindig azt mutatja a kép, hogy rengetegen kiállnának. Hozzáteszem, az elmúlt években azért nagyon-nagyon bővült a szurkolótáborunk, a nézők is egyre többen vannak, de nekem a nagy álmom egyébként még mindig az, hogy azért egyszer majd egy több ezres tömeg előtt tudjunk hétről hétre játszani, és az ne egy kuriózum legyen, hogyha sok ember van egy mérkőzésen.
2: Most a döntőn sokan voltak.
3: Igen, hál' Istennek teltház volt.
2: Jó szurkolás is volt.
4: Igen, teljes teltházunk volt, és nagyon-nagyon jó hangulat. De nekem a cél még pont a Fenerbahce lejátszottunk a tavalyi szezonban egy olyan mérkőzést, ahol az Érd Arénát tudtuk csordultig megtelíteni. Na, az valahol ott indulna számomra egy röplabda meccs. Vannak olyan országok, ahol ezt hétről hétre tudják produkálni. Hát irigylem őket nagyon, mert nagyon-nagyon más úgy. Én azt gondolom, egy sportolónak is más úgy pályára lépni, de nekünk is, mint sport mellett dolgozó szakembereknek, nekünk is az a igazi visszaigazolás, amikor látjuk, hogy igenis erre vevők az emberek, és szeretik, és imádják a csapatot, amit mi építünk, és ahol a lányok meg sportolnak.
2: Következő szezonra az az új cél, hogy duplázni, kupát nyerni, bajnokságot nyerni?
3: Hát most hazudnék, ha azt mondanám.

0: Természetesen ez most egy null, még inkább nulláról épülő, vagyis hát egy teljesen szakmai stáb fel kell épülni, össze kell állni a történetnek, és idén...
1: Nemzetközi kupa?
0: Így van, tehát ezzel akartam folytatni, hogy idén ténylegesen megvan a BL főtáblás szereplés, ugye most az elmúlt évek szereplésének köszönhetően most alanyi jogon a magyar bajnoknak.
1: És onnan már nem tudnak kitolni.
0: Nem tudnak, igen, tehát most nem másnak a fennmaradó helyét vesszük át, hanem saját pozíciónk van a főtáblán. Ha mi jól számítjuk, bár egyébként egy rettentő bonyolult pontszámítási rendszer, akkor nem csak a következő, az azt követő szezonban is főtáblás helye van a magyar bajnoknak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt ki kell tudni használni, mert ahogy mi is tapasztaltuk szerencsére sokszor így az elmúlt évek alatt a BL-ben, a BL meccsekkel, akkor is, amikor jó meccseink voltak, és olyan ellenfelek, ahol meccseket is nyertünk, de akkor is, amikor csak pusztán nagyon-nagyon jó ellenfelekkel játszottunk, rengeteget lehetett ott fejlődni, tehát ennek az új csapatnak azt gondolom, hogy óriási előnye lesz az, hogy van legalább 6 olyan nemzetközi meccsünk, ami egészen kimagasló színvonalú lesz.
1: Hát sok sikert kívánok nektek a Vasasnál, először a válogatottnál, reméljük, hogy jól szerepeltek majd az Európa-bajnokságon. Kedves hallgatók, vendégünk volt Szalai Anna, a Vasas játékosa és Sarlos Márton ügyvezető. Köszönöm szépen, hogy befáradtatok a stúdióba.
0: Köszönjük szépen.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erős Luca megint, és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca, 15-10.

történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Drink some margaritas, watch neon blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Különleges pillanatok,
1: közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Gyere, Korsubel, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubel, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubel.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
2: Hajrá, magyarok.

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, a stúdióban pedig Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk, illetve, ahogy ígértük, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kapu Tibor gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósát, ez a hivatalos titulus. Szervusz Tibi, nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, hatalmas öröm itt lenni köztetek.
4: Könnyű volt felkelni?
3: Egyébként nem volt nehéz. Tegnap báloztam. Báli szezon van, ugyebár, és én nem vagyok egy hatalmas bálos, de tegnap báloztam, ennek ellenére nagyon könnyű volt felkelni. Úgyhogy...
4: Mielőtt Szilvi belekezd, írd már le a szerelésedet a bárról. Tehát smokingfra?
3: Smoking, igen, igen, ez egy black tie event volt.
4: Sima
3: smoking. Nem ezt írták elő a kollégáim, majd legközelebb megbeszélem velük.
4: Akkor szerutottuk.
2: Ez hányadik pár volt, ahol gondolom 10 vendég voltál.
3: Igen, 10 vendégek voltunk most, többen is, Gyula is ott volt, ugye tartalékos társam, meg barátom, illetve Farkas Bertan az első, ugye űrhajós. Úgyhogy
4: szerintem
3: ez a Gundel bál volt, ugye a az állatkert melletti úgy gondol étterem, és egy hagyományteremtő dolog volt ez. Első alkalom, nagyon remélem, hogy sikerül majd nekik ezt jövőre is megismételni, mert elképesztően jól éreztük magunkat, és az étterre pedig le a kalappal, meg a hangulatért is. Szerintem második, harmadik bál lehetett, idén nem vagyok egy nagy bálozó.
2: De hát most azért ezek gondolom kötelező, vagy hát reméljük, hogy kedvelt feladatok.
3: Ez kedvelt mindenképpen.
2: Szerintem mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy amikor elkezdődött a szervezés, főleg Erikának köszönjük szépen, hogy jössz, akkor mindannyiunkban volt egy izgatottság, és ez érdekelne, hogy nagyon sok helyre eljutsz, gyerekekhez, fiatalokhoz, idősekhez, fiatalokhoz. Mit látsz az ő szemükben? Csodálatot, hitetlenkedést, jó értelemben vett irigykedést, szóval milyen hatást váltasz ki az emberekből?
3: Irigykedés nem, de hitetlenkedés egyébként van néha most, hogy így felhoztad. Csodálat lehet, de inkább szeretet, inkább hála. Nekem ezek, amik úgy mindig megmaradnak. Gyerekeknél főleg pedig ezek a csillogó szempárok, az minden egyes alkalommal. Főleg amikor szabad nefled. De általános iskolában vagyunk, és alsósok ilyen 1-től 4-ig, hát az a zsivaj, az a hangerő, ami ott tud lenni, az valami elképesztő. De amikor mondjuk felnőttekre gondolunk, főleg nagymamák, nagypapák, szülők, ők náluk meg tényleg ez a hála talán, ami a...
4: De hogyha már mondta az 1-től 4-esekig, tehát hogy azt megkérdezik, hogy Tibi bácsi, hogy lettél úrhajós? Mert ezt beszélgetünk, igen. Hogy tudunk még olyat kérdezni, amit sosem?
3: Igen, szerintem mindig lehetnek olyan kérdések, bár egyébként nyilvánvaló, hogy a kérdések egy része az ismétlődik, de ők olyan szempontból a legviccesebbek, hogy ami egy gyermeknek vicces, például az, hogy vécizünk a világűrben, az őket elképesztően érdekli, és sose fogom elfejteni. Kint jártunk tavaly Sydneyben egy konferencián, de ugye amikor mi bárhol megyünk külföldre, akkor rendezünk ilyen diaszpóra találkozót. A nagykövetség, akkor konzulátusok mindig segítenek nekünk abban, hogy az ottani magyarokat, azokat valahogy összeszervezzék, és ilyen 150-200 fő az mindig össze tud jönni. És Sydneyben 2 ilyen is volt, mert az a hatalmas egy szerencsénk volt, hogy akkoriban volt a magyar gyermekeknek valamilyen magyar táboruk, úgyhogy felmentünk konkrétan oda a hegyekbe, és táboroztunk velük egy fél napot, és ott is volt ilyen előadásunk, szerintem voltak ott abban gyerekeként talán 50 plusz nevelők, és az elsősorban megkérdezte egy kisrác, hogy hát akkor hogyan kell odafönt mosdóra menni, és én elmondtam neki, és aztán visszakérdezett, és aztán arra is válaszoltam, és aztán megint visszakérdezett, és egy fél órás műszaki deep dive-ot tartottunk. A harmadik kérdésre úgy voltam, hogy jó, akkor ezt most megbeszéljük tömegre, minden részletében, és akkor az előadás fele az erről szól, de imádták.
2: Mi megpróbálunk egy kicsit az űrhajózás és a sport viszonylatában beszélgetni, mégiscsak Nemzeti Sportrádió vagyunk. Kértünk téged, igen, hogy hozzál kérlek olyan tárgyat, ami veled volt az űrben, és 2 is hoztál, és aki kamerán követ bennünket, az majd látja is, de aki csak hallgat, azok kedvéért mondd el kérlek, hogy mi van abban a tasakban.
3: teljesítettem a kéréseteket nagy örömmel. Igazából már a Tasak is űrben járt. Én ezeket így szoktam megtartani legalábbis, úgyhogy van rengeteg tasakom is, amilyen űrtasaknak mondható.
4: Mosdófelszerelés van benne?
3: Mosdófelszerelés az nincsen benne. Egyébként ollók, meg kések, azok ilyesmik vannak benne. Na, szóval van kettő tárgy, amit most itt csörömpölök össze-vissza. Majd a kamerán látják, kedves nézők. És
4: nem
3: szól
4: rád a Márk.
5: Nem, a mikrofonnál szól.
4: Ebből hozott kannállal csörökszállás.
3: Szóval van egy kis kanalam, aminek van egy ilyen aranyozott vége. Ez nálunk egy családi örökség. Én erre elképesztően büszke vagyok. Anyai nagymamám hagyta rám. És az volt a mondás, én még kisgyerekként ezeket kiszúrtam, és elképesztően szerettem ezeket a kiskanalakat, volt 6 darab ilyen, azt hiszem mindig pudingot ettem vele, és azt mondta mama, hogy majd ez lesz nekem a NASA ajándékom, hogyha jutunk
4: odáig. Statírunk, nem használta ezt a szót?
3: És de használta korábban, és akkor hát ideig még nem jutottunk el, de azt a 6 kiskanalat azt
4: de legalábbis... De megvan
3: minden 6? Talán 1-2 van a húgomnál, vagy a nénémnél, de szerintem, és talán egy lehet elveszed, de a többsége az megvan. És akkor ehhez jár egyébként minden egyes tárgyhoz jár egy ilyen, hát magyarul hitelességi tanúsítvány, Certificate of Authenticity, tehát hogy ezek az űrben jártak. És akkor ilyenkor ezen az van, hogy pár részletet leírnak a mi küldetésünkről, hogy kik mentek fel, mikor, hány keringést csináltunk meg a föld körül, és akkor a legvégén pedig aláírja a
4: parancsnokom. Hány keringést csináltatok meg a föld körül? 20.
6: Azt a mindenit.
3: De kiszámolja.
4: De van, tudjátok, mint a nyílt víz, tehát mint az úszásban, ugye, igen, van egy, aki számolja.
3: Az utolsó csúszton van a pösök. Úgyhogy ez a kiskamer, ez nekem rengeteget...
4: Milyen büszkék a szüleit, hogy egy család örökséget felvitte.
3: És volt több ilyen is, csak ezt a kiskanat, ezt voltak. Ugye van egy himnusz és egy szózat minikönyvem is, kb. Ekkorák, most a kamerán mutatom a kedves nézőknek. Azokat a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam oda. Kiállításra, úgyhogy azt nem tudtam elhozni hozzátok, de az pedig ugye
4: azért ezért megrobunk, hogy azt nem kérdett ki a múzeumtól.
3: Elnézést,
4: ellenben hoztál egy érmét.
3: Apai mamámtól van, ez pedig ugye anyai nagymamámtól volt, így van, tehát ezért család örökségekre visszatérve. Így van. Na, a kettő között viszont a különbség, legalábbis ugye beszéltünk a kiskanáról, amit fölvittem és visszahoztam, és van egy olyan dolgom, amit nem vittem föl, de lehoztam. Ez egy emlékérme a Soyuz Apollo dokkolásról 1975-ből, és ez azért elképesztően érdekes, mert tavaly volt az 50. évfordulója. Ugye ez az Apollo program, tehát ugye 69-ben szálltak le Armstrongék a Holdra. Ez egyébként az Artemis 2 küldetés miatt valamennyire releváns napjainkban, majd, hogyha van időnk, erről beszélünk. 72-ben volt az Apollo 17, tehát az utolsó olyan küldetés, ahol még emberek leszálltak a Holdra, és akkor 75-ben az egyik megmaradt. Mert ugye 72-ben leállítják az Apollo programot kvázi, így érdeklődés hiányában egyébként, és az egyik megmaradt hardware-rel, az egyik megmaradt űrhajóval rendezik az Apollo-Soyuz dokkolást, tehát amikor a szovjetek és az amerikaiak kvázi először kezet fogtak a világűrben, és ennek van egy 50 éves évfordulójára csinált emlékérme, amit egyébként az orosz kollégáinktól kaptunk odafönt, mind a négyen egyébként, és akkor erről pedig egy ilyen kicsit más stílusú dizájnú, így van, egy kicsit más, de ez is egy tanúsítvány, hogy ez fönt járt, úgyhogy
4: ezt viszont soha... És ezt így adják kézbe, hogy így nagyon adják. Megfogják egymást, tehát hogy...
3: Igen, hát ott átlevegtünk oda. Nem ejtjük el, hát hogy ez lebeg.
4: Értem, de hogy akkor én úgy értem, hogyha kicsúszik a kezébe, akkor Szilvi már mutattam.
3: Igen. Úgyhogy ezt még sehol nem mutattam meg, úgyhogy ez
4: köszönjük
3: ilyen premier.
4: Köszönjük szépen. És ezt otthon is zacskóba tartod, vagy van valami vitrined is?
3: Van vitrinem, és a vitrinem belül van egy konkrétan az a podgyász, amit én fölvihettem, ez egy nagyjából ilyen ekkora kicsit asak, és abban van minden. Tehát úgy szoktam mondani, aki jön hozzám látogatóba, hogy az a kis podgyász, az a kis tényleg egy kis picike kis tasak igazából, az, és minden, ami benne van, az volt a világban.
6: És ez meghatározott, hogy hány kilóig lehet vinni?
4: Tehát, tudod abban a
6: rejtésben. Van egy
4: néni, az elején ott nézegetik, hogy beleférnek.
3: Ez egyébként nem engednek fel egyáltalán. Másfél kiló, amit mi fölvihetünk, 1500 gram, ami személyes tájként vihetünk fel, de nem csak a súly, ami limitáció, hanem ez azért ilyen, kvázi ilyen autórádió méretű tasakról beszélünk, annál kicsit nagyobb, hogyha a TV Macira emlékeztek, amit ugye Farkas Bertalan vett fel még 1980-ban a világűrben, itt most gyorsan kitérek arra, hogy ugye Berci 8 napot volt a világűrben, én 20-at, Csás Simonyi pedig már nem magyar állampolgárként, ugye kétszer járt a világűrben, 2007 és 2009-ben, ő összesen 26 napot, úgyhogy közülünk a legtapasztaltabb magyar űrhajós az a TV Maci, mert ő már 28 napot volt fent a világűrben, Bercinek a 8 napja, és az én 20 napom, amikor felvittem. Na, a lényeg az azért mondtam csak el, mert az a TV Maci kb. Ilyen magas, az épp, hogy belefért abba a tasakba. Úgyhogy nem csak a súly, hanem az űrtartalom is limitáció, mert 4 olyan autórádió méretű tasaknak kell beférnie egy nagyobb ilyen tűzálló dobozba, és úgy tudjuk azokat felvinni.
7: És itt sakkozni kellett egyébként, hogy mit figyel föl szívesen, vagy persze. Több olyan volt, amit nagyon szívesen, és fájó szívvel itthon kellett hagyni?
3: Fájó szívvel, igen, sok mindent kellett itthon hagynom, de egyébként én már 2024 májusában lettem én a szerencsés, és választottak ki engem, és én júniustól kezdve már készültem erre. Nagy szerencsém van, mert gyűjtögető valaminek
2: az életmódot,
3: igen. Tehát, azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem ezeket a porfogókat, amiket kapok mindenkitől, és valójában tényleg az volt a helyzet, hogy ezeket a kis apróbb dolgokat, amik befértek, egyébként főleg fényképeket visznek fel ilyenkor, meg ékszereket, azokat csak össze kell gyűjtenem, és akkor pár hét alatt megvoltam. Aztán jöttek ugye ezek a körök, hogy akkor belefér a súlyban, nem fér bele a súlyban, és akkor végül sok minden itthon maradt.
4: Tudjátok, mint ez a műsor, hogy ez itt a kérdés, vagy hogy mi az, amikor top 10, és mindig egy kimaradt, tehát gondolom te is így szerettáltál.
3: Igen.
2: Olimpiai bajnokoktól szoktuk kérdezni, hogy felfogtad már, hogy mit vittél véghez, szóval úgy benned ez már megvan, tudatosult?
3: Nem igazán, hogy őszinte legyek, és szerintem nem végeztem jó munkát ezzel kapcsolatban. Többet kellett volna pihenni, és így konkrétan unatkozni, hogy az ember aztán itt ezt át tudja részleteiben gondolni.
4: Csak azt mi nem engedtük meg neked.
3: Ez így van, de nem baj.
4: Mármint úgy az emberekre gondolok.
3: De tényleg én nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy ennyi helyen járhatok, és ennyi emberrel beszélgethetek. Nem volt sok pihenés az elmúlt fél évben, ez tény, de azért, amikor van némi időm, szabad időm, akkor igyekszek ebbe így egyre jobban és jobban belegondolni. Lehet, hogy többször kellene.
2: Álmodsz egyébként ezzel?
3: Nem igazán szoktam az álmaimra emlékezni. Az érdekesség az, hogy odafönt kvázi kicsit máshogy alszik az ember, elképesztően kényelmes odafönt az alvás egyébként. Nagyon-nagyon kényelmes. Tényleg azt szoktam mondani, hogy ugye van egy hálózsákunk odafönt, ebből ki tudod dugni a kezedet, be tudod magad cipzározni, oda tudsz alá menni kettő ilyen gumiszalagnak, vagy gumikötélnek, mert ugye azok szorítanak téged oda az űrállomás falához, különben ugye ellebegnél, amivel kapcsolatban ez szintén van kettő
2: pozíció?
3: Anekdotám.
2: Ja, bocs, mond.
3: Fekvő pozíció, de ugye ez teljesen mindegy. Ugyanis, na és akkor most előveszem a demonstratív jelleggel a kis karalomat.
4: El ne felejtsd a két anekdotáját,
3: az következik most, ugyanis jó. Itt vagyok én, és hogyha a kanál feje az én fejem, ez a része pedig az én lábam, és mutatom a kamerába, akkor ugye van kettő gumikötél, ami engem hozzáfog a falhoz. Na most, hogyha annyira béna vagy, mint én a legelején, akkor a legalsó gumikötél az el tud ereszteni sajnos, és én reggel így keltem fel, hogy a fejem
4: volt. Csak hogy a hallgatók is tudják, a feje volt lefelé.
3: A fejem volt lefelé, és gyakorlatilag a maradék gumikötél, ami eddig a felső testemen volt, az már a nyakomat.
4: De tudtad, hogy hol vagy?
3: Egyáltalán nem tudja, lebegsz. A súlytalanságban minden lebeg, nincsen föl, nincsen lent, és ez pontosan ugyanolyan kényelmes, mint hogyha kvázi feküdnél, de ugye ezt te nem veszed észre egyáltalán, úgyhogy reggel úgy keltem fel, hogy így van, hogy reggel így keltem fel, és én ezt nem vettem észre, Szavas barátom ezt észrevette, és mondta, hogy elképesztően viccesen nézett ki, viszont utolsó este meg épp az ellenkezője történt, és az ellenkezője alatt azt nem azt kell érteni, hogy Szavas vétett egy ilyen hibát, és én tudtam lefényképezni, hanem a kettő gumikötélből a másik keresztettel, úgyhogy így felkeltem a kvázi a koporsómon, mint Dracula. Egyenes teste. De ugye ezeket nem érzed egyáltalán. Tehát ugye lebegsz, és bárhol aludhatnál a kvázi plafonon, a kvázi padlón, de ugye egyik se plafon, és egyik se padló, mert ugye nincsen fenn.
2: Bocsáss meg, mondtad, hogy fotóztatok, tehát vannak fotók?
3: Vannak fotók, igen, de egy-kettő az ilyen
2: De hogy technikailag ez működik az űrben, tehát tudsz.
3: Igen. Egyébként ez egy nagyon fontos része az űrutazásnak. Azt is szoktuk mondani, hogy azért mész ki a világűrbe, hogy a Földet vizsgáld. Tehát rengeteg tanulmányunk, rengeteg tudományunk, rengeteg kísérletünk kvázi arról szól, hogy kimegyünk, de visszanézünk a Földre. Nekünk is volt ilyen, egyébként villámokat követtünk, és ehhez ugye kellenek eszközök, és rengeteg kamera, rengeteg objektív van odafönt, amikkel lehet profi képeket csinálni, de ugye voltak okos eszközeink is, tablet és telefon, amik nem voltak arra beállítva, hogy bármilyen nem tudom, chat alkalmazást tudjunk használni, vagy esetleg keresni tudjunk, tehát igazából a világ hírei nem értek el minket egyáltalán. Ezek az eszközök azért voltak ott, hogy gyorsan fényképet tudjál csinálni, meg mondjuk jegyzetet, hogyha...
7: És akkor csak repülőgép üzemmódban lehetett
3: egyébként? Üzemmódban, igen.
4: És ha volt egy kózat, mi fia? Igen.
6: Szóval egyébként még az alvásra visszatér, vagy ezzel szerint akkor te ennyire jól tudtál aludni, mert én azt olvastam, hogy 90 percenként, tehát másfél óránként látod a napot, mint hogyha nap felkelte lenne. Tehát akkor ez egy sötét szoba kényelmes ágyakkal?
3: Ez így van.
4: Álló ágyak.
3: Tehát nagyon kényelmesen alszol, minden lebeg, a fejed is lebeg, még párna se kell, mert ugye nem esik le a fejed egyáltalán, és ezt lehet, hogy nem fejeztem, de hogy minden levegő részecske azért van ott, hogy téged alátámasszon, ezt érzed, ilyen 2 perc után így átlényegülsz, és ezért olyan, mint hogyha ilyen tökéletes memória matracban feküdnél minden egyes pillanatban. Tényleg elképesztő érzés, és emiatt nagyon pihentető az alvás, sőt azt tudom mondani, és ezt sehol máshol nem éreztem, hogy konkrétan kifejezetten élmény az alvás. Tehát nem azért akartam kvázi ágyban maradni minden reggel, hogy hadd pihenjek még egy kicsit, hanem mert annyira élveztem ott aludni, és egyébként ez nem igazán jellemző rá máskor. Viszont kérdésedre visszatérve, igen, tehát ugye 28 km/h keringünk a Föld körül, 90 percenként megkerüljük a Földet, és ez ugye 15-16 nap felkeltét jelent, és napnyugtát is jelent egyébként minden nap, de ugye ez akkor van, hogy holt vagy azokon a helyeken, ahol konkrétan kilátsz, tehát ahol ablakok vannak, ami nincsen elképesztően sok az űrállomáson, és emiatt kvázi egy ilyen izolált csőben érzed magad végig, és az ottani fények, tehát amik ugye kvázi a plafonon vannak. Ez érdekes, hogy amikor mi fönt vagyunk, ugye, lebeg minden, és bármelyik orientációban el tudunk menni oda A-ból B-be, transzlálni, stb. Amit mi padlónak használunk, abban az orientációban vagyunk szerintem ilyen 90%-ban, és ez azért van, mert van egy ugye van belül 4 oldala az űrállomásnak. Van egy kvázi padló, amit mi padlónak használunk, és a plafon 2 oldalán oldaltasorokban vannak a fények. És azok a fények, azok ugyanott vannak a Houstoni 1-1-es maketten is, amikor mi gyakorlunk a Földön rengeteget. És ezért, ami idelent tényleg plafonnak és padlónak van használva, és a fények úgy vannak beállítva, ezért odafönt is. Úgyhogy 90%-ban egyébként úgy vagyunk beállva, orientálva, mint ahogy a Földön vagyunk. Úgyhogy ezek a fények azok, amiket este lekapcsolunk, és akkor sötét van, úgyhogy tudunk aludni.
4: Azt mondtad, hogy élvezted a lebegést, vagy
2: az
4: a nem
2: alvás.
4: Igen. Nem titok, hogy néhány hete beszélgettünk így magánként, és viszont ott azt mondtad el, hogy azért a le és fel utat, azt nem mondom el, hogy milyen jelzőt mondtad, de hogy az azért brutálisabb volt.
3: De az is élvezetes. Én nagyon-nagyon imádtam.
4: Mert azt mondtad, hogy nem annyira voltál jól.
3: Nem, szerintem ott értesz félre, hogy amikor az ember kikerül a világűrbe, akkor a test egyből elkezd adaptálódni, és azzal járnak tünetek. Fejfájás, meg szédülés.
4: Tehát maga az út az nem?
3: A maga az út az elképesztően jó. És egyébként visszafele is pont ugyanez van, hogy az a 10-12 perc, amikor visszafele már elkezdenek így rád épülni a G erők, és ugye 4,5 G a maximum, tehát olyan, mintha 4,5-szeres az én testsúlyomnak ránehezedik az én mellkasomra, az elképesztően élvezetes, viszont amikor visszatértél, ugyanaz, mint odafele, megint adaptálódnia kell a testnek. Ugye 20 nap súlytalanság után legyengülsz. Konkrétan nincs erő az izmaidban, mert mi ugye egy rövid küldetésen voltunk kint a világűrben, ilyenkor mi nem tehetjük meg azt, hogy napi 2 órát edzünk, mint ahogy egyébként akik hosszú küldetést csinálnak. Ők tényleg az életükkel játszanak ilyenkor, tehát egy kutya kötelességük napi 2 órát edzeni, egy óra előlét, egy óra kardió.
2: Nagyon hamar.
3: Ugye, amikor az ember megműtik, és mondjuk ágyra készülül, vagy ágypihenésre, ágynyugalomra készülül mondjuk 20 napra, mert ilyen, ugye van egy térműtétnél például, akkor érzed, hogy a combod az abszolút nem olyan tónusú, mint előtte.
4: De mit edzenek súlytalanságban, vagy mit?
2: Van konditerem a nemzetközi űrállomáson.
3: Egy pici konditerem van, igen, ez ilyen vákumos rendszer, mi ez munkahengerekből áll, és akkor a vákum mértékét be tudod állítani, és akkor az ellen tudsz dolgozni. Ugyanúgy googolsz meg fekvenyomsz, meg hasonlók.
2: 20 napos bérlet van egyébként.
3: 20 napos bérlet. Az nincsen.
4: Az kedvezményezmény.
3: És akkor emelet végyéként van egy szobabicikli, meg van egy futópad. A kardió is annyira fontos, mert a szíved is ugye kevesebbet dolgozik, a szívizomból is tudsz ilyen 8-12%-ot veszteni, sőt vérmennyiséget is vesztesz. Vérmennyiség az például főleg a plazmát veszítesz hamar, vízkiválasztás miatt az jóval gyorsabban elkezd kvázi csökkenni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 80 kilós férfi fél liter vérrel kevesebb van odafönt, és ez már kvázi pár hét alatt.
2: Uh-huh. Na, hogyha már sport, milyen olyan alapképességeidnek kellett lennie, hogy téged kiválasszanak, és amikor már kiválasztottak, azt követően gondolom elkezdődött egy fizikai felkészítés is, ez miből állt?
3: Nem, hát igen. Szóval, hogy mondják a focisták, de a kézügyességnek van ellentetje? A lábügyesség van olyan? Na, az nem kellett szerencsére. Nem vagyok jó focista egyáltalán. A felmérések között voltak ilyen terheléses felmérések, ezek kvázi ugye kardió, tehát futás, felmonitorozzák az embert EKG-val, meg minden mással, és ezek ilyen spiroergometriai vizsgálatok, sportolóknak is van rengetegszer, szerintem őket ilyen fél évente, egy évente felmérik itthon. Ilyen nekünk volt, illetve egészségügyileg még rengeteg más vizsgálat. Ugye itt az a lényeg igazából, hogy kvázi a képlet oda fog kifutni, hogy ma egészségesnek kell lenni, de azért, mert azt a rizikót, azt a kockázatot próbálják mitigálni, hogyha te fölmész, akkor ne, lehető legjobb esélye ne történjen veled bármilyen egészségügyi baj, ami mondjuk a küldetést ugye meg tudná szakítani. Ezért van az, hogy például gyökértömött fogak azok nem mehetnek fel, bölcsességi fogak nem mehetnek fel, ezeket kihúzzák, és nekem is kihúzták. Ugye ezek ilyen gócpontoknak számítanak alapból. Ez azt jelenti, hogy ha fölmész, ugye ez egy teljesen más környezet, teljesen más kardiovaszkuláris jellemzőkkel, máshogy áramlik picit a vér, rengeteg mindez hozzá kell szokni a testnek, szóval ki tudja kvázi, hogy a te tested pontosan hogy reagál. Egyrészt, másrészt meg ugye a felbocsátás meg a visszaérkezés ez egy eléggé dinamikus dolog. Tehát ott például amalgámtömések azért nem mehetnek fel, mert az nagyon könnyen kirázódik, kirázkodik a felbocsátás során. Ezek a kompozit tömések, amik ma vannak, ezek egyébként ez egy mit el lehet így hesegetni, hogy azok a kompozit tömések azok mehetnek. Szóval ez a lényeg, hogy az ember kvázi minél egészségesebb legyen, de azért, hogy azokat a bajokat, amiknek van esélye, hogy odafönn megtörténnek, azokból kevesebb esély legyen. Úgyhogy ezért volt rengeteg egészségügyi felmérésünk, azt szoktam mondani, hogy minden klinikán jártunk itt Budapesten, és abban is teljesen biztos vagyok, hogy név szerint ismerem azt a 25 embert, aki a legjobban ki volt vizsgálva azon a nyáron itt, tehát ország szinten. És aztán, amikor ugye négyünket kiválasztottak, ez 2023 márciusát írunk ekkor, jelöltek is voltunk még, tehát már elkezdtünk egy ilyen felkészítést, de még mindig tartott a kiválasztásunk. És az az időszak volt az, amikor ugye elkezdtünk sportolni, erőnlét, kardióúszás, és akkor voltak ezek a spiroergometriai felméréseink is 6 hetente.
2: Vendégünk továbbra is Kapu Tibor, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósa, és mielőtt elfelejtem, a közmédia év embere díját is megkapta a Tibi. A díját adott az M5-ös csatornán március 1-én 21 1 órától adják át. Ehhez is szívből gratulálunk. És akkor a hírek előtt már belevágtunk egy kicsit a sportos vonalba, és arról beszéltünk, hogy Petrov Árpád és Gyurta Dániel többek között segítette a felkészülésedet. Mi történt pontosan az uszodában?
3: Nagy bölcsességgel segítették a felkészülésünket. Ugye az edzőprogramunk, vagy az edzés programunk úgy állt össze, abban a 14 hónapban, amikor űrhajós jelöltek voltunk, hogy ez a heti 3 erőllét, heti 3 kardió, és a heti 3, vagy a heti 2-3 úszás, az már kicsit a naptárnak a függvénye is volt. Mindegyiknek megvan az értelme abszolút. Amikor rövid távú küldetésre megy az ember a világűrbe, nem tud ugye napi 2 órát edzeni, mint ahogy a hosszú távú.
7: Meddig van ez a rövid táv egyébként?
3: Jelenleg ez 2 hét. Uh-huh. Tehát ugye a 2020-ban kezdte el ezeket a küldetéseket csinálni a NASA. 4 volt eddig, a miénk volt a negyedik, mindet az az Axiom Space nevű magánvállalat nyert el, ezek tenderek egyébként, uh-huh. És akkor most az 5-et a szintén ő fogják csinálni, és az lesz majd az AX5-ös küldetés. Uh-huh. Mi voltunk az AX4-es. Uh-huh. És ezek mind úgy vannak kiírva a NASA által, hogy 2 hétre lehet fölmenni, és ez alatt ugye az ottani berendezéseket használva csinálod te meg a tudományos kísérleteidet. Na most ilyenkor időnk az nincs arra, hogy olyan sokat edzünk, emiatt bevállaljuk azt, hogy kvázi egy kicsit leépült izomzattal fogunk visszajönni. Ezért fontos az, hogy ha előtte edzel sokat, és építed az izomtömeget, akkor több izomból veszítesz majd. Úgyhogy az erőlét az azért fontos. A kardió egyébként ugye azért fontos, mert ugye kevesebb vérrel tudott fönt az ember rendelkezni, kisebb szívizom, úgyhogy ez is közrejátszik. Az úszás pedig ugye kvázi a kettő között a tökéletes határmesdje, mert az kardió is, de ugye erőnlét is valamilyen szinten, és ugye kvázi sérülésmentes, kisebb az esélye a sérülésnek. Úgyhogy az úszás azért volt számunkra elképesztően fontos, mert egy komplex mozgásforma, kevesebb az esélye a sérülésnek, mind erőnlét, mind kardió, illetve hát azért valamennyire a súlytalanságot kvázi lehet szimulálgatni, de hát azért ez nem teljesen igaz, de ettől függetlenül nekünk ez elképesztően fontos volt, úgyhogy ezért volt az, hogy a RP és a Dani is rengeteget segített.
4: De mennyire
3: nekünk
4: tudtál úszni előtte? Mármint, hogy nyilván tudtál úszni, de hogy nem azért ez egy komoly edzés volt, nem?
3: Igen,
4: gondolom.
3: Igen, nem voltam a legjobb buszó. Én egyszer beszélgettem nem, egyáltalán nem.
7: A nagymamás mellúszáson segített a Gyurta Dánielnek.
4: Én a kutyaúszást akartam mondani, de nem akartam ilyet.
3: Majd egyszer kérdezzétem mögött Danit, hogy milyen mellúszó voltam. Nagyon kíváncsi leszek az őszinte válaszára. Négyükből mi voltam a legjobb buszó, azért ezt be kell látni. De rengeteget fejlődik az ember. Az úszás az nem volt akkoriban a kedvenc mozgásformám, főleg a futás az, hogy igen, én sok fél maratonon voltam már addigra túl, az erőlétet szintén megszerettem, és pont ezért, mert az úszás az nem volt kvázi az a mozgásforma, ami nekem olyan elképesztően természetes lenne, ezért voltam elképesztően büszke azokra az eredményekre, amit ugye kicsivel több mint egy év alatt önmagára szed az ember, úgyhogy én azokat az edzéseket ezért is, meg azért is, mert elképesztően jó kapcsolatot alakítottunk ki, mint Danival, mint Árpival, ezeket ezért szerettem nagyon.
6: És egyébként elő volt írva valamilyen súly tömeg, amit meg kellett szerezned, vagy éppen le kellett fogyni ahhoz, hogy te fel tudj jutni, tehát hogy volt valamilyen előírás, amit nektek meg kellett szerezni?
3: A legelején, amikor jelentkeztünk a Hunor programba, 247-en voltunk érvényes jelentkezők, és az érvényes az azért emelem ki, mert többen jelentkeztek. Hatalmas nagy listája volt ennek a dokumentációnak, amiket le kellett adnunk. Motivációs levél, önéletrajz, minden diplomáról igazolás, minden nyelvvizsgáról igazolás, stb. És a rengeteg feltétel között voltak kvázi fiziológiai feltételek is már a legelején, és ezek között például ott volt az, hogy 90 kg alatt kell legyél. Ez nem feltétlenül releváns minden egyes esetben. Amikor elkezded ezt a képzést, akkor ez egy kvázi jó szűrő tud lenni. Jóval fontosabb az, hogy amikor te már kikerülsz Houstonba, ki vagy választva, elkezded ezt a küldetésre orientálódó képzést, aminek a lényege az hogy a NASA és a SpaceX képez téged. Azért fontos ez, mert a NASA tanít meg arra, hogy az ISS-en, odafönt a nemzetközi űrállomáson, mit hogy csinálunk, és mit hogy nem kellene elrontani. A SpaceX meg arra, hogy jutsz oda, és hogy jössz onnan vissza, hogy a SpaceX csinálja a rakétát. Ők fejlesztik, gyártják, stb. Na most a SpaceX-nél jóval fontosabb ez a testsúly dolog, ugyanis az a szkafander, amit mi ilyenkor viselünk, ezek a fehér szkafanderek, amiket a felbocsátásnál, a dokkolásnál, és aztán a ledokkolásnál és a visszaérkezésnél viselünk egyébként, az méretre van szabva. Az nagyon komolyan méretre van szabva, és ezt a képzést ugye elkezded kvázi felbocsátás előtt egy évvel, és hát tényleg higgyétek el, ilyen 2,5 órát méregetnek a SpaceX-esek téged ilyenkor, mindenféle pozícióban minden centit lemérnek a testen, elképesztően vicces, én nem tudtam, hogy lehet ilyen méreteket venni, amiket ők vettek le a testen, és azokat a méreteket megtartani egy éven keresztül, az igazából fontos.
4: Az nagyon nehéz. Behozhatunk fontos, egy igen. másik sportágat az úszás mellett, csak mert az mindenkire jusson idő, mert ugye én úgy tudom, hogy Szilágyi Áron egy mindenkiért című filmje is segítette a felkészülésedet. Miben segítette? Miért szeretett?
3: Hát a mentalitása Áronnak, amikor elmondja, és most nem fogom szó szerint idézni, szerintem ezt te jobban tudod.
4: Ami már amikor... elég, holnap kevés.
3: Pontosan így van. Erre gondoltam. Én egy, még azt is tudom, hogy ezt a filmet hol néztem meg, mert 2 darabba kellett megnéznem, és akkor valahol Budapesten voltam egy kajádában, és a telefonomon néztem meg a második felét. Tehát annyira nagy hatással volt rám, mert még ezek a körülmények is megmaradtak bennem. Szóval ez még abban a stációban, amikor még kiválasztás volt köztünk. Tehát amikor még kvázi volt egy verseny. Amikor még nem tudod, hogy te vagy a szerencsés, és ott van 3 másik srác, aki ugyanarra a pozícióra pályázik, mint amire te is, akkor ezek a versenyszituációkban tud segíteni. Például Szilágyi Áron, és hát ki más.
6: És ez, bocsánat, ez segített, amikor karanténban voltál, és igaziból hát gondolom, ilyenkor el vagy zárva mindentől és mindenkitől, hogy ilyenkor azért megtartani azt a motiváltságot, azt, hogy fejben erős maradjál, gondolom, akkor ebben is segített.
3: Ebben is segített, de ebben még hozzáhozom azt is, vagy odahozom azt is, hogy kaptunk eleve segítséget a Hunortól, tehát voltak pszichológusok, akik foglalkoztak velünk, de még talán ennél is fontosabb az embernek a családja, és a szerettei, és a barátai, és a csapat. Azért mesélek mind a 4-ről kvázi, egy picit, mert amikor karanténban voltunk és vártunk a felbocsátásra, és ugye volt rengeteg csúszás a felbocsátással, 14 nap karantén helyett 32 napot voltunk elzárva, vagy kivonva a külvilágból, inkább így mondom. Ezzel egyébként a valaha volt leghosszabb emberes küldetés előtti megszakítatlan karantén.
4: És emlékszel arra a Szilágyi Áron filmnek az elejére, amikor felfut a csúcsokra?
3: Rémlik,
4: és azt
3: igen.
4: mondja, hogy azért jó a csúcson látni, mert onnan látod a többi csúcsot. Szóval, hogy az én kérdésem az, hogy a TV Maci utazik még a világűrbe?
3: nehezen kötöttem össze ezeket a pontokat, most így hirtelen.
4: Hát mert te felértél a csúcsra, nem? Az álmaid megvalósulta.
3: És a TV Maci is felért a csúcsra. Én nagyon remélem, én nagyon szeretnék menni, majd még egyszer meglátjuk, hogy ez így alakul el. A következő cél az viszont az nem feltétlenül ez. Ha lesz emberes küldetés, akkor azt szoktam mondani, hogy ne a Kapu Tibor űrben töltött napjainak a száma növekedjen, hanem az a lista, hanem az a név, névsor.
4: De szép.
3: Akik az űrben jártak Magyarországról, úgyhogy ezen dolgozunk egyébként most. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Én elképesztően szeretném ezt Gyulának, hogyha ez arra fele fordul, abszolút megérdemli. Ugye nagyon jó barátom, és végigcsinált ugyanúgy a képzést velem, mint ahogy persze én is. Úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban.
2: Erika behozta Szilágyi Áront, én egy másik olimpiai bajnokot szeretnék megemlíteni, Kós Hubertet, akinek az úszása előtt a párizsi olimpián és ezt láthattuk, vagy tudhatjuk, hiszen kapott tőled egy ikonikus pólót, szóval erről beszélj egy kicsit.
3: Hát ez a történet, ez messzebbre megy, mint az Áronnal való kapcsolatunk. Ugye Hubi Austinban edz, ugye Bob Bowman-nál, ami 4 óra Houston-tal. Úgyhogy egyébként Álpi kötött össze minket, Petro Álpi kötött össze minket, ráírtam, hogy amúgy én Houstonban vagyok, szeretne találkozni, és mondta, hogy menjek át egy szombaton. És ezt a történetet nagyon szeretem elmesélni. Az a gyermeki lelkesedés, ami a Hubin ott van, amikor te egy szombati edzésre elmész, és a szombati edzés az azért különleges, mert ez egy versenyedzés, tehát versenykörülményeket szimulálnak, tehát 45 percig bemelegítenek az egyik medencében, és aztán a másik medencében ugye versenyeznek, és aztán ugye levezetés. És ő ilyenkor fölveheti a versenydresszét, ami egy ugyanúgy olyan a fecske, mint a másik fecske, és semmi különbséget nem láttam a kettő között, de akkor a gyermeki lelkesedéssel mesélte nekem, hogy hát milyen jó, hogy a verseny fecskéből lehet ilyenkor úszni. Na hát azt képzeljétek el, hogy ugye Hubi rengeteg másik egyetemista társával edzés versenyez, és én néztem az időket, van egy-kettő srác, aki ott még hátúszó, és Hubi hátúszással produkált olyan időket, mint más gyorsúszással. Úgyhogy én mondtam neki, hogy miért nem a gyorsúszókkal versenyez, és ő ugyanazt mondta nekem is, hogy hát én is azt mondom Bobnak, hogy hogy veled. Na és nem is tudom, honnan indult a kérdés.
4: Póló, hogy innen indultatok.
3: Igen. Na és ugye a másik kapcsolatunk pedig a Semmelweis Egyetemmel keresztül megy, ugyanis azok az orvosok, akik az olimpiai bajnokainkkal és főleg az úszóinkkal dolgoznak, és az ő felügyeletüket látják versenyeken is, ők azok, akik velünk is foglalkoznak. Úgyhogy itt is van egy kapcsolat, és ezért volt az, hogy amikor ők Szingapúrban versenyeztek, ugye tavaly nyáron, akkor, ha jól emlékszem nyáron, akkor én is küldtem neki egy pólót Szingapúrba, mert Houstonból repültek el Szingapúrba az orvosaink egyébként, és akkor ők meg visszahoztak nekem egy hugis pólót.
4: Mi volt a pólón?
3: A neve. Ugye ez egy szponzori póló volt, és akkor az a rajtszám, ami rá van ragasztva az úszókra, azt adta nekem.
4: És hozunk be egy harmadik olimpiai bajnok nevet is?
8: Hozzunk.
4: Koch Máté?
3: Országos címbarát. Vele fiatal a barátságunk, a kollégáimon keresztül, akik egyébként vívók, mindketten kardozók, egy kollégám és kolléganőm, ott
4: megismerkedett egy pár bajt közül.
3: Így van, és megismerkedett, pontosan így van. Hát Máté meg szintén, tehát én egyébként Hubival olyan szempontból szerintem nagyon hasonlóak, hogy azt látod rajtuk, hogy az a lelkesedés, ami a sport iránt van mindkettőjük részéről, az egyszerűen nem szűnő dolog. Csillogó szemekkel egyébként, hogyha már erről beszéltünk korábban, az mindkettőjüknél megvan, úgyhogy én nagyon szeretem mindkettő olimpiai bajnokunkat, sőt a többieket is, és nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre a barátságokra.
7: Bocsánat, nem tudom folytatni a sort olimpiai bajnokok között, akkor a mai szülinaposunkat azért ne hagyjuk ki, hiszen Fucsovics Mártonnak ma van a 34. születésnapja, és hát azért általános iskolai osztálytársak voltatok, hogy
4: országos barátod.
7: Országos címbarátod.
4: Akkor te 28 éves vagy?
3: Meg persze.
7: Szóval vele milyen azóta
4: de
7: is a kapcsolat?
4: Ez, hogy ma van a szülinapja, ezt nem is
7: mondtuk. Nem véletlenül ma így van.
3: Hát egyébként épp ezekben a stúdióban találkoztunk legutóbb a Marcival. Nézd, ugye megélni azt Nyíregyházán, hogy van egy osztálytársad, akin már ideje korán látják, hogy annyira tehetséges, hogy csak pár évet tanultak együtt, és aztán ő megy már ugye magántanulónak, eleve olyan, hogy magántanuló, az sincsen sok Nyíregyházán őszintén, és aztán pedig ugye elmegy a francia és német teniszakadémiákra, hát a számunkra az egy hatalmas élmény volt.
7: Te azért messzebe jutottál.
3: Hát igen, de sokkal később. úgyhogy igen, más az utunk ilyen szempontból, de az, hogy Marcival az életünk az így kvázi korán össze volt kötve vele és a többi osztálytársunkkal, én elképesztően büszke vagyok szintén, és tényleg nagyon örülök, hogy nemrég ugye itt tudtunk találkozni, kaptam tőle egy ütőt egyébként.
4: Te mit adtál neki? Szkafander ruhát?
3: Hoztam neki valamit, amit az űrből. Hoztam le, igen. Meg ilyen hunoros kitűzőt. Azt mondta, volt rajtam egy kitűző, akkor egy hunoros kitűző, és azt mondta, hogy neki nagyon kell. Úgyhogy hoztam neki hunoros kitűzőt is. Képzeljétek el, amikor ugye ő kvázi teljes januárt most Ausztráliában töltötte, és ugye amikor legutóbb találkoztunk itt decemberben, akkor kaptam tőle ezt az ütőt, és aztán rám írt, hogy mi lenne, hogyha találkoznánk még egyszer, mert szeretnék kicserélni az ütőt, mert ad egy másikat, mert amit adott nekem, annak a súlypontja, vagy nem tudom, 5 grammal itt jobb, meg stb., és akkor mondta, jó, természetesen, úgyhogy kicseréltük az ütőt, képzeljétek el.
2: Az előbb jól hallottam, fél mondattal említetted, hogy több maratonon túl vagy?
3: Fél maratonon van, igen, egy maratonon van. Annak egyébként az oka az, hogy akkor kezdtük már a Hunort, és amikor már a Hunor kötelékében voltunk 23 márciusától, akkor az olvasók már nem engedték, teljes joggal persze, hogy maratonozzak, mert onnan a teljes recovery az legalább 4 hét, és azt a 4 hetes kiesés, azt nem igazán tudjuk magunknak megengedni egy ilyen elképesztően sűrű training programban, úgyhogy félmaratonokat, azt hát ilyen 30 valamennyi félmaratont, azt futottam előtte is, meg azóta is futottam párat, de hát most remélem, nem olyan a futó teljesítményem, mint korábban volt.
4: Tudjuk.
3: Öreg vagyok, igen.
4: És mit csinál most az űrhajós? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy készültél, de most... miből állnak a napjaid a közönség találkozók mellett?
3: Hát ebből áll egyébként.
4: De Dunarénába jártál azóta?
3: Nem, Dunarénában nem voltunk azóta.
4: Na.
3: Áthelyeztük sajnos az edzéseinket máshol, pedig én nagyon-nagyon szerettem a Dunát, és úgyhogy az edzés az most megmaradt, idén szerencsére így kezd visszajönni az egyensúly az életemben, inkább így mondom, az előző fél év az nagyon keményen meg lett tolva, így pongyolán fogalmazva, úgyhogy az rengeteg közönség találkozó, amikre én nagyon büszke vagyok, tehát az, hogy az ember ugye beszélgethet ennyi emberrel, és elmesélheti, hogy milyen élményeket élt át, és ezzel remélhetőleg inspirál másokat, az egy hatalmas nagy élmény, úgyhogy én minden ilyen találkozásnak elképesztően örülök, még akkor is, hogyha persze van benne némi fárasztó jelleg is.
2: Hát
3: néha.
2: Meg tényleg csodálunk, mert azokat a dolgokat, amiket jó eséllyel már többször, több helyen elmondtál, azt most is olyan lelkesedéssel meséled, úgyhogy tényleg nagyon jó hallgatni, Tibi, és
4: csillog a jutott... szemmel.
2: Igen,
4: tényleg.
2: Többször kirázott a hideg, amikor meséltél az élményekről. Kimondhatjuk, hogy az űrutazás az gyakorlatilag egy nagyon komoly sportteljesítmény.
3: Végül is igen. Főleg az, hogy az űrutazás és az előtte lévő időszak mennyire meg is terheli a szervezetet egyébként, mennyire hat az izmokra, csontokra, ugye kardiovaszkulális rendszerre, ez teljes mértékben egy sporthoz nagyon közeli dolog, inkább így mondanám, de sport esetének is hívhatjuk.
7: Az egyébként mennyire volt nehéz, amit említettél még nagyjából 20 perce, hogy a szkafandert ugye azt rátok mérték egy évvel korábban. De közben ugye járnatok erőnléti edzésre, meg kardióra is, és az izmok sem nőhetnek. Tehát erre hogy tudsz odafigyelni?
3: Hát ezért vannak olyan elképesztően jó személyedzőink, akik ezt tudják. De

0: esetben?
1: Hát úgy van megfogalmazva, valahogy benne van a szerződésemben, igen, úgy van megfogalmazva, hogy vigyáznom kell a testi épségemre, kvázi így, és akkor talán az extrém sportok azok meg vannak említve, nem listaszerűen, de ugye én sietem, snowboardoztam inkább, meg ejtőernyőztem, és ezeket az elmúlt 4 évben hanyagoltam sajnos. Uh-huh. Snowboardozni most voltam 1 napot Eplényben, és majd remélem, hogy még megyek majd márciusban, de ugrani már nem ugrottam uh-huh. egy jó 4-4,5 éve.
0: Sajnos hamarosan lejár az időnk, de egy záró kérdést engedj meg, zajlik a téli olimpia. Igen. Mondtad, hogy snowboardozol, mennyire követed?
1: És épp snowboardban
0: a tévében. Szóval mennyire követed, és ismered-e a magyar versenyzőket? Vannak-e országos barátaid a válogatottban?
1: Még nincsenek. Nagyon szépen köszönöm. Nem, téli olimpiával jóval jobban le vagyok maradva, mint a nyárival sajnos, úgyhogy sok segítségre szorulok ebben.
2: Nagyon szívesen segítünk.
1: Köszönöm szépen.
0: De követed-e a tévében, melyik sportágakat fogod figyelni?
1: Én a snowboardozást, igen, meg a gyorskorcsolyát, ezt nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy amikor követem, akkor ezeket követtem. Idén még nem volt sajnos alkalmam rá, úgyhogy be kell hoznom a lemaradást.
0: Reméljük, az idődből majd telik rá, és akkor nem tudom, mit kívánjunk. Akkor egy újabb űrhajós küldetés,
2: sikeres küldetést. Meg hogy a lista nőjön, ugye?
1: Meg hogy a lista nőjön, igen. Pontosan. Uh-huh. Így van. Egyébként ezt gyorsan hozzáteszem, ugye bányászoknál, horgászoknál vannak ezek az elköszönések, és angolul az űrhajósoknál is van ez a Godspeed, tehát hogy ugye, nem igazából nincs egy jó magyar fordítása, és a Bertővel beszélgettem, Farkas Bertalán, hogy mi legyen a magyar váziója ennek, és akkor ketten, mint magyar űrhajósok megállapodtunk abban, hogy ez legyen az elköszönés, hogy sikeres visszatérést.
0: Hát akkor
2: szabadon fogunk.
0: Igen. És akkor ide vissza.
1: Ezt is mondtam.
0: Átvittélte be hozzánk való visszatéréshez is trókolunk, és szeretettel várunk bármikor, bármilyen témában.
1: Köszönöm.
0: Kapu Tiborral repült az idő, és nem wow. tudom, csillagok között éreztük magunkat. Földön túli beszélgetés volt, még lehetnék ilyen frappás, de nagyon köszönjük, hogy eljöttél.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.